0: százalékra nőtt, jelentette pénteken a KSH. A tavaly júliusihoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 37 ezerrel csökkent, a munkanélküliek száma 11,5 ezerrel nőtt. Többen haltak meg, mint születtek Magyarországon júliusban. A KSH adatai szerint majdnem 6200 gyermek született, és csak nem 8900 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma több mint 8, a halálozásoké majdnem 3%-kal csökkent, a házasság kötéseké pedig 3,6%-kal emelkedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken. A természetes fogyás a tavalyihoz képest 300-zal több, majdnem 2700 fő volt júliusban, áll a hivatal közleményében.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, ismét Borsodkén-Budva-völgyi maratonra várják a futást szerelmeseit. A szeptember 12-én zajló verseny során 5 kilométeres félmaratoni és maratoni távra nevezhetnek az érdeklődők, de a gyermekfutam sem marad el. A kerékpárosoknak is készülnek egy kerékpáros túrával, a 25 kilométeres hangácskörrel. Az Edelényi Kastélysziget lesz a verseny központja az immár 36. Budva-völgyi maratonnak, a házigazda pedig, ahogy már évek óta, úgy most is az Edelényi Futók Egyesülete. Puskás Béla ügyvezetővel beszélgetünk a következő percekben, természetesen főként a versenyről, de emellett hallhatnak majd az egyesületről is.
2: Idén 36. alkalommal kerül megrendezésre. Ezt ugye az egyesületünk 2017 év végén alakult, és utána kaptuk meg a rendezési jogot, mert itt Edelényben volt, amikor a város rendezte meg. Annak idején egy vállalkozó hozta létre ezt a futóversenyt. Az ország egyik legidősebb maratoni versenye. Folyamatosan most 36. alkalommal kerül megrendezésre.
1: Ugye, ahogy hallhattuk, hogy nagyjából önök 9 éve a házigazdái tulajdonképpen ennek. Mit tudhatunk magának a versenynek az elmúlt éveiről, akár itt 2017-től, akár a korábbi évektől? Mindig nagy népszerűségnek örvendett, vagy szépen lassan épült fel?
2: Hát először egy baráti társaság hozta létre ezt a futóversenyt. Ugye nézték, hogy Budapesten is nem sokkal előtte került első alkalommal megrendezésre a maraton, és ők vágytak, hogy lefussák a maratont, de úgy döntöttek, hogy első körben nem fognak felutazni Budapestre, hanem létrehoznak ők saját maguknak egy ilyen baráti társaság egy maratont. Kijelölték az útvonalat, ami Aktelek, majdnem, hogy Aktelekről indult, Aktelek és Jósfafők között, a Vöröstói barlangtól nem messze volt a rajtjuk, és akkor onnét futottak el Edelénybe. Ez évek során ez ugye egyre népszerűbb lett, és egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Versenyszinten szerintem körülbelül vagy 15 éve rendeződik meg, hogy mint verseny, előtte inkább mint közösségi futás.
1: Milyen lesz az idei verseny? Lesz-e benne újdonság, vagy abszolút a hagyományokat őrzi?
2: Újdonság most kifejezetten sok újdonság lesz, mert megváltoztattuk a pályát. Amikor az egyesületünk 2017 év végén megalakult, és felkértek minket, hogy rendezzük a versenyt, akkor nem is az eredeti útvonalán ment a verseny, hanem Szent Rádbesenyő Abot felé futottak a futók, és mi akkor úgy döntöttünk, hogy visszaállítjuk az eredeti útvonalat, ami ugye Aktelek felül jött, de viszont azóta annyit változott itt a közlekedési helyzet a főúton, rengeteg autó lett, és nem tartjuk biztonságosnak azon az útvonalon a megrendezését, és idéntől visszatérünk a úgymond köztes útvonalra, és Abot felé fogjuk mi is megrendezni a versenyt. Sokkal nyugodtabb a pálya, kevesebb autó közlekedik rajta szombaton, és így sokkal biztonságosabbnak is véljük ezt az útvonalat. Ezért döntöttünk így, hogy a futók épsége miatt ugye megváltoztatjuk a mostanában szokásos Aktelek útvonalat.
1: Ugye szeptember 12-én lesz a verseny. Milyen számok lesznek? Milyen kategóriák?
2: Lesz egy 5 kilométeres, ez a Edelény városán belül van, a Borsodi Földvárig tájházat érintve jönnek vissza az Edelényi Kastélyszigetre, mert ugye a versenyközpontunk az Edelényi Kastélysziget. A félmaratoni táv az szintén ugye a Kastélyszigetről rajtól is oda érkezik, a fordulópontja András tanyán található, és akkor a maratoni táv, ami pedig az Abodon túl, az Abodi kilátó környékén fordulnak vissza a futók. És mellette megrendezzük, ami szintén így hol megrendezésre került, hol nem, a kerékpártúra. Volt, amelyik években nem volt kerékpártúra, idén ismét lesz kerékpártúra két távon, 25 kilométeres és 53 kilométeres kör.
1: Ez itt erről mit lehet tudni a kerékpár túráról?
2: Hát ez kifejezetten túra, nem verseny. Itt van egy regisztrációs idő, 7 órától 10 óráig lehet regisztrálni, és akkor utána egyénileg teljesítik a megadott köröket. Beérkezéskor ugyanígy befutó éremmel fogjuk díjazni a teljesítést, és várjuk őket a frissítő asztalunkkal. Megalakulásunk óta minden versenyen tartunk gyermekfutamot. Itt a Kastélyszigeten belül lesz egy körülbelül 1 kilométeres pálya kijelölve a gyermekeknek. Ők is befutó éremben részesülnek a célban, kis csokoládé és ivólével. Várjuk őket a célban.
1: Olvastam itt különböző életkori határokat, életkori szabályokat, akár a félmaraton kapcsán, akár a maraton kapcsán, mert az, hogy a gyermekversenyen a korhatár a 16 év, szerintem az azért nagyjából érthető, de hogy én meglepődtem, hogy például a félmaratonon 2010 előtti, a maraton előtt pedig 2008 előtt születettek nevezését fogadják el. Miért van ez így? Mit tudhatunk erről a szabályról?
2: Hát voltak belőle viták, vagy folyamatosan vannak itt a futóközösségeken belül viták, hogy kell ez a ugye minimum életkor egy távhoz, vagy nem kell. Mi az egyesület tagjai megbeszéltük, és úgy döntöttünk, hogy mi egy minimum korhatárt tűzünk ugye a maratonnál és a félmaratonnál. Nem mindenki tartja jó ötletnek, mi így döntöttünk, ezzel próbáljuk védeni ugye a gyermekeket, hogy ne 10 éves gyermek a szülői, hogy mondjam, ráhatása ne kezdjen el 42 kilométert futni, mert minden bizonnyal van olyan gyermek, aki le tudná futni, de mi nem tartjuk jó ötletnek.
1: Hát igen, nem is biztos, hogy jó neki, jót tesz ez a fejlődő szervezetnek. Mit tudhatunk még egyébként a versenyről? Lesz-e valami plusz program mellette itt az érdeklődőknek, szurkolóknak?
2: Hát ugye a kastélyunk nyitva áll és várja a szurkolókat egy tárlatvezetéssel. Itt ami külön programmal azért nem nagyon szoktunk készülni, mert itt a látogatók, vagyis úgymond a kísérőknek a legnagyobb része is elhagyja a Kastélyszigetet, és elmegy és frissíti a saját barátját vagy rokonát, akár testvérét a versenyen, és úgymond a verseny alatt ki szokott törülni a Kastélysziget, nagyon kevesen maradnak ott, csak a célba érkezéskor, meg a rajt előtt van úgymond nagyobb tömeg, és ezért ilyen komolyabb kiegészítő programmal nem készülünk. Vannak versenyeink, amiknél egész ágazó kiegészítő programaink vannak, ez a versenyen nem készülünk ilyenre.
1: Nehéz terep egyébként ez a futók számára?
2: Nehezebb lett a pálya, ugye Aktenekről Edelényig azért nagy részben lejtős, és nagyon kevés, talán 95 méter szint különbség, pozitív szintet tartalmazott maga a maratoni pálya. Itt most 500 pozitív szint van a maratoni útvonalunkban. Aszfalt versenyben ez egy nehéz versenynek számít. Félmaratonnál is ugyanígy megvan ez a szint, ilyen 200-240 méter szint, és ezek ugye a terepfutásnál ezek nem számítanak soknak, de egy aszfalt versenyen elég soknak számítanak. Így azt mondom, hogy a könnyű pályánkból most egy elég nehéz kihívással teli pálya lett.
1: Akkor egy érdekesség lesz, egy újdonság lesz a futóknak. Honnan érkeznek általánosságban a nevezők? Mert hogy ugye, hát beszéltük, hogy ez már egy nagyon nagy múltú sportesemény, egy nagyon nagy múltú verseny. Azért gondolom, itt vannak fix, szinte évről évre visszatérő versenyzők is.
2: Igen, akik így évről évre visszajárnak, így nem csak erre, hanem a többi versenyünkre is, ők most kifejezetten örülnek ennek, hogy megváltozott a pályának a karakterisztikája, mert így most más kihívás. Ugye eddig megpróbálták a saját idejüket megdönteni, most viszont teljesen másra számítanak, és ennek örülnek. Egyébként a résztvevők a Magyarország minden tájáról érkeznek. Hát most természetesen Borsod megyéből van a futóink zöme, de Szlovákiából is nagyon sokan át szoktak látogatni a versenyeinkre.
1: Ugye szeptember 1-e a nevezési határidő, de hát majd a helyszínen is meg lehet majd ezt tenni, igaz?
2: Igen, természetes. Szeptember 1 az azért, mert nekünk ugye tudni kell nagyjából egy létszámot, és úgy tudom készülni a versenyre. Ugye például, ha említem a rajtszámot, a névre szóló rajtszámot le kell tudni gyártatnunk, és akkor ezért zárunk le egy nevezést, de viszont a helyszínen ott tudunk nevezni, ott annyiban fog különbözni, aki ott nevez, hogy ugye például a rajtszámon nem lesz rajta a neve.
1: Ennyiben fog eltérni akkor tulajdonképpen.
2: Igen, igen, igen. Kiegészíteném egy dologgal, hogy az Egyesületünk már több éven át támogatja a Magyarországi Légimentésért Alapítványt. Minden felnőtt versenyzőnek a befizetett díjából 500 forintot mi tovább adunk a Magyarországi Légimentésért Alapítványnak. Így már így ez, én úgy gondolom, hogy ilyen 3 millió forint körülnéként tart a mi támogatásunk feléjük.
1: Ez egy nagyon szép kezdeményezés, ehhez szeretettel gratulálok. Akkor gondolom jó a kapcsolat is tulajdonképpen itt a légimentőkkel.
2: Igen, igen, igen, igen, ilyen baráti kapcsolatot sikerült kialakítani.
1: Esetleg tőlük is mennek futni?
2: De minden rendezvényünkön vannak, igen, légimentős kollégák is futnak. Voltak már, amikor be is öltöztek, vagyis abban a felszerelésbe futottak, amelyikben dolgozni szoktak. Volt olyan rendezvényünk, hogy már itt volt a Miskolci bázisról a mentőhelikopter, és a gyerekek megismerhették, úgyhogy tényleg nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük.
1: Honnan egyébként ez a jó baráti viszony?
2: Hát annak idején gondolkodtunk, igen, és felvetődött több lehetőség, hogy kit tudnánk mi támogatni egy ilyen jótékony céllal, és akkor rájuk esett a választás. Ismeretlenként kerestem meg őket, de azóta tényleg ilyen nagyon jó baráti kapcsolatot sikerült kialakítani.
1: Akkor tulajdonképpen lehet, hogy az érdeklődők még itt a légimentősökkel is fognak találkozni. Ki tudja, hogy mi fog történni?
2: Biztos, mert ezt a rendezvényünket ők biztosítják, úgyhogy itt lesznek, akkor mint rendezvény egészségügyi biztosítás. Is.
1: Akkor mindenképpen találkozhatnak a résztvevők is, érdeklődők is. Melyik egyébként a legnépszerűbb táv? Mert ugye azért van itt az 5 kilométeres táv is, ami gondolom tulajdonképpen ilyen hobbi futóknak van, és azért már némileg komolyabb a félmaraton. Hát aztán ugye a maratont meg mindannyian ismerjük, hogy azt szerintem egészen ehhez szánt, eltökélt embereknek van tulajdonképpen. Melyik általában a legnépszerűbb? Melyikre neveznek
2: nekünk
1: a legnépszerűbb?
2: Nekünk jellemzően a maraton és félmaratoni táv az körülbelül így a hasonló létszámmal szokott zajlani. Ugye az 5 kilométer távot, ott tényleg olyan kezdők, újrakezdők, és akkor aki tényleg csak rákészül egy kicsit erre a futásra, az már teljesítheti azt a távot. Nincs például szintidő az 5 kilométeres távunkban, épp azért, hogy bárki belevághat, és biztos, hogy beér a célba, nem lesz kizárva azért, mert túlcsúszott a szintidőn.
1: Egyéb szabályokról mit lehet tudni?
2: Nincs különleges szabályunk a versenyen. Megengedjük például a maraton, félmaratoni futóknak, hogy kerékpáros kísérőjük legyen. Lehet ugye egyénileg frissíteni, nem zárunk ki senkit. Nincsenek ilyen nagyon extrém és komoly szabályaink. Próbálunk egy baráti futóversenyt rendezni mindenki számára.
1: De gondolom lesznek frissítő pontok és frissítő állomások.
2: Természetesen a félmaraton, maratoni távon 5 kilométerenként meg lesznek a frissítő pontok, és a célban pedig mindenkinek, a kerékvárosoktól kezdve az 5 kilométeres futóig mindenkinek lesz frissítés.
1: Ugye itt tulajdonképpen magát a versenyt, ahogy már hallhattuk, a 2017-ben alakult Edelényi Futók Egyesülete szervezi, koordinálja és vette át. Egy picit azért magáról az egyesületről is beszéljünk. Mit tudhatunk erről a csapatról?
2: Hát ez egy baráti társaságként 2017 év végén alakult 10 fővel, most jelenleg ilyen 40 fő feletti taglétszámunk van, vannak aktívabb futók, és vannak, akik ugye tényleg csak ilyen hobbi szinten sportolnak, nem követel mind nálunk az, hogy most X távot le kell, hogy tudjon futni, itt aki szeretne, és úgy dönt az egyesület tagjai, akkor őket szívesen látjuk és veszük, hogyha csatlakoznak hozzánk. Mi is járunk rengeteg versenyre, tényleg mindenki megtalálja a számára megfelelő távot és versenyt, és próbálunk aktívan élni, és példát mutatni itt az időseknek, fiataloknak egyaránt.
1: Ha már itt az életkor szóba került, hát milyen korosztály az, aki a csapatot alkotja? Hát ugye, egyes teljesen?
2: Igen, mert most már ugye a szülőknek, akik az alapító tagoknak is, meg közben a tagoknak ugye a gyermekei is felnőttek, akik már szintén így aktív részvevői az egyesület életének, úgyhogy azt mondom, hogy tényleg ilyen általános iskolástól, hát nyugdíjasok még nem vagyunk, de közeledünk a nyugdíjkorra tárni.
1: Említette, hogy azért vannak még egyéb versenyek itt a Budva Völgyi Maratonon túl, amit tulajdonképpen maga az Edelényi Futók Egyesülete koordinál és szervez. Melyek ezek?
2: Hát a következő még ez évi versenyünk a október 24-én a Dinafit Szádvált Trail. Ez annyiban különbözik a többi versenytől, hogy ezt nem Edelényben, hanem Szögligeten rendezzük meg. Szokott lenni egy közösségi futásunk a Mikulás futás, és akkor a tavaszi versenyünk az a Fedrit Császta Trail. Nyáron szoktunk rendezni a kastélyban egy ilyen körözős éjszakai futást, és akkor talán ennyi a repertoárunk.
1: Végezetül azért segítsünk annyiban a hallgatókat, hogy hol tudnak utána nézni itt a pontos információknak, nevezéseknek.
2: Hát az Edelényi Futóknak a weboldalán www.edelényifutók.hu, vagy a Facebookon is nagyon aktívak vagyunk, és közösségi médiákon. A minden versenyünknek szokott lenni egy eseménye, melyen megpróbálunk mindenről tájékoztatni az érdeklődőket. De az első számú pont tényleg a weboldalunk, ami naprakész és pontos információkat tartalmaz.
1: Hát én már csak sok nevezőt kívánok, és mindenképpen a futáshoz megfelelő időt, mert hát ugye erről sem szabad elfeledkezni, hogy szeptember 12-én tényleg egy kellemes futóidő várja önöket.
2: Hát köszönjük szépen, bízunk benne, hogy olyan lesz, de hát itt én úgy szoktam mondani, hogy ez az időjárás a rendezőket veszi igénybe nagyon, hogyha eső van, vagy valami, de maga a futók esőbe is ugyanolyan lelkesedéssel és örömmel futnak, én úgy gondolom, mint rendező, az már igen természetesen jobb, minél jobb idő kifogni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Edelényi Futók Egyesülete által szervezett Borsodkén-Budvavölgyi maratonról hallhattak, mely szeptember 12-én zajlik majd. Itt 5 kilométeres félmaratoni és maratoni távra nevezhetnek az érdeklődők, de gyermekfutam is lesz, illetve a kerékpárosoknak egy túrával készülnek. Puskás Bélával, az Edelényi Futók Egyesületének ügyvezetőjével beszélgettünk.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt országos ellenőrzést folytat a játszóterek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése érdekében. Az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál állapítottak meg jogsértést a hatóság munkatársai. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összege elérte már a 14 millió forintot. Miskolcon az első fél évben 13 közterületi játszóteret ellenőriztek a szakemberek, illetve 7 olyan játszóteret, amely szálláshelyszolgáltatáshoz vagy fürdőszolgáltatáshoz kapcsolódott. A Borsodi Vármegye székhelyen mindegyik ellenőrzött létesítmény megfelelt a szabályoknak. Egyébként ez az ellenőrzés sorozat egész évben zajlik, célja, hogy a gyermekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működjenek, és az üzemeltetők maradéktalanul eleget tegyenek a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek. A részletekről Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációért és ügyfelkapcsolatokért felelős főosztályának vezetője nyilatkozik rádiónknak.
2: Az NKFH és a kormányhivatalok egész évben vizsgálják a játszóterek biztonságosságát, az üzemeltetés szabályszerűségét. Az első féléves adatok állnak rendelkezésre, és ezeket kommunikáljuk most, és hát azt látjuk sajnos, hogy az ellenőrzött játszóterek és az ellenőrzött játszóteri eszközök minden harmadikánál találunk valami fajta jogsértést. Nem kell megijedni, tehát ez nem azt jelenti, hogy ezek nem biztonságosak, és biztos, hogy ott a gyermekünkkel valami baj történik, de olyan üzemeltetési feltételeknek nem felelnek meg ezek a játszóterek és játszóteri eszközök, amelyek kizárnák azt, hogy biztos, hogy valami baleset nagyisten ne érje a gyermekeinket. Nagyon szigorú európai uniós és hazai jogszabályok vonatkoznak a játszóterek, játszóteri eszközök üzemeltetésére, kezdve attól, hogy már az adattáblát fel kell tüntetni a bejáratnál, hogy tudják a szülők, hogy ki üzemelteti azt a játszóteret, és az független attól, hogy közterületi játszótérről van szó, bölcsödében, óvodában, iskolák udvarában, vagy egy szállodában adott esetben, vagy egy játszóházban, mindenkire üzemeltetőtől függetlenül nagyon szigorú szabályok vonatkoznak.
1: Miért fontos egyébként maga ez az ellenőrzés? Ez gondolom azért rendszeres már.
2: 2011 óta folyamatosak ezek az ellenőrzések, minden évben kiemelt fókuszban vannak egyébként a fogyasztóvédelmi hatóságnál, éppen azért, mert a gyermekek biztonsága kiemelten fontos. Azok a szabályok, amelyeket egyébként az uniós rendelkezések előírnak, azokat mindegyik üzemeltető betartja, hogy betartaná, mondhatom így, azt hiszem, akkor biztos, hogy nem lenne gond, és nagyon csekély, minimális kockázata csökkenne a gyermekeket veszélyeztető, akár játszóteri eszközök, akár játszóterek megléte. Nekünk ezt folyamatosan ellenőrizni kell, mert sajnos az a 30-35%-os kifogásolási arány, ez rendszeres. De mondom még egyszer, nem olyan kirívó problémák, hogy ezzel meg kellene ijedni. Sok esetben a dokumentáció hiányzik, vagy a rendszeres felülvizsgálat hiányzik, de ezt folyamatosan nekünk ellenőrizni kell, egyébként az üzemeltetőknek is ellenőrizni kell, és hát az se baj, hogyha a szülők bejelentéssel élnek, akár az NKFH felé, akár az üzemeltető felé, hogy ők látnak valami problémát egy hintánál vagy a csúszdánál, mindenképpen arra kérem őket, hogy ezt tegyék meg, mert akkor mi is, meg az üzemeltető is, akkor lesz biztos tudatában, hogy valami probléma van adott esetben.
1: Milyen szabályoknak kell egyébként, hogy megfeleljenek a játszóterek?
2: Az uniós jogszabályokat a magyar GKM rendelet és a kormányrendelet ültette át. Itt például elmondja, hogyha egy újonnan telepített játszóeszköz van, akkor a használatba vételőt ellenőrizni kell, és egy megfelelőségi tanúsító intézet az, aki ezt kvázi jóvá hagyja, hogy az használható. De hogyha nem is új eszközről van szó, akkor is 3 évente időszakos ellenőrzést kell végezni, illetve végeztetni, ezt megfelelően dokumentálni kell. Nyilvántartást kell vezetni minden esetben, ha valami lényeges dolog történik a játszótéri eszköznél. Például akkor is, hogyha a játszótér egyik feléből a másik helyre áthelyezik mondjuk azt a hintát, vagy valamit javítanak rajta, vagy elbontanak, ezeket is folyamatosan fel kell tüntetni, és ezt a nyilvántartásba kezelni kell. És hát a legfontosabb az, hogy folyamatosan ellenőrzést kell végezni a játszótér üzemeltetőnek, ha ő bármi problémát talál, nem tudja azonnal orvosolni mondjuk a hintánál, ezzel nincsen természetesen baj, de akkor ezt körbe kell kerítenie, hogy egy gyermek se tudja azt használni, hogy véletlenül se történhessen baleset.
1: Hol zajlottak egyébként az ellenőrzések itt az elmúlt fél évben?
2: Hát mindenhol zajlottak az ellenőrzések, ahol játszóterek voltak. Egyrészt a közterületi játszótereken, a parkokban, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarain, másrészt az úgynevezett szürke zónában is, tehát szállodákban, éttermek, társasházak udvarán, vagy játszóházakban kialakított játszóterekben is. Azt említettem, hogy a szabályok ugyanazok, teljesen mindegy, hogy hol vannak ezek a játszóterek, és kiüzemeltetik, és nekünk is az a célunk, hogy minél szélesebb körben tudjuk ezeket vizsgálni, tehát hogy leszedjük országszerte egyébként minden vármegyében, illetve a fővárosban is ezeket az ellenőrzéseket, hogy teljesen széles körben tudjuk ezeket nézni.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor itt Miskolcon, Borsodabói, Zemplén vármegyében is jártak?
2: Pontosan Miskolcon is jártunk, illetve a megyében is. Miskolcon 13 közterületi játszóteret ellenőriztek a kollégák, és 7 hetet továbbá, ahol szálláshely szolgáltatáshoz, a fürdőszolgáltatáshoz kapcsolódott. Ami jó hír, hogy Miskolcon nem találtak kifogásolni valót, tehát ott, ahol az ellenőrzések folytak, ott rendben voltak a szabályok, és azokat megfelelően betartották az üzemeltetők. Nyilvánvaló, minden játszóteret nem tudunk ellenőrizni, hiszen rengeteg van az országban, hál' Istennek. Ezért is fontos, hogyha a szülő bármi problémát találnak, akkor éljenek bejelentéssel egyrészt az üzemeltető felé. Az üzemeltető nevét fel kell tüntetni a bejáratnál egy adattáblán, és hogyha ők nem válaszolnak, vagy nehogy Isten nincs is adattábla, akkor pedig éljenek bejelentéssel a kormányhivatalokhoz, a fogyasztóvédelmi hatóság felé.
1: Egyébként egy-egy ilyen ellenőrzés hogyan, miként zajlik? Mit csinálnak ilyenkor a szakemberek?
2: Ez nagyon egyszerűen zajlik, a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai szúrópróbaszerűen kimennek az adott helyszíne. Egyébként a kiválasztás is már történik azt szerint, hogy mondjuk korábbi években valamely problémát találtak, és akkor ismételt ellenőrzés van, de az is felmerülhet, hogy egy fogyasztó egy szülője bejelentéssel ekkor is ellenőrizik, és ezen felül is természetesen szúrópróbaszerűen folyamatosak az ellenőrzések. Kimennek a kollégák, az első pont, hogy megnézik azt az adattáblát, hogy az rendelkezésre áll, ott van az üzemeltető neve, ott van az üzemeltető elérhető. Hogy ott vannak az adott játszótéri eszközön azok az előírások, amelyeket fel kell tüntetni mindenképpen, és hát az üzemeltető is közvetlenül megkeresik, hogy ő szolgáltasson adatokkal adott játszótérre vonatkozóan, mutassa be a dokumentációt, mutassa be a nyilvántartásokat, egyébként 10 évre visszamenőleg meg kell tartani ezeket a dokumentációkat, tehát akár visszamenőleg is kérheti ezt a fogyasztóvédelmi hatóság.
1: Említette ugye, hogy a ellenőrzött játszóterek közül nagyjából a 37%-uknál volt valamiféle szabálytalanság vagy jogsértés. Mi volt a tapasztalat? Ezek közterületi játszótereknél voltak inkább ezek a problémák, vagy egyéb fenntartású, akár bölcsödik óvodák, akár szállodák által üzemeltetett játszótereknél?
2: Előfordult közterületi játszótereknél és bölcsödéknél, óvodáknál, iskoláknál is, de nagyobb volt a kifogásolási arány a szállodáknál, a társasházak udvarain, ott nagyon gyakori volt, vagy játszóházakban kialakított játszótereknél. Tehát én azt gondolom, hogy ott nagyobb volt a kifogásolási arány. Természetesen az ideális az lenne, ha sehol nem lenne probléma, de az ellenőrzések is azért vannak folyamatosan, de összességében azt tapasztaltuk, hogy a közterületi játszótereknél, önkormányzati üzemeltetésű játszótereknél inkább megfeleltek a szabályoknak, mint egyéb helyeken.
1: Egyébként van arra vonatkozó szabály, hogyha valami ilyen eszköz tönkre megy, vagy valamelyik játszó rész megsérül, akkor mennyi idő alatt kell azt kijavítani?
2: A cél az, hogy haladéktalanul, jogszabály ezt nem írja elő, hogy mennyi időn belül kell javítani, de azt viszont előírja, hogy addig, amíg nem javítják, nem orvosolják a problémát, addig az nem használható. És ebből a szempontból mindegy, hogy ezt az üzemeltető fedezi fel ezt a problémát, vagy pedig a fogyasztóvédelmi hatóság szólítja fel erre. Amennyiben ez megtörténik, akkor azonnal körbe kell keríteni azt a játszótéri eszközt, azt nem lehet használni. És ezután csak és kizárólag akkor lehet elbontani ezt a kis szalagot, amennyiben megfelel ezt követően már a játszótéri eszköz a biztonsági előírásoknak.
1: Említette, hogy ugye hosszú évek óta zajlanak a játszóterek ellenőrzései. Mik a tapasztalatok így az elmúlt évek során, szabálykövetőbbek már a fenntartók, vagy még mindig azért ez a 37%, ez egy magas szám?
2: Ez magas számnak minősül, de egyre jobbak a számok, tehát volt ez 50% fölött is még, amikor megkezdődtek ezek az ellenőrzések jó pár évvel ezelőtt, de az a cél, hogy minél alacsonyabb legyen. Egyébként az üzemeltetők többnyire együttműködőek, nagyon sok esetben inkább csak a hanyagságból hiányoznak mondjuk azok a dokumentációk, amelyeknek meg kell lennie, de nyilvánvaló ezt nem engedhetjük el, hiszen a gyermekek biztonsága a lényeg, de mondom még egyszer, együttműködőek a vállalkozások, és az esetek jelentős többségében orvosolják is a problémát. Amikor viszont nem orvosolják, ez nagyon fontos, hogy akkor bírságot is ki kell szabnunk, és az idei évben az első fél évben egy országosan kb. 14 millió forint bírság kiszabására is került sor összességében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy két okból sem érdemes megkerülni a jogszabályokat, egyrészt mert bírságot is kiszabhat a fogyasztóvédelmi hatóság, másrészt mert a gyermekek biztonsága az mindenekelőtt és az a legfontosabb.
1: Egy picit végezetül segítsünk a szülőknek. Én azt gondolom, hogy szerte az országban, de hát aztán itt Miskolcon mi gyakran találkozunk olyan játszótérrel is, ami hát még ez a régi típusú, a rakéta, a vashinta, a láncos hinta, és a többi, és a többi. Azt inkább kerüljék el egyébként a szülők?
2: Abszolút mértékben, ráadásul ilyen játszótérben nem is nagyon lehetne. Tehát az uniós szabályok azt is előírják, hogy mikkel nem találkozhatnak a gyermekkel, milyen élekkel nem találkozhatnak, hogy rozsdás játékkal nem találkozhatnak, vagy van ez a gumitalpazat, ennek is gumiburkolatnak is meg kell lennie, az nem lehet sérült, nem lehet hiányos. Tehát ha ilyen sincsen egyáltalán, vagy látjuk a sérült, vagy hiányos, ezeket a játszótereket inkább kerüljük el.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a játszóterek ellenőrzése kapcsán Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációért és ügyfelkapcsolatokért felelős főosztályának vezetőjét kérdeztük.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, sokan a nyár utolsó és az ősz első napjait kihasználva elutaznak még egy rövid szabadságra, néhány napos városlátogatásra vagy egy külföldi túrázásra a hegyekbe. Azonban, ha ország határainkon túlra indulunk, érdemes előre tájékozódni, mi kerülhet az úti podgyászba. A leggyakoribb problémát a megengedett mennyiséget meghaladó jövedéki termék, például cigaretta, alkohol behozatala jelenti. Van, hogy az is számít, repülővel vagy kocsival érkezik. De általános szabály, hogy utazásnál a célország jogszabályait is be kell tartani. Megyesi Krisztina pénzügyőr alezredest, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Borsodabói Zemplén vármegyei igazgatóságának vámigazgatósági referensét kérdezzük a témával kapcsolatban.
2: Az unión belül alapvetően szabad az áruk és a személyek mozgása, tehát bárki szabadon hozhat és vihet saját magának vagy ajándékba vásárolt termékeket, azonban néhány kivétel azért van, amelynek a szállítása vagy engedélyhez, vagy mennyiségi korláthoz kötött. Itt három termékköt említenék meg. Az első például a gyógyszerek. Krónikus betegek szednek mindenféle gyógyszert folyamatosan. Itt érdemes igazolást kérni az orvostól a rendszeresen szedett gyógyszerekről, mert csak az orvos által felírt és az utazás idejére elegendő gyógyszert vihetjük magunkkal külföldre. Itt az igazolás főként az altatókat és az erős fájdalomcsillapítókat érintheti. A nem tiltott, de engedélyhez kötött az önvédelmi, sport és vadászfegyverek kivitele. Itt mindenképpen engedélyhez kötött ez a dolog, illetve külön kell említenünk az alkohol és dohánytermékeket, amikre pedig speciális mennyiségi szabályok vonatkoznak.
1: Itt az alkoholtermékek, illetve dohánytermékekből mik a kivihető mennyiségek, még ha nem is az összeset mondjuk el, de mik azok, amikre figyelni kell?
2: Magánszemélyként, tehát EU-n belül vagyunk, magánszemélyként saját használatra kivihetünk dohánytermékekből 800 szál cigarettát, 400 szál szivarkát, 200 szál szivart, 1 kg füstölnivaló dohányt, illetve most már egyre aktuálisabb a új

0: dohány termék kategória, ami egyszer használatos termékekből 800 darabot, ezeknek a töltőfolyadékából 30 ml-t, a füst nélküli dohánytermékek esetében 500 g-ot, a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékek esetében szintén 500 g-ot, és 800 darab hevített terméket tudunk magunkkal vinni saját használatra. Az alkohol esetében ez úgy néz ki, hogy sör 110 liter, köztes alkoholtermék, ami például a vermut egy ilyen kategória, ebből 20 litert, alkoholtermékből 10 litert, ezek azok a mennyiségek, amik még a saját használatra a kereskedelmi mennyiséget nem haladják meg. Ha a szállított mennyiség vagy ezeknek a termékeknek a jellege alapján azok továbbértékesítési vagy üzleti célja feltételezhető, tehát meghaladják ezeket a mennyiségeket, és ott már feltételezhető egy üzleti cél, akkor az induláskor az áfa és az egyéb adókötelezettségek, például jövedéki adó teher is felmerülhet.
1: Ha külföldi utazásokat nézzük, azért nagyon sokan unión kívüli országokba mennek, akár egy-egy egzotikus szigetet nézve. Ezekről mit kell tudnunk?
0: Unión kívüli országban már sokszor nem elegendő a személyigazolvány, úgyhogy az utazáshoz szükséges okmányok a célországtól és az utazás típusától is függenek. Az országok többségébe érvényes útlevél szükséges, illetve bizonyos esetekben vízum vagy speciális beutazási engedélyre is szükségünk lehet, de vannak ezen kívül még különösebb esetek is. Ilyen például Svájc, Izland vagy Norvégia, aki ugyan nem tagja az Európai Uniónak, de a Schengeni övezethez tartozik. Ezért itt a beutazáshoz szintén elég, ha érvényes személyigazolvánnyal rendelkezünk, bár, mint ahogy mondtam, nem is EU-s tagországok. Amit még tudnunk kell, hogy az Egyesült Királyság 2021 óta nem tagja az Uniónak, ezért oda érvényes útlevél, és pluszban még egy beutazási engedélyre is szükségünk lesz. Utazás előtt mindig ellenőrizzük a célország konzuli oldalán, hogy szükséges-e vízum vagy elektronikus beutazási engedély. Az okmányoknál különösen arra kell figyelnünk, ez a tengeren túli és távol-keleti országokra különösen igaz, hogy az útlevél a tervezett hazautazás napjától számított legalább 3 vagy más országban 6 hónapig érvényes maradjon. A gyerekeknek és a kiskorúaknak is minden esetben saját úti okmányra van szüksége, illetve vízumra is, illetve a jogosítvány nem minősül úti okmánynak, és az okmányok elvesztése esetén fontos, hogy azonnal jelentsük a helyi hatóságoknál, jellemzően a rendőrségen, illetve ezt követően keressük fel a magyarországi konzulátust, ahol ideiglenes útlevelet igényelhetünk.
1: Ugye egy nyaralásnál, hát nagyon sokaknak elengedhetetlen, hogy valami emléket hozzanak maguknak, vagy esetleg az itthon maradt családtagoknak, rokonoknak, de hát azért itt a szuvenéreknél is bizony figyelni kell arra, hogy milyen szabályok vonatkoznak ezekre. Segítsük ebben is a hallgatókat. Mi az, amit behozhatunk, mi az, amit tiltó listán van?
0: Igen, szuvenírként az általános szabály az, hogy mindent szabad, amit nem tilos, és ami a bőrönbe belefér. Ezt én legalábbis mindig így értelmezem a saját utazásom során is. Ezért elsősorban itt a tiltásokra és a korlátozásokra kell kitérnünk. Összefoglalva, az általános szabály az, hogy az EU-n kívüli országokból tilos behozni védett növényekből és állatokból készült tárgyakat. Ez egy nagyon fontos kategória, majd később részletesen is beszélek róla, nyers, húst és tejterméket, és hamisított márkaterméket. Ez a 3 olyan nagy kategória, amiről beszélnünk kell. Az első ilyen nagy csoport a védett állati és növényi termékek. A veszélyeztetett állat és növényfajok szállítását a Washingtoni Egyezmény szigorúan szabályozza, a CITES. Ez mintegy 5000 állatfajra és 28000 növényfajra vonatkozik, valamint azok élő és élettelen egyedeire, részeire, illetve az ezekből készült termékekre, ideértve a vadásztrófeákat és a preparátumokat is. Az engedélyeket mindig az adott ország illetékes CITES hatóságai állítják ki. A CITES hatály alatt tartozó élő állat vagy állati eredetű termékek, illetve növényi eredetű termékek vagy élő növények szállítása ezen a CITES engedélyen kívül még állategészségügyi vagy növényegészségügyi bizonyítvánnyal működhet. Tehát még pluszba erre a két bizonyítványra is szükség van. Fontos tudni, hogy ezt a termékkört csak Magyarország az erre a célra kijelölt állat vagy növényegészségügyi határállomással rendelkező határátkelő helyein lehet kivinni, illetve behozni. Bele sem gondolunk, de mégis úgy érzem, hogy ki kell emelni, hogy a CITES termékeket ajándéktárként vásárolhatunk a világ számos részén, így azok megvételével önkéntelenül is hozzájárulhatunk a természet károsításához, bizonyos fajok kihalásához. Az ilyen emléktárgyak engedély nélküli behozatala jogellenes cselekmény, ami természetvédelmi bírság kiszabását vagy büntetőeljárást is vonhat maga után. Ezért utazás előtt célszerű érdeklődni, hogy mely állat- és növényfajokat védi a washingtoni egyezmény. Előfordulhat, hogy egyes emléktárgyként árusított termék, elefántcsont vagy teknős páncél, egzotikus bőrtermék vagy szörme, trópusi kagyló, nem is gondoljuk, de mégis engedélyköteles. Ezzel a témával kapcsolatban, ha valaki bővebben érdeklődne, illetve ilyen termék kerül a kezébe, és szeretne megbizonyosodni, hogy behozhatja, a CITES-nek a web oldalán találhatunk információkat. A következő nagy csoport, amiről beszéltem, ez a nyers hús és hústermék, valamint tej és tejtermék, nem uniós országokból történő behozatala. Ezek nagyon komoly egészségügyi, állategészségügyi kockázatot jelentenek, ezért mindenképpen engedélykötelesek. Harmadik csoport, ezek a hamisítványok. Ezzel nem is gondolnánk sokszor, illetve nem is biztos, hogy rendelkezünk elő információval ezekről a termékekről, mert ezek az engedély nélküli kereskedelmi mennyiség, vagy akár egyéni, de vámellenőrzésen fennakadó ruhanemű, táska, parfüm, elektronikai cikk, ami hamis márkajelzés visel, szintén nem hozható be az EU területére. És akkor még egy olyan csoport van, ami főként Törökországból és Egyiptomba utazó utasokat érinti. Tehát ezekben az országokban különös figyelmet fordítanak arra, hogy a kulturális javak és régiségek ne hagyhassák el az országot. Ezekben az országokban tiltják a törvények az ország területére származó régészeti vagy kulturális értékű tárgyak, kövek vagy akár védetnek minősített helyi ásványok és kövületek kivitelét, tehát nem érdemes próbálkozni a piramis egy darabjának hazahozatalával például.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Megyesi Krisztina pénzügyőr alezredest, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Borsodabói Zemplén vármegyei igazgatóságának vámigazgatósági referensét hallották.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Rádió, a református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel az uniós tagországok vezetői tömörítő Európai Tanács elnöke Budapesten. A vezető szeptember 17-éig felkeresi az unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken. A közleményből kiderül, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszerirányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszertanokat, melyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázatkezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója pénteken. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, mondta Lovas Attila. Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. A Köti vízik honlapján olvasható, hogy a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tiszató Kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Újabb 17 férőhelyjel bővül a Magyar Vöröskereszt által működtetett hajlékszociális otthon, mely kifejezetten idős, hajléktalan emberek tartós, bentlakásos ellátását és gondozását biztosítja a Baross Gábor úti épület együttesben Miskolcon. Eddig 60 férőhelyjel működött az otthon, most ezt további 17-tel bővítették. Duberné Dunavecki Éva intézményvezető a minap.hu-nak elmondta, 1994 óta biztosítják a szolgáltatást az egyébként önkormányzati tulajdonban lévő épület egy részében. Nemrégiben újabb részt kaptak megtérítésmentesen, hogy az ápolást, gondozást komfortos körülmények között tudják megoldani. 20 éve körözött 60 éves brit férfit fogtak el Polgárnál az amerikai szövetségi nyomozóiroda, az FBI jelzése nyomán magyar rendőrök, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda pénteken a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az amerikai társhatóságok 2003-tól nyomoztak ellene gyermekkorú személy sérelmére, illegális szexuális tevékenységre irányuló kényszerítés és rábírás bűncselekmény elkövetése miatt, és a legkeresettebb bűnözők közé tartozott. A magyar nyomozók azonosították azt a brit rendszámú gépkocsit, amit a körözött használt. A férfi augusztus 26-án Romániából lépett be Magyarországra. Miután a tartózkodási helyét behatárolták, a nyomozóiroda felvette a kapcsolatot a Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitánysággal, tájékoztatva őket arról, hogy az autó a célszeméllyel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felől az M3-as autópályán feléjük tart. A járőrök végül Polgárnál érték utol és igazoltatták a sofőrt, majd előállították a hajdunánesi rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették. A nyomozóiroda kezdeményezte a férfi kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség múltját ismerhetik meg. Két történész ugyanis olvashatóvá és közérthetővé tette a 300 évvel ezelőtt született gyülekezet történeti leírást. A szövegből kiderül például, hogy a szentesi reformátusok feje fölül egy alkalommal egy istentisztelet közben kezdték el lebontani az épülő templomukat, mert ahhoz nem csak a vályogot, hanem követ is használtak.
2: Istentisztelet alatt estek neki a templomnak, tehát hogy bent ment az imádkozás, és most a szöveget már nem kerestem ki, elnézést, de valahogy ilyen kontrasztba állítja, hogy az ő istentiszteletük csendes ima, és a kívülről meg a borzasztó zajok érik őket, és presszionálják az egész gyülekezet.
1: Vendégeink Hegyi Ádám és Éliás János történészek, és Erdélyi Lajos szentesi presbiter. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A Szentesi Református Gyülekezet 300 éves gyülekezet történetet bemutató forrását dolgozta föl két történész. Nem mondhatom, hogy lefordították a szöveget, mert évszázadokkal ezelőtt is magyarul írták meg azt, ám arról van szó, hogy a szöveg már nem volt sem érthető, sem olvasható egy laikus számára, ezért volt szükség a történészek munkájára. A kiadás apropója pedig az, hogy a Szentesi Reformátusok idén ünneplik, hogy 200 éve készült el a templomuk. A részletekről három vendégemmel beszélgetek. Itt van velünk Hegyi Ádám történész, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadója, az STE egyetemi docense, valamint Éliás János, a Karcagi Györfi István Nagykom Múzeum történésze, továbbá Erdélyi Lajos, a Szentes Nagytemplomi Református Egyház község presbitere. Velük beszélgetek tehát, tartsanak velünk. Erdélyi Lajos presbiternek szegeznék első körben, hogy miért volt fontos a szentesi gyülekezetnek, hogy elkészüljön. Ádám, kérlek a borítót mutasd ide felém. Ennek a Szentesi Reformáta Eklézsiának matrikulája című 1748-as gyülekezet történeti kiadványnak az átírata, és szerintem már a cím megmutatja, hogy miért volt rá szükség, mert ebbe sem értek mindent. Szóval miért vágott bele ebbe a gyülekezet, kérdezem Erdélyi Lajos presbitert.
3: Szentes ugye egy kis város itt a Délalföldön. Szentesnek két olyan korabeli kolonkája van, amely releváns információkat tartalmaz a 18. századról, vagy a 18. századtól kezdődően. Az egyik egy civil krónika, a Petrák krónika, a másik pedig ez a bizonyos matrikula. De vélhetően történészek azért ezt jobban meg tudják majd világítani. E kettő közül az egyik a Petrák krónikának egy változata megjelent valamikor, és úgy gondoltuk, hogy ez a matrikula, ami igazából egy egyháztörténet, az egyházközség története, jó lenne, ha megjelenne, tekintettel arra, hogy ez nem csak egyházközség történetet, hanem néprajzot és várostörténetet is tartalmaz, és a nagy templom fennállásának 200. évfordulója e tekintetben nagyon jól jött.
1: Eddig ezt a forrást nyilván ismerték, de hogy akkor ez idézőjelben használhatatlan, vagy szinte használhatatlan, nehezen érthető volt, mert hogy 300 éves a szöveg, és nem a mai fülnek, szemnek jól követhető, vagy hogy állt eddig ehhez a gyülekezetük?
3: Egyrészt, mivel 300 éves a szöveg, mint ahogy említette, nehezen olvasható, másrészt a fizikai állapota is jelentős mértékben csökkent. Hozzá lehetett férni egyébként elektronikusan ehhez, hiszen dr. Takács Edit levéltáros és kollégái munkája alapján ez az 1990-es évek végétől hozzáférhető interneten, azonban az átírt szöveg és az ehhez szükséges tudományos magyarázatok, jegyzetek nem szerepeltek. Ezért is gondoltuk úgy, hogy ki kellene adni. Nem is gondolom azt, hogy ezzel megállna ez a folyamat. Remélem, hogy valakik majd az egyháztörténet további részeit is ki fogják adni, hiszen nagyon érdekes, teljesen új információkat tartalmazó leírások találhatók benne Szentesről, az egyházközségről és nagyon sok minden másról is, de mi eddig jutottunk el az 1748-tól nagyjából a 1770-es évek második feléig tartó krónikával.
1: Elsőre úgy lehet, hogy furcsa a hallgatónak, hogyha most 200 éves a nagy templomok, amit ünnepelnek, és ebben a kötetben még csak szó se lehet ennek a templomnak az építésről, mely korábbi a forrás, akkor miért kapcsolódik a kettő össze? Bennem egy megoldás van. Ez mutatja azt, hogy az a templom is valamiben már érkezett, egy több száz éve létező élő közösségbe, és erre mutat vissza, hogy nem csak egy templomunk van, hanem ennél régebbi a közösség. De kérdezem én, hogy önöknek mi volt a szándékuk ezzel?
3: Ugye ez az egyháztörténet, aminek a címe nem pontosan egyháztörténet, hanem matrikula, ez a reformációtól kezdve próbálja leírni az egyházközség történetét. Több templomunk volt ez alatt az idő alatt. Volt, amely templomot visszavettek, vagy elvettek a reformátusoktól. Volt olyan templomunk, amelyik leégett, és jelenlegi 200 éves templomunknak az elődje pedig azért került leváltásra, vagy egy új építésre, mert a egyházközség létszáma olyan nagy volt, hogy az a templom kicsi volt az egyházközségnek. Így aztán összefügg a jelenlegi templomunkkal is a matrikula. Azt jelzem, hogy ez igazából az egyháztörténetünk első része, tehát a korai egyháztörténetünknek az első része, hiszen folytatódik az 1770-es évektől tovább az 1800-as évek első feléig egy kis Bálint nevű prédikátor által, aki egyébként a jelenlegi 200 éves templomunk itt építésének idején az egyházközség prédikátora volt, tehát lényegében ő építette a templomot. Igazából nem csak templomot. Kis Bálint, akinek egyébként most a 200 éves évforduló kapcsán szobrot is fogunk állítani, egy köztéri szobrot fogunk neki állítani, ő nem csak templomot építetett, elsőként felépítette Szentes első emeletes épületét, ez volt a fiúiskolánk, az elemi iskolánk, majd ezt követően felépítette a templomot, és végül parókiát is építetett, ezt nagyjából egy olyan 15 éves, 20 éves időszak alatt, tehát nagyon sokat tett a Szentesi Egyházközségért.
1: Köszönöm szépen, és akkor fordulok a jelenlévő, körünkben lévő történészekhez. A Hegyi Ádám történész itt ül velem a stúdióban, és telefonon pedig itt van velünk Éliás János. Ők ketten kollégák. Éliás János a Debreceni Egyetem doktori hallgatója, Ádám pedig az ő tanára, és közösen dolgoztatok ennek a szövegnek a gondozásán. Most kicsit provokatívan, de nem sértően akarom föltenni a kérdést, hogy mennyire történészi munka egy 300 éves szövegnek a mai szövegre való ültetése. Ez nem egy fordítás, munka, nem egy lektori munka, vagy nyelvészeti munka, ez egy történészi munka? Hegyi Ádám.
2: Igen, ez abszolút történészi munka. A modern történettudományban a forrás kiadás egy külön területnek számít, és ahogy már itt a Erdélyi Lajos is elmondta, hogy ez egy régi szöveg, amit nagyon nehéz értelmezni. Ráadásul az eredeti példány ugye az levéltárban férhető hozzá, levéltárban az emberek többsége nem jut el, és annak ellenére, hogy volt ennek egy digitális kiadása, vagy van is még egy digitális kiadása, az a szövegkiadás több szövegvariánst mosott össze, és nem az eredeti szöveget, tehát nem a legelső változatát tartalmazta ennek a szövegnek, illetve bizonyos részek kimaradtak, más részek meg kibővültek, mert pont abból, hogy több szövegvariánssal dolgozott, nem lehetett egyértelműen követni, hogy melyik szöveg mihez tartozik. És még amit hozzátennék ehhez kiegészítésként, hogy akkor mi a feladat, tehát ez nem fordítás, habár latin nyelvű szövegek vannak a kéziratban, amiket lefordítottunk, hanem egy modernizált átírás, tehát nagyjából követi a mai helyes írás, habár azért a mondatszerkezetet nem írtuk át, tehát a nyelvújítás előtti szövegalkotás az megmaradt természetesen benne, viszont például az eredeti kéziratok központozást is nagyon furcsán kezelte. Tehát ugye, amit ma egy általános iskolai gyerektől is elvárnak, hogy hogyan kell összetett mondatot meg alárendelt mondatokat alkotni, hát itt ez egyáltalán nincs. Ezeket igyekeztünk megoldani, tehát hogy megtalálni, hogy hol vannak a mondatrészek, és magyarázó jegyzetekkel láttuk el, már csak azért is, mert rengeteg, mivel pont nyelvújítás előtt készült a szöveg, rengeteg olyan kifejezést használ, ami a mai magyar nyelvben már nem ismert. És akkor ezeket igyekeztünk megmagyarázni. Jellemzően latin kifejezések vannak, de német, sőt, régies magyar kifejezések is találhatók benne. Az egyik ilyen kedvenc kifejezésem a bujavászon, amit meg kellett magyarázni, hogy ténylegesen mi az.
1: Ne hagyd itt a levegőben, mi az a bujavászon, Ádám?
2: a Bujavászon egy gazdagon díszített szövet, a textil történet foglalkozik ezzel igazából. Én úgy sejtem, és lehet, hogy János majd ki tud ebben igazítani, hogy ez török hatást mutat ebből a korszakból, tehát ugye az oszmán hódoltság idején elég sok motívum érkezett a hímzésbe, a textíliába Magyarországon, és ez a gazdagon díszített textíliákat jelenti.
4: Igen, ez lényegében egy tehát hímzett török vászunk el, mert ami ugye magán hordozza ezeket a jegyeket. És hát ugye a 150 éves együttélés során az azért itt is maradt, ezt láthatjuk.
1: Éliás Jánoshoz fordulok, mennyire lepte meg a felkérés Hegyi Ádámtól, hogy csatlakozzon be ebbe a munkába, és hogyan tudott kapcsolódni?
4: Meglepett, mert hirtelen jött, tehát nem egyeztettünk előre. Természetesen nagyon örültem neki. Egy magamfajta doktorandusz hallgatónak mindig jó, hogyha egy ilyen nagy munkába bekapcsolódhat. És az meg külön előnyös volt, hogy Ádámmal már korábban is dolgoztunk együtt, már egy jó ideje együtt dolgozunk, és teljesen egyenrangúként kezelt engem, fele-fele arányban osztottuk meg ezt a munkát, tehát ketté osztottuk a szöveget, ő írta át az első felét, én pedig a második felét. Végén pedig természetesen összetettük a munkáinkat, és utána együtt dolgoztunk az egyesített szövegen.
1: És önnek volt ilyen emlékezetes, mondjuk kifejezésbeli probléma, vagy nehézség, amit úgy jobban át kellett gondolni, mint ez a Bujavászon példa volt? Vagy akár csak kedvenc emlékezetes?
4: Nekem is a Bujavászon az, ami úgy megmaradt nagyon.
2: Bocsánat, hogy beleszólok, de van egy ilyen kifejezés, hogy fakova. János, emlékszel erre? Ez fából készült, használhatatlan kovakő.
4: Igen, tehát, hogy nem is tudom, milyen kontextusban használta a szerző, de hogy az a lényeg, hogy értéktelen dologra vonatkozott, ugye fából készült kovakő tényleg. Igen.
1: És ezeket a szavakat hogyan lehetett értelmezni? Tehát volt ehhez valamilyen forrás, vagy ezeket kontextusból kellett kikövetkeztetni a történészeknek?
2: Az a történész, aki egy bizonyos korszakkal foglalkozik, kialakul benne egy tudás, egy ilyen tudatalatti ösztönés, ami felismer bizonyos kifejezéseket, tehát tudja kapcsolni ezeket, illetve azért rendelkezésünkre állnak segédletek. Például vannak szótárak ebből a korszakból, tehát a legismertebb a pápai Páris Ferenc latin-magyar szótára, ami a korabeli nyelvállapotokat nagyon jól tükrözi, és bizonyos régies kifejezéseket az teljesen másként magyaráz meg. Most nem ebben a szövegben, tehát ebben a matrikulá szövegben nem szerepelt ez a kifejezés, de a maga a plagizálás, ami egy ma nagyon elítélt dolog, illetve a szöveg összeszerkesztés, az ebben a korban elfogadott volt, és maga a pápai Páris szótár is ilyen egybeszerkesztésnek értelmez ezeket a kifejezéseket, tehát nem szöveg átemelésnek, hanem szöveg szerkesztési folyamatnak írja le. Tehát, hogy vannak a nyelvnek jelentésbeli változásai az évszázadok alatt, és az ember az igyekszik a történeti szakma, és hát a nyelvtörténet is már elég sok olyan kézikönyvet, segédletet közzétett, ami alapján ezek érthetőek. Én most itt megemlíteném a Erdélyi Egyház Történész Iskolát, itt a Buzogány Dezső professzor úrnak van egy komoly iskolája Erdélyben, akik református, korújkori kéziratos szövegek átírásával most már 20-25 éve folyamatosan foglalkoznak, és az általuk használt módszertant vettük át mi is, illetve azokat a szójegyzékeket, magyarázatokat, amiket ők megállapítottak, hogy egy-egy kifejezés mit jelent, azt mit az Alföld területén is tudtuk alkalmazni, tehát van egy minta, amihez lehet nyúlni.
1: Történetekre szeretnék áttérni, és egy bevezető kérdés ide. Tehát a történészek ismerték, meg a gyülekezet is ismerte ezt a forrást, de mennyire volt napra készen feldolgozva, vagy úgy Ádám a te fejedben, mint aki ezzel a vidékkel foglalkozol, minden történet ott, vagy volt olyan, és ez a kérdésem lényege, amit átírtatok, és rádöbbentél, hogy ez egy érdekes történet, ez egy érdekes adat, ami nem volt még kidomborítva, mert nem volt előtte időd arra, hogy minden szó szerint lefordíts és elemez. Tehát van-e ilyen történet, ami így bukott ki tulajdonképpen?
2: Persze, elég sok ilyen van. Egy példát mondok ezzel kapcsolatban. Tehát ebben az eredeti verzióban, ami a legelső verzió, ebben szerepel egy boszorkány történet, méghozzá egy szentesi lelkészt egy boszorkány megront. És ezt a további kéziratok, amelyeket ebből másoltak, hogy ebből eredeztethetők, ezeket elhallgatták. Nekem az a gyanúm, azért, mert ez egy kicsit szégyelni való volt, hogy egy református lelkész egy boszorkány környezetébe kerül, és hogy mi történhetett ott. Tehát, hogy igen, előfordulnak ilyen történetek. Illetve ami érdekes, hogy ami ebben nincs benne, és a későbbi szövegekbe bekerül, ugye említettük itt az előbb, hogy maga az eklézsia történet a reformáció kezdetével indít, viszont a eklézsia történet legelső első verziójának fogalma sincs arról, hogy Szentesen ki volt az első lelkipásztor. Tehát az első lelkészt, amikor 1670-es évekre teszi. És hát azért annyit tudunk, hogy a reformáció hivatalos dátuma 1517, és nyilván nem 1517-ben indult Szentesen a reformáció, de a református egyház jelenléte az minimum 100 évvel korábbi az 1670-es évekhez képest. Ez az eklézsia történet erről semmit nem tud. Tehát nem tudták kideríteni, és a 60 évvel később keletkezett második kötet, az meg már ismeri. Tehát annak utána ment a korabeli szerző, ő volt egyébként Kis Bálint, aki utána ment ennek a dolognak, ugye ez Gerendási Balázs volt az első ismert név szerinti szentesi református lelkész, úgyhogy vannak ilyen érdekes történetek, hogy nem lehet mindent egyértelműen megtalálni.
5: Erdélyi Lajos presbitert kérdezem, hogy nem tudom, az egész kötetet volt-e már ideje olvasni, de biztos, hogy beszéltek a munka közben is akár a két történésszel. Volt olyan történet, ami önt, a gyülekezet történetét és napjainkat ismerő embert meglepett, amit nem ismert a közösségük történetéből?
3: Igazából sok minden volt benne, de ami talán a leglényegesebb, amit nem én magam fedeztem fel, hanem a Hegyi Ádámtól hallottam, és végig gondolva teljesen igaza van. Egyáltalán ezt az egyháztörténetet, vagy egyházközség történetet miért kezdték írni? Teljesen világos és teljesen egyértelmű, hogy a református egyház üldöztetésének idején igazából a templom elvételével kapcsolatban született, vagy indult meg ez az egyháztörténeti írás. Szerették volna írásban rögzíteni azt, hogy milyen templomaik vannak, milyen történetük van, hogyha bármikor hasonlóra sor kerülhet, akkor ez rendelkezésre álljon. Egyébként nekem a legérdekesebb, és azt akartam mondani, hogy legmegdöbbentőbb, de inkább leginkább rácsodálkozó, amire leginkább rácsodálkoztam, az a templom elvételének története. Persze ez is egy kicsit egyoldalú, hiszen arról, hogy az a templom kié volt korábban, arról nem igen esik szó a református egyházközség történetében ebben a matrikulában, de ez egy nagyon érdekes, nagyon részletesen leírt történet, amely igazából az adott korról nagyon-nagyon sok mindent elmond, és nagyon sok mindent elmond egy másik része a dolognak, hiszen ebből a matrikulából, és ennek a matrikulának a folytatásából, tehát a második kötetből rengeteg olyan néprajzi adalék derül ki, hogy az étkezések, hogy az öltözködés, hogyan zajlottak a istentiszteletek. Nagyon-nagyon sok olyan apró részlet, amely össze tud állni egy egész nagy képé. Nekem ez volt a leginkább érdekes ebben a matrikulában. Nem maga az új történetek, új információk, hanem hogy ebből kialakul egy egységes kép. Persze itt-ott, amott ez a kép hiányos, de hát minden történelmi forrás nagyjából ezzel küszködik.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Hegyi Ádám és Éliás János történészekkel, valamint Erdélyi Lajos szentesi presbiterrel. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter szerint nagy hiányosság a magyar agráriumban, hogy nem alkottak stratégiát. Bóna Szabolcs a 35. Debreceni Farmer Expo megnyitóján úgy fogalmazott, nem jelöltek ki utat arra vonatkozólag, hogy merre van az előre, miközben a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni kell. A miniszter azt mondta, bár nagyon büszkén el szoktuk mondani, hogy mi akár 20 millió ember élelmezésére is képesek vagyunk, az idei év arra fog megtanítani minket, hogy akár még az élelmiszer önrendelkezésünk is veszélyben lehet. Bóna Szabolcs a legfontosabb és legnehezebb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást nevezte a Kárpát-medencében, amihez meg kell fogalmazni a stratégiai célokat. Pap László Debrecen polgármestere azt mondta, a debreceni székhelyű agrár- és élelmiszeripari vállalkozások 2024-ben több mint 250 milliárd forint árbevételt és 121 milliárd forintot meghaladó hozzáadott értéket állítottak elő, miközben több mint 3300 embernek adtak munkát, jelezte hozzátéve, 2020 és 24 között a debreceni agrárélelmiszeripar hozzáadott értéke több mint 160%-kal emelkedett. 16 új bemutató és 15 műsoron maradó előadás várja a közönséget a debreceni Csokonai Nemzeti Színház új, immár 161. évadában, jelentette be a teátrum igazgatója a 2026-27-es évadnyitó társulati ülésen. Vadász Dániel kiemelte, a prózai színháztól az operán, operetten és musicalen át, a kortárs táncig és az ifjúsági produkciókig rendkívül széles műfaji kínálat jellemzi az új szezont. Az első bemutató ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében az Izzika galagonya lesz. Az évadban többek között a Harmadik Richárd, a Holt Költők Társasága, a Kurázsi Mama és Gyermekei, a Traviata, az Anyegin, a West Side Story és a Csókos Asszony is színpadra kerül. Az évadnyitón bemutatkozott Ilya Bocsarnikovs főrendező is. Vadász Dániel elmondta, hogy a Csokonai Nemzeti Színház erős alapokról kezdi új évadát. Az elmúlt szezonban majdnem 230 színházi eseményt rendezett 380 előadással és összesen több mint 101 000 nézővel. Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros-Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az a célunk, tette hozzá, hogy a vasút valóban használható, versenyképes alternatíva legyen, ehhez pedig nem elég eljuttatni a vonatot a város széléig, az utasokat is el kell juttatni a vasútállomásra, fogalmazott a miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, mely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló személyvonathoz átszállást biztosít, így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva Tiszaújváros, tájékoztatott a tárcavezető. A miskolci és a nyéklátházi vasúti csatlakozással és az új buszjárattal Tiszaújváros újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és kényelmes átszállást kap több irányba is, mondta Vitézy Dávid. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági asszály van. A nyári kapás növények a növényszáradás, kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb kezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszály, de zöld tömegét már elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében.
0: Az időjárásról.
1: Csapadék nem várható. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a szentesi reformátusok történetéről. Egy 300 évvel ezelőtt íródott gyülekezet történeti forrást dolgozott föl most két történész, mert már sem érthető, sem olvasható nem volt a szöveg laikusok számára. Vendégeink a témában Hegyi Ádám történész, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadója, az STE egyetemi docense, valamint Éliás János, a karcagi Györfi István nagykomú múzeum történésze, továbbá Erdélyi Lajos, a Szentes Nagytemplomi Református Egyház község presbitere.
2: Hegyi Ádám, egy kicsit segítenél nekünk kontextusba helyezni, amit most Erdélyi Lajos említett? Tehát mi történt ezzel az említett templommal? Ki akarta elvenni, ki vette el, hogy került vissza a gyülekezethez, és akkor a forrás ebben mit segít megérteni?
3: Azt kell látni, hogy a 18. századi Magyarországon a állam és a Habsburg család, tehát a Habsburg uralkodók csak is a római katolikus egyházat tekintették elfogadható felekezetnek az ország területén, de hát ugye ez nem így volt, mert nagyon sok felekezetű Magyarország most is és akkor is, és ennek érdekében, hogy a katolicizmus támogassák, különböző eszközökhöz nyúltak, és az egyik eszköz az volt, hogy megvizsgálták a templomokat, hogy építészeti stílusokat tekintve milyen katolikus elemek fedezhetők fel rajtuk, vagy bennük. Ugye értelemszerűen nagyon sok templom középkori eredetű, és a templom építészet a katolikus liturgiának megfelelően bizonyos részeket minden templomban tartalmazott. Ilyen például az oltár, vagy az oltárnak helye, a fülkék, tehát amikor a szentek szobrait elhelyezték a falakon, freskók, sekrestje. Tehát ezek a katolikus templomépítészetre jellemző részeket kezdték el vizsgálni a 18. században, és Szentesre is eljutottak ezek a vizitátorok, és hát valóban kiderült, hogy a templom középkori eredetű van, hát oltár már ugyan nem volt, de a helye látható volt, a sekrestje is felfedezhető volt, és hát azt mondták, hogy hát ez eredetileg katolikus templomnak épült, akkor innentől kezdve a katolikus egyház ezt visszaveszi. Ugye valószínűleg az volt egyébként a háttérben, hogy amikor a reformáció megjelent Szentesen is, akkor a gyülekezet egy-egy azt mondta, hogy új hitünk van, áttérünk egy másik felekezetbe, nem így egyik napra a másikra, de átalakult maga a liturgiájuk, a hitvallásuk, és hát a maguknak érezték a templomot, tehát ők ott vannak Szentesen, ott élnek, csak másként gondolkodnak a vallásról, viszont az állam azt mondta, hogy nem. Ahol bizonyítható a katolikus templomépítészet, azokat el kell venni a protestánsoktól, és ez Szentesen is megtörtént, 1747-ben Váci püspök parancsára megtörtént a vizsgálat, és a katolikus egyház megszerezte ezt a templomot, a reformátusoknak ki kellett költözni belőle, nagyon érzékletesen írja le a megholt templom siratását az eklézsia történet, és egy új templom építésébe kezdenek, de azt se engedi az állam. Tehát, hogy viszonylag erős és gazdag gyülekezet volt akkor Szentes, és kőtemplomot, tehát az Alföldön nem olyan egyszerű kőtemplomot, tehát szilárd falazatú templomot építeni, és abba kezdtek bele, és az állam közben szólt, hogy nem. Csak kis vályog, vagy romlandó anyagból lehet építeni, és lerontatta velük az erős templomot. Tehát azért ez egy igen erős sok hatás ebben az időszakban, ráadásul úgy, hogy a városban nem lehetett nagyon minimális létszámú katolikus lakos volt. Tehát a lakosság ekkor még homogén, alapvetően ekkor még homogén református városnak tekinthető, és mégis egy hatalmas templomuk lett a katolikusoknak, gyülekezet nélkül, a reformátusok meg a Csűrben, meg ahol tudtak, tartottak istentiszteletet. Tehát ez egy óriási sok hatás volt, és valóban nem csak Szentesen, az országban szinte minden gyülekezetben meg lehet találni azt, hogy na akkor most írjuk le, hogy kik vagyunk, mert ha megint jönnek legközelebb, akkor iratokkal kell igazolnunk a létezés.
2: Most ez túlmutat a korszakon, de egy korábbi interjúban emlékszem, hogy meséltél valamit, Ádám, ha megtennéd, hogy röviden ezt még hozzáteszed, de amikor elkészül az új templom, akkor kőtáblákra jegyzik azt, hogy ez kinek a temploma, hogy ez örökké bizonyítható legyen, azt tűz nem égeti el, nem tudom, eső nem rombolja, szétmossa el. Mi ennek a története?
3: Igen, ez így van, ez most is ott van Szentesen, és azért Lajos és János, erősítsetek meg, hogy jól tudom, tehát a Kisbálint által épített templom úrasztala alá helyeztek egy kőtáblát, amin felsorolják, hogy ez a templom mindig is református templom volt, ki volt a prédikátor, ki volt a főbíró, és azért az úrasztalá elé helyezik, mert ugye az előbb is mondtam, ugye hát nem az úrasztalát, hanem az oltárt keresik a vizitátorok a a templomok vizsgálata során, és hogyha netán megbontják a templomot, akkor tessék, még az alapban is ott van, hogy ez mindig is református templomnak épült. Ez most is ott van Szentesen, tehát egy 20 éve újították fel, azt hiszem, a mostani nagy templomot, és amikor a rekonstrukció megtörtént, az úrasztal alá visszahelyezték ezt a kőtáblát, ki tudja 100 év múlva mit hoz a jövő.
2: Erdélyi Lajos megerősíti ezt nekünk?
4: Ez így van, fotodokumentációnk van a felújításról, 2008-ban fejeződött be ez a felújítás, és ekkor le is fotózták, ki volt véve, olvasható a kőtáblán a Ádám által előbb említett szöveg, és visszahelyezték ezt a úrasztala alá, ma is ott van.
2: Ádámnak adnék egy kis házi feladatot, amit itt el kell végeznie, amíg Éliás Jánostól kérdezek valamit. A kötetből keresnél nekünk egy-két mondatot erre a megholt templom történetből, amit mondtál, hogy érzékletesen leírja, hogy mi történt. És addig hagyd kérdezzem meg Éliás Jánost egy visszautaló történetről. Erdélyi Lajos említette, hogy neki érdekes volt az átiratukban, hogy néprajzi elemek is előbukkantak, és ugye ön a Debreceni Egyetemnek úgy doktori hallgatója, hogy történelm és néprajz irányban van ez a szakterülete, tehát gondolom, hogy esetleg önnek ebben lehettek hasonlóan érdekes dolgok. Néprajzi szempontból mit ad ez a forrás?
5: Igen, ugye maga a doktori iskola az még nem is olyan fontos ebből a szempontból, mert az csak össze van vonva. Én a történelem programban vagyok, viszont a múzeumunk alapvetően, ahol én dolgozom, egy néprajzi profilú múzeum, így igen hasznosnak tartottam. Hát most így gondolkozok, tehát, hogy amit leír, hogy az eklézsiák

0: jeleit is láthatjuk itt, az alamizsna szolgáltatás. Tehát ez egy több oldalon keresztül leírja gyakorlatilag az egyházközségnek a működését és minden szabályozását az vele együtt.
1: Alamizsna szolgálat az mit jelent, csak hogy egyet megmagyarázzunk ezek közül, amikről most említett?
0: Az alamizsna az egyfajta pénzjuttatás volt azoknak a szegényeknek, akiknek tényleg semmiük nem volt. Nem kellett például adakozniuk, egyházfenntartásra figyelniük, és hát gyakorlatilag a mindennapi alapvető szükségleteiket megpróbálták valahogy kompenzálni. Ez legtöbbször pénzben mutatkozott meg egyébként.
1: Erre a korszakra jellemző országszerte, hogy a gyülekezeteink ekkor kezdenek erre figyelni, a gyülekezet tagjai között lévő anyagi nehézségekkel küzdő emberekre?
0: Inkább úgy mondom, hogy ekkor találunk rá forrásokat. Tehát a 18. században főleg svájci mintára születnek meg ezek a lelkészi, özvegyi, illetve lelkész árváknak a segítése. Ugye az árva pénztár az főleg a 18. század végén, pont a Békési Egyházmegyében, ugye Szent Miklós és Ebük Sámuel, azt hiszem 1779-ben hozta létre az egyházmegyei kasszát erre vonatkozóan, de helyi szinten én úgy gondolom, hogy már a korábbi korszakokban is előfordulhatott, de Ádám, javíts kikérlek, hogyha nem így van.
2: Nem, abszolút így van, tehát a források nagyjából ekkortól írják ezt le, miközben azért én is úgy sejtem, hogy ez egy hagyományos formája volt a korabeli szegény gondozásnak. Talán nyugati példákat tudunk hozni, hogy 100 évvel korábbról is van már erre írott forrás, hogy van szegényház. Pont evangélikus példa lesz, de nagyon erős hatása van ezek egyébként a reformátusokra is. Ugye a mai Németországban, Halléban külön árva házat hoztak létre, ahova például a török háborúk miatti árva magyar gyerekek is kikerültek. Most itt evangélikusokról beszélünk, de volt. Tehát volt egy ilyen intézményi hálózat, nyilván nem a mai viszonyokat kell ezzel kapcsolatban elgondolni, de ezt gyakorolták. Viszont kikerestem szöveget a Ecclesia történetből,
1: és akkor
2: ezt felolvasnám. Kicsit régies a szöveg, de szerintem érthető. Tehát ugye arról beszélünk, hogy a református templomot szentesen a katolikus egyház visszavette, elvette, és ezt a valóban írja, hogy a megholt templomból lett szomorú kiköltözésünknek rendi és módja. Leírja, hogy megjelennék a vármegyei tisztviselők, a plébános, és hogy hogyan történik, mi az a folyamat, és most idézem, így víg ebédhez ülvén az urak, kik most sokkal számosabban gyűltek vala össze, mint máskor, a berekesztő mulatságnak poharát ilyen kívánsággal ajánlák egymásnak. Több kálvinista templomokat is foglalhassunk, melyre szíves áment mondanának. Hallgassa meg maga a árva házát is az Úr. És itt már utal Jeremiás-es irámaira. Tehát most gondoljuk el, tehát, hogy egy mulatságot tartanak a vármegyei tisztviselők és a jelenlévő katolikusok, és az a felkiáltása a mulatság végén, hogy több kálvinista templomokat is foglalhassunk. És ez valóban így van, tehát nem szentes az egyedüli, csak annyit tennék még ehhez hozzá, hogy az a szerző a krónikának, Béládi István, aki ezt az egész szöveget leírta, ő egy menekült lelkész. A Dunántúról pont azért menekült el, mert bezárták a gyülekezetét erőszakosan. Ugyanez a folyamat lezajlott 2 évvel korábban a Dunántúlon, elmenekült Szentesre, és utolérte az üldözés. Tehát azért ezt el lehet képzelni, hogy milyen lelki traumát okozott, és ugyan rádióban vagyunk, de itt a stúdióban ezért fel tudom mutatni, és a hallgatóknak is megmondom. A krónikában szerepel 2 rajz. Ezen egy ilyen buzogányszerű fejet láthatunk, illetve hegyes szúróeszközöket, olyan, mint a véső vagy pályszerre hasonlító szerszámok. Most azért rajzolták le ezeket a Ecclesia történetbe, mert amikor elkezdték az új református templomot építeni Szentesen, akkor a vármegyei parancsra a szilárd falazatot, tehát a kő vagy tégla falazatot elkezdték keresni a falban, és ezekkel a szerszámokkal, tehát ilyen véső, buzogány, kalapács-szerű szerszámokkal nekiestek a falnak, hogy hol van benne szilárd falazat, mert azokat ki kellett bontani az épületből, és az Ecclesia történet ezt is megrajzolta, hogy ez hogyan zajlott, sőt, még a folyamatot is leírja, mert Isten tisztelet alatt estek neki a templomnak, tehát hogy bent ment az imádkozás, és most a szöveget már nem kerestem ki, elnézést, de valahogy ilyen kontrasztba állítja, hogy az ő Isten tiszteltük csendes ima, és a kívülről meg a borzasztó zajok érik őket, és presszionálják az egész gyülekezetet.
1: De akkor már elkészült a teljes templom, vagy egy ilyen félkész templomban már ott, hiszen hol gyűlnének össze, elvették a templomot, akkor ott...
2: Igen, tehát félkész, tehát hogy

0: úrasztala nincs, falak állnak, talán a mennyezetnek egy része, de tető is úgy, ahogy, tehát egy félkész is. Bár Isten tiszteletet igyekeznek ott tartani, és neki esnek, miközben ők ott vannak bent a templomban.
1: Na most én arra kérnélek, hogy keresd már erre is egy mondatot.
0: Jó, én keresgélem, addig beszéltek most, bocsánat.
2: Csak egy mondat, ami kapcsolódik az előbb Ádám által elmondott falátfúrásokhoz és téglakeresésekhez. A jelenlegi, a most 200 éves templomunk építése is. Hát nem hasonlóképpen, abból a szempontból hasonlóképpen, hogy körbeépítették a régi templomot az új templommal, és a régi templomban még mentek a szertartások, istentiszteletek voltak, egészen addig, amíg el nem értek a falakkal a tető magasságáig, addig az építkezés és a régiben az istentiszteletek párhuzamosan folytak. Ez majdnem olyan, mint az Assisi Szent Ferenc kis temploma, ugye ott meg is maradt a kis templom, a nagy templom. Assisiben megtalálható az az Assisi Szent Ferenc temploma, ami köré egy nagy bazilikát építettek, és a épületen belül még mindig megvan az Assisi Szent Ferenc temploma.
1: Köszönöm szépen a kiegészítést, és közben Ádám megtalálta szerintem, hogy akkor hallgatunk, Ádám.
0: Megvan ez a szöveg. Tehát arról van szó, hogy Isten tisztelet, és közben bontják a fejük felül a templomot. E hallatlan kegyetlenségem, míg mi a rendszerint való könyörgésünket elvégeztük volna, hanem akkor is egyaránt szerzették a szüntelen varó veréssel a botránkoztató hangzást, jól lehet, kívülről vernék befelé, ugyan még is nem kevésé buffogott, hogy még az éneklés alatt is mindenektől meghallható vala, nemhogy a csendes imádkozásnak ideje alatt. Tehát énekel a gyülekezet, imádkozik, és közben a fejük felől bontják el a templomot.
1: Köszönöm, hogy megkerested, és akkor záró kérdések. A két történészhez, Hegyi Ádámhoz és Éliás Jánoshoz szól a kérdés, hogy mennyire volt ez nehéz munka, akár munkaórában, hónapokban kifejezve, volt-e olyan pont, amikor úgy éreztétek, hogy ezt de kár volt elvállalni, mert nem tudok túljutni ezen a latin-magyar, nem tudom milyen mondaton, hogy tekintetek vissza? Hegyi Ádám válaszol először.
0: Jó, nehéz munka volt, körülbelül egy év munkája van benne. Ismertük a szöveget, többször is olvastuk már, de azért pontosan átírni, hogy ott mi szerepel, ki olvasni a szöveget, tehát itt jó, tehát rádióban vagyunk, de hogyha valaki megvásárolja ezt a kötetet, és belelapoz a faksimilébe, vagyis hát a hasonmásba, azért látni fogja, hogy át van húzva, felülírva, margóra kiírva, romlott a széle a papírnak, tehát hogy nehéz ezeket követni. Tehát egyébként most magam nevében merek nyilatkozni, de szerintem János is ezt mondja, én ezt nagyon szeretem, tehát hogy ez egy oknyomozó munka, úgyhogy nagy örömmel csináltuk, de hosszú, tehát hosszú megtalálni a szövegeket, beazonosítani a személyeket. Volt benne például német kifejezés is, amire az első ember nem is jött rá, hogy ez egy német szó, és akkor ezeket visszatalálni, tehát hogy nem volt egyszerű, de hát pont ezért osztottuk a munkát, hogy az egyikünk olvasta a szöveget, akkor a másik szöveget, és aztán cseréltünk, tehát hogy összeolvastuk a szövegeket, hogy megtaláljuk azokat a nüanszokat, amelyek még esetleg rejtve maradtak, és nem azt mondom, hogy hibátlan lett a szöveg, mert olyan nincs. De én azt merem mondani, hogy egy jó minőségű szöveget sikerült összehoznunk.
1: Éliás János, akiről azt elfejtettem említeni, de ő szóba hozta a múzeumi munkahelyét, a Györfi István Nagykun Múzeum történésze egyébként. Szóval János, önnek milyen volt ez a munka, mennyire volt ez nehéz, meg esetleg a munkaórákról, ha számszerűsítve tudnak valamit mondani?
3: Egyetértek teljesen Ádámmal, olyan nekem legalábbis egyszer sem fordult meg a fejembe, hogy kár volt ezt elvállalni. Én ezt nagyon élveztem, és valóban tényleg egy oknyomozói munka. Hát, hogy munkaórában mennyi, azt nem tudom, mert ugye, hát ugyan van a szövegszerkesztőnek egy ilyen beépített számlálója, de annyi dokumentumot csináltunk, hogy ezt így összeadni lehetne esetleg. Hát egy évig tartott, ugye januártól novemberig csináltuk a nagy részét, utána már csak ilyen apró munkákat végeztünk rajta, és hogy néhány kulisszatitkot is eláruljak, ugye Ádám említette, hogy voltak áthúzott részek, vagy nehezen olvasható részek, én volt, hogy egy-egy szó miatt a képszerkesztőbe betettem az adott oldalt, és akkor addig retusáltam, addig világosítottam, vagy kontrasztoltam, amíg hát valamit ki nem lehetett olvasni belőle, aztán valamikor még ez sem vezetett eredményre, ott néhány helyen akkor kipontoztuk, tehát ez tényleg olvashatatlannak minősült. Úgyhogy ez egy nagyon szép munka volt, én nagyon élveztem. Jó volt a közös munka is, ugye munkatárs személye is meghatározza egy közös munkát, én úgy gondolom, hogy nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és hát ez egy nagyon páratlan forrás, én azt mondom. Tehát ilyen nem igazán van még egy, ami ilyen terjedelemben is. Úgymond önmagában megállja a helyét egy gyülekezet történetben.
1: És akkor Erdélyi Lajosi az utolsó kérdés. Egyetért ezzel a gondolattal, hogy amennyire ön ezt meg tudja ítélni a páratlan forrás, tehát ön is ilyen gazdagnak látja-e, meg hogy mennyire elégedett ön, meg a presbitérium ezzel a munkával, amit Ádám és János elvégeztek, ilyet szerettek volna, méltó a 200 éves templom ünnephez?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát minden egyes kérdésre igen a válasz. Ez már súlyra is, bocsánat, hogy ilyen dolgot mondok, de egy kötetből 1,6 kg. Benne van ugye a hasonmás rész, a facsimile rész, benne van egy tanulmány, és benne van a mai nyelvezetre átírt szövege is, és rengeteg jegyzet, magyarázó jegyzet, és ez az egész könyv tudományos alapossággal van feldolgozva. Tehát ez egyrészt alkalmas arra is, hogy azok a történészek, amelyek hasonló kérdésekkel foglalkozzanak, azok történészként is, tudósként is hozzá tudjanak nyúlni, de alkalmas arra is, akit csak ez a kor érdekel, vagy mondjuk a református egyház történet érdekel, az olvashasson róla. Ezért is tesszük azt, hogy az összes olyan református központba, Debrecenbe, Sárospatakra, Budapestre, Pápára, a levéltárakba, a könyvtárakba, megyei könyvtárakba, iskolák könyvtáraiba ingyen is bérmentve eljuttatunk ebből egy példányt, hogy a köteles példányokon túl természetesen, hogy használatban is legyen, hiszen azért az elsődleges cél nem az volt, hogy legyen egy szép könyvünk, hanem az volt, hogy mentsük meg ezt a szöveget, és tegyük a közösségnek hozzáférhetővé. És azt remélem egyébként, hogy az utódaink majd ennek a szövegnek a folytatását is valamikor ki fogják adni, és meg fog jelenni egy könyv formájában.
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegyi Ádám és Éliás János történészeket, valamint Erdélyi Lajos szentesi presbitert hallották.
5: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
4: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
5: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel az uniós tagországok vezetői tömörítő Európai Tanács elnöke Budapesten. A vezető szeptember 17-éig felkeresi az unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken. A közleményből kiderül, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszerirányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszertanokat, melyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázatkezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója pénteken. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, mondta Lovas Attila. Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. A Köti vízik honlapján olvasható, hogy a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tiszató Kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Újabb 17 férőhelyel bővül a Magyar Vöröskereszt által működtetett hajlékszociális otthon, mely kifejezetten idős, hajléktalan emberek tartós, bentlakásos ellátását és gondozását biztosítja a Baross Gábor úti épület együttesben Miskolcon. Eddig 60 férőhelyel működött az otthon, most ezt további 17-tel bővítették. Duberné Dunavecki Éva intézményvezető a minap.hu-nak elmondta, 1994 óta biztosítják a szolgáltatást az egyébként önkormányzati tulajdonban lévő épület egy részében. Nemrégiben újabb részt kaptak meg térítésmentesen, hogy az ápolást, gondozást komfortos körülmények között tudják megoldani. 20 éve körözött 60 éves brit férfit fogtak el Polgárnál az amerikai szövetségi nyomozóiroda, az FBI jelzése nyomán magyar rendőrök, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda pénteken a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy az amerikai társhatóságok 2003-tól nyomoztak ellene gyermekkorú személy sérelmére, illegális szexuális tevékenységre irányuló kényszerítés és rábírás bűncselekmény elkövetése miatt, és a legkeresettebb bűnözők közé tartozott. A magyar nyomozók azonosították azt a brit rendszámú gépkocsit, amit a körözött használt. A férfi augusztus 26-án Romániából lépett be Magyarországra. Miután a tartózkodási helyét behatárolták, a nyomozóiroda felvette a kapcsolatot a Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitánysággal, tájékoztatva őket arról, hogy az autó a célszeméllyel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felől az M3-as autópályán feléjük tart. A járőrök végül Polgárnál érték utol és igazoltatták a sofőrt, majd előállították a hajdunánási rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették. A nyomozóiroda kezdeményezte a férfi kihadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Apikén.
1: Bogyós gyümölcskert és Szent Péter esernyőjén. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esetén.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Janka emlékezetébe két nap vésődött be kitörölhetetlenül. Az első az Annuska születése napja, a másik az a hajnal, amelyen Zsuzsanna született. Annuska ebédtájt jelentkezett, teljesen váratlanul. Utóbb megtudta, hogy 3 héttel későbbre várták. Mamácska rosszul számította ki az időt, s az utolsó hónapokban már se kérésre, se fenyegetésre nem engedte megvizsgáltatni magát Hurai bácsival. Apa akkor éppen Genfben volt, csak 10 nap múlva várták haza. A Református Világszövetség kongresszusán képviselte az egyházkerületet. Apa életében ez volt a legnagyobb reménységek ideje. A püspökség és a születendő fiú egyszerre érett apa számára ezelőtt 29 esztendővel, és az egyik elvitte a másikat, mert kislány született az ifjabb István helyett, és a szülés után mamácskán kitört az elmebaj. Micsoda nap volt! A gyászruha nedves fekete szagán át is érezte a rózsák illatát. Június 17-e volt, akkoriban még tele volt az udvar rózsafával. Ő 10 éves lett akkor tavasszal, félénk szótlan kamaszodó gyerek, s egyedül maradt mamácskával otthon. Anzsu és Kati néni kimentek a szőlőbe, mamácska mángorolt a verandán, ő meg a rózsatövek között kapirgált kis gerebjéjével. Kevés beszédű gyerek volt, mert sehova sem engedték hazúról, s Franciska néninél, az egyetlen rokonnál nem volt gyerek. Mamácska pedig az utasításain kívül szinte sohasem szólt hozzá. A cselédekkel nem igen volt mit beszélnie, olvasni nem szeretett. A keze majdnem mindig járt, csodálatosan szépen kézi munkázott már kicsikorában is, de alig beszélt. Az iskolában vonzódott ugyan egy kissé a pad szomszédjához, Szabó Hedvighez egy ideig, de az érintkezés lehetőségének minden reménye nélkül. Hedvig katolikus volt, egyszerre visszataszító és elragadó. Mamácska csak akkor ment el hazúról, ha a Márta kört látogatta, a piacon volt dolga, vagy vasárnapi iskolát tartott. Különben lenn matatott a konyhában, vagy a varrógépje mellett varrogatta a mindig elfeslett fehér neműt. Janka, ha visszagondolt ezekre az évekre, néha csodálkozott azon, hogy is tanult ő meg egyáltalán beszélni, mikor sose szóltak hozzá. Azon a napon is, június 17-én, még a nyaka is elvörösödött, úgy megijedt, mikor meghallotta a mamácska hangját. Ha így váratlanul megszólították, mindjárt azt kereste magában, mit törhetett el, mit csinált már megint. A törés volt Janka legnagyobb félelme, mert egy-egy tányérért iszonyúan megverték. Valóságos megnyugvás volt hallani, hogy csak Hurai bácsiért kell átszaladnia a szomszédba. Mire visszajött az orvossal, mamácska már bent volt a hálóban. Ő még egy darabig gerebézett a kertben, aztán megjött Anzsu és Kati néni, és őt elvitték Franciska néniékhez egy kis kosárral, amelyben benne volt a hálóinge, meg a fogkeféje. Kati néni azt mesélte, mikor ő Zsuzsannát várta, hogy mamácska 2 napot vajudott Annuskával, de annyi hangot nem adott, mint egy macska. Csak nézte a mennyezetet, és egy törülközőt tépdesett. Ő bezzeg sikoltozott, ahogy a torkán kifért, mikor Szuszu megszületett, de aztán abban a pillanatban elfelejtett minden szenvedést, amikor meglátta az újszülött csepp piros fejét és kalimpáló karjait. Szuszu rút kisbaba volt, csak egy éves kora után kezdett szépülni. Annuska mindig gyönyörű volt. Nagyot dobbant a szíve, mikor először meglátta a húgát, aki összecsukott öklöcskéit a füléhez szorítva feküdt a pólyában. Kati néni pityeregve melegített neki valamit a petróleum főzőn, s azt susogta, hogy mamácska nagyon beteg, és hogy neki kell ellátnia és gondoznia a kis testvérét. Micsoda boldogságos nap volt. Rábíztak valamit először életében. Nem adtak a kezébe egy poharat, egy tányért, mert ügyetlen volt, és majdnem mindent elejtett. De a pólyást szabad volt hurcolnia, pelenkáznia, elringatnia. Igaz, hogy Anzsu mindig ott volt mellette. Mikor Szuszu megszületett, még a kezében volt a mozdulat gyakorlottsága. Annyit pólyázta Annuskát. Hogy imádta Zsuzsannát? Hogy imádta Annuskát is, aki folyton ordított, enni kért, három cucli tejet kiszopott, aztán elégedetten kihányta a felesleget és elaludt. Ugyan akkor még nem is hívták Annuskának. Janka míg vajudott, folyton azokat a mondatokat idézte magában, amelyeket később, sok év múltán Kati néni suttogott a fülébe. Hogy amikor Hurai bácsi odatartotta a törülközőbe csavart, frissen fürdetett Annuskát a mamácska arcához, mamácska felnyitotta a szemét, és odakapott hozzá a díszkörmével. A szülés kínja, magyarázta Hurai bácsi később. Nagyon kifáradt, majd megnyugszik idővel. De Janka inkább Anzsunak hitt, aki azt mondta, hogy mamácska mindig bolond volt egy kicsit. S a csaknem két napig tartó állandó szenvedés végképpen megtébolította. Szegény zavart fejében az Annuska személyéhez kapcsolta az átélt kínokat. Janka, míg a szülőszobában volt, folyton attól rettegett, nem kap-e ő is majd oda a gyerek arcához, mint mamácska. Aztán egyszer csak mindennek vége volt. Szuszut oda tették mellé a párnára, s Janka mélységes árvaságában először érezte, hogy nincs egyedül többé. Rengeteg teje volt, s míg Szuszut szoptatta, újra meg újra Annuska jutott az eszébe, aki egész csecsemőkora alatt cuclin élt. Mamácska soha nem engedte a melléhez. Akkor még Gál Antal volt a káplán. Az ment el az anyakönyvi hivatalba bejelenteni a születést. Istvánt vártak, de azért lánynak is választott apácska nevet. Janka máig őrzi a leveles dobozában a cédulát, amelyet apa elutazása előtt a káplánián hagyott. D. dr. Máté István, református lelkipásztor, 41 éves, Décsi Edit, református HTB, 30 éves, az újszülött református fiú István, leány Zsuzsanna. Mikor Gál Antal elindult, beüzent mamácskának Kati nénivel, s akkor mamácska valami soha nem hallott, magas hangon kiszólt, hogy küldje be a cédulát Jankával. Ő hozta vissza neki, s Gál csak forgatta, gyűrögette a papírt zavarában, mert a Zsuzsanna név át volt húzva, s a mamácska hosszúkás kusza betűivel az volt a helyébe írva, Korinna. Gál nem mert bekopogni a hálóba, csak a nyitott ablakon át kérdezte meg, nincs-e valami tévedés. De erre mamácska kiabálni kezdett, hogy azonnal induljon, ne kérdezzen semmit. S Gál szegény azt hitte, hogy az utolsó percben mégis így beszélték meg apával. Így lett Annuska Korinna, s így lett Szuszu Zsuzsanna, mert apa Zsuzsannát akart mindenképpen, és Lászlónak mindegy volt, akárminek nevezi. Ki tudta volna követni a mamácska eszejárását? Hogy honnan vette, hol olvasta, milyen régen elfelejtett gyerekkori könyvből szedte ezt a nevet, s milyen gonosz szándék motozott szegény elsötétült agyában. Bosszúnak szánta, valami rettenetes átoknak, amely egyszerre sújtsa a férjét és magát Annuskát is, aki majdnem 5 kilós kövérségében a napon hunyorgott, és folyton enni kért. Apa minden esetre sóbálvánnyá vált a kapuban, mikor Gál, aki csak annyit táviratozott meg Genfbe, hogy kislány született, elmakogta, hogy a nagy tiszteletű asszony más nevet anyakönyvesztetett az újszülöttnek. Janka azt hitte, kiborítja a bölcsőt a lugasban, ahol Annuska szendergett. Aztán Hurai bácsi sokat suttogott vele, a keresztelő napját is ki kellett tűzni, mert a csecsemő még mindig pogány volt, s akkor Anzsu, Annuska életében először, megoldotta a helyzetet azzal, hogy kijött a fáskamrából, kiemelte a pólyást, apa felé tartotta két óriás, fűrészporszagú tenyerén, s azt mondta: Éhol a kis Annuska? Apa dühében is elnevette magát, Anzsu pedig olyan ártatlanul nézett rá, mint az újszülött. Korinna. Ennek a névnek nem volt semmi értelme az Anzsu számára, s egyáltalán senki számára sem a családtagok között. Azt az órát idézte, amikor minden fenekestül felfordult. Mamácska szembeszállt az apa kívánságával, s ahogy később Franciska néni fogalmazta, meggyalázta a természet törvényeit, mert megtagadta csecsemő gyermekét. Mamácska legutolsó értelmes mondata az volt, amellyel Gál Antaltól elkérte és megváltoztatta az apa céduláját. Aztán alig, hogy felépült, el kellett vinni a kórházba. Az ismerősöknek azt mondták, az ideggyógyintézetbe, de azért az egész város tudta, hogy a zárt osztályon van, és jóformán soha sincsenek világos pillanatai. Apa behívatta Jankát, ünnepélyesen a kezébe adta a ház kulcsait, s mivel minden alkalmat megragadott, hogy beszélhessen, kis szónoklat keretében hívta fel a figyelmét arra, mi lesz a kötelessége ezentúl. Éppen 10 éves volt, s Katival együtt se tettek ki ketten egy igazi felnőttet. A háztartást valójában Anzsu vezette, mint ahogy Annuskát is Anzsuval együtt is tápolták. Annuska egész nap ételért ordított, bőgött, sikoltozva kacagott, gyönyörű volt, és mindörökre rajta ragadt az a név, amelyet Anzsu adott neki. A püspökségből persze nem lett semmi. Püspök, akinek őrült a felesége. Micsoda gondolat. Apa akkor kezdett el inni. Janka sose volt jeles tanuló, kettesekkel meg hármasokkal végezte az osztályokat. Amikor mamácskát elvitték, éppen abban az évben került gimnáziumba, s állandó félelemben élt a sok tanár között. Egyre rosszabb bizonyítványokat vitt haza, s csodálatos képpen olyankor is rosszul felelt, amikor egész pontosan tudta a leckét. A 4. osztály végén aztán szerencsére vége is lett a szenvedésnek. Nyilvánvaló volt, hogy nem tanulásra született, de a háztartás vezetését el tudja látni. Beboldog volt, mikor megtudta, hogy nem kell tovább tanulnia. Annuska éppen az ellentéte volt, az akkor is jól felelt, ha nem tanult egy szót sem. Annuska felelet közben kitalálta a dolgokat, még a számtan levezetéseket is. Janka csak bámulta, mikor néha megpróbálta ellenőrizni a leckét, s Annuska csillogó szemmel 4 órákig darált Hunyadi Jánosról valami izgalmas történetet, amelynek semmi nyoma nem volt a könyvben. Zsuzsanna megint egészen más. Egyikükhöz sem hasonlít. Zsuzsanna alapos és komoly. Nem talál ki semmit, nincs fantáziája, de meggyőzően tud beszélni mindenről, és formája van annak, amit mond. Nyilván az apjától örökölte, nem tőle, hiszen az ő szájában minden alaktalanná válik, még a kötött szövegű ima is. Zsuzsanna, ha nem volna furcsa ezt mondani egy 8 éves gyerekről, egy kicsit papos. Ugyan alapjába véve nincs is mit csodálkozni ezen. Milyen legyen ebben a házban? A festés elkészült. Óvatosan, hogy meg ne fogja a kezét, kiemelte a ruhát a fekete léből a fakanállal. Nagyon megszólnák, ha délután a temetésen meglátszanék a kezén, hogy délelőtt még dolgozott. Bedobta a ruhát a dézsába, a hideg vízbe. Kezet mosott. Egy cseppet benne hagyja, aztán kicsorgatja, kivassalja. Kész. Éppen a kezét törölte, mikor Zsuzsanna bejött és enni kért. Janka tejfeles kenyeret kent neki. Milyen különös ez a lány. Sosem éhes, ha vendég van az asztalnál, akkor nem akar enni, csak bámul, figyel. Reggel a dédanyját bámulta annyira, s csak a kávét lehetett beleimádkozni. Annuska bezzeg elsőnek akart venni mindenből, és sírt, ha a vendég kivette a tálból a kedvenc falatját. Hányszor megverték, eltiltották az asztaltól emiatt. Így volt valóban, ahogy apa és Kun László magyarázták. Egyszer kirántotta a Franciska néni tányérjából a palacsintát, és elrohant vele a kertbe. Apa akkor a gádorba zárta. De egyáltalán nem akart bocsánatot kérni, hanem katonanótákat énekelt olyan fülsértő hangon, hogy ki kellett engedni. Akkor Anzsu is szorult az ocsmánynóták miatt. Szuszu egészen más. Szuszu azonnal bocsánatot kér mindenkitől, ha úgy érzi, hogy vétett. Annuska sohasem akarta elismerni, ha hibás volt, csak ordított és a könnyeit maszatolta. Zsuzsanna mindig mindenkihez alkalmazkodik. Szuszu, mondta magában Janka, míg nézte, hogy eszik apró fegyelmezett harapásokkal. Milyen borzasztó, hogy nem szabad becéznie, csak ha ketten vannak. Nem szabad tegeződnie se vele, nem szabad a Bece nevén szólítania. Ha valaki hallja, ő azt mondja Szuszunak, Zsuzsanna. Zsuzsanna meg azt neki, hogy édesanyám. Annuska mindenkit tegezett, a püspököt is, és parolát csapott a tenyerébe. Apa folyton megverte, akkor sikoltozva takarta a fenekét, és káromkodott, míg ki nem fogyott a lélegzete. Annuska. Talán ma meglátja megint. Nincs meg a képes történelem, Anyica, mondta Zsuzsanna, és megtörölte a száját a csontkarikába szorított asztalkendővel. Tudod melyik, amelyikből olvasni tanultam? Janka elhűlt. Hónapok óta észrevette, hogy tünedeznek a könyvek, de nem mert szólni senkinek. Ebben a házban mindenért vagy őt, vagy Kati nénit veszik elő, és egy könyv, vagy akár 20, vagy 100 miatt sem érdemes felkavarni azt a viszonylagos békét, amelyben élnek. László olyan rettenetes tud lenni, félelmes és idegen. Hadd tűnjenek el a könyvek. Még azon sem jó az embernek a fejét törni, kiviszi el őket. De hogy éppen ez a könyv a képes történelem. Megint párhuzamos volt az emlék. Egy Annuska és egy Zsuzsanna emlék ébredt fel Jankában. Annuska olyan 2 éves forma volt, örökké hadonászott, tépett, gyűrt, és elragadtatva ordított, ha képeket látott. Képeskönyv nem volt a házban. Janka a Brémet mutogatta a húgának, meg a képes magyar történelmet. Annuska sikoltva csapott öklével az egyik lap közepére. Ott volt Róbert Károly, különös szigorú profilja, homlokán a liliomos abroncs. Apácska olvasott, és idegesen felnézett, mikor Annuska 20-szor tette fel az állandó kérdését, rúgva, kalimpálva a Janka ölében. Ez mi ez? Anjó Károly, mondta Janka 20-szor engedelmesen. Uralkodott 1308-tól 1342-ig. Ez mi ez? Kérdezte újra Annuska, mintha nem hallott volna semmit. Apa akkor felpattant, összekapta az újságját, és rákiáltott. Hát süket vagy, Anzsu? Apa már jól ejtette ki, nem úgy, mint ő, Anjónak, hanem Zsével. S Annuska elbűvölten hallgatott egy pillanatig. Aztán repesni kezdett kövér karjával Jó Mihály felé, aki az apa nyitotta ajtórésen át éppen belépett, és a kályha elé borította a jószagú akáctönköket, teli tüdőből odavisította neki. Anzsu! Ebből a könyvből tanult Szuszu olvasni. Amikor ketten voltak, Zsuzsanna titokzatosan előre lapozott. Rábökött az Anzsu Károly liliomos koronájára. S akkor megcsókolták egymást, és nevettek, pirosan és izgatottan, mint két összeesküvő, mert Szuszu már 6 éves korában tudta, hogy soha nem szabad hangosan kérdezősködnie Annuskáról, s tulajdonképpen nem is szabad tudnia, hogy a világon van. Sok ilyen apró titkuk volt. Kun László el akarta ásatni a macskakölyköket, mert véleménye szerint irgalmasabb dolog elpusztítani őket, mint soványkoszton tartani, vagy rossz gazdákra kényszeríteni. Szuszu tudta, hova lopta fel a fiait Irén unokája, akinek Círmos volt a neve, mert mióta Annuska elment a háztól, senki sem mert keresztjén neveket ruházni állatokra. És Szuszutól persze tudta Janka is, de nem szóltak róla senkinek. Éjjel néha, míg hallotta a kis ágy felől a Szuszu pihegését, elmosolyodott. Olyan édes érzés volt, hogy nekik kettőjüknek titkuk van. Mikor Círmos előkerült a padlásról, s maga után vezette 5 cérnafarkú gyerekét, Szuszu elpirult, aztán elsápadt, s Janka szinte látta, hogy ver a szíve a köténye alatt. Hanem a könyvek vitték volna el valamennyit, de éppen ezt. Kinyomkodta a ruhából a vizet, feldobta a fregolira. Lábujjhegyre kellett állnia, hogy el tudja egyengetni a faléceken. Majdnem lerántotta az egészet, mikor meghallotta a Szuszu hangját. Mit gondolsz, ezt is Árpád bácsi lopta el? Janka nagyon lassan megfordult, lucskos kötényéhez fente a kezét. Zsuzsanna minden izgalom nélkül nézett rá. Láthatólag nem volt nagyobb súlya a kérdésének, mintha csak annyi lett volna, hogy mennyi idő múlva lesz készen az ebéd. Janka tanácstalanul nézett a gyerekre. Mit felel ilyenkor egy anya? Az árva mégis a nevelt testvérük, Szuszunak olyan nagybácsi féléje. És ha Janka tudja is, hogy gyerekkorától fogva mindig elcsent valamit, azért mégsem lehet így kimondani. Szuszu leguggolt a Dézsához, megkavarta az ecetes vizet a fakanállal. Talán mégse kell felelni neki, legalábbis nem ma, talán csak később, ha megint eszébe jut. Addig még utána is nézhet, vagy megkérdezheti. De nagyon jól tudta, hogy sosem merne megkérdezni ilyesmit az árvától, és nem fog utána nézni semminek. Kati néni azt mondja, a zsibogóra küldi a könyveket, mondta Szuszu a Dézsa felett. Rozika néni viszi ki neki minden szerdán. Janka leereszkedett a hokedlire. Amikor Zsuzsannának enni adott, körben leszelte a kenyérhéjat, mert Szuszu utálta, csak a kenyér belét ette meg szívesen, s ilyenkor, ha nem látta senki, nem kellett beletömnie. Elkezdte rágni a fényes, keskeny kenyérhéjat. Rozika néni az apa kedvenc szegény asszonya, Katinak a testvére. Fügekerti, mint Anzsu, de nem olyan istentelen pogány, hanem becsületes templomba járó. Rozika néni szokta elvinni a maradékot innen, a kenyérhéjat, moslékba valót. Minden kedden érte jön egy kis taligával. Szerda zsibogó nap. Miért nem szólt neki Kati néni soha erről? Aztán mindjárt nagyon hálás is lett neki, mert ugyan mit csinált volna, ha Kati néni véletlenül megemlíti. Úgy sem mert volna szólni az árvának. Vajon az ezüst kanál, az Annuska kis kanala, amellyel Szuszut is etette, míg pici volt, az is ezen az úton vándorolt el múlt kedd óta, amióta hiányzik? Vajon, ha pénzt merne kínálni érte, visszahozná Rozika néni? Olyan drága kis kanál volt. Annuska mindig azt harabdált, amikor a foga jött, és úgy szerette, hogy ha mást akartak a szájába tenni, a szemük közé köpte az ételt. Feldobta a vasalópokrócot a konyha asztalra. Szuszu segített elegyengetni a lepedőt, amelyet a pokróc fölé terített. Aztán már vette is elő a villanyvasalót a konyha szekrény aljából. Janka mindig meghatódott, mikor felemelte a doboz hullámpapír fedelét, s a vasaló nikkelháta kivillant. Ez volt az első és egyetlen ajándék, amelyet Lászlótól kapott. Múlt karácsonykor volt 6 éve. bedugta a konnektorba, és elkezdte vasalni a szuszuruháját. Zsuzsanna nem szólt többet, de a mondat az árva lopásáról ott maradt a levegőben, s Janka zavartan érezte, hogy így némán, gyáván is alapjában igent mondott Zsuzsannának. Az a legborzasztóbb, hogy sosem mer határozott igent vagy nemet mondani semmire. Azért hiszik olyan együgyűnek. Pedig mindig tudna felelni, ha akarna, csak hogy mamácska sosem engedte válaszolni. S mire már megszólalhatott volna, késő volt. Apa hülyének nézte, László ostobának, s különben is ott volt Annuska, aki mindig mindenre tudta a választ. Szuszu most azon fog gondolkozni, hogy Árpád tolvaj, s ő nem merte azt mondani, hogy nem az. Idestova 20 esztendeje lesz, hogy az árva a házhoz került. Éppen a múltkor találta meg a folyosószekrény aljában azt a fekete szalmakalapot, ami a fejében volt, amikor apa behozta a kocsiról az ölében, és leállította elébük az ebédlőben. Nagy vastag talpú cipő volt Árpádon, valami fekete trikó, meg egy kék nadrág, s a fejében egy nagy szélű fekete szalmakalap. Annuska egy darabig nézte, körbe is járta, mint valami kis állat. Akkor már várták, tudták, hogy jönni fog, hogy Gizella néni, apa öccsének az özvegye belefúlt a Tiszába, s az unokatestvérüket idehozza apácska hozzájuk. Átmenetileg, így mondta Gál Antal, aki az utolsó esztendejét töltötte náluk abban az évben. Annuska 9 éves volt, ő majdnem 20, Árpád az 5. Apa azt mondta, legyen Árpádnak az anyja helyett anyja, s ő azonnal ételért szaladt, mert semmi más nem jutott az eszébe. Annuska azonban visszaült kis asztalához, ahol a leckéjét írta, és nem szólt semmit. Árpád megette az aranygaluskát. Még arra is emlékszik, hogy azt csütött aznap. Aztán, hogy apa egyedül hagyta őket, oda ment Annuskához. Annuska rá se nézett, írt. Árpád elvette tőle a könyvet, de nem volt benne kép, hát eldobta. Ő szedte fel, porolta le az olvasókönyvet. Árpád ekkor a ceruzákhoz nyúlt, és erre már felnézett Annuska, mert a ceruzák voltak a kincsei. Senkinek se volt szabad hozzányúlnia a toltartójához. Árpád ki akarta nyitni a toltartót, Annuska rácsapott a kezére. Árpád bőgött, apa berohant, Annuska kapott egy pofont, s apa azt mondta, az ilyen írígy gyűlölködő rossz szívűnek az a büntetése, hogy minden ceruzáját oda kell adnia a kis árvának örökbe. Árpád abba hagyta a bőgést, kerek még könnyes szemmel várta a toltartót. Annuska a szívére szorította a ceruzákat, és azt mondta, nem. Ó, micsoda este volt! Rugott, karmolt, míg apa kitépte a kezéből. Akkor nagyon megverték, nem úszta meg egy második pofonnal. A vacsora csendben telt, Annuskát a konyhába küldték vacsorázni büntetésből, s az árva az Annuska helyén evett, irtózatosan sokat és irtózatosan csúnyán. Még csámcsogott is. S apa halkan figyelmeztette Jankát, hogy majd próbálja meg leszoktatni róla. Este velük hált a hálóban. Ők ketten Annuskával a két nagy ágyban, Árpád meg a díványon. Árpád a ceruzákat a dívány alá dugta éjszakára, Annuska pedig nem akart imádkozni, hanem azonnal hasra fordult, és elrejtette az arcát a párnában. Janka valami félénk elégtétellel állapította meg, hogy ő volt az első, aki észrevette, hogy Árpád lop. Nem rendszeresen, Isten ments? Mindig csak olyankor, ha valamit nem tudott elkunyerálni vagy kihízelegni. Akkor elvette. Hányszor szégyenült meg a kamrában, mikor hirtelen vendég jött, s ő befőttet akart bontani. Ott állt a mindig nyitott hideg ablak előtt a hokedli tetején, hogy a legfelső polcról levegye a diópálinkát vagy a cukrozott gyümölcsöket, s akkor kellett rájönnie, hogy a pálinkás üveg üres, és a befőtteknek csak az első sorában érintetlenek az üvegek, A hátulsó sorokban terpeszkedő dunsztosok és hasas szilkék üresen ásítoznak. Sokkal egyszerűbb volt mindent odaadni Árpádnak, amit csak kért. Valahogy úgy érezte, hogy ezzel megmenti a gonosz gondolatoktól.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
0: Abigél.
1: A gogyós gyümölcskertész.
2: Szent Péteresen.
1: Főrelézi.
2: Házasságon innen.
0: Katalin.
2: A gyerek.
1: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esetek.
2: Pilátus testament.
1: Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

ki a teste, lelke, szívet állja szemegödre, nem is tudja, feltámad-e, elpihenne, mint

0: szívet állja szemegödre, s hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörökre.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: megint gyűlőnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak, Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, kiörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.
1: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A korrupciós ügyek feltárásának jogállami keretek között kell történnie. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal működésének eredményességét a folyamatos nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások, vádemelések mutathatják meg, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter pénteken. Tanács Zoltán azt írta, bár a közvéleményt most a szervezet elnökének személye foglalkoztatja, a legfontosabb mégis az, hogy az NVVH működjön az elvárásoknak megfelelően. A hivatal feladata a korrupció elleni hatékony fellépés, a felelősök megtalálása, valamint a korrupció újratermelődésének megakadályozása, emelte ki. A tárcavezető az olasz maffia elleni fellépés példájára hivatkozva azt írta, a jogerős ítéletek megszületése akár éveket is igénybe vehet, ugyanakkor az első érdemi nyomozati eredményekhez és letartóztatásokhoz nem feltétlenül van szükség hosszú időre. A miniszter szerint mielőbb meg kellene kezdeni az első ügyek felderítését. Ha a társadalom látja, hogy működik az intézmény, folyamatosan vannak nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások és vádemelések, akkor a végső jogerős ítéleteket is ki fogja várni, mondta Tanács Zoltán miniszter. Újabb 900 millió forinttal támogatja az önkormányzat a miskolci közösségi közlekedés működését, miközben szeptember 1-től új gyors járatokat vezet be, és új éjszakai buszokat indít az MVK. Rendkívüli közgyűlésen döntöttek erről pénteken, írta a minap.hu. Tóth Szentai József polgármester megerősítette, a közösségi közlekedés működtetése évente több milliárd forinttal többe kerül, mint amit az MVK saját bevételeiből, valamint az önkormányzati támogatásból elő tud teremteni. A hiányzó összeg 2024-ben már elérte a 10 milliárd forintot. Jobb rendszert akarunk, olyan közösségi közlekedést, ami akkor és oda viszi el az embereket, amikor és ahová menniük kell, hangoztatta a polgármester. Ehhez azonban új állami szerepvállalás kell, hangsúlyozta a közgyűlésen hozzátéve, hogy 2020-ban szűnt meg a korábbi közvetlen állami működési hozzájárulás, ami mintegy 500 millió forintot jelentett. A megyei jogú városok nevében tárgyalást kezdeményeztek a kormánnyal, Miskolc pedig újra gondolja, újra szervezi a közösségi közlekedést. Tóth Szentai József hangsúlyozta, végrehajtják a szükséges reformokat, a kormánytól pedig azt kérik, biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de a munkanélküliség is hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év 7. hónapjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 4,5%-ra nőtt, jelentette pénteken a KSH. A tavaly júliusihoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélküliek száma 11,5000-rel nőtt. Többen haltak meg, mint születtek Magyarországon júliusban. A KSH adatai szerint majdnem 6200 gyermek született, és csak nem 8900 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma több mint 8, a halálozásoké majdnem 3%-kal csökkent, a házasság kötéseké pedig 3,6%-kal emelkedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken. A természetes fogyás a tavalyihoz képest 300-zal több, majdnem 2700 fő volt júliusban, áll a hivatal közleményében.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Kalocsai Rihárd fotóriporter lesz, akit arra kértem, hogy segítsen a zsebünkben lapuló telefonunkkal jobb fotókat csinálni, mint amiket egy átlagember szokott.
2: Pont az elmosástól a kicsi fénypontok, mint este a lámpák, vagy egy karácsonyi megvilágítás háttér, ott viszont lehet, hogy megint jó. Ott szépen elmossa, és attól kap egy pluszt még a kép.
1: Ma tehát tippeket, tanácsokat, jó szándékú ötleteket kapunk egy profi fotóstól.
3: Hogyha vízatlan és porálló a telefonod, akkor szerintem nyugodtan kenthetsz rá például ketchupot is.
1: Megéri velünk tartani.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kalocsai Rihárd fotóriportert, a Reformátusok lapja egykori fotósát arra kértem, hogy segítsen ma nekünk abban, hogy hogyan lehet egy kis odafigyeléssel, némi tudatossággal és egy csipetnyi játékossággal sokkal jobb fotókat készíteni a zsebünkben lapuló okostelefonokkal. Tisztázunk alapfogalmakat, mit jelent a halszemoptika, hogy miért jó, ha elmossa a telefonunk egy portréképnél a hátteret. Beszélünk arról, hogy van-e értelme az éjszakai mód használatának, de szó lesz arról is, hogy hogyan állítsuk be a témát egy képen, megtudhatják, hogy miért jó, ha néha a telefonunk lencséjét az ujjunkkal, vagy akár ketchuppal összemaszatoljuk, és beszélünk arról is, hogy tudunk-e egyszerűen utólag szerkeszteni a fotóinkon, és hogy van-e ennek értelme. És az igazán kíváncsi hallgatók műsorunk második felében még a telefonjukon, számítógépükön, táblagépükön megnyithatnak egy honlapot is, amelyen Ricsi képeit nézhetik, miközben beszélgetünk a fotózásról. Mai vendégünk tehát Kalocsai Rihárd fotóriporter.
4: Egy profi fotós mit tud javasolni egy egyszerű embernek, akinek ott van a zsebében egy egyszerű okostelefon, tehát nem a legdrágább, legújabb szuperkamerás, hanem mondjuk egy nagyszülő, aki kapott az unokáktól egy okostelefont, néhány tízezer forintos, tudjanak telefonálni, de szeretne néha képeket is készíteni vele, de nem tudja, hogy hogy lehet. Mit lehet kihozni egy ilyen átlagos telefonból? Mit érdemes tudni előzetesen?
2: Rengeteg dolgot ki lehet hozni egy ilyenből, de hogy ha az alapfelhasználást vesszük, hogy mire jó egy ilyen telefonnak a kamerája. Saját nagymamám például virágos kertét szokta lefényképezni, azt szokta tovább küldeni, azt szokta kiposztolni. Bármit vesz, vagy bármi, amiről csak egy képet akar elküldeni, vagy elmegyünk kirándulni vele, akkor ő is fényképez, ő is megosztja ezeket a képeket. De nem viszi túlzásba, tehát nem arra kell gondolni, hogy most ő fogja, és egy high pro professzionális felhasználóként fogja, és ilyen-olyan-amolyan beállításban. Csupán annyi, hogy elindítja a fényképezőgép funkciót, kiválasztja azt, hogy ez videó legyen, vagy kiválasztja azt, hogy ez fénykép legyen, mert nagyon jó automatikák vannak már mindegyik kategóriában.
4: Nagymamádat tanítottad fotózni?
2: Nem.
4: És az okostelefonját használni?
2: Keresztapám, unokahúgom, ők töltöttek bele nagyon sok időt, tehát nagymamámnak van okostelefonja, laptopja van, abszolút aktív ilyen téren, tehát így a Facebookos aktív nagymama.
4: Csak az ő képeire, ha gondolsz, és tényleg nem megbántva őt, inkább csak a példát tovább viszem, mi az a két tanács, amit az ő képeit látva mondhatná, hogy még jobbak legyenek azok a virágfotók, vagy amiket szeretne megosztani a szeretteivel?
2: Hát, hogyha őt jobban érdekelné maga a fényképezés dolog, akkor lehetne egy csomó minden trükköt mondani neki, hogy mit csináljon még. De hogy tényleg itt a cél az az, hogy meg tudja mutatni. De hogy itt ugye ebben a stílus irányzatban ez olyan, mint a dokumentalista fotográfia. Ott pont nem a plusz trükkökről van szó, hanem arról, hogy a valóságot mutasd meg, picit valamilyen szinten kihúzva a technikai adottságokat. Értsd úgy, hogy nagymamámnak nem fogom azt mondani, hogy a kertről folyamatosan csak a hajszem optikát használja, hanem ami benne van teljesen random, ami a sima alap optika, ami van a telefonjában, azt használja hozzá inkább, mert itt a cél mi vele. És ha szeretne vele művészkedni, ha szeretne vele valami extra dolgot csinálni, akkor nyilván olyan irányba is elmenne, meg akkor kérne benne segítséget, vagy mi mondanánk neki. Viszont itt az a lényeg benne, hogy közvetíteni tudja ezeket felénk. Tehát ebben ez a speciális, hogy ezeket az alapfunkcióit pedig jól használja. Tehát azt kiaknázza teljesen. És ezért nem tudsz neki többet mondani annál, ami a célt el kell, hogy érjen veled. Tehát, hogy ott van mondjuk, vegyünk alapul egy darab cserepes virágot. Szeretné megmutatni azt az egy darab cserepes virágot, hogy még kinőtt egy hajtása, de a többihez viszonyítva, hogy akkor az hol van, hol nőtt, hogy süti a nap, és így tovább. Ott viszont tényleg csak annyi, hogy fogod szemből, szépen a vízszintest beállítva, hogy rálát, nem egy bokor mögül, hanem oda sétálsz hozzá, lefényképezed, hogy a cserép aljától, a virág tetejéig, jobb szélétől, bal széléig az egész benne legyen. Azt meg tök jól csinálja. De hogyha meg művészképeket, vagy szeretne nagyon izgalmas makróképeket csinálni, akkor választhatná ezt is, de ő szerintem érdekli a fényképezés, de nem annyira, hogy ez egy mindennapos dolog legyen számára.
4: Oké, okay, akkor néhány szót, fogalmat magyaráz meg, légy szíves nekünk. Egyrészt mondtad ezt, hogy halszem optika például, az mit jelent, meg mondtad az előbb még azt, hogy makró. Ezek mit jelentenek a fotózásban?
2: Vannak ezek a telefonok, amik hátlapján többféle. Most nem feltétlenül a 10.000 forintos telefonról van szó. Vannak olyan telefonok, amiknek többféle optika van a hátlapján. Például a halszem az azt jelenti, ez egyszerűen jól hangzik, hát hogy lát a hal. A halszem optika az egy átlagban ilyen 160-180 fokos szöget zár be. Ennek azért lehetnek torzításai, amik igazán effektként is felhasználhatóak. A nagyobb terekhez, mint például, vagy kisebb terekhez, pontosabban kisebb terekhez, ha egy szobát szeretnél lefényképezni visszatérve nagymamámhoz, ki van mondjuk tapétázva nála újra, és szeretném megmutatni a szobát, akkor át fog váltani a nagy valószínűséggel a halszemre. Mert akkor a négy sarokból legalább három sarkot egyszerűen be tud mutatni, egy fénykép átmegy a másik oldalon, onnan még egy fénykép. Volt szó a makróról. A makró az mire jó? Hogyha a virágok voltak eddig a példáink, akkor folytatva a virágos példát, jön egy új hajtás. És ő azt szeretné megmutatni, hogy ez az új hajtás milyen. Nem az egész virágot szeretné megmutatni, nem azt, hogy milyen jól volt öntözve, és mekkorát nőtt itt az utóbbi nyáron, hanem csak azt az egyetlen egy darab új hajtást szeretném megmutatni. Ilyenkor át lehet váltani a telefonon, lehet választani nagy látószögűt, alap, illetve makrót. Ez a három ilyen átlagos, hogy ezt a három funkciót tudod választani belőle. Átváltunk a makró funkcióra, ilyenkor 4 centi, 2 centi, 1 centi, attól függ, hogy milyen az adott telefonnak a makrooptikája, és ilyen közel helyezzük hozzá a telefonunkat ahhoz a virághoz, amit szeretnénk nagyon közelről megmutatni. Gyártónként eltérő, hogy milyen közelségből tudjuk fényképezni makróval. 3-4 centi, 1 centi, akár valami nagyon szuper makróval lehetnek, milliméterek is, amilyen távolságba, közelségbe lehet vinni a optikát, a telefont attól a tártól, virágtól. És így egy teljesen más perspektívában tudjuk megmutatni azt a növényt.
4: Oké, mi az, ami még az szerinted a legtöbb átlagos középkategóriás, alsó középkategóriás telefonban ott van, mint akár optika, akár beállítás, amit jó, ha ismer egy felhasználó?
2: Kérdésedre az a válaszom, hogy nem tudom, mert nagyon sok árkategória van, nagyon sok mindent lehet már vásárolni. Hogyha a használt piacot is hozzáteszünk, akkor még nagyobb lesz a paletta. Megvásárolsz egy bármilyen készüléket, csinálj egy háromnapos tanfolyamot magadnak, és az első nap, az első 20 percedben csupán foglalkozz azzal, hogy megnézd, hogy az okos telefonnak a fényképezőgép funkciója milyen beállításokat nyújt neked. Következő nap, tehát így első nap tényleg csak járd végig, nyomogasd végig a gombokat, nézd meg rajta, hogy milyen ilyen kis opciók vannak, mi az, ami változik, figyeld meg, legyen egy ilyen 10-20 perces, csak nyomod a gombokat, választod ki a menüből, megnézed, hogy hogyan működik. A következő nap pedig szimplán annyi, hogy kiülsz a teraszra a virágok közé, hogyha a virágos példánál maradunk, és elkezded ugyanazt, csak egyetlen egy témát válasz ki, próbálj meg nem elmozdulni onnan, próbálj meg nem úgy kezdeni, hogy azonnal körbe rohanjuk a témát, hanem egy álltó helyedbe, vagy egy ültő helyedbe, minden egyes funkciót kipróbálsz rajta, amit előző nap már begyakoroltál, hogy azt hogy lehet előhozni. Harmadik nap pedig elkezdheted ezeket kombinálni, és innentől jön az, amikor már kezd nagyon izgi lenni, bár szerintem már ideig is nagyon izgi volt, és innentől kezdődik az, hogy kimész, megnézed a templomot a kertedből például, ha éppen templom mellett laksz, végig próbálkozol megint vele a következő témát, választ a szobában valamit, leteszed a telefont egy adott pontra az asztalon, bizonyos távolságra kiteszel egy általad választott tárgyat, és azokon is ugyanezt végig csinálod. Ami után ezzel megvagy, sokan magabiztosabb leszel, amikor megjönnek a rokonok, vagy te mész el kirándulni, vagy szeretnél csak használni. Magabiztos leszel, mert nem fog megijeszteni az a sok funkció. Zárójelben megjegyezném, hogy én nagyon kevés funkciót használok, pedig esetenként munkára jobb a telefon, mint egy fényképezőgép. Ez abból adódik, ha megnézed a telefonodon az optika méretét, az egy nagyon picike, pár milliméteres, picike, úgymond objektív, de ugye ez nem objektív, de maradjunk meg jelen pillanatnál, hogy egy objektív, ami ott van a hátlapon. A méreténél fogva, azzal át tudsz fényképezni egy kulcsikon például. Egy klasszik kulcsikon. Ha én szeretnék egy ilyen fényképet, akkor nekem egy másik típusú objektívet kéne venni, ami nem csak annyi, hogy egy makroobjektív, hanem maga a frontlencse, a legelső lencse, az olyan picike, jobb esetben, mint a telefoné. Tehát, ha például Debrecenben a nagy templomnál jár valaki, és hogyha benéz a kulcsikon, a nagy ajtónál középen, akkor menjen szépen oda, és te nem biztos, hogy majdnak még így van, tehát hogy Debrecenben jár valaki, akkor szépen menjen oda a főbejárathoz, és kulcsukon nézzen át a telefonjában. Azzal lehet látni a szószéket, viszont hogyha én oda megyek a sima fényképezőgépemmel, én a kulcsukat fogom látni, de a szószéket viszont nem. De ezt meg lehet csinálni telefonnal. Ilyen különbségek vannak benne.
4: Néhány általános dolog, ami a legtöbb telefonban szerintem van, mondok egyet-kettőt, mondd el, légy szíves, hogy mire és hogy érdemes használni. A telefonban lévő fényképezőt, ha megnyitom, akkor ha csúszkát pörgetem, akkor találok ilyet, hogy portré, az mire jó?
2: Ez egy olyan funkció benne általában, ami portrézáshoz való eszközöket gyűjti neked össze. Ha te a fotófunkciót választod ki, neked esetenként, tehát itt a gyártóknál nem tudom pontosan megmondani, hogy ki mit gyárt pontosan, de inkább nézzük úgy, hogy a portré funkció az a felhasználónak előre összegyűjtött olyan szoftveresen megír dolgok, amikkel sokkal egyszerűbben tud készíteni egy portrét. Ezt értsd úgy, hogy a színkezelése, a felbontása, akkor a képnek a szemcsézettsége ideálisabb lesz ahhoz, amivel egy portrét el lehet készíteni. Sok esetben ez a portré funkció még azt is jelenti, hogy egy olyan csomagot is, egy olyan szoftvercsomagot kap még, amivel simább lesz a bőr például, világosabbak lesznek a szemek. Tehát ha már van hozzá egy kis AI, akkor ezeket már megcsinálja, bár már elég régóta csinálnak ilyeneket. Tehát amivel nem neked kell elbíbelődni még, ezért jó ez a portréra. Mert össze van gyűjtve egy ilyen csomagban. Olyan, mint a idézőjelbe csomagban, olyan, mint a fotó, akkor az egy általánosságban mindenfélét tudsz vele fényképezni, de ha azzal készítesz egy portrét, ott utána neked kell általában ezeket kijavítani esetleg, vagy feljavítani. Igen, itt van az a probléma, hogy milyen kategóriájú telefon. Mert van olyan is, amikor ez teljesen automatán működik, a telefonod választja ki téma függően azt, hogy mit használjon. De hogyha csak az alapesetről beszélünk, mint az én telefonomnál is, nekem ilyet nem tud, és nekem is ki kell választanom a portré funkciót, ha portrét szeretnék fényképezni.
4: Az én telefonom például elmossa a hátteret a portrénél, az jó?
2: Az nagyon jó, ha szépen csinálja, akkor az nagyon jó tud lenni. De hogyha pont a Niagara vízesésnél vagy, ahol még nem voltunk, akkor az jó neked.
4: Hát nem, hát azért akarom lefotózni a valakimet a Niagaránál, hogy szépen látszódjon, hogy hova menőztünk el.
2: Oké, mi van akkor, hogyha egy éjszakai utcakétnél vagyunk? Akkor ott jó neked.
4: Oké, tehát hogy amennyiben a háttér is fontos a portrénél, akkor nem a portré módot kell választani, ha meg az arc a lényeg, és akárhol készülhetett a kép, akkor jól néz ki, ha elmossuk a hátteret.
2: Egyrészt, másrészt pedig, hogy pont az elmosástól a kicsi fénypontok, mint este a lámpák, vagy egy karácsonyi megvilágítás háttér, ott viszont lehet, hogy megint jó. Ott szépen elmossa, és attól kap egy pluszt még a kép. Tehát lehet, hogy a Niagaránál vagy, de ott sok kicsi fénypont van, mert karácsony volt, akkor használd. próbáld ki, ne az egész effektet told rá, nyilván, használd, próbáld ki, de nyilván mellette készíts egy olyat is, amin nincs rajta ez az effekt.
4: És majd otthon ki lehet válogatni.
2: Pontosan, ott pedig élvezd a látványt.
4: Oké, a következő, ami nagyon adja magát, hogy éjszakai mód, de itt inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ezt tényleg érdemes-e használni, vagy mikor, milyen tényező az, amikor érdemes átkattintani az éjszakaira.
2: Itt megint különbséget kell tenni sajnos a között, hogy milyen kategóriájú telefon. Nem az árra gondolok, hanem hogy milyen tudású inkább. Nagyon sokféle opció van, de az alapopció az szokott lenni, hogy nem mozgó tárgyakat lehet vele egész jól fényképezni. Ha fixen tudod tartani a telefonodat, akkor ő több képet készít, ezt a több képet ő pedig összemossa egy darab képé. Így nem lesz annyira zajos, sokkal részletgazdagabb képet fogsz kapni, és sokkal világosabb képet. Nagyon modern és nagyon drága telefonoknál, szoftveresen, ezek már alapból működhetnek, automatán kiválasztja. Szerintem a legfontosabb benne a részletgazdagság, mert egy sima fényképezés opciónál esti fényekben, gyenge esti fényekben, ott nem fogod megkapni azt a várt eredményt, amit szeretnél. Lesz egy szép képed, de hogyha belenagyítasz, akkor ott már érzed egy idő után a hiányosságait. Amennyiben használod a éjszakai módot, ugye ahhoz mozdulatlanul kell tartani, jobb esetben mozdulatlanul kell tartani a fényképezőgépet, sokkal színtelítettebbet, sokkal részletgazdagabb képet fogsz kapni. Nyilván, hogyha olyan kategóriájú telefonról van szó, mint az enyém, akkor ezt abban az esetben tudom valóságban kiaknázni, mikor mozdulatlan témákról van szó. Egy városképet szeretnék mondjuk egy születésnapon készíteni éjszakai felvételt, mert kevés fény van, csak a gyertyafényei látszódnak. Ott nem arra fogok készülni, hogy a gyertya elfújását szeretném lefényképezni vele, hanem arra fogok készülni, hogy ott van a család az asztalnál, világítanak a gyertyák, némi háttérfényel, és relatív mozdulatlan mindenki. Arra nagyon jól tudom használni. Tehát ilyen esetekben ez jó.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kalocsai Richárd fotóriporterrel. Most jöjjenek a hírek, maradjanak velünk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter szerint nagy hiányosság a magyar agráriumban, hogy nem alkottak stratégiát. Bóna Szabolcs a 35. Debreceni Farmer Expo megnyitóján úgy fogalmazott, nem jelöltek kiutat arra vonatkozólag, hogy merre van az előre, miközben a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni kell. A miniszter azt mondta, bár nagyon büszkén el szoktuk mondani, hogy mi akár 20 millió ember élelmezésére is képesek vagyunk, az idei év arra fog megtanítani minket, hogy akár még az élelmiszer önrendelkezésünk is veszélyben lehet. Bóna Szabolcs a legfontosabb és legnehezebb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást nevezte a Kárpát-medencében, amihez meg kell fogalmazni a stratégiai célokat. Pap László Debrecen polgármestere azt mondta, a debreceni székhelyű agrár- és élelmiszeripari vállalkozások 2024-ben több mint 250 milliárd forint árbevételt és 121 milliárd forintot meghaladó hozzáadott értéket állítottak elő, miközben több mint 3300 embernek adtak munkát, jelezte hozzátéve, 2020 és 24 között a debreceni agrár-élelmiszeripar hozzáadott értéke több mint 160%-kal emelkedett. 16 új bemutató és 15 műsoron maradó előadás várja a közönséget a debreceni Csokonai Nemzeti Színház új, immár 161. évadában, jelentette be a teátrum igazgatója a 2026-27-es évadnyitó társulati ülésen. Vadász Dániel kiemelte, a prózai színháztól az operán, operetten és musicalen át, a kortárs táncig és az ifjúsági produkciókig rendkívül széles műfaji kínálat jellemzi az új szezont. Az első bemutató ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében az Izzika galagonya lesz. Az évadban többek között a harmadik Richard, a Holt Költők Társasága, a Kurázsi Mama és gyermekei, a Traviata, az Anyegin, a West Side Story és a Csókos Asszony is színpadra kerül. Az évadnyitón bemutatkozott Ija Bocsarnikovsz főrendező is. Vadász Dániel elmondta, hogy a Csokonai Nemzeti Színház erős alapokról kezdi új évadát. Az elmúlt szezonban majdnem 230 színházi eseményt rendezett, 380 előadással és összesen több mint 101 ezer nézővel. Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros-Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az a célunk, tette hozzá, hogy a vasút valóban használható, versenyképes alternatíva legyen, ehhez pedig nem elég eljuttatni a vonatot a város széléig, az utasokat is el kell juttatni a vasútállomásra, fogalmazott a miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, mely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló személyvonathoz átszállást biztosít, így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva Tiszaújváros, tájékoztatott a tárcavezető. A Miskolci és a Nyéklátházi vasúti csatlakozással és az új buszjárattal Tiszaújváros újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és kényelmes átszállást kap több irányba is, mondta Vitézy Dávid. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági asszály van. A nyári kapás növények a növényszáradás, kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb kezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszály, de zöld tömegét már elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében.
0: Az időjárásról.
1: Csapadék nem várható. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Kalocsai Richárd fotóriporterrel, aki abban segít van nekünk, hogy hogyan lehet néhány egyszerű trükkel, némi odafigyeléssel és egy csipetnyi játékossággal sokkal jobb fotókat készíteni az okostelefonjainkkal, mint amiket eddig készítettünk. Vendégünk tehát Kalocsai Richárd fotóriporter. És hogy mit lehet ezekből a képekből kihozni, arra pedig Ricsi kifejezetten az Európa Rádió hallgatói kedvéért létrehozott egy galériát tulajdonképpen a honlapján, úgyhogy most mondani fogok egy webcímet, hogyha ezt van éppen türelmük idejük, akkor nyissák meg akár a telefonjukon, és úgy lesz teljes kerek a beszélgetés, hogyha a képeket is meg tudják hozzá nézni. Ez a minitrükkök.visualjournalist.pro oldal, tehát nem .hu, hanem .pro a vége. Mondom még egyszer, minitrükkök.visualjournalist.pro, és ha itt megnyitják, akkor a különböző kategóriákat fogják hallani, amiről beszélgetni fogunk. Tehát Ricsi, megyünk a te kategóriád szerint. Mit jelent az, hogy dolgozd fel kategória, és akkor a kategórián belüli képekkel tedd meg, hogy elmondod mindezt. Tehát itt például a szembetűnő az egyik kép, amin egy szerintem egy stewardess húzza a bőröngyét, és nagyon erős piros a háttér. De látunk több változatot a képekből. Melyik az eredeti, melyik az, ami a végleges? Kicsit pimaszkodjak veled, mert szerinted ez egyértelmű, és miért az a végleges?
2: Ebből kettő darab végleges kép lett, egy a telefonon feldolgozva, egy a számítógépen feldolgozva. Azért szerettem volna ezt a különbséget megmutatni. Mind a kettőn fel lehet dolgozni, viszont a részletgazdagsága, ott már van benne különbség, illetve a minősége, tehát hogy milyen színek vannak benne. A pirosnak is nagyon sok árnyalata van, ez a nyomtatásnál látszik a legjobban. Tehát melyik az eredeti kép? Az eredeti kép, amelyik a legnagyobb kivágás van, jobb fent látszik rajta egy kicsi csücsök, ott az ég van, az egy kis kékes csücsök, az volt igen az eredeti kép, illetve a másik kettő kép két különböző féleképpen lett feldolgozva. Nagyobb felbontású, amire rá lehet nagyítani rendesen, az számítógépen lett feldolgozva egy fotófeldolgozó szoftverrel, a másik pedig egy teljesen általános, bármelyik telefonon megtalálható fotófeldolgozóval készült el. A végeredménye nagyobb felbontás, részletgazdagság, mint a színekben, mint a témában. Az egyiket pontosabban lehet feldolgozni, mint a másikkal. Én csak egy kontrasztot akartam mutatni ezzel, hogy melyikkel mit lehet kihozni. Persze egy nagyon szép effektet lehet csinálni a telefonnal is, de az már olyan, mint hogyha egy plusz effektet kapott volna.
1: Ebben a kategórián belül még szeretnél-e valamelyik képről beszélni?
2: Tehát a telefonunk általában véve egy nagyon jó és nagyon szép színes képet készít. Ezeket alapvetően úgy tervezik, hogy az adott készüléken, az adott márkán nagyon jól vissza tudja adni a színeket, nagyon jól vissza tudja adni a részletgazdagságot. Viszont, hogyha te ezt elviszed nyomtatásba, vagy monitoron megnézed, akkor már ott nem feltétlenül pont ugyanazt az élményt kapod vissza, amit az adott készüléked tudott produkálni. Ezért is, illetve azért is, mert ha elmész egy olyan üzletbe, ahol lehet nyomtatni egy ilyen kis nyomtató masinán keresztül, ez nagyon egyszerű volt, mindenféle segítséget kapsz hozzá, és hogyha feldolgoztad a képet, akkor tényleg egy részlet, illetve színtelítettséggel megáldott képet fogsz kapni. Míg egy alapkép is lehet nagyon jó, nagyon szép, nyomtatásban is, csak azt a pici pluszt ezzel tudod hozzátenni, hogyha a telefonodon vagy esetleg számítógépen egy speciális szoftverrel feldolgozod. Tehát itt csak ajánlani tudnám. Amit láttunk még itt ebben a mappában, ott van egy repülős példa, az alapképünk az a sötétebb, a világosabb az pedig a feldolgozott kép. Vannak olyan esetek, amikor lehet, hogy szemre sokkal jobban néz ki a feldolgozott kép, de az alapkép igazániból hozzá se kellett volna nyúlni, mert az is úgy nagyon jó, mert az adja vissza a valóságot. A világosabb kép, annak már túlzottan sok köze nem volt a valósághoz, de itt a szabadságunkat meg tudjuk élni benne. Nem feltétlenül arra kell törekedni, hogy egy tökéletes és professzionális képünk legyen, hanem a saját kedvünk szerint tudjuk módosítani ezeket a képeket. Ez a játék szerintem benne maradhat, és ez egy tök jó dolog, hogyha megengeded magadnak, hogy olyat csinálj vele, hogy természetesen ez már nem úgy néz ki, mint egy eredeti kép, hanem ez egy picit túl van tolva például a minden is. Szóval engedd meg magadnak azt, hogy játsz a képekkel.
1: És van egy harmadik képpár ebben az összeállításban, ami olyan értelemben szintén repülős, hogy egy repülőből fényképeztél ki, és szerintem itt egészen drámai a különbség. Tehát az egyik kép az olyan, amit tényleg bármelyikünk elkészíthet, és valószínűleg rengeteg ilyen képet elkészített már, aki repül, mert én nem repülök, zárójel, hogy kifényképez az ablakból, milyen szép, aztán szerintem soha az életben meg nem nézi, elküldi a szeretteinek, vagy éppen a kikötő fölött repül, de ennyi, és az a kép, amit ebből utána csináltál, az meg olyan, hogy kitenném a falamra. Szépek a színei, tengerpart, és annak ellenére, hogy ilyen ipari, nem tudom, dolgok látszanak rajta a nagy darukkal, ennek ellenére szerintem gyönyörű és életvidám. Itt ugyan mi történt ezzel a képpel, és ebben milyen munka van?
2: Ez a kép is telefonon került feldolgozásra. Itt azt szerettem volna megmutatni, hogy ez nem egy radikális vágás még, de ilyen vágásokat simán meg lehet engedni magunknak, hogy egy fekvőképből álló képet vágunk.
1: Mondod a fekvőállót, tehát ez föl se tűnt elsőre. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye próbálom azoknak a hallgatóknak is közelhozni a képeket, akik mondjuk most valahol autóznak és fogják a fejüket, hogy két ember képekről beszélget a rádióban, elnézést kérünk. Tehát, hogy a fekvő képnek az oldaláról az a repülő belógó ablak részeit vágtad le tulajdonképpen, és így ránézésre föl se tűnik, hogy ez egy repülővel van fényképezve. Gondolhatnánk, hogy egy drónból van, vagy ejtőernyőről fotóztad, vagy sárkányrepülőről, vagy te magad vagy a madár, mert nem látszik a maga a keret. Ezt, gondolom, ezt a célt szolgálta ez a fajta vágás.
2: Igen, csak azt szerettem volna még mondani, hogy ehhez az interjúhoz készültek ezek a képek, és itt direkt szerettem volna, hogyha a repülőgépnek az ablak kerete benne marad. Így ezzel meg tudtam mutatni, hogy nyugodtan lehet vágásokat. Igazán, hogy ránézel a képre, akkor már látod a képben úgymond a képet. Csak le kell róla venni a felesleget. A színekről csak annyit, hogy eredeti képen jobb oldali részen látszik egy ilyen szivárványosodás. Repülőgép ablaka az több réteg átlátszó plexiből, üvegből, nyilván nem üvegből, átlátszó ilyen anyagokból van, és esetenként ezt tudja úgy módosítani a fényt, hogy szivárványokat lehet benne látni. Tehát picit polarizálja egyes esetekben. Vagy hogyha használsz polárszűrőt, akkor nagyon szép szivárványos képeket lehet készíteni belőle. És ami még szerintem benne a speciális, hogy a fénynek a szín spektrumát nem az egészet engedi át, többek között emiatt lehet részeit felerősíteni. Tehát, hogy ezek nem valódi színek már az eredeti képen sem valódi, csak nagyon-nagyon hasonlít rá. És pont ezt lehet kiaknázni ezzel, hogy rátolod az összes szint, túl szaturált lesz az egész, túl-túl-túl sok túlzásba lehet vele esni. És itt visszatérve arra, hogy ez például egy játék. Tehát nem kell véresen komolyan venni,

0: akkor gondolj vissza majd erre az interjúra, és lépj egyet jobbra, lépj egyet balra, menj hozzá közelebb, menj távolabb, változtass a pozíciódon. Mert akkor picit másabb képeket tudsz, más szemszögből tudod meglátni ugyanazt a témát. Itt van ez az épület például. Itt nem pont egy-egy lépés volt, de mondjuk azt, hogy néhány egy-egy lépéssel többféle szögből le tudod fényképezni, így egy picit másképpen tudod, vagy másképp tudod bemutatni. Amikor egy példának okáért egy épületet fényképezek, mindig megkeresem körülbelül a tengelyét, ahonnan készítek egy normál átószöggel egy standard fényképet. Ezután próbálkozom mindig azzal, hogy egy kicsit arrébb, egy-egy lépéssel menjek arrébb, és onnan is készítsek egyet. Azután megpróbálkozom azzal, hogy valamilyen tereptárgyat tegyek be a fénykép előterébe, hátterébe, esetleg egy nagy hegyet. Ez is igazán volt csak egy ilyen próbálkozás, tanulás, hogy mi az, amit ki lehet belőle hozni. Ha innen nézed, onnan nézed, amonnan nézed, mindig változik a környezete, változik a háttere. De inkább lépjünk át a lisszabonos témára. Van ez a másik fénykép, ami között nagyjából egy lépés volt. Annyi történt, hogy váltottam a fényképezőgép kameráik között. Van benne nagylátószögű, van benne egy halszemoptika, és ezzel pedig teljesen más perspektívát tudtunk adni a képnek. Ez egy nagyon érdekes és nagyon jó játék. Próbáld ki azt valamikor, hogy próbáld ki azt, hogy először készítesz a telefonod normál lencséjével egy fényképet, majd átváltasz a halszemoptikára, és utána nyilván közelebb kell, hogy menj ahhoz a tárgyhoz, nézd meg, hogy mi volt a kép bal meg a jobb oldala, sétálj annyival közelebb, és utána pedig meg tudod nézni, mi volt a különbség a telefonon. Megnézed az A képet, megnézed a B képet, a tárgyak pedig egy kicsit távolabb, illetve kicsit közelebb lesznek az egyik képen. Itt a perspektíva állandó címszó alatt, hogy megtaláljátok ennek a leírását, hogy mit jelent ez, ott ki lesz fejtve bővebben. De ez egy nagyon mókás játék, viszont időigényes, és inkább a közeli tereptárgyaknál, mint például egy ilyen lezárt résznél a repülőtéren, tök jól lehet ezzel játszani. Pont az Elgálában készítettem egy olyan fényképet, amikor egy kicsit arrébb mentem, és nem onnan fényképeztem, mint a turisták nyilván. Lentről a föld szintjéről fényképeztem, hátra volt döntve egy kicsit a telefon. Így a nagyon klasszikus, ugyanaz a szög, ugyanonnan fényképezett templom, teljesen más képet kaptunk róla. Mivel így erről került egy plusz képalkotó elem, macskakő olyan, mint hogyha egy női arcot ábrázolna, így egy női arcot lehet látni a kép előterében, a hátterében pedig a templomot lehet megfigyelni. A kép alá betettem a linket, ahol ezt utol tudod érni a térképen.
1: Következő kategória esti nappali. Szerintem ezt nem kell nagyon túl magyaráznunk, mert az interjú korábbi részében beszéltünk róla, hogy van éjszakai mód általában a telefonokban, de ha akarsz ehhez hozzátenni valamit, akkor tegyünk hozzá, amíg átgondolod, hogy mit mondanál. Én annyit mondok, hogy a képeken az látszik, hogy az éjszakai, vagy egyértelmű, hogy melyik az éjszakai módos, ami élesebb, világosabb és szebb. Van ehhez hozzáfűzni valód?
0: Az én telefonom, amivel ezt a képet készítettem, vagy ezeket a képeket készítettem neked, nem drága telefon, ebben is benne van ez az éjszakai üzemmód, és egy ilyen olcsó készüléknél is már hatalmas differenciát lehet észrevenni egy-egy ilyen képnél. Annyi, hogy ezek a képek nincsenek feldolgozva, se az éjszakai, se a normál üzemmóddal készült fénykép egyik sincs feldolgozva, így estek ki a telefonból.
1: Következő kategória az első hallásra nagyon érdekes, ez a koszold össze. Hát ugyan mit koszoljunk össze, Ricsi, és ebből milyen képek születnek. Azok kedvéért, akik nem tudnak most bennünket képekben is követni, hogy megnyissák, mondom újra a címet, ahol láthatják a képeket a kedves hallgatók, akik nem tudják megnyitni a minitrükkök.visualjournalist.pro oldalt, ahol Kalocsai Richard képeit láthatják azoknak, hogy itt repülőgépet látunk, pálmafát látunk, fényeket látunk, és minden olyan, mintha tűzijáték lenne, a képen pedig nincs. Szóval mit koszolunk össze, mivel?
0: Minden ember keze zsíros, jobb esetben, és azt szoktuk csinálni, hát, hogy a telefonunkat törölgetjük, jaj, most akkor koszos lehet, jaj, most akkor összetapisztam, akkor ilyen érdekes fényfoltokat csinál. Ez viszont egyes esetekben nagyon jól tud jönni, mint például az éjszakai képeknél, hogyha az éjszakai funkciót használjuk a telefonon, ezek a fények hozzá tudnak tenni. Amikor én ezeket készítettem, annyi volt benne még a plusz dolog, hogy mindig az ujjamat végighúztam a lencse előtt, így mindig máshogy masszatoltam össze a lencsét, és ezért mindig máshogy álltak ezek a fénysugarak. És addig masszatolgattam, hogy pont ezek megtetszettek, és így készültek el ezek a képek.
1: technikai kérdés, hogy van valami nagyon egyszerű tipped rá, hogy miután összekentük a lencsét, akkor mivel takarítsuk le, meg hogy a zsíros kezünkön kívül mennyire próbálkozunk mással.

0: Tehát mondjuk tejfölt kenjünk-e rá, vagy ketchupot, hogy piros legyen, vagy azért vigyázzunk a lencsére.
1: Hogyha vízatlan és porálló a telefonod, akkor szerintem nyugodtan kenthetsz rá például ketchupot is. Ezek tök jó ötletek voltak, úgy gondolom, hogy ezek megszíneznék. Ezek jó. Szerintem maszatoljuk össze őket rendesen. De tényleg jó ötletnek tartom egyébként, ezt ki fogom próbálni. Legközelebb, amikor megyek utazni, akkor ezt megcsinálom, és majd feltöltöm ide ez a sorhoz. A ketchupos képek kategóriában fogjátok megtalálni február elejétől. És visszatérve, olyan villát kell tisztítani. Általában érdemes olyan ruhát felvenni, ami már mikroszálos, tehát azzal elég egyszerű tisztítani, csak hülyén fog kinézni egy idő után, hogy ketchupos az egész ruhád. Amit nagyon szeretek használni, az például pohár. Vannak átlátszó poharak, nyilván üvegpohár, vannak színes mintás poharak, azzal is nagyon jó kis effekteket lehet készíteni az üvegfelületen, valamennyire tükröződik is még egy-két téma. Ezer meg egy variáció van, hogyha egy CD lemezzel rohangálsz, azzal is nagyon jókat lehet, hogyha mindenki által közismert oldalról bármilyen ilyen kis gagyi akármit vásárol az ember, a telefonja elé, a jó édesapám például vásárolt egy ilyen tükröződő felületű, pici, nem is tudom micsodát, amit rá lehet csatlakoztatni a telefon hátuljára, és ezért úgy tudja elkészíteni a képeket, hogy egy tükörképet kap az alsó felére, a felső felén pedig az eredeti kép van, de ezt lehet mozgatni jobbra-balra, tényleg nagyon sok játék lehetőséget ad. Lehetne azt kérdezni, hogy miért nem csinálod meg utána szoftveresen? Azért nem csinálod meg szoftveresen, mert egyrészt így készül a fénykép, hogy te találod ki fizikailag, hogy hogyan hozd létre. Nyilván lehet szoftveresen is nagyon jókat agyalni ezen, hogyan és mi legyen vele, viszont ott úgy gondolom, hogy ez az egész arról szól, hogy egy ilyen barátságos dolog ez a fényképezés a telefonunkkal, miért ne lehetne vele játszani, miért ne lehetne akkor hozzávenni egyéb ilyen kis kiegészítőket, miért ne lehetne összemaszatolni, miért ne lehetne mondjuk egy lehetetlen helyzetekben fényképezni, miért ne lehetne. Tehát ez csak erről szól, hogy játék.
0: Az utolsó kategóriánk a várd meg a témát. Itt azoknak mondom, akik még mindig velünk vannak, mert annyira jó fejhallgatók, hogy nem kapcsolták ki a rádiót, pedig nem tudják nézni a képeket, hogy mit láthatnának, ha megnyitnák a minitrükkök.visualjournalist.pro oldalt, hogy egy szép utcaképet látunk, érdekes mozaikok vannak a földön, ami már szerintem önmagában jól néz ki. Egyébként olyan, mint egy ilyen Nagy-Britanniában lévő konnektor, nekem arra hasonlítanak ezek a mozaikok,
1: és hogy tényleg
0: téve a földre. És mi a különbség a két kép között, hogy megvárta a fotós Kalocsai Rihárt, hogy egy szép piros autó az bekanyarodjon a képnek így a egyharmad-kétharmados elosztásába, és ne csak úgy a messzi távolban kicsit életlenül jöjjön, és hát tényleg sokkal jobban néz ki rajta. De kérlek, te mondd el, hogy akkor itt mit értesz ez alatt, hogy várd meg a témát? Az autót kellett megvárni?
1: Ez alatt azt értem, hogy adjál magadnak időt hozzá. Ne csak az legyen, hogy oda mész, puff, gyorsan egyet kattintasz és rohansz tovább, hanem ennek az is a lényege, hogy egy picit kielvezd azt, hogy ott vagy, látod ezt élőben, egy kicsit bele tud magad élni abba a környezetbe. És nem csak arról szól, hogy fú, rohanjunk végig, mindenen csináljunk egy-egy-egy-egy-egy képet, jó lesz ez, majd kiválogatjuk az ezerből azt a tizet, aztán majd mutogatjuk az ismerősöknek, rokonoknak, feltesszük Instaposztnak, és így tovább. Tudom, hogy ez is egy semmi extra kép valóságunkban. Ez tényleg egy kép, megvan. De ezzel csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy igen, én is ott tudtam lenni azt a plusz 3 másodpercet, és de jó, hogy ott voltam még plusz 3 másodpercet, és csak te az lenne kihangsúlyozva benne, igen, ez a piros autó lehet, hogy épp nem volt a legjobb választás, de mondjuk így az RGB színekben nagyon jó volt, de hogyha például a kis buszt várom meg, vagy megvárok egy motorost, vagy megvárok egy bármi mást, akkor abból sokkal jobb kép születhetett volna. Sőt, még lehetett volna még jobban helyezkedni, még egy lépéssel arrébb is mehettem volna. Tehát itt inkább egy olyan felvetés van, hogy várd meg a témát, ez a várd meg a témát variáció 1, variáció 2, és még ott vagyok mondjuk még 10 percet, akkor ki tudja még milyen érdekes dolgokat lehet ott látni. Ezzel csak arra szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogy ha kimész az utcára, vagy a legközelebb a busz megállóban átcsopogsz, és nézed, hogy milyen autók mennek el, nézed, hogy fú, ebből lehetett volna jó kép, fú, abból lehetett volna jó kép, és várjad, míg telítődsz egy idő után azzal, hogy hát igen, ilyen már volt, de lehet, hogy majd a holnapi nap, vagy a holnap után, amikor megyek dolgozni, és meg tudom megint nézni, hogy milyen gyárművek jönnek, mennek, akkor egy idő után biztosan fog jönni mondjuk egy sárga autó, amit mindenhol látunk, és ne vegye el a figyelmedet az, és tényleg oldódj fel nyugodtan, hogy ha jól sikerül, jól sikerül, ha nem sikerül jól, nem sikerül jól. Próbálkozzunk, nézzük meg, hogy mit lehet az adott helyzetből kihozni. De a figyelmünket egy pillanatig is, jó, helyezzük oda, hogy milyen fényképet fogunk készíteni, de tényleg csak egy pillanatig. A többi részét pedig próbáljuk megélni, amikor ott vagyunk, bármilyen helyzetről is legyen szó.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kalocsai Richárd fotóriportert hallották.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter szerint nagy hiányosság a magyar agráriumban, hogy nem alkottak stratégiát. Bóna Szabolcs a 35. Debreceni Farmer Expo megnyitóján úgy fogalmazott, nem jelöltek ki utat arra vonatkozólag, hogy merre van az előre, miközben a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni kell. A miniszter azt mondta, bár nagyon büszkén el szoktuk mondani, hogy mi akár 20 millió ember élelmezésére is képesek vagyunk, az idei év arra fog megtanítani minket, hogy akár még az élelmiszer önrendelkezésünk is veszélyben lehet. Bóna Szabolcs a legfontosabb és legnehezebb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást nevezte a Kárpát-medencében, amihez meg kell fogalmazni a stratégiai célokat. Pap László Debrecen polgármestere azt mondta, a debreceni székhelyű agrár- és élelmiszeripari vállalkozások 2024-ben több mint 250 milliárd forint árbevételt és 121 milliárd forintot meghaladó hozzáadott értéket állítottak elő, miközben több mint 3300 embernek adtak munkát, jelezte hozzátéve, 2020 és 24 között a debreceni agrárélelmiszeripar hozzáadott értéke több mint 160%-kal emelkedett. Újabb 900 millió forinttal támogatja az önkormányzat a miskolci közösségi közlekedés működését, miközben szeptember 1-től új gyors járatokat vezet be, és új éjszakai buszokat indít az MVK. Rendkívüli közgyűlésen döntöttek erről pénteken, írta a minap.hu. Tóth Szentai József polgármester megerősítette, a közösségi közlekedés működtetése évente több milliárd forinttal többe kerül, mint amit az MVK saját bevételeiből, valamint az önkormányzati támogatásból elő tud teremteni. A hiányzó összeg 2024-ben már elérte a 10 milliárd forintot. Jobb rendszert akarunk, olyan közösségi közlekedést, ami akkor és oda viszi el az embereket, amikor és ahová menniük kell, hangoztatta a polgármester. Ehhez azonban új állami szerepvállalás kell, hangsúlyozta a közgyűlésen hozzátéve, hogy 2020-ban szűnt meg a korábbi közvetlen állami működési hozzájárulás, ami mintegy 500 millió forintot jelentett. A megyei jogú városok nevében tárgyalást kezdeményeztek a kormánnyal, Miskolc pedig újra gondolja, újra szervezi a közösségi közlekedést. Tóth Szentai József hangsúlyozta, végrehajtják a szükséges reformokat, a kormánytól pedig azt kérik, biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. Sajósenyén a Fészek Református Szeretet Otthonban, mint arról már beszámoltunk, a hónap elején családi napot tartottak egybekötve az intézményvezető beiktatásával. A rendezvényen Barna Sándor a Tiszán inneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Ezt követően újabb 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek. Az igazgatót hallják.
2: Most volt aktuális az intézményvezetői kinevezésemnek a meghosszabbítása, így ezzel egybekötve történt ennek a ünnepi részét, ebbe beleépítettük, és folytatjuk a további 5 évben várhatóan mindenképpen ezt az utat együtt, aztán az Úristen majd elrendezi a utána valókat. Maga az, hogy 5 éves ciklusokban van a kinevezés, az elköteleződésem, az elhívásom nem ciklusokra épül, tehát én az első naptól kezdve úgy vagyok itt, hogy addig, ameddig az Úristen jónak látja. És hiszem, hogy az Úristen eszközei a fölöttesek is, tehát hogy akár a szeretetszolgálati vezetőség, akár a zsidati vezetőség, akik a kinevezést adják, és az Úristen határozza meg, hogy én meddig vagyok itt, én nem tudok ebbe ciklusokba gondolkodni, nem is szeretnék, amíg az Úristen engedi, hogy itt van rám szüksége, addig itt vagyok. Igen, a közösség az egy nagyon összetartó közösség, van benne azért egy lassú, de folyamatos fluktuáció időről időre, akár nyugdíjba vonulások, vagy más munkahelyre való elmenetel. Elég sokan vagyunk, 46-an vagyunk, ami egy elég nagy létszám. Egy jó közösség, nagyon megtapasztaltam az elmúlt 1 hónapban ennek az összetartását, ennek a közösségnek, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. És a lakók pedig, hát fiúk és fiataloknak mondhatjuk őket, de 24 évtől 81 éves korig vannak jelen a közösségünkbe, ők meg végtelenül tudnak szeretni. Tehát akkor is, amikor haragszanak, akkor is szeretnek. Tehát, hogy valamiért, tehát abból a be nem teljesült szeretet, a szeretet vágyuk okoz bennük sokszor haragot akár, vagy bármi rossz érzést, de mégis a szeretetből fakad bennük minden, úgyhogy egy jó közösség a lakóközösség is.
1: Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de a munkanélküliség is hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év 7. hónapjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 4,5%-ra nőtt, jelentette pénteken a KSH. A tavaly júliusihoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélküliek száma 11.5000-rel nőtt. Többen haltak meg, mint születtek Magyarországon júliusban. A KSH adatai szerint majdnem 6200 gyermek született, és csak nem 8900 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma több mint 8, a halálozásoké majdnem 3%-kal csökkent, a házasság kötéseké pedig 3,6%-kal emelkedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken. A természetes fogyás a tavalyihoz képest 300-zal több, majdnem 2700 fő volt júliusban, áll a hivatal közleményében. Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros-Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az a célunk, tette hozzá, hogy a vasút valóban használható, versenyképes alternatíva legyen, ehhez pedig nem elég eljuttatni a vonatot a város széléig, az utasokat is el kell juttatni a vasútállomásra, fogalmazott a miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, mely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló személyvonathoz átszállást biztosít, így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva Tiszaújváros, tájékoztatott a tárcavezető. A Miskolci és a Nyékládházi vasúti csatlakozással és az új buszjárattal Tiszaújváros újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és kényelmes átszállást kap több irányba is, mondta Vitézy Dávid. A Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Nagy György Csaba, a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatója, a református nevelés-oktatás terén végzett kiemelkedő, valamint a Felsőzsolcai Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjazottat hallják.
3: Elsőként a meglepetés volt, hiszen a felterjesztés is már nagyon jól esett. Utána a közgyűlés szavazása után, amikor elfogadták a felterjesztést, és megkaptam ezt az elismerő díjat, hát egy jó leső érzést töltött el, hiszen az ember, ha dolgozik, akkor úgy gondolom, hogy jól esik neki, hogyha elismerik a munkáját. Egy picit én majdnem, hogy mondhatom azt, hogy egy kicsit restelkedve vettem át ezt a díjat, hiszen én úgy gondolom, hogy a kerület által fenntartott általános iskolák vezetői ugyanígy megérdemelnék ezt a díjat, hiszen mindenki a maga erejéből és erejével a lehető legjobbat igyekszik kihozni a munkája során, amit én is úgy gondolom, hogy igyekszem megtenni, és hogy most ezt az elismerést én kaptam meg, az egy jó leső érzéssel töltött el. Egyben azt is konstatálnom kellett, hogy ehhez a díjhoz nem csak én, hiszen az egész iskola, illetve a nevelőtestület munkája úgy gondolom, hogy képezi azt az eredményt, aminek a következménye ez az elismerés volt.
1: A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági asszály van. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb kezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegét már elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kisnéveres Viktória vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2026. augusztus 29-e szombat van. Ma Beatrix és Erna nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. És köszöntjük azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Most pedig nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Kedves hallgatóink, a fitnessipar soha nem látott fordulaton pörög, mindenütt már mindent is fehérjével dúsítanak, közben sokan küzdenek mozgásszervi panaszokkal, keveset mozognak. De hogy lehetne kiegyensúlyozottan és egészségesen táplálkozni? Hogyan kellene edzeni? Dénes Gábor személyi edzővel beszélgetünk majd a témában, aki testnevelő tanárként is dolgozik. Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk megtisztelő figyelmet.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Vilcs Kupi Pocs Mária vagyok, a kótai gyülekezet beosztott lelkipásztora. A mai ige szakaszunk a zsidókhoz írt levelet viszi tovább. Annak 10. részéből a 17. versből szól hozzánk eképpen. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Kedves testvérek! Van, amit elteszünk egy fiunk mélyére, mert talán éppen nem akarunk foglalkozni vele. Attól azonban az még ott marad. Egy rendezetlen számla, egy félbehagyott levél, egy fájdalmas emlék. Néha a megbocsátást is így képzeljük. Isten egy időre félreteszi a bűneink ügyét, de bármikor újra előveheti. Mai igénk ennél sokkal erősebb bizonyosságot ad. A régi szövetség papjai nap mint nap állva szolgáltak, és újra meg újra bemutatták ugyanazokat az áldozatokat. Krisztus egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, aztán örökre az Isten jobbjára ült. Az állás, az állva való szolgálat a be nem fejezett szolgálat képe. A leülés az elvégzett szolgálaté. Krisztus nem azért ül, mert közömbös, hanem mert a megváltás döntő műve készen van. Milyen nehéz nekünk elhinni, hogy valami valóban rendezett. Ha valakitől bocsánatot kérünk, talán még figyeljük az arcát, tényleg megbocsátott, vagy egyszer újra előkerül. Emberi kapcsolatainkban sajnos előfordul, hogy a régi sérelmeket egy vita során fegyverként vesszük elő. Gyakran mondjuk a mondást, megbocsátok, de nem felejtek. Isten megbocsátását azonban nem szabad a saját következetlen megbocsátásunk alapján elképzelni. Amikor azt mondja, bűneikről és gonoszságaikról többé nem emlékezem meg, az nem azt jelenti, hogy a mindentudó Istennek kiesik valami az emlékezetéből. Azt jelenti, hogy nem tartja számon vádként, nem hozza elő újra és újra azt, amit Krisztusban megbocsátott. Nem tagadja, hogy megtörtént, de nem engedi, hogy az határozza meg a hozzávaló kapcsolatunkat. Az ige azt mondja, Krisztus egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ez elsőre ellentmondásnak tűnhet. Hogyan lehetünk tökéletesekké tettek, és közben megszenteltek? A keresztény életnek éppen ez a feszültsége. Krisztushoz tartozásunk és elfogadottságunk teljes, miközben az életünk alakulása még folyamatban van. Isten nem félkész megváltást adott, de mi még úton lévő emberek vagyunk. Képzeljünk el egy házat, amely már új tulajdonoshoz került, de még felújításra szorul. A tulajdonjog rendezett, de a munka folytatódik. Isten az Úr Krisztusban magáinak fogadott bennünket, Szent Lelke pedig szobáról szobára jár az életünkben. Van, ahol rendet tesz, van, ahol világosságot nyújt, és van olyan ajtó, amit talán nehezen nyitunk meg előtte. De a felújítás lassúsága nem jelenti azt, hogy a ház gazdátlan lenne. És ez nem tesz közömbössé a bűnnel szemben. Éppen ellenkezőleg. Ha nem kell attól rettegnünk, hogy minden hiba után kitagadnak, bátrabban nézünk szembe az igazsággal. Mondhatjuk, igen, Uram, itt vétkeztem, itt még változtatnod kell rajtam. Az Isten biztonságos szeretetének terében lehet igazán növekedni. A mai szakaszunk a Szentlélekről is szól. Hogy Isten törvényét a szívünkbe és az elménkbe írja. A kereszténység tehát nem csupán szabályok betartása, hanem Isten belülről formál. Új vágyat ad a jóra, érzékenyé tesz mások szükségére, nyugtalanít, amikor rossz útra térünk, és erősít az engedelmességben. Kedves testvérek, ne használjuk olcsónak kegyelmet. Keressünk akár konkrét segítséget is, ha egy visszatérő bűn vagy függőség fogva tart. De ne higgyük, hogy Krisztus áldozatánál erősebb a mi elakadásunk. Mert a bocsánat Krisztusban nem félretett, hanem rendezett ügy. És talán van valaki, akinek nem önmagával, hanem egy másik emberrel kapcsolatban kellene meghallania ezt az igét. Mert Isten megbocsátása arra hív, hogy ne őrizzük örökre fegyverként mások múltját. A megbocsátás nem jelenti a bizalom automatikus csettintésre való helyreállását, a veszélyes helyzetben maradást, vagy éppen az igazság elhallgatását. De azt jelenti, hogy a végső ítéletet Istenre bízzuk, és nem a haragból, vagy éppen a bosszúból akarunk élni. Krisztus az Atya jobbjára ült, mert az ő áldozata elég. Mi is letehetjük az őrzött vádíratot. Nem azért, mert a bűn jelentéktelen, hanem mert a kegyelem nagyobb. Ámen. Irgalmas Istenünk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus áldozata által valóban megbocsátasz. Köszönjük, hogy a megvallott és elhagyott bűnt nem őrzött fegyverként ellenünk, és nem feltételes kegyelemmel fogadsz. Segíts elhinni azt, amit az igéd mond. Amikor saját múltunk vádol, emlékeztess az Úr befejezett művére. Adj bölcsességet, hogy tanuljunk hibáinkból, de ne maradjunk azok fogjai. Mutasd meg azokat a területeket, ahol még formálódnunk kell, és adj készséges szívet a te szent lelked munkájának fogadásához. Könyörgünk azokért, akik visszatérő bűnökkel, rossz szokásokkal vagy függőségekkel küzdenek. Adj nekik hitet, kitartást, alázatot. Segítsd őket megfelelő segítséghez jutni és kérni. Ne engedd, hogy elszigetelődjenek. Vezess melléjük megbízható, irgalmas embereket. És taníts minket is megbocsátani. Őrizd meg attól, hogy mások régi vétkeit újra és újra felhasználjuk. Adj bölcs határokat, ott, ahol védelemre van szükség. Igazságot, ahol felelősséget kell vállalni. És szabadíts meg a haragtól. Írd a te törvényedet szívünkbe. Neked való szeretetből, irántad való szeretetből engedelmeskedjünk neked. Békességgel tehessük le nálad életünket, küzdelmeinket, nehézségeinket, aggodalmainkat. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg minket. Ámen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
2: elkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
0: Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Fidesz és a KDNP képviselői bírálták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének jelölt Unger Anna Rózát a parlamentben, újságíróknak nyilatkozva. Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint sikerült a legkatasztrofálisabb jelöltet kiválasztani. Szerinte sokat elmond a jelölt személyének alkalmasságáról, hogy még a Tisza képviselőinek sem mindegyike szavazta meg az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságában. Bírálta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. Latorcai Csaba, a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke úgy fogalmazott: a szervezet vezetőjének jelölt Unger Anna Róza olyan, mint maga az NVVH. Teljes egészében egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet, a modernkori AVH, tette hozzá. Az Országgyűlés Szakbizottsága csütörtökön Unger Anna Rózát, az ELTE társadalomtudományi karának docensét jelölte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros-Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az a célunk, tette hozzá, hogy a vasút valóban használható, versenyképes alternatíva legyen, ehhez pedig nem elég eljuttatni a vonatot a város széléig, az utasokat is el kell juttatni a vasútállomásra, fogalmazott a miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, mely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló személyvonathoz átszállást biztosít. Így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva Tiszaújvárost, tájékoztatott a miniszter. A miskolci és a nyíklátházi vasúti csatlakozásokkal és az új buszjárattal Tiszaújváros újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és kényelmes átszállást kap több irányba is, hangsúlyozta Vitézi Dávid miniszter. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mindegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegét már elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében.
0: Az időjárásról.
3: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a fitnessipar soha nem látott fordulaton pörög, mindenütt már mindent is fehérjével dúsítanak. Közben sokan küzdenek mozgásszervi panaszokkal, keveset mozognak. De hogy lehet neki egyensúlyozottan és egészségesen táplálkozni, hogyan kellene edzeni, ezekre a kérdésekre is keresi a választ Dénes Gábor személyi edzővel, Busolc Barnabás.
2: Mik a legnagyobb hibák, tévhitek, amiket az emberek gondolnak az egészséges életmódról?
3: A nem evés, például alap. Tehát az, hogy valaki azt gondolja, hogy attól mondjuk fogyni fog például nálam is egy edzésen, hogy ő nem eszik. És elhatározta, hogy nem eszik. Nem, nyilván ez nem így működik. Tehát például a kaja az mindenféleképpen. Nyilván ez a rengeteg reklám, amit ugye lát az ember, tehát hogy ezt itt meg, ne csinálj mellé semmit, tehát ezek ilyen alap dolgok, amiket tehát nem, soha nem működött így, hogy mondjuk csak eszek, vagy mondjuk csak edzek, és nem eszek mellé, vagy nyilván ennek kikészíti, hogy egészítse egymást. Ezt megértetni velük nehéz. Akár amikor mit tudja, mondjuk lejön hozzám valaki edzésre, vagy a gyerekek is az iskolában például, hogy megkérdez, hogy csinálj, mint csinálj, elmondom neki. Nyilván nem vagyok ott mellette, ezt valahogy neki kellene megoldania. Nagyon nehezen veszik rá magukat, tehát mindig nyilván a könnyebb utat választja. Tehát nekem mondom, a kaja, meg így a mozgás, az tényleg így, mint hogy ütné egymást a kettő, pedig nem.
2: Melyik a kifizetődőbb szerinted, a saját testsúlyos edzés, vagy a súlyzós edzés?
3: Az, hogy melyik a kifizetődőbb, erre így nem tudok válaszolni, mert egy saját testsúlyos edzés jó, egy súlyzós edzés is jó, nyilván a cél, a lényeg, hogy mi a célod. Mert teljesen más egy saját testsúlyos edzés, meg teljesen más egy súlyzós edzés. Tehát nyilván a saját testsúlyosnál, akár a TRX-ek, gumikötelek, stb. Használata nem egy hipertrófia. Tehát ami ugye azt jelenti, hogy ugye nem izomtömeget növelünk vele, hanem ott inkább ilyen kórizmokat erősítgetünk, mélyizmokat erősítgetünk magánál súlyos edzésnél, ami ugyanúgy lehet egyébként funkcionális, inkább azért a hipertrófia jellemző. Izomzottilag nőni akar, akkor annak nyilván inkább a súlyzós edzést ajánl.
2: Szerinted miben változott a konditermi edzés napjainkban, mint mondjuk egy, most csak egy ilyen szélsőséges példát mondok, a Arnold vagy a Ronnie Coleman idejében, ezek az old school edzésekhez képest?
3: Megfontoltabb. Hát az Arnold féle, ami a csövön kifér. Tehát ők tényleg, tehát ők nem, megmondom őszintén, sose olvastam. Mondjuk, hogy ő hogy edzett. Tehát nyilván csak egy videókban láttam, meg YouTube-on néztem egy-két videót tőle, ők nem gondolták túl. Ott tényleg ami a csövön kifér. Tehát ez mostanában tudományosan, mai világban fel lehet azt is ugyanúgy építeni, mint ahogy azt ők csinálták, csak egy kicsit átgondoltabban. És én például mind a kettőbe iszek. Én például, amikor edzést tartok, vagy fejlesztést tartok, akkor nekem az ez a régi Arnold-szerű mindent bele, meg nyilván a tudományos. És ezt a kettőt, hogy össze tudod hozni, akkor szerintem akkor megy.
2: Milyen szerepe van napjainkban a mobilizálásnak, illetve a nyújtásnak? Fontosak-e egy edzés beépítésében?
3: Igen, szükségszerű. Mindig mobilizásra kezdek. Mindig mobilizás, nyújtás, mindig ez az első lépés. Jó, felkészíted nyilván az izomzatot, vagy azt az izomcsoportot, amit éppen használni akarsz, és erre például teljesen jó egy aktivizáció, vagy egy mobilizáció, mert a mobilizációnál izületet körülvevő izmokat mobilizáljuk, hogy minél nagyobb legyen a mozgás terjedelem. És hogy ezt nem csinálod, nyilván ez a mozgás terjedelem beszűkül, gyakorlatokat sem úgy fogod tudni végezni, ahogy azt kellene, ezért szükségszerű. A nyújtás, ez nem is tudom, ez a nyújtás, valaki még mindig azt mondja, hogy nem, de miért ne kellene? Nyilván azt az izmot dolgoztatod, tehát nyilván az izom összeugrik, azt valahogy vissza kell az eredeti állapotába nyújtanod. Kell, tehát szükségszerű.
2: Az edzésről beszéltünk, de a táplálkozás is nagyon fontos. Milyen egy jó táplálkozás? Milyen egy jó étrend?
3: Nem mindenkinek ugyanaz jó. Hogyha sokat foglalkozol vele, akkor egy idő után így megtanulod magadnak, hogy mi az, ami neked jó. Most saját tapasztalatomból például soha nem mértem kalóriát, nem porciózgattam ki magamnak, hanem egyszerűen így az évek során megtanultam, hogy mik azok, amiket ehetek, mik azok, amik nem, mit mikor ehetek, mit mikor nem. És ez kellene. Rengeteg edzéstervet írok, meg rengeteg kaját kellett összedobjak vendégeknek. Nem ezt nem szereti, azt nem szereti, ezt nem fogja megenni, azt nem fogja megenni, tehát nagyon-nagyon nyűgös. Nem lehet azt mondani, hogy mindenkinek ugyanaz az étkezés a megfelelő. Valakinek több szénhidrát kell, valakinek kevesebb, valakinek kevesebb cukor, valakinek kevesebb zsírt, nyilván mind másként hasznosul. Ezt így meg kell találni, ezt a középutat. Tehát mondom olyat, hogy konkrét jó, nyilván ilyen alap dolgok, hogy ne zsírosat azért, ne legyen túl cukros mindent, ezeket a dolgokat azért került. Nyilván ez a liszt élesztő, stb., amik ugye szinte mindenben van, de Én például személy szerint szeretek jó lenni. Én úgy gondolom, hogy jó leszek. Ha azt mondanám, hogy teljesen őszintén magam, én 95%-ban én teljesen táplálkozom. Nyilván én is megeszek néha egy-két dolgot, Isten, hát emberek vagyunk. Én nem tudom elképzelni azt például, hogy egy életen át csak jó. Meg a szervezeted mindig jelez, meg igényli. Tehát nekem is vannak ilyen kis csalónapjaim, amikor akkor igenis megeszem azt az egy csokit, vagy megeszem azt a fagyit, vagy nem tudom mit. Én ebbe hiszek, én gondolom őszintén, ebbe hiszek, hogy tanuld meg azt, hogy mikor, mit, mennyit tudsz enni. És azt látod magadon, érzed magadon, mondjuk egy edzés közben, vagy egy nap közben, érzed, hogyha mit tudom, több zsírt viszel be, akkor nehezebb vagy, érzed, hogyha több szénhidrátot, akkor ugye több az energiád. Ezeket így meg kellene tanulgatni. És egyébként nem nehéz szerintem. Hát csak akarni kell. Ez tényleg egy olyan dolog, hogy csak akarni kell.
2: Táplálékkiegészítőkről mi a véleményed? Szerinted van, ami hatásos, vagy a legtöbbik inkább csak marketingfogás?
3: Nyilván benne a nevében, hogy kiegészítő. Én azt gondolom, hogy ha be tudod vinni azt a fehérje adagot egy nap, nem könnyű, de meg lehet oldani rendes, normális étkezéssel, akkor az. És akkor most mondjuk azt, hogy most mondja, ez egy átlag ember. De mondjuk egy sportolónak ott már elengedhetetlen. Tehát ő nem azzal a mozgás mennyiséggel, amit ők lenyomnak egy hét alatt mondjuk, vagy akár egy nap, akár heti, vagy napi két edzésre, tehát ott már kell a pótlás. Ott nem biztos, hogy elég az, hogyha csak ötször eszel. Sőt, valószínűleg nem elég, hogyha ötször eszel. Tehát ott a fehérje, a kreatin, akár az szerintem szükségszerű. De mondom, hogy sportolóknak. Tehát átlagembernek, ha tudja, akkor kajával. Én legalábbis úgy csinálnám.
2: Milyen edzéstervet ajánlanál egy kezdő számára, akinek mondjuk az izom növelés lenne a célja, és tényleg a nulláról indul?
3: A teljesen nulláról, hát nyilván először mindig a kor, tehát mindig ugye a törzsizma. Onnan indulunk ki, ha a törzs erős, akkor onnantól kezdve tudod fejleszteni a többet is. Kezdésnek a saját testsúlyos mindenféleképpen.
2: Edzősködés mellett testi tanárként is dolgozol. Igaz-e az a felvetés, hogy a mai gyerekek fizikálisan sokkal gyengébbek, mint mondjuk egy 20 vagy 30 évvel ezelőtti generáció, és mi lehet ennek az oka?
3: Sajnos igaz, és azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy jönnek föl évről évre, ez egyre tényleg rosszabb. Osztályonként nem akarok hazudni, 3-4 gyerek mondjuk egy 25 fős osztályból, akire azt mondom, hogy talán testileg, testi adottságok, úgy ott van, ahol kell lennie. Az összes többinek ez mind hiányzik. Hát mi lehet az oka? Nyilván a számítógépen pötyögés, nyilván a telefonon pötyögés, nekünk ez nem volt. Az én időmben se, mi fátmáztunk, mi kivoltunk egész álló nap, megtanultuk azokat az alapmozgásokat, amiket ők nem csinálnak. Tehát ezek a kúszások, mászások, stb. Ők nekik ez kimarad. Nyilván városban is más, én ugye falun nőttem fel, nekem azért ez egyszerűbb volt, de ez, tehát nagyon-nagyon elmegy ebbe az irányba ez a telefonos dolog, és ez nagyon látszik a gyerekeken. Tehát

0: Múlik-e az, hogy a gyerek motiválatlan, nem szeret sportolni, tényleg ezek a dolgok?
1: Igen. Én azt veszem észre a szülőkön, rengeteg szülőn, tisztelt a kivételnek, hogy nagyon-nagyon-nagyon féltem, mindentől féltem a gyerekemet. És ugye a sporttól is féltem. Nem viszem el XY-t jégkorongozni, vagy birkózni, mert valami baja lesz. Ez sport. Nyilván ezek benne vannak. Nyilván sajnos vannak sérülések, nem feltétlen kell, hogy komoly legyen, de ez benne van egy sportban. A lényeg az, hogy mivel túlságosan féltik és óvják őket, ezért igen, ez a gyerek érzi. Én azt veszem észre az órákon, és ezt érzi a gyerek, hogyha valami olyan feladat van, amely kicsit nehezebb, vagy veszélyes, hát most miért veszélyes az mondjuk, hogy egy dobbantóról felugrasz mondjuk egy szekrényre. Egyébként is ugrász a játszótéren mondjuk, fölmászol, leugrasz, legurulsz, ezeket úgy, hogy meg tudod csinálni tesi órán is, de ha nem tesi órán nézek, és mondjuk az én kisfiam, aki mondjuk a játszótérnek is ugyanezt látom. Tehát nem az van, mint nálunk volt annak idején, hogy elengedtek is, akkor mennyire játsszál bőven, hanem játszik a gyerek, ott áll mellette a szülő, feltett kézzel, hogy bármit csinál, ő elkapja. Ez most azt súlykolja a gyerekbe, hogy véletlenül se csináljak olyat, ami esetleg nagyon-nagyon rossz lehet, mert ha megcsinálok, akkor meg úgyis ott van anya, vagy úgyis ott van apa, aki majd megvéd, de tesi órán nincs ott anya, meg apa, nyilván ott azt nekem kellene megoldani valahogy.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dénes Gábor személyi edzővel, Busolt Barnabás beszélgetett.

0: kedves hallgatóink, hamarosan a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Millás reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A korrupciós ügyek feltárásának jogállami keretek között kell történnie. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal működésének eredményességét a folyamatos nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások, vádemelések mutathatják meg, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter pénteken. Tanács Zoltán azt írta, bár a közvéleményt most a szervezet elnökének személye foglalkoztatja, a legfontosabb mégis az, hogy az NVVH működjön az elvárásoknak megfelelően. A hivatal feladata a korrupció elleni hatékony fellépés, a felelősök megtalálása, valamint a korrupció újratermelődésének megakadályozása, emelte ki. A tárcavezető az olasz maffia elleni fellépés példájára hivatkozva azt írta, a jogerős ítéletek megszületése akár éveket is igénybe vehet, ugyanakkor az első érdemi nyomozati eredményekhez és letartóztatásokhoz nem feltétlenül van szükség hosszú időre. A miniszter szerint mielőbb meg kellene kezdeni az első ügyek felderítését. Ha a társadalom látja, hogy működik az intézmény, folyamatosan vannak nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások és vádemelések, akkor a végső jogerős ítéleteket is ki fogja várni, mondta Tanács Zoltán miniszter. Újabb 900 millió forinttal támogatja az önkormányzat a miskolci közösségi közlekedés működését, miközben szeptember 1-től új gyors járatokat vezet be, és új éjszakai buszokat indít az MVK. Rendkívüli közgyűlésen döntöttek erről pénteken, írta a minap.hu. Tóczentai József polgármester megerősítette, a közösségi közlekedés működtetése évente több milliárd forinttal többe kerül, mint amit az MVK saját bevételeiből, valamint az önkormányzati támogatásból elő tud teremteni. A hiányzó összeg 2024-ben már elérte a 10 milliárd forintot. Jobb rendszert akarunk, olyan közösségi közlekedést, ami akkor és oda viszi el az embereket, amikor és ahová menniük kell, hangoztatta a polgármester. Ehhez azonban új állami szerepvállalás kell, hangsúlyozta a közgyűlésen hozzátéve, hogy 2020-ban szűnt meg a korábbi közvetlen állami működési hozzájárulás, ami mintegy 500 millió forintot jelentett. A megyei jogú városok nevében tárgyalást kezdeményeztek a kormánnyal, Miskolc pedig újra gondolja, újra szervezi a közösségi közlekedést. Tóczentai József hangsúlyozta, végrehajtják a szükséges reformokat, a kormánytól pedig azt kérik, biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de a munkanélküliség is hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év 7. hónapjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 4,5%-ra nőtt, jelentette pénteken a KSH. A tavaly júliusihoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélküliek száma 11.500-rel nőtt. Többen haltak meg, mint születtek Magyarországon júliusban. A KSH adatai szerint majdnem 6200 gyermek született, és csak nem 8900 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma több mint 8, a halálozásoké majdnem 3%-kal csökkent, a házasság kötéseké pedig 3,6%-kal emelkedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken. A természetes fogyás a tavalyihoz képest 300-zal több, majdnem 2700 fő volt júliusban, áll a hivatal közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. augusztus 29-e szombat van. Kedves hallgatóink, Magyarországon több mint 1,1 millió felnőtt és mintegy 5000 gyermek él cukorbetegséggel, emellett több százezerre tehető a fel nem ismert, diagnosztizálatlan esetek száma. A betegek túlnyomó többsége a kettes típusú diabétesszel érintett, és a népességet tekintve minden tizedik magyar ember viseli e betegség terhét. Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal mai műsorunkban a cukorbetegség szövődményeiről beszélgetünk, előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, augusztus 29-e van, Beatrix és Erna nevenapja, de ma ünnepelnek Bolda Cézár, Ermella, Enesta, Ernestin, János, Kamilla Sebő, Szabina és Trixi nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1521. augusztus 29-én az első Szulejmán szultán által vezetett török haderő bevette Nándorfehérvárt. Az események sorában a következő híres lehet: 1526, vagyis a Mohácsi vész. Az első Szulejmán szultán vezetett török haderő a Mohácsi csatában szétveri a magyar fősereget, II. Lajos király is elesik ekkor. 1532-ben, 6 évvel később, Kőszeg ostroma véget ér, a török hadsereg sikertelen ostrom után elvonul Kőszeg vára alól. 1533-ban Pizarro spanyol konkvisztádor megöleti az utolsó inka uralkodót, Atahualpát, és elfoglalja a birodalom fővárosát, Cuscót. 1541-ben visszatérve a törökökhöz, első Szulejmán szultán hadsereggel érkezik Buda alá, fogságba veti török Bálintot, a török katonaság csellel elfoglalja Budavárát. 1602-ben a 15 éves háború során Hassan nagyvezér visszafoglalja a császáriaktól Székesfehérvárt. 1686-ban visszatérve a törökökhöz, a török haderő, a török védők sikertelenül próbálnak kitörni a Szentliga által ostromlott Buda várából. 1756-ban, augusztus 29-én II. Frigyes porosz király csapatai bevonulnak az Ausztriával szövetséges Szászországba, ezzel pedig elkezdődik a 7 éves háború. 1831-ben Faraday angol fizikus felfedezi a mágneses tér elektromos hatását, az elektromágneses indukciót. 1848. augusztus 29-én a Rákos Csabai templomban házasságot köt Jókai Mór és Laborfalvi Róza. 1902-be 800 000 koronás alaptőkével megalakul az Idegenforgalmi és Utazási Vállalat részvénytársaság, vagyis az IBUS jogerődje. Első elnöke pedig Eszterházy Mihály gróf volt. 1944-be ugrunk, kitör a szlovák nemzeti felkelés Besterce bányán. 1944-ben, tehát szintén ezen a napon, augusztus 29-én Horthy kormányzó Lakatos Géza vezérezredes nevezi ki miniszterelnökké Sztójai Döme helyére. 1949-ben a szovjetek sikeresen tesztelik az első atombombájukat, az RDS-1-et. És 2005-ben a Katrina hurikán ekkor, tehát augusztus 29-én eléri Louisiana partjait 65 mérföldre délre New Orleans-tól.
0: Az Európa Rádió kalendáriumán.

high-tech kommunikáció. Ma mindenki mindenkivel kommunikál. Eljött az idő, amikor az okostelefonok bármit lefotóznak, beszkennelnek, aztán önműködően rácsatlakoznak az internetre, és már töltik is fel a képet, zenét, szöveget, bármiféle információt. Néhány pillanat, és az összes barátod és ellenséged nézheti, hallhatja, kommentálhatja, ami veled történt, ami neked fontos. Láttad? Nézted? Kérdezi az emberiségnek ez a fele a másiktól, aki ezeknek a kütyüknek a birtokában van. És van, aki attól boldogtalan, hogy nem posztolják elegen, vagy ha két napig nem tud csetelni. Aki nem használja ezeket a lehetőségeket, nem is számít, legfeljebb begyepesedett fejű őskövületként tartják számon. Folyik a kommunikáció észbontó iramban, és mégsem értjük egymást. Azt is tudhatjuk egymásról, amit nem is kéne, vagy nem is illik tudni, és mégsem ismerjük egymást igazán. 230 ismerősünk van a Facebookon, de barátunk olyan igazi, aki ismer, aki szeret, elfogad és kitart a sírig, alig egy-kettő, vagy éppen egy sem. Ezen sajnos nem segítenek az újabb és újabb eszközök, a gyorsan fejlődő high-tech világ. S vajon meddig lehet ezt még fokozni? A magányosságon nem segít a folyton fejlődő forma és eszközvilág. Akinek sok barátja van, annak legtöbbször egy sincs. Ha mindent mindenkivel megosztunk, elvész a dolgok szépsége és varázsa. Annyi évszázadon át bevált a közvetlen kapcsolat, az emberi szó, odafigyelés, szeretet. Az út lélektől lélekig. A sok felszínes kapcsolat, elektronikus eszköz mellett tartsunk egy-két régi módi, valódi jó barátot, mert mégiscsak az az igazi.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Fidesz és a KDNP képviselői bírálták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének jelölt Unger Anna Rózát a parlamentben, újságíróknak nyilatkozva. Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint sikerült a legkatasztrofálisabb jelöltet kiválasztani. Szerinte sokat elmond a jelölt személyének alkalmasságáról, hogy még a Tisza képviselőinek sem mindegyike szavazta meg az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságában. Bírálta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. Latorcai Csaba, a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke úgy fogalmazott: a szervezet vezetőjének jelölt Unger Anna Róza olyan, mint maga az NVVH, teljes egészében egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet, a modernkori AVH, tette hozzá. Az országgyűlés szakbizottsága csütörtökön Unger Anna Rózát, az ELTE társadalomtudományi karának docensét jelölte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros-Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az a célunk, tette hozzá, hogy a vasút valóban használható, versenyképes alternatíva legyen, ehhez pedig nem elég eljuttatni a vonatot a város széléig, az utasokat is el kell juttatni a vasútállomásra, fogalmazott a miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, mely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló személyvonathoz átszállást biztosít. Így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva Tiszaújvárost, tájékoztatott a miniszter. A miskolci és a nyíklátházi vasúti csatlakozásokkal és az új buszjárattal Tiszaújváros újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és kényelmes átszállást kap több irányba is, hangsúlyozta Vitézi Dávid miniszter. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mindegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van. Nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegét már elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: nem hiszem, hogy számít.
1: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, Magyarországon több mint 1,1 millió felnőtt és mintegy 5000 gyermek él cukorbetegséggel. Emellett több százezerre tehető a fel nem ismert, diagnosztizálatlan esetek száma. A betegek túlnyomó többsége a kettes típusú diabétesszel érintett, és a népességet tekintve minden tizedik magyar ember viseli e betegség terhét. Balázsné Rozganyi Katica dietetikussal a cukorbetegség szövődményeiről Jászter Beáta beszélget.
3: Beszéljünk a szövődményekről, hiszen beláthatatlan és tragikus következményei lehetnek annak, hogyha valaki nem fogadja el ezt a betegséget, mint állapotot, és nem tesz azért, hogy szinten tudja tartani a jó egészséget és az egészséges életmódot.
4: A cukorbetegség az egész szervezetre hatással van, szinte tetőtől talpig okozhat szövődményeket. Úgy szoktuk csoportosítani, hogy vannak a kisereket érintő szövődmények, illetve a nagyobb ereket érintő szövődmények. Ilyen nagy ér szövődmény lehet például, hogyha valakinek a szívének az ereit érinti, ilyen kardiovaszkuláris szövődménye van, hogyha az agyi ereket érinti, például ugye a stroke-kal nagyon gyakran összefüggésbe lehet hozni, illetve a perifériás ereknek a szövődménye is ide tartozik, például, hogyha valakinek bármilyen érszövődmény van a kezén, az ujjain, vagy a lábfején, akkor ezeket soroljuk ide, és a kisereknek a szövődménye például a szemünkben lévő erekbetegsége miatt kialakult szemromlás, ami ugye tudjuk azt, hogy súlyos esetben akár teljes vakságot is okozhat, az, hogy a vese funkció romlik, amiről itt ugye már beszéltünk, ez is az erek hibájából adódik, illetve az, hogy vannak olyan idegrendszeri elváltozások is, amik szintén itt a kézen, illetve nagyon gyakran a lábon, de egyébként a test bármely részén a beidegzést érinti. Ebből adódik például az, hogy sokszor egy ilyen gyengeségérzete van a betegek kezének, nem mindig tudnak olyan erősen fogni, akár a zsibbadás érzet nagyon gyakran megjelenik náluk, illetve az, hogyha a lábukon is van valamilyen sérülés, akkor ezt nem is mindig veszik észre, és nagyon nehezen is gyógyulnak ezek a sebek. Mindenféle fertőzésre, bőrfertőzésre is, vagy húgyúti fertőzésekre, mindenféle eset nemi betegségre vagy fertőzésre sokkal jobban fogékonyak, azért, mert mivel a vérben a cukorszint az sokkal magasabb, mint normális esetben, ez egy nagyon jó kis táptalaj nagyon sok kórokozónak, és akkor emiatt ugye ők sokkal jobban ki vannak téve egy fertőzésnek. És hogyha valamilyen seb van a test felszínén, ez tényleg egy nagyon egyszerű horzsolástól kezdve egy bármi komolyabb is lehet, azok pedig nagyon lassan gyógyulnak. A bőr az általában mindig szárazabb, mindig picit érdesen, vagy olyan hámló érzetet is adhat, és nagyon gyakran viszket is a betegeknek a bőre. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg, ahogy mondtam is, tetőtől talpig lehet bármilyen szövődmény, és akkor ugye ez hol súlyosabb, hol kevésbé súlyos, de azért mindenképpen befolyásolja az életminőséget.
3: Beszélnünk kell még a terhességi cukorbetegségről, ugyanazt már a várandósokról szóló beszélgetésben említettük, de azt gondolom nem lehet elégszer elmondani, hiszen egy olyan betegségről van szó, amely a terhesség közben alakul ki, de ugye nagy valószínűséggel megmarad a további életre is.
4: Igen, a terhességi cukorbetegség az ugye annyiban más, hogy ott gyorsan a várandóság alatt kell nagyon gyorsan váltani életmódbeli tényezőket, és akkor ott kell gyorsan cselekedni, és talán azt gondolom, hogy komolyabban is veszik a kismamák itt a diétát, mint hogyha nem kismamákról beszélünk, mert ugye hát nem csak a saját egészségük, hanem a babának az egészsége is azért tőlük függ. A diéta az nagyon hasonló az előzőekben ismertetett más cukorbetegek diétájához, nyilván egy fokozottabb ellenőrzésre, vagy egy fokozottabb kikérdezésre, egy még alaposabb oktatásra van szükség a kismamák esetén, és tényleg azért fontos, hogy a későbbiekben náluk ne forduljon elő olyan cukorbetegség, ami a várandóságtól független, illetve az, hogy a megszületendő gyermek az minél egészségesebb lehessen, és hogy a szülés során is sokkal kevesebb kockázat lépjen föl.
3: Tudjuk, hogy a cukorbetegeknek szükségük van a vércukor ellenőrzésre, és mindannyian kapnak olyan szerkezetet, amellyel ezt meg tudják tenni. Minden cukorbetegnek kell a vércukorszintjét otthon ellenőrizni, és ő aztán el tudja dönteni, hogy mire van szüksége?
4: Igen, minden cukorbetegnek szükséges az otthoni ellenőrzés, ami azért rendszeres kellene, hogy legyen, tehát mindennapos, de azért a jobban kezelt vagy jobban karbantartott cukorbetegeknél is azért hetente több alkalmat jelent ez, tehát semmiképpen nem azt jelenti, hogy fél évente egyszer megmérem, és a következő fél évben is egyszer, hanem tényleg egy nagyon sűrű, egy rendszeres ellenőrzést igényel. Ugye ez nagyon-nagyon egyszerű, új begyet megszúrja a beteg gyorsan, van egy ilyen pici testcsík, arra rácsöppen a vér, azt bekerül ebbe a kicsi mérőbe, ami tényleg ilyen nagyon pici, kisebb, mint egy mobiltelefon, és ott pár másodpercen belül jelzi a készülék, hogy mennyi az ő vércukorszintje. Általában a legtöbb készülék az memorizálja is ezeket az értékeket, tehát néhány napra visszamenőleg vissza is tudom ellenőrizni, hogy akkor most tegnap reggel ennyi volt, tegnap a reggeli után ennyi volt, tegnap délben ennyi volt, és akkor így lehet haladni, és lehet ellenőrizni. És ugyanígy nyilván kezelőorvosok, vagy ápolónők, vagy dietetikusok is ezt így vissza tudják ellenőrizni, hogyha a beteg hozza magával ezt a mérőt, vagy ha a betegnek van egy kis füzete, amiben rögzíti, nagyon sokan rögzítik, és így tartják meg az adatokat, ugye hónapokra visszamenőleg, akkor ez mindenképpen nagyon fontos. Hogyha valakinek olyan a kezelése, hogy mondjuk inzulinnal van kezelve például, de akár mondjuk azért egy simán életmóddal karbantartott cukorbetegnél is fontos, hogy most, hogyha ő neki volt egy magasabb vércukor értéke, mondjuk reggeli előtt, akkor nyilván nem biztos, hogy ugyanannyi szénhidrátot elfogyaszthat, mint hogyha az normális tartományban lett volna. De ugyanígy, mondjuk, hogyha az ebéd utáni érték kicsivel magasabb volt, mert mondjuk több volt az ebéd, vagy kevesebb volt a mozgás, mint általában szokott lenni, akkor tudom azt, hogy az uzsonna, vagy a vacsora, a következő étkezés, az már nem biztos, hogy lehet annyi. Tehát itt mindig nézni kell az előtte utána értékeket, és akkor úgy lehet kompenzálni, egy picit eltérni a diétában, vagy akár az inzulin egységekben is, de azért arra kell törekedni, hogy ez ne legyen mindennapos. Tehát most persze van ilyen, meg lehet korrigálni, de azért a beteg ne arra törekedjen, hogy ó, teljesen mindegy, hogy mit teszek, mert akkor majd így veszem be a gyógyszert, vagy akkor majd vacsorára így étkezek, hanem azért hozzávetőlegesen a normál értékeket megcélozni, és ha néha van kisiklás, akkor lehet ezt ezzel korrigálni. Amit még elmondanék, az az, hogy nem csak a napi vércukor ellenőrzés fontos, de ugye van egy 3 hónapos érték, ez a hemoglobin A1C, aminek az értékét laborban vizsgálják a vérvétel során, ezt a beteg otthon magának nem tudja elvégezni. Ez arra vonatkozik, hogy az elmúlt időszakban milyen vércukor ingadozások voltak. Tehát én effektíven mondhatok bármit, hogy nekem milyen volt az elmúlt hetekben a vércukrom, de ez az érték meg fogja azt mutatni, hogy tényleg jó volt-e, vagy rossz volt-e.
3: Nem érdemes tehát csalni, ugye, mert nem az orvos csapjuk be, hanem saját magunkat. Nem lehet erről a témáról eleget beszélni. Az bizonyos, hogy a cukorbetegeket oktatni kell, hiszen teljes életmódváltásra van szükségük. De azt gondolom, az egészséges embernek is szüksége van arra, hogy tudja, hogy mi tehet, hogyan ehet, mire figyeljen, mert ugye van olyan típusa a cukorbetegségnek, amely kialakulhat az életünk során. Milyen szerepe van az oktatásnak? Eleget oktatnak-e, eleget beszélünk-e, eleget hallunk-e erről?
4: Hát az oktatásnak talán ennél a betegségnél van az egyik legnagyobb szerepe. Más betegségeknél is van oktatás, meg nyilván azért a terápiát nagy mértékben befolyásolja, hogy a beteg mennyire felkészült az adott témában, de mivel a cukorbetegség tényleg egy hosszú, egész életen át tartó betegség, és a kezelése is egy életen át tart, a termékek változnak, meg mindig van valami újdonság, meg hát az általános közérzete milyen a betegnek, emiatt itt kiemelt az oktatás. Nem csak a diéta területére gondolok, hanem ugyanúgy a gyógyszerelés, az inzulin adás, hogyha valaki azzal van kezelve, akár a vércukormérő készüléknek a használata, a mindennapos bőrápolás,

0: tanácsadás egyszer, és akkor utána a beteg mindent tud, mert nyilván a mindennapok során keletkeznek olyan problémák, amikre ő nem biztos, hogy gyorsan tudja a választ. Ezért én azt gondolom, hogy mindig fontos az oktatás, mindig fontos az ismétlés, fontos az, hogy akár, hogyha bármilyen fórum van, vagy bármilyen olyan forrás, amit a beteg megtalál, akkor azt tudja használni, és hogy ismételj át, mert mindig lehet benne újdonság. Egyrészt, másrészt meg azt érezzük egészségügyi dolgozók is, hogy annak ellenére, hogy egyébként nagyon nagy hangsúly van erre fektetve, és tényleg nagyon gyakori kutatási téma is a tudományban is, az egész diabétesszel kapcsolatos kezelések, gyógyszerek, egyebek, mindenféle, de azért a lakosságnak a tudás szintje, az azért nincs mindig összhangban azzal, amennyi erőfeszítés, vagy amennyi lehetőség van az ő oktatásukra fordítva.
1: Azt gondolom, hogy a beteg részéről nagyon nagy fegyelmet követel ennek a betegségnek a kezelése, a dietetikus részéről meg nem csak alapos tudás, de nagyon nagy empátiát is, mert azért ez lelkileg megterhelő egy beteg számára.
0: Hát mindenképpen, mert nagyon sok az új információ, nem csak a diétát érintően, hanem úgy az egész betegség nagyon szerteágazó, és akkor nagyon, nagyon elkeseredettek sokszor az újonnan diagnosztizált emberek, és akkor hát persze mindenképpen fontos az empátia, meg talán az, hogy próbáljunk ilyen gyakorlati dolgokra összpontosítani, hogy akkor tényleg nézzük végig azt, hogy akkor ő miket szokott tenni, vagy milyen mennyiségeket, tanítsuk meg arra, hogy hogyan tudja használni a konyhai mérleget, hogyan tudja ő magának kiszámolni a szénhidrát mennyiségeket, mert ugye azért arra készülnek a betegek, vagy arra készül jobban mondva az oktatásuk, hogy ők otthon maguknak tudják a szénhidrát mennyiségeket adagolni és betartani, és hát meg kell tanítani, hogy ezt ők hogyan tudják számolni. Vagy hogyha mondjuk olyan az illető, hogy használ okostelefont, akkor mondjuk például egy ilyen applikációt is meg kell tudni mutatni, mert egyébként nagyon sok ilyen van már, hogy az naplózza, a telefon naplózza az ő étkezésüket, meg mindent számol, mindent együttesen tárol adatot, akkor azt is meg kell mutatni, hogy akkor azt hogyan tudja úgy használni. Úgyhogy fontos az empátia itt is, meg a türelem, az idő, meg ahogy mondtam is, az ismétlés, a visszakérdezés, mert lehet, hogy ma azt mondja a beteg, hogy igen, érti, meg teljesen tisztában van vele, és oké, de mondjuk a jövő héten meg lehet, hogy már nem teljesen.
1: Van olyan fajtája a cukorbetegségnek, amely megelőzhető, ha odafigyelünk?
0: Hát a kettes típusú diabétesz az megelőzhető. Ugye nagyon sokszor a túlzott testtömeg az, ami okozza ezt a betegséget, illetve az, hogy folyamatosan nagy mennyiségű zsírban és szénhidrátban gazdag étkezéseket fogyasztunk. Tehát ez az, amit meg tudunk előzni. És én azt gondolom, hogy mindenképpen itt lenne a hangsúly, hogy megelőzzük ezt a betegséget, mert azért a kezelése, ahogy hallhattuk, nem annyira egyszerű, és mindenképpen egyszerűbb ezt megelőzni, mint utána kezelni.
2: Kedves hallgatóink, Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal a cukorbetegség szövődményeiről Jászter Beáta beszélgetett az elmúlt percekben.

0: Rádió az interneten is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Júliusban az export euróban mért értéke 11, az importé 15%-kal nőtt, így 69 millió euró volt a külkereskedelmi többlet a Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint. A kivitel volumene 1,6%-kal alacsonyabb, míg a behozatalé 3,1%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. A forint árfolyama az euróhoz képest 10, a dollárhoz mérten pedig 7,9%-kal erősödött ebben a hónapban. Január és július között a kivitel értéke 8,1, a behozatalé pedig 10,4%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az első 7 hónap összesített mérlege több mint 4,9 milliárd eurós aktívummal zárt. A korrupciós ügyek feltárásának minden esetben szigorúan jogállami keretek között kell történnie, ezt hangsúlyozta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint bár a közvéleményt most a hivatal elnökének személye foglalkoztatja, a legfontosabb az elvárások szerinti működés. Az újonnan létrejött Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal legfőbb feladata a korrupció elleni hatékony fellépés. A szervezeteknek emellett meg kell találnia a felelősöket, és meg kell akadályoznia a korrupció újra termelődését is. A tárcavezető rámutatott, hogy a jogerős ítéletek megszületése akár éveket is igénybe vehet, ugyanakkor hozzátette, az első érdemi nyomozati eredményekhez és a letartóztatásokhoz nem feltétlenül van szükség hosszú időre. A miniszter jogosnak nevezte a társadalom azon elvárását, hogy a közpénzek elleni bűnök elkövetői mielőbb méltó büntetést kapjanak. Felmentette az egészségügyi miniszter a Honvéd Kórház főigazgatóját, Vikonkál Norbert Miklóst. A döntést maga Hegedű Zsolt jelentette be pénteken közösségi oldalán. Az intézmény új vezetője Durai Gábor Zoltán, a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa lesz a tárcavezető határozata értelmében. A miniszter hangsúlyozta, hogy az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház Magyarország egyik legnagyobb intézménye, ahol Budapest minden tizedik aktív fekvőbetegét ellátják. Kiemelte azt is, hogy a kórház különleges küldetése a Magyar Honvéd Egészségügy központjaként működni, emellett pedig speciális katonai és katasztrófa orvostani feladatokat is el kell látni. Az új főigazgató feladata a miniszter szerint az erősebb betegellátás, a több fejlesztés és a megerősített honvéd egészségügyi képesség megteremtése. Megkapta a használatba vételi engedélyt a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivataltól a Seattle Debrecen első cellagyártó épülete. Az engedély a létesítmény két gyártó sorára vonatkozik, de a termelés tényleges megkezdése előtt a vállalat további előkészítési és engedélyezési folyamatokat hajt végre. A 2022-ben bejelentett debreceni gyár a tervezett kapacitása alapján a Seattle Kínán kívüli legnagyobb gyártóbázisa lesz. Ez a mérföldkő jelentős lépés a beruházás és a hazai elektromobilitási ellátási lánc szempontjából is. Elfogadta a debreceni közgyűlés az új bérlakás rendeletet és lakáskoncepciót, amely október 1-től lép hatályba, és elsődlegesen a szociális szempontokat helyezi előtérbe. A változások értelmében 200 bérlakás válik elérhetővé, kizárólag szociális alapon az arra jogosultak számára, miközben megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés is. A város három bérbeadási kategóriát szociális, költségelvű és piaci alapút hoz létre, és a lakásállomány fejlesztésére, valamint felújítására is nagyobb hangsúlyt fektetnek a jövőben. A Tisza 107 napja vette át a kormányzást, és azóta Magyarország újra működni kezdett, visszatért és képes cselekedni, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés pénteki ülésén. A kormányfő napirend előtti felszólalásában kiemelte, hogy nem csodát ígértek, és nem állítják, hogy 16 év mulasztásait néhány hét alatt helyre lehet hozni. Azt vállalták, hogy dolgozni fognak, feltárják a valóságot, a hibákat kijavítják, és ott avatkoznak be, ahol az állam eddig nem végezte el a dolgát. Magyar Péter hangsúlyozta, nem állítja, hogy sikerült minden problémát megoldani, de azt már ki lehet mondani, hogy az ország újra működni kezdett.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néha zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A vezetőképzés kihívásai. Első rész. Aki azt az ajándékot kapta, hogy vezető legyen, az végezze szorgalmasan a feladatát. Pál levele a rómaiakhoz, 12. fejezet, 8-as vers. A vezetők kinevelése kettős kihívás rejt magában. Először is a feltörekvő vezetők sokszor már azelőtt szeretnék magukhoz ragadni a vezetést, hogy arra valójában készen állnának. Másodszor a potenciális vezetőkből akkor lesz érett vezető, ha lehetőséget kapnak a kezdeményezésre. Hogy mi szükséges ehhez? Megfelelő időzítés. Pál így ír, a vezetők kinevezését ne hamarkodd el. 1 Timóteus 5.22. Ugyanebben a levélben azt tanácsolja, hogy a vezető ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonosítélet alá essék. 1 Timóteus 3.6. A nehézség tehát abban áll, hogyha elsieted egy vezető kinevezését, elmaradhat nála a növekedés, ám ha halogatott, pedig már készen állna, az a növekedés akadálya lehet. Segíthet a helyes időzítésben, ha felismered, a gondolkodásmódodat a hiány vagy a bőség szemlélete határozza meg. Ha azt gondolod, hogy túl kevés forrás áll a rendelkezésedre, akkor habozol majd megengedni, hogy kockázatot vállaljanak a vezetőid, mert attól félsz, hogy helyrehozhatatlan károkat okoznak majd a hibáikkal. Ám ha úgy gondolkodsz, hogy korlátlan lehetőségeid vannak, Isten forrásai pedig kifogyhatatlanok, nagyobb készséggel vállalsz kockázatot, és hiszel abban, hogy a hibák után helyre lehet állni. Belőled hogyan lett vezető? Úgy, hogy tapasztalatokat szereztél, és olykor hibáztál is, nem igaz? Így válnak vezetőkké mások is. Gary Wills ezt mondta a vezetés szintjeiről. A követőknek is van beleszólásuk abba, hogy hová vezetik őket. Az a vezető, aki erről elfeledkezik, hamarosan követők nélkül találja magát. A lényeg ez, csak egy magabiztos vezető hajlandó másokat is bevonni a folyamatba. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. 2026. augusztus 29-e szombat van. Ma Beatrix és Erna nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. És köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat is. Most pedig nézzük, milyen tartalommal várjuk önöket az előttünk álló órában. A Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Kovács Róbert Péterné, a miskolci Szalai Sámuel református kéttanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettese a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Tisztaújvárosi Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjazottal arról is beszélünk, hogy számára mit jelent ez az elismerés.
2: Rendkívül így megtiszteltetésként ért ez engem. Azokban a napokban, amikor erről értesültem és gondolkodtam, hogy hogy is került ez a történetbe, hogy is kerültem én bele, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én az elmúlt időszakban, az elmúlt 40 év alatt tettem nap mint nap a dolgomat, természetes volt minden számomra, és hogy mit is éreztem én ezzel kapcsolatosan, hálát a jó Istennek, hogy alkalmassá tett a szolgálatra, a munkára, és hogy szolgálhattam. A dicsőség természetesen az nem az enyém, hanem a jó Istené, az ő kegyelme, hogy megtartott nap mint nap, és erőt adott sokszor nehéz helyzetekben és problémák megoldásában. De igazából most is, ha visszagondolok, most is azt érzem, hogy kegyelem volt minden nap, minden tanév, és az elismerés az nem csak az enyém, hanem azért a közösségé szerintem, amiben dolgozhattam, mert a pedagógus munkája, egy vezetőhelyettes munkája az mindig csak közösségben lehet értelmezni, és közösségben lehet megélni, ezért amikor egy díjat kap akár egy közösség, akár egy személy benne, én úgy gondolom, hogy az mindig egy egész közösségnek az elismerése.
1: Ezt követően dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvossal, fogszabályzó szakorvossal beszélgetünk a fogászati szűrések fontosságáról.
3: A pácienseknek a nagy része sajnos nem rutin szűrővizsgálaton jelenik meg, hanem inkább, hogyha valamilyen panasza van, vagy már érzékel valamilyen eltérést. Hát ilyenkor nyilván az a legfontosabb, ami a panasz, tehát a fájdalomnak a megszüntetése, ilyenkor ezt vesszük prioritásnak. De amikor ezen túl vagyunk, vagy amikor a páciens tényleg szűrővizsgálaton jelenik meg, olyankor így van, minden egyéb dolgot is megfigyelünk a szájban, tehát nem csak egy-egy adott fognak az állapotát, vagy akár a fogazatának az állapotát, hanem a teljes szájüreg, tehát a lágy részeknek az állapotát is. Ilyenkor akár véletlenszerűen is észrevehetünk dolgokat, ami mondjuk már gyanakvásra adhat okot, ilyenkor mindenképpen tovább küldjük szakrendelésre, szájsebészeti szakrendelésre, ahol már olyan célzott vizsgálatokat tudnak végezni, amik eldöntik, hogy merre tovább. Tehát, hogy kell-e kezelni az adott páciens, milyen állapotban van, vagy mi is valójában az az eltérés.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 2026-ban a Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatási díjában részesült Kovács Róbert Péterné, a Szalai Sámuel Református kétanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettese a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Tiszaújvárosi Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. Őt köszöntöm most műsorunkban, áldás békesség, és szeretettel gratulálok ehhez a díjhoz.
2: Köszönöm szépen, áldás békesség!
1: 2026-ban a Tiszáninneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén júliusban kapta meg ezt az elismerést igazgató helyettes asszony, és arra kérném, hogy beszélgetésünk elején erre az ünnepségre emlékezzen, visszaidézze vissza nekünk ezt az alkalmat, illetve hogyha néhány gondolatban a felterjesztésről is szólna, akkor szeretettel hallgatjuk.
2: Magáról a felterjesztésről megmondom őszintén, hogy semmilyen tudomásom nem volt, teljesen meglepetésként ért ez a megtisztelő elismerés. Július közepén, egy keddi napon kaptam Rácsok András úrtól a meghívó levelet erre a közgyűlésre. A meghívó levélben természetesen ott volt a tárgya is. Megmondom őszintén, hogy többször el kellett olvasnom a levelet, hogy miről is van szó, mert nagyon meglepett ez a meghívás. És pár nappal később került sor a közgyűlésre, ahol ünnepélyes keretek között ezt a díjat is megkaptam másokkal együtt, nem csak én, hanem más kollégákat is felterjesztettek, és megszavazta a közgyűlés nekik is, és rendkívüli megtiszteltetésként ért ez engem. Azokban a napokban, amikor erről értesültem és gondolkodtam, hogy is került ez a történetbe, hogy is kerültem én bele, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én az elmúlt időszakban, az elmúlt 40 év alatt tettem nap mint nap a dolgomat, természetes volt minden számomra, és hogy mit is éreztem én ezzel kapcsolatosan, hálát a jó Istennek, hogy alkalmassá tett a szolgálatra, a munkára, és hogy szolgálhattam. A dicsőség természetesen az nem az enyém, hanem a jó Istené, az ő kegyelme, hogy megtartott nap mint nap, és erőt adott sokszor nehéz helyzetekben és problémák megoldásában, de igazából most is, ha visszagondolok, most is azt érzem, hogy kegyelem volt minden nap, minden tanév, és az elismerés az nem csak az enyém, hanem azért a közösségé szerintem, amiben dolgozhattam, mert a pedagógus munkája, egy vezetőhelyettes munkája az mindig csak közösségben lehet értelmezni, és közösségben lehet megélni. Ezért amikor egy díjat kap akár egy közösség, akár egy személy benne, én úgy gondolom, hogy az mindig egy egész közösségnek az elismerése. Úgyhogy én ezt így élem meg most is, és hálás vagyok az Úrnak, hogy itt szolgálhattam ebben a tantestületben.
1: Ugye most így 40 év pedagógusi pályára tekint vissza Erika, hiszen 1986-ban kezdte meg a Tiszaújvárosi 3. számú általános iskolában a pedagógusi pályát, amely később vette fel a Kazinczy Ferenc általános iskola nevet, és csaknem 3 évtizedig dolgozott ebben az intézményben, illetve ugye a Tiszaújvárosi Református Egyházközség tagja. Ugye néhány héttel, néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk hosszabban az eddigi szakmai és magánéleti útról is, és ott a következő percekben, hogyha visszatekinthetünk azért arra az elhívásra is, illetve azt a szakmai munkát, amely az elmúlt 4 évtizedet jellemezte, itt visszaidézné nekünk igazgató helyettes asszony.
2: Igen, hát fiatalként, 21 évesként kezdtem a pályát hallgatóként, az utolsó évét a főiskolának már munkában töltöttem, levelezősként, tehát 3 év nappali tagozat és 1 év levelező tagozaton végeztem el Nyíregyházán a tanárképző főiskolát, és Tiszaújvárosban kezdtem meg a munkámat. fiatalként, lelkesként, és ugyanebben az évben kötöttem házasságot is a férjemmel, akivel szintén a 40. házassági évfordulónkat ünnepeltük az idén, és hát folyamatos volt a szakmai tapasztalatszerzés és a pályán történő előrehaladás, amit napi szinten természetességgel éltem meg. Fordulópont igazában az életemben az volt, amikor a Református Egyházközség 2012. szeptemberétől átvette a fenntartását a Tiszaújváros egyik általános iskolájának, amely a Kazinczy Ferenc nevét viselte, és most is jelenleg is a Tiszaújvárosi Református Egyházközség fenntartásában működik ez az intézmény, ahol vezetőhelyettesi feladatokat kaptam, és ott 5 éven keresztül dolgoztam vezetőhelyettesként és tanítottam pedagógusként, majd az úr ide hívott engem Miskolcra 2017-ben, amikor itt matematika szakos kollégát kerestek, és az nekem hiányzott az életemből, hogy a technika szak mellett azt is tudjam tanítani, és akkor úgy döntöttem, hogy megpályázom ezt az állást, amit aztán meg is kaptam, és így kerültem 2017-ben Miskolcra a Szalai iskolába. Az életemben is fontos fordulópont voltak a 2010-es évek, akkoriban kaptam meg a hit kegyelmét az úrtól. Ez természetesen nem egyik napról a másikra történt, hanem ahogy az igében is benne van, az úr elkezdi a munkát, és napról napra történik az ember megtérése, és ez egy folyamat egész az élete végéig, úgy gondolom a hit útján való járás. Ez így visszatekintve úgy gondolom, hogy ez akkoriban az ő kegyelmi ajándéka volt, ami naponta számomra megadatik, és hálás vagyok ezért, minden nap hálát tudok adni.
1: Mostani beszélgetésünkben még nem hangzott el, de hogy itt az imintiekben hallhattuk, ugye matematika-technika szakos tanár, és ugye szaktanácsadó is igazgató helyettes asszony, illetve 2021-től a Református Pedagógiai Intézet szaktanácsadójaként szélesebb körben is szolgálja a református köznevelést. Hogyha még erről a munkáról is szólna, illetve ugye arról az értékrendről, amely itt a pedagógusi pályáját jellemezte, amelyet szem előtt tartva, mind a gyermekek felé fordulva, mind pedig ugye afelé a munkatársi közösség felé, akikkel a mindennapokban az intézményekben együtt tevékenykedett, illetve ugye a gyülekezeti tagságról is szóljunk.
2: Igen, a szaktanácsadói feladatokat is szolgálatként élem meg. Pontosan azért, mert az ember, ha úgy tekint a közösségre, hogy a közös munka a gyerekek személyiségének fejlesztése, tudásának gyarapítása, akkor mindenképp a tudás megosztás az egy nagyon fontos területe a munkánknak, és a szaktanácsadóként erre is volt van lehetőségem. A tantájkondozó szaktanácsadók feladatai nagyon sokrétűek, de legjobban nekem ebben az áll a szívemhez közel, amikor az eddigi tapasztalataimat meg tudom osztani, tehát módszertani fejlesztő eszközök készítése, oktatóvideók, digitális feladatok, tudásmegosztás, webináriumok tartása, ezek leginkább amelyek a tapasztalat megosztását lehetővé teszik a szaktanácsadók, illetve a kollégák számára, és ezt nagyon szívesen tettem mindig, és teszem még amennyire lehetőségem van erre a nyugdíjazásomig, ami nem sokára szeptembertől meg is történik. Közösségként mi ebben a kis közösségben, itt a Szalai iskolában együtt munkálkodunk a gyerekek fejlesztésén. Elmondhatom, hogy olyan tanulói közösségünk van, amelynek a nagy százaléka hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, így aztán az összefogás szülőkkel, fejlesztő pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal nagyon összetett feladat, és egyen-egyenként kell minden tanulóra úgy tekintenünk, hogy hogyan lehet nekik a legjobb fejlesztő eszközöket, programokat megtalálni, és eljuttatni őket a saját képesség szerint a lehető legmagasabb szintre, kit-kit tehetsége szerint, vagy éppen valamilyen képességzavar miatt fejlesztésként neki megadni azt, hogy minél jobban fel tudjon zárkózni a többi tanulóhoz. Ebben nagy segítség az, hogy hitben tehetjük ezt, hogy napi szinten szólhat az iskolánkban is az ige, illetve az intézményi lelkészünk napi szinten tudja segíteni a munkát azzal, hogy a hitéletben is támogat bennünket. Vannak bibliaóráink, természetesen a gyerekeknek hetente kétszer vannak hittanóráik, és olyan közösségi programok, amelyekben a hitüket erősíthetjük a gyerekeknek.
1: Esetleg így arra vonatkozóan az elmúlt évekből, évtizedekből jut eszébe olyan történet, olyan megélés, amikor a hitének a mindennapi megélése úgy megszólított egy gyermeket, vagy egy másik embert, amely által ő is fejlődött ezen a téren, vagy sokat jelentett neki.
2: Igen, a napokban jutott eszembe egy olyan kollégával kapcsolatos eset, nyilván ezt most név nélkül mondom el, amikor tudtam neki lelkiekben tanácsot adni, segíteni, nem feltétlenül csak szakmai, hanem pontosan hitéleti, hittel kapcsolatos dolgokban, hogy egy nehézségben ő hogyan tudott úrrá lenni és kilábalni belőle, és néhány héttel, hónappal ezelőtt éppen meg is köszönte ezt nekem, és akkor döbbentem rá, hogy az csak egy beszélgetés, vagy néhány beszélgetés volt számunkra, hogy ez neki ennyire fontos volt, és ezért is hálát adok a Jóistennek, hogy így is használ engem eszközként, így is szolgálhatok, nem csak szakmailag, hanem embertársként is. De nem csak személyes tapasztalat, hanem amint a közösség életét figyelem, számtalan olyan eset volt a gyerekeknél, akik itt kaptak hitet úgy, hogy nem olyan családból jöttek, ahol ez természetes volt, hanem itt tudtak megtérni, konfirmáltak, és ez a későbbi életükön is látható. Úgyhogy ez is egy olyan nagyszerű élmény számunkra, pedagógusoknak, akik hitben járó pedagógusok vagyunk, hogy nem csak a tanítás, a szakmai fejlesztés, hanem a lelki gondozás is nagyon fontos feladata kell, hogy legyen egy református pedagógusnak.
1: És ugye a család, ön is a család támogatását mindig is megtapasztalta.
2: Mindenképpen. Nagy kegyelem és hála az is a részemről, hogy a férjem is hitben járó, ő a Tiszai Városi Református Egyházközségnek presbitere is 2018-tól, és napi szinten együtt élhetjük meg hitünket. Reggelente mindig igeolvasás kezdődik a napunk a reggeli kávé mellett és imádkozással. Ezt is kegyelemnek élem meg, és hálát adok ezért az Úrnak. Gyermekeink közül a nagyobbik lányom az külföldön él, és ő is hitben járó, a férjével rendszeresen szolgálnak is az ottani gyülekezetükben, úgyhogy ezt is hálával élem meg, és a családi támogatás az mindenképpen nagyon fontos. Unokám, a nagyobbik unokám az szeptemberben fogja kezdeni az iskolát, Tiszaújvárosban városban laknak, és ő is a református iskolában fogja megkezdeni a tanulmányait, úgyhogy nagy várakozással tekint a család is erre az időszakra majd.
1: És hogyha még ezt a gondolatot folytathatjuk, ugye, hogy egy gyermek életében, aki az általános iskolai tanulmányait kezdi, illetve az azt követő években is, hogy mennyire fontos a pedagógus szerepe, ezt ugye, hogyha visszagondol a saját életére, a gyermekei életére, illetve ugye most, ahogy az imént hallhattuk is, az egyik unokájának az életébe kezdődnek meg a iskolai évek, illetve nagyon sok gyermekkel találkozott természetesen az elmúlt 4 évtizedben, akik ebben az élethelyzetben voltak, hogy mennyire fontosak a kezdetek ezzel kapcsolatban, ha néhány gondolatot szívünkre helyezne.
2: Igen, hát az ember a saját iskola kezdésére, iskolai éveire gondol vissza, akkor biztos mindenkinek vannak meghatározó pedagógusok az életében. Nekem pontosan az első osztályos tanítónénémre emlékszek így vissza, aki annyira nyugodt természetű és kiegyensúlyozott, ugyanakkor rendkívül következetes és határozott volt, aki szerintem biztos, hogy a pályaválasztásban is fontos szerepe volt annak, hogy ilyen példaként tekinthettem rá, de ugyanígy látom a gyerekek életébe, akik az én tanítási időszakomban lehetőségem volt az ő életüket nyomon követni 4 vagy akár 8 éven keresztül is, hogy nekik is nagyon meghatározóak azok a pedagógusok, akik valamilyen nyomot hagytak az ő életükben, akik vagy a kedvességükkel, vagy a határozottságukkal, vagy éppen a tantárgy megszerettetésével adtak nekik valamilyen töbletet. Nem is biztos, hogy az a tantárgy volt a kedvenc tantárgya annak a gyermeknek. De ugye én a matematikát tanítom, hát az nem feltétlenül szokott a legkedvencebb tantárgy lenni a diákok körébe, és nekem is volt egy olyan diákom, aki rendkívül szorgalmas volt, de nem volt éppen matematikai beállítottságú. de éppen az édesanyja mondta azt egy fogadóórán, hogy valamiért az én személyiségem miatt szerette meg a matematikát, és ez is egy nagyon fontos dolog, és nagyobb ajándék nincs itt szerintem egy pedagógus számára, hogyha olyat tud adni, olyan értéket a gyermeknek, amit magával visz egy egész életen keresztül.
1: És ugye így a gyermekek részéről, a szülők részéről, és bizonyára ugye itt a kollégák részéről is érkeztek ön felé visszajelzések így a eddigi pályája során, hiszen ugye mesterpedagógusként is tudott utat mutatni, irányt mutatni a kollégáinak is, és bizonyára nagyon sok gyermeket itt a szakmai tudás átadása mellett ugye ön is támogatott, visszajelzéseket adott nekik, mind a pedagógiai módszerek tekintetében, mind emberileg is. Hogy egy ember életében a visszajelzések mit jelenthetnek? Ezt hogy látja, vagy hogy élte meg?
2: Fontosak, mert meg is őrzöm az ilyen emlékeket, hogyha ezek tárgyi emlékek, gyakran kapunk főleg ballagó gyerekektől ilyet, kollégákkal együtt meg szoktuk ezt beszélni, és éppen nemrégiben dolgaimat rendszereztem otthon, és került a kezembe egy olyan kis levélke, amit egy sok évvel ezelőtt egy nyolcadikos kisfiú írt, hogy köszöni szépen az elmúlt éveket, és hogy ígéretet tett, hogy az, amiket ő fogadkozott, meg is fogja tartani, és hát egy olyan kis kedves levélke, amiben igazából háláját fejezte ki, és hát köszönetet mondott, és ezek nagyon fontos visszajelzések a pedagógusok számára, mert a napi szinten megélt dolgok nem feltétlenül maradnak így meg, de ezek juttatják az ember eszébe, hogy fontos a munkája, amit nap mint nap végez, mennyire fontos, hiszen emberekkel, gyerekekkel dolgozunk, és minden megnyilvánulásunknak hatása van. Ezt soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a pedagógus is ember, és bármilyen körülmények között van, és éppen nehézségek között, ahogy viselkedik, amit mond, amit tesz, az mindig minta a gyermekek számára, és soha nem szabad elfelejtenünk. Így kell ma mindennapjainkat megélni, és a feladatainkat végezni, hogy példát tudjunk a gyermekeknek adni, nem csak emberségből, de hitből is.
1: A vezetői munkája során nyilván itt az elhangzottakat csak kiegészítve lehet még azokat a gondolatokat megfogalmazni, amelyeket értékként szem előtt tartva végezte azt a szolgálatot is.
2: Igen, ez egy teljesen másik területe az ember munkájának, ha pedagógusként dolgozik, és mellette még vezető helyettesi feladatokat is ellát. Ez a kettő valamilyen szinten különbözik is, de összehangolni is tudni kell az embernek, hiszen nem csak tanítottam, sőt ez az utóbbi 11 néhány évben a kisebb százaléka volt a munkámnak, a nagyobbik pedig a oktatás szervezés, a tanügyigazgatás segítése, az igazgató munkájának a segítése. Én ezért is hálás lehetek, hogy olyan vezetőkkel dolgozhattam Tiszaújvárosban, illetve itt a Miskolci Szala iskolában is, akikkel nagyon hamar megtaláltam a közös hangot, és együtt tudtunk dolgozni, és emberségből is tanulhattunk egymástól, illetve nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük az iskola vezetésével kapcsolatosan is, tehát vezetői munkákban is sok tapasztalatot tudtunk szerezni közösen, egymást munkáját segíteni, illetve a tantestülettel együtt dolgozni. Tehát ez is azt gondolom, hogy az ember személyiségét formáló, egymást formáló feladat volt a számomra.
1: A Tisztújvárosi Református Egyházközségről is szóljunk néhány gondolatban.
2: A gyülekezetünkért kifejezetten hálás vagyok. Úgy gondolom, hogy egy stabil, sőt épülő gyülekezet, mert látok benne fiatalokat is. Gyerekisten tiszteletek is vannak vasárnaponként, és szerintem növekszik a gyermekek száma a gyülekezetünkben, és ez mindig a gyülekezet megújulását mutatja. Évről évre mindig szép számmal vannak, akik konfirmálnak is a gyülekezetünkbe, és olyan lelkészek dolgoznak ott, akik elhivatottak, az ige, élő ige szól vasárnaponként, és ezért nagyon hálás a gyülekezetünk, úgy gondolom. És a gyülekezet tagjai is egymást segítik, van egy jó kis mag benne, akik bármikor, bármilyen feladatról van szó, összefognak, egymást segítik, és gyülekezetépítő a munkánk, úgy gondolom, és ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ennek a gyülekezetnek a tagja lehetek a férjemmel együtt.
1: Ahogy az imintiekben elhangzott, a nyugdíjas éveit kezdi meg igazgató helyettes asszony, de arra szeretném kérni, hogy most így néhány nappal a 2026-27-es tanév előtt hallgatóinkhoz, azokhoz a gyermekekhez, szüleikhez intézzen néhány gondolatot, akiknek megkezdődik szeptember 1-én a tanév.
2: Azoknak a tanulóknak, illetve a szülőknek, akiknek a gyermekei most kezdik meg a 2026-27-es tanévben az iskolát, azoknak azt kívánom, hogy Isten áldása legyen az életükön, bízzanak a pedagógusokban, akikre a gyermekeiket rábízták, és együtt közösen munkálkodjanak gyermekeik jövőjéért. Isten áldását kívánom az ő életükre.
1: És azt szeretném kérni, hogy mostani beszélgetésünket egy igei gondolattal zárja.
2: A 131. Zsoltárt szeretném, ezt azért választottam, mert ez egy nagyon rövid Zsoltár, Dávid Zsoltára, és azokban a napokban, amikor tudomást szereztem arról, hogy milyen elismerésben részesülök, éppen ez a Zsoltár volt a napi ige, és úgy gondoltam, hogy ezt Isten helyezte a lelkemre, mert teljesen azok a gondolatokat fogalmazza meg, amit én éreztem a kapott elismeréssel kapcsolatban. 131. Zsoltár, zarándokének, Dávidé. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael az Úrban, most és mindörökké. Ámen.
1: Kovács Róbert Péterné Erikának, a Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettesének, aki 2026-ban a Tiszáni Neni Református Egyházkerület oktatási díjában részesült. Szeretettel köszönöm meg a beszélgetést, és még egyszer gratulálok ehhez az elismeréshez, áldás békesség, és Isten áldását kívánom további életére.
2: Köszönöm szépen, áldás békesség!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvost, fogszabályzó szakorvost köszöntöm tisztelettel műsorunkba, stúdiónkba. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én is üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Nagyon fontos, hogy ne csak probléma esetén, hanem bizonyos időközönként ellenőrzésre is elmenjünk a fogászatra, és ugye szakember tudja megnézni a szájüregünknek, a fogainknak az állapotát, de egy ilyen ellenőrzés, vagy akár egy fogászati beavatkozás során sok olyan jel van ezen a területen, vagy lehet jel, ami egy szakember számára már figyelemfelkeltő lehet, hogy esetleg olyan problémára, egészségügyi problémára utal, vagy utalhat, amivel érdemes foglalkozni, vagy szükséges foglalkozni. Ugye sok minden előfordulhat ilyen tekintetben. Mi az, amit figyelembe kell venni, amire érdemes odafigyelni, illetve ami talán megijeszti az embert, de nem olyan nagy dologról van szó? Mikkel találkozott ilyen tekintetben?
2: Először is a pácienseknek a nagy része sajnos nem rutin szűrővizsgálaton jelenik meg, hanem inkább, hogyha valamilyen panasza van, vagy már érzékel valamilyen eltérést. Hát ilyenkor nyilván az a legfontosabb, ami a panasz, tehát a fájdalomnak a megszüntetése. Ilyenkor ezt vesszük prioritásnak. De amikor ezen túl vagyunk, vagy amikor a páciens tényleg szűrővizsgálaton jelenik meg, olyankor így van, minden egyéb dolgot is megfigyelünk a szájban, tehát nem csak egy-egy adott fognak az állapotát, vagy akár a fogazatának az állapotát, hanem a teljes szájüreg, tehát a lágy részeknek az állapotát is. Ilyenkor akár véletlenszerűen is észrevehetünk dolgokat, ami mondjuk már gyanakvásra adhat okot, ilyenkor mindenképpen tovább küldjük szakrendelésre, szájsebészeti szakrendelésre, ahol már olyan célzott vizsgálatokat tudnak végezni, amik eldöntik, hogy merre tovább. Tehát, hogy kell-e kezelni az adott páciens, milyen állapotban van, vagy mi is valójában az az eltérés. És így van, nagyon gyakran inkább fordított az eset, hogy nagyon megijednek, mert mondjuk valamilyen kis nyálkahártya duzzanat, vagy valamilyen kis kitüremkedést találnak, akár a nyelven, akár az ajaknak a belső felszínén, és nagyon gyakran ezek olyan jó indulatú elváltozások, mondjuk mint egy nyálmirigy duzzanat, amikor a nyál kicsit pang, ott a kismirigyben nem tud kiürülni, és aztán szépen az vagy elmúlik, ha nem, mert mondjuk valamilyen fibrotikus elváltozás, akkor sem feltétlenül kell ezt kimetszeni, de van olyan eset, amikor igen, tehát ebben az esetben is tovább küldjük szájsebészeti szakellátásra, ahol eldöntik, hogy az kimetszést igényel, vagy sem. Nagyon sokféle eltérés lehetséges, gyulladások, valamilyen krónikus, fibrotikus szövött tömörülés, ilyen fehéres, plakkos felrakódás, tehát sokféle jel lehet, mint a bőrgyógyászatban, hogy ha valamilyen változást észlelünk, ami eddig nem volt ott, akkor érdemes egy szűrővizsgálatra, egy fogászati check-upra bejelentkezni.
1: A teljesség igénye nélkül, és nem nagyon belemenve a részletekbe, néhány konkrét példát esetleg, hogy milyen egyéb egészségügyi probléma állhat egy ilyen dolog mögött, szabad kérdem, hogy emeljen ki?
2: Hát általános betegségeknek, tehát egyéb a szervezetben máshol lefolyó betegségeknek is lehet szájban jele.
1: Gyulladásnak is például?
2: Gyulladásnak is, de például fertőző betegségekre gondolnék most itt, tehát mondjuk egy skarlátnak a szájüregben is van jele, olyankor a nyelv ilyen szederjessé válik, nagyon, nagyon megduzzadhat, pirossá válik, tehát hogy sok szisztémás betegségnek, tehát hogy a test más területén zajló betegségnek is van szájüregi jele, vagy lehet szájüregi jele. Tehát számos ilyen betegség van, illetve gastroenterális betegségeknek a jeleit is láthatjuk a szájüregben, például a reflux. A gyomorsav ilyenkor feljön a szájüregben, és mint bármilyen egyéb más savhatás, amit mondjuk táplálékkal vihetnénk be, ez sokkal erőteljesebben jelenik meg a szájüregben, hiszen folyamatosan, napi rendszeressége, naponta többször, hogyha a gyomorsav felkerül a szájüregbe, ott kifejti a hatását, és a fogak kopottá, erodáltá válnak, elég látható módon. Tehát ilyenkor megkérdezzük a pácienst, hogy tud-e róla, ilyen esetben tovább is tudjuk küldeni gastroenterológushoz például.
1: És akkor itt térjünk is át a fogakra, mert annak a, akár a színében, vagy minőségében, erősségében, a fogzománc állapotában látnak fogorvosként olyan elváltozásokat, ami még az előző kérdéshez kapcsolható, hogy a fogon hogy látszanak esetleg ezek a problémák, vagy látszanak-e, vagy ugye előfordul, hogy egy keményebb étel elfogyasztása során lepattan a fogból, letörik, ez egy természetes dolog is nyilván legtöbb esetben, de válhat ez rendszeressé, hogy a fogaknak az erőssége, hogy kevésbé ellenálló?
2: Nagyon jó kérdés összességében, pontosan ezért is fontos minden szűrővizsgálat, így a fogászati szűrővizsgálat, mert azok az eltérések, amiket könnyen lehet kezelni, gyorsan lehet kezelni, azok nem adnak tünetet. Tehát még nincs tünetük. Akár egy fogszúvasodás, a legegyszerűbb dolog, a fogszúvasodás, ha már tünetet ad, tehát már fájdalom jelentkezik, már gyulladás jelentkezik, akkor ott már az elváltozás is nagyobb, tehát már nem biztos, hogy egy sima tömésre van csak szükség, hanem már ettől komolyabb dolgok, lásd gyökérkezelés, vagy akár a fog eltávolítása. Tehát nagyon fontosak a fogászatban is a szűrővizsgálatok, hiszen olyan apró, viszonylag apró, laikus számára nem látható, de a fogorvosi székben egy jól megvilágított területen, ugye több szem többet lát, más szögből nézzük, mint a tükörben nézzük magunkat.
1: Speciális
2: fénnyel, kis eszközökkel, vannak diagnosztikus eszközeink, többfajta olyan lámpák esetleg, hogyha mi sem, illetve a röntgen, hiszen a röntgen már aztán a tényleg sok mindenben el tudja dönteni, még a szem, hogyha kérdőjeles, még az orvos szeme, tükre, fénye sem elegendő, azért már ott a röntgen is besegít, hideg sprével is tudjuk tesztelni a fognak a vitalitását, tehát, hogy éle még, vagy már elhalt.

0: 90%-ban a szuvasodás miatt tört le, mert belülről már meggyengült a fog.
1: Itt elhangzott ugye a fogkő. Kinek van szüksége fogkő eltávolításra, illetve ezzel kapcsolatban mik lennének azok a legfontosabb tudnivalók, esetleg tévhitek, vagy ennek a megléte mit okozhat hosszú távon, hogyha ezeket egy picit így összefoglalóan elmondaná?
0: Minden kezelésnek az alapja, vagy minden esztétikai és funkcionális kezelésünknek, gyógyulást segítő kezelésünknek az alapköve az, hogy tiszta fogak legyenek, tehát a szájhigiéné fontossága elengedhetetlen. Nem kezelünk úgy, legalábbis a mi rendelünkben az az elsődleges dolog, hogy ha valaki megjelenik, és mondjuk nincs sürgős teendő, olyan fájdalmat okozó teendő, vagy tünete, ami kezelést igényel, akkor bizony fogkőleszedéssel és egy alapos tisztítással, polírozással kezdünk. Tiszta felületen, tiszta területen sokkal jobb dolgozni, sokkal könnyebb, sokkal szebb és sokkal jobb eredményt fogunk kapni. Másrészt, hát vezető ok vagy vezető tünet vagy vezető betegség a foginggyulladás az emberek körében. Ami legyen akár lokális, tehát helyi, egy-egy fog körüli gyulladásról szó, vagy pedig akár generalizált, ami azt jelenti, hogy az összes fog környékén jelenlévő foginggyulladás. Tehát emiatt, hogy ezt visszaszorítsuk, mindenféleképpen fontos a fogkő eltávolítása, mert a fogkő az lepedék, megkövült lepedék. Tehát a lepedék és a nyálból kiváló ásványi anyagoknak az együttese a fogkő, ami baktériumokat tartalmaz, olyan anyagokat tartalmaz, amik nem kellenek oda a szájüregbe. Tehát nem szabadna, hogy ott legyen a szájüregben. Míg a lepediket el lehet távolítani otthon alapos fogmosással, a fogkövet már nem, tehát oda szakember segítsége szükséges.
1: A fogak érzékenységéről is hát sokat hallani, vagy sajnos ugye azért ezt is többen megtapasztalják. Ennek milyen okai lehetnek, vagy milyen okokra vezethető ez vissza, és hogyan kezelhető, vagy mennyire lehet ez akár egy ideiglenes állapot?
0: Szerencsére az esetek nagy részében, legalábbis én azt tapasztalom, hogy ezek időleges érzékenységek, és csak lokálisak, tehát hol itt, hol ott, egy-egy fok körül jelentkező, fellépő érzékenység. Nagyon jó termékek vannak már az üzletekben, fogérzékenységet csökkentő fogkrémekre gondolok itt, tehát amik a szenzitív fogkrémek, ezek amiket nagy részre arra fejlesztettek ki, hogy amikor húzódik fel a hát ez egy fiziológiai folyamat idővel, ahogy korosodunk, húzódik fel az ínyünk a fogakról. És ilyenkor már a zománc, ugye a zománc fedi a koronai részt, de csak a koronai részt, ahogy húzódik fel az íny, akkor már ott előtűnik a gyökéri rész, amit már nem fed zománc, hanem cement fed, és itt viszont már sokkal könnyebben támadható a savak, a baktériumok számára ez a felület, ami nem zománccal fedett, hanem csak a cementtel fedett gyökéri rész, és itt már ez egyből érzékenységgel jelentkezik. Itt nagyon gyakran érzékenység jelentkezhet ebben a fognyaki régióban, ahol vékony a zománc, vagy már nincs zománc, csak a gyökérnek a cementi rétege van. És itt ezek a fogkrémek, ezek az anyagok olyan anyagokat tartalmaznak, amik beépülnek ebbe a vékony zománci rétegbe, vagy ebbe a vékony gyökéri rétegbe, és hát így eldugaszolják azokat a kis csatornákat, amik az érzékenységet okozzák. Maga az érzékenység, tehát a fog ez nem egy tömör kocka, betonkocka, vagy egy tömör márványkocka, hanem egy szerves anyag, a dentin, a fognak a belső anyaga, ilyen kis tubuláris, tehát csövecskés szerkezetű, ugye a belsejéből, a fognak a belsejéből, a fogbélből, kis tubulusokon keresztül a vérerek, az idegek, ide még az első egyharmadáig, tehát a fogbél felüli harmadig még vannak élő sejteknek kis nyúlványai. És hogyha itt bármilyen mozgás, hideg, vagy édes, tehát valamilyen ozmotikus hatása cukorra, folyadék áramlás történik, akkor ez érzékenységet fog okozni, ez lesz a tünet, hogy itt van valamilyen érzékenység, hiszen ezek a sejtek érzik, hogy itt valami történik. Hogyha ezeket a külső kis tubulusoknak a külső kis nyílásait lezárjuk, eldugaszoljuk, akkor meg tudjuk szüntetni az érzékenységet, a fognyaki érzékenységet, ez igen, nagyon gyakori.
1: Akkor ezt otthon a mindennapi rutin keretébe beépítve bárki meg tudja oldani. Mikor szükséges már emiatt felkeresni szakembert?
0: Hát, hogyha ez nem múló.
1: Mennyi időt adjunk ennek?
0: Ha mondjuk visszatérő, mert mondjuk nyáron a 40 fokban, isszuk a hideget, fagyi, ez meg az,

0: krémecske, hát ezek azért ilyen múló, tehát nem hosszú ideig, nem krónikusan fennálló panaszok. Ilyenkor csak ki kell várnunk, hogy egy kicsit kiegyenlítődjön a hőmérséklet, ne 40 fokba együk a mínusz 10 fokos ez meg az, és ilyenkor általában el is múlik. De egyébként ez fordítva is igaz, hogyha télen, a nagy hidegben egyéb más hőmérsékletű ételt teszünk, ott is ugyanez, tehát a nagy hőmérséklet különbség tud éneket okozni. Úgyhogy ez azért változó az idő, én azt mondanám, hogy ne is kifejezetten az idő, hanem a rendszeresség, hogy ha megkeseríti az életünket, ha fájdalmat okoz, vagy ha már este is fáj, lefekvésnél fáj, akkor lehet, hogy ott már más a panasz, ott már más okozza ezt a panaszt, mert akkor már lehet, hogy tényleg van valami olyan folyamat, ami már előre haladottam, már a fog belseje felé haladt, és akkor már sima a fogkrémmel nem fogjuk tudni ezt megoldani, akkor ott már valamilyen beavatkozásra van szükség. Például egy tömés, lehet, hogy már csak egy kis tömésre van szükség, akár egy fognyaki tömésre, ami ott már biztosabban egy vastagabb anyagot képezve tudja elállni ezeknek az anyagoknak a érzékenységet okozó ételeknek az útját.
1: Dr. Molnár Edina miskolci fogszakorvosnak, fogszabályzó szakorvosnak köszönöm szépen, hogy ezeket a szakmai gondolatokat megosztotta velünk, és köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Lukács evangéliuma 17. fejezetének 15. verséből hallgassuk meg. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Jézus ezt az embert kérdezi, hogy hol van a többi 9? Miért ezt az embert kérdezi? Mert egymásra vagyunk bízva. A legnehezebb feladat, amikor egymást is hálára indítva buzdíthatjuk. Mert ilyenkor inkább szoktunk kapni hideget, mint meleget. Jézusnak a kérdésében ez van, hogy te ne add fel, ne szűnj meg továbbra is felelősséget érezni és felelősséggel lenni, és bátorítólag szólni a többi 9 felé. Ebből az idegemből, aki távol volt Isten népétől, most közel való lett? Beteljesedik a profécia. A távoliak közeliek lesznek. A nem népből nép lesz. Jézus közelében történik ez a nagyobbik csoda. Jézus elfogadja ennek az úgymond idegennek a hódolatát. Jézus elfogadja. És ez a több, amit teljes gyógyulásképpen megkap ez az ember, nem lesz a többi 9-i. Az, hogy elbocsátó áldást kap a további életére nézve, ahogyan továbbra, csak éppen ez az egy, ez a 10., ez az utolsó, ez az idegen, ez a samáriai kap. Jézussal személyes kapcsolatba kerül az ő élete. Már ez egy áldás. Aki nem jöhetett közel Jézushoz, most lábához borulhat, és számára ez egy olyan nagy dolog, hogy ez a Jézus őt nem veti meg. Azt mondja, hogy kelj föl. Méltóság teljes ez a mozdulat. Amikor egy király elé leborul egy szolga, azt mondja, emelkedj föl, kelj föl, állj lábadra. Abban olyan megtiszteltetés van, hogy elég legyen már, emelkedj föl, ember vagy te is. Emberi méltóságot ad ennek az embernek. Nem akárhogyan mehet el, menj el, a te hited megtartott téged. Hittel kiáltottál, hittel mehetsz. Imád nem csak testileg gyógyult, testileg, lelkileg egészségessé lett. Egész emberként, egy hálás emberként, hálával gazdagon élő emberként mehet tovább. Aztán az is egy tanulság, hogy ő egyedül jön vissza, egyedül is vállalja őt. Nincs olyan, hogy a többség nem jön hálás szívvel vissza hozzád, akkor én sem jövök. Én fölvállallak téged. mert te fölvállaltál engem. Nem kell együtt a kicsapongás árjával együtt sodródnunk, hanem a keskeny úton, ha kevesen is járnak, ha egyedül is kell járnom, akkor is feléd jövök, Uram. Ne csak a bajban kiálts Jézushoz, vele legyél folyamatos közösségben. Hittel indulva lesz ilyen megérkezés, és teljes gyógyulás nála. A mai igemagyarázat Sebestyén László Ede, Köröstárkányi lelkipásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Idén júliusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, ami 29.000-rel több a júniusinál a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma is emelkedett, hiszen 8.000-rel 222.000-re nőtt, még a munkanélküliségi ráta 4,5%-ot tett ki. A megelőző év azonos időszakához képest ugyanakkor a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélkülieké pedig kismértékben emelkedett. A május-júliusi három hónapos időszak átlagát tekintve a foglalkoztatottak száma 4.651.000 volt, míg a ráta 4,6%-ot ért el. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai alapján a nyilvántartott álláskeresők létszáma július végén 216.000 főre mérséklődött. Idén júliusban 6.197 gyermek született, és 8.896 ember hunyt el a Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint. A születések száma 8,2, a halálozásoké pedig 2,9%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Ezzel a természetes fogyás júliusban 2.699 fő volt, ami magasabb az egy évvel korábbi adatoknál. Ezzel szemben a házasságkötések száma emelkedett, ugyanis ebben az időszakban 4480 pár kötött házasságot. A januártól júliusig tartó 7 hónapban összesen több mint 40.500 gyermek jött világra, míg mintegy 71.500-an hunytak el. 10 milliárdok mennek el pereskedésre Magyarországon, pedig a jogviták jelentős része bíróság nélkül akár egyetlen nap alatt lezárható lenne közjegyző előtti egyességgel a Magyar Országos Közjegyzői Kamara tájékoztatása szerint. A polgári jogviták több mint 10%-a már ma is alternatív úton dől el, a gazdálkodó szervezetek pereit azonban még mindig hatalmas összegek terhelik. Ha a felek megegyeznek, közjegyző előtt olyan végleges és jogerős megállapodást köthetnek, amely szükség esetén azonnal végrehajtással is kikényszeríthető. Ez a megoldás a pereskedésnél lényegesen gyorsabb, ráadásul vállalkozások esetében az üzleti kapcsolatok megőrzését is hatékonyan segíti. Az eljárásra olyankor van lehetőség, ha az adott ügyben még nem indult bírósági per, és korábban nem született benne jogerősítélet. Elfogadta a debreceni közgyűlés az új bérlakás rendeletet és lakáskoncepciót, amely október 1-től lép hatályba, és elsődlegesen a szociális szempontokat helyezi előtérbe. A változások értelmében 200 bérlakás válik elérhetővé kizárólag szociális alapon az arra jogosultak számára, miközben megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés is. A város három bérbeadási kategóriát szociális, költségelvű és piaci alapút hoz létre, és a lakásállomány fejlesztésére, valamint felújítására is nagyobb hangsúlyt fektetnek a jövőben. Pap László polgármester kiemelte, hogy a cél a megfizethető lakhatási lehetőségek bővítése a jelentős gazdasági fejlődésen és ingatlan piaci dráguláson átesett Debrecenben. Újabb 900 millió forinttal támogatja Miskolc önkormányzata a helyi közösségi közlekedést, miután rendkívüli közgyűlést tartottak az MVK ZRT helyzetéről. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a közösségi közlekedés fenntartása évekre kiszámítható, stabil állami szerepvállalás és partnerség nélkül hosszú távon nem biztosítható. A problémák kezelésére és a gazdálkodás átláthatóbb tételére az MVK-t jogi és gazdasági felügyelet alá helyezték, szeptember 1-től pedig új gyorsjáratokat, valamint éjszakai buszokat indítanak. A polgármester és a frakcióvezetőik egyetértettek abban, hogy a vidéki nagyvárosok közlekedésének finanszírozásához központi segítségre van szükség. A képviselőtestület végül nagy többséggel elfogadta a működést érintő határozati javaslatokat. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai PET kupán, a szervezők tájékoztatása szerint. A 12 csapat az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon az árterekből tisztította ki a szemét jelentős részét, ebből a mennyiségből a Bodrog folyószakaszán 3 nap alatt majdnem 10 tonna, míg a Tiszán további 9 tonna hulladék került elő. A rendezvényen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtését segítette. A 2026-os versenyszezonban eddig összesen 4 megmérettetésen 36,4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Kalocsai Rihárd fotóriporter lesz, akit arra kértem, hogy segítsen a zsebünkben lapuló telefonunkkal jobb fotókat csinálni, mint amiket egy átlagember szokott.
2: Pont az elmosástól a kicsi fénypontok, mint este a lámpák, vagy egy karácsonyi megvilágítás háttér, ott viszont lehet, hogy megint jó. Ott szépen elmossa, és attól kap egy pluszt még a kép.
1: Ma tehát tippeket, tanácsokat, jó szándékú ötleteket kapunk egy profi fotóstól.
3: Hogyha vízatlan és porálló a telefonod, akkor szerintem nyugodtan kenthetsz rá például ketchupot is.
1: Megéri velünk tartani.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kalocsai Rihárd fotóriportert, a Reformátusok lapja egykori fotósát arra kértem, hogy segítsen ma nekünk abban, hogy hogyan lehet egy kis odafigyeléssel, némi tudatossággal és egy csipetnyi játékossággal sokkal jobb fotókat készíteni a zsebünkben lapuló okostelefonokkal. Tisztázunk alapfogalmakat, mit jelent a halszemoptika, hogy miért jó, ha elmossa a telefonunk egy portréképnél a hátteret. Beszélünk arról, hogy van-e értelme az éjszakai mód használatának, de szó lesz arról is, hogy hogyan állítsuk be a témát egy képen, megtudhatják, hogy miért jó, ha néha a telefonunk lencséjét az ujjunkkal, vagy akár ketchuppal összemaszatoljuk, és beszélünk arról is, hogy tudunk-e egyszerűen utólag szerkeszteni a fotóinkon, és hogy van-e ennek értelme. És az igazán kíváncsi hallgatók műsorunk második felében még a telefonjukon, számítógépükön, táblagépükön megnyithatnak egy honlapot is, amelyen Ricsi képeit nézhetik, miközben beszélgetünk a fotózásról. Mai vendégünk tehát Kalocsai Rihárd fotóriporter.
4: Egy profi fotós mit tud javasolni egy egyszerű embernek, akinek ott van a zsebében egy egyszerű okostelefon, tehát nem a legdrágább, legújabb szuperkamerás, hanem mondjuk egy nagyszülő, aki kapott az unokáktól egy okostelefont, néhány tízezer forintos, tudjanak telefonálni, de szeretne néha képeket is készíteni vele, de nem tudja, hogy hogy lehet. Mit lehet kihozni egy ilyen átlagos telefonból? Mit érdemes tudni előzetesen?
2: Rengeteg dolgot ki lehet hozni egy ilyenből, de hogy ha az alapfelhasználást vesszük, hogy mire jó egy ilyen telefonnak a kamerája. Saját nagymamám például virágos kertét szokta lefényképezni, azt szokta tovább küldeni, azt szokta kiposztolni. Bármit vesz, vagy bármi, amiről csak egy képet akar elküldeni, vagy elmegyünk kirándulni vele, akkor ő is fényképez, ő is megosztja ezeket a képeket. De nem viszi túlzásba, tehát nem arra kell gondolni, hogy most ő fogja, és egy high pro professzionális felhasználóként fogja, és ilyen-olyan-amolyan beállításban. Csupán annyi, hogy elindítja a fényképezőgép funkciót, kiválasztja azt, hogy ez videó legyen, vagy kiválasztja azt, hogy ez fénykép legyen, mert nagyon jó automatikák vannak már mindegyik kategóriában.
4: Nagymamádat tanítottad fotózni?
2: Nem.
4: És az okostelefonját használni?
2: Keresztapám, unokahúgom, ők töltöttek bele nagyon sok időt, tehát nagymamámnak van okostelefonja, laptopja van, abszolút aktív ilyen téren, tehát így a Facebookos aktív nagymama.
4: Csak az ő képeire, ha gondolsz, és tényleg nem megbántva őt, inkább csak a példát tovább viszem, mi az a két tanács, amit az ő képeit látva mondhatná, hogy még jobbak legyenek azok a virágfotók, vagy amiket szeretne megosztani a szeretteivel?
2: Hát, hogyha őt jobban érdekelné maga a fényképezés dolog, akkor lehetne egy csomó minden trükköt mondani neki, hogy mit csináljon még. De hogy tényleg itt a cél az az, hogy meg tudja mutatni. De hogy itt ugye ebben a stílus irányzatban ez olyan, mint a dokumentalista fotográfia. Ott pont nem a plusz trükkökről van szó, hanem arról, hogy a valóságot mutasd meg, picit valamilyen szinten kihúzva a technikai adottságokat. Értsd úgy, hogy nagymamámnak nem fogom azt mondani, hogy a kertről folyamatosan csak a hajszem optikát használja, hanem ami benne van teljesen random, ami a sima alap optika, ami van a telefonjában, azt használja hozzá inkább. Mert itt a cél mi vele. És ha szeretne vele művészkedni, ha szeretne vele valami extra dolgot csinálni, akkor nyilván olyan irányba is elmenne, meg akkor kérne benne segítséget, vagy mi mondanánk neki. Viszont itt az a lényeg benne, hogy közvetíteni tudja ezeket felénk. Tehát ebben ez a speciális, hogy ezeket az alapfunkcióit pedig jól használja. Tehát azt kiaknázza teljesen. És ezért nem tudsz neki többet mondani annál, ami a célt el kell, hogy érjen vele. Tehát, hogy ott van mondjuk, vegyünk alapul egy darab cserepes virágot. Szeretné megmutatni azt az egy darab cserepes virágot, hogy még kinőtt egy hajtásra, de a többihez viszonyítva, hogy akkor az hol van, hol nőtt, hogy süti a nap, és így tovább. Ott viszont tényleg csak annyi, hogy fogod szemből, szépen a vízszintest beállítva, hogy rálátsz, nem egy bokor mögül, hanem oda sétálsz hozzá, lefényképezed, hogy a cserép aljától, a virág tetejéig, jobb szélétől, bal széléig az egész benne legyen. Azt meg tök jól csinálja. De hogyha meg művészképeket, vagy szeretne nagyon izgalmas makróképeket csinálni, akkor választhatná ezt is, de ő szerintem érdekli a fényképezést, de nem annyira, hogy ez egy mindennapos dolog legyen számára.
4: Oké, akkor néhány szót, fogalmat magyarázz meg, légy szíves nekünk. Egyrészt mondtad ezt, hogy halszem optika például, az mit jelent, meg mondtad az előbb még azt, hogy makró. Ezek mit jelentenek a fotózásban?
2: Vannak ezek a telefonok, amik hátlapján többféle. Most nem feltétlenül a 10.000 forintos telefonról van szó. Vannak olyan telefonok, amiknek többféle optika van a hátlapján. Például a halszem az azt jelenti, ez egyszerűen jól hangzik, hát hogy lát a hal. A halszem optika az egy átlagban ilyen 160-180 fokos szöget zár be. Ennek azért lehetnek torzításai, amik igazán effektként is felhasználhatóak. A nagyobb terekhez, mint például, vagy kisebb terekhez, pontosabban kisebb terekhez, ha egy szobát szeretnél lefényképezni visszatérve nagymamámhoz, ki van mondjuk tapétázva nála újra, és szeretném megmutatni a szobát, akkor át fog váltani a nagy valószínűséggel a halszemre. Mert akkor a négy sarokból legalább három sarkot egyszerűen be tud mutatni, egy fénykép átmegy a másik oldalon, onnan még egy fénykép. Volt szó a makróról. A makró az mire jó? Hogyha a virágok voltak eddig a példáink, akkor folytatva a virágos példát, jön egy új hajtás. És ő azt szeretné megmutatni, hogy ez az új hajtás milyen. Nem az egész virágot szeretné megmutatni, nem azt, hogy milyen jól volt öntözve, és mekkorát nőtt itt az utóbbi nyáron, hanem csak azt az egyetlen egy darab új hajtást szeretném megmutatni. Ilyenkor át lehet váltani a telefonon, lehet választani nagylátószögűt, alap, illetve makrót. Ez a három ilyen átlagos, hogy ezt a három funkciót tudod választani belőle. Átváltunk a makró funkcióra. Ilyenkor 4 centi, 2 centi, 1 centi attól függ, hogy milyen az adott telefonnak a makró optikája. És ilyen közel helyezzük hozzá a telefonunkat ahhoz a virághoz, amit szeretnénk nagyon közelről megmutatni. Gyártónként eltérő, hogy milyen közelségből tudjuk fényképezni makróval. 3-4 centi, 1 centi, akár valami nagyon szuper makróval lehetnek milliméterek is, amilyen távolságba, közelségbe lehet vinni a optikát, a telefont attól a tártól, virágtól. És így egy teljesen más perspektívában tudjuk megmutatni azt a növényt.
4: Oké, mi az, ami még az szerinted a legtöbb átlagos középkategóriás, alsó középkategóriás telefonban ott van, mint akár optika, akár beállítás, amit jó, ha ismer egy felhasználó?
2: Kérdésedre az a válaszom, hogy nem tudom, mert nagyon sok árkategória van, nagyon sok mindent lehet már vásárolni. Hogyha a használt piacot is hozzáteszünk, akkor még nagyobb lesz a paletta. Megvásárolsz egy bármilyen készüléket, csinálj egy háromnapos tanfolyamot magadnak, és az első nap, az első 20 percedben csupán foglalkozz azzal, hogy megnézd, hogy az okos telefonnak a fényképezőgép funkciója milyen beállításokat nyújt neked. Következő nap, tehát így első nap tényleg csak járd végig, nyomogasd végig a gombokat, nézd meg rajta, hogy milyen ilyen kis opciók vannak, mi az, ami változik, figyeld meg, legyen egy ilyen 10-20 perces, csak nyomod a gombokat, választod ki a menüből, megnézed, hogy hogyan működik. A következő nap pedig szimplán annyi, hogy kiülsz a teraszra a virágok közé, hogyha a virágos példán elmaradunk, és elkezded ugyanazt, csak egyetlen egy témát válasz ki, próbálj meg nem elmozdulni onnan, próbálj meg nem úgy kezdeni, hogy azonnal körbe rohanjuk a témát, hanem egy álltó helyedbe, vagy egy ültő helyedbe, minden egyes funkciót kipróbálsz rajta, amit előző nap már begyakoroltál, hogy azt hogy lehet előhozni. Harmadik nap pedig elkezdheted ezeket kombinálni, és innentől jön az, amikor már kezd nagyon izgi lenni, bár szerintem már ideig is nagyon izgi volt, és innentől kezdődik az, hogy kimész, megnézed a templomot a kertedből például, ha éppen templom mellett laksz, végig próbálkozol megint vele a következő témát, válasz a szobában valamit, leteszed a telefont egy adott pontra az asztalon, bizonyos távolságra kiteszel egy általad választott tárgyat, és azokon is ugyanezt végig csinálod. Ami után ezzel megvagy, sokkal magabiztosabb leszel, amikor megjönnek a rokonok, vagy te mész el kirándulni, vagy szeretnél csak használni. Magabiztos leszel már, nem fog megijeszteni az a sok funkció. Zárójelben megjegyezném, hogy én nagyon kevés funkciót használok, pedig esetenként munkára jobb a telefon, mint egy fényképezőgép. Ez abból adódik, ha megnézed a telefonodon az optika méretét, az egy nagyon picike, pár milliméteres, picike, úgymond objektív, de ugye ez nem objektív, de maradjunk meg jelen pillanatnál, hogy egy objektív, ami ott van a hátlapon. A méreténél fogva, azzal át tudsz fényképezni egy kulcsukon például. Egy klasszik kulcsukon. Ha én szeretnék egy ilyen fényképet, akkor nekem egy másik típusú objektívet kéne venni, ami nem csak annyi, hogy egy makroobjektív, hanem maga a frontlencse, a legelső lencse, az olyan picike, jobb esetben, mint a telefoné. Tehát, ha például Debrecenben a nagy templomnál jár valaki, és hogyha benéz a kulcsukon, a nagy ajtónál középen, akkor menjen szépen oda, és te nem biztos, hogy mai nap még így van, tehát hogy Debrecenben jár valaki, akkor szépen menjen oda a főbejárathoz, és kulcsukon nézzen át a telefonjában. Azzal lehet látni a szószéket, viszont hogyha én oda megyek a sima fényképezőgépemmel, én a kulcsukat fogom látni, de a szószéket viszont nem. De ezt meg lehet csinálni telefonnal. Ilyen különbségek vannak benne.
4: Néhány általános dolog, ami a legtöbb telefonban szerintem van, mondok egyet-kettőt, mondd el, légy szíves, hogy mire és hogy érdemes használni. A telefonban lévő fényképezőt, ha megnyitom, akkor ha csúszkát pörgetem, akkor találok ilyet, hogy portré, az mire jó?
2: Ez egy olyan funkció benne általában, ami portrézáshoz való eszközöket gyűjti neked össze. Ha te a fotófunkciót választod ki, neked esetenként, tehát itt a gyártóknál nem tudom pontosan megmondani, hogy ki mit gyárt pontosan, de inkább nézzük úgy, hogy a portré funkció az a felhasználónak előre összegyűjtött olyan szoftveresen megír dolgok, amikkel sokkal egyszerűbben tud készíteni egy portrét. Ezt értsd úgy, hogy a színkezelése, a felbontása, akkor a képnek a szemcsézettsége ideálisabb lesz ahhoz, amivel egy portrét el lehet készíteni. Sok esetben ez a portré funkció még azt is jelenti, hogy egy olyan csomagot is, egy olyan szoftvercsomagot kap még, amivel simább lesz a bőr például, világosabbak lesznek a szemek. Tehát ha már van hozzá egy kis AI, akkor ezeket már megcsinálja, bár már elég régóta csinálnak ilyeneket. Tehát amivel nem neked kell elbíbelődni még, ezért jó ez a portréra. Mert össze van gyűjtve egy ilyen csomagban. Olyan, mint a idézőjelbe csomagban, olyan, mint a fotó, akkor az egy általánosságban mindenfélét tudsz vele fényképezni, de ha azzal készítesz egy portrét, ott utána neked kell általában ezeket kijavítani esetleg, vagy feljavítani. Igen, itt van az a probléma, hogy milyen kategóriájú telefon. Mert van olyan is, amikor ez teljesen automatán működik, a telefonod választja ki téma függően azt, hogy mit használjon. De hogyha csak az alapesetről beszélünk, mint az én telefonomnál is, nekem ilyet nem tud, és nekem is ki kell választanom a portré funkciót, ha portrét szeretnék fényképezni.
4: Az én telefonom például elmossa a hátteret a portrénél, az jó?
2: Az nagyon jó, ha szépen csinálja, akkor az nagyon jó tud lenni. De hogyha pont a Niagara vízesésnél vagy, ahol még nem voltunk, akkor az jó neked.
4: Hát nem, hát azért akarom lefotózni a valakimet a Niagaránál, hogy szépen látszódjon, hogy hova menőztünk el.
2: Oké, okay. Mi van akkor, hogyha egy éjszakai utcaképnél vagyunk? Akkor ott jó neked.
4: Oké, okay, tehát hogy amennyiben a háttér is fontos a portrénél, akkor nem a portré módot kell választani, ha meg az arc a lényeg, és akárhol készülhetett a kép, akkor jól néz ki, ha elmossuk a hátteret.
2: Egyrészt, másrészt pedig, hogy pont az elmosástól a kicsi fénypontok, mint este a lámpák, vagy egy karácsonyi megvilágítás háttér, ott viszont lehet, hogy megint jó. Ott szépen elmossa, és attól kap egy pluszt még a kép. Tehát lehet, hogy a Niagaránál vagy, de ott sok kicsi fénypont van, mert karácsony volt, akkor használd. Próbáld ki. Ne az egész effektet old rá, nyilván. Használd, próbáld ki. De nyilván mellette készíts egy olyat is, amin nincs rajta ez az effekt.
4: És majd otthon ki lehet válogatni.
2: Pontosan. Ott pedig élvezd a látványt.
4: Oké, következő, ami nagyon adja magát, hogy éjszakai mód, de itt inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ezt tényleg érdemes-e használni, vagy mikor, milyen tényező az, amikor érdemes átkattintani az éjszakaira?
2: Itt megint különbséget kell tenni sajnos a között, hogy milyen kategóriájú telefon. Nem az árra gondolok, hanem hogy milyen tudású inkább. Nagyon sokféle opció van, de az alapopció az az szokott lenni, hogy nem mozgó tárgyakat lehet vele egész jól fényképezni. Ha fixen tudod tartani a telefonodat, akkor ő több képet készít, ezt a több képet ő pedig összemossa egy darab képé. Így nem lesz annyira zajos, sokkal részletgazdagabb képet fogsz kapni, és sokkal világosabb képet. Nagyon modern és nagyon drága telefonoknál, szoftveresen, ezek már alapból működhetnek, automatán kiválasztja. Szerintem a legfontosabb benne a részletgazdagság, mert egy sima fényképezés opciónál este, esti fényekben, gyenge esti fényekben, ott nem fogod megkapni azt a várt eredményt, amit szeretnél. Lesz egy szép képed, de hogyha belenagyítasz, akkor ott már érzed egy idő után a hiányosságait. Amennyiben használod a éjszakai módot, ugye ahhoz mozdulatlanul kell tartani, jobb esetben mozdulatlanul kell tartani a fényképezőgépet, sokkal színtelítettebbet, sokkal részletgazdagabb képet fogsz kapni. Nyilván, hogyha olyan kategóriájú telefonról van szó, mint az enyém, akkor ezt abban az esetben tudom valóságban kiaknázni, mikor mozdulatlan témákról van szó. Egy városképet szeretnék mondjuk egy születésnapon készíteni éjszakai felvételt, mert kevés fény van, csak a gyertyafényei látszódnak. Ott nem arra fogok készülni, hogy a gyertya elfújását szeretném lefényképezni vele, hanem arra fogok készülni, hogy ott van a család az asztalnál, világítanak a gyertyák, némi háttérfényel, és relatív mozdulatlan mindenki. Arra nagyon jól tudom használni. Tehát ilyen esetekben ez jó.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kalocsai Richárd fotóriporterrel. Most jöjjenek a hírek, maradjanak velünk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A korrupciós ügyek feltárásának minden esetben szigorúan jogállami keretek között kell történnie, ezt hangsúlyozta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint bár a közvéleményt most a hivatal elnökének személye foglalkoztatja, a legfontosabb az elvárások szerinti működés. Az újonnan létrejött Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal legfőbb feladata a korrupció elleni hatékony fellépés. A szervezeteknek emellett meg kell találnia a felelősöket, és meg kell akadályoznia a korrupció újra termelődését is. A tárcavezető rámutatott, hogy a jogerős ítéletek megszületése akár éveket is igénybe vehet, ugyanakkor hozzátette, az első érdemi nyomozati eredményekhez és a letartóztatásokhoz nem feltétlenül van szükség hosszú időre. A miniszter jogosnak nevezte a társadalom azon elvárását, hogy a közpénzek elleni bűnök elkövetői mielőbb méltó büntetést kapjanak. Felmentette az egészségügyi miniszter a Honvéd Kórház főigazgatóját, Vikonkál Norbert Miklóst. A döntést maga Hegedű Zsolt jelentette be pénteken közösségi oldalán. Az intézmény új vezetője Durai Gábor Zoltán, a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa lesz a tárcavezető határozata értelmében. A miniszter hangsúlyozta, hogy az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház Magyarország egyik legnagyobb intézménye, ahol Budapest minden tizedik aktív fekvőbetegét ellátják. Kiemelte azt is, hogy a kórház különleges küldetése a Magyar Honvéd Egészségügy központjaként működni, emellett pedig speciális katonai és katasztrófa orvostani feladatokat is el kell látni. Az új főigazgató feladata a miniszter szerint az erősebb betegellátás, a több fejlesztés és a megerősített honvéd egészségügyi képesség megteremtése. Idén júliusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, ami 29.000-rel több a júniusinál a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma is emelkedett, hiszen 8.000-rel 222.000-re nőtt, még a munkanélküliségi ráta 4,5%-ot tett ki. A megelőző év azonos időszakához képest ugyanakkor a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélkülieké pedig kismértékben emelkedett. A május-júliusi három hónapos időszak átlagát tekintve a foglalkoztatottak száma 4.651.000 volt, míg a ráta 4,6%-ot ért el. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai alapján a nyilvántartott álláskeresők létszáma július végén 216.000 főre mérséklődött. 10 milliárdok mennek el pereskedésre Magyarországon, pedig a jogviták jelentős része bíróság nélkül akár egyetlen nap alatt lezárható lenne közjegyző előtti egyességgel a Magyar Országos Közjegyzői Kamara tájékoztatása szerint. A polgári jogviták több mint 10%-a már ma is alternatív úton dől el, a gazdálkodó szervezetek pereit azonban még mindig hatalmas összegek terhelik. Ha a felek megegyeznek, közjegyző előtt olyan végleges és jogerős megállapodást köthetnek, amely szükség esetén azonnal végrehajtással is kikényszeríthető. Ez a megoldás a pereskedésnél lényegesen gyorsabb, ráadásul vállalkozások esetében az üzleti kapcsolatok megőrzését is hatékonyan segíti. Az eljárásra olyankor van lehetőség, ha az adott ügyben még nem indult bírósági per, és korábban nem született benne jogerősítélet. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai PET kupán, a szervezők tájékoztatása szerint. A 12 csapat az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon az árterekből tisztította ki a szemét jelentős részét, ebből a mennyiségből a Bodrog folyószakaszán 3 nap alatt majdnem 10 tonna, míg a Tiszán további 9 tonna hulladék került elő. A rendezvényen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtését segítette. A 2026-os versenyszezonban eddig összesen 4 megmérettetésen 36,4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Kalocsai Richárd fotóriporterrel, aki abban segít van nekünk, hogy hogyan lehet néhány egyszerű trükkel, némi odafigyeléssel és egy csipetnyi játékossággal sokkal jobb fotókat készíteni az okostelefonjainkkal, mint amiket eddig készítettünk. Vendégünk tehát Kalocsai Richárd fotóriporter. És hogy mit lehet ezekből a képekből kihozni, arra pedig Ricsi kifejezetten az Európa Rádió hallgatói kedvéért létrehozott egy galériát tulajdonképpen a honlapján, úgyhogy most mondani fogok egy webcímet, hogyha ezt van éppen türelmük idejük, akkor nyissák meg akár a telefonjukon, és úgy lesz teljes kerek a beszélgetés, hogyha a képeket is meg tudják hozzá nézni. Ez a minitrükkök.visualjournalist.pro oldal, tehát nem .hu, hanem .pro a vége. Mondom még egyszer, minitrükkök.visualjournalist.pro, és ha itt megnyitják, akkor a különböző kategóriákat fogják hallani, amiről beszélgetni fogunk. Tehát Ricsi, megyünk a te kategóriád szerint. Mit jelent az, hogy dolgozd fel kategória, és akkor a kategórián belüli képekkel tedd meg, hogy elmondod mindezt. Tehát itt például a szembetűnő az egyik kép, amin egy szerintem egy stewardess húzza a bőröngyét, és nagyon erős piros a háttér. De látunk több változatot a képekből. Melyik az eredeti, melyik az, ami a végleges? Kicsit pimaszkodjak veled, mert szerinted ez egyértelmű, és miért az a végleges?
2: Ebből kettő darab végleges kép lett, egy a telefonon feldolgozva, egy a számítógépen feldolgozva. Azért szerettem volna ezt a különbséget megmutatni. Mind a kettőn fel lehet dolgozni, viszont a részlet gazdagsága, ott már van benne különbség, illetve a minősége, tehát hogy milyen színek vannak benne. A pirosnak is nagyon sok árnyalata van, ez a nyomtatásnál látszik a legjobban. Tehát melyik az eredeti kép? Az eredeti kép, amelyik a legnagyobb kivágás van, jobb fent látszik rajta egy kicsi csücsök, ott az ég van, az egy kis kékes csücsök, az volt igen az eredeti kép, illetve a másik kettő kép két különböző féleképpen lett feldolgozva. Nagyobb felbontású, amire rá lehet nagyítani rendesen, az számítógépen lett feldolgozva egy fotófeldolgozó szoftverrel, a másik pedig egy teljesen általános, bármelyik telefonon megtalálható fotófeldolgozóval készült el. A végeredménye nagyobb felbontás, részletgazdagság, mint a színekben, mint a témában. Az egyiket pontosabban lehet feldolgozni, mint a másikkal. Én csak egy kontrasztot akartam mutatni ezzel, hogy melyikkel mit lehet kihozni. Persze nagyon szép effektet lehet csinálni a telefonnal is, de az már olyan, mint hogyha egy plusz effektet kapott volna.
1: Ebben a kategórián belül még szeretnél-e valamelyik képről beszélni?
2: Tehát a telefonunk általában véve egy nagyon jó és nagyon szép színes képet készít. Ezeket alapvetően úgy tervezik, hogy az adott készüléken, az adott márkán nagyon jól vissza tudja adni a színeket, nagyon jól vissza tudja adni a részletgazdagságot. Viszont, hogyha te ezt elviszed nyomtatásba, vagy monitoron megnézed, akkor már ott nem feltétlenül pont ugyanazt az élményt kapod vissza, amit az adott készüléked tudott produkálni. Ezért is, illetve azért is, mert ha elmész egy olyan üzletbe, ahol lehet nyomtatni egy ilyen kis nyomtató masinán keresztül, ez nagyon egyszerű, ott mindenféle segítséget kapsz hozzá, és hogyha feldolgoztad a képet, akkor tényleg egy részlet, illetve színtelítettséggel megáldott képet fogsz kapni. Míg egy alapkép is lehet nagyon jó, nagyon szép, nyomtatásban is, csak azt a pici pluszt ezzel tudod hozzátenni, hogyha a telefonodon vagy esetleg számítógépen egy speciális szoftverrel feldolgozod. Tehát itt csak ajánlani tudnám. Amit láttunk még itt ebben a mappában, ott van egy repülős példa, az alapképünk az a sötétebb, a világosabb az pedig a feldolgozott kép. Vannak olyan esetek, amikor lehet, hogy szemre sokkal jobban néz ki a feldolgozott kép, de az alapkép igazániból hozzá se kellett volna nyúlni, mert az is úgy nagyon jó, mert az adja vissza a valóságot. A világosabb kép, annak már túlzottan sok köze nem volt a valósághoz, de itt a szabadságunkat meg tudjuk élni benne. Nem feltétlenül arra kell törekedni, hogy egy tökéletes és professzionális képünk legyen, hanem a saját kedvünk szerint tudjuk módosítani ezeket a képeket. Ez a játék szerintem benne maradhat, és ez egy tök jó dolog, hogyha megengeded magadnak, hogy olyat csinálj vele, hogy természetesen ez már nem úgy néz ki, mint egy eredeti kép, hanem ez egy picit túl van tolva például a minden is. Szóval engedd meg magadnak azt, hogy játsz a képekkel.
1: És van egy harmadik képpár ebben az összeállításban, ami olyan értelemben szintén repülős, hogy egy repülőből fényképeztél ki, és szerintem itt egészen drámai a különbség. Tehát az egyik kép az olyan, amit tényleg bármelyikünk elkészíthet, és valószínűleg rengeteg ilyen képet elkészített már, aki repül, mert én nem repülök, zárójel, hogy kifényképez az ablakból, milyen szép, aztán szerintem soha az életben meg nem nézi, elküldi a szeretteinek, hogy éppen a kikötő fölött repül, de ennyi, és az a kép, amit ebből utána csináltál, az meg olyan, hogy kitenném a falamra. Szépek a színei, tengerpart, és annak ellenére, hogy ilyen ipari, nem tudom, dolgok látszanak rajta a nagy darukkal, ennek ellenére szerintem gyönyörű és életvidám. Itt ugyan mi történt ezzel a képpel, és ebben milyen munka van?
2: Ez a kép is telefonon került feldolgozásra. Itt azt szerettem volna megmutatni, hogy ez nem egy radikális vágás még, de ilyen vágásokat simán meg lehet engedni magunknak, hogy egy fekvőképből álló képet vágunk.
1: Mondod a fekvőállót, tehát ez föl se tűnt elsőre. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye próbálom azoknak a hallgatóknak is közelhozni a képeket, akik mondjuk most valahol autóznak és fogják a fejüket, hogy két ember képekről beszélget a rádióban, elnézést kérünk. Tehát, hogy a fekvő képnek az oldaláról az a repülő belógó ablak részeit vágtad le tulajdonképpen, és így ránézésre föl se tűnik, hogy ez egy repülővel van fényképezve. Gondolhatnánk, hogy egy drónból van, vagy ejtőernyőről fotóztad, vagy sárkányrepülőről, vagy te magad vagy a madár, mert nem látszik a maga a keret. Ezt gondolom, ezt a célt szolgálta ez a fajta vágás.
2: Igen, csak azt szerettem volna még mondani, hogy ehhez az interjúhoz készültek ezek a képek, és itt direkt szerettem volna, hogyha a repülőgépnek az ablakkerete benne marad. Így ezzel meg tudtam mutatni, hogy nyugodtan lehet vágásokat. Igazán, hogy ha ránézel a képre, akkor már látod a képben úgymond a képet. Csak le kell róla venni a felesleget. A színekről csak annyit, hogy eredeti képen jobb oldali részen látszik egy ilyen szivárványosodás. A repülőgép ablaka az több réteg átlátszó plexiből, üvegből, nyilván nem üvegből, átlátszó ilyen anyagokból van, és esetenként ezt tudja úgy módosítani a fényt, hogy szivárványokat lehet benne látni. Tehát picit polarizálja egyes esetekben. Vagy hogyha használsz polárszűrőt, akkor nagyon szép szivárványos képeket lehet készíteni belőle. És ami még szerintem benne a speciális, hogy a fénynek a szín spektrumát nem az egészet engedi át, többek között emiatt lehet részeit felerősíteni. Tehát, hogy ezek nem valódi színek már az eredeti képen sem valódi, csak nagyon-nagyon hasonlít rá. És pont ezt lehet kiaknázni ezzel, hogy rátolod az összes szint, túl szaturált lesz az egész, túl sok túlzásba lehet vele esni. És itt visszatérve arra, hogy ez például egy játék. Tehát nem kell véresen komolyan venni, hanem lehet direkt ilyeneket is csinálni, mert a nyomtatásban akár jól is nézhet ki.
1: Emlékeztetem a hallgatókat, hogy van egy honlap, ami megnézhetik ezeket a képeket. Mondom a címet, minitrükkök.visualjournalist.pro, és itt láthatják ezeket a fotókat. A következő kategória az egy-egy lépés. Mire utal a kategória neve? És itt tulajdonképpen két képcsoportot látunk benne. Az egyik az egy épület, fotó, és ha jól látom, az a logika benne, hogy nem mindegy, hogy milyen távolságból és milyen irányból fotózzuk azt az épületet, de te mondd kérlek, tehát mit jelent az egy-egy lépés?
2: Az egy-egy lépés kategória az azt jelenti, amikor készítesz valamiről egy fényképet, akkor gondolj vissza majd erre az interjúra, és lépj egyet jobbra, lépj egyet balra, menjél hozzá közelebb, menjél távolabb, változtass a pozíciódon. Mert akkor picit másabb képeket tudsz, más szemszögből tudod meglátni ugyanazt a témát. Itt van ez az épület például. Itt nem pont egy-egy lépés volt, de mondjuk azt, hogy néhány egy-egy lépéssel többféle szögből le tudod fényképezni, így egy picit másképpen tudod, vagy másképp tudod bemutatni. Amikor egy példának okáért egy épületet fényképezek, mindig megkeresem körülbelül a tengelyét, ahonnan készítek egy normál átószöggel egy standard fényképet. Ezután próbálkozom mindig azzal, hogy egy kicsit arrébb, egy-egy lépéssel menjek arrébb, és onnan is készítsek egyet. Azután megpróbálkozom azzal, hogy valamilyen tereptárgyat tegyek be a fénykép előterében, hátterében, esetleg egy nagy hegyet. Ez is igazániból csak egy ilyen próbálkozás, tanulás, hogy mi az, amit ki lehet belőle hozni. Ha innen nézed, onnan nézed, amonnan nézed, mindig változik a környezete, változik a háttere. De inkább lépjünk át a lisszabonos témára. Van ez a másik fénykép, ami között nagyjából egy lépés volt. Annyi történt, hogy váltottam a fényképezőgép kameráik között. Van benne nagy látószögű, van benne egy halszemoptika, és ezzel pedig teljesen más perspektívát tudtunk adni a képnek. Ez egy nagyon érdekes és nagyon jó játék. Próbáld ki azt valamikor, hogy próbáld ki azt, hogy először készítesz a telefonod normál lencséjével egy fényképet, majd átváltasz a halszemoptikára, és utána nyilván közelebb kell, hogy menj ahhoz a tárgyhoz, nézd meg, hogy mi volt a kép bal meg a jobb oldala, sétálj annyival közelebb, és utána pedig meg tudod nézni, mi volt a

0: fényképezett templom, teljesen más képet kaptunk róla, mivel így előkerült egy plusz képalkotó elem, macskakő olyan, mint hogy egy női arcot ábrázolna, így egy női arcot lehet látni a kép előterében, a hátterében pedig a templomot lehet megfigyelni. A kép alá betettem a linket, ahol ezt utol tudod érni a térképen.
1: Következő kategória esti nappali. Szerintem ezt nem kell nagyon túl magyaráznunk, mert az interjú korábbi részében beszéltünk róla, hogy van éjszakai mód általában a telefonokban, de ha akarsz ehhez hozzátenni valamit, akkor tegyünk hozzá, amíg átgondolod, hogy mit mondanál. Én annyit mondok, hogy a képeken az látszik, hogy az éjszakai, vagy egyértelmű, hogy melyik az éjszakai módos, ami élesebb, világosabb és szebb. Van ehhez hozzáfűzni valód?
0: Az én telefonom, amivel ezt a képet készítettem, vagy ezeket a képeket készítettem neked, nem drága telefon, ebben is benne van ez az éjszakai üzemmód, és egy ilyen olcsó készüléknél is már hatalmas differenciát lehet észrevenni egy-egy ilyen képnél. Annyi, hogy ezek a képek nincsenek feldolgozva, se az éjszakai, se a normál üzemmóddal készült fénykép egyik sincs feldolgozva, így estek ki a telefonból.
1: Következő kategória az első hallásra nagyon érdekes, ez a koszold össze. Hát ugyan mit koszoljunk össze, Ricsi, és ebből milyen képek születnek. Azok kedvéért, akik nem tudnak most bennünket képekben is követni, hogy megnyissák, mondom újra a címet, ahol láthatják a képeket a kedves hallgatók, akik nem tudják megnyitni a minitrükkök.visualjournalist.pro oldalt, ahol Kalocsai Richard képeit láthatják azoknak, hogy itt repülőgépet látunk, pálmafát látunk, fényeket látunk, és minden olyan, mintha tűzijáték lenne a képen, pedig nincs. Szóval mit kosszolunk össze, mivel?
0: Minden ember keze zsíros, jobb esetben, és azt szoktuk csinálni, hát, hogy a telefonunkat törölgetjük, jaj, most akkor koszos lehet, jaj, most akkor összetapisztam, akkor ilyen érdekes fényfoltokat csinál. Ez viszont egyes esetekben nagyon jól tud jönni, mint például az éjszakai képeknél, hogyha az éjszakai funkciót használjuk a telefonon, ezek a fények hozzá tudnak tenni. Amikor én ezeket készítettem, annyi volt benne még a plusz dolog, hogy mindig az ujjamat végighúztam a lencse előtt, így mindig máshogy masszatoltam össze a lencsét, és ezért mindig máshogy álltak ezek a fénysugarak. És addig masszatolgattam, hogy pont ezek megtetszettek, és így készültek el ezek a képek.
1: Technikai kérdés, hogy van valami nagyon egyszerű tipped rá, hogy miután összekentük a lencsét, akkor mivel takarítsuk le, meg hogy a zsíros kezünkön kívül mennyire próbálkozunk mással, tehát mondjuk tejfölt kenjünk-e rá, vagy ketchupot, hogy piros legyen, vagy azért vigyázzunk a lencsére.
0: Hogyha vízatlan és porálló a telefonod, akkor szerintem nyugodtan kenthetsz rá például ketchupot is. Ezek tök jó ötletek voltak, úgy gondolom, hogy ezek megszíneznék. Ezek jók. Szerintem maszatoljuk össze őket rendesen. De tényleg jó ötletnek tartom egyébként, ezt ki fogom próbálni. Legközelebb, amikor megyek utazni, akkor ezt megcsinálom, és majd feltöltöm ide ehhez a sorhoz. A ketchupos képek kategóriában fogjátok megtalálni február elejétől. És visszatérve,
1: a
0: olyan
1: tisztítást
0: ruhát kell
1: kérdeztem.
0: tisztítani. Általában érdemes olyan ruhát felvenni, ami már mikroszálas, tehát azzal elég egyszerű tisztítani, csak hülyén fog kinézni egy idő után, hogy ketchupos az egész ruhád. Amit nagyon szeretek használni, az például pohár. Vannak átlátszó poharak, nyilván üvegpohár, vannak színes mintás poharak, azzal is nagyon jó kis effekteket lehet készíteni. Az üvegfelületen valamennyire tükröződik is még egy-két téma. Ezer meg egy variáció van, hogyha egy CD lemezzel rohangászol, azzal is nagyon jókat lehet, hogyha mindenki által közismert oldalról bármilyen ilyen kis gagyi akármit vásárol az ember, a telefonja elé, a jó édesapám például vásárolt egy ilyen tükröződő felületű, pici, nem is tudom micsodát, amit rá lehet csatlakoztatni a telefon hátuljára, és ezért úgy tudja elkészíteni a képeket, hogy egy tükörképet kap az alsó felére, a felső felén pedig az eredeti kép van, de ezt lehet mozgatni jobbra-balra, tényleg nagyon sok játék lehetőséget ad. Lehetne azt kérdezni, hogy miért nem csinálod meg utána szoftveresen? Azért nem csinálod meg szoftveresen, mert egyrészt így készül a fénykép, hogy te találod ki fizikailag, hogy hogyan hozd létre. Nyilván lehet szoftveresen is nagyon jókat agyalni ezen, hogyan és mi legyen vele, viszont ott úgy gondolom, hogy ez az egész arról szól, hogy egy ilyen barátságos dolog ez a fényképezés a telefonunkkal, miért ne lehetne vele játszani, miért ne lehetne akkor hozzávenni egy-egy ilyen kis kiegészítőket, miért ne lehetne összemaszatolni, miért ne lehetne mondjuk egy lehetetlen helyzetekben fényképezni, miért ne lehetne. Tehát ez csak erről szól, hogy játék.
1: Az utolsó kategóriánk a várd meg a témát. Itt azoknak mondom, akik még mindig velünk vannak, mert annyira jó fejhallgatók, hogy nem kapcsolták ki a rádiót, pedig nem tudják nézni a képeket, hogy mit láthatnának, ha megnyitnák a minitrükkök.vis

0: virtualjournalist.pro oldalt, hogy egy szép utcaképet látunk, érdekes mozaikok vannak a földön, ami már szerintem önmagában jól néz ki. Egyébként olyan, mint egy ilyen Nagy-Britanniában lévő konnektor, nekem arra hasonlítanak ezek a mozaikok,
1: és hogy tényleg
0: téve a földre. És mi a különbség a két kép között, hogy megvárta a fotós Kalocsai Rihárt, hogy egy szép piros autó az bekanyarodjon a képnek így a egyharmad-kétharmados elosztásába, és ne csak úgy a messzi távolban kicsit életlenül jöjjön, és hát tényleg sokkal jobban néz ki rajta. De kérlek, te mondd el, hogy akkor itt mit értesz ez alatt, hogy várd meg a témát? Az autót kellett megvárni?
1: Ez alatt azt értem, hogy adjál magadnak időt hozzá. Ne csak az legyen, hogy oda mész, puff, gyorsan egyet kattintasz és rohansz tovább, hanem ennek az is a lényege, hogy egy picit kielvezd azt, hogy ott vagy, látod ezt élőben, egy kicsit bele tud magad élni abba a környezetbe. És nem csak arról szól, hogy fú, rohanjunk végig, mindenen csináljunk egy-egy-egy-egy-egy képet, jó lesz ez, majd kiválogatjuk az ötből azt a tizet, aztán majd mutogatjuk az ismerősöknek, rokonoknak, feltesszük Instaposztnak, és így tovább. Tudom, hogy ez is egy semmi extra kép valóságunkban. Ez tényleg egy kép, megvan. De ezzel csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy igen, én is ott tudtam lenni azt a plusz 3 másodpercet, és de jó, hogy ott voltam még plusz 3 másodpercet, és csak az lenne kihangsúlyozva benne, igen, ez a piros autó lehet, hogy épp nem volt a legjobb választás, de mondjuk így az RGB színekben nagyon jó volt, de hogyha például a kis buszt várom meg, vagy megvárok egy motorost, vagy megvárok egy bármi mást, akkor abból sokkal jobb kép születhetett volna. Sőt, még lehetett volna még jobban helyezkedni, még egy lépéssel arrébb is mehettem volna. Tehát itt inkább egy olyan felvetés van, hogy várd meg a témát, ez a várd meg a témát variáció 1, variáció 2, és még ott vagyok mondjuk még 10 percet, akkor ki tudja még milyen érdekes dolgokat lehet ott látni. Ezzel csak arra szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogy ha kimész az utcára, vagy a legközelebb a busz megállóban átcsapogsz, és nézed, hogy milyen autók mennek el, nézed, hogy fú, ebből lehetett volna jó kép, fú, abból lehetett volna jó kép, és várjad, míg telítődsz egy idő után azzal, hogy hát igen, ilyen már volt, de lehet, hogy majd a holnapi nap, vagy a holnap után, amikor megyek dolgozni, és meg tudom megint nézni, hogy milyen gyárművek jönnek, mennek, akkor egy idő után biztosan fog jönni mondjuk egy sárga autó, amit mindenhol látunk, és ne vegye el a figyelmedet az, és tényleg oldódj fel nyugodtan, hogy ha jól sikerül, ha nem sikerül jól, próbálkozzunk, nézzük meg, hogy mit lehet az adott helyzetből kihozni. De a figyelmünket egy pillanatig is jó, helyezzük oda, hogy milyen fényképet fogunk készíteni, de tényleg csak egy pillanatig. A többi részét pedig próbáljuk megélni, amikor ott vagyunk, bármilyen helyzetről is legyen szó.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kalocsai Rihárt fotóriportert hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazinműsora szombaton 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Még idén elindulnak az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal első vizsgálatai, hogy jogállami módon kutassák fel és biztosítsák be a 20 és 60 ezer milliárd forint közötti becsült eltűnt állami vagyont. Unger Anna elnök kiemelte, hogy a teljes körű feltárást a 6. év végére vállalják, és a hivatal mandátuma 20 évre megy vissza. Hozzátette, hogy nem pártalapú, hanem rendszer szintű korrupciót vizsgálnak, a módszertant pedig december végéig készítik el. Hivatalból vizsgálják majd azokat a cégeket is, amelyek az elmúlt 5 évben nettó árbevételük legalább 75%-át közbeszerzésekből szerezték. Az elnök hangsúlyozta, hogy nem az a dolga, hogy az első este embereket vigyen el, hiszen a jogállami megoldás nem a kapkodásról szól. A modern demokráciákban eddig még nem volt példa ilyen nagyságrendű rendszer szintű korrupcióra, amelyet a politika finanszírozás és az átláthatatlan magántőke alapokba tolt források is rontottak. Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzése szerint Tasnádi Katalin főügyészségi ügyész az MVVH nyomozati elnök helyettese lehet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb vezetője. Tasnádi 20 éve dolgozik a büntetőjog területén, amiből 16 évet bűnüldözési és vádhatósági szervezet tagjaként töltött, kiemelt tapasztalattal a korrupciós és hivatali bűncselekmények terén. Az országgyűlés pénteken választotta meg Unger Anna Rózát a hivatal elnökének, Tasnádi Katalint pedig nyomozati elnök helyettesnek. A miniszterelnök sok sikert kívánt Tasnádi Katalinnak a feladathoz. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Magyar Péter pénteki videójában az ellopott közvagyon visszaszerzés ellenfelének nevezte mindazokat, akik politikai érdekből gyengítik vagy hiteltelenítik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkáját. A kormányfő kiemelte, hogy a hivatal vezetésének kiválasztása szakmai és transzparens volt, gratulálta megválasztott Unger Anna elnöknek és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettesnek. Hozzátette, hogy a kormány minden olyan jogszabálymódosítást az országgyűlés elé terjeszt, amely felgyorsítja a sokszor 5-10 évig tartó büntető eljárásokat. Végezetül visszautasította a Fidesz azonállítását, amely az NVVH-t az AVH-hoz hasonlította, szerinte ugyanis az ellenzéknek a megelőző évek miatt van veszíteni valója. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, miután sikeresen megműtötték a katapultálás során szerzett gerinc sérülésével. A magyar légierő vadászgépe még hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg a levegőben. A pilóta a vészhelyzetben a szolnoki bázisra visszavitte a gépet, és csak a sikeres kényszerleszállást követően katapultált. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter péntek délután jelentette be a jó hírt, és mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. Áder János volt köztársasági elnök bírósághoz fordul a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány állami tulajdonba vétele és megszüntetése miatt, amelyet veszélyes precedensnek nevezett. Magyar Péter kormányfő csütörtöki bejelentése értelmében a szervezet feladatait augusztus 31-től az állam veszi át. Áder szerint a lépés hátterében politikai bosszú és a jogállami normák megsértése áll, mivel az alapítvány működését vizsgáló elmúlt 2 hónap semmilyen jogsértést nem tárt fel. A volt államfő úgy véli, hogy az alapítvány egyetlen tolvonással történő megszüntetése a jogbiztonság végét jelenti, és veszélyt jelenthet más támogatott családokra vagy vállalkozásokra is. Emiatt kötelességének érezte, hogy bíróság előtt vívja meg ezt a csatát a szervezet védelmében. A Magyar Vöröskereszt pénzgyűjtést szervez a Nepál északi részét sújtó pusztító erejű villámárvíz károsultjainak támogatására. A szerda esti katasztrófa következtében a helyi adatok szerint több mint 460 ember vesztette életét, és csak nem ezren eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár is. A nepáli Vöröskereszt aktiválta sürgősségi csapatait, és élelmiszerrel, ivóvízzel, valamint menedékeszközökkel segíti a nehezen megközelíthető térség rászorultjait. A Nemzetközi Vöröskereszt mintegy 1 millió svájci frank sürgősségi támogatást szabadított fel a mentési munkálatokhoz. Az adakozni vágyók a Magyar Vöröskereszt számlájára utalhatnak támogatást a nepáli árvíz közleménnyel.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a kalapviselésről beszélgettünk.
2: És hogy miért ment ki úgymond a divatból a kalap, ez pedig a mai modern közlekedés az egyik. Tehát, hogy egész egyszerűen unpraktikussá vált a kalapviselése, autó, tömegközlekedés, busz, villamos, metró.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt a most még virágzó muskátlék átteleltetésének módszereiről kérdeztem.
3: Tehát a muskátlét azt kétféleképpen is szokás teleltetni. Az egyik az, hogy, tehát, hogy ki kell ütni a cseréből, és fejjel lefele fordítva, száraz, hűvös helyen, sötétbe teleltetni kell, felakasztani, és ott teleltetni. Nem szabad sajnálni a muskátlét, ez túl fogja élni.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan Schiffel az ételek nevének eredetéről beszélgettünk.
4: Az már más kérdés, hogy valaki szereti, valaki nem szereti. Ugye tudjuk, ez a rétegezett csokis fajkrémmel készült vékony piskóta között azt hiszem 5 vagy 6 rétegnek kell lenni a hivatalos recept szerint, és a tetején ez a grillázs tető, ez a ropogós grillázs tető.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
1: Szerintem most egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami neked nagyon kedves. Nyári időben emlegettük már, hogy azért ez a napsütés az már nem olyan, mint ami a mi gyerekkorunkban volt. Nagyon erős, nagyon sok káros sugárzást tartalmaz, és van amilyen úton, módon a ruhán felül a fejünket is kellene védenünk ellene. És hát ilyenkor kerülnek elő a kedvenceid, a kalapok. Nagyon kellemes viselet egy szalmakalap, még a fejbőr is szellőzhet, ugyanakkor viszont védi a fejet, a vállat, az arcot a napsugaraktól. De megmondom neked őszintén, én is például mindig bajban vagyok vele, hogy miért válasszak. Sokféle fazon van, sokféle forma, de hát nem mindenkinek áll minden jól. Úgyhogy most kalapozzunk egy kicsit, és oszd meg velünk, hogy ki milyen félefajta kalapot válasszon magának.
2: Érdekes, hogy ahányszor ez a kalap téma szóba kerül, mindig nagy portkavat a social media oldalaimon is, aminap posztottam meg ilyen kalapról szóló kis posztot, és mindig sok a hozzászólás, hogy igen, mert nem áll jól, meg tönkre megy a frizurám alatta, tehát hogy pro is van, de a kontra hozzászólások így sokkal gyakoribbak, és valahol úgy elvesztette a stílusát a kalapnak a viselése, ezt a kötelező szerepét, amit ha régebbi filmeket nézünk, vagy fotókat, akkor azért látjuk, hogy a 19. század, 20. század elején is, hát a kalap az egy kötelező viselet volt, hogy egy rendes nő nem lépett ki az utcára kalap nélkül, fedetlen fővel. Hát ugye ma már ez nincsen, nyáron még csak-csak megy a kalapviselésre, de télen már nagyon nem, legalábbis hölgyeknél, férfiaknál talán. De hogy miért nem viselünk már, ugye ez is úgy szóba került, hogy elfelejtjük, vagy nem áll jól, de van azért ennek egy nagyon gyakorlati része is, hogy miért ment ki úgymond a divatból a kalap, ez pedig a mai modern közlekedés az egyik. Tehát, hogy egész egyszerűen unpraktikussá vált a kalapviselése, autó, tömegközlekedés, busz, villamos, metró, nem volt kényelmes egyszerűen a kalapot viselni, és nem is kellett annyira védeni a fejünket a naptól, az esőtől, a széltől, mert pont ezért, mert beülünk az autóba, kiszállunk az autóba, tehát, hogy nincs ilyen szabadban való sét a hosszú ideig, ami ugye fenntartotta volna a kalapviselésnek ezt a hagyományát, ami régen ugye úgymond kötelező volt, ma már nem kötelező, de praktikus, és a praktikusságát is elveszítette ezzel. Különösen ugye a nagy karimájú kalapok. Tehát kalapban nem lehet vezetni. Én viselek kalapot télen is, nyáron is, mert beülök az autóba, akkor hát leveszem, tehát kalapban nem tudok vezetni, és valahogy akkor úgy zavaró. Még egy pamut sapka az elmegy, de kalap az már nem. Tehát igen, így elveszítette ezt a fajta létjogosultságát, és a praktikusság az kivetette az öltözködésünkből. A másik pedig a hölgyeknél a frizura. Hogy fontossá vált a frizura? Ugye sokan járnak fodrászhoz, de aki nem, az is ugye figyel a hajának az állapotára, gondosan ápolja, be van szárítva, be van csavarva, mindenféle tupírozott frizurák, de még ha laza frizurák vannak is, akkor is ugye hát a kalap az valamelyest lenyomja. Nem kell feltétlenül, tehát hogyha megfelelő méretet választunk, azért nem lapítja teljesen le a hajat, de tény is való, hogy hát igen, nem egy frizura barát dolog a kalapviselése.
1: Régen is figyeltek az emberek a frizurájukra, tehát akkor is fontos volt, hogy néz ki a haja, ha leveszi a kalapot, mégis hordta.
2: Ez igaz, és nem is akármilyen frizurák voltak.
1: Igen, és ugye azért akkor az nehezebb is volt, mert nem voltak ilyen modern fodrászati eszközök, meg hajszárító, meg hajsütővas, meg göndörítő, meg ki tudja még mit, tehát hogy azért sokkal bonyolultabb volt egy ilyen jól kinéző frizurát elkészíteni, tehát órákat töltöttek a fodrásznál, és mégis volt kalapviselet, tehát hogy ez valahogy olyan, tehát olyan furcsa ellentmondás, tehát tényleg inkább a kényelmi szem pont az, amire azt mondom, hogy amiatt maradt ki a divatból, nem?
2: igen is, meg nem is. A kényelem, igen, az egy nagyon-nagyon fontos szempont. A másik pedig az, hogy talán többféle fajtája volt a kalapoknak. Tehát mondjuk, ha a királyi eseményeket nézzük, akkor a hölgyeknek a kalapjai milyenek? Ilyen kis díszes tokkalapok oldalra feltűzve, tehát inkább öltözék kiegészítő, mint védő funkciója van.
1: Mondjuk ez igaz, igen.
2: Diplomáciai események, rendezvények, ott is, tehát ahol az eleganciához társul a kalapviselés ma, a mai időszakban, ezek inkább díszítő elemek, ezek a kalapok, és nem úgynevezett funkcionálisan használt kalapok. Van olyan is, hogy hagyományőrző közösségek, tehát mondjuk a népi öltözködéseknél, ott különösen a férfiaknál ugye a pörge kalapok, tehát hogy ott van funkcionális szerepe is, de ezeknél az elegáns, úri vagy a elit sportesemények, ugye a lóversenyekről is, én nem voltam sose, úgyhogy nem tudom, csak filmekből és fotókból láttam, hogy ott is, tehát a hölgyeknél ott minden esetben inkább a dekorációs szerepe van a kalapnak. Tehát, hogy más volt az egésznek a funkciója. A másik pedig ez a kényelem és a praktikum, igen, amit te is mondtál, hogy abszolút így van. Tehát valahol a 60-as, 70-es években ugye a nők egyre inkább a kényelmet választották. Az öltözködésben is a praktikus ruhadarabok, a kényelem, szabad mozgást biztosító ruhadarabok, és valahol a kalap tükrözte valahogy a régebbi merev társadalmi elvárásokhoz való kötődést, a viseletet, ezt a merev viseletet, és akkor ezzel a kényelemmel, ugye a női szabadságot tükröző öltözködéssel együtt levetettük a kalapot is.
1: Tehát a modern világban már nem fér bele.
2: Igen, tehát hogy többféle oldalról érdemes ezt megközelíteni, de azért úgymond, igen, itt az elegáns öltözködésben is említett egy ilyen királyi családok, az elit sportesemények, akkor a mai diplomáciai eseményekből ott nem ment ki a divatból, csak nem funkcionális, hanem stílus szerepe van. Tehát átváltozott így a szerepe. Na de, hogy visszatérjünk ugye a mai viseléshez, mert hogy én igen, nekem nagyon szívem vágya, hogy ne féljünk be kalapot viselni.
1: Csak egyetlen egy kérdés van ugye, hogy ki milyen kalapot vehet fel, mert én, mint tudjuk, én egy kerekarcú hölgy vagyok. Most, ha én felveszek egy kalapot, akkor úgy nézek ki, mint egy gomba. Bocsánat.
2: Igen, na ez szokott még egy nagyon fontos kérdés lenni.
1: És valóban. Én nem szívesen mennék nem az utcára.
2: Mit tegyek, hogy nem áll jól a kalap? Egyrészt ugye nincsenek ma olyan klassz kalapüzletek, ahol sokféle van, és akkor addig lehetne próbálgatni, amíg nem találunk egy olyat, ami jó. De alapvetően, tehát hogyha valaki szeretne, de azt mondja, hogy nem áll jól, akkor ahhoz adok egy pár ilyen támpontot, hogy hogyan is keresgéljünk így nagy vonalakban. Tehát ha valakinek nagyon kerek az arca, kerek a feje, akkor a hosszúkásabb, a szögletesebb kalapokat keressük. Ugye az inkább férfias szabásokat. Vagy magának a kalapnak a koronája, ugye ez a búbja, kicsit magasabb legyen ez a kalap korona például. Hogyha valakinek mondjuk szögletes az arca, ott pedig inkább lágyítani. Ott a kerekebb karimák, ne legyenek benne szögletek, kerekebb legyen a kalapnak a koronája. Tehát, hogy pontosan ugye a kereket szögletesítsük, a szögleteset lágyítsuk, és a hosszúkás az arc valakinek, akkor pedig szélesítsük. Tehát akkor lehet laposabb vagy szélesebb karimákat választani. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon alap, egy első vonalbeli ajánlás például így a kalap választáshoz. De nyilván számít a mérete is, az, hogy mennyire idomul a fejünkhez, ugye, mert biztos, ha próbálták kalapot, akkor amelyik megül a feje tetején, nem tudod behúzni, a másik meg nagyon beesik, akkor már szinte a szemöldöködik, betakarja a fejedet. Tehát, hogy ez is számít, hogy pontosan kényelmesen a méretünk legyen. Tehát még el tudjuk mozdítani a fejünkön, de ne szorítson, és ne essen be nagyon a szemünkbe. Nyilván számít a hajviselet is, hogy szoktak viselni a haját. Ugye vannak a hosszú hajú hölgyek, akik akár lófarokba feltűzve, konyba viselik a frizurájukat. Tehát akkor érdemes úgy menni próbálgatni, ahogy a leggyakrabban szokták viselni a frizurájukat. Ha feltűzve, akkor menjenek feltűzve, mert ugye akkor a konytnak is alá kell térnie a kalap alá. Tehát, hogy ezek is számítanak. testalkat, ugye egy nagyobb darab, testesebb hölgynek, ugye nem jó a nagyon picike kalap, mert az úgy eltűnik rajta. Tehát, hogy ott akkor egy picit a mérettel is kell játszani, hogy jobban passzoljon a testalkatához. Hogyha meg valaki nagyon picike, akkor meg egy nagy kalap összenyomja még jobban, tehát egy vékony kisebb hölgyet, nekik meg egy a testalkathoz való kicsit kisebb méretet kell választani. Tehát, hogy ezek csak ilyen nagyon-nagyon alap dolgok, de az arcformát azért azt érdemes megállapítani, és ehhez is egy jó tanács, hogy csináljunk magukról szelfit, telefon mindenkinek ott lapul a zsebében, vagy a táskájában, szemből, hátrafogott, lenyalt frizurával, vagy hajpánttal lefogva, tehát csak az arcunkról, profilból, szemből készítsünk több fotót, és nagyon-nagyon jól lehet látni, hogy kerek, hosszúkás, szögletes, milyen az arcformánk, és itt most ne elemezgessük magunkat az, hogy atyaik, hogy nézek ki, mert körülbelül ez szokott lenni, így a szelfik látán, hanem most csak így a forma szerint elemezzük az arcunkat, és akkor ahhoz választani kalapot, hogy hol vásároljunk, interneten keresgéljünk címeket. Én is annó valamikor egy korábbi cikkemhez hozzáfűztem, azt hiszem egy pár ilyen weboldal címet, van azért, de kevés. Tehát ma kalapot, hát leginkább divatárüzletekben szoktam látni, ahol csak úgy kiegészítőnként egy-egy kalapocska van bent az üzletben. Tehát nem kifejezetten kalapból, hanem úgy mellékesen lehet kalapot is kapni. Télen ugye megint másféle, mert ott bejönnek a svájci sapkák, a gyapjú kalapok, a vastagabb kalapok, vagy a szörme sapkák. Tehát télen elfogadottabb, ugye a sapka mindenképpen, de a kalapviselés is. Nyáron azért azt kell, hogy mondjam most, hogy ennyire tűzött a nap, én az utcán több kalapot láttam már. Tehát, hogy azért ez a klasszikus szám a kalapviselése azért az úgy most már kezd terjedni, tehát én mondjuk úgy érzem, hogy megfő a fejem, ha nem veszek föl kalapot. De még egy dolog így eszembe jutott, mert hogy az idén megvettem életem első baseball sapkáját, és hogy az is kalap, tehát hogy fejfedő, és nagyon jól tudja védeni az is a fejet, tehát hogy nem feltétlenül kalap-kalap formára kell gondolni. Tehát tökéletesen jól néz ki egy ilyen siltes sapka is, vagy egy baseball sapka, azt is bátran meg lehet próbálni. Szerintem azt többen elfogadják. Egy kicsit lezárt, sportosabb, sokféle színben van, és még erről eszembe jutnak a férfiak, ugye siltes sapka, aki kopasz, nagyon rövidre van vágva a haja, kötelező hordania. Van férfi vendégem is, és bizony a fejbőr nagyon-nagyon meg tud égni, és tele lesz mindenféle folttal, és bizony-bizony akár bőrdaganat is ki tud. Mert merőlegesen süti a nap folyamat. És csak azért itt valamennyit a haj véd, de nem tesz jót a mi fejünknek sem. A hajunknak meg pláne, ugye a hajat is kiszívja, kiszárítja, akinek festett teljesen átalakul a hajszíne a napfény hatására. Én mindenképpen csak szeretném támogatni ezt a kalap témát. Próbáljunk már barátkozni vele, és behozni újra. És nem csak divat szempontjából, hanem most már egy szükségünk is fel erre a kalapra így nyár idején. Télen megvéd a hidegtől.
1: Akkor egyetlen egy mondatta, kalapra fel.
2: Kalapra fel.
1: Köszönöm szépen a kalapos bemutatót, meg a jó tanácsokat. Remélem, hogy sokan kedvet kaptak ahhoz, hogy kipróbálják ezt a fejfedőt. Én köszönöm, hogy itt voltál velem. További jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen én is. Szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
2: Kezdjük sokan, és én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Az elmúlt héten már beszéltünk egy nyár, illetve évelő növényekről, azok téli védelméről, vagy a télre való felkészítéséről. Most van megint egy sarkalatos kérdés, ami főleg minket, háziasszonyokat izgat, mégpedig a ablakdíszeink, a muskátlik. Ugye minden évben gyönyörűen felvirágozzuk az ablakokat, vagy erkélyeket, aztán ilyenkor ősszel bajban vagyunk, hogy hogyan is teleltessük át a muskátlinkat, hogy tényleg átteleljen, hova tegyük, mit csináljunk vele, hogy jövőre ugyanilyen gyönyörűen virágzó növényünk legyen.
2: A muskátli átteleltetése az egy érdekes kérdés, mert amikor az ember beviszi a muskátlit a lakásba, azt tapasztalja, hogy az a muskátli megnyúlik, elcsúnyul, tehát egy-két év után nagyon-nagyon csúnya lesz a muskátli, nagyon sokszor betegségek támadják, megtámadja a muskátli rozsda, megtámadja a fekete-lábúság, tehát rengeteg betegsége van, ráadásul a muskátli ilyen szempontból kényes is a lakásba, mert hogy ha túl sokat locsolom, akkor elrohadhat a muskátli, ha nem locsolom a fűtött lakásba, elszárad. Tehát igazándiból ennek problémái vannak. Tehát a muskátlit azt kétféleképpen is szokást teleltetni. Az egyik az, hogy, tehát, hogy ki kell ütni a cseréből, és fejjel lefele fordítva, és száraz, hűvös helyen, sötétben teleltetni kell, felakasztani, és ott teleltetni. Nem szabad sajnálni, hogy a muskátlit ezt túl fogja élni. A másik lehetőség, amivel a kertészetek szoktak élni, hogy ősszel a muskátlikon megjelennek ilyen pici hajtások, sarjhajtások, azokat célszerű letörni, és ledugványozni a földbe. Ezt a lakásba át lehet teleltetni. Nem érdekes, hogy csúnya lesz, vagy bármi, de ez egy friss növény lesz, ami egész télen áttelel, tavasszal újra hoz sarjakat, tehát ezeket a kis oldalkihajtásokat, ezeket kell letörni, és ezeket kell eldugványozni, és ezt lehet különben a kereskedelembe is megkapni tavasszal. Mi házilag saját magunknak is tudunk ilyen dugványokat készíteni, és a télen áttelelt növényt az nincs mese, azt ki kell dobni a komposztra, meg kell semmisíteni, mert hogy az egy csúnya valami lesz.
1: Szobahőmérsékleten érdemes ezt a tevékenységet, tehát hogy az átteleltetést, hogy aki megteheti pincébe, lépcsőházba, kevésbé világos helyen tegye ezt meg.
2: Hát a muskátli azért fényigényes, tehát arról nem szabad megfeledkezni, ha nem sötétbe teleltetjük fel, lefele fordítva, mint ahogy mondtam, de akkor ott a cseréből ki van ütve, tehát teljesen szabadon van a növény. Tavasszal egy ilyen teljesen száraz valamit fogunk találni helyette, de a muskátli elég jól helyre fog jönni, tehát elkezd kihajtani a víz hatására. Ha viszont cserébe teleltetjük át, akkor fényre, és azért valamennyi nedvességre szüksége van. A szobahőmérsékleten teleltetjük, akkor viszonylag többet kell locsolni, de nem szabad, hogy folyamatosan nedves legyen a földje, meg kell várni, egy picit megszáradjon a földje. Ha hűvös helyen teleltetjük lépcsőházba, vagy bármi, akkor még ritkábban kell locsolni, lassabban fog fejlődni a hűvösbe, de át fog tudni telelni.
1: Mondta, hogy ezeket a kis hajtásokat ugye dugványnak el lehet rakni. Ezt mikor figyeljük? Az év melyik részébe? Tehát a tél körül fog ez megjelenni, és akkor egy ilyen kis tejfölös pohárba rakosgassuk el őket, hogy mikor várhatók ezek a kis dugványok, és mikor lehet őket kiültetni majd egy nagyobb cserébe, hogy abból tényleg a növény kell legyen?
2: Hát gyakorlatilag már most nyár végén megjelentek ezek a hajtások a növény oldalán, és ezeket simán le lehet törni, bedugni egy tejfős párba, vagy egy nagyobb cserébe. Tehát azt is kell csinálni egy nagyobb cserébe, egyszerre több dugványt is beletesz az ember, viszonylag szellős körülmények között. Tehát, hogy nem öt tejfős pohár van az ablakpárkányban, hanem van egy nagyobb cserépünk, egy 15-ös, 18-as cserébe, van 5-6 dugvány, és akkor azt megneveljük, akkor tavasszal arról tudunk megint csak leszedni a hajtásokat, amiket már akár a rendes cserébe kiültethetünk, és azért érdekes a muskátli növény, nem tudom, hogy ezt mennyire köztudott dolog, hogy régen a paraszti udvarokban, tehát a parasztházoknak az ablakában nem véletlenül ültettek muskát, nem csak az, hogy nagy szép, meg igénytelen növény, hanem az illatával, a rovarűző hatással bír, tehát a szúnyogok, legyek annyira nem szeretik, és amíg nem volt szúnyogháló, ezért ültették be az ablakokat, hogy akkor, amikor nyitva voltak, akkor ott kevésbé mentek be a rovarok.
1: Értem. Megint tanultunk valamit. Ugyanezek a praktikák érvényesek az alpesekből áthonosult utómuskátlikra is?
2: Igen, azok egy picikét érzékenyebbek, mint az állommuskátlik, tehát a futómuskátlik egy picikét érzékenyebbek gombabetegségekre, baktériumokra fogékonyabbak, mint a rendes muskátlik, és hát azok egy picit nagyobb odafigyelést igényelnek így tereltetés szempontjából.
1: Ezek a dugvány növények ugyanolyanok lesznek, mint a szülőnövények?
2: Ez abszolút, mert ez gyakorlatilag nem más, mint egy vegetatív szaporítási mód. Tehát ez az emberek számára úgy ismertebb, hogy klónozás az emberek esetében, vagy állatok esetében. Gyakorlatilag itt is ezt csináljuk, hogy klónozzuk a növényt, mert hogy ugyanaz a génállománya, teljes egészében ugyanaz a génállománya, az olyan, mint hogy egy embert úgy szaporítanánk, hogy levágjuk a kezét, és abból kinöveljük a másik embert. Tehát ugyanazt az ember.
1: Értem.
2: Tehát ez a lényeg ennek a vegetatív dugványozásnak.
1: Értem. Hát köszönöm szépen a muskátli szaporításra vonatkozó jó tanácsokat, remélem mindenki számára hasznosítható, és sokan neki kezdenek azokat a kis hajtásokat eldugványozni, hogy jövőre gyönyörű szép növények díszíthessék ablakokat, erkélyeket. Köszönöm, hogy itt vagy velem, további szép napot, jó munkát kívánok, és jövő héten újban találkozunk. Viszont hallásra!
2: Köszönöm, és viszont hallásra!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Szaniszló bácsi. Szia bácsi, szép jó napot kívánok neked.
2: Szia Emese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: A mai adásban az ételek nevének eredetéről fogunk beszélni. Elmész egy cukrászdába, egy étterembe, és rajta van az étlapon, hogy egy Holstein szeletet rendelhet, vagy rendelhet székelykáposztát, indiánát, vagy zahertortát. Tudjuk, hogy ez a sütemény, vagy étel milyen az íze, de hogy miért így hívják? Honnan kapta a nevét? Ebben fogunk bogarászni. Én mondok neked neveket, de meg akkor elmondod, hogy mit tudsz ezekről az ételekről, hogy miért az az elnevezésük. Mivel édes szájúak vagyunk, kedjük sütikkel.
2: Kedjük.
1: Dobos torta.
2: Szerintem nincs olyan magyar ember, aki nem ismeri. Az már más kérdés, hogy valaki szereti, valaki nem szereti. Ugye tudjuk, ez a rétegezett csokis fajkrémmel készült vékony piskóta között, azt hiszem 5 vagy 6 rétegnek kell lenni a hivatalos recept szerint, és a tetején ez a grillázs tető, ez a ropogós grillázs tető. Na most ennek a dobhoz nem sok köze van, bár nagyon sokan azt hiszik, hogy azért dobos torta, mert hogy kemény a teteje, és akkor lehet rajta dobolni. Hát nem, ezt egy nagyon híres krász találta ki. Dobos C. Józsefről beszélünk, aki 885-ben megalkotta ezt a tortát, és bemutatta az első budapesti országos általános kiállításon. Ennek a tortának az első kóstolói között ott volt Ferenc József és Erzsébet királyné is, és hát azonnal népszerűvé vált, és elkezdte a világ hódító útját. Talán az lehetett a sikerének a titka, hogy más volt, mint az addig megszokott torták, illetve azért tűnt ki a többi közül, mert egyszerű volt, de mégis elegáns és mutatós torta volt. És hát ugye ebben a korban ugye az emeletes, agyon cicamázott, habos-babos, nagyon extravagáns torták voltak a népszerűek. Ő pedig a maga letisztult egyszerűségével és eleganciájával hódított. Akkoriban elterjedt volt sokkal inkább az ilyen csokis, tejszínhabos krémek, és ugye hát a dobos tortába pedig vajkrém került, ami akkoriban nem volt annyira elterjedt, és ez a csokoládés vajkrém igazából hagyomány szerint egy véletlen műve volt, mert hogy aki a vajat köpülte, véletlenül sóhelyett cukrot rakott bele a vajköpülő az edénybe, és hát ebből az idézőjelben elrontott vajból alkotta meg utána a vajkrémet, amit utána természetesen méltem híres lett és népszerű, és más süteményekben is elkezdtek alkalmazni. Ez volt a titka a sikerének.
1: A következő megint egy édesség, ez még pedig a zahertort.
2: A zahertorta az tulajdonképpen egyszerű, nagyszerű torta, nagyon sokan pont az egyszerűsége miatt és az édes és a fanyar ízek találkozása miatt kedvelhetik annyira. Ugye ez egy osztrák csokoládé torta, barackklekvárral tulajdonképpen csokoládé bevonattal, egy végtelenül egyszerű dolog. Franz Zaher bécsi cukrászról kapta a nevét, egy herceg számára alkotta meg ezt a tortát. Igazából, és ahogy a dobos tortánál is az egyszerűségével hódított, egy fiatal hercegről beszélünk, és az akkoriban túl cicomázott és túl cizellált és mindenféle módon díszített tortákat cserélték ezekre az egyszerű ízekre, és szerintem ez is ennek volt a sikerének a titka.
1: Egy újabb édesség és egy újabb kedvenc, az orosz krémtorta.
2: Semmi köze Oroszországhoz az orosz krémtortának. Ez egy a két világháború között létezett cukrászdát. Cukrászdát egy oroszi nevű cukrászmesterről nevezték el, és hát a szájhagyomány útján így idővel az ibetű lekopott a szó végéről, és az oroszi krémről az orosz krém maradt meg, és talán ő volt az elsők között, aki hát piskótát krémmel rétegezett, ilyen tejszínes, egyszerű krémmel. Illetve hát ez nem volt új keletű, de a 17 és 19. század végéig hát tulajdonképpen csak főzött krémes ilyen cifratorták voltak az arisztokraták asztalán, és azért számított modern újításnak például a dobos torta is. De addig ezért volt népszerű az a piskótás tejszínes krémes rétegezett torta, amelyet az orosz nevű mester ugye kitalálta és elterjedt a világon, majdhogy nem mindenhol.
1: Következünk megint egy édesség, mégpedig a Rigó Jancsi.
2: A Rigó Jancsi az egy eredetvédett süteményünk. Nem lehet Rigó Jancsinak nevezni, hanem az eredeti recept szerint készítjük. Ezért találkozhatunk sokszor a cukrászdában Rigó János vagy Madár János fantázia nevekkel. Hát ez tulajdonképpen egy pesti cukrászdának egy cigányprímása. Egy ilyen ehhez hasonló édességgel kedveskedett a szerelmének. Házasság lett a vége, nem tartott sokáig, viszont a süteményt megtartották, megtetszett egy cukrásznak, és elkészítette, és azóta méltán híres és népszerű. Ugye ez egy csokoládés piskóta, csokoládé krémmel és tejszínhabbal, csokoládé tetővel.
1: Hát egy méltán nagyon híres és kedvelt süti következik, ez pedig a beigli.
2: Sokan származtatják akár Erdélyből is, de tulajdonképpen a begli az a hagyomány szerint az a pozsonyi kiflinek egy ilyen leszármazottja, tehát a pozsonyi kifli tésztájából születhetett meg. Tulajdonképpen az 1300-as években a város lakóinak a vásárlási szokásait figyelték, utána fogtak bele ebbe a diós, mákos kiflinek a gyártásába, tehát hasonló kelt tésztából, mint a pozsonyi kiflit, csak sokkal gazdagabb töltelékkel szerették volna ezt megvalósítani, és így születhetett meg a hagyomány szerint az általunk ismert diós és mákos begli.
1: Egy nagyon-nagyon kedvenc édességünk következik, ez pedig a somlói galuska, amivel úton útfélen találkozhatunk.
2: A somlói galuska az 1900-as évek közepén a Gundel étterem legendás főpincére Golerics Károly találta ki, és hát a megvalósításban azonban Szőcs József Béla cukrászmester segédkezett, aki a Zserbó cukrászdában volt tanuló, és úgy került utána a Gundel étterembe. És hát a desszerttel az 1958-as világkiállításon mutatkoztak be, és hát szakmai díjat is nyertek vele. A nevet is ő adta a süteménynek, méghozzá a Fóti Somjó nevű dombról, amelynek a lábán évtizedek óta élt a közeli városban, és ahol később a saját cukrászdája is működött. De ez tulajdonképpen háromféle piskóta, vaníliakrém, vagy sárgakrém, idézőbe főzött sárgakrém a hivatalos. Az, hogy mazsolát teszünk-e bele, nem teszünk, az ízlés dolga, és egy ilyen rumos csokis öntettel tejszihabbal van tálalva. Én nem véletlenül tartom méltán híresnek, és nagyon szeretem. Hát egy igazi magyaros desszert.
1: A süteményekről nyergeljünk át a hétköznapi ételekre. Kezdjük a legautentikusabb magyar ételrel, a lecsóval.
2: Erről sok vita van, hogy mennyire autentikus magyar. Én azt gondolom, hogy 1492-ben került be Európába Kolumbusznak a hódításai során a paprika, a paradicsom, és még egy csomó minden más is, tehát a burgonya, a babfélék, minden, ami ilyesmi, az akkor került be. Ami előtte nem szerepelt a magyar gasztronómiában, azt tulajdonképpen nem ős magyarnak nevezzük, de itt azt gondolom, hogy attól magyar egy étel, hogy bekerül az alapanyag a kultúránkba, a gasztronómiánkba, és mi azt a mi szájízünk és mi hagyományaink szerint építjük be a országunk a gasztronómiájába. Igaz, hogy nem ős magyar, tehát valószínűleg nem Álmos elő Dontkont hozta be a lecsót és főzte a jurtába, de azt gondolom, hogy attól, hogy Kolumbusz hozta a paradicsomot, attól még igenis lehet magyaros étel a lecsó. Tulajdonképpen egy balkán eredetű étel, nagyon sok helyen eszik más formában, más néven. Én például Horvátországban találkoztam vele, nagyon-nagyon hasonló a miénkhez. Hát maga a lecsó, mint lecsó, az általunk ismert lecsó az 1940-es években jelent meg egy lexikonban, és aztán nemzetközi karriert futott be, mindenhol nagyon népszerű lett. Amikor elterjedt a 60-as években a konzervgyártás és a konzervexport, akkor eljuthatott a világ több pontjára is, mert könnyebb volt úgy tartósítani. Na hát most, hogy ennek mennyi változata van, hát itt ülhetnénk jövő szerdáig és sorolhatnánk, de akár lizses, krumplis, babos, akár tarhonyával, tejföllel készítik, nagyon kedvelt reggelite, például tojásos változata, virslivel, különböző húsfélékkel, kolbásszal, szalonnával, nagyon-nagyon sokféle változata van, de hát nem véletlenül méltán híres magyar étel.
1: Egy másik népszerű étel a székely káposzta, illetve székely gulyás, ez már ugyanazt takarja. Erről mit tudunk?
2: Mondhatnánk, hogy a székelyektől származtatjuk, és a hagyomány szerint székelyek találták fel. Tudjuk, hogy a kolozsvári káposzta is, vagy savanyú káposztás, a székely gulyás, vagy székely káposzta is, ugye savanyú káposztával készült sertéshús étel, de a leghitelesebb forrás szerint nem a székelyektől származik, hanem egy névről híresült el, egy székely nevű kritikusnak egy idézőjelben találmánya, aki minden előadás után beült a kedvenc éttermébe, és mindig töltött káposztát rendelt, és mondta neki egyik alkalommal állítólag a pincér, hogy nincsen töltött káposzta, csak az alapanyagokat találják a konyhán jelenleg, a savanyú káposztát, a húst, a tejfölt, és mondta, hogy akkor semmi baj, akkor ezekből csinálják neki egy ételt, és hát így

0: használják a nagyon finom tyúkhúslevest, vagy újházi tyúkhúslevest, de mondom, ennek vannak kritériumai, hogy hogyan kellene tálalni, de ezt már ma már senki nem tartja be szinte. Tulajdonképpen újházi Ede nevéhez köthető egy színművész volt, aki nagyon-nagyon kedvelte ezt a levest, viszont a nevével ellentétben nem tyúkból, hanem kakasból főzték, és akár 2-3 napon át is nagyon-nagyon sokáig, amíg teljesen szétfűtt a zöldség, a kakas. Ez ilyen szájhagyomány, de valószínűleg a házi 3 napig nem főzték ezt a levest, de hagyományosan kakasból volt, mert hogy azt mondta, azt vallotta újházi Ede, hogy a szerelmi viharok íze van a kakasnak az izmos végtagjaiban, és ennek kellett belefőni a levesbe, ezért főzték ilyen sokáig. Valószínűleg azért finomították ezt már azóta tyúkra, hogy könnyebb és gyorsabban rőjön meg a leves, de innen származik az elnevezés.
1: Egy nagyon egyszerű étel, szendvics.
0: A név egy 18. századi angol arisztokratától, Lord Sandwich-től származik. Ugye milyen fura, hogy így kimondva, hogy valakit így hívtak, és innen jött a szendvics szó, ma már ezen mosolygunk. Előszeretettel választotta azt az étkezési formát, hogy berakta akár a húst, a zöldséget, vagy bármilyet, amit éppen fogyasztani akart, két szelet kenyér vagy zsemle közé, és így nem kellett felállni a hőszületett kártya asztalától, mert nagyon szeretett kártyázni, és akkor nem kellett félbehagyni a kártyapartit, hogy étkezzen, hanem így egy kézzel tudta fogni a kártyapartit, a másik kezével pedig enni, amit éppen enni akart, és valószínűleg így terjedt el a szendvics szó.
1: Következő, miért már népszerű bécsi szelet?
0: Nem ekte bécsi, sőt még nem is ekte osztrák ételről van szó. Azért kapta Bécsről nevét, mert 48-ban a felső olaszországi lázadás leverésére vezényelt Radetzky marsalnak, akinek a lánya, Radetzky Friderika Pósteleki kastély urához ment férhez, és nagyon ízlett otthon a rántott borjús szelet, és hát ennek a receptjét elküldte a császári udvarba, és hát tulajdonképpen ott már a bécsiek csináltak belőle bécsi szeletet, finomítottak rajta, ugye borjú combból készül hagyományosan, vajban sütik, nem bőzsiradékban, hanem kevés vajban, citrommal szervírozzák hagyományosan, illetve hát ilyen bécsi burgonya salátát, egy ilyen langyos, ecetes hagymás burgonya salátát kínálnak hozzá. Ott valószínűleg ezért nevezték el bécsi szeletnek, mert az eredeti ezt az egyszerű rántott szeletet ők egy úriasabbá tették, felturbózták a császári udvarban, és ezáltal lehetett bécsi szelet.
1: Következő, ez is az egyik kedvenced, a brassója propecsenye.
0: Nevének eredete máig többféle. Az egyik ilyen 48-ban a Budapest Brassó vonalon közlekedő vonat szakácsának improvizálnia kellett valamit, ami éppen rendelkezésre állt. Nem sok mindene volt, egy kis fokhagyma, egy kis szalonna, egy kis sertéshús, burgonya, és hát ugye ezáltal megkreálta ezt a méltán és nagyon-nagyon finom ételt. A másik szóbeszéd szerint Pap Endre találta ki, aki azért adta neki a brassói nevet, mert élt benne még Trianon emléke, és a kolozsvári már foglalt volt. Ez egy másik anekdota. Mások szerint viszont egy óbudai kocsmában készült az első adag, brassói Károly szülőnapjára, de van, aki pedig úgy gondolja, hogy valóban Brassóból származik, ezt valószínűleg sosem fogjuk megtudni. Ami a lényeg, hogy egy nagyon egyszerű, de nagyon-nagyon finom étel, hagyományosan csak sóbors, fokhagyma, sertésszűz csíkokra vágva, főtt sült burgonyával, összeforgatva, tálva, kis friss petrezselyemmel, szerintem zseniális étel.
1: Következő a palócleves.
0: Nem kötődik a palócokhoz, tulajdonképpen ugye Mixált regényeiben nagyon sokat említi a palócokat, és Ben Gundel Károly neki kedveskedett ezzel az étellel az éttermében, tehát ő Mixálthoz és Gundelhez köthető igazából a palócleves.
1: A következő a hortobágyi húsos palacsinta.
0: A hortobágyi húsos palacsintára nagyon-nagyon sok vita van, nagyon sokféleképpen készítik. A hagyományos eredeti az igazából borjúból készült, az 58-as Brüsszel világkiállításra találták ki, és igazából csak egy ilyen idézőjelbe parasztakítás, hogy hortobágyi, nem sok köze van a tájegységünkhöz, csak ugye valamilyen hangzatos magyaros nevet kellett neki adni. Később kicserélték a borjúhúst csirkére, és nálunk már ez az elterjedt és bevett szokás, hogy csirkepaprikást kell, csirkepörköltet kell készítenünk, húsát leszedjük, a levéből tejfölös paprikás mártást készítünk, a palacsintákat betöltjük. Hát a hortobágyi ez egy fantázia név, turista csalogatás gyanánt jött létre, de hát jól áll neki, és nagyon szeretjük.
1: Hát ez volt az utolsó ételünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy segítségemre voltál ebben a kis kalandozásban, hogy melyik ételt miről vagy kiről nevezték el. Köszönöm, hogy itt voltál velem, rám szántad az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból várlak. Szia!
0: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától. Európa Rádió az interneten is. Europaradio.hu

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Ingyenes képzésekkel és gyakorlati segédletekkel támogatja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az iskolákat, amint egy 25 ezer anafilaxiás, allergiás gyermek biztonságos tanévkezdéséért. Lanner Judit miniszter bejelentése szerint a pedagógusok az Allergia Képzett Iskola Egyesület online tanfolyamán, valamint egy vizsgával záruló képzésen sajátíthatják el a szükséges ismereteket. Emellett a Betesda Akadémia oktató videója segíti az anafilaxia felismerését, a biztonságos környezet megteremtését és az EpiPen helyes használatát. A felkészülést az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület és a Makit közös szakmai segédlete is támogatja, amely pontos eljárásrendet ad a pedagógusok kezébe. Az új tanév előtt így minden intézmény gyorsan és hatékonyan felkészülhet a súlyos allergiás reakció kezelésére. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia alapítványt, mert a működés eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közlése szerint a 2019-ben alapított Kásler Miklós vezette intézmény összesen több mint 2,2 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott. A fővárosi Diana utcai mintegy 1 milliárd forintból megszerzett ingatlant a jövőben olyan célra hasznosítják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter hangsúlyozta, hogy a pénzt inkább a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére és a népegészségügyi újjáépítésére fordítják. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok és felügyelőbizottságok kuratóriumai, mivel a sikeres pályázatok nyomán a társaság 98%-a lecserélődött. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés a szenátusok véleményének figyelembevételével és az állami számvevőszék vizsgálatát követően. A kiválasztás során cél volt, hogy a kuratóriumokba jogi és pénzügyi kompetenciák is bekerüljenek, az összeférhetetlenségi vizsgálatokat pedig az integritás hatóság végzi. A megszüntetés előtt álló közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van, hogy a kuratóriumok jogkörei a minimumra szűküljenek. Az új kuratóriumok legfőbb feladata az alapítványok átvilágításához szükséges adatszolgáltatás biztosítása és a megszüntetési feladatok ellátása lesz. Ezzel párhuzamosan az egyetemek alapító okiratainak áttekintése is zajlik, hogy az intézmények működése október 31-ig teljes körűen megfeleljen az új erőírásoknak. Kiváló eredménnyel zárta a pótfelvételit a Debreceni Egyetem, hiszen csak nem ezren nyertek felvételt az intézménybe. Így szeptembertől több mint 12 ezer elsőéves kezdheti meg tanulmányait ott. Az idei általános és pótfelvételi eljárás összesített adatai alapján az elmúlt évek legjobb eredményét érte el az egyetem. A pótfelvételizők közül 230-an állami ösztöndíjas, 790 pedig önköltséges képzésre jutottak be. A legnépszerűbbek az egészségügyi, a gyermeknevelési és gyógypedagógiai, valamint a gazdaságtudományi karok voltak. Fenyves Veronika oktatási elnök szerint az eredmény jól tükrözi az egyetem naprakész, hallgatóközpontú beiskolázási stratégiáját. Augusztus 31-e és szeptember 4-e között 260 rászoruló ukrajnai gyermek táborozik a Rákóczi Szövetség Sátorajóhelyi táborában. A résztvevők között sokan vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében veszítették el a szüleiket. A szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy biztonságos és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen számukra. A Sátorajóhelyi táborban a gyerekeket változatos programok, kirándulások és kulturális élmények várják. A tábor megszervezésében Magyarország ungvári főkonzulátusa, valamint az ukrán katonai adminisztrációk is fontos segítséget nyújtottak. A szervezet 2022 tavasza óta már csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott a táborban. A program célja, hogy felejthetetlen élményeket és támogatást nyújtson a nehéz sorsú fiataloknak.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagy részt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: vállalkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, szép napot kívánok, Olá Ilona vagyok. Ebben az órában Találkozások című portré magazinunk jelentkezik, de ezúttal rendhagyó módon nem egy, hanem két jeles személyiséget ismerhetnek meg közelebbről, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorát. 2026 nyara a vezetőváltás ideje az intézményben, Barát Béla két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be ezt a posztot, a mandátuma július 31-ével lejárt, augusztus 1-től foglalja el hivatalosan a rektori széket Kustár Zoltán, aki ugyancsak volt már az egyetem vezetője 2017 és 2020 között. Velük találkozhatnak műsorunkban, tartsanak velünk!

0: vállalkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 2026 nyara a rektorváltás ideje. Véget ért az előző vezetői ciklus, és kezdődik egy új. Július 31-ig szólt a mandátum a Baráth Bélának, aki 6 éven át töltötte be ezt a posztot. Először 2020-ban foglalhatta el a rektori széket, majd 23-ban újra megválasztották. 1996 óta oktat az intézményben, leköszönése után is marad egyháztörténészként, tanszékvezető egyetemi tanárként a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Rektori évei legfontosabb állomásairól, kihívásairól, eredményeiről Olay Ilona kérdezte. Két ciklus után búcsúzik a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori posztjától. Ha visszanézzünk erre a 6 évre, akkor annak idején milyen elképzelésekkel vette át ezt a széket? Milyen tervei voltak, vagy milyen céljai, amit szeretett volna ebben a pozícióban, ezen a helyen megvalósítani?
2: Hát annyiban van könnyű dolgom, hogy amikor beléptem a hivatalba, tehát a rektori hivatal viselésébe, több interjút is készítettek velem. Az egyiknek a címe az lett, hogy inspiráló közösségben, a másik pedig az, hogy a cél a színvonalas működés fenntartása. Tehát ezekre utalhatok itt vissza. Tehát egyrészt én úgy láttam a mi oktatói, hallgatói közösségünket, hogy ez egy inspiráló közösség. Én azt gondolom, hogy ezt 6 év után is határozottan tarthatom, állíthatom. Másrészt pedig az is valóban egy kitűzött cél volt számomra, hogy az akkor is magas szintű oktatás szintjét tudjuk tartani. Tehát alapvetően nem, bár épp a rádiós beszélgetések során sokszor kellett mennyiségi helyzetjelentést adnom csökkenő vagy éppen emelkedő hallgatói létszámok érdeklődés vonatkozásában.
1: De mindig hozzátettük, hogy itt ugye nem elsősorban tömegképzésről van szó.
2: Igen, tehát alapvetően a képzés színvonalának a megőrzése volt a fő szempont. És én gondolom, hogy nem az öndicséret kategóriája ez, de azt gondolom, hogy sikerült is a munkatársok közösséggel együtt ezt a célt megvalósítani. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem úgy a hitéleti képzések terén, én azt gondolom, hogy ez országos, sőt, tágabb értelemben nemzetközi szinten is egy kiemelkedő képzési terület egyetemünkön, illetve a tágabb régióban a protestáns egyházi munkatárs képzés terén. Ezt az elmúlt években Európában, Európán kívüli utak is megerősítették bennem, hogy odafigyelnek ránk. A tanítóképzés területén pedig erről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi 2-3 évben. Én azt gondolom, hogy szintén egy regionális jelentőségről beszélhetünk. Észak-Kelet-Magyarország tanítóképző intézetei között, sőt országosan is kiemelkedő szerepet töltünk be.
1: A nemzetközi kitekintésre utalt itt, és akkor innen következik az a kérdés, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek az évszázados gyökereibe az is beletartozik a hagyományaiban, hogy nem csak debreceni. Nyilván ez a székhely, büszkén vállaljuk, hogy a civis város egyik zászlós hajója a református oktatás, de ez mindig túlnyúlt a határokon, ez most is így van? Tehát nem csak amiatt, hogy mondjuk Nyugat-Európa vagy a világ más tájai felé nemzetközi kutatási kapcsolatok vannak, tudományos partnerségek vannak, mert hogy ennek is évszázados hagyományai vannak, hanem a hallgatók oldaláról is azért van egy vonzása, egy vonzó ereje ennek az intézménynek.
2: Igen, ez is egy stabil szám, egyháztörténészként is értékelem az intézményünket történeti távlatban. Tehát a hallgatóink kb. Egy harmada érkezik a mai Magyarország határokon kívülről, nyilván abból a történelmi régióból, amit a történelmi Tiszántúlnak nevezhetünk, Párciumból, Kárpátaljáról, és egyébként a tágabb régióból is érkeznek hozzánk, és ez az arányszám a kinyíló európai oktatási térben azt gondolom, hogy csak stabilizálódott az utóbbi időszakban. Szóval alapvetően a célkitűzés az ez volt, viszont hogy a célkitűzés megvalósítását milyen nehézségek akadályozták, igyekeztek ellehetetleníteni, erről is érdemes azért beszélni, hiszen amikor én beadtam 2020 év legelején a pályázatomat, akkor a Covidnak még se híre, se hanva nem volt. Szóval az a helyzet, hogy a működés, az elmúlt 6 évi működés nagyon jelentős részét meghatározta a COVID világjárványa küzdelem, és hát egyébként büszke vagyok arra, hogy nem volt intézményi szintű tömeges lebetegedés, tehát a higiénés viszonyokra, a zárás-nyitás fázisaira tudtunk úgy reagálni intézményi szinten, hogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez ritkaság számba is ment abban az időszakban, és például a Senior Akadémia vonatkozásában online előadásokat tartottunk, tehát máshol megszűnt fél évekre legalábbis ez a képzés. Nyilván az érintett korosztály veszélyeztetettsége miatt.
3: Ugye ez az időseknek szólóan képző jellegű képzés.
2: Online formában akkor is működtettük ezeket a képzéseket. Tehát ez a kihívás, ami főleg a személyes jelenlétnek a problémáját vetette fel, hogy lehet úgy egy felsőoktatási intézményben működni, ahol mi hagyományosan is, ez is egy intézményi hagyomány, hogy a személyes kapcsolatra nagy hangsúlyt nagyon fontosnak tartjuk.
3: Hiszen tekintünk. Olyan hivatásokban képeznek szakembereket, ahol ez nagyon fontos.
2: Szóval ezt hogy tudjuk megoldani? Voltak persze ilyen apróságok, hogy kis kelyheket kellett beszereznünk. Hagyományosan közös úrvacsorai kelyből vettük az úrvacsorát, de például ez egy ilyen helyzetre állította az egyetemet, és egyáltalán például azt a kérdést is újra és újra felvetette, hogy távolsági formában, hogy lehet istentiszteleteket, áhítatokat tartani.
3: Ami meg a lelkészképzésben egyébként azóta is egy aktuális téma, hogy mennyire használja a lelkész az online teret, a közösségi médiát. Szóval ott olyasmikkel kellett szembesülni már a képző intézménynek, aminek a gyakorlati haszna azt hiszem, hogy hosszú évekre meghatározó lesz.
2: Így van, és akkor itt lehet átkapcsolni arra, hogy a felvétel kampány. Tehát egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor az online tér ebből a szempontból is felértékelődött a ciklus elején, vagy azt megelőző időszakban, szabadtéri plakátokon és máshol is nagy igyekezettel hirdettük az egyetemi képzéseinket. Egyértelműen az online térbe tevődött át a kampány, és én azt gondolom, hogy itt is mi picit talán hamarabb reagáltunk más felsőoktatási intézményekhez képest, és tudtuk őrizni. Egyébként egy apró érdekesség, a lelkész képzésben szakfelelősi feladatom van, és a 2018-19-20-21, és akkor 21-22-23-24, tehát hogy egyébként 2-4 éves ciklus összehasonlításával, az is kiderült, hogy a lelkészképzés, teológus képzés vonatkozásában is 15%-os hallgatói létszám növekedés volt az első éves beiratkozott hallgatók esetében, tehát ez azért izgalmas, mert hogy egyébként folyamatos kérdés volt, hogy milyen az érdeklődés a lelkészképzés iránt. Én azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy amellett, hogy egyébként érzünk egy általános csökkenést, de mégis sikerült ezen a szinten is, a szinten tartás legalábbis egy kis növekedést is elérnünk az egyetemen, és egyébként itt is én két pontot látok. Az oktatási színvonalnak az őrzése mellett valóban odafigyeltünk erre a rekrutációs tevékenységre, és gondolom, hogy nem is az egyetem önmagában, hanem volt például a lelkipásztori hivatás éve, mint program, sikerült ezekhez az országos törekvésekhez jól kapcsolódnia az egyetemnek.
3: 2020-ról beszélünk, amikor először beadta a rektori jelentkezését, és választották meg erre a pozícióra. Természetes, hogy az első rektori ciklust, az első 3 évet ez áthatotta. Egyrészt meg kellett felelni ezeknek a kívásoknak, másrészt utána pedig ezeket a tapasztalatokat kamatoztatnia. Aztán jött a következő ciklus, 2023, akkor újraindult. Ott volt-e valami változás, vagy csak szerette volna folytatni azt a munkát, amit addig elkezdett?
2: Nyilván az ember nehezen látja ezt be, amikor egy ilyen ismeretlen pályára lép. Azt gondolom, hogy ez egy eleve ismeretlen pálya a legtöbb pályázónak, hogy egy felsőoktatási intézmény első vezetőjének lenni. Szóval igazság szerint valóban, hogyha az ember beleáll egy feladatkörbe, már kialakul egy munkatársi kör mellette, már kezd egy koncepció formálódni, akkor azt szeretné jó esetben tovább vinni, és valójában a másik az, hogy olyan nehézségekkel kellett szembenézni, a rendkívülisége ennek az első 3 évnek szintén engem abba az irányműt, hogy a normalitás keretei között is, hát akkor majd sikerül megállni a helyét ennek a intézményvezeti koncepciónak, és igazság szerint akkor is ugyanúgy beláthatatlan volt az, ami következett, ugye az elmúlt 3 évben, hiszen a finanszírozási feltételek, a közoktatási finanszírozásnak a változásai miatt a hallgatói létszám növekedés az látványos volt. Egy apró adat, és szerintem ez érdekes, hogy a 2021-es, tehát ez a hivatalba lépésem utáni év nappali tagozatos, tehát állami finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók száma 319 volt, a 2025-ös év októberi, tehát az idei tanév elejére 421 hallgatóra nőtt, tehát ez az államinak finanszírozott nappali tagozatos hallgatói létszám, ami egyébként az egyetem működtetése szempontjából is kulcsfontosságú. Ez például egy olyan adat, azt gondolom, ami az egyetem működésének a stabilitását ezt hosszú távon biztosítani tudja, és jelzi azt a változást, a változás irányát, ami mondjuk ezt a hosszabb 6 éves időszakot jellemezte.
3: Hogyha azokra az eredményekre néznénk vissza, vagy fontosabb állomásokra, amik ezt a 6 évet fémjelezték, ugye nyilván beszéltünk a nehézségekről, meghatározók voltak, nem is lehet őket megkerülni, de azért a normál szakmai működésnek is vannak olyan stációi, amik talán említést érdemelnek, hogyha egy összegzést akarunk letenni az asztalra, auditációs folyamatok, a nemzetközi partnerségek erősítése. Tehát mik azok az állomások szakmailag, hogyha nézzük itt ezt a 6 éves rektori munkát, amiket itt még szeretne kiemelni?
2: Tavalyi tanév végén jelentettem be, hogy 2031-ig meghosszabbították az intézményi akkreditációt, tehát ez azt jelenti, hogy az egyetemünk állami akkreditációja ez stabil volt a ciklus idején, illetve a következő időszakra is stabil tud lenni. Azt gondolom, hogy a finanszírozási szempontból is úgy tudom átadni a stafétabotot, hogy jelentősen megerősödtek az egyetemnek a anyagi, gazdasági alapjai, illetve nemzetközi kapcsolatok terén érdemes elmondani szintén még egy fontos momentum, hogy az egyházi fenntartású egyetemek az Erasmus programban benne maradhattak, és mi ezzel a lehetőséggel igyekeztünk maximálisan élni is. Folyamatos Erasmus ki- és beutazások történtek, és az utóbbi 2 tanévben blended mobilitás, tehát részben online, részben pedig személyes, ugye ennyiben volt ez egy sajátos helyzet, ilyen szemináriumokat tudtunk megvalósítani holland, illetve kolozsvári erdélyi partnerintézményekkel. Az elmúlt tanévben az Egyesült Államokban tudtunk egy egyetemi delegációval megjelenni, és az ottani hagyományos partnereket felkerestük részben Washingtonban, részben Atlantában, részben pedig új kapcsolatot is létesítettünk Michigan állam Holland nevű városában. Tehát ez is egy fontos momentuma volt ennek. Új Erasmus partnerségek jöttek tanítóképzés kapcsán. Fáró, ez Dél-Portugáliában lévő képzőhely. Van a Castalia Network, ami egy főleg nyugat- és nyugat-európai pedagógus képző intézményeket gyűjtő szervezet. A legkeleti partnerek vagyunk mi, velük folyamatos volt az a kapcsolattartás, és Erasmus támogatással Joensuuba, Finnországba, egyébként Rotterdamba, de Portugáliába is lehetett ilyen hallgatói csoportokat küldeni, és a hitéleti képzésben is tudom ezt sorolni.
3: Szintén az évszázados peregrinációs hagyományokat illik folytatni.
2: Az egyik nagyon különleges momentum volt külkapcsolati téren, hogy egy szöuli gyülekezet vezető lelkészének dísz doktori oklevelet adhattam át Szöulban, ami egy különleges alkalom volt, egy nagy 4000-es gyülekezet előtt, és a velük kialakult egyébként szintén távolabbi múltra kialakult kapcsolatokat tudtuk megerősíteni a koreai egyetemi teológiai közösséggel. Ez is egy fontos momentum volt. És most a tanév végén egy szintén oktatókból, hallgatókból álló delegációval tudtuk a svájci, illetve franciaországi kapcsolatainkat erősíteni. Ez egy olyan terület, ami amellett, hogy tradicionális, mert a montobani hagyományos protestáns teológiával is volt kapcsolata az egyetemnek, ez az 1900-as évek elején, 20-as években Montpellierbe költözött, és például az egyetemi lelkészünk édesapja a 1940-es évek végén ott lehetett ösztöndíjas már, viszont ez a kapcsolat a francia nyelv művelésének a igen veszűkült volta miatt ez hát nem volt folyamatos, viszont én szerettem volna, hogy Genf mellett Montpellierrel is felvegyük újra a kapcsolatot. Nagy nyitottságot tapasztaltunk, ők most a párizsi teológiával egy összevont intézményben működnek, és nagyon úgy néz ki, hogy mind Montpellier-vel, mind párizsi lelkészképzéssel sikerült egy ilyen Erasmus szerződést kötnünk. Én azt gondolom, hogy ezek olyan momentumok, amit talán egy ilyen összegző beszélgetésben is érdemes megemlíteni.
3: A rektori székből most feláll, de hát ez nem jelenti azt, hogy megszakadna a kapcsolat, hiszen lehet azt mondani, hogyha visszanézünk az ön pályájára, hogy össze van nőve a Debreceni Református Tudományi Egyetemmel, sok-sok évvel kapcsolódnak egymáshoz, ugye?
2: Így van, sárospataki diák voltam, középiskolában oda jártam, utána sárospatakon a tudományos gyűjteményekben dolgoztam egy fél évig, utána pedig még segédlelkész is voltam sárospatakon. De hát valójában debreceni teológián végeztem a tanulmányaimat, és Debrecenhez kötődő 1990 óta folyamatosan. És most már, ha visszaszámolunk, az már igen sok évtized, amióta ez a kapcsolat megvan. Az az igazság, hogy az én szakmai munkámat is ez folyamatosan meghatározta, részben a személyes tanulmányi tapasztalatok, részben egyébként a távolabbi családi tanulmányi tapasztalatok több generációra visszamenőleg, de így nagyapám közül ketten tanultak annak idején Debrecenben teológiát, úgyhogy ezek engem valóban erősen kötnek a Debreceni Református Kollégiumhoz. A számomra külön megtiszteltetés volt, hogy a rektori tisztséghez kapcsolódóan, ezzel összekötve a Debreceni Református Kollégium igazgató tanácsának a elnöki feladatait is elláthattam. Tehát igazság szerint akár csak rövid ideig is valaki egy ilyen intézmény vezetője lehet, tehát ez egy hatalmas megtiszteltetés. Én az elején is így láttam, most is így látom, hogy ezt a megtiszteltetést én 6 évig megkaphattam. Számomra ez egy nagyon fontos időszak volt, és mind az intézményhez, mind az intézmény munkatársaihoz, hallgatóihoz való viszonyom alapvetően elmélyült ebben az időszakban, és továbbra is ezt a csapatot fogom erősíteni, hiszen maradok az intézmény oktatója, az egyháztörténeti tanszéknek, immár tanszékvezető egyetemi tanáraként, illetve a tanszékhez kapcsolódó kutatóintézet vezetőjeként fogok a következő időszakban működni, és hát számos egyéb feladatot fogok ellátni a debreceni, akár az országos felsőoktatási térben.
1: Hivatalosan 2026. augusztus 1-től szól a kinevezése a Debreceni Református Hittudományi Egyetem új megválasztott rektorának, Kustár Zoltánnak. Korábban 2017 és 2020 között már betöltötte egyszer ezt a posztot, és többiben át volt rektor helyettese is az intézménynek. Egész pályafutása az egyetemhez köti, a jogelőd református teológiai akadémián szerzett végzettséget, majd külföldi tanulmányai után itt kezdett oktatni az Ószövetségi Tanszéken. Azóta is ez a szakterülete. Rektori terveiről, feladatairól is beszélt Olá Ilona interjújában.
3: Új rektor lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, bár fogalmazhatnánk úgy is, hogy régi új rektora lesz, hiszen Kustár Zoltán nem először tölti be ezt a pozíciót. Most indult ezért a címért, székért, milyen tervekkel, milyen elképzelésekkel, ha a múlt tapasztalatait is mérlegre tesszük emellé.
4: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektorátusom alatt, hanem az azt követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy bizonyos területen, mintha az egyetem még a COVID utáni állapotba kicsit beleragadt volna, a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak még, hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a erre mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit közösségtudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, vagy együtt dolgozhatnak, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg, nem pedig egy rideg munkakapcsolatként azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy a testületi irányítás esetében még mindig valóban a COVID esetében emlékszünk rá, ugye, hogy lehetőleg nem hívtuk össze a bizottságokat, lehetőleg a legkisebb létszámmal tartottunk üléseket, és ebben egy picit is szintén beleragadtunk volna. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, ahhoz, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáénak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, közös döntések, azok közös végrehajtására ismét egy picit nagyobb hangsúlyt fektessünk.
3: A szó, amit itt ebben megragadtam, a közösség. És itt, ha jól értem, egyszerre gondol munkatársi közösségre és hallgatói közösségre.
4: Így van, így van. Maguknak, a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyházi egyetem lévén az egyetemi lelkészség a hitéleti alkalmak és programokon. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint a komfortzónáinak a tágítása, mint az emberi kapcsolatok ápolásában jó minták begyakorlása.
3: Személyiségfejlődés.
4: Személyiségfejlődés, és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész. Azokhoz a kollégákhoz tud majd nagy bizalommal odafordulni kint a terepen, akikkel közös élményei voltak az egyetemen. Márpedig ez a mai világban a megfáradás, az idő előtti kiégés szempontjából is nagyon meghatározó. De jelenti ez természetesen az oktatói karon belüli közösségépítést, és a két tábort sem szeretném szétválasztani egymástól. Biztos vagyok benne, hogy számos olyan jó rendezvényprogramot tudunk tartani, ahol a hallgatók megismerhetik a tanároknak egy kicsit az emberi oldalát, a tanárok is kicsit többet látnak, nem csak vizsgaszituációban vagy egy katedráról látják a hallgatót, és ez megint csak erősíti az összetartozás élményét és a közös célok hatékonyságát.
3: Pláne egy olyan intézményben, amire mindig elmondjuk, hogy tulajdonképpen nagyon családias. Soha nem a tömeg oktatást célozta meg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, bár a tanítóképzésben a világi szakon, ott jelentősen nőttek a létszámok, és nagyobb csapatokkal, évfolyamokkal kell dolgozni, de azért még ott sem az van, hogy nem ismerik egymást az emberek, hogy nincs köztük napi kapcsolata a hitéleti képzéseknél, meg aztán pláne. De hát ez egy tudatos vállalása is a DRH-nak, hogy olyan egyetem legyen, ahol az emberek kapcsolódnak, tudnak egymásról, számon tartják egymást. Hogyha erre alapoznak, mert ez egy tradíció az intézményben, akkor ezt tovább lehet erősíteni. Miként? Különböző programokkal, rendezvényekkel, akár elvi, akár gyakorlati döntésekkel?
4: Is, valóban ugye a létszámunk az azt a méretre predestinál bennünket, hogy ez a viszonylag kis és viszonylag nagy létszám már elég nagy ahhoz, hogy bizonyos folyamatok beinduljanak, mert megvan a kritikus tömeg, már elég hallgató van ahhoz, hogy a tudományos utánpótlás mi magunk kitermeljük, a tehetséggondozásba feltűnjenek fiatalok, eredményes jó TDK munkát folytathassunk, de még elég kicsi ahhoz, hogy valóban egy előadáson, ha 15-20-30-40 hallgató ül együtt, ha egy szemináriumon 15-20-an vannak együtt, akkor még itt valóban személyes kapcsolatba lehet kerülni, nem csak egymással a hallgatóknak, hanem ott még oda lehet menni az oktatóhoz, meg lehet kérdezni, és az oktatónak is van még türelme ennyi diákot ebben az értelemben kiszolgálni. Én úgy érzem, hogy a nyitottság ott van a kollégákban, ott van a hallgatókban, egy picit kell csak egyrészt a spontán kezdeményezéseknek teret adni, azokat biztatni, bátorítani, és nyilván esetleg magának a rektori vezetésnek is eszibe juthat egy jó ötlet, amivel ezt tudja serkenteni. Jól bevált technika erre, a különböző csapatépítési kirándulások, jól bevált gyakorlata van annak, hogy a hallgatóink is évfolyam kirándulásokra mennek, gyülekezeti kiszállásokra mennek csoportosan. Jó gyakorlata van az egyetemi tanulmányi utaknak, ahol az oktatói közösség tud a terepen részben felszabadultan együtt lenni, részben pedig az adott szakmához bizonyos ismereteket hozzákapcsolni. Gyönyörű, szép hagyománya vannak a karácsonyi hangversenyeknek, a kibocsátó istentiszteleteknek, a különböző kiállításoknak. Azt gondolom, hogy ezeket kell tovább bátorítani és kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.
3: A következő ciklusnak tehát ez lesz az egyik zászlós hajója, amire fokozott figyelem kerül, de azért a másik két szempontot is vegyük elő, vagy hát főleg, ami egy egyetemnél nem megkerülhető, a tudás építés, az oktatás. Ugye ebben azért szép eredményeket tudhat magáénak az egyetem. A minőségi oktatás az mindig is alapelv volt, és gondolom továbbra is a megfelelő helyen hangsúlyt fog kapni.
4: Így van, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy mind a tanítóképzésben, mind pedig a hitéleti képzésekben, legyen az hitoktató, vallástanár vagy lelkészképzés, országosan is kiemelkedő a PhD fokozattal rendelkező oktatóinak a száma, tehát magával a színvonallal azt gondolom, hogy nincsen gond. Ami a következő rektori ciklus vagy rektori ciklusoknak egy kihívása azonban az, hogy az oktatói korfánk, hát hogy mondjam, felülvastagabb a lombja, mint alul, tehát az
3: oktatók... Ez egyébként elég általános.
4: Így van, ugye ennek megvannak az okai, tehát az oktatói kar, a minősített oktatók karnak legalább a kétharmada az 55 és a 65 éves korosztályban van, miközben hiányoznak azok a fiatal tanársegédek vagy adjunktusok, akik a 20-as évek végét, 30-as éveik elején járnak, és ezért a staféta átadás most nehéznek tűnik.
3: Ha már ugye a diákoknál említette a tehetség gondozást, a saját nevelést, ez itt is ugyanolyan fontos lenne, hogy felnőjön a saját köreikből egy olyan utánpótlás, aki aztán a tanári katedrákat be tudja tölteni.
4: Így van, ezeket fel kell fedeznünk, rá kell kapatnunk, úgymond a tudományos kutatás jó ízére, egy TDK dolgozattal elért siker, nyilván nagyon tudja ezt motiválni, előbb-utóbb beterelni őket a további képzésekre, egyetemi és a PhD képzésre is. Persze, az egyetem szellemiségébe sokkal könnyebben beintegrálódik egy fiatal kollega, ha saját nevelésünk, de persze nyitva kell hagyni az ajtót a külülről érkezőknek is. Fontos, kiemelt szerep lesz tehát megtalálni ezeket a fiatal munkatársakat. Azt talán már nem titok, ugye el lehet mondani, például a hitéleti képzésben úgy tűnik, hogy már 3 fiatal tanársegéddel fogjuk kezdeni, újonnan beálló tanársegéddel fogjuk tudni kezdeni majd a jövő tanévet.
3: Ez már akkor egy gyakorlati eredmény, ez és már, mutatja azt az utat, amin el akarnak indulni, és remélhetőleg minél messzebbre eljutni. Azért kicsit beszéljünk az ön életpályájáról is, hiszen bár volt már rektora a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, de hát nem kell mindenkinek tudni, hogy milyen út vezetett odáig, hogy most akkor 2026 nyarától újra öntölti be ezt a pozíciót.
4: Hát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nekem az első és eddig egyetlen munkahelyem. Úgyhogy itt végeztem a lelkész szakon, és lettem református lelkész. A végzés után azonban 3 évig Németországban tanultam, végeztem doktori képzést, és ott is doktoráltam, és amikor hazajöttem, akkor egyből meghívtak tanársegédnek erre az egyetemre, és itt szépen végigjártam a ranglétrát, amíg aztán lehabilitálva egyetemi tanári kinevezést nem kaptam. Az egyetemi vezetésbe is viszonylag fiatalon bekapcsolódtam. Előbb 2 cikluson keresztül oktatási rektor helyettese voltam az egyetemnek. Ekkor zajlott a kreditrendszerre való átállás, ekkor történt az elektronikus tanulmányi rendszernek a bevezetése, a központi könyvtár kialakítása. De
3: magas küszöböket kellett megugrani már akkor is.
4: Feladatba kapcsolódhattam be az akkori rektor mellett, és így érkeztünk el aztán 2011-ig, amikor a fenntartónk, a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége úgy döntött, hogy Debrecen városának 2 református felsőoktatási intézményét összevonja. Ugye a kedves hallgatók bizonyára emlékeznek, ez volt a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzési Főiskola és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, és én ekkor kapcsolódtam be újra az egyetem vezetésbe, egyelőre rektor helyettesként, és elsődleges feladatom volt ennek az integrációnak a levezénylése. 2 egyetemből építettünk egy újat, az élet és az egyetemi élet minden területére kicsit rálátást kellett szerezni ahhoz, hogy szabályzatilag összesimítsuk, fizikailag összeköltöztessük ezt a 2 kart. A képzési portfóliót kellett letisztítani, ahol erre szükség volt, és maradt aztán ugye a tanítóképzés és a lelkészképzés, mint a 2 legfontosabb, 2 nagy lába ennek az egyetemnek, illetve a kisebb egyéb szakok kapcsoltak hozzá, és így 2 ciklus rektorhelyettesség után lettem aztán 2017-ben az egyetem rektora, és töltöttem le 1 ciklust. Sok-sok öröm és szép élmény köt engem ehhez a rektori ciklushoz. Mondhatni, addig helyettesként segítettem ezt az egységes egyetemet felépíteni, és utána az építkezés után jött egy picit a pihenésnek és a tartalmi munkálkodásnak az időszaka a szervezeti átalakítások után, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez az időszak mögöttem van. Hosszú volt aztán ez a 3 ciklus így együtt, beleesett még, nem dicsekésként mondom, de hát a Debreceni Református Iskola hálózat közel 10 milliárdos nagy felújítási projektje is, amit ugye szintén jelentős részen volt a Debreceni Református Kollégium, a Kálvin tér 16 átalakításának a levezénylésében és részben megálmodásában.
3: Ami egyébként azt is jelentett, hogy az a fajta szervezeti egységesülés, ami a tanítóképzésben és a hitéleti képzésben megvalósult, az fizikailag is megvalósult, hiszen ókollégiumban került az összes felszoktatás.
4: Így van. Ugye a volt főiskolának be kellett költöznie, ugye a Péter fiáról át kellett költöznie az egyetembe. Ez részben úgy volt lehetséges, hogy bizonyos funkciók, mint a teológus internátus kiköltöztek, az egyetemi könyvtár ugye a Fivészkert utca épületben kapott helyet, és itt megálmodni, hogy mi hova kerül. Először be kellett költözni a főiskolának, aztán 2 lépésben újították magát az épületet, ugye egy tengely mentén 2 vágták, akkor boldog volt az az iroda és a tanszék, ami csak 2-szer költözött, és nem 3-szor, mert azért sok tanszéknek 3-szor is mozdulnia kellett, de valóban nagyon örülök, hogy a volt főiskola oktatói tanszékei nagyon jól érzik magukat a Kálvin tér 16-ban, mindenki megkap az épületnek ez a részben ódon, részben történelmi múltat sugalló köze, mégis fiatalos hangulata, a gyönyörű udvar, ami egy kis oázis itt a belváros kellős közepén.
3: Hatalmas feladatok, nagyon nagy munka, amit akkor teljesítettek. Így, ha az ember belegondol, ebben el lehet fáradni. Benne volt ez akkor a döntésében, amikor a 3 év letöltés után nem indult újra, ha jól tudom, a rektori címért?
4: Igen, igen, így van, nem indultam újra, nem nyújtottam be pályázatot, pedig a szabályzatok lehetővé tették volna. Valóban ez a előtte a két rektor helyettesség, ezekkel a nagy megaprojektekkel, ez valóban úgy éreztem, hogy most akkor ez elég volt, és nagyon élveztem azt a 6 évet is, ami a rektorságom után következett. Visszatudtam fordulni ismét a tudományos kutatáshoz, nagyon örülök, hogy egy gyönyörű tankönyvem, a bevezetés az Ószövetség irodalmába jó 600 oldalon a Kávén kiadónál megjelenhetett. Az oktatásba ismét a hallgatókkal való foglalkozáson több időt tudtam szentelni, és úgy általában is azt gondolom, hogy utó kellett érni magamat. A rektorság mellett is, és aztán a rektorság letéti után is én az Ószövetségi Tanszék oktatója és tanszékvezetője vagyok, és nyilván ezen a téren veszek részt a hitilleti szakos hallgatóknak a képzésében, és ez a bizonyos ószövetségi bevezetés is ezen a téren foglalja össze mindazt, amit eddig ugye a Szentírásnak ez az első nagy feléről, az Ószövetség könyvéről fontosnak tartok hallgatóknak és érdeklődő laikusoknak is elmondani. Úgyhogy ez a feltöltekezés ideje volt, ebből egy tanévet, sabbat éven is töltöttem, részben itthon végeztem a kutatásaimat, részben pedig egy 5 hónapos ösztöndíjjal Észak-Írországban a Belfasti Union College, az Egyesült Presbiteriánus Kollégiumnak lehettem a vendég kutatója. Úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt, úgy éreztem, feltöltekeztem, és készen állok újra, hogy bekapcsolódjak az egyetemi irányításba. Nagyon örülök, hogy a kollégák ezt segítették, támogatták. Az első 3 év után már a teológiai intézet vezetőjének választott meg az intézet oktatói kara és a szenátus, tehát így bekapcsolódtam formálisan is, ugye a másodvonalban mondhatjuk az egyetemi irányításba, a szenátus tag lettem, tehát rálátásom volt ismét a legfontosabb dolgokra, és ezzel a 3 évben melegítés után történt aztán meg áprilisban az a szenátusi ülés, ahol két pályázó közül engem választott a testület.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portré műsorunkban Barát Bélával és Kustár Zoltánnal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorával beszélgetett Olá Ilona. Ezzel megköszönöm figyelmüket, tartsanak legközelebb is velünk. Viszont hallásra!
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok és felügyelő bizottságok kuratóriumai. A rendkívüli aszály miatt vízhiányokán csütörtökön megkezdődött a tiszalöki vízlépcső felvizének csökkentése. Közel 4300 első éves hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a Miskolci Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Ingyenes képzésekkel és gyakorlati segédletekkel támogatja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az iskolákat, amint egy 25 ezer anafilaxiás, allergiás gyermek biztonságos tanévkezdéséért. Lanner Judit miniszter bejelentése szerint a pedagógusok az Allergia Képzett Iskola Egyesület online tanfolyamán, valamint egy vizsgával záruló képzésen sajátíthatják el a szükséges ismereteket. Emellett a Betesda Akadémia oktató videója segíti az anafilaxia felismerését, a biztonságos környezet megteremtését és az EpiPen helyes használatát. A felkészülést az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület és a MAKIT közös szakmai segédlete is támogatja, amely pontos eljárásrendet ad a pedagógusok kezébe. Az új tanév előtt így minden intézmény gyorsan és hatékonyan felkészülhet a súlyos allergiás reakciók kezelésére. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok és felügyelő bizottságok kuratóriumai, mivel a sikeres pályázatok nyomán a társaság 98%-a lecserélődött. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés a szenátusok véleményének figyelembevételével és az állami számvevőszék vizsgálatát követően. A kiválasztás során cél volt, hogy a kuratóriumokba jogi és pénzügyi kompetenciák is bekerüljenek, az összeférhetetlenségi vizsgálatokat pedig az integritás hatóság végzi. A megszüntetés előtt álló közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van, hogy a kuratóriumok jogkörei a minimumra szűküljenek. Az új kuratóriumok legfőbb feladata az alapítványok átvilágításához szükséges adatszolgáltatás biztosítása és a megszüntetési feladatok ellátása lesz. Ezzel párhuzamosan az egyetemek alapító okiratainak áttekintése is zajlik, hogy az intézmények működése október 31-éig teljes körűen megfeleljen az új előírásoknak. Közel 4300 első éves hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a Miskolci Egyetemen az általános és a pótfelvételi eljárás eredményei alapján. A pótfelvételén 559 jelentkező nyert felvételt, amivel az intézmény országosan a 8. legmagasabb felvett létszámot érte el. A legtöbb új hallgató a gépészmérnöki és informatikai karon, valamint az állam és jogtudományi karon kezdi meg az évet. A legnépszerűbb szaknak a jogászképzés bizonyult, de az igazságügyi igazgatási és a villamosmérnöki szakok is sok hallgatót vonzottak. Az intézmény adatai szerint több képzésen is kiemelkedő ponthatár alakult ki, így például a kriminológia mesterképzésen a maximális 100 pontot kellett elérni a bejutáshoz. Augusztus 31-e és szeptember 4-e között 260 rászoruló ukrajnai gyermek táborozik a Rákóczi Szövetség Sátorajújhelyi táborában. A résztvevők között sokan vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében veszítették el a szüleiket. A szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy biztonságos és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen számukra. A Sátorajújhelyi táborban a gyerekeket változatos programok, kirándulások és kulturális élmények várják. A tábor megszervezésében Magyarország ungvári főkonzulátusa, valamint az ukrán katonai adminisztrációk is fontos segítséget nyújtottak. A szervezet 2022 tavasza óta már csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott a táborban. A program célja, hogy felejthetetlen élményeket és támogatást nyújtson a nehéz sorsú fiataloknak. Pénteken ünnepélyesen megnyitották az 5. Színva Örökség napokat a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci területi székházában. A program sorozat megálmodója Fedor Vilmos köszöntőiben arra hívta fel a figyelmet, hogy a Színvapatak végig kíséri és összeköti a várost. rendezvényen lokálpatriótaként összefogásra buzdította a papszeren álló egykori múzeumi és oktatási épület Miskolc első középületének megmentéséért. Kocsis Károly, az MTA Észak-Magyarországi elnöke szintén méltatta a város megismerését és megszerettetését célzó esemény sorozatot, a nyitónapon tudományos konferenciát, könyvbemutatót, valamint a Szimfónia Alapítvány növendékeinek és tanárainak műsorát is megtartották. A folytatásban horgászversennyel, a Szinvapatak medrének tisztításával folytatódnak a programok. A rendezvény sorozat vasárnap zárul. A háromnapos ünnepség lezárásaként vasárnap ünnepi gála műsorra kerül sor az avasi református templomban. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kiemelt partnereként a Miskolci Egyetem idén is izgalmas kulturális élményeket kínál szeptember 5-e és 12-e között. A Cineversity keretében szabadtéri filmvetítések, beszélgetések és ingyenes koncertek várják az érdeklődőket a Csengei kertben, Lilafüreden, a Szeleta parkban és az Egyetem városban. A program kínálatában olyan alkotások szerepelnek, mint Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje, míg a zenei felhozatalt a 30Y és a Kis csillag fellépése gazdagítja. Emellett a Cinefest Adventure program sorozat természet- és sportfilmekkel, valamint a Miskolci Egyetemen rendezett Történetek ereje konferenciával is gazdagítja a fesztivált. A rendezvényen bemutatják a kárpátaljai magyar közösségről szóló Hajnali könycsepp című dokumentumfilmet, amely után közönségtalálkozót tartanak az alkotóval. Az iskola kezdése való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon, erre hívja fel a figyelmet a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya és a Kerékpáros Miskolc Egyesület. Azt tanácsolják, hogy az első napokban, hetekben induljunk el otthonról korábban, az autót pedig érdemes bringára, rollerre vagy tömegközlekedésre cserélni. Molnár Emilt, a közlekedés-rendészeti osztály vezetőjét hallják.
2: A szeptember első az közlekedési szempontból egy kicsit traumának tekinthető, mert jóval nagyobb a forgalom ilyenkor a reggeli órákban. A szeptember első két hete az, ami nagyon nagy változásokat hoz itt a közlekedésben, Miskolc területén leginkább, mert nagyon-nagyon sokan igyekeznek eljutni az iskolákba. A nyári szünet után ez megnehezíti mindenkinek az életét. Figyeljünk egymásra, mert együtt közlekedünk, és mindenkinek az az érdeke, hogy épségben, egészségben eljusson az úti céljához. Nagyon nagy türelemmel kell ilyenkor lenni, mert nem egyformán közlekedünk, nem egyforma a közlekedési tudása a forgalomban résztvevőknek, és ilyenkor akik ügyesebbek, azoknak hát türelmesebbnek kell lenni, hogy akik kevésbé ügyesek, azok is megoldják azt a feladatot, hogy eljussanak az iskolába. Ugye ott okozhat problémát, akik először viszik abba az iskolába a gyerekeket, vagy a gyerekek először mennek abba az iskolába, új iskolába kezdenek, hogy kitapasztalják azokat az útvonalakat, amelyeken a legszélszerűbb haladni, mert legkevesebb a forgalom, vagy a leggyorsabban odaérnek. Figyeljünk egymásra, és segítsük egymásra az úton. Ott vannak a gyalogosok és kerékpárosok, de talán leginkább a gyalogosok, akikkel, ha konfliktus van autósként, akkor a gyalogos húzza mindig a rövidebbet, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyalogosokra, és azokra a szabályokra, amelyek a gyalogosok védelmét szolgálják. A kijelölt gyalog átkelő helyeken a gyalogosnak az elsőbség biztosítása, hogy figyelmesen közelítsük meg ezeket a helyzeket, ahol esetleg a kerékpárosok is nagyobb számban jelennek meg, gyalogosok is nagyobb számban jelennek meg. Adjuk meg az elsőbséget, mert sok esetben, amikor vizsgálunk egy-egy eseményt, akkor ott van a háttérben, hogy nem fordított kellő figyelmet az autós, vagy a járművezető, a gyalogosra, vagy a kerékpárosra.
1: Újabb 900 millió forinttal támogatja Miskolc önkormányzata a helyi közösségi közlekedést, miután rendkívüli közgyűlést tartottak az MVK ZRT helyzetéről. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a közösségi közlekedés fenntartása évekre kiszámítható, stabil állami szerepvállalás és partnerség nélkül hosszú távon nem biztosítható. A problémák kezelésére és a gazdálkodás átláthatóbb tételére az MVK-t jogi és gazdasági felügyelet alá helyezték, szeptember 1-től pedig új gyorsjáratokat, valamint éjszakai buszokat indítanak. A polgármester és a frakció vezetőik egyetértettek abban, hogy a vidéki nagyvárosok közlekedésének finanszírozásához központi segítségre van szükség. A képviselőtestület végül nagy többséggel elfogadta a működést érintő határozati javaslatokat. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai PET kupán, a szervezők tájékoztatása szerint. A 12 csapat az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon az árterekből tisztította ki a szemét jelentős részét, ebből a mennyiségből a Bodrog folyószakaszán 3 nap alatt majdnem 10 tonna, míg a Tiszán további 9 tonna hulladék került elő. A rendezvényen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtését segítette. A 2026-os versenyszezonban eddig összesen 4 megmérettetésen 36,4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját Kecskés Ákostól hallották.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcs édesanyja. Kertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú
4: esetleg.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
7: Úgy tapasztalta, apának is ez volt a módszere. Amikor kiderült, hogy Árpád senkinek se kell, s a református árvaház ugyan elvállalná, de rossz vért szülne az egyházközségben, ha odaadná be Árpádot, apa minden megjegyzés nélkül szívesen elvállalta azokat a terheket, amelyeket Árpád jelentett. Ő vagy Annuska járhattak foltos cipőben, Árpád megkapta az újat. Árva, mondta apácska tömören, indoklás helyett. Árva volt a mentség, ha betört egy ablakot, ha valami hazugsága kiderült, ha bukásra állt latinból. Szegény kis árva, megverni Árpádot, egy árva fiút? Rajta is ragadt a név. Annuska sose szólította másképpen, s még ő is, aki nem szerette a gúnyneveket, azon kapta magát, hogy így szólítja magában, és a háta megett. Árva. Nehéz volt vasalni a gyászruhát, folytotta a fekete súlyos pára, amely a gőzölgő szövetből az orrába csapott. Szuszut hátrább küldte, úgy gondolta, ártana ez a szaga tüdejének. Nagyon telik az idő, oda kellene már tenni az ebédet. Szerencse, hogy ilyen napon nem illendő nagy ebédet főzni, különben nem is lenne készen. Karfiollevest főz és savanyú krumplit, hagymát pirít rá. Nincs friss hús. Nagymama bizonyosan fitymálni fogja, de mit csináljon, csak szombaton van vágás. Akkor is sorba kell állni a mészárszék előtt. Szegény nagymama, igazán nincs a terhére senkinek, de olyan idegen itt közöttük. Janka pedig világéletében félt az idegenektől. Szégyelli, hogy éjjelre a konyhában kellett elhelyeznie a Kati összecsukható ágyában, de ha nem volt másút hely. Most az illenék, hogy valaki szórakoztassa, körötte járjon. Mióta tegnap este megérkezett, ő alig mondott neki két mondatot. Még leginkább László tartotta szóval. László mindig tudja, mit kell csinálni. Annuska is tudta, bár Annuska egész bizonyosan nem szólna a nagymamához. Micsoda nagymama az ilyen? Ordította Janka fülébe a 10 éves Annuska. Más ajándékot küld az unokáinak, ez meg még csak nem is ír, aztán mi küldünk neki pénzt, de meg se köszöni. De talán Zsuzsanna. Szuszu hajlandó volt kimenni a kertbe. Janka megigazította a köténye szalagját, a karjába adta a babáját. Szuszu lassan lépegetett kifelé, s a konyha küszöbön megállt. Ma szerda van, mondta Szuszu. Ha megengedett, hogy széttörjem a disznómat, kivehetném a pénzt, és visszafelé a temetés után visszavásárolhatnánk a könyvet Rozika nénitől. Janka belehajtotta fejét a gyászruha gőzébe. Szuszu arca öreges lett, bölcs és megértő. Igaz, igaz, mondta a Szuszu szeme, hogy is szállhatnánk ki mi ketten a kocsiból, s hogy mehetnénk egy ilyen napon a zsibogóba. Odalépett az anyjához, és megcsókolta. Janka odaszorította magához, érezte teste jószagú melegét. Ne félj, csak higgy, mondta neki László valaha a nő egylett tejáján, ahol körülbelül eldőlt már, hogy hozzámegy feleségül. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Szuszu kiment a kertbe, az ablakon át behallatszott távoli felnőttes hangja, ahogy a dédanyjával beszélgetett. Janka kihúzta a vasaló zsinórját, nagyon átmelegedett. Milyen furcsa, hogy a mondatokra pontosan emlékszik, de a szavaknak külön nincsen értelmük. Mit jelent az, hogy út, igazság és élet? Apa meg tudná magyarázni, de ő sosem érti meg az apa magyarázatait. László is meg tudná, de ő mindjárt úgy beszél, mintha az egyetemen adna elő. Ne félj, csak higgy! Iszonyúan fél, mindig is félt, mióta világon van, mintha szüntelenül valami szörny leselkednék rá. Egész életében félt. Csak akkor nem, mikor Annuska ott állt mellette. Istenben kellene hinnie, de az apa istene olyan, mint apa, és ő apától fél. A László istene meg olyan, mint László, és ő Lászlótól is retteg. Árpád ellopta a történelmet. Rozika néni a zsibogon árulja a könyvtárukat, s ezt Zsuzsannának kellett észrevennie. Hol lehet az Annuska ezüst kanala? Ne félj, csak higgy. Dehogy nem fél, holtáig félni fog. Szuszu. Lehet, hogy Szuszu az út és az igazság. Mert ő csak Szuszutól nem fél, és Szuszuban hisz egyedül. Négy. Zsuzsanna és a vénasszony fecsegése behallatszott az árvához is, a nyitott veranda ajtón át. Elunta hallgatni. Úgy döntött, hogy nem szól senkinek Annuskáról az ebédig. Egyelőre nem érdemes. Ebédre apácska is előkerül özvegyi cellájából, a veres bolond is megjön a tanácsból. Vajon mind susmékol megint? Majd leszegi a tokáját, ha megtudja, hogy Annuska mégis megjött. Ebben a családban senki sem ért a pszichológiához. Milyen lelki nyugalommal megegyeztek abban, hogy az illendőség kedvéért minden családtagot értesítenek, tehát a nagymamát és a tékozló leányt is, s alapjában meg voltak győződve, hogy a szégyen minden nem kívánatos elemet távol tart majd a temetéstől. A nagymama tegnapi megérkezése is óriási riadalmat keltett. Apa folyton a bajuszát rágta idegességében. Jó kis temetés lesz, csak ne tartson nagyon sokáig. Ötre neki a taggyűlésen kell lennie, és ott is lesz. Ha csak egy csepp tisztesség van az öreg takaró nagyban, és megfékezi az ékes szólását. Sok jót úgy se lehet mondani mamácskáról. Rosszat meg csak nem prédikál egy koporsó mellett. Az árva 20 éve lakott ebben a házban, s úgy ismerte a különböző alkalmakra írt szentbeszédek szerkezetét, stílusát és frázisait, hogy minden gondolkozás nélkül előre meg tudta volna írni a mamácskát elparentáló szónoklatot. Takaró nagy, a vén hülye, majd elbőgi magát a végén. Ideális pap, még a saját szövegétől is meghatódik. A taggyűlés 5-kor kezdődik. Talán lesz annyi ideje, hogy egy fél órára visszajöjjön a gyászházhoz a familiával, aztán majd csak megszökik valahogy. Tulajdonképpen nem is izgul. Az idő most igazán a legmegfelelőbb. Tavaly előtt még gondolni sem mert volna rá, hogy tagjelölt legyen. Éppen elég baja volt Bozónéval, a párttitkárral. De ez az új párttitkár aranyat ér. Olyan jó, hogy az ember szíve megreped. Ha megütnék a jobb arcát, ez a balt is oda tartaná, nem úgy, mint apácska, aki, ha dühös, iszonyúan verekszik. Hát a Szabó Szabolcs türelme végtelen. Micsoda név? Lehet, hogy emiatt olyan megértő. Szabó Szabolcs, az Isten fáját. Nem lesz nehéz kommunistának lenni, gondolta az árva. Viszont éppen ideje már, hogy belépjen a pártba. Ez a szeptember határozottan bővelkedik a sorsdöntő eseményekben. Apácska gyűrögeti a szentírást, mamácskát végre eltemetik, Annuska hazajön, a vénasszony megjelenik, ő pedig belép a pártba. A veres bolond meg csak fogja be a száját, ő a békepap, ő kezdte az egészet. Persze az a legérdekesebb, hogy Kun László komolyan is gondolja, amit csinál. Micsoda hülyeségeket össze nem fecseg a békéről. Ki az Isten nyilának lényeges annyira a béke? Amennyire vissza tud emlékezni, életében nem mulatott annyit, mint amikor az ostrom alatt minden a feje tetejére állt, és a házak ugráltak az ágyú dörgés zajában. Éppen 10 éve lett az ostromnak ezen az őszön. 14 éves kamasz volt, eszébe se jutott félni. Janka összetett kézzel tördelte a miatyánkot a pincében, apa krétafehéren olvasta a Bibliát, Kun László, mint egy csúnya próféta, az utca közös nagy óvóhelyének tartott házi istentiszteletet. Kati néni bebújt a dunyha alá, és semmiképpen nem lehetett előcsalogatni. Anzsu naphosszat vermelt valamit, Annuska pedig a kapubolt alá húzódva állt, s moccanás és hang nélkül figyelt kifelé, mintha az élete függene az ajoktól. No, ő fütyörészve állt az udvar közepén, vagy felmászott a padlásra, és onnan nézte, hogy oldják meg terhüket a gépek a város felett. Hogy sziszegnek le a bombák szabályos félkörívben, hogy csap fel a füst, a láng a nyomukban. Mitől félt volna? Annál izgalmasabbat, mint mikor a légitámadások után kirohanhatott az utcára, és összeszedhette a szétszóródott lomokat. Még az égőboltokba is bement. Mit össze nem hordott, Szent Kleofás? Krisztusi lélek van a fiúban, mondta apácska. Voltám, de mennyire? Soha olyan jól nem élt, mint ezekben a hetekben, annyi mindent összeszerzett. Mikor meg az oroszok bejöttek, csak az a hülye Janka csinált olyan nagy dolgot belőle. Azt a két pofát, Jankát, aki valami vénasszonykendővel bekötötte a haját, és összekormozta az arcát, s Kati nénit, aki minden ruháját magára vette, hogy el ne lopjanak tőle semmit a katonák. Nem, a háború nagyon mulatságos dolog volt. Életében nem nevetett annyit. Hát nem volt megszakadni való, mikor Kun László az ostrom valamelyik éjszakáján saját kezűleg egy nagy alfát és omegát festett olajfestékkel a kapura. Annuskával akarta megcsináltatni, de Annuska káromkodott, és az arcába csapta az ecsetet. Olyan volt a ház, mint a Bibliában az angyal megjelölte egyiptomi hajlék. Sokra is ment volna vele, ha ő reggel ki nem szalad, és krétával fel nem rajzol a Kun László ábrái mellé egy irtózatos nagy keresztet. Mindenki milyen hülye volt, bámulatos. Apa, akiben egy színész veszett el, teljes papi díszben fogadta az oroszokat. Őszhaja nagy hullámokban bukott elő brokát sapkája alól, egyik kezében a Biblia volt, a másikban, ezt igazán senki se tudta miért, az úrvacsora kancsó. Az oroszok, a drága lelkek, az Isten borát megitták egy cseppig, de a kancsó nem kellett nekik. Nem, igazán nem kellene annyit ugatni a békéről. Nem volt rossz az a háború, ő rengeteget röhögött. Egyébként pedig rá igazán egy szavuk sem lehet. Ha ő nem tartja el akkora házat, mind felfordulnak éhen az infláció idején. Telt a ládikából, amit az öreg Cukker a kezébe nyomott, mielőtt elvitték volna a gettót Tarbából. Szerencse, hogy elégették az öreget. Nagyon kellemetlen lett volna, ha a ládikót számon kéri. Egyébként úgy kell neki, minek egy zsidónak annyi ékszer. Hát a tanítóskodásból minden esetre elég volt. Béke ide-oda, jó lesz más vizekre evezni. Zsófia azt mondja, ki van zárva, hogy valami megzavarja az ügyet. S ha a dolog egyszer tovább kerül a kerülethez, síma útja lesz, ott nagyon tisztelik a veres bolondot. Végre Kun László is hasznot hajt egyszer, nem hiába fényképezik le állandóan előről hátulról. Persze, ha fordul a rendszer, a hívek majd beverik a fejét, de úgy kell neki, miért ilyen marha, minek ugrik be a saját hazugságának. Az ember csak úgy legyen kommunista, ha kívülről nézi a dolgot, és humorosnak találja. Meggyőződésből és ingyen hülyeség. Zsófi azt mondja, először majd az életrajzát kell ismertetnie. Lelkére kötötte, hogy készüljön fel, jól gondoljon át minden apró részletet, mert sose lehet tudni, ki min akad fenn, mit kérdez meg tőle. No, őt kérdezhetik. Zsófi igazán a legbizalmatlanabb proletár, aki csak valaha a Nagy Lajos, azaz Belojannisz telepen a világra jött. S lám, Zsófi követi, mint a kiskutya, s amit mond neki, minden jó és szép. Nem is olyan rossz az, ha valaki árva. Zsófi kövér könnyeket szokott hullatni, mikor anya nélküli gyerekkoráról mesél neki. Anya, na még csak az kellett volna. Az úr, mint apácska mondaná, őróla is gondoskodott, nem csak a mezők liliomáról. Anya, Isten nyugtassa, a legjobbat cselekedte, mikor befordult a Kompalatiszába. Ha nem teszi, ő máig ott ragad Emecsén, aztán cuppoghat a sárban, mint a többi paraszt. Ki az ördög iskoláztatta volna? Anya maga is alig tudott írni-olvasni rendesen. Egyébként igazán nem mondhat rá semmit. Minta anya volt. Mintha csak tudta volna, milyen szüksége lesz rá ezekben a napokban. Egy valóságos, nincstelen, szegény paraszti származású, fél analfabéta anyára. Mivel ellensúlyozná atyját, a jegyzőt, akit ugyan még akkor elvitt a tüdővész, mikor ő a második évét töltötte be, és olyan szegény volt, mint az a bizonyos templom egere, de aki a kommunista szentírás szerint mégiscsak a nem kívánatosok közé számítódik. Zsófi azt mondja, azon sem múlik semmi, hogy az apja jegyző volt. A hangsúly majd anyára kerül, aki a vízbe fúlt. Az árva elvigyorodott, mert eszébe jutott az életrajza. Azzal is olyan formán van az ember, mint a gyászjelentésekkel, vagy az ifjúsági kiadású könyvekkel. Mikor gyerekek voltak, apácska sosem engedte meg nekik, hogy a klasszikusokat eredetiben olvassák. Hanem ha meg lehetett szerezni a művek ifjúsági kiadását, azokat adta a kezükbe. Amikor felnőtt, óriási gaudiummal olvasta újra a regényeket a maguk eredeti mi voltában. Az, aki valaha az ifjúság számára átdolgozta őket, úgy kiherélte a műveket, hogy a szerzőnek nagy fáradtságába került volna ráismerni az alkotásokra. Minden benne volt pedig, csak hogy minden másképpen, szelídebben, mindennek más volt a hangulata. A gyászjelentés is ilyen kiherélt irat, hát még az életrajz. Az övé valóságos irodalmi remekmű. Atya a jegyző, puskini kedély, a parasztság is tápolója, aki úgy mutatta meg, mennyire a dolgozó néphez húz, hogy hitvesét is, Kozma Juliannát a summás parasztok közül választotta. Ide az igazság kedvéért azt kívánkoznék, hogy Kozma nagyapa, Anzsu szerint, aki járt Emecsén, vasvillával kergette a jegyzőt a kertek alatt, mikor a lányának már nagyon megkurtult a szoknyája. Isten éltesse Kozma nagyapát. Állítólag még megvan valamerre, ha tudná, hogy TSC tag, meg is látogatná. Azt ezek után minden vezetőségi tag megértheti, hogy egész életében árva lévén anyát keres magának anya helyett, s ezt az anyát a pártban véli feltalálni. Megint elnevette magát. Hát azért, ha választani kell a párt és Janka között, inkább csak a párt mellett marad. Mert a párt a kenyér mellé vajat is ad, és éppen elég volt már a tanítóskodásból. Miért más üljön mindig a kulturális ügyosztályon, vagy a megyei tanács oktatási osztályán? Majd megveszett 900 forintért kiordítani a tüdejét. Az Isten is szakfelügyelőnek teremtette, minimum. De jól is fogalmaz, folyamatosan színesen beszél, a memóriája közismert. Miért ne kerülhetne fel Pestre, a sajtóhoz, vagy valamelyik minisztériumba? Az árva nem aggódott. Ahogy meggyőzte Zsófit, a szakszervezet elnökét, ezt a bizalmatlan fruskát, aki télidőn fekete patentharisnyában jár, és annyi humora sincs, mint egy csirkének, meggyőző mindenkit. Itt csak egyetlen izgalmas pont lehet, ha a most végzett Csabai, az a pesti kölyök, elkezd kérdezősködni. A többi tanító, tanár jó részt mind ide valósi, vagy évek óta él már a városban, azok nem fogják molesztálni. Mind nagyon jól tudja, hogy mamácska bolond volt. Apácska a légynek sem vétett soha, s hogy Kun László a városi pártszervezet jobb keze. Csabaitól fél. Az olyan hideg szemű, firtató pesti. Annak még minden új lesz. No mindegy, csak megfelel neki is. Egyébként minden rendben van. A 40 tagú tantestület 11 párt tagja közül 5 külön-külön oda ment hozzá, amikor már jobban megismerték, és szépen megkérte, ne gondoljon róla rosszat amiatt, hogy belépett a pártba. Valaha szocdem volt, aztán muszáj volt egyesülnie. Gyulait az űzte be, hogy valamikor a kisgazdákhoz tartozott, egynek meg valami nagy baj volt az apósával. Zsófi, a Nagy Lajos telepi Zsófi volt az egyetlen köztük, aki komolyan vette ezt a mókát. No meg Szabó Szabolcs, a krisztusi kedély, aki légnyomást kapott a háborúban. De Szabó Szabolcsnak zsidó a felesége. Nem, itt nem lesz baj. A többi meg örül majd, hogy ő is hozzájuk csatlakozik. Csak Csabai ne köpjön a tálba, mert az nagyon kínos lenne. A tagjelöltség ideje gyorsan elrepül, közben meg majd tájékozódik mindenfelé. A tagjelölt majdnem olyan már, mint az igazi tag. Szegény Zsófi, ha tudná, hogy voltak éppen mik a tervei, titokban bizonyosan abban reménykedik, hogy elveszi feleségül. Hogyne, ha bolond lenne. Óvatosan csinálta ő ezt. Zsófi nem vethet majd semmit a szemére. Ő mindenkihez egyformán nyájas volt. Zsófihoz csak panaszkodni járt, és tanácsot kérni tőle. S ilyenkor Zsófi átszellemült a saját fontosságától. Nem, ahhoz már nem olyan fiatal, hogy valami hibát kövessen el. Nem vét az erkölcs ellen, nem kezd viszonyt Zsófival, még csak meg se fogja csókolni. Szerencsére nem is nagy a kísértés. Isten őriz, azt a széles parasztarcát, fúj! Tanulmányozta ő, milyennek képzeli az új irodalom a haladó értelmiséget. Az igazi pozitív hős jó, bátor, szenvedélymentes, de nagy feladatokra vállalkozik, áldozatkész, önzetlen, és szereti a hazát. És főleg erkölcsös. Csabai megkérdezheti, hogy milyen a családjával a viszonya. Akkor majd Kun Lászlót állítja az előtérbe, ő nagyon megfelelő családtag. Kun László már 45-ben, mindjárt az Annuska eltűnése után felismerte, mire van szüksége országunknak. S mivel alkotmányunk biztosítja a polgárok lelkiismereti szabadságát, Kun László azonnal azon iparkodott, hogy egyengesse az egyházi és az állami érdekek különválasztásának útját. Kun László volt az első békepap az országban. Az első nagy prédikációja után 39 olyan levelet kapott, amelyben részint csirkefogónak titulálták, részben közölték vele, mi lesz a sorsa, ha egyszer megfordul a kocka. Szerelmes Isten, mennyi még a reakciós ebben az országban? Ha valami csak ugyan történik, egyelőre minden esetre kilóg a házból. De aztán, ha majd a hullámok elcsitultak, hazajön, mert nagyon kíváncsi rá, mi lesz a familiával. Amilyen múja egy nemzet ez, bizonyára csak jól összeverik a veres bolondot. Pedig elmenne a temetésére, nagyon utálja őt is. Apáról csak annyit fog mondani, hogy szerencsétlen körülményei megtörték, s idő előtt visszavonult mindentől. Janka nem számít, ő Kun Lászlóval együtt tesz ki egyet, s bár ő beleírta az életrajzba, hogy nevelőapja kisebbik lánya 9 évvel ezelőtt megszakította az érintkezést a családdal, nem valószínű, hogy épp Annuskával kezdjék a kérdezősködést. Ha csak az a hülye Csabai nem. Az még képes lesz azt hinni, hogy Annuska valami politikai ok miatt szökött meg hazúról, s a tanítók mind kíváncsiak, még majd hagyják beszélni. Ej, ördög vigye Annuskát! Csak ugráljon Csabai, majd Annuskát is megmagyarázza. No, nem az igazságot fogja mondani, az igazság magában nyers és alaktalan. Azt meg kell komponálni előbb, mint egy zeneművet. Annuska azért távozott a szülői házból, mert világnézete nem felelt meg a papi ház légkörének. Ez nagyjából így is van. Erre akár meg is esküdhetik. Erre még az a szent Janka is megesküdnék. Annuska Bár nem tudja a címét, mert apácska megtiltott vele minden érintkezést, már 45-ben kapcsolatot keresett a munkásmozgalommal, és hogy eszméinek élhessen, Pestre távozott. Csak nem ismeri Csabai véletlenül. Iszonyú volna. Mindegy, ő akkor is így tudja. Ő nem tehet róla, ha rossz emberek félrevezették egy ilyen szegény árvát. Annuska elég demokrata volt mindig, tetszenék a kommunistáknak. Zsófi bizonyosan szeretné, mert Annuska is szerette az olyan alja embereket, mint Zsófi. Ha egyáltalán tud szeretni valakit, akkor azt a vén csirkefogó Anzsut szereti. Persze, az azért nem lesz nagyon felemelő pillanat, mikor apácskának meg kell mondania, hogy belépett a pártba. Apácska minél öregebb lesz, annál jobban ragaszkodik az elveihez, és annál jobban gyűlöli a kommunistákat. Majd valahogy megmagyarázza neki, ő mindent meg tud magyarázni. S ha véletlenül olyan sebet ejtene az apácska érzékeny szívén, hogy nem kapna bocsánatot, akkor... Ez az életforma úgyis tarthatatlan, meddig lakik még a parókián. Ha sikerült kikerülni az iskolából, és valami értelmesebb állást kap, úgyis elköltözik. Építtet magának lakást, mint Szabó Szabolcs. Ide nem lehet nőt se hozni, egyáltalán még vendéget se lehet fogadni. A barátaival valahol a városban kell találkoznia. Különben is, ha tagjelölt lesz, minden népfrontos enyhülés ellenére sem lakhatik ebben a házban. Előbb párttagság, aztán pénz, aztán pozíció, aztán új lakás, aztán Isten hozzád kapufélfa, torzsalkodjanak nélküle. Milyen szerencse, hogy a veres bolond is, apácska is mélységesen vallásos férfiú, mert a hitbéli meggyőződés féken tartja iszonyatos szenvedélyeiket. Ha csak egy kicsit kevésbé vallásosak lennének, valamelyik meggyilkolná a másikat. Egyelőre Kun László az erősebb. Apácska határozott tilalma ellenére kapcsolódott a békemozgalomba, s mikor apa végighallgatta az első ilyen értelmű prédikációját, kirohant a templomból. Nagy botrány volt, akkor kellett apának nyugdíjba mennie. Kun Lászlótól egyébként igazán szép, hogy megtűri a parókián. Kotormán, a káplán, minden héten példálódzik, hogy az ómalom mellől kell naponta begyalogolnia. Persze apácska lakik a kancellárián, s a káplánia iroda lett. Hogy mondja meg apácskának? Majd kitalál valami megfelelő formát. Szerencse, hogy Annuska nincs itthon, mert Janka mindenre csak bólint. Kun László pedig méltóságán alulinak érzi, hogy beleszóljon bármilyen házbeli ügybe. Annuska bezze kinyújtaná a nyelvét, és valami borzasztó szót kiáltana neki. Annuska. Megint el kellett nevetnie magát, ha arra gondolt, hogy Annuska politikai ellentétek miatt hagyta el a parókiát. Ezt a részt még gondosabban ki kell dolgozni, itt minden szónak súlya lehet. Nem szabad, hogy azt higgyék, hogy az ő házukban bármikor is rossz volt a légkör. Neki mindenképpen hálásnak kell lennie a papiránt, aki felnevelte, ruházta, tanítatta, s jobb, ha apácska derék, de boldogtalan ember, s Annuskával sem azért került összeütközésbe, mert Annuska a munkásmozgalom iránt érdeklődött, hanem mert nem volt elég vallásos a lánya. Így jobb lesz. Apától elvégre senki sem kívánja, hogy ne legyen hívő, mikor pap. A tanítók mind vallásosak. Még Zsófi is biciklin jár köntösbe a szomszéd faluba úrvacsorát venni. Még talán rossz vért szülne, ha apácska nem volna elég vallásos az ő ábrázolásában. Annuska azonban lehet ateista. Annuskának teljesen mindegy. S elég vad gyerek volt, elhiszik róla. Persze azért nem bánná, ha nem kérdezősködnének sokat. Ez elég nehéz nap lesz. Előbb a temetés, aztán a taggyűlés. Zsófi megkérdezte tőle, hogy a pártvezetőségi ülésen milyen napot tűzzenek ki a taggyűlésre. A mai napban állapodtak meg. Honnan tudhatta volna még akkor, hogy mamácska közben meghal? Most már mindegy, majd túlesik rajta. A temetés Annuskával súlyosbítva minden esetre mulatságos lesz. Mikor is szökött meg az a lány? 45 tavaszán. Akkor indultak meg az első vonatok. Igen, most már pontosan emlékszik rá, hogy pénteki napon, péntekre virradóra szökött el. Apácska mindig pénteken írta meg a vasárnapi szentbeszédet, s aznap elmaradt a prédikáció írás, olyan nagy volt a felfordulás, a tanácstalanság. Úgy kellett apának, minek verte össze előző nap? Nem mintha sajnálná, eszében sincs. Annuskának felőle bárki összetörheti valamennyi csontját, de azért mégis lehetetlen, hogy egy felnőtt, erős férfi nekiálljon megverni egy 20 éves lányt. Az árva az iskolában a hangjával meg a személyével tartotta fenn a rendet. Sose nyúlt a gyerekekhez egy ujjal sem. Szünetben a két legcsintalanabbat a karjára fűzte, a verekedőket maga köré csoportosította, úgy sétált velük. Aki csak rájuk nézett, elgyönyörködött, milyen szép kép a hivatásáért lelkesedő fiatal tanító. Hogy is ne majd még verni, inkább sétálgat, és olyan kedves, mint egy ifjú anya. Nincs gyerek, aki ne szeretné, a szülők meg tűzbe mennének érte. Ez csak idegrendszer kérdése. Ha az ember elég makacs és elég türelmes, meg tudja fogni és fékezni az osztályt. Milyen megható lehetek, mulatott magában az árva. Akár Jézus a gyerekek közt, engedjétek hozzám.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péter eseménye. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakali.
1: Foszti fiú
3: esetet.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában. Minden szombaton délután 1 órától. Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. A UNICEF Magyarország az ENSZ-Genfi egyeztetésén hívta fel a figyelmet a hazai gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a mentális egészség válságára. Mészáros Antónia ügyvezető igazgató konkrét reformjavaslatokat ismertetett a novemberi vizsgálatot megelőzően. A szervezet adatai szerint a gyermekvédelmi gondoskodásban élők közül sokan szegénység miatt nem nevelkedhetnek a családjukkal, és súlyos elhelyezési válság is tapasztalható a kórházakban rekedt kisgyermekek miatt. Emellett az oktatási rendszerben fennálló szakemberhiány, a szegregáció és a sajátos nevelési igényű gyermekeket érintő nehézségek is gátolják a felzárkózást. A mentális egészség terén az iskolások túlnyomó többsége küzd pszichoszomatikus tünetekkel, miközben az iskola pszichológusok egyre gyakrabban szembesülnek szorongással és depresszióval. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a magyarországi naperőművek kibervédelmét a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és partnerei vezetésével. A projekt célja, hogy korszerű adatbiztonsági és adatkezelési protokollokat dolgozzanak ki az 1 megawatt feletti kapacitású megújuló energiát termelő egységek számára. A fejlesztések során kiemelt szerepet kap a hálózati anomáliák korai felismerése, a gyorsabb incidenskezelés, valamint szükség esetén a mesterséges intelligencia alapú megoldások alkalmazása. Emellett a szakemberek képzésekkel és tájékoztató anyagokkal is támogatják az iparági szereplők kibertudatosságának növelését. A visszanemtérítendő támogatást egy konzorciumi együttműködés keretében használják fel a hazai energiaszektor biztonságának megerősítésére. Hegyi Zsolt vezérigazgató bejelentése szerint a MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. A javulást nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával, a balatonfüredi mozdonycsere technológiájának felülvizsgálatával, valamint a lassú jelek felszámolásával érték el. A nyári tapasztalatokat az augusztus 31-én kezdődő utószezonban is figyelembe veszik, így a modern Katica interrégió és a kék hullám vonatok továbbra is közlekednek. Emellett Tapolcáról kora reggel új IC minőségű Levendula Intercity indul Budapestre, az őszi időszakban pedig hétvégente a Tanúhegy vonatok is segítséget nyújtanak a kirándulóknak. A MÁV tájékoztatása szerint az utószezonban is számos nagyvárosból biztosítanak közvetlen kapcsolatot a Balatonhoz, kibővített kerékpárszállítási kapacitással. Átadta szakmai kulturális javaslatcsomagját a Magyar Színházi Társaság pénteken a Budapest Báb Színházban tartott évadnyitó szakmai fórumon Karácsony Gergely főpolgármesternek és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárnak. Bodor Johanna elnök ismertetése szerint a 145 pontos átfogó koncepció és a 17 munkacsoport által kidolgozott anyag egy új előadó művészeti törvény alapját képezheti a színházi világ megújításához. Karácsony Gergely beszédében hangsúlyozta Budapest színházi sokszínűségének értékét, valamint a független társulatok támogatásának és a kiszámítható fenntartói struktúrának a fontosságát. Nagy Ervin államtitkár kiemelte a Párbeszéd jelentőségét és ígéretet tett az európai szabványokhoz igazodó színházművészeti etikai kódex, valamint a zaklatási ügyek megoldására szolgáló keretrendszer közös kialakítására. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmét, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki Mohácson. A Nemzeti Bank tiszteleg a csata hősei és áldozatai előtt, még a korlátozott példányszámú érméket Endrődi Zoltán tervezte. A Magyar Posta által kibocsátott bélyegblokk keretrajzán egy 1526-os fa metszet látható, a bélyeg képeken pedig II. Lajos arcképe és a csatát ábrázoló festmény részlete jelenik meg. Az ünnepnapon tartott mohácsi eseményen részt vett Sipos Tompa Levente, MNB alelnök, Németh Emil postaigazgató és Pávkovics Gábor polgármester is.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Kedves hallgatóink, regélő utazásunk következő helyszíne a Bocskai kert. Nemrégiben ugyanis a Hímez Magyar Alapítvány Bocskai kerti székhelyén rendezték meg a Hazádnak rendületlenül elnevezésű konferenciát és a Körbeölelt Szóza című szabadtéri kiállítást. A találkozón bemutatták Vörös Marti Szóza című versének Furtay hímzéssel elkészült hat alkotását, amelyet rövidesen az Ausztráliában élő magyarság is megismerhet. Ugyanakkor a Bocskai kerti székhely kultúrtörténeti zarándokhelyként működik. Műsorunkban először Petrányi Szőr Annával, a Reku Alapítvány elnökével, a program főszervezőjével beszélgetünk. Hogyan jött létre a mai esemény?
2: A 2000-es évek elején Pál Zoltán, a Terézvárosi Képtanyelv igazgató asszonya megért arra, hogy fogadjam Wigner Jenő, Nobel-díjas fizikus leányát. Arra gondoltam, hogy megmutatom a Kossori Gimnáziumot, a Király utcai otthonát bejárjuk. Ugyanakkor mindenképpen Vörös Marti Mihályról szeretett volna velem beszélgetni. Elmondtam, hogy az édesapjának, a legkedvesebb tanára, Lász tanár úr, azt javasoltam, hogy memoritereket tanuljon Vörös Martitól, és a tudományos kutatásai és eredményei majd a memoriterek ismételgetése közben fognak eszébe jutni. Hogyan jutunk el a szózatig? Úgy, hogy óriási feszültséget okozott, belső feszültséget, Hazádnak rendületlenül léthíve ó magyar, illetve itt élned halnod kell, mert a 20. század nem mindig tette lehetővé, az itt élned halnod kell.
1: Hogyan jutott el a Furtay hímzéshez?
2: Ott a Duró Ildikó sógornőm, házi orvos Furtán, Furta község házi orvosa, így pontos, és ő mutatott be Török Imréné Erzsébetnek, illetve a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület elnök asszonyának, Csordásné Erikának. Így jutottam a Furtay hímzések közelébe, és miután Szingapurban és Hollandiában bemutattuk a körbeölelt himnuszainkat, a matyóval körbeölelt himnuszainkat, úgy gondoltam, hogy az 1836-os évfordulót figyelembe véve, hiszen a szózat idén évfordulós, készüljenek el a Furtay szózatok, illetve a Furtay körbeölelt szózat sorozat.
1: Könnyen rá lehetett venni a Furtay asszonyokat, hogy ezt meghímezzék?
2: Nagyon boldogan hímezték, miután megnyertünk korábban egy pályázatot a házi áldásra, pontosan Hímez házi áldás, ez volt a pályázatunk címe. Úgy gondolták, látva a szingapúri és a hollandiai példát, hogy diaszporában gondolkodva 15 millió magyar örülhet a szózat új megjelenítésének.
1: Ennek a mai napnak az egyik eseménye, vagy az egyik része volt az, hogy itt Bocskai kertben, a Bodai utcán a kerítésre rákerültek a Furtay hímzés képei. Egyfajta kerítésmúzeumként is funkcionál mindez, és ezt Kávási Koppány készítette.
3: Igen, ezt én készítettem a két társammal. Igazából ezek előre legyártott 3D-s elemek, amit ezekről a kerítésekről tudni kell, ezek egy ilyen ipari kerítések. Én azt mondom, hogy igazából mi csak a vásznat adtuk a szózatos hímzéseknek.
1: Mennyire látványos mindez?
3: Azt mondom, hogy a maga kategóriájában szépnek mondhatom. Ez inkább egy ilyen egyszerű polgári kivitelezésű kerítés.
1: Mit jelent azoknak, akik meglátják, vagy ide látogatnak?
3: Inkább alá dolgozik ennek a kiállításnak, szóval nem akarja elvinni a sót a hímzett szózatról.
2: Szép irodalmi zarándok helyé szeretnénk tenni a Bodai út 24 szám alatti otthonunkat, ahol egyébként jelenleg kárpátaljaiak élnek. Nagyon fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a ház és ez a kert volt Móricz Zsigmond, Németh László és Lükő Gábor találkozó helyen. Lükő Gábor néprajztudós, Móricz Zsigmond és Németh László író. Mégpedig azért, mert Gulyás Pál unokabányán, a Baumgarten díjas költőíró és műfordító látta őket vendégül, illetve Lükő Gáborral rokonságban is volt.
1: Mennyire különleges egyébként ez a kerítés? Van ilyen? Szoktak ilyet készíteni?
2: Mert hogy Kávási Koppány, Kóta Bálint és Kóta Bence ennek a kiállításnak a látványtervezői.
3: Ez igen, ez egy különleges, hisz nem mindegyik kerítést szoktuk így feldíszíteni. Nem mindegyik bír ilyen látvány elemekkel.
2: De gyakorlatilag, amit mi a Bodai COVID-24 alatt a Bocskai kertben létrehoztunk, az egy szabadtéri állandó kiállítás. Csak azért nem mondom, hogy állandó kiállítás, mert lehet még más ötletünk is. Jelenleg a körből lett szózat sorozat, a Fortai körből lett szózat sorozat várja szeretettel az iskolásokat és más érdeklődőket. Tehát a két háziáldás a kaput díszíti, majd következnek jobbra és balra a körből lett szózatok. Azt még nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy mindez a miniszterelnökség és az Agrárminisztérium támogatásával jött létre, tehát a Bethlen Gábor alap és a Hungarikum Bizottság támogatta a kerítésmesterek és a fortai hímzők munkáját.
4: Ennek a napnak a másik eseménye egy könyvbemutató volt.
2: Dr. Szőr Árpád a testvérem, és bemutatta a népi szecessziós kerámia gyűjteményét. Azért kuriózom, mert nemrég a zsoldai kiállításon láttam, és több száz műtárgyból összesen 2 darab népi szecessziós kerámiával találkoztam. Úgy érzem, hogy Árpád munkája tabu döntögető is, mert nagyon sok művészettörténész megkérdőjelezi azt, hogy egyáltalán létezik-e népi szecessziós irányzat, vagy csak az nem lekicsinlő, hanem kizárólag magyar vagy erdélyi szecesszióról beszélhetünk. Árpád népinek vagy magyarosnak mondja, és nyilvánvalóan nincs köze jelen esetben, már nagyon tiszteljük az erdélyi szecessziót, mert ő például a hódmezővásárhelyi és mezőtúri kerámiákkal foglalkozik.
4: Miért fontos egy ilyen nap, amikor ennyi kulturális esemény fonódik össze?
2: Úgy érzem, hogy ez egyfajta csapatépítés is, hiszen megszólalt az eseményünkön Gyarmati István, aki ugyancsak unokatestvérünk, Gyarmati Kálmán, polgármester úr közbenjárására lett Bocskai kert önálló község. Tehát Szőlő Sándor polgármester úr után Gyarmati István szólalt meg, és a csapatépítésről annyit, hogy ő nemrég Bor Ferencéknél volt, és a pásztorcsillagászatról adott elő a bibliai időktől napjainkig Székesfehérvárot, tehát ezért tartom fontosnak megjegyezni, egy nagy baráti körben, a családban gondolkodunk, és ez úgy érzem, hogy egyáltalán nem baj, hogyha hálózatot építünk az értékek mentén.
4: Szóval külső embereknek is ugyanakkor?
2: Természetesen, hiszen nem kizárólag a barátainkat és a rokonainkat, családtagjainkat hívtuk meg, meghirdettük az eseményt, és üzletemberek, antikvárium tulajdonosok, testnevelő tanárok, házi orvosok is megtisztelték rendezvényeinket. Azért rendezvényeinket mondtam, mert akár két különálló eseménynek is tekinthetjük a körből lett szózatkiállításunkat, valamint Dr. Szőr Árpád testvérem népi szecesszióra vonatkozó előadását.

0: találkozón Szüllő Sándor bocskai kertpolgármestere köszöntötte a megjelenteket.
1: Én úgy gondolom, hogy ezen a szép, verőfényes tavaszi napsütéses délután minden feltétel adott ahhoz, hogy egy remek programokból álló rendezvényt sikerül itt megszervezni. Az elismerés, a köszönet, a tisztelet és a hála kell, hogy visszaköszönjön beszédemben, hiszen elismeréssel tartozunk azért, hogy a kuratórium elnöke Anna, aki megálmodta, volt energiája megszervezni, megszerezte hozzá a forrást, és megvalósította ezt a rendezvényt, és megnyerte a rendezvénynek a remek programjaihoz azokat az előadókat, amelyeket a későbbiek folyamán önök is meg fognak hallgatni. Mindenképpen becsülésre méltó ez a dolog, hiszen a hagyományaik azért vannak, hogy ápoljuk őket. A programokból kitűnik az, hogy milyen gazdagok vagyunk mi magyarok, milyen sok kincsel rendelkezünk, legyen ez irodalmi, legyen ez népművészeti, művészeti, milyen sok kincset hagytak ránk elődeink. Gondolom Vörös Marti Mihálynak is az életútját, munkásságát fogják méltatni, fogják elemezni, be fogják mutatni azokat a fontos, hangsúlyos életének azokat a periódusait, amelyek jellemzik őt, hiszen őre úgy emlékez, hogy a drámaíró óriás, a költő, aki egyébként a polgár élet mellett, ugye ügyvédként, majd később szerkesztőként, egy újság szerkesztőjeként találta meg azt a biztos forrást, ami után tudott nagyobb teret szentelni munkásságának. Tehát tisztelt hölgyeim és uraim, a köszönet az, hogy Bocskai kertben valósulhat meg ez a rendezvény. A tisztelet az, hogy megtisztelnek bennünket, és Bocskai kert egyébként is mindig is híres volt arról, hogy kulturális téren kiemelkedő rendezvényeknek adott otthon. És a büszkeség, amely eltölt azzal kapcsolatban, hogy vannak élő, kapcsolódó személyek a Bocskai kerthez, itt a rendezvényhez is, és ha elmondom azt, hogy a szőrcsalád tágabb és szűkebb értelemben véve Bocskai kertben mindig is az értéket, olyan családok képviseltek, akik értik, ismerik és támogatják a kultúrát. Jó példa erre természetesen az itt jelenlévők, de kérem engedjék meg, hogy néhány szóban kitérjek dr. Gyarmati Kálmánra, aki a településünk első polgármestere volt, és a 13 év alatt nagyon sokat tett a településünk épített és kulturális fejlesztésért. Nagyon sok híres, jól sikerült program, rendezvény kötődik a nevéhez, amelyet hálával és tisztelettel tartozunk. Nem beszélve arról, hogy mielőtt polgármester választották Kálmán bácsit, 16 évig vezette ugye a Kölcsei Központot, ahol egyébként a Kodály kórussal bejárta a világot, Toronto kulcsa, Párizs, legalább 5-ször volt Japánban, Hiroshi Koizumi kormányzóhoz. Én büszke vagyok arra, hogy együtt dolgozhattam Kálmán bácsival, a polgármester voltam 2 cikluson keresztül, tehát csodálattal tekintettünk rá, öröm volt hallgatni a beszédét, rendkívül felkészült, sokrétű és nagyon intelligens ember volt, aki egyébként, tehát a felsorolt munkásságán keresztül mindig is jó hírét keltette, jó hírét vitte a magyar kultúrának, Magyarországnak és Debrecennek. Azt megelőzően, hogy iskoligazgatóként, pedagógusként nevelte, tanította, okította a gyerekeket az adott szaktárgyakra és a kultúrára. Tehát rendkívül hálásak vagyunk ezért Kálmán bácsinak, emlékét őrizzük, díszpolgárunk is természetesen, mert az az örökség, amit hagyott részünkre, számunkra példaértékű és követendő. Visszatérve a mai rendezvényre tisztelettel, én is rendkívül hálás vagyok azért, hogy ilyen színvonalas kulturális programok valósulnak itt meg, hiszen ez a kiállítás, amely a kerítésen található a furtaiak részéről, vagy az a könyv bemutató, amely a népi paművészet, a szecessziós részét kívánja bemutatni, ez is mint Bocskai között, hiszen professzor úr, Szőr Árpád, aki amatőrként, de rendkívül felkészült emberként egy könyvben állította össze ezeket az értékeket, mind-mind említésre méltó, becsületre méltó, és azt mondjuk, hogy ezzel mi gazdagabbak vagyunk.
0: Gyarmati István ökológus beszédében az összetartozás és a hazaszeretet fontosságát emelte ki.
2: A mai megemlékezés címe egy költemény első sora, amely generációk óta ott él a magyar emberek szívében. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Ezt a gondolatot Vörös Marti Mihály fogalmazta meg Szóza című költeményében. Nem véletlen, hogy ezek a szavak ennyire mélyen belénk ivódtak, mert a haza iránti hűség nem csak a történelem nagy pillanataiban mutatkozik meg, hanem a mindennapokban is. Abban, hogy hogyan őrizzük meg közösségeinket, kultúránkat és nyelvünket. Számomra ez az alkalom személyes emlékeket is felidéz. Édesapám, dr. Gyarmati Kálmán hosszú és eredményes életút után, amiről hallottunk néhány gondolatot, 1993-ban 66 éves korában lett Bocskai kert első polgármestere, amikor a település elnyerte önállóságát. Egész életében a kultúra ügyét szolgálta, pedagógusként, szervezőként, közéleti emberként. Polgármesterként is számos kulturális rendezvényt kezdeményezett és támogatott itt Bocskai kertben is. Munkáját a Magyar Kultúra Lovagja címmel is elismerték. Ő mindig hitt abban, hogy egy település igazi ereje az emberek közösségében, a közös célokban és a kulturális értékek megbecsülésében rejlik. Folytatva a sort, el kell mondanom, hogy Bocskai kert történetéhez a Szőr család neve is szorosan kapcsolódik, amelynek leszármazottja vagyok. Tulajdonképpen mi is a Szőrök lévén kerültünk ide. A házat, ahol most együtt vagyunk, egykor idősebb Szőr József iparművész tervezte és építette, aki egyébként a Debreceni Iparos Tanonciskola igazgatójaként is ismert volt. De természetesen nem maga a ház, ahol sok szép és emlékezetes órát töltöttünk, hanem a család és a népes rokonság, és az az igazi bocskaikerti hangulat, ami jellemző volt erre a néhai szőlős kertre, teremtették meg azt a szellemi és baráti közeget, amely sokakat ide vonzott, és amelyhez mi is kapcsolódtunk. Szőr József felesége Gulyás Pál költő testvére volt. A rokoni kapcsolatok révén a magyar irodalom több jelentős alakja is megfordult itt a Szőr család vendégeként, így jutott el ide például Móricz Zsigmond és Németh László is, aki egy darabig még itt is élt Bocskai kertben. Számomra mindig megható gondolat, hogy egy kis település egy család vendégszeretete révén hogyan kapcsolódhat a magyar szellemi élet nagy áramlataihoz. A családi gyökerek még messzebbre vezetnek vissza. Szőr Antal déd nagyapám hajdusámsoni rektortanító volt. Az ő felesége Veskóci Budaházi Anna, akinek révén rokonságba kerültünk a nagymúltú budaházi családdal. A budaházi, a szőr és a gyarmati család tagjai viharos történelmünkben mindig részt vettek a haza és a szabadság védelmében. Csak három példa. A hagyomány szerint Szőr Mátyás, ősünk, ott volt Eger ostroma idején a várvédői között. Ez feljegyzések is szólnak erről. Később pedig őseink az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején is a magyar függetlenség ügyét szolgálták. A szabadságharc idején egyik elődön Budaházi Zsigmond, a hajdusámsoni nemzetőrök kapitánya volt. Később pedig édesapám az 1956-os forradalom kapcsán a hajdusámsoni forradalmi bizottmányban vállalt szerepet. Az ilyen történetek számomra mindig azt üzenik, hogy a hazaszeretet nem elvont fogalom, hanem generációkon átívelő felelősség. És itt kell szólnom arról, ami mindannyiunkat összeköt, a nyelvünk. A magyar nyelv az a közös kapocs, amely összeköt bennünket, a bocskai kertieket és a Kárpát-haza más részein élő nemzettársainkat, akik megértik Vörös Marti költeményeit és más költőinket. Ezt most különösen erősen érzem. Feleségem jelenleg a Trianon óta Szlovéniához tartozó Muravidéken, Lendva városában dolgozik, a Petőfi Sándor program keretében, ahol a magyar kisebbség kulturális életét segíti. Ott minden nap látható, milyen fontos megtartó erő a nyelv és a kultúra, és milyen veszélyben van. Ez a mindannyiunk számára oly fontos kincs. A magukat magyarnak vallók száma sajnos Kárpát-medence szerte csökken. De amíg a nyelv él, addig vannak élő, értékhordozó közösségek, és addig van remény. És ahogy a beszédem elején kezdtem, a hazához, magyarságunkhoz való hűség nem csak a történelem nagy pillanataiban mutatkozik meg. Ott van a mindennapokban is, amikor ápoljuk hagyományainkat, vigyázunk nyelvünkre, és amikor felelősséget érzünk közösségeink jövőjéért. Talán ez a legfontosabb üzenet, amit ma magunkkal vihetünk, és még azért ökológusként és volt nemzeti park igazgatóként, hogy hazánk természeti értékeiért is felelősséget kell vállalnunk. Kívánom, hogy Bocskai kert közössége továbbra is őrizze ezt a szellemiséget, azt az összetartozást, amely múltunkból fakad, és amely jövőnk alapja lehet. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar!
0: Furta polgármestere Gácsi József a kistelepülés hagyományairól beszélt.
3: Furta egy kistelepülés, 1200-an lakunk, és a gyökereink ugyan mélyen ülnek, de paraszti gyökerek, egy egyszerű kis településről van szó, ahol itt a magasztos eszmék mellett azért itt a hétköznapokban éljük meg a hovatartozásunkat. Nekünk az emlékeink még mindig élők, nekünk a nagyszüleink, szüleink még mindig tudnak hímezni, tudják a furtai hímzést, és ami engem leginkább megilletett, vagy meghatott az az, hogy a Bihar vármegyének a túloldali része, ami már több mint 100 éve egy másik ország, egy onnan jött emberrel beszélgetve ugyanazt a jó kis ízes tájszólást tudja mondani, amit mink, és bizony a jó kis bihari ízes tájszólással ugyanazokat a dalokat tudta nótázni, hozni, amiket mi tanultunk a szüleinktől, tehát amit a határok elválasztottak, ezek a paraszti gyökerek így nem tudtak még így szétszakadni, és onnan is a magyar nemzetnek a fiai ugyanígy élik a mai hazánkat. Mi így őrizzük a magyarságunkat, egyszerűen józan paraszti ésszel, és bár közülünk is voltak olyanok, akik fasori gimnáziumba jutottak, de a többiek szépen otthon maradtak, és végzik a maguk kis furtai teendőiket, őrizve a nemzetünket az alapjaiban.
0: Bardóczi Orsolya előadó művész Benedek Elek ükunokájának előadását hallják.
4: A 19. század hajnalán ajándékozta meg nemzetünket a gondviselés Vörös Marti Mihállyal. Ő volt az a költő, aki szakítani tudott a múlton való borongással, és hinni kezdett a jövőben, a magyar nemzet jövőjében. Benedek Elek gondolatai következnek most. A szózatnak rendkívüli volt a hatása. Hitet öntött a csüggedő lelkű magyarba. Hitet, mely gyökeret vert a lelkekben, s munkára tüzelte a tétlenkedőket. Hitvallásunk lett, hogy a nagyvilágon, e hazán kívül nincsen számunkra hely. Áldjon vagy verjen sorskeze, itt élnünk, halnunk kell. Ha semmi más nem ír, ez az egy költemény halhatatlanítja Vörös Marti nevét, mint kölcseiét a himnusz. Írhattak és írhatnak még költőink a szózatnál költői tekintetben tökéletesebb, hazafias költeményeket, arról a helyről, amelyet ez a költemény a magyar ember lelkében elfoglalt, ki nem szorítják. Még akkor sem, ha nemzeti küzdelmeink véget értek. Széchenyi fellépése a nemzetet újjáteremtő munkájának hatása új irányt adott hazafias költészetünknek. A múlton való borongás, a csüggetek kesergés hangjai lassanként elnémultak, s a nemzet jövendőjében való erős hit szólalt meg a költők lantjain. Maga Vörös Marti a szózat mellett egész sorát írta az ódai szárnyalású hazafias költeményeknek. Mint egy lépést tart Széchenyivel, s a haza jeleseivel, kik a nemzet ébresztésén, a nemzeti öntudat ápolásán, a nemzet erkölcsi és anyagi erejének fejlesztésén munkálnak. Fel-fel sír a lelke a nemzet elmaradottságán, a nemzeti érzés lanyhaságán, kiméletlen gunnyal ostorozza a maradiságot, az idegen lelkűséget. Meg-meglepik bal sejtelmek, el-elfogja lelkét a csüggedés, a váltakozó események hatása alatt, de a nemzet jövőjébe vetett hit állandó forrása maradt költészetének, s megújult hittel kiáltja kölcseivel, de néked élni kell, ó hon. A költő megértette korát, s a kor megértette költőjét. A hatás, melyet Vörös Marti hazafias költészete az ébredező nemzetre tett, nem volt múló hatás. Most engedjék meg, hogy befejezésül elmondjak egy verset Benedek Elektől. Én azt gondolom, hogy ez a vers megerősíti Vörös Marti üzenetét. A végtelen nagy pusztaságban kereng a vinsas egymagában. Szállhatna fenn az égi tájon, de vonja vágya, hogy leszálljon, ahol tisztes öregkort ére, a szép magyar föld kebelére. Leszáll a vénsas, nem törődve, hogy hóborult az anyaföldre. Szárnyát a szél megborzogatja, hideg havat szemébe csapja, s tovább repülni mégse készül. Megáll egy helyben, nagy merészül. Nem jajdul fel síró panasszal, de szép, de jó volt itt tavasszal. Tavasz vagy tél, itt a hazája. Hó vagy zöldjep leszáll reája, fagyos göröngy hiába vérzi, a föld melegét mégis érzi. Feje felett csúf károgással, teménytelen sok varjú szárnyal. Vén bolonsasra nyelvet öltnek, nézd, hogy örül a havas földnek! Várhatsz, bolonsas, míg kibúvik meleg odvából egy-két kuvik. Hallgat a vénsas, fel se nézve csak áll és hallgat, megigézve. Károgj, élősdi,
5: károkhatsz bátran. Tőletek én mást úgyse vártam.
6: Gondolja, de szóval nem mondja. Hadd legyek én e föld bolondja.
5: E szép magyar föld mi, ti néktek? Ha nincs mit falni, tovább léptek. Hernyót se látnátok rajta ti, az ekevas, ha nem szántana ki. De én örökké szépnek látom. A legszebbnek egész világon. Hozzá!

0: Katyai Istvánné vagyok, Galgóczi Anikó. Debrecenből jöttem a Bocskai kertbe, hogy megtekintsem ezt a szép kiállítást, amit most lehetőségem volt. És érzelmileg gazdagabb lettem, mert olyan egyedi alkotással ismerkedtem meg, amivel eddig nem volt szerencsém, ugyanis furta egy kicsit tőlem távol állt. Az egyetemi évek alatt én nekem a svábok kutatásával kellett foglalkozni, de tegnap időutazásom volt részem, mert furtán voltam, és visszautaztam egy kicsit az években, megismerkedtem különböző alkotásokkal, Juhász Julianna, Juhász Erzsébet munkáival, ami egy egyedi szépséget, egyedi motivumvilágot mutatott be a maga egyszerűségében. Ez a motivumvilág, amit asszonyok létrehoztak, egy gondolattal tudnám kifejezni, vasalvető. Van a magyar kézimunkában valami különös méltóság. A legszegényebb házfalán is ott ül, virít, egy párna, egy kutó, egy abrosz, mintha az asszony keze a mindennapok szürkeségéből kiemelni a lelkét, és megmutatta, hogy van benne Istenhez vezető rend. Ez a szép kis gondolat arra vetített engem tegnap vissza utazásban, hogy ez a sok dolgos kéz furtán a nagy szegénységbe milyen nagyszerűket tudtak alkotni. És a mai 20. században tovább is tudták adni ezt a hagyományt. Megjelennek a ruhákban, megjelennek az ingekben, táskákon, látom a polgármester úrnak a nyakkendőjén, és az a szekű motívum, ami a hűség, a fehér jelzés, a hűség, a gondos kéz, ez mind munkálkodik, és mind visszatükröződik, és ezért teszi gazdaggá a jövőnk nemzedékének a lelki világát, és az enyémet is hozzátettek.
1: Török Imréné vagyok, Furtáról. Én Furtán is születtem. Én nagyon sokat hímeztem Erzsi néni, Juhász Erzsébet, az volt a népművészet mestere, ezt a lapos hímzéses mintát ő készítette, már őnek én jártam kisiskolás koromban a szakkörére, és utána is majd jártunk szakkörre, kiállításokra vittük, és én ezt nagyon szeretem hímezni, úgyhogy most ezek közül a elkészült szózatokat is, mind a 6 darabot én hímeztem. Közben a Hagyományőrző Egyesületnek csinálja a háziáldást. Én nagyon szerettem mindig is hímezni, és engem ez kikapcsol. Nagyon szerette érzni, a vadrózsa volt neki a legkedvesebb virága, meg a szegfű. És akkor még volt pöttyös rózsának hívtuk, akkor ne felejts, akkor tulipán, ilyen motivumokat alkotott össze, attól függött, hogy ő hogy tervezte el magának, és kézzel rajzolta ezeket. Mikor nagyon sok munkája volt, akkor pedig csináltak olyat, hogy papírra, hát már most pószpapírnak mondjuk, de még annak idején zsírpapírra csinálta, és akkor volt egy kiszurkáló gép, amivel a mintát ki lehetett szurkálni, és akkor főszetet csináltak ilyen festéket, a kék anyagra fehér festékből, a fehér anyagra kék festékből, és denaturált szesszel dörzsölték át a papírt, és így ment át a minta. Ezt nem kellett akkor annyit kézzel rajzolni, csak utána a denaturált szeszre allergiás lett Erzsnén, és úgyhogy azt félretették, és utána mindig csak megint kézzel rajzolt. Engem nagyon megnyugtat különben a hímzés, mikor hímzek. Külön a szöveg, meg megint szóval az egy nagyon szívbe hatoló, szeretettel hímeztem ki.
0: Nagyon jellemző volt a furtai asszonyokra a kontraszt hatás. Ezt a kontraszt hatást úgy érték, hogy a hallgatóik is megértsék. Ez a klasszikus, egy sötétkék vászonra fehér hímzőcérnával varták rá a motivumokat. Ezek a motivumok voltak a szekvük. A virágával, levelével egyszínű volt minden motivum. Ami még jelentősen kiemelte, hogy a széleit szakköltéssel, sűrű pelenkaöltéssel szegődték, szegőöltésnek emeztük, hogy ne elfoszlódjon az anyag. Hazárnak rendületlenül évforduló, ugye 2026-ban és 1836-ban Vörösmarty Mihálytól ott fogott és megfogott
2: fogalmazta ezt a nagyon szép szózatunkat, és ebben a munkában, hogy a hallgatók megértsék, megjelenik a hűségele a rózsa, megjelenik a szegfű, szintén az emberi lelki tisztaságot jelképezik, megjelenik a ne felejts, megjelenik az ibolya, és ezeknek mindegyiknek jelentése van, méghozzá érzelmi jelentés. Ez ad egy embereknek egy nagy kötődést, érzelmi kötődést, és egy hazafiasság jelképét. Piros színrel textiliára hímezzük, abban a piros színben, a háttér textiliában megjelenik az a igazi, mély érzelem, hűség, szeretet, hazához való ragaszkodás, és nem kell többet mondani, mert ez a hímzés magáról beszél. Mindent megtanálhatunk. Még egyet el szeretnénk, hogy nem minden terítő egyforma. A másságát azt adja, hogy van egy ritmikus fűzér lánc, vagy úgyis a virág fűzér, amikor ismétlődnek ugyanazok a motivumok. De egyéni elképzelés is megvalósulhat úgy, hogy csak a sarkában vannak a szekkük és az ibolyák, vagy a rózsák, vagy pedig nem kiemelkedik a felső, gazdagabban a felső motivumban, vagy a felső részben, alul pedig szegényesebben egy kis egy-két utaló rózsával, vagy sarokban megjelenő szekvűvel ábrázolják egyéntől függ. Nagyon szép, érdemes megtekinteni.
3: Mennyi idő alatt csinálta meg?
4: Először kettőt csináltam, az körülbelül olyan 2-3 hét, mert ugye nem csak ezt csináltam, hanem más egyebet is, és utána még készítettem el 4-et, mivel hogy tél volt, és kint nem volt más olyan munka, jobban tudtam haladni vele, így aztán egy ilyen elkészítése, ha a napi 8 órát mondjuk rá dolgozik, az ember egy hét kell neki. Régebben, ezelőtt vagy 50-ennyihány évvel nem ilyen volt a széle, hogy ilyen húroköltéssel vartuk, hanem horgoltuk a szélét. Úgy zártuk le, akár terítőt, akár milyen más egyebet.
2: És érdekesség kedvéért azt hadd mondjuk el, hogy Erzsike nénnek volt egy nagynénye, Juhász Julianna, aki a motivumokat a következőképpen rajzolta meg, látomásai voltak. Ez szájhagyomány útján tudom, hogy ugye egy bályokházban laktak, és éjszaka, amikor a felnézet ugye nem egyenletesen voltak a falak ugye elsimítva, és akkor megjelent neki egy-egy motivum, és másnap ezt papírra vetette, rajzolt a ceruzával, és létrejöttek a virágminták. Ezek a virágminták lapos öltéssel készülnek, tömörített, hogy elképzeljék a hallgatók, és száröltéssel készülnek el.
3: Híres a furtai hímzés, jellegzetes?
2: Ez a kontraszt hatás jellegzetes, de megjelent más formában is, ilyen, hogy fehér alapon a vászon piros hímzőcérnával, vagy megjelent úgy, hogy fehér alapon világos kék cérnával, és úgy is megjelent, hogy saját a alkotó, aki megmunkálta a terítőt, a kézjel, vagyis a monogramja bele hímezve. Nagyon jellegzetes, hogy most milyen a mai században, vagy mai világunkban, ezt úgy tudnánk továbbadni, hogy magát, a munkát oda visszük a fiatalsághoz, hogy ismerjék meg. Mert furta azért kiesik Debrecentől. A fiatalságnak előjön a számítógép, előjön a gyors telefon, tanulás, nyelvoktatás. Érdemes a hagyományt továbbvinni, mert ezt a lelkigazdaságot csak a hagyományőrzéssel tudjuk továbbadni.
3: Mi lesz a sorsa ezeknek a hímzéseknek? Mi történik velük?
4: Ezeket viszi Panni különben tovább kiállítani különböző helyekre és országokban.
2: Anna úgy tudom, hogy kiviszi Ausztráliába, és szorványosan kint élő magyaroknak fogja bemutatni. Nagyon örülök, hogy megismerkednek a kint élő magyarok, mert nekem is volt szerencsém olyan helyekre eljutni, ahol a magyar háziállás kint volt a falon. Az embernek egy mély érzelmi hidegrázás vonul végig, hogy őrzik, és az nekik egy fértőkincs. A hitben élő ember sokkal gazdagabb. Fértőkincs. A hitben élő ember sokkal gazdagabb. És ezt a gazdagságot magával viheti, vagy ha elfelejtődik, de ránéz a háziállásban, akkor nagyon hazaszeretővé, szülőföld szeretővé válik.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: like the party, cool.
1: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. A rendkívüli aszály miatti vízhiányokán csütörtökön megkezdődött a tiszalöki vízlépcső felvizének csökkentése. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy többlet vízhozamot vezessenek át a Tiszató, a keleti főcsatorna és a Körösvölgy irányába. Ezzel a lépéssel biztosítják Kisköre felsőn a magasabb vízállást, valamint a betárazott készletek hatékonyabb felhasználását. A jelenlegi alacsony vízszint és vízhozam miatt a tiszalöki erőmű nem tud működni, így a vízkormányzási feladatokat az igazgatóság vette át. A szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy a rendelkezésre álló vízkészleteket a lehető leghatékonyabban hasznosítsák a tartós szárazságban. Közel 4300 elsőéves hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a Miskolci Egyetemen az általános és a pótfelvételi eljárás eredményei alapján. A pótfelvételin 559 jelentkező nyert felvételt, amivel az intézmény országosan a 8. legmagasabb felvett létszámot ért el. A legtöbb új hallgató a gépészmérnöki és informatikai karon, valamint az állam és jogtudományi karon kezdi meg az évet. A legnépszerűbb szaknak a jogászképzés bizonyult, de az igazságügyi igazgatási és a villamosmérnöki szakok is sok hallgatót vonzottak. Az intézmény adatai szerint több képzésen is kiemelkedő ponthatár alakult ki, így például a kriminológia mesterképzésen a maximális 100 pontot kellett elérni a bejutáshoz. Pénteken ünnepélyesen megnyitották az 5. Színva Örökség napokat a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci területi székházában. A program sorozat megálmodója Fedor Vilmos köszöntőiben arra hívta fel a figyelmet, hogy a Színvapatak végig kíséri és összeköti a várost. A rendezvényen lokálpatriótaként összefogásra buzdította a papszeren álló egykori múzeumi és oktatási épület Miskolc első középületének megmentéséért. Kocsis Károly, az MTA Észak-Magyarországi elnöke szintén méltatta a város megismerését és megszerettetését célzó esemény sorozatot. A nyitónapon tudományos konferenciát, könyvbemutatót, valamint a Szimfónia Alapítvány növendékeinek és tanárainak műsorát is megtartották. A folytatásban horgászversennyel, a Színvapatak medrének tisztításával folytatódnak a programok. A rendezvény sorozat vasárnap zárul. A háromnapos ünnepség lezárásaként vasárnap ünnepi gála műsorra kerül sor az avasi református templomban. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kiemelt partnereként a Miskolci Egyetem idén is izgalmas kulturális élményeket kínál szeptember 5-e és 12-e között. A Cineversity keretében szabadtéri filmvetítések, beszélgetések és ingyenes koncertek várják az érdeklődőket a Csengei kertben, Lilafüreden, a Szeleta parkban és az Egyetem városban. A program kínálatában olyan alkotások szerepelnek, mint Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje, míg a zenei felhozatalt a 30Y és a Kis csillag fellépése gazdagítja. Emellett a Cinefest Adventure program sorozat természet- és sportfilmekkel, valamint a Miskolci Egyetemen rendezett Történetek ereje konferenciával is gazdagítja a fesztivált. A rendezvényen bemutatják a kárpátaljai magyar közösségről szóló Hajnali könycsepp című dokumentumfilmet, amely után közönségtalálkozót tartanak az alkotóval. Életének 83. évében elhunyt Nádas Péter Kossuth Díjas író, a kortárs magyar és európai irodalom meghatározó alakja. A Pozsonyi úti református templomban megkeresztelt alkotó életében a Biblia és a hit gyermekkora óta meghatározó szerepet játszott, felnőttként pedig Kisorosziban konfirmált. Első, 1967-ben megjelent kötetének címe is a Biblia volt, pályája során pedig olyan jelentős műveket alkotott, mint az Emlékiratok könyve és a Párhuzamos történetek. Munkásságát számos rangos hazai és nemzetközi elismeréssel, többek között József Attila díjjal és Kossuth díjjal jutalmazták. Írja református.hu.
3: Az
1: az időjárásról.
2: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néha zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Felvételt hirdet a Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium.
2: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést. Ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni, és mindenképpen tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel egyenesen arányos az, hogy ha valaki most esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás.
1: Fiatalok a városért. Online szavazás zajlik a Common Kolozsvár fiatalok által benyújtott projektjeire.
3: Common Kolozsvár egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem tudom, sorban a döntést arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg.
1: Az alfa generáció.
4: Egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, amikor a Kölcsey Nyári Pedagógus Akadémián adhattam elő az egyetemen, és az én prezentációmnak a fókuszában valóban itt a nemzedékek, nemzedéki sajátosságok álltak. Egész egyszerűen azért fontos erről beszélgetni pedagógusok körében, hiszen rendkívül összetett az a szegmens, az a diák csoport, akikkel foglalkozik most a napjaink pedagógusai az iskolában.
1: 17. alkalommal startol a Kolozsvári Magyar Napok.
5: Hát a program az mindig alapvetően két nagy blokkból áll, a mi szempontunkból, a központi szervező stáb szempontjából. Egyrészt az általunk szervezett programok, ide tartoznak a nagy kiállítások, általában a Bánfi Palotában, a Művészeti Múzeumban szervezett kiállítások, a főtéri Bánfi Palotában szervezett koncertek, a Farkas utcai programok, a vásár, és sorolhatnám tovább, tehát ezek a Donaton futó verseny, a főzőverseny, ezeket szervezi a Kincses Kolozsvár Egyesület és a Kolozsvári Magyar Napok Egyesület.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Felvételt hirdet a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium a 2026-27-es tanévre. A szakkollégium olyan fiatalokat vár, akik felsőoktatási tanulmányaik mellett közösségben szeretnének élni, szakmailag fejlődni és hitükben is megerősödni. Hogy kik jelentkezhetnek, milyen lehetőségeket kínál a szakkollégium, és mit érdemes tudni a felvételiről, arról Margitics János református lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Hát a mai adásunkban kicsit a Kálvin kollégiumnak az életéről, működéséről és az új kívánságairól beszélgetünk, mert 2026-ban egy újabb tanév veszi kezdetét, amely nem csak a tanintézmények számára új kezdetet jelent, hanem a Kálvin kollégium életében is rengeteg új arcot jelent majd a régiek mellett. A felvételi felhívások kimentek, mit kell tudni ennek az időszaknak a lényegéről?
3: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést, ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni, és mindenképpen tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel legyenesen arányos az, hogy ha valaki most esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás. Több kollégium is van a városban, de azt gondolom, hogy a miénk egy kiemelkedő a kínálatát tekintve. Az elmúlt évek áldásos közreműködései nyomán magyar állam támogatásával gyönyörű szépen megújulhatott. Ennek a következménye, hogy az amúgy is professzionális kollégiumi lakhatási feltételek egy olyan csomagolásba kerültek bele, ami azt hiszem, hogy nem csak a szemnek, hanem a léleknek is nagyon jót tesz. Hozzátéve még azt, hogy a kollégiumi elhelyezésben igyekeztünk a kényelmet és azokat az otthonos alapfeltételeket megteremteni, amivel egy diák úgy tud betérni a szállás helyére, hogy azt második otthonoként is tudja használni. Ehhez hozzájön még az, hogy mi nem csak az épület falaiban és szolgáltatásokban gondolkodunk, hanem egy olyan diák életet is igyekszünk minden tanévben megszervezni, ami jóval több ideig elkíséri a diákot, mint az, hogy kellemes és kényelmes volt a szoba. Ebben kapcsolatban meg annyi történet áll rendelkezésre, de hogy valaki ide be tudjon kerülni, ahhoz szüksége van arra, hogy végigmenjen a felvételi eljárásunkon, ami plakát formájában megtalálható, kihelyezve különböző helyein a városnak, internetes formában a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet Facebook oldalán található, meg ugye itt még a név nem követte le az egyetemmé válásnak a dolgait, de ezt a szót, hogy frígy, ezt a kis gyűjtőszót átalakítani, óriási munka és talán szép fájdalom is, mert több mint egy évtizednek az emlékei vannak ez alatt, a kis hívószó alatt. A betűjátékok azok nem kecsegtetnek túl jó lehetőségekkel, úgyhogy itt még mindig a kreatív energiákkal próbálunk dolgozni e téren, de ez minden esetre egy másodlagos kérdés, hiszen a fiataloknak a szállás kérdés az egy nem megkerülhető dolog. Igyekszünk figyelembe venni azokat a kéréseket, kérdéseket, amelyeket elhelyezésnél megfogalmaznak úgy univerzálisan, és a felvételi eljárásunknak egy két lépcsős rendszere van. Egyrésztről bekérjük mindenkitől online az adatokat, megfelelő módon egy Google űrlapon keresztül. Erre azért van szükség, hogy a későbbiekben az adatok keresése és mindenféle egyéb dolog az könnyen megtörténhessen, és csalódva a technika által nyújtott stabilitásban, ezt papírformában is kérjük. Sajnos akármennyire is ez lenne a kívánatos, hogy minél kevesebb fizikai eszközzel kelljen egy ilyen felvételének lebonyolódni, sajnos még mindig ez jelenti a stabil pontot, ahova vissza lehet nyúlni a mai világba, hogyha az eljárás rendben meg akarunk nézni valamit. Egyébként a legfrissebb posztokban ott megtalálható a felvételinek a menete. Egy egyszerű megoldás, amiből kiemelném a lelkészi ajánlásnak a fontosságát. Sokszor felmerül a kérdés, hogy csak reformátusok vehetik-e igénybe a kollégiumnak a szállási lehetőségét. Nem, ez nem egy kizárók, ha valaki más felekezetből érkezik, abból a felekezetben is feltalálható pap vagy lelkipásztor, és akkor az ő ajánlásával kérjük a jelentkezést benyújtani, és a felvételi elbeszélgetés, ami augusztus 31-én lesz, ez egy hétfői nap. Erre várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ebből a három dologból tevődik össze a hozzánk való jelentkezés, és igyekszünk mindenkinek biztosítani azokat a lehetőségeket, hogy egy stabil, kiszámítható körülmények között tudja a diák éveit eltölteni. Szeretném még népszerűsíteni, hogy a már itt lévő hallgatóink felé van egy olyan gesztusunk, egy olyan rendszerben tudják a maguk dolgait elképzelni és tervezni, amelyben számukra könnyített újrajelentkezés van. Tehát, hogyha valaki egyszer már a felvételin ilyen sikerre teljesített és elnyerte a helyét, akkor onnantól kezdve, hogyha a kollégium rendszabályzatával és ritmusával együtt mozog, él és bekapcsolódik, akkor számára a szeptemberi kollégium elhelyezés nem egy kérdőjel. Én úgy gondolom, hogy ez rövid és hosszú távon is egy óriási előnyt jelent, és én ezzel szeretném többszörösen hangsúlyozni, hogy egyedülálló lehetőségeket biztosítunk ilyen szempontból.
2: A Kávin kollégium egy szakkollégium, amely többet ad, mint egyfajta szállást éjszakára. Közösséget teremt, szolgáltatási tereket biztosít, illetve azt gondolom, hogy mindenféle szempontból egy családias légkört próbál kialakítani a tagok között.
3: Igen, a legfőbb célkitűzésünk, hogyha Kárpátalja keresztény értelmiségének a felnövekvő generációja kegyelemből ide közel helyeztetik hozzánk. Szándékosan a szenvedő szerkezetet használom, mert valahol mindnyájan Isten vezetését véljük felfedezni ezekben a dolgokban, akkor ezeket az értékes, nagyon sokra való fiatalokat igyekszünk becsatornázni azokba a dolgokba, ahol egyrésztről ők is fejlődhetnek, másrésztről ők szolgálhatnak egymás irányába. Média csoporton keresztül, dicsőítő csoporton keresztül, négy érzékszínházon keresztül, konyhatündéri szolgálaton keresztül, és nem utolsó sorban a Fridbendet talán már mondtam, az is az erősítésen keresztül. Ezek olyan lehetőségek, amikbe a fiatalokért szolgálnak, és én azt gondolom, hogy ez bőven meghaladja a szakkollégiumi képzésnek a természetét, mert ez egy későbbi társadalmi létezésben is egy olyan alapvetés, amitől azt mondják a mai világban, hogy egy-egy társadalom nagyon jól tud működni, ha ilyen képességei vannak. Hát ezt nem tudományos kutatások nyomán fedeztük fel, hanem ez a Szentírásnak az alap gondolata, hogy az ember az Isten szavára szolgálja az Urat, és ennek egy nagyon erős következménye az, hogy szolgálok az embertársaim felé. És ebből óriási dolgok szoktak kijönni, akár ha hitmélyítő heteinkre gondolok, akár azokra a fél évkezdő hétvégékre, amikor együtt vagyunk, építjük a közösséget, beszélgetéseket folytatnak le egymással az emberek, igei gondolatokat fogalmazunk meg, ami egy egész évre elkísérheti az embert. Próbáljuk a még ismeretlen szereplőket egymáshoz közelebb hozni, hogy amikor találkozunk a folyosón, akkor egy biccentésen túl talán még egy mosoly is beleférjen, vagy egy hogy vagy kérdés. Igyekszünk nemzetközibb vizeken is ott lenni, a fiatalinkat bekapcsolni a Kárpát-medencei egyetemi gyülekezetek találkozójába, ahol a Kárpát-medencében működő egyetemi közösségeknek a diákságával lehet találkozni, lelkészeivel. Olyan programokra megyünk, amelyek országhatárokat átívelnek. Már jó pár éve van egy egyetemi gyülekezeteknek a kirándulása, ahol Krakó, Zágráb és sorolhatnám még hány és érdekes helyszínt jártak már be a különböző évfolyamokból, évadokból oda sereglett fiatalok, és ezek messzire elvezetnek, és ami azt gondolom, hogy egy kollégiumi élménycsomagnak egy nagyon jó visszajelzése, hogy ez mennyire egy mély dolog. Rengetegszer lehet beleszaladni abba, hogy egykor nálunk itt lakott szobatársak, egymás koszorús lányai, keresztszülők és olyan szövetségek, olyan emberi kapcsolatok.
2: Férj-feleség
3: természetesen, tehát olyan emberi kapcsolatok szövődnek itt, amikben sokkal több van annál, mint hogy egy jó tanévet együtt töltöttünk. Nyilván ez nem automatikus, nyilván ahogy az élet minden területén ezbe is lehet jóval több munkát belefektetni, és kell is. A mi célkitűzésünk, hogy Szentírás értékeit, a feltámadott Úr Jézus Krisztust felmutassuk, és a tanulmányokhoz szükséges alapfeltételeket magas színvonalon a lehetőségeinkhez mérten biztosítsuk. És ezzel a meghívással fordulok oda minden diákhoz, aki gondolkodik, hogy hol legyen a szállása, hogy próbálja ki a mi közösségünket, de nem fogja megbánni.
2: Mit kell tudni a különböző technikai adatokról? Hány ember fér el, milyen szobák vannak, hány fő is a közösség?
3: Többféle szobánk van. Van 2 ágyastól egészen 6 ágyasig, és ami számomra az egyik legérdekesebb dolog, hogy mindig azon aggódunk, hogy vajon a 6 ágyas kinek kell majd, és ki akar ilyen nagy csapatokba együtt élni, és nem egyszer és nem kétszer megjelenik az igény, hogy az az X ember, azok a fiatalok egy liceumból érkezve, egy másik helyről, iskolából érkezve, igénylik azt, hogy egy ilyen tágas térbe együtt tudjanak lenni. Úgyhogy a kollégiumunkban megtalálható ezek közül az adottságok közül majdnem minden, és jó felszerelt konyháink vannak, olyan lehetőségünk van, ami egy fejlesztés nyomán megvalósulhatott, hogy a téli áramszünetekben fényünk van. Ez egy ritka és nagyon nagy ajándék. Nem adatik meg sajnos mindenkinek, de a kollégium közösségében egy ilyen lehetőséget lehet. Tehát egy ilyen lehetőség támogatja a fiatalt, és szerintem ez egy olyan valami, amit így talán most a könnyebb mindennapokban nehéz a helyére tenni, de télen azért én maguktól, a fiataloktól hallom azt, hogy hát azért ez nem semmi, hogy nekünk ilyen adatot.
1: Az elmúlt percekben Margitics János református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély, Akámon, Kolozsvár, egy fiataloknak szóló részvételi költségvetési program, amely lehetőséget kínál arra, hogy a 14 és 27 év közötti Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó fiatalok saját ötleteikkel járuljanak hozzá a helyi közösség fejlődéséhez. A programot Farkas András, a PONT csoport szervezetének stratégiai igazgatója mutatta be, a riporter Pilbák Kincső.
2: Kolozsvár egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem utolsóban a döntést arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg. Ebben a fázisban, ebben a pillanatban a szavazási fázisban vagyunk, amikor gyakorlatilag bármely Kolozsváron lakó, dolgozó vagy tanuló személy, aki betöltötte a 14. életévét, megnézheti a már javasolt ötleteket a fiatalok részéről, és döntést hozhat arról, hogy melyikeket szeretné megtámogatni.
3: Milyen ötletekkel, kezdeményezésekkel, projektekkel jelentkeztek inkább idén a fiatalok?
2: Nagyon röviden, idén 98 olyan ötlet érkezett fiatalok részéről, amivel ment a szavazási fázisba, és készítettünk el rövid elemzést arról, hogy összességében véve körülbelül mikről szólnak ezek az ötletek. Azért nem emelnék ki egyet se konkrétan, mert ugye mivel szavazás van, ezért nem szeretnék esetleg egy előnytelen helyzetet létrehozni egyes csapatok számára, mások kárára. Tehát legalább három főből álló fiatal csapatok javasolhattak ötleteket. Ez az ötletelési fázis július végéig tartott. És nagy összességben véve három, meg mondhatni plusz egy témakör az, ami kisejlik ezekből a javasolt ötletekből. Az első az főképpen ez a közösségi szellem, a közösségi kapcsolódás és a mentális jóléthez kötődik. Vagyis olyan fiatal szeretnének a kolozsváriak, ahol könnyebb kapcsolódni egymáshoz, közösséget lehet találni, és biztonságosan jelen lehet ezekben a közösségekben lenni. Sok ötlet szó például olyan közösségi programokról, offline találkozókról, amelyek a mentális egészség kérdéskörét, az önismeretet, vagy akár a sportot hozza előtérbe, vagy olyan tereknek az aktiválásáról szól, ahol nem kell semmit fogyasztani ahhoz, hogy valaki tartozhasson valahová és létezhessen. Tehát ilyen szabadtérről lehet szó, különböző találkozóhelyekről. A másik fontos ilyen klaszter az igazából a tanulásról, az alkotásról és mondjuk ugye az egyéni kibontakozásról szól. Itt például erős igény látszik a gyakorlatias tanulásra, a kreatív önkifejezésre és különböző típusú új készségek megszerzésére. Itt jelenik meg a kultúra, művészet, technológia, pályaorientáció, mentorálás és a közvetlenül a fiatalok közötti egymástól való tanulás. De mind azt mutatják, hogy a fiatalok igazából alkotó és kezdeményező is szeretnének lenni a város életének. És harmadik, amit szintén látunk, hogy megjelent, mint tendencia, az a befogadóbb, zöldebb és hozzáférhető város. Tehát egy olyan városi környezet igazából, a javaslatok arról szólnak, hogy egy kicsit mondhatni igazságosabb és élhetőbb város jöjjön létre. Nagyobb hozzáférés legyen a fiataloknak különböző szolgáltatásokhoz, különböző tevékenységekhez, a különböző hátrányos helyzettel rendelkező fiatalok, ha ez a fogyatékosság, ha egy egyéb típusú egészségi probléma, ezeknek a fiataloknak is megközelítőleg legalábbis egyenlő esélyük legyen hozzáférni különböző dolgokhoz a városban. Igazából összességében ezzel foglalnám össze az ötleték jellegét. Valahogy az mutatkozik meg, hogy a fiatalok városalakítók szeretnének lenni. És igazából, mikor a Kaman Kolozsvárt ezelőtt most már 12 éve, 11 éve létrehoztuk, akkor is abból a kiinduló pontból, vagy abból a motivációból tettük, hogy úgy gondoltuk, hogy van egy ilyen fiatal környezet, egy ilyen fiatal közeg, amely szeretne városalakító lenni. Akkor ezt inkább érzésből gondoltuk úgy. Azóta igazából a statisztikák, az elemzések, az ötletek, amiket ugye 11 év alatt megkaptunk, mind azt mutatják, hogy van egy ilyen fiatal generáció. Ez nem azt jelenti, hogy minden fiatal a városba szeretne cselekedni, és nem is várhatjuk ezt el, de van egy olyan maga viszont, amely viszont ezt szeretné tenni, és a Kamaskolozsvár itt jön be igazából azzal a következő lépéssel, hogy egyrészt forrásokat mobilizál, főképpen ugye az önkormányzat részéről, amely megtámogatja ezeket az ötleteket, és mi magunkban megteremtjük azt a folyamatot, amin keresztül ezeket az ötleteket a fiatalok megtehetik, javasolhatják, a városlakók eldönthetik, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, és utána a pontcsoport révén ugye anyagilag is megtámogatjuk azt, hogy ezek az ötletek megvalósuljanak, és a fiatalok konkrétan megkapják a pénzt arra, hogy ezek az ötletek kivitelezésre kerüljenek.
3: És megfigyelhető-e valamilyen változás így a fiatalok gondolkodás módjában az elmúlt évek során? Tehát melyik időszakban inkább mire fókuszáltak, vagy a mostani újabb generáció esetleg mennyire tér el mondjuk a 10 évvel ezelőttitől?
2: Nem szeretnék olyan átfogó következtetésbe bemenni, ami esetleg még nem valós, de érzésből, és nagyon jónak tartom a kérdését, az biztos, hogy a járvány előhozott egy fokozottabb érdeklődést a mentális egészség iránt. Ez nem csak a járvány miatt van, ugye a járvány az ugye lezárta az embereket, pont ez a társadalmi, közösségi interakció hiányzott a járványból, és ez talán azt a fiatal generációt is, amelyik ott ötleteket javasolhat, ugye a 14-27 évesek javasolhatnak ötleteket, ők a járvány ide alatt körülbelül mondjuk úgy 8-20 évesek voltak. Tehát ők megélték, legdurvábban élték meg talán. Mert ugye a fiatalnak mi hiányzott abban a 2-3 évben? Pontosan az, hogy létrehozza a saját baráti környezetét, társadalom közösségi hálózatait, nem járhatott ki, nem találkozhatott másokkal. És ugye az élete egy fejlődő időszakában ez nagyon meghatározza a fiatal. Ezért úgy érzem, hogy például a mentális egészség az egy jelentősen megjelent. Persze hozzá lehet tenni, hogy a közösségi média is generálja ezt a dolgot, vagyis van egyfajta, nem frusztrációnak nevezném, de ez az általános szorongás, ami ellen cselekedni próbálnak. És a cselekvés abban nyilvánul meg, hogy javasolnak egy olyan tevékenységet, amiben egy fiatal nem egyedül vesz részt, hanem maguk azok, akik javasolták és csapatokra javasolták. És a megvalósításban is azt szeretnék, hogy a fiatalok és egyébként mások is találkoznának. Tehát van egy ilyen fajta eltolódás, ez egyértelmű. Azt hiszem, hogy ami szintén, bár jelen volt régebb is, de most talán egy kicsit hangsúlyosabb, ez a mit jelent ez a személyes fejlődés, ez a tanulás, pályaorientáció, hogyan hozok döntéseket az életemről, és milyen irányba megyek tovább, és kitől kapok segítséget, hogy ezeket a döntéseket meg tudjam hozni. Tehát mire van igazából szükségem a város részéről, a támogató rendszer részéről, mármit jelentsen ez, mentorokat, különböző szervezeteket, amelyek engem megsegítenek, vagy egyáltalán csak egy-egy olyan képzés, amiből valamit tanulok, olyan valamit tanulok, amit esetleg nekem az iskola, vagy akár az egyetem nem nyújt. Tehát, hogy látok egy ilyen fajta eltolódást. Azt hiszem, hogy a környezetvédelem, illetve a környezet tudatosság, inkább így fogalmaznám, az jelen volt 10 évvel ezelőtt is, 10-12 évvel ezelőtt is, az egyértelmű, hogy annak tükrében is merre halad ugye a klímaválság, vagy egyre több extrém esemény jelenik meg. Ez egy kicsit megjelenik, vagy visszatükröződik abban is, hogy olyan tevékenységeket javasolnak, amelyek ezt a környezettudatosságot érintik, mondjuk úgy. És persze ez nem azt jelenti, hogy egy kis kezdeményezés egy klímaválságot meg tud oldani, de az biztos, hogy ahhoz hozzátesz, hogy egy generáció ezt még tudatosabban élje meg, és ezt olyan formában vetítse le a saját valóságára, hogy a saját cselekvése révén ő már környezettudatosabb, és ezáltal is akar üzenni, hogy az az életmód, amit folytatunk, az lehet, hogy nem elég fenntartható, és ezt lehet fenntarthatóban is csinálni.
3: És akkor hogyan és hol lehet szavazni ezekre a kezdeményezésekre?
2: Szavazás egészen augusztus 18-áig tart, vagyis még mintegy hét van hátra. Gyakorlatilag bármely, még egyszer Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó személy, aki betöltötte már a 14. életévét, szavazhat a Kamang Kolozsvárban. Gyakorlatilag azt kell tegye, hogy be kell menjen a kamangplus.ro oldalra, de igazából, ha valaki beírja a keresőből Kamang Kolozsvár, akkor ki fogja adni a weboldalt a kereső. Ott egy helyen meg lehet nyitni az ötleteket, amik javasolva voltak, és akkor ott lehet megnyitni egy szavazási szessziót igazából, az ember megadja a kontaktadatait, ezáltal kap egy biztonsági kódot, és szavazni tud. Ami nagyon fontos, hogy egy személy, vagyis ha én szavazok például, akkor a létező 98 ötletből legalább 3 és legtöbb 10 ötletet szavazhatok meg. Rajta múlik az, hogy melyikeket szavazom meg, és a végső rangsor igazából ezeknek a szavazatoknak az összeadásából alakul ki, és igazából sorra vesszük a létező költségvetés tükrében, sorra vesszük szavazatszám szerint az ötleteket, és ezáltal tudjuk a támogatásokat megítélni. Két fontos részlet még, hogy van két külön kategóriánk, a csapatok, ahol csapatokat néztük, hogy ezekhez a külön kategóriákhoz tartoznak-e. Az egyik egy teen, vagyis tini külön kategória, ahol a 19 év alatti fiatal csapatok külön futnak, vagyis nekik van egy garantált díjalap, ami félre van téve, és van egy másik, egy connect kategóriánk, ahol azoknak a fiataloknak az ötletei külön számoljuk, amelyek esetleg valamilyen hátrányos helyzetű környezetből jönnek, ez lehet gazdasági, társadalmi, szociális, egészségi, egyéb típusú hátrány. Ezt azért teszünk mind a két külön kategóriát, mert ezáltal különlegesen is arra akarjuk sarkalni az ilyen környezetből jövő fiatalokat, hogy ők is jöhetnek értékes ötletekkel, és a város külön is figyel rájuk, és ezért szeretnénk, hogy ők is jelen lennének, és részt vennének a Kamandban. Úgyhogy még egyszer, augusztus 18-áig, keddig zajlik a szavazás, még egyszer bármely önmagáról nyilatkozó személy, amely Kolozsváron dolgozik, lakik vagy él, részt vehet a szavazáson, és be kellett töltse a 14 éves korhatárt, első korhatár az nincs.
1: Az elmúlt percekben Farkas Andrást, a Pont csoport szervezetének stratégiai igazgatóját hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Milyen kihívások elé állítja a pedagógusokat az alfa generáció, és hogyan változik az iskola szerepe egy olyan világban, ahol a digitális technológiák a gyermekek mindennapjainak természetes részévé váltak. Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ Konstantinovics Milán, az MCC szakmai és oktatási igazgatója a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség Kölcsey Nyári Akadémiáján. Előadásában az alfa generáció sajátosságairól, az oktatás előtt álló új kihívásokról és az iskola jövőjéről beszélt.
2: A napokban Kárpátalján jártál, és előadást tartottál az alfa generációnak a működéséről, kapcsolódásáról a többi generációhoz a Kárpátalja Magyar Pedagógus Konferencián. Mit kell tudni ennek a témának a hátteréről? Miért is jó, hogyha ezeket a generációkat jól látják a pedagógusok, és persze a szülők is, mert azért mindenképpen nekik is szól ez a téma.
3: Igen, egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, amikor a Kölcsey Nyári Pedagógus Akadémián adhattam elő az egyetemen, és az én prezentációmnak a fókuszában valóban itt a nemzedékek, nemzedéki sajátosságok álltak. Egész egyszerűen azért fontos erről beszélgetni pedagógusok körében, hiszen rendkívül összetett az a szegmens, az a diák csoport, akikkel foglalkoznak most a napjaink pedagógusai az iskolában, így egészen a legkisebb ebbektől, ugye az alfa generációtól, már a kicsit nagyobbak, ugye az Y generációig terjed azoknak a sora, akikkel találkozunk az iskolapadban, és a legkisebbek, itt az alfák egy olyan izgalmas világot jelentenek, akiket hát meg kell ismernünk ahhoz, hogy meg tudjunk érteni őket. Ők azok, akik 2010 után születtek, és most kerülnek a gimnáziumba, a középiskola padját most kezdik koptatni.
4: Melyek azok a legnagyobb kihívások, amik tanár és diák, valamint szülő és gyermek között így generációk miatt mindenképpen felmerülnek?
3: Az egyik legnagyobb feszültséggóc az a digitális térből fakad. Talán nem mondok azzal újat, hogy mennyire átforgatta, átformálta a világunkat a digitális eszközöknek, az internetnek, és most már a mesterséges intelligenciának a megjelenése, és óriási veszélyeket hordoz az magában, hogyha a diákoknak az elsődleges szocializációja, ami adott esetben ugye a családban zajlik, ami hagyományos írás és olvasás elsajátítást jelent, az vegyül a digitális szocializációval, és túl hamar, túl korán kezdenek el okos eszközökkel foglalkozni, és ezen keresztül ugye a közösségi média felületekhez, vagy az internet egyéb bugyraihoz kapcsolódni, és ez olyan zavarokat okozhat, amelyeknek a kiküszöbölése bizony komoly problémát jelent a későbbiekben a pedagógusok számára. Ilyen lehet az, amikor összeakadnak a különböző nyelvhasználati szinterek, és erre hoztam az előadásomban pont egy példát, hogy találkoztam olyannal a fiatalok között, hogy a különböző dolgozatokban, esszékben különböző smiley-kat, hangulatjeleket írnak, minthogyha nem éreznék elég erősnek a nyelvnek a kifejező készségét, és ezt még az internetből, a chat nyelvből hozott különböző ilyen kis emotikonokkal próbálják árnyalni. De hát egy ilyen kérdéskör lehet az is, ami előkerült ezen a konferencián, és ugye a későbbi beszélgetések is megerősítették, hogy ez valóban egy kurrens probléma, hogy nagyon gyakran nincsen a pedagógusnak, meg a szülőknek rálátása arra, hogy mi zajlik az online térben, hogy milyen közösségekhez csatlakozik, milyen csoportnyomás éri a gyermekét, a diákját, milyen influencereket követ, milyen trendekre ül fel, milyen esetleges önkárosító kihívásokat követ.
2: Igen, de teljesen más, amikor a gyermekünk a nagyitól, nem tudom, kis kertkapálás vagy gyomlálás közben, vagy tyúkoketetése közben kapja az információkat a múltból, az életről, az életértékeket, az életbölcsességeket, mint hogyha ugyanezt az időt töltve digitális benszülöttként egy influencernek a gondolatait vissza magába pont ilyen ekesedéssel mami helyett. Mármint, hogy azért ez nem mindegy kérdés.
3: Abszolút nem mindegy, mert ez ugye szemléletformálás, értékválasztás szempontjából azért meghatározó ebben a korosztályban, és készültek arra vonatkozó felmérések, hogy milyen arányban fogadják el a fiatalok az influencereknek a véleményét, mennyire követik őket, és egy néhány évvel ezelőtti statisztikát tudok idézni, amit az MCC Ifjúság Kutató Intézete készített, és abban az jött ki, hogy a fiataloknak a 15%-a számára pont az influencerek véleménye, mint a szülőknek az álláspontja, véleménye. És nyilván azért ez egy elég jelentős szám, mert ugye itt most a fontosabbat néztük, de hogyha tágítjuk, hogy mennyire meghatározó, vagy mennyiben veszik figyelembe a döntéseknél, akkor ez egy még nagyobb arányt jelent. És azért tudjuk azt, hogy az interneten nem minden influencer követ olyan elveket, vagy mozog olyan tudományos alapon, ami megnyugtató lehet a diákok, gyermekek számára, hogyha követőként választják őket.
4: Igen, pont ez jut eszembe, hogy vajon az influencerek önmaguk tudatában vannak-e annak, hogy mekkora felelősség van az ő vállaikon?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez meg oda vezet, hogy alapvetően van-e valamiféle reflexió, van-e valamilyen önreflexió ebben a közegben, és én azt hiszem, hogy sajnos nagyon sok esetben nincs, és ezt mutatják a kicsit idősebb generáció, tehát hogyha lépünk egyet vissza a Z-kről, még nem beszéltünk, ugye a Z-generáció esetében, nagyon népszerű online kócsok, mentorok, életvezetési tanácsadók, ilyen életmód guruk, akik nagyon gyakran önjelölt szakemberként, idézőjeles szakemberként folytatnak tevékenységet, és mondjuk nincs mögöttük valós tudományos talapzat, nem arra építik a munkásságukat, hanem inkább megfigyelésekre, trendekre, tényleg hasraütésszerű ilyen kinyilvánításokra, és a legnagyobb probléma az, hogy főleg a most iskolapadba kerülő alfa generáció nem tanulja meg ideje korán szűrni ezeket a tartalmakat, nem alakul ki az a kritikai érzék, amivel mondjuk szét tudná szálazni, hogy mi az, ami csak mondjuk egy önjelölt életmódgurunak a mondása, és mi az, ami mondjuk egy valós pszichológusnak, egy valós szakembernek a tanácsa. És amikor ezek összemosódnak, főleg mondjuk életvezetési vagy akár egészségügyi kérdésekben, azoknak azért elég jelentős hatása meg árnyéka lehet a fiatalok életére.
4: Mi okozza azt, hogy az influencerek vagy önmagában az interneten tapasztalt dolgok vagy vetített dolgok, azok nagyobb hatással vannak erre a generációra? Önmagában az, hogy digitálisan történik a kommunikáció, vagy az ő stílusok, vagy melyik azok a pontok, ami miatt, hát mégiscsak ők az elfogadottabbak, mondjuk akár néha a szülőhöz vagy a pedagógushoz képest?
3: Nagyon jó kulcsgondolatot kiemeltél, hogy a stílus igen, tehát hogy annyira közvetlen, annyira laza, annyira könnyen befogadható ugye az a kommunikációs stílus, az a nyelvhasználat, amit ezek az influencerek meg oldalak használnak, ami leképezi a hétköznapi kommunikációt, a kortársakhoz való kapcsolódást, ezért könnyen befogadható, és innentől kezdve hitelessé válhat a fiatalok számára. És a másik, amit ne felejtsünk kell, hogy ezek a tartalmak azért nagyon komolyan kikísérletezett, ilyen tapasztalás alapján örökített audiovizuális összhatást, inger összhatást jelentenek, ami nagyon könnyen odaláncolja a fiatal generációt a képernyő elé. Gondoljunk a TikTokos vagy Instagramos tartalmakra, azok olyan ingereket aktiválnak, úgy emelik meg a dopamin szintet, hogy észrevétlenül is odaláncolják a fiatalokat a monitorok elé, vagy az okos eszközök elé, és ennek aztán lesznek olyan következményei, amiről szintén tettem említést az előadásom során, hogy sokkal lassabbnak, unalmasabbnak, monotonabbnak fogják találni a hagyományos kötelező olvasmányokat, illetve a hagyományos oktatásnak a dinamikáját. És ez bizony egy komoly iskolai kihívás, nem csak a jövőben, hanem már most napjainkban is.
4: Mi lehet a megoldás? Tehát ha jól értem, akkor a szülők és a tanárok most lehetséges, hogy nagyon leegyszerűsítve vagy nagyon sarkítva unalmasak az interneten tapasztalt impulzusokhoz képest, de hát mégiscsak valahol az értékeket, a tudást ők, te értem ez alatt a szülők és a tanárok adják át. Tehát nekik kell változni, vagy az alfa generációnak kellene nyitottabb füllel rendelkezni, vagy a kettő között hol találunk majd összekötő kapcsot?
3: Hát igen, szoktam én is ezt mondani, hogy alapvetően nem lehet túl licitálni a influencereket, meg ezt az impulzus rengeteget, tehát hogy nem lehet azt elvárni, hogy a pedagógus a katedrán brékeljen, miközben a fején zsonglőrködik, és közben valamit reppel, és akkor hát, ha elérjük azt az inger küszöböt fordulatszámot, amit kapnak a közösségi felületekről, de nem, én sokkal inkább azt gondolom, hogy máshonnan érdemes ezt megfogni, mert mi az, amit egy tanár tud, és nem tud ugye a kortárs média, a közösségi platform. Például azt, hogy a tanár a továbbra is a személyiségével dolgozik, és hogyha kellően lenyűgöző, kellően karizmatikus, magával ragadó, életszerű példákat hoz, akkor azért nagyon könnyű hozzá kapcsolódni, és a másik, amivel a pedagógus tud dolgozni, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy az osztályteremben ott közösség működik, ott egy csoportdinamika működik, és azért én abban hiszek, hogy még a jövőben is azért lesz annak egy értéke és élvezeti faktora is, amikor egymással fizikai jelenlétben, egy térben, egy időben lehet kapcsolódni, csoportfeladatokon lehet dolgozni, közösségi projektekbe, diskurzusokba lehet elmerülni, és ez az, amit az online tér, amit teljesen elmagányosít, legalábbis a valós kapcsolatoktól elidegenít, nem tud megadni, és azt gondolom, hogy ezekkel az eszközökkel kell dolgozni a pedagógusnak, mert ha kizökkentjük a diákokat ebből az online fogyasztói jelenlétből, akkor meg lehet tapasztalni azt, hogy hoho, hát azért az offline személyes világ az legalább ennyire izgalmas. Ehhez persze a pedagógusoknak folyamatos módszertani fejlődésre, nyitottságra, illetve hát nyilván az online veszélyforrások megismerésére van szükség, és talán akkor lehet változtatni egy kicsit a jelenlegi helyzeten.
1: Az elmúlt percekben Konstantinovics Milánt, az MCC szakmai és oktatási igazgatóját hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A kolozsvári Magyar Napok idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. A több mint 600 esemény között 30 koncert, 16 klasszikus zenei rendezvény, 36 kiállítás és 41 filmvetítés szerepel. A családok számára pedig mintegy 90 program kínál kikapcsolódási lehetőséget. A programról és szervezésről Gergely Balázzsal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: A kolozsvári Magyar Napok idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. A több mint 600 esemény között 30 koncert, 16 klasszikus zenei rendezvény, 36 kiállítás és 41 filmvetítés szerepel, a családok számára pedig mintegy 90 program kínál kikapcsolódási lehetőséget. A programról és szervezésről

0: program kavalkádját nyújtjuk, tehát a 600 program, ami az idén összeállt, összejött, az párját ritkítja, vagy talán egyedülálló a Kárpát-medencében, és ami ennél is fontosabb az, hogy sikerült egy olyan minőségi, egy olyan mércét megtartani, illetve mindig emelni egy kicsit, amely ugyancsak párját ritkítja.
1: Hogyan áll össze az idei program, mik a fontosabb momentumai?
0: Hát a program az mindig alapvetően két nagy blokkból áll, a mi szempontunkból, a központi szervező stáb szempontjából. Egyrészt az általunk szervezett programok, ide tartoznak a nagy kiállítások, általában a Bánfi Palotában, a Művészeti Múzeumban szervezett kiállítások, a főtéri Bánfi Palotában szervezett koncertek, a Farkas utcai programok, a vásár, és sorolhatnám tovább. Tehát ezek a Donaton futó verseny, a főzőverseny, ezeket szervezi a Kincses-Kolozsvár Egyesület és a Kolozsvár Magyar Napok Egyesület, és akkor emellé jönnek be azok a programok, a második blokk a mi szempontunkból az, amelyet külső civil szervezetek, iskolák, egyetemek, intézmények hoznak, egyházközségek nagyon gyakran, illetve hát ugye ide sorolnám az egyházzenei biennálét, amely egy társrendezvényünk, rendezvénysorozatunk, és hát ezekkel egészül ki, és áll össze az óriási paletta, amely tényleg lassan komoly intellektuális erőfeszítést kíván, hogy egyáltalán áttekinteni tudjuk, de hát a bőség zavarában is úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja azt, ami számára kedves, fontos, és meg tudja határozni a prioritásokat, hogy mi az, ami a leginkább érdekli.
1: Említette, hogy a magyar civil közösségek, egyházak, mindenki összefog. Ilyenkor hogyan vált ez a rendezvény egész Kolozsvárnak a közös ügyévé?
0: Hát alapvetően, amikor elindítottuk a Kolozsvári Magyar Napokat, az volt a cél, hogy a korábbi évtizedekkel szemben, sajnos ugye ismerjük, hogy milyen előtörténete volt kolozsvári magyarságnak a kommunizmus alatt is, és a funár időszakban is, lakjuk be a köztereinket, és próbáljunk participatív módon bevonni mindenkit, aki él és mozog, nem csak a Kolozsvár polgárait, lakóit, a környék lakóit, illetve a vendégként azokat, akik esetleg Kolozsvárról elszármaztak és visszajönnek ilyenkor, vagy az érdeklődőket, a Kolozsvár iránt érdeklődőket, hanem mindazon intézményeket, műhelyeket, oktatási intézményeket, egyházakat, akik szeretnének valamit mutatni köztereken, vagy akár a saját tereikben, az éves terméseikből, a múlt értékeiből. Kolozsvárt úgy szokás emlegetni, hogy a kincses város. Ezt a kincses ládát akartuk kinyitani, és ahhoz, hogy ki tudjuk nyitani, ahhoz mi kevesek voltunk, ez kellettek azok, akik valódi kincsekkel rendelkeztek, és ez úgy gondolom, hogy sikeres volt, és egy olyan kohéziót teremtett, egy olyan összefogást teremtett, ami teljes mértékben példátlan volt korábban Kolozsvár vonatkozásában is, de úgy érzem, hogy nem túlzás azt mondani, hogy modellé vált Erdély szerte.
1: És hogyan fogja össze a magyar-román kapcsolatokat, hogyan erősíti a rendezvény?
0: Nagyon sok visszajelzés alapján azt mondhatjuk, hogy a Kolozsvári Magyar Napok 16 év alatt minőségi módon hozzájárult a román-magyar kapcsolatok javulásához. Ez visszajött nekünk különböző közvéleménykutatásokból is, tehát például a Kolozsvár románság körében ezelőtt néhány évvel a Kolozsvári Magyar Napok volt a harmadik legnépszerűbb fesztivál, rendezvénysorozat, tehát szeretik, de látjuk, hogy kijönnek a rendezvényeinkre, és érezhetően talán ez a legfontosabb, hogy puhult az a korábban nagyon bizalmatlan és feszült viszony, amely Kolozsvár belső társadalmát jellemezte. Nekünk ez deklarált célunk volt, tehát ezt kinyilvánítottuk az elején, ezért törekedtünk nagyon a kétnyelvűségre, ezért törekedtünk nagyon arra, hogy olyan programblokkokat is létrehozzunk, illetve programokat szervezünk, amelyekkel őket szólítjuk meg, mert meggyőződésünk, hogy ez egy missziós feladat, ebben a városban ha tetszik, hanem együtt kell élnünk, és azok a zárt közösségek, akik bezárkoznak és nem mutatnak semmit magukból, azok általában bizalmatlanságot keltenek, azoktól inkább tartanak. Azzal, hogy megnyitottuk a kapuinkat a idei szlogenünknek megfelelően 16 évvel ezelőtt, és beinvitáltuk őket, ezzel gyakorlatilag azt is jeleztük, hogy mi nyitottak vagyunk, nekünk rejtegetni valunk nincs, ellenben vannak értékeink, szerethetők vagyunk, és ez a stratégia úgy tűnik, hogy bejött, és a példáján sok más rendezvény is felbuzdulva, és kezdeményezés elindulva ezt a viszonyt, ezt tovább javította.
1: Szóba került az

0: Egy rendezvény jelmondata, ez hogyan kapcsolódik a programokhoz, hogyan jelenik meg a programokban?
1: Hát az idei jelszavunk, vagy jelmondatunk az alapvetően a Kolozsvár történelmi címeréből, illetve annak a stilizált változatából, a Kolozsvári Magyar Napok logójából, jelképéből ihletődött. Alapvetően azt szerettük volna jelezni, hogy ugyanúgy, ahogy ezek a három tornyos kapu, tornyok, várfalak nyitott kapukat ábrázolnak a címereinkben, ugyanúgy a Kolozsvári Magyar Napok is egy nyitott rendezvénysorozat, ugyanúgy, hogy a Kolozsvár maga és a kolozsvári szellemiség mindig nyitott volt, kibejártak rajta emberek, gondolatok, és gyakorlatilag ennek köszönhetően válhatott Kolozsvár azzá, amivé, nem egy zárt város, nem egy zárt kincses láda volt, hanem egy nyitott. Ennek megfelelően a mi rendezvénysorozatunk is ilyen, és bízunk benne, hogy mindazok, akik eljönnek, meglátogatnak minket, visznek majd valamit tőlünk, és mi is, amikor egy ilyen rendezvénysorozatot szervezünk, azáltal, hogy meghívunk másokat, máshonnan származó előadókat, értékeket, kulturális kincseket bevonunk a városunkba, ezáltal gyakorlatilag mi is gazdagodni tudunk és fogunk.
0: És mik a jövőbeli tervek?
1: A jövőbeli tervek azok gyakorlatilag mindig a múlt terveinek megfelelőek. Alapvetően mindig azt mondtuk, hogy nem szeretnénk, nem is hiszünk abban, hogy folyamatosan valamilyen exponenciális fejlődést lehet produkálni. Mi egy szintet szeretnénk tartani. Azt szeretnénk, hogy ahogy az egyházi ünnepeink is állandóak, és a karácsonyi húsvéti ünnepkörhöz hasonlítva egy kicsit a, remélem, hogy nem szentségtörést, ezt a világi együttlétünket, ünnepünket, az állandóságot és a minőséget szeretnénk tartani. Nyilvánvaló ennek megfelelően azt szeretnénk, hogy a jövő magyar napja, vagy a jövő magyar napjai legalább olyan jók legyenek, és legalább olyan szerethetőek legyenek, mint amilyenek az előzőek voltak.
2: Az elmúlt percekben Gergely Balázzsal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Ingyenes képzésekkel és gyakorlati segédletekkel támogatja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az iskolákat, amint egy 25 ezer anafilaxiás, allergiás gyermek biztonságos tanévkezdéséért. Lanner Judit miniszter bejelentése szerint a pedagógusok az Allergia Képzett Iskola Egyesület online tanfolyamán, valamint egy vizsgával záruló képzésen sajátíthatják el a szükséges ismereteket. Emellett a Betesda Akadémia oktató videója segíti az anafilaxia felismerését, a biztonságos környezet megteremtését és az EpiPen helyes használatát. A felkészülést az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület és a Makit közös szakmai segédlete is támogatja, amely pontos eljárásrendet ad a pedagógusok kezébe. Az új tanév előtt így minden intézmény gyorsan és hatékonyan felkészülhet a súlyos allergiás reakciók kezelésére. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok és felügyelőbizottságok kuratóriumai, mivel a sikeres pályázatok nyomán a társaság 98%-a lecserélődött. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés a szenátusok véleményének figyelembevételével és az állami számvevőszék vizsgálatát követően. A kiválasztás során cél volt, hogy a kuratóriumokba jogi és pénzügyi kompetenciák is bekerüljenek, az összeférhetetlenségi vizsgálatokat pedig az integritás hatóság végzi. A megszüntetés előtt álló közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van, hogy a kuratóriumok jogkörei a minimumra szűküljenek. Az új kuratóriumok legfőbb feladata az alapítványok átvilágításához szükséges adatszolgáltatás biztosítása és a megszüntetési feladatok ellátása lesz. Ezzel párhuzamosan az egyetemek alapító okiratainak áttekintése is zajlik, hogy az intézmények működése október 31-ig teljes körűen megfeleljen az új erőírásoknak. Kiváló eredménnyel zárta a pótfelvételit a Debreceni Egyetem, hiszen csak nem ezren nyertek felvételt az intézménybe, így szeptembertől több mint 12 ezer első éves kezdheti meg tanulmányait ott. Az idei általános és pótfelvételi eljárás összesített adatai alapján az elmúlt évek legjobb eredményét érte el az egyetem. A pótfelvételizők közül 230-an állami ösztöndíjas, 790 pedig önköltséges képzésre jutottak be. A legnépszerűbbek az egészségügyi, a gyermeknevelési és gyógypedagógiai, valamint a gazdaságtudományi karok voltak. Fenyves Veronika oktatási elnök szerint az eredmény jól tükrözi az egyetem naprakész, hallgatóközpontú beiskolázási stratégiáját. Idén júliusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, ami 29.000-rel több a júniusinál a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma is emelkedett, hiszen 8.000-rel 222.000-re nőtt, még a munkanélküliségi ráta 4,5%-ot tett ki. A megelőző év azonos időszakához képest ugyanakkor a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélkülieké pedig kismértékben emelkedett. A május-júliusi három hónapos időszak átlagát tekintve a foglalkoztatottak száma 4.651.000 volt, míg a ráta 4,6%-ot ért el. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai alapján a nyilvántartott álláskeresők létszáma július végén 216 000 főre mérséklődött. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai PET kupán a szervezők tájékoztatása szerint. A 12 csapat az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon az árterekből tisztította ki a szemét jelentős részét. Ebből a mennyiségből a Bodrog folyószakaszán 3 nap alatt majdnem 10 tonna, míg a Tiszán további 9 tonna hulladék került elő. A rendezvényen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtését segítette. A 2026-os versenyszezonban eddig összesen 4 megmérettetésen 36,4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A vezetőképzés kihívásai. Első rész. Aki azt az ajándékot kapta, hogy vezető legyen, az végezze szorgalmasan a feladatát. Pál levele a rómaiakhoz, 12. fejezet, 8-as vers. A vezetők kinevelése kettős kihívás rejt magában. Először is a feltörekvő vezetők sokszor már azelőtt szeretnék magukhoz ragadni a vezetést, hogy arra valójában készen állnának. Másodszor a potenciális vezetőkből akkor lesz érett vezető, ha lehetőséget kapnak a kezdeményezésre. Hogy mi szükséges ehhez? Megfelelő időzítés. Pál így ír, a vezetők kinevezését ne hamarkodd el. 1 Timóteus 5.22. Ugyanebben a levélben azt tanácsolja, hogy a vezető ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. 1 Timóteus 3.6. A nehézség tehát abban áll, hogyha elsieted egy vezető kinevezését, elmaradhat nála a növekedés, ám ha halogatod, pedig már készen állna, az a növekedés akadálya lehet. Segíthet a helyes időzítésben, ha felismered, a gondolkodásmódodat a hiány vagy a bőség szemlélete határozza meg. Ha azt gondolod, hogy túl kevés forrás áll a rendelkezésedre, akkor habozol majd megengedni, hogy kockázatot vállaljanak a vezetőid, mert attól félsz, hogy helyrehozhatatlan károkat okoznak majd a hibáikkal. Ám ha úgy gondolkodsz, hogy korlátlan lehetőségeid vannak, Isten forrásai pedig kifogyhatatlanok, nagyobb készséggel vállalsz kockázatot, és hiszel abban, hogy a hibák után helyre lehet állni. Belőled hogyan lett vezető? Úgy, hogy tapasztalatokat szereztél, és olykor hibáztál is, nem igaz? Így válnak vezetőkké mások is. Gary Wills ezt mondta a vezetés szintjeiről. A követőknek is van beleszólásuk abba, hogy hová vezetik őket. Az a vezető, aki erről elfeledkezik, hamarosan követők nélkül találja magát. A lényeg ez, csak egy magabiztos vezető hajlandó másokat is bevonni a folyamatba. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd asztal című magazinműsorát hallják 2026. augusztus 29-én szombaton. Kellemes délutánt kívánok, a szerkesztő Kisneveres Viktória köszönti Önöket. Ma Beatrix és Erna nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat is. Most pedig nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. A Tiszáni Neni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Nagy György Csaba, a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatója a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Felsőzsolcai Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjazottat arról is kérdeztük, hogy mit jelent számára ez az elismerés, amelyet július a Tiszáni Neni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésének alkalmán vehetett át.
2: Elsőként a meglepetés volt, hiszen a felterjesztés is már nagyon jól esett. Utána a közgyűlés szavazása után, amikor elfogadták a felterjesztést, és megkaptam ezt az elismerő díjat, hát egy jóleső érzést töltött el, hiszen az ember, ha dolgozik, akkor úgy gondolom, hogy jól esik neki, hogyha elismerik a munkáját. Egy picit én majdnem, hogy mondhatom azt, hogy egy kicsit restelkedve vettem át ezt a díjat, hiszen én úgy gondolom, hogy a kerület által fenntartott általános iskolák vezetői ugyanígy megérdemelnék ezt a díjat, hiszen mindenki a maga erejéből és erejével a lehető legjobbat igyekszik kihozni a munkája során, amit én is úgy gondolom, hogy igyekszem megtenni, és hogy most ezt az elismerést én kaptam meg, az egy jóleső érzéssel töltött el. Egyben azt is konstatálnom kellett, hogy ehhez a díjhoz nem csak én, hiszen az egész iskola, illetve a nevelőtestület munkája úgy gondolom, hogy képezi azt az eredményt, aminek a következménye ez az elismerés volt.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 2026-ban a Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Nagy György Csaba, a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda Főigazgatója, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Felsőzsolcai Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként őt köszöntöm műsorunkban, stúdiónkban. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és tisztelettel, szeretettel gratulálok ehhez az elismeréshez.
2: Áldás békesség, köszönöm szépen, és köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Ugye 2026. júliusában a Tiszáninneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén adták át főigazgató úrnak ezt az elismerést, így arra szeretném kérni, hogy beszélgetésünk elején idézze vissza ezt az alkalmat, illetve ha megosztaná velünk, hogy mit jelent ez a díj az ön számára.
2: Köszönöm szépen! Elsőként a meglepetés volt, hiszen a felterjesztés is már nagyon jól esett. Utána a közgyűlés szavazása után, amikor elfogadták a felterjesztést, és megkaptam ezt az elismerő díjat, hát egy jóleső érzést töltött el, hiszen az ember, ha dolgozik, akkor úgy gondolom, hogy jól esik neki, hogyha elismerik a munkáját. Egy picit én majdnem, hogy mondhatom azt, hogy egy kicsit restelkedve vettem át ezt a díjat, hiszen én úgy gondolom, hogy a kerület által fenntartott általános iskolák vezetői ugyanígy megérdemelnék ezt a díjat, hiszen mindenki a maga erejéből és erejével a lehető legjobbat igyekszik kihozni a munkája során, amit én is úgy gondolom, hogy igyekszem megtenni, és hogy most ezt az elismerést én kaptam meg, az egy jóleső érzéssel töltött el. Egyben azt is konstatálnom kellett, hogy ehhez a díjhoz nem csak én, hiszen az egész iskola, illetve a nevelőtestület munkája úgy gondolom, hogy képezi azt az eredményt, aminek a következménye ez az elismerés volt.
1: Természetesen a következő percekben a pedagógusi pályára való elhívásról és az elmúlt évtizedek munkásságáról is szólunk majd, de hogyha még itt ehhez a gondolathoz kapcsolódva megenged egy kérdést, itt az elmúlt években akár az egyházmegyében vagy egyházkerületben vagy országos szinten, illetve a határon túli református intézményekkel, iskolákkal milyen kapcsolatról tud esetleg beszámolni, hogy van-e kapcsolattartás, tapasztalatcsere, illetve ugye van ilyen, hogy ezt hogy élte meg, vagy ezt hogy értékelni?
2: Először is azt tudom elmondani, hogy 2012-ben alapította az egyházkerület az iskolánkat. Egy újonnan alapuló iskolaként kerültünk bele az egyházi iskolák nagy családjába, és valóban úgy gondolom, hogy amióta egyházi fenntartásak vagyunk, egy olyan családba kerültünk be, ahol az összetartás és a segítőkészség az messze magas fokon tapasztalható volt a környező iskolákban, hiszen akár ha a vezetőtársaimra gondolok, akár a nagy pedagógus társadalomra, akik egyházi iskolákban tanítanak, mindenünnen nagyon sok-sok segítséget, tanácsot és tapasztalatátadást értünk meg, és ez egy nagyon jóleső érzés volt, hogy akár a kezdeti nehézségeknél, akár a későbbi munkánk folyamán is mindig tudtunk valakihez fordulni, akár tanácsért, akár segítséget. Én ezt egy nagyon pozitív dologként éltem meg, hogy valóban nem egy önálló intézményként tekintenek ránk sem, hanem egy nagy közösség tagjaként, ami úgy gondolom, hogy nagyon pozitív.
1: És akkor itt, ha szólunk részletesebben, ha egészen a gyermekkoráig visszatekinthetünk itt a folytatásban, akkor mik voltak azok a családi értékek, az az örökség, amely a gyermekkorát, fiatalkorát és ugye további életét meghatározta?
2: Azt elmondhatom, hogy végül is a szüleim egy nem túl szigorú, de vallásos környezetű nevelést biztosítottak a számomra. Anu még gyerekfejjel eléggé kötelezőnek éreztem, hogy hát én, mint református, nekem konfirmálnom kell, de visszatekintve erre az időszakra, én úgy gondolom, hogy már akkor is olyan pozitív és mély tudás anyagot szereztem a konfirmáció során, ami a későbbi tevékenységemben, illetve akár lehet, hogy az egész életemre meghatározóan hatott.
1: Ugye a gyermekévek is itt Miskolcon teltek.
2: Így van, én Miskolcon születtem, és Miskolcon is éltem szüleimmel, bár édesanyám debreceni születésű volt, de ő is egy idő után Miskolcra költözött, és az egész család itt élt az életét. Az indítatásra még visszatérve, azt tudom talán így visszaemlékezve elmondani, hogy középiskolás koromban, míg a tanulmányaimat folytattam, többször szembesültem azzal, hogy kívülről is úgy tűnt, hogy nem olyan egyszerű a pedagógusnak a dolga egy osztályban helytállni és átadni az ismereteket, és akkor én bennem született egy olyan elképzelés vagy elhatározás, hogy talán majd én megpróbálom ezt jobban csinálni, és ennek következtében lettem végül is pedagógus.
1: Ha megengedi, akkor itt említsük meg, hogy 50 évvel ezelőtt, 1976-ban érettségizett a Földes Ferenc Gimnáziumban. Hogyan emlékszik vissza, hogyha azért néhány gondolatban itt a gimnázium éveit visszaidézi, ahol ugye biológia tagozaton érettségizett, ezekre az évekre, hogy mennyire voltak meghatározóak?
2: Én úgy gondolom, így visszatekintve, de jelenre is mondhatom, hiszen szeptemberben lesz az 50 éves érettségi találkozónk, és az osztálytársainkmal pontosan azt beszéltük, mostanában már évről évre tartunk egy-egy találkozót, visszatekintünk a múltra, illetve hát mindenki beszámol a jelenjéről és a családi körülményeiről. Egy 43 fős osztály volt a miénk, tehát egy magas létszám, és ennek ellenére egy nagyon összetartó és jó kis közösség voltunk és vagyunk, hiszen a mai napig, aki teheti, az részt vesz ezeken a találkozókon. Sok minden történt velünk az elmúlt 50 évben, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy még ebben a közösségi órában egy kicsit újra középiskolások vagyunk, és azokat az élményeket is felevelenítjük, amik történtek annó velünk. Nagyon jó ismeretanyagot szereztünk abban a gimnáziumban, és hát ha nem csináltam még ilyen összesítést, de nagyon jó beosztásban vagy munkahelyen végzi a munkáját, vagy végezte a munkáját, hiszen most már zömmel nyugdíjasok az osztálytársak is, de egy jó képességgel, jó eredménnyel végzett osztály, és egy nagyon jó feladatkörrel ellátott társadalmat segítő réteg került ki, úgy gondolom, az osztályból.
1: És akkor, ha szólhatunk itt a pályaválasztásról, hogy a tanárképző főiskolára hogyan vezetett az útja? Mikor született meg a szívében az elhívás?
2: Az érettségi után ugye elméletileg el kellett dönteni, hogy milyen pályát szeretnék. Ugye jeleztem, vagy mondtam már, hogy megszületett bennem egy olyan elképzelés, hogy talán én egy kicsit sikeresebb lehetek a pedagógus pályán, mint esetleg, amit tapasztaltam néhány esetben, látva a sok problémát és nehézséget. Ennek következtében döntöttem úgy, hogy a tanári pályát szeretném választani. A biológia szak az teljesen egyértelmű volt, hiszen az ilyen irányú érdeklődésem már úgy gondolom kisgyerekkorom óta megvolt, és hát a másik szakot bevallom, hogy egy kicsit úgy gondoltam, hogy kell mellé egy lazább szak is, és mivel a testnevelésben nem voltak különösebb nehézségeim a tantárgyal kapcsolatban, ezért ezt a másik szakot választottam. Akkor még nem is gondoltam arra, amit néha most a mostani kollégáim fölvetnek, hogy milyen sok dolgozatot kell javítani. Ez a szak ugye nem azzal jár, hogy sok-sok írásbeli munka, bár a mostani helyzetben most már a Netfit felmérések is adnak adminisztrációs tevékenységet, de én úgy gondolom, hogy mint testnevelő, ugyan mentesül a pedagógus az írásbeli feladatoktól, de emellett nagyon sok versenyre való felkészítés, versenyre való kísérés, versenyeztetés az, ami az egyéb szabadidejét szerintem elveszi a testelőknek, de most már, mint vezető is azt szoktam mondani a kollégáknak, hogyha valaki az adott szakját választotta, akkor természetesen fontos az, hogy a vele járó tevékenységet is a lehető legpontosabban és a legjobban igyekezzen végezni.
1: És ugye a biológia testnevelés szakos oklevelét a Bessenyei György tanárképző főiskola Nyíregyházán szerezte meg 1981-ben, és hogyha itt a magánéletről is szólunk, ugye akkor már házas ember volt.
2: Így van, elég régi a feleségemmel való ismeretség, hiszen mi egy osztályba jártunk a gimnáziumba, és ott a érettségihez közeledve vált szorosabbá a kapcsolatunk, és ez megmaradt a mai napig. Viszonylag korán, valóban 20 évesen nősültem. A feleségem is ugyanabba a tagozatos osztályba járt, tehát a biológia iránti érdeklődésünk az hasonló volt. Ő az orvosi egyetemet választotta a biológiához kapcsolódóan. Együtt éltük meg majd, hogy nem azt tudom mondani, mind a ketten ugye a főiskola, illetve az egyetemnek az elvégzését. Én ezt a időszakot úgy gondolom, hogy talán még jobban erősítette a kapcsolatunkat, hiszen nagyon sok mindenben magunkra voltunk hagyva, hiszen a szülői háztól távol Debrecenben laktunk akkor, és az önállóságot azt itt nagyon hamar meg kellett tanulni, és az egész életvitelnek a beosztását ugyancsak, de én mai napig is úgy gondolom, hogy ez csak erősítette a kapcsolatunkat.
1: És akkor, hogyha szólhatunk azokról az intézményekről, amelyben ugye itt a pedagógusi pályájának az első éveit, vagy első időszakát jelentette.
2: Mint említettem, Debrecenben laktunk, amíg a feleségem az egyetemre járt. Én hamarabb ugye befejeztem a főiskolai éveket, és hát Debrecenhez közel, Balmazújvároson sikerült az első éveimet, tanítási éveimet elkezdeni. Kellemes emlékek fűznek hozzá, bár ha így visszatekintek, elég fárasztó volt az, hogy vonattal minden reggel, illetve akkor még két műszakos tanítás is volt, sőt, még szombaton is volt, ami ugye akkor még csak minden második szombat volt szabad a tanítási időszakból. Tehát egy jó időt elvitt a maga az utazás is, de nagyon-nagyon szerettem ott a ottani éveket, hiszen kezdőpedagógusként nagyon sok mindent meg tudtam tapasztalni, nagyon sok osztályban tanítottam, osztályfőnök is voltam, mindkét szakomat tanítottam, sőt, emlegetem azt is, hogy kényszerből, de volt egy olyan időszak, amikor még két osztálynak az osztályfőnöke is voltam egyszerre, vittem őket, mert így hozta az élet, de erre csak én úgy tudok visszagondolni, hogy erősítette a pedagógus munka iránti elkötelezettségemet ez az időszak. Mikor a feleségem elvégezte az egyetemet, akkor hazaköltöztünk Miskolcra, akkor itt kellett munkát találnom. Hát először a akkori 24-es általános iskolában dolgoztam, ez a mai diósgyőri református általános iskola. Itt is, ha még egy kicsit mondhatom, hogy nosztalgiázom, olyan körülmények voltak akkor, hogy három épületben is kellett tanítani, tehát a ingázás nem vált idegenné továbbra sem számomra, de itt is egy nagyon jó emlékek fűződnek ehhez az időszakhoz. Volt egy nagyon szigorú igazgatóm akkor, aki megtanította azt, hogy a pontosságra és a rendszerességre nagyon oda kell figyelni. Ez is úgy gondolom, hogy a későbbiek során csak a hasznomra válhatott. Utána úgy hozta az élet, hogy a feleségem szüleihez Felső Zsolcára költöztünk, itt kellett állást találnom, és a akkori általános iskolában, ami később Szent István nevét vette föl, sikerült elhelyezkednem, és hát itt is napközis nevelőként kezdtem a munkámat, majd a szakomat tudtam tanítani, akkor még a mindennapos testnevelés keretében, szünetekben is voltak különböző mozgásos feladatok, ennek a megvalósítása és a én részemre szabódott ki, és később már, mint egy kicsit, hogy a vezetői feladatokba is betekintést nyertessek, munkaközösségvezetővé választottak, és hát egyszer egy igazgatóváltás folyamán a újonnan megválasztott igazgatónőm kért fel a helyettesi feladatok ellátására. Megmondom őszintén, hogy nagyon meglepődtem. Mindig kritikus szemmel néztem a vezetőimnek a munkáját, és itt megint csak az elgondolás befolyásolta a döntésemet, hogy elvállaltam ezt a feladatot, hogy hát akkor nézzük meg, hogy én ebben a feladatkörben mire vagyok képes, és mit tudok csinálni. Nagyon nagy tapasztalattal rendelkező igazgatónőm volt, akitől én nagyon sokat tanultam. Ha szabad megemlítenem itt a nevét, ő Figecki Lászlóné volt. Az iskola rendezése során később általános művelődési központtá váltunk. Én itt ekkor lettem intézményegység vezető, és hát a évek alatt körzeti vezetői feladatokat is ellátott az iskolánk, ezért valóban sok mindenbe sikerült betekintést nyernem. Emellett pedig a igazgatónőmtől nagyon sok tapasztalatot és segítséget kapva úgy gondolom, hogy egyre eredményesebbé vált a munkám. Nagyon sokrétű egy vezetőnek a feladata, és hát ebben megmondom őszintén, hogy legtöbbször a személyi kapcsolatoknak a rendezése, illetve hát a megvalósítása az, amit úgy gondolom, hogy egy vezető számára a legnehezebb feladat, hiszen itt egyéni problémákat, illetve egyéni valós vagy vélt sérelmeket kell kezelni, és ez bizony egy nagy kihívás a számomra is, úgy gondolom, hogy minden vezető számára. Igyekeztem mindig elképzeléseim szerint, vagy remélem, hogy így is történtek, lojális lenni, és a legjobb megoldást választani minden esetben, különösen, hogyha ez emberi problémák megoldását jelentette. Több-kevesebb sikerrel. Van egy pár negatív élményem is, amikor nem sikerült ezeket megvalósítani, de zömmel általában azért pozitív eredmények születtek, és ez mondjuk úgy, hogy megnyugvással tölt el, és úgy gondolom, hogy ez is erősíti a munkámat, hogy akkor meg tudtam az elvárásoknak felelni, vagy megpróbáltam a lehető legjobbat kihozni az adott helyzetből. A későbbiek során az általános művelődési központ megszűnt, lettünk FKK, és ekkor egy évig nem kaptam vezetői feladatot, hiszen ott a felállás, illetve a szereposztás úgy alakult, hogy pedagógus munkát végeztem. Én úgy gondolom, hogy ez a része sem tört meg nekem, nem az a fő célom, hogy én vezető legyek. A vezetői feladatot annó és most is azért vállalom, mert úgy gondolom, hogy ezáltal sikerül az én elképzeléseimet, vagy a én általam jónak tartó dolgokat megvalósítani, vagy a szükséges dolgokat megvalósítani, és előfordult már a mostani időkben is, hogy hát a kollégáim azt mondták, hogy hát igen, neked volt ebbe igazad, és ez egy jó leső érzéssel tölt el. Persze előfordul, hogy nincs igazam, de én úgy gondolom, hogy ebben kompromisszumkészséget tudok tanúsítani, és ilyenkor, ha nehezen is, de hagyom meggyőzni magam a kollégáim vagy vezető társaim által. A mindennapos tevékenységek között öröm is érte a családot, hiszen kislányom született, 84-ben Zsófia, és 86-ban Orsolya csatlakozott a családunkhoz. Ami érdekesség, talán abban az időben nem nagyon volt jellemző, de miután a feleségem akkor már orvosként működött a Semmelweis kórházban, ezért én jöttem az első lányunkkal Gyesre, ami egy picit meglepő volt a környezetünkben, hiszen nem volt jellemző még akkor, hogy férfiak is lehetnek. Ez nagyon jó volt nekem, azt hiszem, hogy egy nagyon szoros kapcsolat alakult ki a kislányom és köztem. Természetesen ugyanilyen szeretettel fordultam a második gyermekünk iránt is, de azért ez a kapcsolat úgy gondolom, hogy egy picit meghatározó volt, hogy ott több mint egy évet én voltam vele úgy otthon, hogy minden feladat rám hárult tulajdonképpen a tevékenységből. Nagy öröm volt ez számunkra, és ugye sok-sok örömet okoztak az életünkben mindkét gyermekünk. Ma már ők is felnőttek. Családi elképzelésben az volt az érdekes, hogy a feleségem nagyon szerette volna, ha valamelyik gyermek az ő munkáját folytatja. Nem így alakult, a nagyobbik lányom lett pedagógus. Ő az én foglalkozásomat viszi tovább. A kisebbik lányunk viszont a jogi egyetemet választotta, és jogász lett. Hát egyben egyezik az édesanyjával, hogy mind a kettőjük nevén a doktori cím az megelőzi a nevet, de ő a munkája révén és az élete révén Budapestre került, és ott helyezkedett el. Így dolgozik. Egy picit távol van a családtól, de nem olyan messze, hogy ne legyen elérhető bármikor, amikor szükséges.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Nagy Györggyel, a Felső Zsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Nagy Györggyel, a Felső Zsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával, aki 2026-ban a Tiszáni Neni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült, és a 2012-es esztendőtől folytatjuk most a beszélgetést, amikor ugye az egyházkerület mint fenntartó megbízta önt az akkor ugyanan alapított intézmény vezetésével.
2: Igen, visszatekintve úgy gondolom, hogy ez már egy jó pár éve eltelt, túl vagyunk már a 10 éves jubileumunkon is. Annó, ha visszaemlékszem, a beszélgetésünkben említettem, hogy többféle felállásban volt részem iskola vezetőként vagy emvezetőként részt venni az oktatási rendszer különböző formáiban, és akkor, mikor már Felső Zsolcán elterjedt a hír, hogy átveszi az egyház valami, akkor még azt se tudtuk, hogy melyik iskolát fogja átvenni, akkor megkerestem az egyházkerületnek a akkori főgondnokát, Ábrám Tibort, és jeleztem, hogy én szívesen vállalnám ezt a feladatot, amennyiben a egyházkerület is úgy gondolja, hogy megbízna egy ilyen feladattal. Ezt követően hát egy boldog pillanat volt, amikor telefonon értesítettek, hogy Püspök úrral kellene találkoznom és elbeszélgetnünk, hogy hogyan képzeljél az iskolánk életét, és akkor kaptam meg, ezután a beszélgetés után kaptam meg a vezetői megbízásomat, ami hát egy óriási várakozással töltött el annak idején, hiszen emlékszem, tehát egy újonnan alapított iskolát hozott létre az egyházkerület, tehát nem egy táblacseréset. Ebbe az iskolába akkor minden szülőnek jelentkeztetnie kellett a gyermekét. Az egyházkerület elképzelése szerint alsó tagozattal kellett volna indulnunk, de a akkori 4. évfolyam szülei nagyon szerettek volna egyházi fenntartású iskolába kerülni, illetve gyermekeik által kerülni, és megkeresték Püspök urat, aki végül belement abba, hogy 1-től 5. évfolyammal indítsuk el az oktatást, akkor még minden évfolyamon egy osztállyal. Ha jól emlékszem, akkor a kezdő iskola létszámunk egy 98 fős volt. Nem felejtem el, hogy a főgondnok úr azt mondta, hogy hát nekem kell megválasztani a kollégáimat, tehát így egy lehetőség volt arra, hogy akár a régi kollégáim közül, akár a új meghirdetett álláshelyekre jelentkező kollégák közül lehessen kiválasztani azokat, akik elindítják ennek az iskolának a működését. Egy 9 fős nevelőtestülettel indultunk, majdnem 100 gyermekkel, és emlékszem, erre tisztán emlékszem, hogy leültünk nevelőtestületileg egy, mondhatni, egy szűk családi körben, és azon töprengtek a kollégák, de hát akkor most mit csináljunk? És én, nekem az volt az első gondolatom, hogy bármit csinálhatunk, hiszen egy új iskolaként indulunk, mi alakítjuk ki a szokásokat, a hagyományokat. Ez egy óriási lehetőség volt. Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy hát nem találtuk fel a spanyol viaszt, hiszen mindenki egy bizonyos formátumba azért belerázódik, vagy belerögződik, de igyekeztünk olyan hagyományokat és olyan eseményeket bevinni az iskola életében, ami elsősorban a gyerekeknek a szórakozását, tanulását segíti, hogy jól érezze magát az iskolába, de emellett tanuljon is tudásanyagot is, illetve hát egyházi iskola révén némelyik kollégának is meg kellett azt tanulnia, hogy itt valóban a Jóistennek a vezető szándékát figyelembe véve kell, hogy irányítsuk és neveljük a gyermekeinket. Én úgy gondolom, hogy talán, ha csak a simán a statisztikai adatokat nézzük, akkor most már 450 fős iskola létszámot közelítjük. Az akkori 5 évfolyam most felnőtt 8 évfolyamosra, illetve minden évfolyamon 2 osztályunk volt, de az utóbbi 2 évben már 3 első osztályt voltunk kénytelenek indítani, még azt mondom, hogy szándékunk ellenére is, hiszen az utolsó iskolanyitogató foglalkozáson első tájékoztatóban én elmondtam a kedves szülőknek, ha hozzánk jelentkezni akaróknak, hogy 2 osztályt fogunk indítani, de nagyon nehéz lett volna azt a majdnem 70 jelentkezőtből kiválasztani azt a, még ha maximális osztálylétszáma megyünk, akkor is csak 56 tanulót vehettünk volna föl. Ezért végül úgy döntött az iskolavezetés, hogy elindítjuk még most utoljára 3 első osztályt. Későbbiek során ez már valóban csak 2 osztályos lehetőséget biztosít számunkra, hiszen egyszerűen is több helyünk a gyerekek elhelyezésére. Így is úgy gondolom, hogy nagyon jó lehetőségeink vannak, hiszen a iskola épülete mellett annó régen egy faházként működött egy régen úgy mondták a régi kollégák, hogy ez valamikor egy felvonulási épület lehetett. Ezt mi a alakulásunk óta teljesen felújítottuk, szigeteltük, otthonossá tettük, és itt helyezzük el minden évben az első osztályosainkat, hiszen annak ellenére, hogy éppen a Oktatási Minisztériumból nemrég kaptunk egy tájékoztató levelet, mondjuk úgy, hogy egy útmutatás, hogy a alsó tagozatos átmenetet hogyan kellene segíteni. Mi ezt régóta tesszük, hiszen a gyerekek egyéni időbeosztással, a pedagógus döntése alapján, aki látja, hogyha elfáradt a gyermek, akkor is azért jó ez a külön épület, mert ha szünetet rendel el, vagy kimennek esetleg az udvarra játszani, akkor nem zavarják a főépületben levő többi osztálynak a munkáját. Úgy gondolom, hogy egy olyan nagyon jó lehetőség a maga mi iskolánk épülete, illetve az udvar nagysága is lehetővé teszi, hogy ezt meg tudjuk tenni, és hát a elmúlt időszak alatt azon is munkálkodtam többek között, hogy minél otthonosabb és minél kihasználhatóbb legyen ez az udvar. Van egy műanyag sportpályánk, illetve sikerült egy játszóvárat is, ami rozsdamentes anyagból épült, és bízom benne, hogy nagyon sok időig fog helytállni. Az idei nyárban pedig egy olyan tervezett munkánk van, hogy azt a földes részét műfűvel szeretnénk leborítani, ami mindig egy kis sárdagoványjá változtatja az udvarunkat, tehát igyekeztünk ezt jól kihasználni.
1: A 2026-27-es tanévről, az intézmény életéről lehetőség szerint egy másik műsorban folytatjuk majd a beszélgetést, még hogyha azzal kapcsolatban szólhatunk, hiszen ahogy itt el is hangzott, a Felsőzsolcai Református Egyházközség tagja, főigazgató úr, hogy a hit megéléséről, illetve a gyülekezeti életről mik azok az érzések, gondolatok, amelyeket velünk is megosztana.
2: Egy kicsit visszatekintve, apósom presbiterként szolgált a gyülekezetben, és egy idő után, miután mi együtt laktunk a feleségem szüleivel ott Felsőzsolcán, természetessé vált az, hogy vasárnaponként én elkísértem őt a templomba. Tulajdonképpen így kerültem a gyülekezet közelébe, illetve a gyülekezetbe. Későbbiek során sajnos apósom elhunyt, de a vasárnapi istentisztelet látogatása az megmaradt. Jó lehetőség volt, hogy az iskola alapításakor egy iskola lelkész is került a közösségünkbe, és az iskola lelkészünk tulajdonképpen a gyülekezet lelkésze is egyúttal, ezért duplán kötődök tulajdonképpen akár a gyülekezethez, akár a lelkész személyéhez. Úgy érzem, vagy úgy gondolom, hogy egy jó kapcsolat alakult ki közöttünk, és mind a ketten igyekszünk egymás munkáját segíteni. Amikor egyházi fenntartású iskola lettünk, viszonylag kis létszámú iskolaként, még a felsőzsolcai református gyülekezeti házba, illetve hát kis templomba voltak a hétkezdő istentiszteletek, illetve a istentiszteleti látogatások. Ezt viszont viszonylag elég hamar kinőttük, tehát nem fértünk be már a református templomunkban, ezért a iskola mellett a szomszédos rendezvények háza, ami egy sportcsarnok méretű, a iskola szintű hétkezdő istentiszteleteket innentől kezdve már itt tartottuk. A gyülekezettel való kapcsolatunk, én úgy gondolom, hogy jó. A templomba járó rész a gyülekezetünknek zömmel idős emberekből áll, akik én úgy gondolom, hogy megkedvelték a gyermekeket, és folyamatosan figyelemmel kísérték az iskolának a munkáját is, és mindig érdeklődtek, hogy hogy haladunk, mi a helyzet, esetleg ők miben tudnának segíteni. Kialakult egy olyan kapcsolat, hogy a gyülekezet gondnoka jelen van az évnyitónkon, évzáronkon, iskola lelkészünk, illetve a gyülekezet lelkésze is kialakított egy olyan istentisztelet látogatási rendet a iskolánk tanulói körében, hogy a gyülekezet díjazza a legtöbbet istentiszteleten résztvevő gyermeket, aki utána természetesen ez vasárnapi időszakról szól, és ezt a gyülekezet gondnoka, illetve az iskolánk lelkésze évvégén díjazza és adja át a jutalmakat a iskolánk tanulóinak. Igyekeztünk mi is olyan formában szorosabbá tenni a gyülekezettel való kapcsolatot, és ez egy közös nevelőtestületi döntés eredménye tulajdonképpen, hogy azt kértük a osztályfőnökeinktől, hogy minden évben egy alkalommal egy osztályszintű gyülekezetlátogatás keretében egy szolgálatot adjanak az istentiszteleten. Egy kis rövid műsorral készülnek így, és akkor az istentisztelet kezdeteként ők adják elő. Ezáltal én úgy gondolom, hogy a gyülekezet tagjai egyrészt megismerik a hozzánk járó gyermekeket, másrészt a gyermekek is átérzik azt a szolgálati feladatot, amit ilyenkor ők teljesítenek, és én nagyon bízom abban, hogy ezáltal egy olyan kötődés alakul ki majd a hosszú idők folyamán bennük, ami esetleg a 8 osztály elvégzése után is tovább fog tartani, és nem szakadnak el ettől a környezettől és a vonaltól, és a későbbiek során hívő tagjai lesznek, ha nem is akár a felsőzsolcai gyülekezetnek, de a saját környezetükben egy gyülekezetnek, ami talán azt gondolom, hogy a nagyobb hosszú távú elképzeléseit erősíti a kerületnek az iskolák fenntartásával, hiszen alapvető cél az lenne, hogy közelítsük a családokat a gyülekezetekhez, illetve ezáltal a Jóisten tanításához, ami nagyon fontos feladatunk a mindennapi tevékenységünkben is, az oktatásunkban is, és a nevelésünkben elsősorban.
1: És hát mi nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, de ugye műsoridőnk végéhez közeledünk, így ha ön emelne ki így az elmúlt évtizedekből olyan megéléseket, amelyek az ön személyes életében is sokat jelentettek. Ugye most egy díj kapcsán beszélgetünk, de itt úgy gondolom, hogy azért az elmúlt időszakban a gyermekek, a szülők, a pedagógus társak, a munkatársak, kollégák, vagy a egyházból történő visszajelzések során is nagyon sok olyan megerősítő gondolat is érkezett, amely erőt adhatott, vagy megerősítette abban

0: ebben a kérdésben nagyon nehéz válaszolnom, hiszen eleve én mindig úgy gondolom, hogy csak teszem a dolgomat. És hogyha ennek van egy olyan megerősítő jellege, hogy esetleg ezt valóban jól csinálom, az a díj talán a egyik példa rá, de hogy mire lennék a legbüszkébb, én ezt nagyon nehezen tudnám kiemelni, de ha azt veszem, akkor leginkább az elért környezet biztosítását az egyik, amit én úgy gondolok, hogy talán kiemelkedő, hiszen mindig minden hozzánk látogató, akár pedagógus, akár szülő, akár a saját kollégáim mindig azt jegyzik meg, hogy ilyen környezetet nem hogy Miskolc környékén, hanem lehet, hogy az országban sem talán olyan iskolát. Erre nem mondom, tehát persze lehetünk büszkék, hiszen felsorolás alapján is nagyon szép az iskolaudvarunk, minden tantermünkben interaktív tábla van, lassan minden tantermünkben új bútorzat kerül az osztályok számára a berendezésként. Ezek úgy gondolom, hogy az én elképzeléseim alapján az elképzelésem, hogy biztosítsunk megfelelő környezetet a megfelelő oktatáshoz és neveléshez. Ne mondhassa se a kolléga, se a szülő, se a gyermek, hogy valami neki hiányzik, mert nem tud. Persze mindenki találhat valamit számára fontosabbat, de arra törekszünk, hogy ezek biztosítottak legyenek, és emellett pedig a következő elképzelés, hogy biztosított legyen a megfelelő nevelés és oktatás, amiben a gyermekeink részesülnek. Ehhez én igyekszem a nevelőtestület munkáját úgy koordinálni, hogy a lehető legpozitívabb módon valósuljanak meg ezek a dolgok, és talán arra is büszke lehetek, hogy van egy olyan nevelő közösség az iskolánkban, aki mindezt megvalósítja, és úgy érzem, hogy sikeresen valósítja meg, és ezt csak köszönni tudom a kollégáimnak, hiszen lehet nekem bármilyen elképzelésem, ha ebben nincsenek megfelelő partnerek és segítők, akkor mindez egy hiába való elképzelés lenne. Én talán erre vagyok a legbüszkébb, hogy egy olyan iskolának lehetek a vezetője, ami neki jó híre van, ahová szívesen jönnek a szülők, iratják be hozzánk a gyermekeiket, és nagyon bízom benne, hogy jó érzéssel is fognak majd távozni, amikor elvégzi a gyermekük a 8 osztályt. Visszajelzések alapján a középiskolákból zömmel azt halljuk, hogy sikeresen állták meg a helyüket a gyermekeink, megfelelő alapot kaptak az általános iskolai oktatásban, és mi is örömmel látjuk, hogy visszajönnek hozzánk akár a 50 órás munkájukat teljesíteni és segíteni a mindennapi feladatainkban, de akár egy farsangon belátogatnak és benéznek és megkérdezik, hogy vagyunk. Ezek a pozitív élmények, amit én úgy gondolom, hogy a sok-sok kudarc és nehézség mellett ez kell, hogy egy pedagógust éltessen és ügyen tovább a mindennapi munkájában.
1: Ehhez jó egészséget, sok erőt és Isten gazdag áldását kívánom, hogy a továbbiakban is ilyen elhivatottsággal tudja végezni munkáját, szolgálatát, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is a beszélgetést és a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, Nagy Györggyel, a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával beszélgettünk az elmúlt órában, aki 2026-ban a Tiszáni Neni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is. Hamarosan jönnek a hírek, majd kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és régiókrónikával jelentkezünk. Várom vissza önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Még idén elindulnak az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal első vizsgálatai, hogy jogállami módon kutassák fel és biztosítsák be a 20 és 60 ezer milliárd forint közötti becsült eltűnt állami vagyont. Unger Anna elnök kiemelte, hogy a teljes körű feltárást a 6. év végére vállalják, és a hivatal mandátuma 20 évre megy vissza. Hozzátette, hogy nem pártalapú, hanem rendszer szintű korrupciót vizsgálnak, a módszertant pedig december végéig készítik el. Hivatalból vizsgálják majd azokat a cégeket is, amelyek az elmúlt 5 évben nettó árbevételük legalább 75%-át közbeszerzésekből szerezték. Az elnök hangsúlyozta, hogy nem az a dolga, hogy az első este embereket vigyen el, hiszen a jogállami megoldás nem a kapkodásról szól. A modern demokráciákban eddig még nem volt példa ilyen nagyságrendű rendszer szintű korrupcióra, amelyet a politika finanszírozás és az átláthatatlan magántőke alapokba tolt források is rontottak. Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzése szerint Tasnádi Katalin főügyészségi ügyész az MVVH nyomozati elnök helyettese lehet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb vezetője. Tasnádi 20 éve dolgozik a büntetőjog területén, amiből 16 évet bűnüldözési és vádhatósági szervezet tagjaként töltött, kiemelt tapasztalattal a korrupciós és hivatali bűncselekmények terén. Az országgyűlés pénteken választotta meg Unger Anna Rózát a hivatal elnökének, Tasnádi Katalint pedig nyomozati elnök helyettesnek. A miniszterelnök sok sikert kívánt Tasnádi Katalinnak a feladathoz. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Magyar Péter pénteki videójában az ellopott közvagyon visszaszerzés ellenfelének nevezte mindazokat, akik politikai érdekből gyengítik vagy hiteltelenítik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkáját. A kormányfő kiemelte, hogy a hivatal vezetésének kiválasztása szakmai és transzparens volt, gratulálta megválasztott Unger Anna elnöknek és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettesnek. Hozzátette, hogy a kormány minden olyan jogszabálymódosítást az országgyűlés elé terjeszt, amely felgyorsítja a sokszor 5-10 évig tartó büntetőeljárásokat. Végezetül visszautasította a Fidesz azonállítását, amely az NVVH-t az AVH-hoz hasonlította, szerinte ugyanis az ellenzéknek a megelőző évek miatt van veszíteni valója. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, miután sikeresen megműtötték a katapultálás során szerzett gerinc sérülésével. A magyar légierő vadászgépe még hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg a levegőben. A pilóta a vészhelyzetben a szolnoki bázisra visszavitte a gépet, és csak a sikeres kényszerleszállást követően katapultált. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter péntek délután jelentette be a jó hírt, és mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. Áder János volt köztársasági elnök bírósághoz fordul a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány állami tulajdonba vétele és megszüntetése miatt, amelyet veszélyes precedensnek nevezett. Magyar Péter kormányfő csütörtöki bejelentése értelmében a szervezet feladatait augusztus 31-től az állam veszi át. Áder szerint a lépés hátterében politikai bosszú és a jogállami normák megsértése áll, mivel az alapítvány működését vizsgáló elmúlt 2 hónap semmilyen jogsértést nem tárt fel. A volt államfő úgy véli, hogy az alapítvány egyetlen tolvonással történő megszüntetése a jogbiztonság végét jelenti, és veszélyt jelenthet más támogatott családokra vagy vállalkozásokra is. Emiatt kötelességének érezte, hogy bíróság előtt vívja meg ezt a csatát a szervezet védelmében. A Magyar Vöröskereszt pénzgyűjtést szervez a Nepál északi részét sújtó pusztító erejű villámárvíz károsultjainak támogatására. A szerda esti katasztrófa következtében a helyi adatok szerint több mint 460 ember vesztette életét, és csak nem ezren eltűntek, köztük három magyar állampolgár is. A nepáli Vöröskereszt aktiválta sürgősségi csapatait, és élelmiszerrel, ivóvízzel, valamint menedékeszközökkel segíti a nehezen megközelíthető térség rászorultjait. A Nemzetközi Vöröskereszt mintegy 1 millió svájci frank sürgősségi támogatást szabadított fel a mentési munkálatokhoz. Az adakozni vágyók a Magyar Vöröskereszt számlájára utalhatnak támogatást a nepáli árvíz közleménnyel.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök továbbra is a Svéd Asztalt, az Európa Rádió Miskolci stúdiójának magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, köszöntöm Önöket 2026. augusztus 29-én szombat délután. Röviden a tartalomról. A Tomatis módszer egy speciális hallgatástréning, amely hanghullámok segítségével stimulálja a központi idegrendszert, ezáltal javítja a kognitív, motoros, érzelmi és szociális képességeket. A terápia kidolgozója dr. Alfred Tomatis, francia fülorgégész szakorvos. Debrecenben Zsomborné Kocsis Zsuzsanna zongoratanár, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának mesteroktatója foglalkozik ezzel. Vele beszélgetünk majd ebben az órában. Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendáriummal jelentkezünk. Az útra való gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban, és kellemes rádiózást kívánok!
2: A quand remonte la dernière fois, où nous avons été si heureux. Nous avons lancé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, augusztus 29-e van, Beatrix és Erna nevenapja, de ma ünnepelnek Bolda Cézár, Ermella, Enesta, Ernestin, János, Kamilla Sebő, Szabina és Trixi nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1521. augusztus 29-én az első Szulejmán szultán által vezetett török haderő bevette Nándorfehérvárt. Az események sorában a következő híres lehet: 1526, vagyis a Mohácsi vész. Az első Szulejmán szultán vezette török haderő a Mohácsi csatában szétveri a magyar fősereget, II. Lajos király is elesik ekkor. 1532-ben, 6 évvel később, Kőszeg ostroma véget ér, a török hadsereg sikertelen ostrom után elvonul Kőszeg vára alól. 1533-ban Pizarro spanyol konkvisztádor megöleti az utolsó inka uralkodót, Atahualpát, és elfoglalja a birodalom fővárosát, Cuscót. 1541-ben visszatérve a törökökhöz, első Szulejmán szultán hadsereggel érkezik Buda alá, fogságba veti török Bálintot, a török katonaság csellel elfoglalja Budavárát. 1602-ben a 15 éves háború során Hassan nagyvezér visszafoglalja a császáriaktól Székesfehérvárt. 1686-ban visszatérve a törökökhöz, a török haderő, a török védők sikertelenül próbálnak kitörni a Szentliga által ostromlott Buda várából. 1756-ban, augusztus 29-én II. Frigyes porosz király csapatai bevonulnak az Ausztriával szövetséges Szászországba, ezzel pedig elkezdődik a 7 éves háború. 1831-ben Faraday angol fizikus felfedezi a mágneses tér elektromos hatását, az elektromágneses indukciót. 1848. augusztus 29-én a Rákos Csabai templomban házasságot köt Jókai Mór és Laborfalvi Róza. 1902-be 800 000 koronás alaptőkével megalakul az idegenforgalmi és utazási vállalat részvénytársaság, vagyis az IBUS jogerődje. Első elnöke pedig Eszterházy Mihály gróf volt. 1944-be ugrunk, kitör a szlovák nemzeti felkelés Besterce bányán. 1944-ben, tehát szintén ezen a napon, augusztus 29-én Horthy kormányzó Lakatos Géza vezérezredest nevezi ki miniszterelnökké Sztójai Döme helyére. 1949-ben a szovjetek sikeresen tesztelik az első atombombájukat, az RDS-1-et. És 2005-ben a Katrina hurikán ekkor, tehát augusztus 29-én eléri Louisiana partjait 65 mérföldre délre New Orleans-tól.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

high-tech kommunikáció. Ma mindenki mindenkivel kommunikál. Eljött az idő, amikor az okostelefonok bármit lefotóznak, beszkennelnek, aztán önműködően rácsatlakoznak az internetre, és már töltik is fel a képet, zenét, szöveget, bármiféle információt. Néhány pillanat, és az összes barátod és ellenséged nézheti, hallhatja, kommentálhatja, ami veled történt, ami neked fontos. Láttad? Nézted? Kérdezi az emberiségnek ez a fele a másiktól, aki ezeknek a kütyüknek a birtokában van. És van, aki attól boldogtalan, hogy nem posztolják elegen, vagy ha két napig nem tud csetelni. Aki nem használja ezeket a lehetőségeket, nem is számít, legfeljebb begyepesedett fejű őskövületként tartják számon. Folyik a kommunikáció észbontó iramban, és mégsem értjük egymást. Azt is tudhatjuk egymásról, amit nem is kéne, vagy nem is illik tudni, és mégsem ismerjük egymást igazán. 230 ismerősünk van a Facebookon, de barátunk olyan igazi, aki ismer, aki szeret, elfogad és kitart a sírig, alig egy-kettő, vagy éppen egy sem. Ezen sajnos nem segítenek az újabb és újabb eszközök, a gyorsan fejlődő high-tech világ. S vajon meddig lehet ezt még fokozni? A magányosságon nem segít a folyton fejlődő forma és eszközvilág. Akinek sok barátja van, annak legtöbbször egy sincs. Ha mindent mindenkivel megosztunk, elvész a dolgok szépsége és varázsa. Annyi évszázadon át bevált a közvetlen kapcsolat, az emberi szó, odafigyelés, szeretet. Az út lélektől lélekig. A sok felszínes kapcsolat, elektronikus eszköz mellett tartsunk egy-két régi módi, valódi jó barátot, mert mégiscsak az az igazi.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok és felügyelő bizottságok kuratóriumai. A rendkívüli aszály miatt vízhiány okán csütörtökön megkezdődött a tiszalöki vízlépcső felvizének csökkentése. Közel 4300 első éves hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a Miskolci Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják. 2026. augusztus 29-én, szombaton 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Ingyenes képzésekkel és gyakorlati segédletekkel támogatja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az iskolákat, amint egy 25 ezer anafilaxiás, allergiás gyermek biztonságos tanévkezdéséért. Lanner Judit miniszter bejelentése szerint a pedagógusok az Allergia Képzett Iskola Egyesület online tanfolyamán, valamint egy vizsgával záruló képzésen sajátíthatják el a szükséges ismereteket. Emellett a Betesda Akadémia oktató videója segíti az anafilaxia felismerését, a biztonságos környezet megteremtését és az EpiPen helyes használatát. A felkészülést az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület és a MAKIT közös szakmai segédlete is támogatja, amely pontos eljárásrendet ad a pedagógusok kezébe. Az új tanév előtt így minden intézmény gyorsan és hatékonyan felkészülhet a súlyos allergiás reakció kezelésére. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok és felügyelő bizottságok kuratóriumai, mivel a sikeres pályázatok nyomán a társaság 98%-a lecserélődött. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés a szenátusok véleményének figyelembevételével és az állami számvevőszék vizsgálatát követően. A kiválasztás során cél volt, hogy a kuratóriumokba jogi és pénzügyi kompetenciák is bekerüljenek, az összeférhetetlenségi vizsgálatokat pedig az integritás hatóság végzi. A megszüntetés előtt álló közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van, hogy a kuratóriumok jogkörei a minimumra szűküljenek. Az új kuratóriumok legfőbb feladata az alapítványok átvilágításához szükséges adatszolgáltatás biztosítása és a megszüntetési feladatok ellátása lesz. Ezzel párhuzamosan az egyetemek alapító okiratainak áttekintése is zajlik, hogy az intézmények működése október 31-ig teljes körűen megfeleljen az új előírásoknak. Közel 4300 első éves hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a Miskolci Egyetemen az általános és a pótfelvételi eljárás eredményei alapján. A pótfelvételén 559 jelentkező nyert felvételt, amivel az intézmény országosan a 8. legmagasabb felvett létszámot ért el. A legtöbb új hallgató a gépészmérnöki és informatikai karon, valamint az állam és jogtudományi karon kezdi meg az évet. A legnépszerűbb szaknak a jogászképzés bizonyult, de az igazságügyi igazgatási és a villamosmérnöki szakok is sok hallgatót vonzottak. Az intézmény adatai szerint több képzésen is kiemelkedő ponthatár alakult ki, így például a kriminológia mesterképzésen a maximális 100 pontot kellett elérni a bejutáshoz. Augusztus 31-e és szeptember 4-e között 260 rászoruló ukrajnai gyermek táborozik a Rákóczi Szövetség Sátorajújhelyi táborában. A résztvevők között sokan vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében veszítették el a szüleiket. A szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy biztonságos és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen számukra. A Sátorajújhelyi táborban a gyerekeket változatos programok, kirándulások és kulturális élmények várják. A tábor megszervezésében Magyarország ungvári főkonzulátusa, valamint az ukrán katonai adminisztrációk is fontos segítséget nyújtottak. A szervezet 2022 tavasza óta már csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott a táborban. A program célja, hogy felejthetetlen élményeket és támogatást nyújtson a nehéz sorsú fiataloknak. Pénteken ünnepélyesen megnyitották az 5. Színva örökség napokat a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci területi székházában. A program sorozat megálmodója Fedor Vilmos köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a színvapatak végig kíséri és összeköti a várost. A rendezvényen lokálpatriótaként összefogásra buzdította a papszeren álló egykori múzeumi és oktatási épület Miskolc első középületének megmentéséért. Kocsis Károlya, az MTA Észak-Magyarországi elnöke szintén méltatta a város megismerését és megszerettetését célzó esemény sorozatot, a nyitónapon tudományos konferenciát, könyvbemutatót, valamint a Szimfónia Alapítvány növendékeinek és tanárainak műsorát is megtartották. A folytatásban horgászversennyel, a színvapatak medrének tisztításával folytatódnak a programok. A rendezvény sorozat vasárnap zárul. A háromnapos ünnepség lezárásaként vasárnap ünnepi gála műsorra kerül sor az avasi református templomban. A 22. Színefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kiemelt partnereként a Miskolci Egyetem idén is izgalmas kulturális élményeket kínál szeptember 5-e és 12-e között. A Cineversity keretében szabadtéri filmvetítések, beszélgetések és ingyenes koncertek várják az érdeklődőket a Csengei kertben, Lilafüreden, a Szeleta parkban és az Egyetem városban. A program kínálatában olyan alkotások szerepelnek, mint Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje, míg a zenei felhozatalt a 30Y és a Kis csillag fellépése gazdagítja. Emellett a Cinefest Adventure program sorozat természet- és sportfilmekkel, valamint a Miskolci Egyetemen rendezett Történetek ereje konferenciával is gazdagítja a fesztivált. A rendezvényen bemutatják a kárpátaljai magyar közösségről szóló Hajnali könycsepp című dokumentumfilmet, amely után közönségtalálkozót tartanak az alkotóval. Az iskola kezdése való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon, erre hívja fel a figyelmet a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya és a Kerékpáros Miskolc Egyesület. Azt tanácsolják, hogy az első napokban, hetekben induljunk el otthonról korábban, az autót pedig érdemes bringára, rollerre vagy tömegközlekedésre cserélni. Molnár Emilt, a közlekedés-rendészeti osztály vezetőjét hallják.
2: A szeptember 1-e az közlekedési szempontból egy kicsit traumának tekinthető, mert jóval nagyobb a forgalom ilyenkor a reggeli órákban. A szeptember 1-e két hete az, ami nagyon nagy változásokat hoz itt a közlekedésben, Miskolc területén leginkább, mert nagyon-nagyon sokan igyekeznek eljutni az iskolákba. A nyári szünet után ez megnehezíti mindenkinek az életét. Figyeljünk egymásra, mert együtt közlekedünk, és mindenkinek az az érdeke, hogy épségben, egészségben eljusson az úti céljához. Nagyon nagy türelemmel kell ilyenkor lenni, mert nem egyformán közlekedünk, nem egyforma a közlekedési tudása a forgalomban résztvevőknek, és ilyenkor akik ügyesebbek, azoknak hát türelmesebbnek kell lenni, hogy akik kevésbé ügyesek, azok is megoldják azt a feladatot, hogy eljussanak az iskolába. Ugye ott okozhat problémát, akik először viszik abba az iskolába a gyerekeket, vagy a gyerekek először mennek abba az iskolába, új iskolába kezdenek, hogy kitapasztalják azokat az útvonalakat, amelyeken a legszélszerűbb haladni, mert legkevesebb a forgalom, vagy a leggyorsabban odaérnek. Figyeljünk egymásra, és segítsük egymásra az úton. Ott vannak a gyalogosok és kerékpárosok, de talán leginkább a gyalogosok, akikkel, ha konfliktus van autósként, akkor a gyalogos húzza mindig a rövidebbet, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyalogosokra, és azokra a szabályokra, amelyek a gyalogosok védelmét szolgálják. A kijelölt gyalogátkelőhelyeken a gyalogosnak az elsőbség biztosítása, hogy figyelmesen közelítsük meg ezeket a helyzeket, ahol esetleg a kerékpárosok is nagyobb számban jelennek meg, gyalogosok is nagyobb számban jelennek meg. Adjuk meg az elsőbséget, mert sok esetben, amikor vizsgálunk egy-egy eseményt, akkor ott van a háttérben, hogy nem fordított kellő figyelmet az autós, vagy a járművezető, a gyalogosra, vagy a kerékpárosra.
1: Újabb 900 millió forinttal támogatja Miskolc önkormányzata a helyi közösségi közlekedést, miután rendkívüli közgyűlést tartottak az MVK ZRT helyzetéről. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a közösségi közlekedés fenntartása évekre kiszámítható, stabil állami szerepvállalás és partnerség nélkül hosszú távon nem biztosítható. A problémák kezelésére és a gazdálkodás átláthatóbb tételére az MVK-t jogi és gazdasági felügyelet alá helyezték. Szeptember 1-től pedig új gyorsjáratokat, valamint éjszakai buszokat indítanak. A polgármester és a frakció vezetőik egyetértettek abban, hogy a vidéki nagyvárosok közlekedésének finanszírozásához központi segítségre van szükség. A képviselőtestület végül nagy többséggel elfogadta a működést érintő határozati javaslatokat. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai PET kupán, a szervezők tájékoztatása szerint. A 12 csapat az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon az árterekből tisztította ki a szemét jelentős részét, ebből a mennyiségből a Bodrog folyószakaszán 3 nap alatt majdnem 10 tonna, míg a Tiszán további 9 tonna hulladék került elő. A rendezvényen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtését segítette. A 2026-os versenyszezonban eddig összesen 4 megmérettetésen 36,4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió Régió Krónikáját Kecskés Ákostól hallották.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
3: Kedves hallgatóink, a Tomatis módszer egy speciális hallgatás tréning, amely hanghullámok segítségével stimulálja a központi idegrendszert, ezáltal javítja a kognitív, motoros, érzelmi és szociális képességeket. A terápia kidolgozója dr. Alfred Tomatis, francia fülorgégész szakorvos. Debrecenben Zsomborné Kocsis Zsuzsanna zongoratanár, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának mesteroktatója foglalkozik ezzel. Vele beszélget Buzás Bori.
4: Ki volt az, aki ezt kitalálta, kifejlesztette?
5: A Tomatis módszer Alfred Tomatis francia fülorgégész professzor nevéhez fűződik. Ő 1920-ban született, 2001-ben halt meg. Az ő nevéhez fűződik ez a módszer, ő úgy hívta ezt, hogy audiopszichofonológia, ami az ember teljes egészében, testi, lelki, szellemi egészében szemléli, már csak mi hívjuk Tomatis módszernek. Ez egy speciális hallgatástréning, amely a hallószerveken keresztül hanghullámok segítségével stimulálja a központi idegrendszert, és ezáltal segíti a javulást a kognitív, érzelmi, szociális és motorikus területeken. Amit mindenképpen érdemes róla tudni, hogy, és mindenképpen szeretném hangsúlyozni, ez nem egy orvosi módszer, hanem egy fejlesztő pedagógiai módszer. Én elsősorban gyerekekkel dolgozom, de felnőttekkel is abszolút használható. Például Tomatisnak az első páciensei azok operaénekesek voltak, ugyanis az édesapja egy híres operaénekes volt, és fülorgégészként őt keresték meg a kollégák, hogy probléma van például, de most ebben nem akarok belemenni, mert nagyon hosszú lenne, hogy milyen úton indult ehhez, de azért mondom, hogy felnőttek sorában is nagyon abszolút alkalmazható. Minden, ami kommunikációval kapcsolatos elsősorban, beszédindítás, megkésett beszédfejlődés, autizmus, spektrumzavar, ADHD, figyelemzavar, tanulási nehézségek, érzelmi, szociális területen, például szorongás, integrálódás a közösség felé, ilyen területekben, hogyha gond van, ezekben részképességzavar, gyerekeknél diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, ezekben mind-mind segítségül hívható ez a módszer. Én már több mint 2 éve gyakorlom itt Debrecenben, és hát nagyon szép eredményeket értem el vele. A módszer lényege tulajdonképpen az idegi feldolgozás, a hallás észlelés és az idegi feldolgozás javítása. Tomatisnak több feltevése volt, az első és több állítása. Az első és legfontosabb, hogy az édesanya hangját a magzat már 4 hónapos korától hallja, és az édesanya hangja a magzat számára a legfontosabb érzékszervi stimuláció. Ugyanakkor pedig egy összekötő kapocs majd a külvilággal, mert ez a magas hang, amit a magzat egyébként a csontvezetésen keresztül hall, nem pedig a légvezetésen keresztül, ez az egyetlen összekötő kapocs a magzati lét és a külvilággal kapcsolatban, amitől egyből megnyugszik, hogyha meghallja az édesanya hangját, és azt fedezte fel, hogy ha a méhen belüli hanghatásokat rekonstruáljuk, és ezeket a stimulusokat megpróbáljuk újraadni az idegrendszernek, már itt kint felnőttként, vagy akár gyerekként, elsősorban gyerekekről beszélünk, akkor ezek mind pozitív hatással vannak a kommunikációra, az érzelmek kifejezésére, a figyelemre, a koncentrálásra, és a beszédre, a beszéd fejlődése. Nálam nagyon sokan, sok esetben fordulnak meg olyan családok, ahol mondjuk 4 évesen még alig beszél a gyerek, vagy szóval megkésett beszédfejlődéssel állunk szembe. Ennek több oka lehet, de azt vettük észre, hogy a Tomatis módszer hatására nagyon szépen elindul a beszéd. Persze előtte azért elküldjük, vagy már általában ezek az emberek, ezek a családok túl vannak többféle vizsgálatokon, hallásvizsgálatokon, hogy tényleg kizárjuk azt, hogy nem a fülével, nem szervi bajról van szó. Amikor arról van szó, hogy idegi feldolgozási problémákról van szó, akkor ebben nagyon-nagyon nagy segítséget tud adni a Tomatis módszer, Tomatis tréning. Ez az egyik, hogy az édesanya hangját használjuk terapizálásra. Ez úgy zajlik a gyakorlatban, hogy megszűrjük, szóval felveszük az édesanya hangját, megszűrjük arra a hanghatásra, konkrétan 8000 hercre, amit a magzat a méhen belül hallhat, és úgy hallgatják a gyerekek. Szóval ez az egyik stimulus. Ezen kívül Mozart zenéjét és Gregorián zenéjét használjuk még a terápiában. Másik felvetése és nagy állítása a Tomatisnak az volt, hogy a fül elsődleges feladata az nem a hallás, hanem a hallgatás. Nem mindegy, hogy hallunk vagy meghallunk. Ugye a hallás az egy velünk született képesség, viszont a hallgatás, az, hogy az idegrendszer a hallottakat hogyan dolgozza fel, az már egy konkrét agyi, nagyon dinamikus agyi folyamat, ami nagy szerepet játszik a tanulásban, a figyelemben. A hallás feldolgozás, az idegi feldolgozás az nagyon nagy szerepet játszik a tanulásban, a memóriában, az érzelem szabályozásban, és ez az, amit fejleszt ez a módszer nagyon erőteljesen. És itt már elérkeztünk a neuroplaszticitás elvéhez, ami ugye az agy változási képessége, és Tomatis azt mondta, hogy a hallottak plasztikusan hatnak az agyra, és az akusztikus ingerlés direkt módon növeli az agy aktivitását. Vagyis ez a hanghullámok hordozta információt képes áthuzalozni teljes idegrendszert, és ezáltal az idegrendszer úgymond újra tudja szervezni önmagát. Nemrég megjelent ezzel kapcsolatosan Péter Schneider egy heidelbergi publikáció, ő egy neurológus professzor, amelyek vizsgálták, és később bizonyították, és a Tomatis hallgatás tréning pozitív hatásait az idegi feldolgozásra. És nagyon érdekes, hogy a publikációban konkrét fotókkal támaszza alá, hogy milyen az, amikor hogyan változott meg az agy kapacitása, ilyen képalkotó eljárással, meg valamilyen be vannak festve azok a területek, ahol az agy elkezdett aktivizálódni annak hatására, hogy ezeket a stimulusokat kapta a Tomatis módszer hallgatás tréning során. Szóval egészen elképesztő eredmények születtek, ez még a Tomatis trénerek körében is nagyon nagy, úgymond felbújtás volt, nagyon nagy visszhangot keltett. A gyakorlatban ez hogyan működik? A Tomatis módszert egy speciális fejhallgatóval tudjuk, az kell hozzá mindenképpen, amelyben középen itt a kengyel részen egy csontrezgő van beépítve, vagyis a kliens, akin a fejhallgató van, az nem csak a füleken keresztül kapja az impulzusokat, hanem csontrezgőn keresztül is. Majd itt most a bemutatón ezt szeretném, vagy az előadásomon szeretném is bemutatni a jelenlevőknek, hogy milyen érzés az például, például, amikor úgy is halljuk a zenét, vagy bármilyen impulzus, de itt most zenét, majd Mozart zenét fogok betenni, hogy nem a fülünkön keresztül halljuk, hanem a csontjainkon keresztül, szóval a fülekről teljesen le fogom venni a hangot, és a csontrezgőn keresztül képesek vagyunk hallani a hangot, és ez egy nagyon erős stimulus. Maga a tomatis tréning, az egy nagyon intenzív terápia, vagy inkább tréningnek mondanám, és 3 blokkból áll, van egy 15 napos, majd egy 8 napos, és megint egy 8 napos tréning, amikor minden nap ezek alatt a blokkok alatt minden nap találkozunk, és 2 órán keresztül hallgatjuk a manipulált zenét. Szóval itt ez nem egy koncert hatás, az elején egy kicsit igen, de aztán elindulunk a felfilterezésben, és aztán egészen komoly magasságokig érünk el, ami a herceket illeti. Nagyon gyerekbarát, nagyon emberbarát módszerről van szó, szóval annyi az egésznek a feltétele, hogy elfogadja ezt a kis finom puha fejhallgatót. Ez alatt lehet játszani, kirakózni, társasozni, egy ilyen hosszú kábelhez van rögzítve a fejhallgató, és nyugodtan jöhet, mehet, még hintázhat is a tréning alatt. Általában nagyon jó barátságok és komoly érzelmi kötelékek szoktak kialakulni, úgyhogy még hónapokkal, meg fél évekkel, meg évekkel utána is kapok visszajelzéseket, meg bejönnek csak egy puszira, csak egy ölelésre, úgyhogy ez egy, mivel sokat találkozunk, és intenzíven vagy én olyankor együtt vagyok a gyerekekkel, és csak édesanyával együtt zajlik a tréning, a édesanyáik pedig a mellette lévő szobában foglalnak helyet, relax fotelekben, és ők is kapják a terápiát. Kötelező jelleggel 2 óra pihenés, és zenehallgatás. Az alatt, az idő alatt, amíg én pedig a gyerekekkel kirakózunk, vagy társasozunk. Persze vannak azért nehezebb esetek, mert egy autistával azért ott nehezebb lekötni a figyelmüket, de például a hinta azt nagyon szeretik, és ott azt nagyon jól fogadják. Hát minden gyerekhez más az út, de azt nagyon élvezem, és nagyon szeretem látni, amikor látom, hogy így a falak bomlanak le, és beengednek a kis világukba, és egyre jobban megnyílnak, egyre jobban megbíznak, és amikor ezeket az első lépéseket látom, akkor tudom, hogy elindult a tréning sikeresség felé vezető úton.
6: Szóval itt 3 különböző szakaszról terápia alatt, amiben elhangzott, hogy 2 ugyan időben más időintervallumban zajlik, de nagyjából hasonló is van az utolsó etap, ami már egy kicsit másabb. Miben tér el ez a többitől?
5: Igen, ezt úgy szoktuk hívni, hogy az első 2, a 15 nap és az utána lévő 8 napos az a passzív szakaszunk, ez a méhen belüli hanghatások rekonstruálása, és tulajdonképpen csak zenehallgatással zajlik. Az aktív szakasz az utolsó 8 napos blokkunk, amint a neve is mondja, azért aktív, mert itt már bekapcsolódik

0: érdekes, és nagyon fejlesztő is. Érdekes azért, mert mindenki másképp reagál, van, aki elsírja magát a saját hangja hallatán, nagyon sokan nincsenek jóban a hangjukkal, nem szeretik hallani, és ugye ahhoz, hogy bátran ki tudjunk állni az életbe, és el tudjuk mondani, meg tudjunk nyilvánulni akár a közösség előtt, akár barátaink, akár iskolában, akár munkahelyen, ehhez nagyon fontos elfogadnunk saját magunkat, és ezzel együtt saját hangunkat is. Így aztán ez az egyik terapizálós, vagy tréning terület, ami a fejlesztést illeti, hogy megbarátkozunk a saját hangunkkal, a másik pedig, hogy a saját hangunk is egy fejlesztő módszere az idegrendszerünknek, szóval nagyon-nagyon jól stimulálja az idegrendszerünket a saját hangunk is. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes és komplex eljárás, mert a fejhallgatón keresztül ráadásul hallgatnak még egy úgymond beszédbépét, egy speciális zenét, vagyis van egy zavaró hatás is a fejhallgatóban, hogy igenis annak ellenére, hogy van egy hátsó zaj még hátulról és hallja a fülében, akkor is tudja elmondani azt, amit szeretne, és akkor is merje felvállalni a hangját, és ő hangosabb legyen, mint az a zene, és a végére egészen szép eredmények szoktak megszületni, olyan kis gyámoltalan nyuszi gyerekek, akik így alig mernek beleszólni a mikrofonba, a végére kész Mária Callas lesz belőlük, mert tényleg gyönyörűen énekelnek, felszabadulnak, szóval ez egy nagyon jó látvány, amikor azt látom, hogy, és nagyon jó élmény, megtapasztalás, amikor azt látom, hogy egy kis félénk lényből milyen bátor gyerek válik, de ugyanez használható felnőtteknél is, és zenészeknél is nagyon jó hatással.
1: Kedves hallgatóink, a Tomatis módszer egy speciális hallgatástréning, amely hanghullámok segítségével stimulálja a központi idegrendszert, ezáltal javítja a kognitív, motoros, érzelmi és szociális képességeket. A terápia kidolgozója dr. Alfred Tomatis, francia fülorgégész szakorvos. Debrecenben Zsomborné Kocsis Zsuzsanna zongoratanár, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának mesteroktatója foglalkozik ezzel. Az elmúlt percekben vele beszélgetett Buzás Bori.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Svédasztal című műsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Lukács evangéliuma 17. fejezetének 15. verséből hallgassuk meg. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Jézus ezt az embert kérdezi, hogy hol van a többi 9. Miért ezt az embert kérdezi? Mert egymásra vagyunk bízva. A legnehezebb feladat, amikor egymást is hálára indítva buzdíthatjuk. Mert ilyenkor inkább szoktunk kapni hideget, mint meleget. Jézusnak a kérdésében ez van, hogy te ne add fel, ne szűnj meg továbbra is felelősséget érezni és felelősséggel lenni, és bátorítólag szólni a többi 9 felé. Ebből az idegemből, aki távol volt Isten népétől, most közel való lett. Beteljesedik a profécia. A távoliak közeliek lesznek. A nem népből nép lesz. Jézus közelében történik ez a nagyobbik csoda. Jézus elfogadja ennek az úgymond idegennek a hódolatát. Jézus elfogadja. És ez a több, amit teljes gyógyulásképpen megkap ez az ember, nem lesz a többi 9-i. Az, hogy elbocsátó áldást kap a további életére nézve, ahogyan továbbra, csak éppen ez az egy, ez a 10., ez az utolsó, ez az idegen, ez a samáriai kap. Jézussal személyes kapcsolatba kerül az ő élete. Már ez egy áldás. Aki nem jöhetett közel Jézushoz, most lábához borulhat.

0: és számára ez egy olyan nagy dolog, hogy ez a Jézus őt nem veti meg. Azt mondja, hogy kelj föl. Méltóság teljes ez a mozdulat. Amikor egy király elé leborul egy szolga, azt mondja, emelkedj föl, kelj föl, állj lábadra. Abban olyan megtiszteltetés van, hogy elég legyen már, emelkedj föl, ember vagy te is. Emberi méltóságot ad ennek az embernek. Nem akárhogyan mehet el, menj el, a te hited megtartott téged. Hittel kiáltottál, hittel mehetsz. Imád nem csak testileg gyógyult, testileg, lelkileg egészségessé lett. Egész emberként, egy hálás emberként, hálával gazdagon élő emberként mehet tovább. Aztán az is egy tanulság, hogy ő egyedül jön vissza, egyedül is vállalja őt. Nincs olyan, hogy a többség nem jön hálás szívvel vissza hozzád, akkor én sem jövök. Én fölvállallak téged, mert te fölvállaltál engem. Nem kell együtt a kicsapongás árjával együtt sodródnunk, hanem a keskeny úton, ha kevesen is járnak, ha egyedül is kell járnom, akkor is feléd jövök, Uram. Ne csak a bajban kiálts Jézushoz, vele legyél folyamatos közösségben. Hittel indulva lesz ilyen megérkezés és teljes gyógyulás nála. A mai ige magyarázat Sebestyén László Ede, Köröstárkányi lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svédasztalt hallották.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Ingyenes képzésekkel és gyakorlati segédletekkel támogatja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az iskolákat, amint egy 25 ezer anafilaxiás, allergiás gyermek biztonságos tanévkezdéséért. Lanner Judit miniszter bejelentése szerint a pedagógusok az Allergia Képzett Iskola Egyesület online tanfolyamán, valamint egy vizsgával záruló képzésen sajátíthatják el a szükséges ismereteket. Emellett a Betesda Akadémia oktató videója segíti az anafilaxia felismerését, a biztonságos környezet megteremtését és az EpiPen helyes használatát. A felkészülést az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület és a MAKIT közös szakmai segédlete is támogatja, amely pontos eljárásrendet ad a pedagógusok kezébe. Az új tanév előtt így minden intézmény gyorsan és hatékonyan felkészülhet a súlyos allergiás reakció kezelésére. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia alapítványt, mert a működés eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közlése szerint a 2019-ben alapított Kásler Miklós vezette intézmény összesen több mint 2,2 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott. A fővárosi Diana utcai mintegy 1 milliárd forintból megszerzett ingatlant a jövőben olyan célra hasznosítják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter hangsúlyozta, hogy a pénzt inkább a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére és a népegészségügyi újjáépítésére fordítják. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok és felügyelőbizottságok kuratóriumai, mivel a sikeres pályázatok nyomán a társaság 98%-a lecserélődött. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés a szenátusok véleményének figyelembevételével és az állami számvevőszék vizsgálatát követően. A kiválasztás során cél volt, hogy a kuratóriumokba jogi és pénzügyi kompetenciák is bekerüljenek, az összeférhetetlenségi vizsgálatokat pedig az integritás hatóság végzi. A megszüntetés előtt álló közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van, hogy a kuratóriumok jogkörei a minimumra szűküljenek. Az új kuratóriumok legfőbb feladata az alapítványok átvilágításához szükséges adatszolgáltatás biztosítása és a megszüntetési feladatok ellátása lesz. Ezzel párhuzamosan az egyetemek alapító okiratainak áttekintése is zajlik, hogy az intézmények működése október 31-éig teljes körűen megfeleljen az új erőírásoknak. Kiváló eredménnyel zárta a pótfelvételit a Debreceni Egyetem, hiszen csak nem ezren nyertek felvételt az intézménybe, így szeptembertől több mint 12 ezer elsőéves kezdheti meg tanulmányait ott. Az idei általános és pótfelvételi eljárás összesített adatai alapján az elmúlt évek legjobb eredményét érte el az egyetem. A pótfelvételizők közül 230-an állami ösztöndíjas, 790 pedig önköltséges képzésre jutottak be. A legnépszerűbbek az egészségügyi, a gyermeknevelési és gyógypedagógiai, valamint a gazdaságtudományi karok voltak. Fenyves Veronika oktatási elnök szerint az eredmény jól tükrözi az egyetem naprakész, hallgatóközpontú beiskolázási stratégiáját. Augusztus 31-e és szeptember 4-e között 260 rászoruló ukrajnai gyermek táborozik a Rákóczi Szövetség Sátorajújhelyi táborában. A résztvevők között sokan vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében veszítették el a szüleiket. A szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy biztonságos és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen számukra. A Sátorajújhelyi táborban a gyerekeket változatos programok, kirándulások és kulturális élmények várják. A tábor megszervezésében Magyarország ungvári főkonzulátusa, valamint az ukrán katonai adminisztrációk is fontos segítséget nyújtottak. A szervezet 2022 tavasza óta már csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott a táborban. A program célja, hogy felejthetetlen élményeket és támogatást nyújtson a nehéz sorsú fiataloknak.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néha zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a család történetkutatással foglalkozunk, majd vendégünk Ács Péter, hobbi család és helytörténetkutató, a Magyar Családtörténetkutató Egyesület elnökségi tagja, az Újszegedi Református Gyülekezet presbitere. Ács Péterrel beszélgetünk majd mások mellett saját családjának történetéről, arról, hogy hogyan kutatta fel a ma élő, de korábban nem ismert rokonait, és tanácsokat ad majd, hogyha valaki szeretné saját családjának történetét elkezdeni kutatni, akkor hova fordulhat, mit tehet, és szerintem a legfontosabb kérdést is felteszem majd neki, hogy ő mindezt miért csinálja.
2: Szóval embernek ad egy biztonságot, hogy nem csak úgy vagyok ezen a világon, hanem elindítottak az ősök valamilyen úton, akik támaszt adnak az életemnek, ha visszatekintek rájuk, akkor bátorítást adnak, mint ahogy az én nagyapám a különböző környezetbe, de azt is lehet mondani, hogy tanítanak.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Ács Péter, hobbi család és helytörténetkutató, református presbiter, a Magyar Családtörténetkutató Egyesület elnökségi tagja. Tartsanak velünk, ha tehetik.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az 1700-as évekig tudta visszavezetni családja történetét Ács Péter, újszegedi református presbiter. Kutatása során előkerült például egy levél, amit a születésekor írt a nagypapája azzal a kéréssel, hogy majd neki adják át. Ács Péter nem csak neveket és évszámokat keres, hanem történeteket, sőt, élő rokonokat, akikkel nem csak felveszi a kapcsolatot, de számon is tartják egymást. Több nagy családi találkozón is túl vannak, és egy közös családi Facebook csoportot is fenntartanak. De mire jó mindez? És hogy lehet elkezdeni az ősök és ma még nem ismert, de élő rokonok felkutatását? Ács Péterrel, a Magyar Családtörténetkutató Egyesület elnökségi tagjával, hobbi család és helytörténetkutatóval, az Újszegedi Református Gyülekezet presbiterével beszélgetünk. Mi volt a kezdőlökés, amiért úgy érezted, hogy a saját családod történetét el kell kezdened kutatni, feltárni, forrásokat keresni?
2: Ez az édesapám életéhez kötődik, aki a gyerekkoráról nagyon keveset mesélt. Óbecsén született 1922-ben, és egyszerűen, amikor érdeklődtem a múltról, a rokonságról, a mélyéből, akkor állandóan falakba ütköztem. Nem volt hajlandó mesélni, sokat mondani. Egy-két szóval intézett el sokszor mindent. Így aztán, amikor elhunyt, mert életében nem erőltettem a dolgokat, belemerültem a régi iratokba, megkerestem az egyéb dolgokat, hogy a saját családomról tudjak meg többet. Édesapám az Ácsoknak a történetéről, sorsáról, múltjáról.
1: Honnan voltak régi iratok? Tehát volt édesapád után egy láda, egy mappa, egy doboz, amiben már volt, amit ő őrzött, vagy el kellett kezdened levéltárba menni, régi újságokat keresni, gyülekezeti anyakönyveket bújni?
2: Én nekem a nagyapám Ács Lajos Kölesden hunyt el, és az ott élő nagynéném eladta a kölesdi házat. Oda mentünk, mert magunkhoz vettük őt is, és ott körbenéztem a házba, ahol gyerekkoromban egyszer-kétszer fordultam csupán meg, és elkezdtem pakolni az irodalmat, találtam dobozokat, amikben aztán tömegével voltak régi családi iratok, dokumentumok, amik elkezdtek később mesélni. Mivel édesapám, ahogy említettem, nem nagyon mesélt, sőt annyira nem mesélt, hogy nem volt hajlandó beülni mellém egy autóba és leszaladni innen Szegedről Óbecsére, hogy megmutassa a gyerekkorát. Ezért, amikor elhunyt, akkor elővettem ezeket az iratokat, és egy nagyon változatos és gazdag kép tárult elém, olyan részletekkel, olyan ajándékokkal, amiért máig is hálás vagyok. Ezeknek a nagy része a nagyapámhoz kötődik, aki mélyhitű református ember volt, akit én életemben apró gyerekként láttam egy párszor, de elhunyt, nagyon nem emlékszem rá, úgy a legjobb kép, ami bennem maradt, hogy a gyerekágyam mellett áll valamikor 60-as évek elején, de elővettem az iratokat, és ami ez ennek az egész kutatásnak a legnagyobb élménye, hogy életre kelnek emberek a gondolataikon, a cselekedetekén keresztül, és mutatnak egy utat. Bennem van, mivel hitben neveltek a szüleim, az Úrnak tíz parancsolatban elmondott ígéretbe, hogy ezer ízhiglen megáldja azokat, akik ő hozzá ragaszkodnak, betartják az ő parancsolatait, akik szeretik őt. És ahogy így most a kutatások befejeztével látom, azt kell mondanom, hogy nagyapám volt az, akinek az életén keresztül Isten megáldotta az enyémet, és az ő szerető gondoskodásával vezetett, óvott egész életemen át.
1: Mondasz olyan konkrét példát, ami miatt ilyen gazdag, példaértékű életet látsz a nagyapád hagyatékából? Milyen történetek kerültek eléd?
2: Van nagyon személyes levelem. Olyan levél, amit az én születésemkor írt a szüleimnek, amiben hálát ad Istennek, hogy én világra jöttem, hogy viszem tovább a családnak a nevét, és a levélbe beírja egy pár sorral később, hogy ezt a levelet őrizzétek meg az én Péter unokámnak, és adjátok oda neki. És ami érdekes, az ő édesapját is Ács Péternek hívták, megemlékezik róla, és jellemző rá, hogy egyetlen egy mondattal mutatja be az édesapját, amikor azt mondja róla, hogy aki engem nagyon szeretett. Gondoljuk el, hogy egy olyan férfiről van szó, akit a nagyapám 24 évesen veszített el, mi akkor legényember volt. Tehát az ifjúságának, gyerekkorának az összegzése az, hogy egy olyan közösségben és olyan családban élt, ahol az édesapját, aki szűcsmester volt, ezzel mondatta, hogy engem nagyon szeretett, tudta jellemezni.
1: Ez ma már nem tűnik kirívónak, de most ugye itt sok generáció, vagy több generáció visszamenőleg meséld ezt a történet, és szerintem akkor ez nem feltétlen volt általános, hogy az első, ami eszébe jutna egy apa-fiú kapcsolatról, az a szeretet.
2: Menjünk vissza az időben, mivel nagyapám 1879-ben született, a 19. század végén, akkor a férfi társadalomra nem ez volt a jellemző, és az irodalmon keresztül mégben. Ezt az édesanyákra, a nagymamákra szokták mondani, de nem az édesapákra. Van ennek egy korábbi jele is, amit a kutatásukban megtaláltam. Az ő nagyapja elvesztette az első feleségét, ez 1800-as évek legelején volt, Rendsz Ács Ferenc volt a neve, és az egyházi anyakönyvbe beíratja, mert az anyakönyvbe azonos ilyen jellegű írásokat se előtte, se utána nem lehet találni, hogy két év, nem tudom hány hónap, ennyi nap együttélés után távozott tőle a feleség az első házasságából, nagyon rövid idő után. Valahogy a családon végigment egy ilyen örökség, hogy a közösségben a vele együtt élő, a párokra való odafigyelés, a szeretett közösség, ez mind benne van. És erre azt lehet mondani, hogy emögött ott volt a hit, a krisztusi szeretet, amit átvettek. Tudni kell, hogy a dédnagyapám, ez Ács Péter, Pécs Váradon született, nagyapám Kisherenden született 79-ben, és Kisherend az egy apró kis település volt, egy katolikus falu, ahonnan ők a szomszéd Petedre jártak át, a református egyházhoz, ez több mint 3 kilométer távolság a családdal, a gyerekekkel, közösséget gyakorolni és a hitéletet élni. Nagyon jellemző, hogy a kutatás azt is megmutatta, hogy Kisherenden a 80-as évektől végfigyelve a 40-es évekig településnek, a református lakóinak a száma megegyezik azzal, hogy a családból hány ember él éppen ott. Ami megint egy más jelzés, hogy egy katolikus környezetben mennyire ragaszkodott a dédnagyapám már a hitéhez, a hitének a gyakorlásához. És amikor később eljutottam arra az állapotra, hogy nagyapámnak a testvéreinek a gyerekeit kellett felkutatnom, megtalálnom, rendkívül sok esetben az segített, hogy az anyakönyvi felderítések alapján felhívtam a helyi református közösséget, ez általában Baranya megye volt, és röviden kaptam egy választ, útmutatást, telefonszámot, hogy hát itt van a rokonom, éppen most valamelyik gyerekét konfirmálták, vagy bennél Pécset, de itt adták a telefonszámot. Szóval egy olyan múltra lehet visszatekinteni, ahol a leszármazottak a hitbe, a hit gyakorlásába begyökereztek, és ez adott nekik az életükbe valami hihetetlen támaszt. Ez leginkább a nagyapám életére tudom vetíteni és elmondani, hiszen az egy külön történet, hogy édesapám miért nem beszélt a gyerekkoráról. Nagyapám malomépítő ács volt, Molnár Pék, Molnár szakmát gyakorolta, 1921-ben kiköltözött a család Óbecsére, ahol megvette egy malmot, megvett egy hozzátartozó fürdőt, a családnak átkelő hajója volt a Tiszán, amit üzemeltetett, pékségük volt, ahol kenyeret állítottak elő, péksüteményt is árusították, és édesapám oda született, és ott nőtt föl. Viszont a szerb királyt Marseille-be 1934-be megölték, és itt jön a politika, ami már akkor is előtte is, és azóta is egy borzasztó dolog. A hatóságok úgy döntöttek, hogy mivel a magyarokra ráfogták, hogy a horvát usztaságot ők képezték ki Magyarországon, ezért 34. decemberében egyik óráról a másikra több mint 3000 magyart áttoloncoltak a határon. Nagyapám is erre a sorsra jutott. December 9-én vonaton érkezett a 10 gyerekéből a 9-el, 10. már házas volt, nem óvecsén jött Szegedre, mint kézi csomagokkal. Édesapám akkor volt 12 éves, és még nála is kisebb gyerekek is voltak. És gondoljuk el, hogy kinti idézőjelben lett jó létből, egy egyensúlyozott, gazdaságilag megalapozott családi életből lényegében semmibe kerültek. Egy éjszakát töltöttek Szegeden, ez megint egy külön érdekes dolog, hogy a családkutatás alapján meg tudtam erősíteni, hogy édesapám, amikor összesen annyit mondott, hogy egy iskolának a tornatermébe aludtunk, aminek oldalán két páholy volt, hát ez a öreg rókusi általános iskola, ahol a én gyerekeim valamennyien elvégezték az általános iskolát. De hogy mi történt velük arra, az a jellemző, hogy fölkerültek fél évre Budapestre, Tabánba egy le nem bontott, emiatt a menekültek miatt le nem bontott gimnáziumi épületbe volt a menedékszállásuk 400 embernek, lényegében ott segélyeken meg minden egyében éltek, és utána kezdte újra az életét avval, hogy bérelt Simontornyán más helyeken malmot, hogy elkezdte a munkát, eljutott odáig, hogy 36-ban a fiai nevére megvettek egy malmot Kölesden, Tolna megyében, és hát úgy nézett, hogy a család élete rendbe jön. Az előtte való időre édesapám annyit mondott, hogy egy évig hagymalevesen éltünk. Szóval ezek voltak azok a traumák, ami miatt ő próbálta törölni azt a szép múltat, amit megélt annak idején Óbecsé. Elkezdte az életét, jött a második világháború. A második világháborúban három fia veszett oda a nagyapámnak, az ötből, és az öt lányából egyet az oroszok utána kötöttek egy teherautónak, és pár évvel rá Merákba emiatt elhunyt. Ez egy következő csapás volt. És aztán jött a rendszerváltás, és megint a politika irdatlan dolgokat kezdett el művelni az országba az ilyen kisebb gazdákkal, szakemberekkel. Lényeg az, hogy 49. januárjában államosították a malmát, elvették tőle, és ott maradt újra egy nincstelen, vagyontalan senkiként. És így jönnek elő újra további üzenetek. Ő ilyen körülmények között is a leveleiben, amiket küldözgetett édesapámnak, és amik megvannak, hálát ad Istennek a gondviselésért. Van, ahol azt írja, hogy most kaptam egy kis munkát, hogy keresessek pár száz forintot, és hálát adott a jó Istennek, az ő szerető atyának ezért. És az ember azt tanulta meg ezeken keresztül, hogy amiben élt, amit továbbadott a gyerekeinek, amit a nagyapjától és a felmenőitől átvett, az kétszeri kisemmizést az életében, újrakezdést okozott ugyan az élet, de ezeket békességgel, az Istenbe vetett hittel és az örökkévalóságba vetett bizalommal békességben tűrte, vitte tovább. Nem törték meg.
1: Haragszol rá, hogy nem meséltél neked ezeket a történeteket, hanem neked kellett kikutatni, és hogy mondjuk nem vitte Lóbecsére? Vagy megérted mindezek alapján, ami kirajzolódott előtted?
2: Egyáltalán nem haragszom rá. Azért sem, mert a kutatások, hogy mondjam, pótoltak. Tehát az, hogy a gyerekkoráról nem mesélt, azt pótolták. Egy-két apró kép, annyit mondott például, hogy a református templomban egy kis széken ült a sor szélén, a az úgy hallgatta az Isten tiszteletet. Ilyen apró, hogy egy kutyáról mesélt. De amikor visszamentem, meg a családi papírokat megtaláltam, akkor megvolt az életének a szintere, még a ház, ahol született. Ismerősökkel találkoztam, akik emlékeztek rájuk. A lapokon keresztül egyszerűen óbecsei pékségbe, hogy vitte le egyszer a kenyereknek az árát, és próbált jobbat tenni. Vagy például 34-ben, amikor kitoloncolták, 35 tavaszán elütt egy autó a Döbrentei téren Pesten, meg szóval a nagyapámat. Sok apró dolgon keresztül összeállt az az élet. Találkoztam azoknak az édesapám unokatestvéreinek a gyerekeivel, akik velük együtt éltek ott, akikről édesapám megint nem mesélt, és akikkel 5 perc alatt megtalált az ember az összhangot, össze tudtuk adni az emlékeket, ők is adtak más oldalúdókat, én is tudtam nekik nyújtani, és a vége az lett, hogy a szétesett családot sikerült szép, egy 3-4 év alatt összegyűjteni. Mégpedig olyan módon, hogy a Facebookon kihasználva az internet lehetőségét csináltam egy zárt csoportot, ahol a felkutatott ősök, visszamentem a anyakönyvekbe egész az 1740-es évekig, családtagjainak az életét dokumentumokon keresztül már amennyi van. A születésnapjukon fölviszem, megemlékezünk róluk, akik nemrég éltek, fénykép van róluk, azokról egy bővebb életet tudunk bemutatni. De lényegében dédnagyapámnak jelenleg kb. 400 élő leszármazottját érem el ezen a Facebook csoporton keresztül, és tartjuk a kapcsolatot ott is, meg persze személyesen és sok formában, és együtt örvendezünk, nem keserünk és nem siránkozunk, hanem együtt örvendezünk a múlton, a szüleinken, nagyszüleinken, és mindazon keresztül, amit rajtuk keresztül kaptunk az élethez.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Ács Péterrel, a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület elnökségi tagjával, hobbi család és helytörténet kutatóval, az Újszegedi Református Gyülekezet presbiterével.

0: életre, együtt én meg te.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Idén júliusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, ami 29.000-rel több a júniusinál a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma is emelkedett, hiszen 8.000-rel 222.000-re nőtt, még a munkanélküliségi ráta 4,5%-ot tett ki. A megelőző év azonos időszakához képest ugyanakkor a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélkülieké pedig kismértékben emelkedett. A május-júliusi 3 hónapos időszak átlagát tekintve a foglalkoztatottak száma 4.651.000 volt, míg a ráta 4,6%-ot ért el. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai alapján a nyilvántartott álláskeresők létszáma július végén 216.000 főre mérséklődött. Idén júliusban 6.197 gyermek született, és 8.896 ember hunyt el a Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint. A születések száma 8,2, a halálozásoké pedig 2,9%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Ezzel a természetes fogyás júliusban 2.699 fő volt, ami magasabb az egy évvel korábbi adatoknál. Ezzel szemben a házasságkötések száma emelkedett, ugyanis ebben az időszakban 4480 pár kötött házasságot. A januártól júliusig tartó 7 hónapban összesen több mint 40.500 gyermek jött világra, míg mintegy 71.500-an hunytak el. 10 milliárdok mennek el pereskedésre Magyarországon, pedig a jogviták jelentős része bíróság nélkül akár egyetlen nap alatt lezárható lenne közjegyző előtti egyességgel a Magyar Országos Közjegyzői Kamara tájékoztatása szerint. A polgári jogviták több mint 10%-a már ma is alternatív úton dől el, a gazdálkodó szervezetek pereit azonban még mindig hatalmas összegek terhelik. Ha a felek megegyeznek, közjegyző előtt olyan végleges és jogerős megállapodást köthetnek, amely szükség esetén azonnal végrehajtással is kikényszeríthető. Ez a megoldás a pereskedésnél lényegesen gyorsabb, ráadásul vállalkozások esetében az üzleti kapcsolatok megőrzését is hatékonyan segíti. Az eljárásra olyankor van lehetőség, ha az adott ügyben még nem indult bírósági per, és korábban nem született benne jogerősítélet. Elfogadta a debreceni közgyűlés az új bérlakás rendeletet és lakáskoncepciót, amely október 1-től lép hatályba, és elsődlegesen a szociális szempontokat helyezi előtérbe. A változások értelmében 200 bérlakás válik elérhetővé, kizárólag szociális alapon az arra jogosultak számára, miközben megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés is. A város 3 bérbeadási kategóriát szociális, költségelvű és piaci alapút hoz létre, és a lakásállomány fejlesztésére, valamint felújítására is nagyobb hangsúlyt fektetnek a jövőben. Pap László polgármester kiemelte, hogy a cél a megfizethető lakhatási lehetőségek bővítése, a jelentős gazdasági fejlődésen és ingatlanpiaci dráguláson átesett Debrecenben. Újabb 900 millió forinttal támogatja Miskolc önkormányzata a helyi közösségi közlekedést, miután rendkívüli közgyűlést tartottak az MVK ZRT helyzetéről. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a közösségi közlekedés fenntartása évekre kiszámítható, stabil állami szerepvállalás és partnerség nélkül hosszú távon nem biztosítható. A problémák kezelésére és a gazdálkodás átláthatóbb tételére az MVK-t jogi és gazdasági felügyelet alá helyezték, szeptember 1-től pedig új gyorsjáratokat, valamint éjszakai buszokat indítanak. A polgármester és a frakcióvezetőik egyetértettek abban, hogy a vidéki nagyvárosok közlekedésének finanszírozásához központi segítségre van szükség. A képviselőtestület végül nagy többséggel elfogadta a működést érintő határozati javaslatokat. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai PET kupán, a szervezők tájékoztatása szerint. A 12 csapat az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon az árterekből tisztította ki a szemét jelentős részét. Ebből a mennyiségből a Bodrog folyószakaszán 3 nap alatt majdnem 10 tonna, míg a Tiszán további 9 tonna hulladék került elő. A rendezvényen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtését segítette. A 2026-os versenyszezonban eddig összesen 4 megmérettetésen 36,4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek.
1: Az időjárásról.
2: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a családtörténet kutatásról. Ács Péter a vendégünk, ő az Újszegedi Református Gyülekezet presbitere, a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület elnökségi tagja. Ő segít nekünk, ő ismerteti egyrészt saját családja történetét, a kutatás érdekességeit, és segít nekünk abban is, hogyha valaki szeretné elkezdeni a saját családjának történetét felkutatni, és a ma még élő rokonokat felkutatni, akkor merre érdemes elindulni. Vendégünk tehát Ács Péter.
2: Mit szóltak ezek az emberek, amikor egyszer csak meghívtad őket ebbe a csoportba, vagy írtál nekik a Facebookon, vagy a telefonszámot, amit megkaptál, felhívtad őket, mondtad, szervusz, Ács Péter vagyok, ez is az a közös rokonunk, beszélgethetünk. Milyen emlékek jutnak most eszedbe, amikor ezekre a beszélgetésekre gondolsz?
3: Hát a legkülönösebb az, hogy volt egy dokumentumom, nem családi, máshogy került hozzám, ahol a Horthy aláírásával egy katonatisztnek a kineveléséről szól, és nem itteni volt a rokonság, el akartam juttatni a gazdájának, kerestem egy néhány olyan embert a Facebookon, aki esetleg ez a családhoz tartozik, írtam egy lánynak is, mondta, hogy őnek nincs rokon a Szegeden, és aztán egyszer csak odavitt az élet, hogy amikor kerestem az egyik nagyapának az egyik testvérét, aki Óbecsén élt vele együtt, és annyit mondott egy másik rokon, akit megtaláltam, hogy hát azok valahol Budán éltek, olyan helyen, ahol már csak helyrajzi száma volt a cím, és nem utca és házszám. Elkezdtem kutatni az anyakönyvekbe, egy vasárnap este fölkiabáltam ott, hogy megvan, megtaláltam a dokumentumok alapján, hogy mikor hunyt el a 60-as években. Látok rajta egy dokumentumot, hogy házasságot kötött. Megpróbálom fölhívni másnap reggel a házasságkötő hivatalt. Ők nekem nem adnak információt, mert nem közvetlenül leszármazott vagyok. De eszembe jutott, akkor fölhívok egy óbudai temetőt. Hát itt nincsen Ács Sándor, mert őt kerestem, mások vannak csak. Megköszönöm, 5 perc múlva visszahívom, mondom, hát kérdezzük már meg, ki az a más. És akkor mondja, nagyon udvarias volt a hölgy, azt mondja, Ács Otto Óbecsén született. Mondom, hoppá, megvan. És akkor mondja a nő, hogy jaj, tényleg ebben a sírbálton helyezve egy Ács Sándornak a hamvai. Megmondták, hogy honnan temették a címet. És az internet adta lehetőségnél, bemegy a térképre, találok ott bejegyezve két céget, fölhívom az egyiket, ő nem tud semmit erről a Ács családról. Fölhívom másikat, fölveszi Miklósiné Ács Klára a telefont. Ennek a Sándornak az unokája. Egy fél órát beszéltünk rögtön. Mintha már 1000 éve ismernénk egymást, és ami a dolognak a pikantériája volt, az ő lánya volt az, aki nekem előtte egy évvel vagy másfélvel válaszolt a Facebookon, hogy neki nincsenek Ács nevű rokonai Szegeden. Úgyhogy azóta őt is ismerem, persze egy a Klárának a gyerekei is. Aztán volt olyan is, aki amikor próbáltam összegyűjteni az adatokat, akkor akin keresztül próbáltam, azt elküldte. Ma az egyik leglelkesebb közreműködő ebbe a csoportba is hozzászól, és adja az információkat, mi egyéb. Mert rájött ő is, hogy az ember, ha a gyökereit földeríti, akkor nagyon sok mindenre magyarázatot kap. A viselkedésre, a bennünk holtott géneknek, az örökölt dolgoknak a magyarázatára, hogy ki miért mit tett a családban, amiért, mint ahogy kérdezted, hogy én sokkultam édesapámat, hanem megértettem a kutatások alapján, hogy mi történt. És az ember, most azt tudom mondani, hogy egy óriási nagy közösség tagjaként egymással kapcsolatban élünk, segítjük egymást, és szeretett közösség van közöttünk.
2: Volt-e olyan történet, és ha igen, beszélsz-e erről, megértem, ha nem, ami nem tetszett, ami ciki volt, ami rossz volt, amire azt mondod, hogy hú, hát azért sok mindent megtudtam az elődeimről, de hát ez mondjuk nem hiányzott a családi történetek közül.
3: Igazából nincs. Azóta jóval szélesebb munkát végzek, mert ezt a tevékenységet, családi munkát befejezve kifejtettem más közösségeknek, református közösségeknek, falvakban, múlt keresésben. Szóval talál az ember óhatatlanul ilyet. De olyan, hogy azt mondjam, hogy ez most nagyon ciki, szóval ilyet nem tudok, de az az igazság, hogy másra sem merek mondani, hogy nagyon ciki. Mert azért mindenkinek az életében vannak dolgok, problémák, amik kisebb-nagyobb hiányosságok, de azért az én tapasztalatom alapján ember inkább segítőkezet nyúl, mint hogy lecikizze a dolgokat, vagy embereket, és megítélje őket. Az én családomban csupán olyanokat találtam, akik megkezdtek tanulmányokat, nem tudták befejezni, fordult az életük adott esetben, de olyat nem tudok mondani, aki olyan nagyon félrement volna, és ma azt mondom a gyerekeimnek, unokáimnak, hogy na itt a kerülendő példa, amit meg se próbáljátok követni.
2: Volt valami nagy családi találkozótok, mert mintha utaltál volna rá, hogy van, akivel személyesen is találkoztál, tehát próbáltatok ilyen nagyobb léptékben találkozni?
3: Igen, többen próbáltat, én is próbáltam, más is próbált, Baranya megyében, Mohács környékén, tehát kiderült, hogy vannak ilyen gócok, amik már múltban is bizonyos összetartással próbálkozott más is, tehát szerveztünk egy jó néhány ilyen személyest. Erre még Amerikából is volt, hogy hazajött rokon, mégpedig úgy, hogy utána visszamenve keresett magának egy magyar személyt, hogy elkezdjen újra magyarul tanulni, mert a nagyapja hiába mondta neki, hogy tanulj magyarul, horváti területen éltek, nem hallgatott a tanácsra, és most felnőtt fejjel, nálam is idősebb, elkezdte a múlt miatt a magyar nyelvet elővenni, és már engem, amikor hívott sokszor, akkor magyarul köszöntött, váltottunk pár szót. Tehát ilyen fejleménye is vannak az együttműködésnek.
2: Szép történet. Beszélgetés végére arra kérnélek, hogy adj néhány tanácsot azoknak a hallgatóinknak, akik szívesen csinálnának valami hasonlót, mint te, de nem tudják, hogy kezdjék el. Tehát hogyan érdemes a családunk történetét kutatni, hogy lehet 1740-ig visszamenni, mi van, ha én nem találok egy dobozt, amiben régi iratok vannak?
3: Igen, a családtörténetnek nagyon sok módja és nagyon sok ága van. Van egy hihetetlen nagy segítség, mégpedig a mormon egyháznak a segítsége, ugyanis 60-as években végigjárták Magyarországot, és az állammal kötött egyesség alapján az általuk elérhető egyházi anyakönyveket végig fényképezték, és az állami a levéltárakból lévő későbbiekből is jó néhányat. Ezt ők a hitük miatt tették, mert ők azt tanítják, hogy egy leszármazott beimádkozhatja ősét a mennyországba, csak tudni kell pontosan, hogy kiről van szó. Ezért familysearch.org oldalon felrakják az egész világnak szinte a anyakönyvi állományát, és ez egy olyan induló, ez egy ingyenesen regisztrálható, kezdheti a településeken, ahol tudta, hogy éltek emberek. Ez adott nekem is egy nagy löketet. Sajnos a törvények nem segítenek abban, hogy a közelmúltnak a dokumentumait elérjük. Ehhez az egyik legjobb segítség, és javaslom mindenkinek, a Magyar Családtörténet Kutató Egyesületet, a MACSÉ-t, amelynek én azóta tagja, sőt elnökségi tagja is vagyok egy év óta, ahol főleg az 1895 utáni időszakot dolgozzák föl, és teszik elérhetőbbé többi, amikor az állami anyakönyvezés bevezetik, és van egy nagy fórumuk, levelezésük, adatbázisuk, ahol könnyen meg lehet találni dolgokat, de hadd mondjam azt is, hogy nagyon sok esetben a régi iratok, újságok, egyéb dokumentumok segítenek. Ebben van egy cég, az Arcanum, akinek szintén egy óriási adatállománya elérhető díjfizetés ellenében. Hát ez éves szinten egy 31-néhány ezer forint. MACSÉ-nak a tagsága éves szinten 5000 forint. Hát hasonlítsuk össze, hány kiló kenyér.
2: Meg azt tegyük hozzá, hogy ez az Arcanum egyébként elérhető, én úgy tudom, hogy könyvtárakban ingyenesen. Tehát ha ember besétál a saját városának könyvtárába, ott olvasó lesz, akkor tudja ezt keresni.
3: Igen, én azt szoktam mondani, hogy ha valaki elindult és talált egy jó nyomot, akkor egy rövidebb időre ezt a két adatbázistnak az elérhetőségét intéz el. Tehát például az Arcanumot is meg lehet egy negyed évre rendelni, ha tudja, hogy van annyi szabad ideje, akkor arra menjen rá, a MACSÉ-nél megnézi az adatbázisokat, utána jönnek aztán az olyan kérdésekre, nincs válasz, akkor lehet menni a levéltárakba, különböző irattárakba keresni dolgokat, akár egyházi, akár állami levéltárakba, vagy egyáltalán visszamenni a falvakba, ahol még adott esetben több száz éves egyházi anyakönyv otthon a helyszínen is lapozgatható. De ez, azért mondom, jobb a family search, mert ott hamarabb el lehet jutni eredményre. De vannak ilyenek. Viszont például, hogyha macséhoz csatlakozik valaki, akkor taktársak, levelezés, egyéb kapcsolatartás után megadják azokat az információkat, tanácsokat az elakadóknak, hogy hogyan tovább, hogy hatékonyabbak legyenek. Sok esetben levelezésbe küldenek egy-egy dokumentumot, amit pillanatok alatt megtaláltak ő helyette, hogy oké, kérdésed, itt van egy válasz, itt menjél tovább, és ezt folytasd.
2: Te is adsz ilyen segítséget, akár az egyesületen belül, vagy akár ha valaki tudja rólad, hogy ebben te nagyon ügyes és tájékozott vagy, és segítséget kér?
3: Hát lényegében elvetelnek el a nyugdíjas éveim. Egyrészt van itt Szegeden egy kis csoportunk, ez is a családkutatóknak egy csoportja, ami a Macsénak az egyik vidéki csoportjaként működik. Minden hónap első szerdáján a Somogyi Könyvtár alaksorába tart 4 órától 6-fél hétig egy találkozót. Például ott mindenki, aki jön, fölteheti a kérdést, stb. Ezeken a kapcsolatokon keresztül ebben a társaságban, akit összeköt a családkutatás. Természetes dolog, hogyha egyik fölhívja a másikat, aki rutinosabb, tudja az ismeret, hogy nem küldjük el, hanem odállunk mellé, segítünk neki. És aztán az ember, ahogy mondtam, református közösségeken belül is ott, ahol szüleim éltek, édesanyám, édesapám, egyéb kapcsolatokon keresztül visszamegyünk helytörténeti kutatásokba, amin keresztül megint találunk embereket. Ilyen módon jutottam el például Dömsödről, amik az első világháború áldozatainak az adattárát összeállítottam, mert a emlékmű adatai ma már nem mondtak semmit, illetve annál jóval több halott is volt. Onnan eljutottam a zsidó áldozatok családtagjain keresztül a szegedi zsidó közösséghez. Hát itt meg aztán csinálunk dolgokat, amik kimondottan egy olyan kutatási tevékenység, ahol gondoljuk el, hogy a holokauszt miatt kiesik 2-3 nemzedék, és egyszerűen nincsenek meg a családi belső információk, és még hatékonyabb a segítség, amit nekik lehet nyújtani. Ez egy külön élmény az embernek, amikor kultúrájuk miatt ugye temetőt nem számolnak fel, egy sírba jellemzően egy ember nyugszik, várva a messiási széletelét. El tudunk menni olyan emberekkel, 1700-as években született őseiknek a sírja az, akiről azt sem tudták, hogy élt, létezett, vagy ki volt, vagy mi volt a neve. És egy hihetetlen élmény, amikor azt mondja az ember, hogy na tessék, itt van az ők nagyapád, ebben a sírban nyugszik, idáig jutott a szétszóratásba, tartotta a közösséggel a kapcsolatát, az örökké valóban hitt, és itt várja a messiásnak az eljövetelét. Ezek minden élmények, amikre jellemzően csak egyet tudok mondani, az Úr Jézusnak egyetlen egy mondata van az apostolok cselekedeteiben, ami nincs leírva evangéliumokba, és az úgy szól, hogy jobb adni, mint kapni, amikor idézik a szavait. Ezt átéri az ember ezen a munkán keresztül, amikor másoknak ott elindítja a gondolkodását, tevékenységét nagyon pozitív irányba.
2: Ez kiváló zárszó lenne, de egy kérdés engem még nagyon foglalkoztat. Te magad mondtad, hogy 1740-ig vezetted vissza a családod történetét. Részben emiatt is kérdezem, meg általánosságban is, hogy mi a korláta időben egy családfogkutatásnak, meddig lehet visszamenni? Nyilván itt van egy, próbálok ilyen történelmi dolgokat hozni, hogy meddig vannak iratok, mikor volt nagy irat megsemmisülés, szóval mi a tapasztalatod, és neked mi volt az 1740-nek az oka, hogy ott álltál meg?
3: A legnagyobb korlát, hogy az anyakönyvek vezetését Mária Terézia rendelte el. Tehát előtte az egyházközösségekben az anyakönyv vezetés nem volt kötelező. Ezért általánosan azt mondható, hogy az 1700-as évek második felétől érhetők el az anyakönyvek. Ha nem szűntek meg, vagy nem égtek fel el egy altagédia, ahogy mondod. Ez jellemző az egyszerű közemberekre. A nemesi családból származottak, egyéb okiratokon keresztül kapnak nyomot arra, hogy a család nemesi okirat, peres iratok, de vannak még török lefterekben dolgok, csak legfeljebb nem lehet, hogy mondjam, szeméről személyre végigvezetni, mert a közrendőeknél az a fontos, hogy igazából akkor tudom biztosra menni, hogyha alá van támasztva, hogy az a személy, akit találok, biztosan az én ősöm, és nem azonos nevű a faluból. A nemesi vonalon ez egyszerűbb, mert a nemesi családot jelzik. Erre egy példát ad mondjak. Barátom, Draskóczi Gábornak hívják, a Vasárnapiskola Szövetségnek volt az elnöke. Most temettük el decemberbe. Olyan kis nemesi családból származik, aminek a második nemzedéke, a Muhi, egyik tagja a Muhi csatába hunyt el. Ők odáig

0: rokonsága, széles körbevett rokonsággal fölvenni a kapcsolatot, az egy, külön élmény. És ezért nincs hiányérzetem abból, hogy hát 1740-ből a legelsőnek, akiről tudok, a nevét tudom csak, a második nemzedéknek tudom a születését meg a halálát. Ennyi.
1: Miért érdemes ebbe belekezdeni? Tehát ha valakit még ennyi se győzött meg, akkor mi az, ami miatt azt mondod, hogy érdemes ebbe időt, energiát tenni, saját családjára nézve?
0: Ugye azt szoktuk mondani, hogy az ember a gyökereit megismeri. És ahogy már említettem, válasz kaphat a jelen vonásaira, a gondolatvilágára, az, hogy miért jár olyan utat, megismeri a nagyszüleit, még régebbi rokonait, látja, hogy valószínűleg azoktól örökölhetett bizonyos dolgokat, amiket ő most a saját életében ugyanavval a gondolkodásmóddal próbál véghez vinni, nem ismételni, csak más formában végrehajtani. Szóval embernek ad egy biztonságot, hogy nem csak úgy vagyok ezen a világon, hanem elindítottak az ősök valamilyen úton, akik támaszt adnak az életemnek, ha visszatekintek rájuk, akkor bátorítást adnak, mint ahogy az én nagyapám a különböző környezetben, de azt is lehet mondani, hogy tanítanak. Ez egy külön történet, hogy én a gimnáziumtól kezdve végig egyházi közösségben éltem, és én nekem nem volt soha kérdés, hogy ezt megvalljam az emberek előtt. És élmények tömegével vagyok tele, hogy Isten hogy áldotta meg az életemet a hívő ősökön keresztül, és irányította az én életemet, és nyúlt bele számos eseménybe, úgy, hogy volt, hogy évekkel később kaptam csak választ a kérdéseimre őtől, hogy miért történt a hétköznapi gyakorlati életemben. De összegezve a dolgokat azt tudom mondani, hogy hálát adok neki, mert érzem az ő őrző, védő szeretetét, kegyelmét, és azt kell mondanom, hogy igazából gond nélkül élhettem változatosan nagyon sokféle területen az életemet, és lehetek most 4 gyereknek, meg 12 unokának a felmenője, akit ugyanezeken az utakon indítok tovább.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Ács Péter volt a vendégünk, ő a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület elnökségi tagja, hobbi, család és helytörténet kutató, és egyben az Újszegedi Református Gyülekezet presbitere.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. A UNICEF Magyarország az ENSZ-Genfi egyeztetésén hívta fel a figyelmet a hazai gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a mentális egészség válságára. Mészáros Antónia ügyvezető igazgató konkrét reformjavaslatokat ismertetett a novemberi vizsgálatot megelőzően. A szervezet adatai szerint a gyermekvédelmi gondoskodásban élők közül sokan szegénység miatt nem nevelkedhetnek a családjukkal, és súlyos elhelyezési válság is tapasztalható a kórházakban rekedt kisgyermekek miatt. Emellett az oktatási rendszerben fennálló szakemberhiány, a szegregáció és a sajátos nevelési igényű gyermekeket érintő nehézségek is gátolják a felzárkózást. A mentális egészség terén az iskolások túlnyomó többsége küzd pszichoszomatikus tünetekkel, miközben az iskolapszichológusok egyre gyakrabban szembesülnek szorongással és depresszióval. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a magyarországi naperőművek kibervédelmét a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és partnerei vezetésével. A projekt célja, hogy korszerű adatbiztonsági és adatkezelési protokollokat dolgozzanak ki az 1 megawatt feletti kapacitású megújuló energiát termelő egységek számára. A fejlesztések során kiemelt szerepet kap a hálózati anomáliák korai felismerése, a gyorsabb incidens kezelés, valamint szükség esetén a mesterséges intelligencia alapú megoldások alkalmazása. Emellett a szakemberek képzésekkel és tájékoztató anyagokkal is támogatják az iparági szereplők kibertudatosságának növelését. A visszanemtérítendő támogatást egy konzorciumi együttműködés keretében használják fel a hazai energiaszektor biztonságának megerősítésére. Hegyi Zsolt vezérigazgató bejelentése szerint a MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. A javulást nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával, a balatonfüredi mozdonycsere technológiájának felülvizsgálatával, valamint a lassú jelek felszámolásával érték el. A nyári tapasztalatokat az augusztus 31-én kezdődő utószezonban is figyelembe veszik, így a modern Katica interrégió és a kék hullám vonatok továbbra is közlekednek. Emellett Tapolcáról kora reggel új IC minőségű Levendula Intercity indul Budapestre, az őszi időszakban pedig hétvégente a Tanúhegy vonatok is segítséget nyújtanak a kirándulóknak. A MÁV tájékoztatása szerint az utószezonban is számos nagyvárosból biztosítanak közvetlen kapcsolatot a Balatonhoz kibővített kerékpárszállítási kapacitással. Átadta szakmai kulturális javaslatcsomagját a Magyar Színházi Társaság pénteken a Budapest Báb Színházban tartott évadnyitó szakmai fórumon Karácsony Gergely főpolgármesternek és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárnak. Bodor Johanna elnök ismertetése szerint a 145 pontos átfogó koncepció és a 17 munkacsoport által kidolgozott anyag egy új előadó művészeti törvény alapját képezheti a színházi világ megújításához. Karácsony Gergely beszédében hangsúlyozta Budapest színházi sokszínűségének értékét, valamint a független társulatok támogatásának és a kiszámítható fenntartói struktúrának a fontosságát. Nagy Ervin államtitkár kiemelte a párbeszéd jelentőségét és ígéretet tett az európai szabványokhoz igazodó színházművészeti etikai kódex, valamint a zaklatási ügyek megoldására szolgáló keretrendszer közös kialakítására. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmét, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki Mohácson. A Nemzeti Bank tiszteleg a csata hősei és áldozatai előtt még a korlátozott példányszámú érméket Endrődi Zoltán tervezte. A Magyar Posta által kibocsátott bélyegblokk keretrajzán egy 1526-os fametszet látható, a bélyeg képeken pedig II. Lajos arcképe és a csatát ábrázoló festmény részlete jelenik meg. Az ünnepnapon tartott mohácsi eseményen részt vett Sipos Tompa Levente, MNB alelnök, Németh Emil postaigazgató és Pávkovics Gábor polgármester is.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a kalapviselésről beszélgettünk.
2: És hogy miért ment ki úgymond a divatból a kalap, ez pedig a mai modern közlekedés az egyik. Tehát, hogy egész egyszerűen unpraktikussá vált a kalapviselése, autó, tömegközlekedés, busz, villamos, metró.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt a most még virágzó muskátlik átteleltetésének módszereiről kérdeztem.
3: Tehát a muskátlit azt kétféleképpen is szokás teleltetni. Az egyik az, hogy, tehát, hogy ki kell ütni a cseréből, és fejjel lefele fordítva, száraz, hűvös helyen, sötétben teleltetni kell, felakasztani, és ott teleltetni. Nem szabad sajnálni a muskátlit, ez túl fogja élni.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan Schiffel az ételek nevének eredetéről beszélgettünk.
4: Az már más kérdés, hogy valaki szereti, valaki nem szereti. Ugye tudjuk, ez a rétegezett csokis fajkrémmel készült vékony piskóta között azt hiszem 5 vagy 6 rétegnek kell lenni a hivatalos recept szerint, és a tetején ez a grillázs tető, ez a ropogós grillázs tető.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kisonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
1: Szerintem most egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami neked nagyon kedves. Nyáridőben emlegettük már, hogy azért ez a napsütés az már nem olyan, mint ami a mi gyerekkorunkban volt. Nagyon erős, nagyon sok káros sugárzást tartalmaz, és valamilyen úton, módon a ruhán felül a fejünket is kellene védenünk ellene. És hát ilyenkor kerülnek elő a kedvenceid, a kalapok. Nagyon kellemes viselet egy szalmakalap, még a fejbőr is szellőzhet, ugyanakkor viszont védi a fejet, a vállat, az arcot a napsugaraktól. De megmondom neked őszintén, én is például mindig bajban vagyok vele, hogy miért válasszak. Sokféle fazon van, sokféle forma, de hát nem mindenkinek áll minden jól. Úgyhogy most kalapozzunk egy kicsit, és oszd meg velünk, hogy ki milyen féle fajta kalapot válasszon magának.
2: Érdekes, hogy ahányszor ez a kalap téma szóba kerül, mindig nagy portkavar a social media oldalaimon is, aminap posztottam meg ilyen kalapról szóló kis posztot, és mindig sok a hozzászólás, hogy igen, mert nem áll jól, meg tönkre megy a frizurám alatta, tehát hogy pro is van, de a kontra hozzászólások így sokkal gyakoribbak, és valahol úgy elvesztette a stílusát a kalapnak a viselése, ezt a kötelező szerepét, amit ha régebbi filmeket nézünk, vagy fotókat, akkor azért látjuk, hogy a 19. század, 20. század elején is, tehát a kalap az egy kötelező viselet volt, hogy egy rendes nő nem lépett ki az utcára kalap nélkül, fedetlen fővel. Hát ugye ma erre ez nincsen, nyáron még csak-csak megy a kalapviselése, de télen már nagyon nem, legalábbis hölgyeknél, férfiaknál talán. De hogy miért nem viselünk már, ugye ez is úgy szóba került, hogy elfelejtjük, vagy nem áll jól, de van azért ennek egy nagyon gyakorlati része is, hogy miért ment ki úgymond a divatból a kalap, ez pedig a mai modern közlekedés az egyik. Tehát, hogy egész egyszerűen unpraktikussá vált a kalapviselése, autó, tömegközlekedés, busz, villamos, metró, nem volt kényelmes egyszerűen a kalapot viselni, és nem is kellett annyira védeni a fejünket a naptól, az esőtől, a széltől, mert pont ezért, mert beülünk az autóba, kiszállunk az autóba, tehát, hogy nincs ilyen szabadban való a hosszú ideig, ami ugye fenntartotta volna a kalapviselésnek ezt a hagyományát, ami régen ugye úgymond kötelező volt, ma már nem kötelező, de praktikus, és a praktikusságát is elveszítette ezzel. Különösen ugye a nagy karimájú kalapok. Tehát kalapban nem lehet vezetni. Én viselek kalapot télen is, nyáron is, mert beülök az autóba, akkor hát leveszem, tehát kalapban nem tudok vezetni, és valahogy akkor úgy zavaró. Még egy pamut sapka az elmegy, de kalap az már nem. Tehát igen, így elveszítette ezt a fajta létjogosultságát, és a praktikusság az kivetette az öltözködésünkből. A másik pedig a hölgyeknél a frizura. Hogy fontossá vált a frizura? Ugye sokan járnak fodrászhoz, de aki nem, az is ugye figyel a hajának az állapotára, gondosan ápolja, be van szárítva, be van csavarva, mindenféle tupírozott frizurák, de még ha laza frizurák vannak is, akkor is ugye hát a kalap az valamelyest lenyomja. Nem kell feltétlenül, tehát hogyha megfelelő méretet választunk, azért nem lapítja teljesen le a hajat, de tény is való, hogy hát igen, nem egy frizura barát dolog a kalapviselése.
1: Régen is figyeltek az emberek a frizurájukra, tehát akkor is fontos volt, hogy néz ki a haja, ha leveszi a kalapot, mégis hordta.
2: Ez igaz, és nem is akármilyen frizurák voltak.
1: Igen, és ugye azért akkor az nehezebb is volt, mert nem voltak ilyen modern fodrászati eszközök, meg hajszárító, meg hajsütővas, meg göndörítő, meg ki tudja még mit, tehát hogy azért sokkal bonyolultabb volt egy ilyen jól kinéző frizurát elkészíteni, tehát órákat töltöttek a fodrásznál, és mégis volt kalapviselet, tehát hogy ez valahogy olyan, tehát olyan furcsa ellentmondás, tehát tényleg inkább a kényelmi szempont pont az, amire azt mondom, hogy amiatt maradt ki a divatból, nem?
2: Igen is, meg nem is. A kényelem, igen, az egy nagyon-nagyon fontos szempont. A másik pedig az, hogy talán többféle fajtája volt a kalapoknak. Tehát mondjuk, ha a királyi eseményeket nézzük, akkor a hölgyeknek a kalapjai milyenek? Ilyen kis díszes tokkalapok oldalra feltűzve, tehát inkább öltözék kiegészítő, mint védő funkciója van.
1: Ez igaz, igen.
2: Diplomáciai események, rendezvények, ott is, tehát ahol az eleganciához társul a kalapviselés ma, a mai időszakban, ezek inkább díszítő elemek, ezek a kalapok, és nem úgynevezett funkcionálisan használt kalapok. Van olyan is, hogy hagyományőrző közösségek, tehát mondjuk a népi öltözködéseknél, ott különösen a férfiaknál ugye a pörgekalapok, tehát hogy ott van funkcionális szerepe is, de ezeknél az elegáns úri vagy a elit sportesemények, ugye a lóversenyekről is, én nem voltam sose, úgyhogy nem tudom, csak filmekből és fotókból láttam, hogy ott is, tehát a hölgyeknél ott minden esetben inkább a dekorációs szerepe van a kalapnak. Tehát, hogy más volt az egésznek a tényleg a funkciója. A másik pedig ez a kényelem és a praktikum, igen, amit te is mondtál, hogy abszolút így van. Tehát valahol a 60-as, 70-es években ugye a nők egyre inkább a kényelmet választották. Az öltözködésben is a praktikus ruhadarabok, a kényelem, szabad mozgást biztosító ruhadarabok, és valahol a kalap tükrözte valahogy a régebbi merev társadalmi elvárásokhoz való kötődést, a viseletet, ezt a merev viseletet, és akkor ezzel a kényelemmel, ugye a női szabadságot tükröző öltözködéssel együtt levetettük a kalapot is.
1: Tehát a modern világban már nem fér bele.
2: Igen, tehát hogy többféle oldalról érdemes ezt megközelíteni, de azért úgymond igen, itt az elegáns öltözködésben is említett egy ilyen királyi családok, az elit sportesemények, akkor a mai diplomáciai eseményekből ott nem ment ki a divatból, csak nem funkcionális, hanem stílus szerepe van. Tehát átváltozott így a szerepe. Na de, hogy visszatérjünk ugye a mai viseléshez, mert hogy én igen, nekem nagyon szívem vágya, hogy ne féljünk ma kalapot viselni.
1: Csak egyetlen egy kérdés van ugye, hogy ki milyen kalapot vehet fel, mert én, mint tudjuk, én egy kerekarcú hölgy vagyok. Most, ha én felveszek egy kalapot, akkor úgy nézek ki, mint egy gomba. Bocsánat.
2: Igen, na ez szokott még egy nagyon fontos kérdés lenni.
1: És
2: valóban.
1: Én nem szívesen mennék nem az utcára.
2: Mit tegyek, hogy nem áll jól a kalap? Egyrészt ugye nincsenek ma olyan klassz kalapüzletek, ahol sokféle van, és akkor addig lehetne próbálgatni, amíg nem találunk egy olyat, ami jó. De alapvetően, tehát hogyha valaki szeretne, de azt mondja, hogy nem áll jól, akkor ahhoz adok egy pár ilyen támpontot, hogy hogyan is keresgéljünk így nagy vonalakban. Tehát ha valakinek nagyon kerek az arca, kerek a feje, akkor a hosszúkásabb, a szögletesebb kalapokat keressük. Ugye az inkább férfias szabásokat. Vagy magának a kalapnak a koronája, ugye ez a búbja, kicsit magasabb legyen ez a kalap korona például. Hogyha valakinek mondjuk szögletes az arca, ott pedig inkább lágyítani. Ott a kerekebb karimák, ne legyenek benne szögletek, kerekebb legyen a kalapnak a koronája. Tehát, hogy pontosan ugye a kereket szögletesítsük, a szögleteset lágyítsuk, és a hosszúkás az arc valakinek, akkor pedig szélesítsük. Tehát akkor lehet laposabb vagy szélesebb karimákat választani. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon alap, egy első vonalbeli ajánlás például így a kalap választáshoz. De nyilván számít a mérete is, az, hogy mennyire idomul a fejünkhez, ugye, mert biztos, ha próbálták kalapot, akkor van, amelyik megül a fejed tetején, nem tudod behúzni, a másik meg nagyon beesik, akkor már szinte a szemöldöködik, betakarja a fejedet. Tehát, hogy ez is számít, hogy pontosan kényelmesen a méretünk legyen. Tehát még el tudjuk mozdítani a fejünkön, de ne szorítson, és ne essen be nagyon a szemünkbe. Nyilván számít a hajviselet is, hogy szoktak viselni a haját. Ugye vannak a hosszú hajú hölgyek, akik akár lófarokba feltűzve, konyba viselik a frizurájukat. Tehát akkor érdemes úgy menni próbálgatni, ahogy a leggyakrabban szokták viselni a frizurájukat. Ha feltűzve, akkor menjenek feltűzve, mert ugye akkor a konytnak is alá kell térnie a kalap alá. Tehát, hogy ezek is számítanak. Testalkat, ugye nagyobb darab, testesebb hölgynek, ugye nem jó a nagyon picikek alap, mert az úgy eltűnik rajta. Tehát, hogy ott akkor egy picit a mérettel is kell játszani, hogy jobban passzoljon a testalkatához. Hogyha meg valaki nagyon picike, akkor meg egy nagy kalap összenyomja még jobban, tehát egy vékony kisebb hölgyet, nekik meg egy a testalkathoz való kicsit kisebb méretet kell választani. Tehát, hogy ezek csak ilyen nagyon-nagyon alap dolgok, de az arcformát azért azt érdemes megállapítani, és ehhez is egy jó tanács, hogy csináljunk magunkról selfit, telefon mindenkinek ott lefül a zsebében, vagy a táskájában, szemből, hátrafogott, lenyalt fizurával, vagy hajpánttal lefogva, tehát csak az arcunkról, profilból, szemből készítsünk több fotót, és nagyon-nagyon jól lehet látni, hogy kerek, hosszúkás, szögletes, milyen az arcformánk, és itt most ne elemezgessük magunkat az, hogy atyaék, hogy nézek ki, mert körülbelül ez szokott lenni így a szelfik látán, hanem most csak így a forma szerint elemezzük az arcunkat, és akkor ahhoz választani kalapot, hogy hol vásároljunk, interneten keresgéljünk címeket. Én is annó valamikor egy korábbi cikkemhez hozzáfűztem, azt hiszem egy pár ilyen weboldal címet, van azért, de kevés. Tehát ma kalapot, hát leginkább divatárüzletekben szoktam látni, ahol csak úgy kiegészítőnként egy-egy kalapocska van bent az üzletben. Tehát nem kifejezetten kalapból, hanem úgy mellékesen lehet kalapot is kapni. Télen ugye megint másféle, mert ott bejönnek a svájci sapkák, a gyapjú kalapok, vastagabb kalapok, vagy a szörme sapkák. Tehát télen elfogadottabb, ugye a sapka mindenképpen, de a kalapviselés is. Nyáron azért azt kell, hogy mondjam most, hogy ennyire tűzött a nap, én az utcán több kalapot láttam már. Tehát, hogy azért ez a klasszikus számok alapviselése azért az úgy most már kezd terjedni, tehát én mondjuk úgy érzem, hogy megfő a fejem, ha nem veszek föl kalapot. De még egy dolog így eszembe jutott, mert hogy az idén megvettem életem első baseball sapkáját, és hogy az is kalap, tehát hogy fejfedő, és nagyon jól tudja védeni az is a fejet, tehát hogy nem feltétlenül kalap-kalap formára kell gondolni. Tehát tökéletesen jól néz ki egy ilyen siltes sapka is, vagy egy baseball sapka, azt is bátran meg lehet próbálni. Szerintem azt többen elfogadják. Egy kicsit lezárt, sportosabb, sokféle színben van, és még erről eszembe jutnak a férfiak, ugye siltes sapka, aki kopasz, nagyon rövidre van vágva a haja, kötelező hordania. Van férfi vendégem is, és bizony a fejbőr nagyon-nagyon meg tud égni, és tele lesz mindenféle folttal, és bizony-bizony akár bőrdaganat is ki tud. Mert az merőlegesen süti a nap folyamat. És csak azért itt valamennyit a haj véd, de nem tesz jót a mi fejünknek sem. A hajunknak meg pláne, ugye a hajat is kiszívja, kiszárítja, akinek festett teljesen átalakul a hajszíne a napfény hatására. Én mindenképpen csak szeretném támogatni ezt a kalap témát. Próbáljunk már barátkozni vele, és behozni újra. És nem csak divat szempontjából, hanem most már egy szükségünk is fel erre a kalapra így nyár idején. Télen megvéd a hidegtől.
1: Akkor egyetlen egy mondatta, kalapra fel.
2: Kalapra fel.
1: Köszönöm szépen a kalapos bemutatót, meg a jó tanácsokat. Remélem, hogy sokan kedvet kaptak ahhoz, hogy kipróbálják ezt a fejfedőt. Én köszönöm, hogy itt voltál velem. További jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen én is. Szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt, szép jó napot kívánok!
2: Kezdjük sokan, és én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Az elmúlt héten már beszéltünk egynyári, illetve évelő növényekről, azok téli védelméről, vagy a télre való felkészítéséről. Most van megint egy sarkalatos kérdés, ami főleg minket, háziasszonyokat izgat, mégpedig a ablakdíszeink, a muskátlik. Ugye minden évben gyönyörűen felvirágozzuk az ablakokat, vagy erkélyeket, aztán ilyenkor ősszel bajban vagyunk, hogy hogyan is teleltessük át a muskátlinkat, hogy tényleg átteleljen, hova tegyük, mit csináljunk vele, hogy jövőre ugyanilyen gyönyörűen virágzó növényünk legyen.
2: A muskátli átteleltetése az egy érdekes kérdés, mert amikor az ember beviszi a muskátlit a lakásba, azt tapasztalja, hogy ez a muskátli megnyúlik, elcsúnyul, tehát egy-két év után nagyon-nagyon csúnya lesz a muskátli, nagyon sokszor betegségek támadják, megtámadja a muskátli rozsda, megtámadja a fehételábúság, tehát rengeteg betegsége van, ráadásul a muskátli ilyen szempontból kényes is a lakásba, mert hogy ha túl sokat locsolom, akkor elrohadhat a muskátli, ha nem locsolom a fűtött lakásba, elszárad. Tehát igazándiból ennek problémái vannak. Tehát a muskátlit azt kétféleképpen is szokás teleltetni. Az egyik az, hogy, tehát, hogy ki kell ütni a cseréből, és fejjel lefele fordítva, és száraz, hűvös helyen, sötétbe teleltetni kell, felakasztani, és ott teleltetni. Nem szabad sajnálni a muskátlit, ezt túl fogja élni. A másik lehetőség, amivel a kertészetek szoktak élni, hogy ősszel a muskátlikon megjelennek ilyen pici hajtások, sarjhajtások, azokat célszerű letörni, és ledugványozni a földbe. Ezt a lakásba át lehet teleltetni. Nem érdekes, hogy csúnya lesz, vagy bármi, de ez egy friss növény lesz, ami egész télen áttelel, tavasszal újra hoz sarjakat, tehát ezeket a kis oldalkihajtásokat, ezeket kell letörni, és ezeket kell eldugványozni, és ezt lehet különben a kereskedelemben is megkapni tavasszal. Mi házilag saját magunknak is tudunk ilyen dugványokat készíteni, és a télen áttelelt növényt az nincs mese, azt ki kell dobni a komposztra, meg kell semmisíteni, mert hogy az egy csúnya valami lesz.
1: Szobahőmérsékleten érdemes ezt a tevékenységet, tehát hogy az átteleltetést, vagy aki megteheti pincébe, lépcsőházba, kevésbé világos helyen tegye ezt meg.
2: Hát a muskátli azért fényigényes, tehát arról nem szabad megfeledkezni, hogyha nem sötétbe teleltetjük fel, lefele fordítva, mint ahogy mondtam, de akkor ott a cseréből ki van ütve, tehát teljesen szabadon van a növény. Tavasszal egy ilyen teljesen száraz valamit fogunk találni helyette, de a muskátli elég jól helyre fog jönni, tehát elkezd kihajtani a víz hatására. Ha viszont cserébe teleltetjük át, akkor fényre, és azért valamennyi nedvességre szüksége van. A szobahőmérsékleten teleltetjük, akkor viszonylag többet kell locsolni, de nem szabad, hogy folyamatosan nedves legyen a földje, meg kell várni, egy picit megszáradjon a földje. Ha hűvös helyen teleltetjük lépcsőházba, vagy bármi, akkor még ritkábban kell locsolni, lassabban fog fejlődni a hűvösbe, de át fog tudni telelni.
1: Mondta, hogy ezeket a kis hajtásokat ugye dugványnak el lehet rakni. Ezt mikor figyeljük? Az év melyik részébe? Tehát a tél körül fog ez megjelenni, és akkor egy ilyen kis tejfölös pohárba rakosgassuk el őket, vagy mikor várhatók ezek a kis dugványok, és mikor lehet őket kiültetni majd egy nagyobb cserébe, hogy abból tényleg a növény kell legyen?
2: Hát gyakorlatilag már most nyár végén megjelentek ezek a hajtások a növény oldalán, és ezeket simán le lehet törni, bedugni egy tejfős párba, vagy egy nagyobb cserébe. Tehát azt is kell csinálni, egy nagyobb cserébe egyszerre több dugványt is beletesz az ember, viszonylag szellős körülmények között. Tehát, hogy nem öt tejfős pohár van az ablakpárkányban, hanem van egy nagyobb cserépünk, egy 15-ös, 18-as cserébe, van 5-6 dugvány, és akkor azt megneveljük, akkor tavasszal arról tudunk megint csak leszedni hajtásokat, amiket már akár a rendes cserébe kiültethetünk, és azért érdekes a muskátli növény, nem tudom, hogy ezt mennyire köztudott dolog, hogy régen a paraszti udvarokba, tehát a paraszt házoknak az ablakába nem véletlenül ültettek muskát, itt nem csak az, hogy nagy szép, meg igénytelen növény, hanem az illatával, a rovarűző hatással bír, tehát a szúnyogok legyek annyira nem szeretik, uh-huh. és amíg nem volt szúnyogháló, ezért ültették be az ablakokat, hogy akkor, amikor nyitva voltak, akkor ott kevésbé mentek be a rovarok.
1: Értem. Megint tanultunk valamit. Ugyanezek a praktikák érvényesek az alpesekből áthonosult tomuskátlikra is?
2: Igen. Azok egy picikét érzékenyebbek, mint az állommuskátlik, tehát a futómuskátlik egy picikét érzékenyebbek gombabetegségekre, baktériumokra fogékonyabbak, mint a rendes muskátlik, és hát azok egy picit nagyobb odafigyelést igényelnek így tereltetés szempontjából.
1: Ezek a dugvány növények ugyanolyanok lesznek, mint a szülőnövények?
2: Ez abszolút, mert ez gyakorlatilag nem más, mint egy vegetatív szaporítási mód. Tehát ez az emberek számára úgy ismertebb, hogy klónozás uh-huh. az emberek esetében, vagy állatok esetében. Gyakorlatilag itt is ezt csináljuk, hogy klónozzuk a növényt, mert hogy ugyanaz a génállománya, teljes egészében ugyanaz a génállománya, az olyan, mint hogy egy embert úgy szaporítanánk, hogy levágjuk a kezét, és abból kinöveljük a másik embert. Tehát aha. ugyanazt az embert.
1: Értem.
2: Tehát ez a lényeg ennek a vegetatív dugványozásnak.
1: Értem. Hát köszönöm szépen a muskátli szaporításra vonatkozó jó tanácsokat, remélem mindenki számára hasznosítható, és sokan neki kezdenek azokat a kis hajtásokat eldugványozni, hogy jövőre gyönyörű szép növények díszíthessék ablakokat, erkélyeket. Köszönöm, hogy itt volt velem, további szép napot, jó munkát kívánok, és jövő héten újból találkozunk. Viszont hallásra!
2: Köszönöm, és viszont hallásra!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Szaniszló bácsi. Szia bácsi, szép napot kívánok neked.
2: Szia Emese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: A mai adásban az ételek nevének eredetéről fogunk beszélni. Elmész egy cukrászdába, egy étterembe, és rajta van az étlapon, hogy egy Holstein szeletet rendelhet, vagy rendelhet székelykáposztát, indiánet, vagy zahertortát. Tudjuk, hogy ez a sütemény, vagy étel milyen az íze, de hogy miért így hívják? Honnan kapta a nevét? Ebben fogunk bogarászni. Én mondok neked neveket, de meg akkor elmondod, hogy mit tudsz ezekről az ételekről, hogy miért az az elnevezésük. Mivel édes szájúak vagyunk, kedjük sütikkel.
2: Kedjük.
1: Dobos torta.
2: Szerintem nincs olyan magyar ember, aki nem ismeri. Az már más kérdés, hogy valaki szereti, valaki nem szereti. Ugye tudjuk, ez a rétegezett csokis fajkrémmel készült vékony piskóta között, azt hiszem 5 vagy 6 rétegnek kell lenni a hivatalos recept szerint, és a tetején ez a grillázs tető, ez a ropogós grillázs tető. Na most ennek a dobhoz nem sok köze van, bár nagyon sokan azt hiszik, hogy azért dobos torta, mert hogy kemény a teteje, és akkor lehet rajta dobolni. Hát nem, ezt egy nagyon híres krász találta ki, Dobos C. Józsefről beszélünk, aki 885-ben megalkotta ezt a tortát, és bemutatta az első budapesti országos általános kiállításon. Ennek a tortának az első kóstolói között ott volt Ferenc József és Erzsébet királyné is, és hát azonnal népszerűvé vált, és elkezdte a világ hódító útját. Talán az lehetett a sikerének a titka, hogy más volt, mint az addig megszokott torták, illetve azért tűnt ki a többi közül, mert egyszerű volt, de mégis elegáns és mutatós torta volt. És hát ugye ebben a korban ugye az emeletes, agyon cicomázott, habosbabos, nagyon extravagáns torták voltak a népszerűek, ő pedig a maga letisztult egyszerűségével és eleganciájával hódított. Akkoriban elterjedt volt sokkal inkább az ilyen csokis, tejszínhabos krémek, és ugye hát a dobos tortába pedig vajkrém került, ami akkoriban nem volt annyira elterjedt, és ez a csokoládés vajkrém igazából hagyomány szerint egy véletlen műve volt, mert hogy aki a vajat köpülte, véletlenül sóhelyett cukrot rakott bele a vajköpülő az edénybe, és hát ebből az idézőjelben elrontott vajból alkotta meg utána a vajkrémet, amit utána természetesen méltem híres lett és népszerű, és pár süteményekben is elkezdtek alkalmazni. Ez volt a titka a sikerének.
1: A következő megint egy édesség, ez még pedig a zahertort.
2: A zahertorta az tulajdonképpen egyszerű, nagyszerű torta, nagyon sokan pont az egyszerűsége miatt és az édes és a fanyar ízek találkozása miatt kedvelhetik annyira. Ugye ez egy osztrák csokoládé torta, barackklekvárral tulajdonképpen csokoládé bevonattal, egy végtelenül egyszerű dolog. Franz Zaher bécsi cukrászról kapta a nevét, egy herceg számára alkotta meg ezt a tortát. Igazából, és ahogy a dobos tortánál is az egyszerűségével hódított, egy fiatal hercegről beszélünk, és az akkoriban túl cicomázott és túl cizellált és mindenféle módon díszített tortákat cserélték ezekre az egyszerű ízekre, és szerintem ez is ennek volt a sikerének a titka.
1: Egy újabb édesség és egy újabb kedvenc, az orosz krém torta.
2: Semmi köze Oroszországhoz az orosz krém tortának. Ez egy a két világháború között létezett cukrászdát. Cukrászdát egy oroszi nevű cukrászmesterről nevezték el, és hát a szájhagyomány útján így idővel az ibetű lekopott a szó végéről, és az oroszi krémről az orosz krém maradt meg, és talán ő volt az elsők között, aki hát piskótát krémmel réteg ilyen tejszínes, egyszerű krémmel. Illetve hát ez nem volt új keletű, de a 17. és 19. század végéig hát tulajdonképpen csak főzött krémes ilyen cifratorták voltak az arisztokraták asztalán, és azért számított modern újításnak például a dobos torta is. De addig ezért volt népszerű az a piskótás tejszínes krémes rétegezett torta, amelyet az orosz nevű mester ugye kitalálta és elterjedt a világon, majdhogy nem mindenhol.
1: Következőnk megint egy édesség, mégpedig a Rigó Jancsi.
2: A Rigó Jancsi az egy eredetvédett süteményünk, nem lehet Rigó Jancsinak nevezni, hanem az eredeti recept szerint készítjük. Ezért találkozhatunk sokszor a cukrászdában Rigó János vagy Madár János fantázia nevekkel. Hát ez tulajdonképpen egy pesti cukrászdának egy cigányprímása. Egy ilyen ehhez hasonló édességgel kedveskedett a szerelmének. Házasság lett a vége, nem tartott sokáig, viszont a süteményt megtartották, megtetszett egy cukrásznak, és elkészítette, és azóta méltán híres és népszerű. Ugye ez egy csokoládés piskóta, csokoládé krémmel és tejszínhabbal, csokoládé tetővel.
1: Hát egy méltán nagyon híres és kedvelt süti következik, ez pedig a beigli.
2: Sokan származtatják akár Erdélyből is, de tulajdonképpen a begli az a hagyomány szerint az a pozsonyi kiflinek egy ilyen leszármazottja, tehát a pozsonyi kifli tésztájából születhetett meg. Tulajdonképpen az 1300-as években a város lakóinak a vásárlási szokásait figyelték, utána fogtak bele ebbe a diós mákos kiflinek a gyártásába, tehát hasonló kelt tésztából, mint a pozsonyi kiflit, csak sokkal gazdagabb töltelékkel szerették volna ezt megvalósítani, és így születhetett meg a hagyomány szerint az általunk ismert diós és mákos begli.
1: Egy nagyon-nagyon kedvenc édességünk következik, ez pedig a somlói galuska, amelyel úton útfélen találkozhatunk.
2: A somlói galuska az 1900-as évek közepén a Gundel étterem legendás főpincére Golerics Károly találta ki, és hát a megvalósításban azonban Szőcs József Béla cukrászmester segédkezett, aki a Zserbó cukrászdában volt tanuló, és úgy került utána a Gundel étterembe. És hát a desszerttel az 1958-as világkiállításon mutatkoztak be, és hát szakmai díjat is nyertek vele. A nevet is ő adta a süteménynek, méghozzá Fóti Somjó nevű dombról, amelynek a lábánál évtizedek óta élt a közeli városban, és ahol később a saját cukrászdája is működött. De ez tulajdonképpen háromféle piskóta, vaníliakrém vagy sárgakrém, idézőbe főzött sárgakrém a hivatalos. Az, hogy mazsolát teszünk-e bele, nem teszünk, az ízlés dolga, és egy ilyen rumos csokis öntettel tejszihabbal van tálalva. Én nem véletlenül tartom méltán híresnek, és nagyon szeretem. Hát egy igazi magyaros desszert.
1: A süteményekről nyergeljünk át a hétköznapi ételekre. Kezdjük a legautentikusabb magyar ételrel, a lecsóval.
2: Erről sok vita van, hogy mennyire autentikus magyar. Én azt gondolom, hogy 1492-ben került be Európába Kolumbusznak a hódításai során a paprika, a paradicsom, és még egy csomó minden más is, tehát a burgonya, a babfélék, minden, ami ilyesmi, az akkor került be. Ami előtte nem szerepelt a magyar gasztronómiában, azt tulajdonképpen nem ős magyarnak nevezzük, de itt azt gondolom, hogy attól magyar egy étel, hogy bekerül az alapanyag a kultúránkba, a gasztronómiánkba, és mi azt a mi szájízünk és mi hagyományaink szerint építjük be a országunk a gasztronómiájába. Igaz, hogy nem ős magyar, tehát valószínűleg nem Álmos elő Dontkont hozta be a lecsót és főzte a jurtába, de azt gondolom, hogy attól, hogy Kolumbusz hozta a paradicsomot, attól még igenis lehet magyaros étel a lecsó. Tulajdonképpen egy balkán eredetű étel, nagyon sok helyen eszik más formában, más néven. Én például Horvátországban találkoztam vele, nagyon-nagyon hasonló a miénkhez. Hát maga a lecsó, mint lecsó, az általunk ismert lecsó az 1940-es években jelent meg egy lexikonban, és aztán nemzetközi karriert futott be, mindenhol nagyon népszerű lett. Amikor elterjedt a 60-as években a konzervgyártás és a konzervexport, akkor eljuthatott a világ több pontjára is, mert könnyebb volt úgy tartósítani. Na hát most, hogy ennek mennyi változata van, hát itt ülhetnénk jövő szerdáig, és sorolhatnánk, de akár lizses, krumplis, babos, akár tarhonyával, tejföllel készítik, nagyon kedvelt reggeli étel, például tojásos változata, virslivel, különböző húsfélékkel, kolbásszal, szalonnával, nagyon-nagyon sokféle változata van, de hát nem véletlenül méltán híres magyar étel.
1: Egy másik népszerű étel a székely káposzta, illetve székely gulyás, ez már ugyanazt takarja. Erről mit tudunk?
2: Mondhatnánk, hogy a székelyektől származtatjuk, és a hagyomány szerint székelyek találták fel. Tudjuk, hogy a kolozsvári káposzta is, vagy savanyú káposztás, a székely gulyás, vagy székely káposzta is, ugye savanyú káposztával készült sertéshús étel, de a leghitelesebb forrás szerint nem a székelyektől származik, hanem egy névről híresült el, egy székely nevű kritikusnak egy idézőjelben találmánya, aki minden előadás után beült a kedvenc éttermébe, és mindig töltött káposztát rendelt, és mondta neki egyik alkalommal állítólag a pincér, hogy nincsen töltött káposzta, csak az alapanyagokat találják a konyhán jelenleg, a savanyú káposztát, a húst, a tejfölt, és mondta, hogy akkor semmi baj, akkor ezekből csinálják neki egy ételt, és hát így a káposztát a pörköltre kérte rá, arra rakta a tejfölt, és mivel ez nagyon ízlett neki, megalkotta tulajdonképpen az általunk ismert székely káposztát.
1: A következő étel is méltán nagyon híres, ez pedig az újházi tyúkhúsleves.
2: Újházi tyúkhúslevessel valószínűleg abban a formában, ahogy mi például az iskolában megtanuljuk, kevés helyen fogunk találkozni, mert megvan a hagyománya és a szabály, hogy hogyan tálaljuk a karfiolrózsával, negyedtyúkkal és kizárólag tálban, tehát nem csészében, nem leveses csészében, hanem tálban szervírozzuk. Vannak ilyen kritériumok, hogy mitől újház egy újházi tyúkhúsleves. Nagyon jó hangzik, nagyon népszerű név, és ezért gyakran használják a nagyon finom tyúkhúslevest, hogy újházi tyúkhúsleves. képest, de mondom, ennek vannak kritériumai, hogy hogyan kellene tálalni, de ezt már ma már senki nem tartja be szinte. Tulajdonképpen Újházi Ede nevéhez köthető egy színművész volt, aki nagyon-nagyon kedvelte ezt a levest, viszont a nevével ellentétben nem tyúkból, hanem kakasból főzték, és akár 2-3 napon át is nagyon-nagyon sokáig, amíg teljesen szétfűtt a zöldség, a kakas. Ez ilyen szájhagyomány, de valószínűleg a házi 3 napig nem főzték ezt a levest, de hagyományosan kakasból volt, mert hogy azt mondta, azt vallotta Újházi Ede, hogy a szerelmi viharok íze van a kakasnak az izmos végtagjaiban, és ennek kellett belefőni a levesbe, ezért főzték ilyen sokáig. Valószínűleg azért finomították ezt már azóta tyúkra, hogy könnyebb és gyorsabban főjön meg a leves, de innen származik az elnevezés.
1: Egy nagyon egyszerű étel, szendvics.
2: A név egy 18. századi angol arisztokratától, Lord Sandwich-től származik. Ugye milyen fura, hogy így kimondva, hogy valakit így hívtak, és innen jött a szendvics szó, ma már ezen mosolygunk. Előszeretettel választotta azt az étkezési formát, hogy berakta akár a húst, a zöldséget, vagy bármilyet, amit éppen fogyasztani akart, két szelet kenyér vagy zsemle közé, és így nem kellett felállni a hőszületett kártya asztalától, mert nagyon szeretett kártyázni, és akkor nem kellett félbehagyni a kártyapartit, hogy étkezzen, hanem így egy kézzel tudta fogni a kártyapartit, a másik kezével pedig enni, amit éppen enni akart, és valószínűleg így terjedt el a szendvics szó.
1: Következő, méltán népszerű bécsi szelet.
2: Nem ekte bécsi, sőt még nem is ekte osztrák ételről van szó. Azért kapta Bécsről a nevét, mert 48-ban a felső olaszországi lázadás leverésére vezényelt Radetzky marsalnak, akinek a lánya, Radetzky Friderika Pósteleki kastély urához ment férhez, és nagyon ízlett otthon a rántott bódjus szelet, és hát ennek a receptjét elküldte a császári udvarba, és hát tulajdonképpen ott már a bécsiek csináltak belőle bécsi szeletet, finomítottak rajta, ugye borjú combból készül hagyományosan, vajban sütik, nem bőzsiradékban, hanem kevés vajban, citrommal szervírozzák hagyományosan, illetve hát ilyen bécsi burgonya salátát, egy ilyen langyos, ecetes hagymás burgonya salátát kínálnak hozzá. Ott valószínűleg ezért nevezték el bécsi szeletnek, mert az eredeti ezt az egyszerű rántott szeletet ők egy úriasabbá tették, felturbózták a császári udvarban, és ezáltal lehetett bécsi szelet.
1: Következő, ez is az egyik kedvenced, a brassói apró pecsenye.
2: Nevének eredete máig többféle. Az egyik ilyen 48-ban a Budapest-Brassó vonalon közlekedő vonat szakácsának improvizálnia kellett valamit, ami éppen rendelkezésre állt. Nem sok mindene volt, egy kis fokhagyma, egy kis szalonna, egy kis sertéshús, burgonya, és hát ugye ezáltal megkreálta ezt a méltán és nagyon-nagyon finom ételt. A másik szóbeszéd szerint Pap Endre találta ki, aki azért adta neki a brassói nevet, mert élt benne még Trianon emléke, és a kolozsvári már foglalt volt. Ez egy másik anekdota. Mások szerint viszont egy óbudai kocsmában készült az első adag, brassói Károly szülőnapjára, de van, aki pedig úgy gondolja, hogy valóban Brassóból származik, ezt valószínűleg sosem fogjuk megtudni. Ami a lényeg, hogy egy nagyon egyszerű, de nagyon-nagyon finom étel, hagyományosan csak sóbors, fokhagyma, sertésszűz csíkokra vágva, főtt sült burgonyával, összeforgatva, tálalva, kis friss petrezselyemmel, szerintem zseniális étel.
1: Következő a palócleves.
2: Nem kötődik a palócokhoz, tulajdonképpen ugye Mikszáth regényeiben nagyon sokat említi a palócokat, és Ben Gundel Károly neki kedveskedett ezzel az étellel az éttermében, tehát ő Mikszáthoz és Gundelhez köthető igazából a palócleves.
1: A következő a hortobágyi húsos palacsinta.
2: A hortobágyi húsos palacsintára nagyon-nagyon sok vita van, nagyon sokféleképpen készítik. A hagyományos eredeti az igazából bódjúból készült, az 58-as Brüsszel világkiállításra találták ki, és igazából csak egy ilyen idézőjelbe parasztakítás, hogy hortobágyi, nem sok köze van a tájegységünkhöz, csak ugye valamilyen hangzatos magyaros nevet kellett neki adni. Később kicserélték a borjúhúst csirkére, és nálunk már ez az elterjedt és bevett szokás, hogy csirkepaprikást kell, csirkepörköltet kell készítenünk, húsát leszedjük, a levéből tejfölös paprikás mártást készítünk, a palacsintákat betöltjük. Hát a hortobágyi ez egy fantázia név, turista csalogatás gyanánt jött létre, de hát jól áll neki, és nagyon szeretjük.
1: Hát ez volt az utolsó ételünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy segítségemre voltál ebben a kis kalandozásban, hogy melyik ételt miről, vagy kiről.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok és felügyelő bizottságok kuratóriumai. A rendkívüli aszály miatt vízhiányokán csütörtökön megkezdődött a tiszalöki vízlépcső felvizének csökkentése. Közel 4300 első éves hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a Miskolci Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Ingyenes képzésekkel és gyakorlati segédletekkel támogatja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az iskolákat, amint egy 25 ezer anafilaxiás, allergiás gyermek biztonságos tanévkezdéséért. Lanner Judit miniszter bejelentése szerint a pedagógusok az Allergia Képzett Iskola Egyesület online tanfolyamán, valamint egy vizsgával záruló képzésen sajátíthatják el a szükséges ismereteket. Emellett a Betesda Akadémia oktató videója segíti az anafilaxia felismerését, a biztonságos környezet megteremtését és az EpiPen helyes használatát. A felkészülést az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület és a MAKIT közös szakmai segédlete is támogatja, amely pontos eljárásrendet ad a pedagógusok kezébe. Az új tanév előtt így minden intézmény gyorsan és hatékonyan felkészülhet a súlyos allergiás reakció kezelésére. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok és felügyelő bizottságok kuratóriumai, mivel a sikeres pályázatok nyomán a társaság 98%-a lecserélődött. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés a szenátusok véleményének figyelembevételével és az állami számvevőszék vizsgálatát követően. A kiválasztás során cél volt, hogy a kuratóriumokba jogi és pénzügyi kompetenciák is bekerüljenek, az összeférhetetlenségi vizsgálatokat pedig az integritás hatóság végzi. A megszüntetés előtt álló közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van, hogy a kuratóriumok jogkörei a minimumra szűküljenek. Az új kuratóriumok legfőbb feladata az alapítványok átvilágításához szükséges adatszolgáltatás biztosítása és a megszüntetési feladatok ellátása lesz. Ezzel párhuzamosan az egyetemek alapító okiratainak áttekintése is zajlik, hogy az intézmények működése október 31-ig teljes körűen megfeleljen az új előírásoknak. Közel 4300 első éves hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a Miskolci Egyetemen az általános és a pótfelvételi eljárás eredményei alapján. A pótfelvételén 559 jelentkező nyert felvételt, amivel az intézmény országosan a 8. legmagasabb felvett létszámot ért el. A legtöbb új hallgató a gépészmérnöki és informatikai karon, valamint az állam és jogtudományi karon kezdi meg az évet. A legnépszerűbb szaknak a jogászképzés bizonyult, de az igazságügyi igazgatási és a villamosmérnöki szakok is sok hallgatót vonzottak. Az intézmény adatai szerint több képzésen is kiemelkedő ponthatár alakult ki, így például a kriminológia mesterképzésen a maximális 100 pontot kellett elérni a bejutáshoz. Augusztus 31-e és szeptember 4-e között 260 rászoruló ukrajnai gyermek táborozik a Rákóczi Szövetség Sátorajújhelyi táborában. A résztvevők között sokan vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében veszítették el a szüleiket. A szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy biztonságos és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen számukra. A Sátorajújhelyi táborban a gyerekeket változatos programok, kirándulások és kulturális élmények várják. A tábor megszervezésében Magyarország ungvári főkonzulátusa, valamint az ukrán katonai adminisztrációk is fontos segítséget nyújtottak. A szervezet 2022 tavasza óta már csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott a táborban. A program célja, hogy felejthetetlen élményeket és támogatást nyújtson a nehéz sorsú fiataloknak. Pénteken ünnepélyesen megnyitották az 5. színvaörökség napokat a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci területi székházában. A program sorozat megálmodója Fedor Vilmos köszöntőiben arra hívta fel a figyelmet, hogy a színvapatak végig kíséri és összeköti a várost. A rendezvényen lokálpatriótaként összefogásra buzdította a papszeren álló egykori múzeumi és oktatási épület Miskolc első középületének megmentéséért. Kocsis Károlya, az MTA Észak-Magyarországi elnöke szintén méltatta a város megismerését és megszerettetését célzó esemény sorozatot, a nyitónapon tudományos konferenciát, könyvbemutatót, valamint a Szimfónia Alapítvány növendékeinek és tanárainak műsorát is megtartották. A folytatásban horgászversennyel, a Szinvapatak medrének tisztításával folytatódnak a programok. A rendezvény sorozat vasárnap zárul. A háromnapos ünnepség lezárásaként vasárnap ünnepi gála műsorra kerül sor az avasi református templomban. A 22. Színefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kiemelt partnereként a Miskolci Egyetem idén is izgalmas kulturális élményeket kínál szeptember 5-e és 12-e között. A Cineversity keretében szabadtéri filmvetítések, beszélgetések és ingyenes koncertek várják az érdeklődőket a Csengei kertben, Lilafüreden, a Szeleta parkban és az Egyetem városban. A program kínálatában olyan alkotások szerepelnek, mint Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje, míg a zenei felhozatalt a 30Y és a Kis csillag fellépése gazdagítja. Emellett a Cinefest Adventure program sorozat természet- és sportfilmekkel, valamint a Miskolci Egyetemen rendezett Történetek ereje konferenciával is gazdagítja a fesztivált. A rendezvényen bemutatják a kárpátaljai magyar közösségről szóló Hajnali könycsepp című dokumentumfilmet, amely után közönségtalálkozót tartanak az alkotóval. Az iskola kezdése való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon, erre hívja fel a figyelmet a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya és a Kerékpáros Miskolc Egyesület. Azt tanácsolják, hogy az első napokban, hetekben induljunk el otthonról korábban, az autót pedig érdemes bringára, rollerre vagy tömegközlekedésre cserélni. Molnár Emilt, a közlekedés-rendészeti osztály vezetőjét hallják.
2: A szeptember első az közlekedési szempontból egy kicsit traumának tekinthető, mert jóval nagyobb a forgalom ilyenkor a reggeli órákban. A szeptember első két hete az, ami nagyon nagy változásokat hoz itt a közlekedésben, Miskolc területén leginkább, mert nagyon-nagyon sokan igyekeznek eljutni az iskolákba. A nyári szünet után ez megnehezíti mindenkinek az életét. Figyeljünk egymásra, mert együtt közlekedünk, és mindenkinek az az érdeke, hogy épségben, egészségben eljusson az úti céljához. Nagyon nagy türelemmel kell ilyenkor lenni, mert nem egyformán közlekedünk, nem egyforma a közlekedési tudása a forgalomban résztvevőknek, és ilyenkor akik ügyesebbek, azoknak hát türelmesebbnek kell lenni, hogy akik kevésbé ügyesek, azok is megoldják azt a feladatot, hogy eljussanak az iskolába. Ugye ott okozhat problémát, akik először viszik abba az iskolába a gyerekeket, vagy a gyerekek először mennek abba az iskolába, új iskolába kezdenek, hogy kitapasztalják azokat az útvonalakat, amelyeken a legcélszerűbb haladni, mert legkevesebb a forgalom, vagy a leggyorsabban odaérnek. Figyeljünk egymásra, és segítsük egymásra az úton. Ott vannak a gyalogosok és kerékpárosok, de talán leginkább a gyalogosok, akikkel, ha konfliktus van autósként, akkor a gyalogos húzza mindig a rövidebbet, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyalogosokra, és azokra a szabályokra, amelyek a gyalogosok védelmét szolgálják. A kijelölt gyalog átkelő helyeken a gyalogosnak az elsőbbség biztosítása, hogy figyelmesen közelítsük meg ezeket a helyzeket, ahol esetleg a kerékpárosok is nagyobb számban jelennek meg, gyalogosok is nagyobb számban jelennek meg. Adjuk meg az elsőbbséget, mert sok esetben, amikor vizsgálunk egy-egy eseményt, akkor ott van a háttérben, hogy nem fordított kellő figyelmet az autós, vagy a járművezető, a gyalogosra, vagy a kerékpárosra.
1: Újabb 900 millió forinttal támogatja Miskolc önkormányzata a helyi közösségi közlekedést, miután rendkívüli közgyűlést tartottak az MVK ZRT helyzetéről. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a közösségi közlekedés fenntartása évekre kiszámítható, stabil állami szerepvállalás és partnerség nélkül hosszú távon nem biztosítható. A problémák kezelésére és a gazdálkodás átláthatóbb tételére az MVK-t jogi és gazdasági felügyelet alá helyezték, szeptember 1-től pedig új gyorsjáratokat, valamint éjszakai buszokat indítanak. A polgármester és a frakció vezetőik egyetértettek abban, hogy a vidéki nagyvárosok közlekedésének finanszírozásához központi segítségre van szükség. A képviselőtestület végül nagy többséggel elfogadta a működést érintő határozati javaslatokat. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai PET kupán, a szervezők tájékoztatása szerint. A 12 csapat az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon az árterekből tisztította ki a szemét jelentős részét, ebből a mennyiségből a Bodrog folyószakaszán 3 nap alatt majdnem 10 tonna, míg a Tiszán további 9 tonna hulladék került elő. A rendezvényen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtését segítette. A 2026-os versenyszezonban eddig összesen 4 megmérettetésen 36,4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját Kecskés Ákostól hallották.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Vilcs Kupé Pocsmária vagyok, a kótai gyülekezet beosztott lelkipásztora. A mai ige szakaszunk a zsidókhoz írt levelet viszi tovább. Annak 10. részéből a 17. versből szól hozzánk eképpen. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Kedves testvérek! Van, amit elteszünk egy fiunk mélyére, mert talán éppen nem akarunk foglalkozni vele. Attól azonban az még ott marad. Egy rendezetlen számla, egy félbehagyott levél, egy fájdalmas emlék. Néha a megbocsátást is így képzeljük. Isten egy időre félreteszi a bűneink ügyét, de bármikor újra előveheti. Mai igénk ennél sokkal erősebb bizonyosságot ad. A régi szövetség papjai nap mint nap állva szolgáltak, és újra meg újra bemutatták ugyanazokat az áldozatokat. Krisztus egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, aztán örökre az Isten jobbjára ült. Az állás, az állva való szolgálat a be nem fejezett szolgálat képe. A leülés az elvégzett szolgálaté. Krisztus nem azért ül, mert közömbös, hanem mert a megváltás döntő műve készen van. Milyen nehéz nekünk elhinni, hogy valami valóban rendezett. Ha valakitől bocsánatot kérünk, talán még figyeljük az arcát, tényleg megbocsátott, vagy egyszer újra előkerül. Emberi kapcsolatainkban sajnos előfordul, hogy a régi sérelmeket egy vita során fegyverként vesszük elő. Gyakran mondjuk a mondást, megbocsátok, de nem felejtek. Isten megbocsátását azonban nem szabad a saját következetlen megbocsátásunk alapján elképzelni. Amikor azt mondja, bűneikről és gonoszságaikról többé nem emlékezem meg, az nem azt jelenti, hogy a mindentudó Istennek kiesik valami az emlékezetéből. Azt jelenti, hogy nem tartja számon vádként, nem hozza elő újra és újra azt, amit Krisztusban megbocsátott. Nem tagadja, hogy megtörtént, de nem engedi, hogy az határozza meg a hozzávaló kapcsolatunkat. Az ige azt mondja, Krisztus egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ez elsőre ellentmondásnak tűnhet. Hogyan lehetünk tökéletesekké tettek, és közben megszenteltek? A keresztény életnek éppen ez a feszültsége. Krisztushoz tartozásunk és elfogadottságunk teljes, miközben az életünk alakulása még folyamatban van. Isten nem félkész megváltást adott, de mi még úton lévő emberek vagyunk. Képzeljünk el egy házat, amely már új tulajdonoshoz került, de még felújításra szorul. A tulajdonjog rendezett, de a munka folytatódik. Isten az Úr Krisztusban magáinak fogadott bennünket, Szent Lelke pedig szobáról szobára jár az életünkben. Van, ahol rendet tesz, van, ahol világosságot nyújt, és van olyan ajtó, amit talán nehezen nyitunk meg előtte. De a felújítás lassúsága nem jelenti azt, hogy a ház gazdátlan lenne. És ez nem tesz közömbössé a bűnnel szemben. Éppen ellenkezőleg. Ha nem kell attól rettegnünk, hogy minden hiba után kitagadnak, bátrabban nézünk szembe az igazsággal. Mondhatjuk, igen, Uram, itt vétkeztem. Itt még változtatnod kell rajtam. Az Isten biztonságos szeretetének terében lehet igazán növekedni. A mai szakaszunk a Szentlélekről is szól. Hogy Isten törvényét a szívünkbe és az elménkbe írja. A kereszténység tehát nem csupán szabályok betartása, hanem Isten belülről formál. Új vágyat ad a jóra, érzékenyé tesz mások szükségére. Nyugtalanít, amikor rossz útra térünk, és erősít az engedelmességben. Kedves testvérek, ne használjuk olcsónak hegyelmet. Keressünk akár konkrét segítséget is, ha egy visszatérő bűn vagy függőség fogva tart. De ne higgyük, hogy Krisztus áldozatánál erősebb a mi elakadásunk. Mert a bocsánat Krisztusban nem félretett, hanem rendezett ügy. És talán van valaki, akinek ma este nem önmagával, hanem egy másik emberrel kapcsolatban kellene meghallania ezt az igét. Mert Isten megbocsátása arra hív, hogy ne őrizzük örökre fegyverként mások múltját. A megbocsátás nem jelenti a bizalom automatikus csettintésre való helyreállását, a veszélyes helyzetben maradást, vagy éppen az igazság elhallgatását. De azt jelenti, hogy a végső ítéletet Istenre bízzuk, és nem a haragból, vagy éppen a bosszúból akarunk élni. Krisztus az Atya jobbjára ült, mert az ő áldozata elég. Mi is letehetjük az őrzött vádíratot. Nem azért, mert a bűn jelentéktelen, hanem mert a kegyelem nagyobb. Ámen. Irgalmas Istenünk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus áldozata által valóban megbocsátasz. Köszönjük, hogy a megvallott és elhagyott bűnt nem őrzött fegyverként ellenünk, és nem feltételes kegyelemmel fogadsz. Segíts elhinni azt, amit az igéd mond. Amikor saját múltunk vádol, emlékeztess az Úr befejezett művére. Adj bölcsességet, hogy tanuljunk hibáinkból, de ne maradjunk azok fogjai. Mutasd meg azokat a területeket, ahol még formálódnunk kell, és adj készséges szívet a te szent lelked munkájának fogadásához. Könyörgünk azokért, akik visszatérő bűnökkel, rossz szokásokkal vagy függőségekkel küzdenek. Adj nekik hitet, kitartást, alázatot. Segítsd őket megfelelő segítséghez jutni és kérni. Ne engedd, hogy elszigetelődjenek. Vezess melléjük megbízható, irgalmas embereket. És taníts minket is megbocsátani. Őrizd meg attól, hogy mások régi vétkeit újra és újra felhasználjuk. Adj bölcs határokat, ott, ahol védelemre van szükség. Igazságot, ahol felelősséget kell vállalni. És szabadíts meg a haragtól. Írd a te törvényedet szívünkbe, hogy neked való szeretetből, irántad való szeretetből engedelmeskedjünk neked. Add, hogy ezen az estén békességgel tehessük le nálad életünket, küzdelmeinket, nehézségeinket, aggodalmainkat. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg minket!

Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igenlelnek. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak. Csak egy karika, szürke karika, ólomkarika, vén templomablak. Rács a rozsdás, keretem álló, emit molepi, amott pókháló, sütheti napfény, sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, ag világtalan huny szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll. Nézz a csodára! Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása. Kék, ami békül, piros, ami lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkábrázat. Ó, titkok titka! A földön, itt len, belülről nézzen mindenki mindent. Szemet és szívet, és harcot és békét. Áldja meg az Úr! Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét!

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Nehéz napok. Dugó Dani ott kuporgott a komédiás kocsi lépcsőjén. Egészen jól érezte volna magát, ha a nyakán ott nem érzi a vaskarikát, meg a hosszú szíjat, melyel a kocsi falához kötötték. A karika lakatra járt, kulcsát a komédiás őrizte. A szíj elég hosszú volt arra, hogy Dani végigjárja a kocsi belsejét, kiüljön a lépcsőre, vagy felmászik a kocsi tetejére, csak éppen megszökni nem engedte. Eleinte úgy látszott, hogy Dani szívesen megszökdösne, mikor kést reszelőt, ollót eldugtak előle, mert a szíját el akarta nyírni, még a fogával is megpróbálta elrágni. De olyan vastag szíj volt az, hogy a Matyi majom foga se bánhatott el vele, nemhogy a Dani. Most már beletörődött a helyzetbe. Nem is volt rossz dolga, igazán nem. A komédiás jó ember volt. Embert, állatot megbecsült, csak azt kívánta tőlük, hogy dolgozzanak. A felesége meg éppen kényeztetett minden gondjaira bízott Isten teremtését. A két gyerek meg szívesen eljátszogatott az állatokkal. Danit nagyon megszerették, és ha cukrot kaptak a közönségtől, mindig megosztották vele. Haragudott is ezért a nagy fekete macskájuk. Az volt Dani egyetlen ellensége. Karmolta, cibálta, amikor csak hozzáférhetett, és mikor Dani utána eredt, olyan messze futott, hogy a Dani szíja odáig nem ért el. Annál jobb barátságban élt Dani a többi állattal. Ott volt mindjárt Kokó, a papagány. Bohókás, kedves jószág, akit Dani mindenféle új tréfára tanított meg. Birkóztak, táncoltak együtt, és Kokó énekelt is. Hol tanultál meg ilyen jól bánni az állatokkal, madarakkal? Kérdezte a komédiás. Dani nem felelt. Azt nem akarta elmondani, hogy ki volt neki Kelep apó, meg anyó. Tudta, hogy az emberek ritkán értik meg az állatok világát. A nyelvükön meg éppen nem tudnak beszélni. Persze, hogy Dani, aki mindegyik nyelven értett, könnyen elboldogult velük. A két nagy kutya is szerette őkelmét, mert sokszor kiszedte bozontos bundájukból a bogáncsot, megvakarta, megkefélte őket. A kis póninak finom falatokat keresett, kifésülte a sörényét és elhajtotta róla a legyeket. Még a kocsit húzó két nagy lótól sem félt. Ez a két ló csak akkor szerepelt az előadáson, ha valami nagyobb helységbe értek. Akkor dísz előadást rendeztek, a két lányka lovagolt, köttélen táncolt, a komédiásné gyönyörű, csillogó ruhába öltözött, a komédiás fehérre lisztezte a képét és mindenféle tréfát csinált. És Dani hol a pónin lovagolt, hol a kutyafogatot hajtotta, vagy Kokóval bolondozott. Eleinte nagyon szégyelte, hogy a piros nadrágjára valami hosszú farkat vartak, de így kellett tenni, különben a közönség észrevette volna, hogy ő nem majom. Később úgy megszokta a hosszú farkat, hogy le sem tette. Azt hiszed, fiam, hogy nekem nagyon jól esik a képemen a liszt meg a festék? Kérdezte a gazda. Mégis felkenem, mert azon nevetnek az emberek. Éjszaka aztán, mikor a komédiásék elaludtak, Dani lekuporodott az állatok közé és mesélt nekik. Ezért is szerették őkelmét. Neki meg vigasztalás volt, hogy beszélhetett. Az emberek el sem hitték volna, hogy mennyi minden történt már ezzel a parányi fickóval, de az állatok tudták, hogy igazat beszél. Elmesélte nekik születését a gólyafészekben, kalandjait a nádasban meg a manók országában. A két nagy kutya meg is fogadta szentül, hogy ha csak egy manó akad a foguk közé, elbánnak vele kegyetlenül. Volt aztán, amit Danikoma tanult meg az állatoktól. Télen, mikor havazott vagy fagyott, ember, állat összebújt a tűzhely körül. Ha nagyon havazott, nem is utaztak tovább, hanem napokat töltöttek egy-egy helyen, a falu végén vagy a kocsma udvarában. Bizony ilyenkor kevés volt a közönségük, meg kellett elégednie mindenkinek a legszerényebb ellátással. Még jó, ha valami jólelkű emberre akadtak, aki a helyet ingyen adta a kocsinak, vagy ha a gyerekeknek jutott egy-két jobb falat. A jó falatokból Akármilyen kevés volt is, jutott mindenkinek, mert a komédiásné éppen úgy szereti és becsüli az állatait, mint önmagát. Daninak meleg kabátkát vart, mert egy dugó gyerek is fázik, ha hideg van. Még meleg papucskát is kapott tőle posztóból. Már karácsony felé járt az idő, mikor újabb faluba érkeztek. A két lányka szépen felöltözve sorra járta a falu házait, és mindenütt bejelentették, hogy estére nagy előadás lesz. Persze ilyenkor télen a lovak nem szerepeltek, csak az emberek, meg a kisebb állatok. Az egyik kutya is velük ment, hátán a piros sapkás Danival, aki mindenféle bohókás mozdulattal csinált kedvet az embereknek ahhoz, hogy eljöjjenek a cirkuszba. Egyszer, ahogy az egyik udvarra benyitnak, és Dani elkezd a kutya hátán ugrálni, valami furcsát pillantott meg a tornácon. Egy gólya állt ott, fejét szárnya alá dugva. A lármára kijött a ház népe, felébredt a gólya is, és valamennyiük nagy csodálkozására hangos kelepeléssel futott a komédiás népség felé. De azután következett még csak a furcsa dolog, mintha nem csak a gólya, de Dugó Dani is megbolondult volna. A gólya nekiugrott a furcsa köntöskébe bújtatott Daninak, csipkette, verdeste a szárnyával. Dani meg ölelte, csókolta a gólya csőrét, szárnyát, még a hosszú lábát is átölelte. Úgy örültek egymásnak, mintha régi ismerősök volnának. Azok is voltak. Szélkelep volt a gólya, a kis haszontalan csavargó. Szépen megnőtt, megerősödött, de Dani azért azonnal megismerte, ahogy a gólya is ráismert Danira a furcsa ruhában. A ház népe aztán behívta a két lánykát és Danit is. Elmesélték, hogy került Szélkelep hozzájuk. Dani meg elmondta, hogy a gólya odavaló, ahová ő. Azt nem mondta el, hogy együtt indultak világgá, de még az sem, hogy egy fészekben nőttek fel, mert Dani már megtanulta, az emberek furcsák, és a legegyszerűbb dolgokon is csodálkoznak. Az esti előadás úgy sikerült, mint még soha. A faluban híre ment, hogy a komédiásoknak van egy furcsa majom gyerekük, aki emberi és állati nyelven is tud beszélni. Hát tódult a sok ember. Megtelt a kis kamra ennivalóval, mert a falusi nép szívesebben fizetett oldalassal, sonkával, liszttel, mint pénzzel. Dani kitett magáért, mindenki az oldalát fogta nevettében, és a bíró, Szélkelep gazdája azt kérdezte, mit hagyjak neked jutalmul, te kis figyfirigy, amir így megnevettettél. Persze, hogy Dani Szélkelepet kérte el. A komédiások sem bánták, ha a gólya velük jön, tám még hasznát vehetik. Éjszaka a két jó barát már összebújva aludt, és Kokó féltékenyen nézte, hogyan ölelgeti Dani a gólya nyakát.
1: Pedig Kokó szebb, igazán sokkal szebb madár,
0: recsegte gőgösen.
2: Köszönöm, hogy miót adtál, hogy eddig is megtartottál. Tartsd meg, uram, ezután is, tartsd meg apám és anyámat is.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. A rendkívüli aszály miatti vízhiányokán csütörtökön megkezdődött a Tiszalöki vízlépcső felvizének csökkentése. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy többlet vízhozamot vezessenek át a Tiszató, a keleti főcsatorna és a Körösvölgy irányába. Ezzel a lépéssel biztosítják Kisköre felsőn a magasabb vízállást, valamint a betárazott készletek hatékonyabb felhasználását. A jelenlegi alacsony vízszint és vízhozam miatt a tiszalöki erőmű nem tud működni, így a vízkormányzási feladatokat az igazgatóság vette át. A szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy a rendelkezésre álló vízkészleteket a lehető leghatékonyabban hasznosítsák a tartós szárazságban. Közel 4300 első éves hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a Miskolci Egyetemen az általános és a pótfelvételi eljárás eredményei alapján. A pótfelvételén 559 jelentkező nyert felvételt, amivel az intézmény országosan a 8. legmagasabb felvett létszámot ért el. A legtöbb új hallgató a gépészmérnöki és informatikai karon, valamint az állam és jogtudományi karon kezdi meg az évet. A legnépszerűbb szaknak a jogászképzés bizonyult, de az igazságügyi igazgatási és a villamos mérnöki szakok is sok hallgatót vonzottak. Az intézmény adatai szerint több képzésen is kiemelkedő ponthatár alakult ki, így például a kriminológia mesterképzésen a maximális 100 pontot kellett elérni a bejutáshoz. Pénteken ünnepélyesen megnyitották az 5. színvaörökség napokat a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci területi székházában. A program sorozat megálmodója Fedor Vilmos köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a színvapatak végig kíséri és összeköti a várost. A rendezvényen lokálpatriótaként összefogásra buzdította a papszeren álló egykori múzeumi és oktatási épület Miskolc első középületének megmentéséért. Kocsis Károly, az MTA Észak-Magyarországi elnöke szintén méltatta a város megismerését és megszerettetését célzó esemény sorozatot, a nyitónapon tudományos konferenciát, könyvbemutatót, valamint a Szimfónia Alapítvány növendékeinek és tanárainak műsorát is megtartották. A folytatásban horgászversennyel, a színvapatak medrének tisztításával folytatódnak a programok. A rendezvény sorozat vasárnap zárul. A háromnapos ünnepség lezárásaként vasárnap ünnepi gála műsorra kerül sor az avasi református templomban. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kiemelt partnereként a Miskolci Egyetem idén is izgalmas kulturális élményeket kínál szeptember 5-e és 12-e között. A Cineversity keretében szabadtéri filmvetítések, beszélgetések és ingyenes koncertek várják az érdeklődőket a Csengei kertben, Lilafüreden, a Szeleta parkban és az Egyetem városban. A program kínálatában olyan alkotások szerepelnek, mint Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje, míg a zenei felhozatalt a 30Y és a Kis csillag fellépése gazdagítja. Emellett a Cinefest Adventure program sorozat természet- és sportfilmekkel, valamint a Miskolci Egyetemen rendezett Történetek ereje konferenciával is gazdagítja a fesztivált. A rendezvényen bemutatják a kárpátaljai magyar közösségről szóló Hajnali könycsepp című dokumentumfilmet, amely után közönségtalálkozót tartanak az alkotóval. Életének 83. évében elhunyt Nádas Péter Kossuth-díjas író, a kortárs magyar és európai irodalom meghatározó alakja. A pozsonyi úti református templomban megkeresztelt alkotó életében a Biblia és a hit gyermekkora óta meghatározó szerepet játszott, felnőttként pedig Kisoroszliban konfirmált. Első, 1967-ben megjelent kötetének címe is a Biblia volt, pályája során pedig olyan jelentős műveket alkotott, mint az Emlékiratok könyve és a Párhuzamos történetek. Munkásságát számos rangos hazai és nemzetközi elismeréssel, többek között József Attila díjjal és Kossuth díjjal jutalmazták. Írja a református.hu.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: vállalkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, szép napot kívánok, Olá Ilona vagyok. Ebben az órában Találkozások című portré magazinunk jelentkezik, de ezúttal rendhagyó módon nem egy, hanem két jeles személyiséget ismerhetnek meg közelebbről, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorát. 2026 nyara a vezetőváltás ideje az intézményben, Barát Béla két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be ezt a posztot, a mandátuma július 31-ével lejárt, augusztus 1-től foglalja el hivatalosan a rektori széket Kustár Zoltán, aki ugyancsak volt már az egyetem vezetője 2017 és 2020 között. Velük találkozhatnak műsorunkban, tartsanak velünk!

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 2026 nyara a rektorváltás ideje. Véget ért az előző vezetői ciklus, és kezdődik egy új. Július 31-ig szólt a mandátum a Barát Bélának, aki 6 éven át töltötte be ezt a posztot. Először 2020-ban foglalhatta el a rektori széket, majd 23-ban újra megválasztották. 1996 óta oktat az intézményben, leköszönése után is marad egyháztörténészként, tanszékvezető egyetemi tanárként a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Rektori évei legfontosabb állomásairól, kihívásairól, eredményeiről Olay Ilona kérdezte. Két ciklus után búcsúzik a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori posztjától. Ha visszanézzünk erre a 6 évre, akkor annak idején milyen elképzelésekkel vette át ezt a széket? Milyen tervei voltak, vagy milyen céljai, amit szeretett volna ebben a pozícióban, ezen a helyen megvalósítani?
2: Hát annyiban van könnyű dolgom, hogy amikor beléptem a hivatalba, tehát a rektori hivatal viselésébe, több interjút is készítettek velem. Az egyiknek a címe az lett, hogy inspiráló közösségben, a másik pedig az, hogy a cél a színvonalas működés fenntartása, tehát ezekre utalhatok itt vissza. Tehát egyrészt én úgy láttam a mi oktatói, hallgatói közösségünket, hogy ez egy inspiráló közösség. Én azt gondolom, hogy ezt 6 év után is határozottan tarthatom, állíthatom. Másrészt pedig az is valóban egy kitűző cél volt számomra, hogy az akkor is magas szintű oktatás szintjét tudjuk tartani. Tehát alapvetően nem, bár épp a rádiós beszélgetések során sokszor kellett mennyiségi helyzetjelentést adnom, csökkenő vagy éppen emelkedő hallgatói létszámok érdeklődés vonatkozásában.
1: De mindig hozzátettük, hogy itt ugye nem elsősorban tömegképzésről van szó.
2: Igen, tehát alapvetően a képzés színvonalának a megőrzése volt a fő szempont. És én gondolom, hogy nem az öndicséret kategóriája ez, de azt gondolom, hogy sikerült is a munkatársok közösséggel együtt ezt a célt megvalósítani. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem úgy a hitéleti képzések terén, én azt gondolom, hogy ez országos, sőt, tágabb értelemben nemzetközi szinten is egy kiemelkedő képzési terület egyetemünkön, illetve a tágabb régióban a protestáns egyházi munkatárs képzés terén. Ezt az elmúlt években Európában, Európán kívüli utak is megerősítették bennem, hogy odafigyelnek ránk. A tanítóképzés területén pedig erről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi 2-3 évben. Én azt gondolom, hogy szintén egy regionális jelentőségről beszélhetünk. Észak-Kelet-Magyarország tanítóképző intézetei között, sőt országosan is kiemelkedő szerepet töltünk be.
1: Nemzetközi kitekintésre utalt itt, és akkor innen következik az a kérdés, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek az évszázados gyökereibe az is beletartozik a hagyományaiban, hogy nem csak debreceni. Nyilván ez a székhely, büszkén vállaljuk, hogy a Civisváros egyik zászlós hajója a református oktatás, de ez mindig túlnyúlt a határokon, ez most is így van? Tehát nem csak amiatt, hogy mondjuk Nyugat-Európa vagy a világ más tájai felé nemzetközi kutatási kapcsolatok vannak, tudományos partnerségek vannak, mert hogy ennek is évszázados hagyományai vannak, hanem a hallgatók oldaláról is azért van egy vonzása, egy vonzó ereje ennek az intézménynek.
2: Igen, ez is egy stabil szám, egyháztörténészként is értékelem az intézményünket történeti távlatban. Tehát a hallgatóink kb. Egy harmada érkezik a mai Magyarország határokon kívülről, nyilván abból a történelmi régióból, amit a történelmi Tiszántúlnak nevezhetünk, Párciumból, Kárpátaljáról, és egyébként a tágabb régióból is érkeznek hozzánk, és ez az arányszám a kinyíló európai oktatási térben azt gondolom, hogy csak stabilizálódott az utóbbi időszakban. Szóval alapvetően a célkitűzés az ez volt, viszont, hogy a célkitűzés megvalósítását milyen nehézségek akadályozták, igyekeztek ellehetetleníteni, erről is érdemes azért beszélni, hiszen amikor én beadtam 2020 év legelején a pályázatomat, akkor a Covidnak még se híre, se hamva nem volt. Szóval az a helyzet, hogy a működés, az elmúlt 6 évi működés nagyon jelentős részét meghatározta a COVID világjárványa küzdelem, és hát egyébként büszke vagyok arra, hogy nem volt intézményi szintű tömeges lebetegedés, tehát a higiénés viszonyokra, a zárás, nyitás fázisaira tudtunk úgy reagálni intézményi szinten, hogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez ritkaság számba is ment abban az időszakban, és például a Senior Akadémia vonatkozásában online előadásokat tartottunk, tehát máshol megszűnt fél évekre legalábbis ez a képzés. Nyilván az érintett korosztály veszélyeztetettsége miatt.
3: Ugye ez az időseknek szóló képző jellegű képzés.
2: Online formában akkor is működtettük ezeket a képzéseket. Tehát ez a kihívás, ami főleg a személyes jelenlétnek a problémáját vetette fel, hogy lehet úgy egy felsőoktatási intézményben működni, ahol mi hagyományosan is, ez is egy intézményi hagyomány, hogy a személyes kapcsolatra nagy hangsúlyt nagyon fontosnak tartjuk.
3: Hiszen olyan hivatásokban képeznek szakembereket, ahol ez nagyon fontos.
2: Szóval ezt hogy tudjuk megoldani? Voltak persze ilyen apróságok, hogy kis kelyheket kellett beszereznünk. Hagyományosan közös úrvacsorai kelyből vettük az úrvacsorát, de például ez egy ilyen helyzetre állította az egyetemet, és egyáltalán például azt a kérdést is újra és újra felvetette, hogy távolsági formában hogy lehet istentiszteleteket, áhítatokat tartani.
3: Ami meg a lelkészképzésben egyébként azóta is egy aktuális téma, hogy mennyire használja a lelkész az online teret, a közösségi médiát. Szóval ott olyasmikkel kellett szembesülni már a képző intézménynek, aminek a gyakorlati haszna azt hiszem, hogy hosszú évekre meghatározó lesz.
2: Így van, és akkor itt lehet átkapcsolni arra, hogy a felvétel kampány. Tehát egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor az online tér ebből a szempontból is felértékelődött a ciklus elején, vagy azt megelőző időszakban, szabadtéri plakátokon és máshol is nagy igyekezettel hirdettük az egyetemi képzéseinket. Egyértelműen az online térbe tevődött át a kampány, és én azt gondolom, hogy itt is mi picit talán hamarabb reagáltunk más felsőoktatási intézményekhez képest, és tudtuk őrizni. Egyébként egy apró érdekesség, a lelkész képzésben szakfelelősi feladatom van, és a 2018-19-20-21, és akkor 21-22-23-24, tehát ugye egyébként 2-4 éves ciklus összehasonlításával, az is kiderült, hogy a lelkészképzés, teológus képzés vonatkozásában is 15%-os hallgatói létszám növekedés volt az első éves beiratkozott hallgatók esetében, tehát ez azért izgalmas, mert hogy egyébként folyamatos kérdés volt, hogy milyen az érdeklődés a lelkészképzés iránt. Én azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy amellett, hogy egyébként érzünk egy általános csökkenést, de mégis sikerült ezen a szinten is, a szinten tartás legalábbis egy kis növekedést is elérnünk az egyetemen, és egyébként itt is én két pontot látok. Az oktatási színvonalnak az őrzése mellett valóban odafigyeltünk erre a rekrutációs tevékenységre, és gondolom, hogy nem is az egyetem önmagában, hanem volt például a lelkipásztori hivatás éve, mint program, sikerült ezekhez az országos törekvésekhez jól kapcsolódnia az egyetemnek.
3: 2020-ról beszélünk, amikor először beadta a rektori jelentkezését, és választották meg erre a pozícióra. Természetes, hogy az első rektori ciklust, az első 3 évet ez áthatotta. Egyrészt meg kellett felelni ezeknek a kívásoknak, másrészt utána pedig ezeket a tapasztalatokat kamatoztatnia. Aztán jött a következő ciklus, 2023, akkor újraindult. Ott volt-e valami változás, vagy csak szerette volna folytatni azt a munkát, amit addig elkezdett?
2: Nyilván az ember nehezen látja ezt be, amikor egy ilyen ismeretlen pályára lép. Azt gondolom, hogy ez egy eleve ismeretlen pálya a legtöbb pályázónak, hogy egy felsőoktatási intézmény első vezetőjének lenni. Szóval igazság szerint valóban, hogyha az ember beleáll egy feladatkörbe, már kialakul egy munkatársi kör mellette, már kezd egy koncepció formálódni, akkor azt szeretné jó esetben tovább vinni, és valójában a másik az, hogy olyan nehézségekkel kellett szembenézni, a rendkívülisége ennek az első 3 évnek szintén engem abba az irányműt, hogy a normalitás keretei között is, hát ha akkor majd sikerül megállni a helyét ennek a intézményvezeti koncepciónak, és igazság szerint akkor is ugyanúgy beláthatatlan volt az, ami következett, ugye az elmúlt 3 évben, hiszen a finanszírozási feltételek, a közoktatási finanszírozásnak a változásai miatt a hallgatói létszám növekedés az látványos volt. Egy apró adat, és szerintem ez érdekes, hogy a 2021-es, tehát ez a hivatalba lépése utáni év nappali tagozatos, tehát állami finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók száma 319 volt, a 2025-ös év októberi, tehát az idei tanév elejére 421 hallgatóra nőtt, tehát ez az államinak finanszírozott nappali tagozatos hallgatói létszám, ami egyébként az egyetem működtetése szempontjából is kulcsfontosságú. Ez például egy olyan adat, azt gondolom, ami az egyetem működésének a stabilitását ezt hosszú távon biztosítani tudja, és jelzi azt a változást, a változás irányát, ami mondjuk ezt a hosszabb 6 éves időszakot jellemezte.
3: Hogyha azokra az eredményekre néznénk vissza, vagy fontosabb állomásokra, amik ezt a 6 évet fémjelezték, ugye nyilván beszéltünk a nehézségekről, meghatározóak voltak, nem is lehet őket megkerülni, de azért a normál szakmai működésnek is vannak olyan stációi, amik talán említést érdemelnek, hogyha egy összegzést akarunk letenni az asztalra, auditációs folyamatok, a nemzetközi partnerségek erősítése. Tehát mik azok az állomások szakmailag, hogyha nézzük itt ezt a 6 éves rektori munkát, amiket itt még szeretne kiemelni?
2: Tavalyi tanév végén jelentettem be, hogy 2031-ig meghosszabbították az intézményi akkreditációt, tehát ez azt jelenti, hogy az egyetemünk állami akkreditációja ez stabil volt a ciklus idején, illetve a következő időszakra is stabil tud lenni. Azt gondolom, hogy a finanszírozási szempontból is úgy tudom átadni a stafétabotot, hogy jelentősen megerősödtek az egyetemnek a anyagi, gazdasági alapjai, illetve a nemzetközi kapcsolatok terén érdemes elmondani szintén még egy fontos momentum, hogy az egyházi fenntartású egyetemek az Erasmus programban benne maradhattak, és mi ezzel a lehetőséggel igyekeztünk maximálisan élni is. Folyamatos Erasmus ki- és beutazások történtek, és az utóbbi 2 tanévben blended mobilitás, tehát részben online, részben pedig személyes, ugye ennyiben volt ez egy sajátos helyzet, ilyen szemináriumokat tudtunk megvalósítani holland, illetve kolozsvári erdélyi partnerintézményekkel. Az elmúlt tanévben az Egyesült Államokban tudtunk egy egyetemi delegációval megjelenni, és az ottani hagyományos partnereket felkerestük részben Washingtonban, részben Atlantában, részben pedig új kapcsolatot is létesítettünk Michigan állam Holland nevű városában. Tehát ez is egy fontos momentuma volt ennek. Új Erasmus partnerségek jöttek tanítóképzés kapcsán. Fáró, ez Dél-Portugáliában lévő képzőhely. Van a Castalia Network, ami egy főleg nyugat- és nyugat-európai pedagógus képző intézményeket gyűjtő szervezet. A legkeleti partnerek vagyunk mi, velük folyamatos volt az a kapcsolattartás, és Erasmus támogatással Joensuuba, Finnországba, egyébként Rotterdamba, de Portugáliába is lehetett ilyen hallgatói csoportokat küldeni, és a hitéleti képzésben is tudom ezt sorolni.
3: Szintén az évszázados peregrinációs hagyományokat illik folytatni.
2: Az egyik nagyon különleges momentum volt külkapcsolati téren, hogy egy szöuli gyülekezet vezető lelkészének díszdoktori oklevelet adhattam át Szöulban, ami egy különleges alkalom volt egy nagy 4000-es gyülekezet előtt, és a velük kialakult, egyébként szintén távolabbi múltra kialakult kapcsolatokat tudtuk megerősíteni a koreai egyetemi teológiai közösséget. Ez is egy fontos momentum volt, és most a tanév végén egy szintén oktatókból, hallgatókból álló delegációval tudtuk a svájci, illetve franciaországi kapcsolatainkat erősíteni. Ez egy olyan terület, ami amellett, hogy tradicionális, mert a montobani hagyományos protestáns teológiával is volt kapcsolata az egyetemnek, ez az 1900-as évek elején, 20-as években Montpellierbe költözött, és például az egyetemi lelkészünk édesapja a 1940-es évek végén ott lehetett ösztöndíjas már, viszont ez a kapcsolat a francia nyelv művelésének a igen veszűkült volta miatt, ez hát nem volt folyamatos, viszont én szerettem volna, hogy Genf mellett Montpellierrel is felvegyük újra a kapcsolatot, nagy nyitottságot tapasztaltunk, ők most a párizsi teológiával egy összevont intézményben működnek, és nagyon úgy néz ki, hogy mind Montpellier-vel, mind párizsi lelkészképzéshez sikerült egy ilyen Erasmus szerződést kötnünk. Én azt gondolom, hogy ezek olyan momentumok, amit talán egy ilyen összegző beszélgetésben is érdemes megemlíteni.
3: A rektori székből most feláll, de hát ez nem jelenti azt, hogy megszakadna a kapcsolat, hiszen lehet azt mondani, hogyha visszanézünk az ön pályájára, hogy össze van nőve a Debreceni Református Tudományi Egyetemmel, sok-sok évvel kapcsolódnak egymáshoz, ugye?
2: Így van, sárospataki diák voltam, középiskolában oda jártam, utána sárospatakon a tudományos gyűjteményekben dolgoztam egy fél évig, utána pedig még segédlelkész is voltam sárospatakon. De hát valójában debreceni teológián végeztem a tanulmányaimat, és Debrecenhez kötődő 1990 óta folyamatosan. És most már, ha visszaszámolunk, az már igen sok évtized, amióta ez a kapcsolat megvan. Az az igazság, hogy az én szakmai munkámat is ez folyamatosan meghatározta, részben a személyes tanulmányi tapasztalatok, részben egyébként a távolabbi családi tanulmányi tapasztalatok több generációra visszamenőleg, de így nagyapám közül ketten tanultak annak idején Debrecenben teológiát, úgyhogy ezek engem valóban erősen kötnek a Debreceni Református Kollégiumhoz. A számomra külön megtiszteltetés volt, hogy a rektori tisztséghez kapcsolódóan, ugye ezzel összekötve a Debreceni Református Kollégium igazgató tanácsának a elnöki feladatait is elláthattam. Tehát igazság szerint akár csak rövid ideig is valaki egy ilyen intézmény vezetője lehet, tehát ez egy hatalmas megtiszteltetés. Én az elején is így láttam, most is így látom, hogy ezt a megtiszteltetést én 6 évig megkaphattam. Számomra ez egy nagyon fontos időszak volt, és mind az intézményhez, mind a intézmény munkatársaihoz, hallgatóihoz való viszonyom alapvetően elmélyült ebben az időszakban, és továbbra is ezt a csapatot fogom erősíteni, hiszen maradok az intézmény oktatója, az egyháztörténeti tanszéknek, immár tanszékvezető egyetemi tanáraként, illetve a tanszékhez kapcsolódó kutatóintézet vezetőjeként fogok a következő időszakban működni, és hát számos egyéb feladatot fogok ellátni a debreceni, akár az országos felsőoktatási térben.
1: Hivatalosan 2026. augusztus 1-től szól a kinevezése a Debreceni Református Hittudományi Egyetem új megválasztott rektorának, Kustár Zoltánnak. Korábban 2017 és 2020 között már betöltötte egyszer ezt a posztot, és többiben át volt rektor helyettese is az intézménynek. Egész pályafutása az egyetemhez köti, a jogelőd református teológiai akadémián szerzett végzettséget, majd külföldi tanulmányai után itt kezdett oktatni az Ószövetségi Tanszéken. Azóta is ez a szakterülete. Rektori terveiről, feladatairól is beszélt Olá Ilona interjújában.
3: Új rektor lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, bár fogalmazhatnánk úgy is, hogy régi új rektora lesz, hiszen Kustár Zoltán nem először tölti be ezt a pozíciót. Most indult ezért a címért, székért, milyen tervekkel, milyen elképzelésekkel, ha a múlt tapasztalatait is mérlegre tesszük emellé.
4: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektor egzisztencióm alatt, hanem az azt követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy bizonyos területen, mintha az egyetem még a COVID utáni állapotba kicsit beleragadt volna, a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak még, hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a erre mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális, hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit, közösségtudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, vagy együtt dolgozhatnak, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg, nem pedig egy rideg munkakapcsolatként azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy a testületi irányítás esetében, még mindig valóban a COVID esetében emlékszünk rá, ugye, hogy lehetőleg nem hívtuk össze a bizottságokat, lehetőleg a legkisebb létszámmal tartottunk üléseket, és ebben egy picit is szintén beleragadtunk volna. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, ahhoz, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáinak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, közös döntések, azok közös végrehajtására ismét egy picit nagyobb hangsúlyt fektessünk.
3: A szó, amit itt ebben megragadtam, a közösség. És itt, ha jól értem, egyszerre gondol munkatársi közösségre és hallgatói közösségre.
4: Így van, így van. Maguknak, a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyház egyetem lévén az egyetemi lelkészség a hitéleti alkalmak és programokon. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint a komfortzónáinak a tágítása, mint az emberi kapcsolatok ápolásában jó minták begyakorlása.
3: Személyiségfejlődés.
4: Személyiségfejlődés, és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész. Azokhoz a kollégákhoz tud majd nagy bizalommal odafordulni kint a terepen, akikkel közös élményei voltak az egyetemen. Márpedig ez a mai világban a megfáradás az idő előtti kiégés szempontjából is nagyon meghatározó. De jelenti ez természetesen az oktatói karon belüli közösségépítést, és a két tábort sem szeretném szétválasztani egymástól. Biztos vagyok benne, hogy számos olyan jó rendezvényprogramot tudunk tartani, ahol a hallgatók megismerhetik a tanároknak egy kicsit az emberi oldalát, a tanárok is kicsit többet látnak, nem csak vizsgaszituációban vagy egy katedráról látják a hallgatót, és ez megint csak erősíti az összetartozás élményét és a közös célok hatékonyságát.
3: Pláne egy olyan intézményben, amire mindig elmondjuk, hogy tulajdonképpen nagyon családias. Soha nem a tömegoktatást célozta meg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, bár a tanítóképzésben a világi szakon ott jelentősen nőttek a létszámok, és nagyobb csapatokkal, évfolyamokkal kell dolgozni, de azért még ott sem az van, hogy nem ismerik egymást az emberek, hogy nincs köztük napi kapcsolata a hitéleti képzéseknél, meg aztán pláne. De hát ez egy tudatos vállalása is a DRH-nak, hogy olyan egyetem legyen, ahol az emberek kapcsolódnak, tudnak egymásról, számon tartják egymást. Hogyha erre alapoznak, mert ez egy tradíció az intézményben, akkor ezt tovább lehet erősíteni. Miként? Különböző programokkal, rendezvényekkel, akár elvi, akár gyakorlati döntésekkel?
4: Is, valóban ugye a létszámunk az azt a méretre predestinál bennünket, hogy ez a viszonylag kis és viszonylag nagy létszám már elég nagy ahhoz, hogy bizonyos folyamatok beinduljanak, mert megvan a kritikus tömeg, már elég hallgató van ahhoz, hogy a tudományos utánpótlás mi magunk kitermeljük, a tehetséggondozásba feltűnjenek fiatalok, eredményes jó TDK munkát folytathassunk, de még elég kicsi ahhoz, hogy valóban egy előadáson, ha 15-20-30-40 hallgató ül együtt, ha egy szemináriumon 15-20-an vannak együtt, akkor még itt valóban személyes kapcsolatba lehet kerülni, nem csak egymással a hallgatóknak, hanem ott még oda lehet menni az oktatóhoz, meg lehet kérdezni, és az oktatónak is van még türelme ennyi diákot ebben az értelemben kiszolgálni. Én úgy érzem, hogy a nyitottság ott van a kollégákban, ott van a hallgatókban, egy picit kell csak egyrészt a spontán kezdeményezéseknek teret adni, azokat biztatni, bátorítani, és nyilván esetleg magának a rektori vezetésnek is eszébe juthat egy jó ötlet, amivel ezt tudja serkenteni. Jól bevált technika erre a különböző csapatépítési kirándulások, jól bevált gyakorlata van annak, hogy a hallgatóink is évfolyam kirándulásokra mennek, gyülekezeti kiszállásokra mennek csoportosan. Jó gyakorlata van az egyetemi tanulmányi utaknak, ahol az oktatói közösség tud a terepen részben felszabadultan együtt lenni, részben pedig az adott szakmához bizonyos ismereteket hozzákapcsolni. Gyönyörű, szép hagyománya vannak a karácsonyi hangversenyeknek, a kibocsátó Isten tiszteleteknek, a különböző kiállításoknak. Azt gondolom, hogy ezeket kell tovább bátorítani és kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.
3: A következő ciklusnak tehát ez lesz az egyik zászlós hajója, amire fokozott figyelem kerül, de azért a másik két szempontot is vegyük elő, vagy hát főleg, ami egy egyetemnél nem megkerülhető, a tudás építés, az oktatás. Ugye ebben azért szép eredményeket tudhat magáénak az egyetem. A minőségi oktatás az mindig is alapelv volt, és gondolom továbbra is a megfelelő helyen hangsúlyt fog kapni.
4: Így van, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy mind a tanítóképzésben, mind pedig a hitéleti képzésekben, legyen az hitoktató, vallástanár vagy lelkészképzés, országosan is kiemelkedő a PhD fokozattal rendelkező oktatóinak a száma, tehát magával a színvonallal azt gondolom, hogy nincsen gond. Ami a következő rektori ciklus vagy rektori ciklusoknak egy kihívása azonban az, hogy az oktatói korfánk, hát hogy mondjam, felül vastagabb a lombja, mint alul, tehát
3: az ez oktatók... Ez egyébként elég általános.
4: Így van, így van. Ugye ennek megvannak az okai, tehát az oktatói kar, a minősített oktatók karnak legalább a kétharmada az 55 és a 65 éves korosztályban van, miközben hiányoznak azok a fiatal tanársegédek vagy adjunktusok, akik a 20-as évek végét, 30-as éveik elején járnak, és ezért a staféta átadás most nehéznek tűnik.
3: Ha már ugye a diákoknál említette a tehetség gondozást, a saját nevelést, ez itt is ugyanolyan fontos lenne, hogy felnőjön a saját köreikből egy olyan utánpótlás, aki aztán a tanári katedrákat be tudja tölteni.
4: Így van, ezeket fel kell fedeznünk, rá kell kapatnunk, úgymond a tudományos kutatás jó ízére, egy TDK dolgozattal elért siker, nyilván nagyon tudja ezt motiválni, előbb-utóbb beterelni őket a további képzésekre, egyetemi és a PhD képzésre is. Persze, az egyetem szellemiségébe sokkal könnyebben beintegrálódik egy fiatal kollega, ha saját nevelésünk, de persze nyitva kell hagyni az ajtót a külülről érkezőknek is. Fontos kiemelt szerep lesz tehát megtalálni ezeket a fiatal munkatársakat. Azt talán már nem titok, ugye el lehet mondani. Például a hitéleti képzésben úgy tűnik, hogy már három fiatal tanársegéddel fogjuk kezdeni, újonnan beálló tanársegéddel fogjuk tudni kezdeni majd a jövő tanévet.
3: Ez már akkor egy gyakorlati eredmény, ez és már, mutatja ez azt egy... az utat, amin el akarnak indulni, igen, és remélhetőleg minél messzebbre eljutni. Azért kicsit beszéljünk az ön életpályájáról is, hiszen bár volt már rektora a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, de hát nem kell mindenkinek tudni, hogy milyen út vezetett odáig, hogy most akkor 2026 nyarától újra ön tölti be ezt a pozíciót.
4: Hát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nekem az első és eddig egyetlen munkahelyem. Úgyhogy itt végeztem a lelkész szakon, és lettem református lelkész. A végzés után azonban 3 évig Németországban tanultam, végeztem doktori képzést, és ott is doktoráltam, és amikor hazajöttem, akkor egyből meghívtak tanársegédnek erre az egyetemre, és itt szépen végigjártam a ranglétrát, amíg aztán lehabilitálva egyetemi tanári kinevezést nem kaptam. Az egyetemi vezetésbe is viszonylag fiatalon bekapcsolódtam. Előbb 2 cikluson keresztül oktatási rektor helyettese voltam az egyetemnek. Ekkor zajlott a kreditrendszerre való átállás, ekkor történt az elektronikus tanulmányi rendszernek a bevezetése, a központi könyvtár kialakítása, de feladatba kapcsolódhattam be az akkori rektor mellett, és így érkeztünk el aztán 2011-ig, amikor a fenntartónk, a Tiszántúli Református Egyházkövet elnöksége úgy döntött, hogy Debrecen városának 2 református felsőoktatási intézményét összevonja. Ugye a kedves hallgatók bizonyára emlékeznek, ez volt a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzési Főiskola és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, és én ekkor kapcsolódtam be újra az egyetem vezetésbe, egyelőre rektor helyettesként, és elsődleges feladatom volt ennek az integrációnak a levezénylése. 2 egyetemből építettünk egy újat, az élet és az egyetemi élet minden területére kicsit rálátást kellett szerezni ahhoz, hogy szabályzatilag összesimítsuk, fizikailag összeköltöztessük ezt a 2 kart. A képzési portfóliót kellett letisztítani, ahol erre szükség volt, és maradt aztán ugye a tanítóképzés és a lelkészképzés, mint a 2 legfontosabb, 2 nagy lába ennek az egyetemnek, illetve a kisebb egyéb szakok kapcsoltak hozzá, és így 2 ciklus rektorhelyettesség után lettem aztán 2017-ben az egyetem rektora, és töltöttem le 1 ciklust, sok-sok öröm és szép élmény köt engem ehhez a rektori ciklushoz. Mondhatni, addig helyettesként segítettem ezt az egységes egyetemet felépíteni, és utána az építkezés után jött egy picit a pihenésnek és a tartalmi munkálkodásnak az időszaka a szervezeti átalakítások után, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez az időszak mögöttem van. Hosszú volt aztán ez a 3 ciklus így együtt, beleesett még, nem dicsekésként mondom, de hát a Debreceni Református Iskola hálózat közel 10 milliárdos nagy felújítási projektje is, amit ugye szintén jelentős részen volt a Debreceni Református Kollégium, a Kálvin tér 16 átalakításának a levezénylésében és részben megálmodásában.
3: Ami egyébként azt is jelentett, hogy az a fajta szervezeti egységesülés, ami a tanítóképzésben és a hitéleti képzésben megvalósult, az fizikailag is megvalósult, hiszen ókollégium került az összes felszoktatás.
4: Így van. Ugye a volt főiskolának be kellett költöznie, ugye a Péter fiáról át kellett költöznie az egyetembe. Ez részben úgy volt lehetséges, hogy bizonyos funkciók, mint a teológus internátus kiköltöztek, az egyetemi könyvtár ugye a Fivészkert utcai épületben kapott helyet, és itt megálmodni, hogy mi hova kerül. Először be kellett költözni a főiskolának, aztán két lépésbe újították magát az épületet, ugye egy tengely mentén ketté vágták, akkor boldog volt az az iroda és a tanszék, ami csak kétszer költözött, és nem háromszor, mert azért sok tanszéknek háromszor is mozdulnia kellett, de valóban nagyon örülök, hogy a volt főiskolai oktatói tanszékei nagyon jól érzik magukat a Kálvin tér 16-ban, mindenki megkap az épületnek ez a részben ódon, részben történelmi múltat sugalló köze, mégis fiatalos hangulata, a gyönyörű udvar, ami egy kis oázis itt a belváros kellős közepén.
3: Hatalmas feladatok, nagyon nagy munka, amit akkor teljesítettek. Így, ha az ember belegondol, ebben el lehet fáradni. Benne volt ez akkor a döntésében, amikor a 3 év letöltés után nem indult újra, ha jól tudom, a rektori címért?
4: Igen, így van. Nem indultam újra, nem nyújtottam be pályázatot, pedig a szabályzatok lehetővé tették volna. Valóban ez a előtte a két rektor helyettessége ezekkel a nagy megaprojektekkel, ez valóban úgy éreztem, hogy most akkor ez elég volt, és nagyon élveztem azt a 6 évet is, ami a rektorságom után következett. Vissza tudtam fordulni ismét a tudományos kutatáshoz, nagyon örülök, hogy egy gyönyörű tankönyvem, a bevezetés az Ószövetség irodalmába jó 600 oldalon a Kávén kiadónál megjelenhetett. Az oktatásba ismét a hallgatókkal való foglalkozáson több időt tudtam szentelni, és úgy általában is azt gondolom, hogy utol kellett érni magamat. A rektorság mellett is, és aztán a rektorság letéti után is, én az Ószövetségi Tanszék oktatója és tanszékvezetője vagyok, és nyilván ezen a téren veszek részt a hitilleti szakos hallgatóknak a képzésében, és ez a bizonyos ószövetségi bevezetés is ezen a téren foglalja össze mindazt, amit eddig ugye a Szentírásnak ez az első nagy feléről, az Ószövetség könyvéről fontosnak tartok hallgatóknak és érdeklődő laikusoknak is elmondani. Úgyhogy ez a feltöltekezés ideje volt, ebből egy tanévet, sabbat éven is töltöttem, részben itthon végeztem a kutatásaimat, részben pedig egy 5 hónapos ösztöndíjjal Észak-Írországban a Belfasti Union College, az Egyesült Presbiteriánus Kollégiumnak lehettem a vendég kutatója. Úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt, úgy éreztem, feltöltekeztem, és készen állok újra, vagy bekapcsolódjak az egyetemi irányításba. Nagyon örülök, hogy a kollégák ezt segítették, támogatták. Az első 3 év után már a Teológiai Intézet intézetvezetőjének választott meg az intézet oktatói kara és a szenátus, tehát így bekapcsolódtam formálisan is, ugye a másodvonalban mondhatjuk az egyetemi irányításba, a szenátus tag lettem, tehát rálátásom volt ismét a legfontosabb dolgokra, és ezzel a 3 év bemelegítés után történt aztán meg áprilisban az a szenátusi ülés, ahol két pályázó közül engem választott a testület.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portré műsorunkban Barát Bélával és Kustár Zoltánnal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorával beszélgetett Olá Ilona. Ezzel megköszönöm figyelmüket, tartsanak legközelebb is velünk. Viszont hallásra!
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják.

0: Ingyenes képzésekkel és gyakorlati segédletekkel támogatja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az iskolákat, amint egy 25 ezer anafilaxiás, allergiás gyermek biztonságos tanévkezdéséért. Lanner Judit miniszter bejelentése szerint a pedagógusok az Allergia Képzett Iskola Egyesület online tanfolyamán, valamint egy vizsgával záruló képzésen sajátíthatják el a szükséges ismereteket. Emellett a Betesda Akadémia oktató videója segíti az anafilaxia felismerését, a biztonságos környezet megteremtését és az EpiPen helyes használatát. A felkészülést az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület és a MAKIT közös szakmai segédlete is támogatja, amely pontos eljárásrendet ad a pedagógusok kezébe. Az új tanév előtt így minden intézmény gyorsan és hatékonyan felkészülhet a súlyos allergiás reakció kezelésére. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok és felügyelőbizottságok kuratóriumai, mivel a sikeres pályázatok nyomán a társaság 98%-a lecserélődött. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés a szenátusok véleményének figyelembevételével és az állami számvevőszék vizsgálatát követően. A kiválasztás során cél volt, hogy a kuratóriumokba jogi és pénzügyi kompetenciák is bekerüljenek, az összeférhetetlenségi vizsgálatokat pedig az integritás hatóság végzi. A megszüntetés előtt álló közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van, hogy a kuratóriumok jogkörei a minimumra szűküljenek. Az új kuratóriumok legfőbb feladata az alapítványok átvilágításához szükséges adatszolgáltatás biztosítása és a megszüntetési feladatok ellátása lesz. Ezzel párhuzamosan az egyetemek alapító okiratainak áttekintése is zajlik, hogy az intézmények működése október 31-éig teljes körűen megfeleljen az új erőírásoknak. Kiváló eredménnyel zárta a pótfelvételit a Debreceni Egyetem, hiszen csak nem ezren nyertek felvételt az intézménybe. Így szeptembertől több mint 12 ezer elsőéves kezdheti meg tanulmányait ott. Az idei általános és pótfelvételi eljárás összesített adatai alapján az elmúlt évek legjobb eredményét érte el az egyetem. A pótfelvételizők közül 230-an állami ösztöndíjas, 709-en pedig önköltséges képzésre jutottak be. A legnépszerűbbek az egészségügyi, a gyermeknevelési és gyógypedagógiai, valamint a gazdaságtudományi karok voltak. Fenyves Veronika oktatási elnök szerint az eredmény jól tükrözi az egyetem naprakész, hallgatóközpontú beiskolázási stratégiáját. Idén júliusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, ami 29.000-rel több a júniusinál a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma is emelkedett, hiszen 8.000-rel 222.000-re nőtt, még a munkanélküliségi ráta 4,5%-ot tett ki. A megelőző év azonos időszakához képest ugyanakkor a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélkülieké pedig kismértékben emelkedett. A május-júliusi három hónapos időszak átlagát tekintve a foglalkoztatottak száma 4.651.000 volt, míg a ráta 4,6%-ot ért el. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai alapján a nyilvántartott álláskeresők létszáma július végén 216.000 főre mérséklődött. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai PET kupán, a szervezők tájékoztatása szerint. A 12 csapat az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon az árterekből tisztította ki a szemét jelentős részét, ebből a mennyiségből a Bodrog folyószakaszán 3 nap alatt majdnem 10 tonna, míg a Tiszán további 9 tonna hulladék került elő. A rendezvényen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtését segítette. A 2026-os versenyszezonban eddig összesen 4 megmérettetésen 36,4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek.
1: Az időjárásról.
0: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcs édesapja. Kertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esete.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
7: Úgy tapasztalta, apának is ez volt a módszere. Amikor kiderült, hogy Árpád senkinek se kell, s a református árvaház ugyan elvállalná, de rossz vért szülne az egyházközségben, ha odaadná be Árpádot, apa minden megjegyzés nélkül szívesen elvállalta azokat a terheket, amelyeket Árpád jelentett. Ő vagy Annuska járhattak foltos cipőben, Árpád megkapta az újat. Árva, mondta apácska tömören, indoklás helyett. Árva volt a mentség, ha betört egy ablakot, ha valami hazugsága kiderült, ha bukásra állt latinból. Szegény kis árva. Megverni Árpádot, egy árva fiút? Rajta is ragadt a név. Annuska sose szólította másképpen, s még ő is, aki nem szerette a gúnyneveket, azon kapta magát, hogy így szólítja magában, és a háta megett. Árva. Nehéz volt vasalni a gyászruhát, folytotta a fekete súlyos pára, amely a gőzölgő szövetből az orrába csapott. Szuszut hátrább küldte, úgy gondolta, ártana ez a szaga tüdejének. Nagyon telik az idő, oda kellene már tenni az ebédet. Szerencse, hogy ilyen napon nem illendő nagy ebédet főzni, különben nem is lenne készen. Karfiollevest főz és savanyú krumplit, hagymát pirít rá. Nincs friss hús. Nagymama bizonyosan fitymálni fogja, de mit csináljon, csak szombaton van vágás. Akkor is sorba kell állni a mészárszék előtt. Szegény nagymama igazán nincs a terhére senkinek, de olyan idegen itt közöttük, Janka pedig világéletében félt az idegenektől. Szégyelli, hogy éjjelre a konyhában kellett elhelyeznie a Kati összecsukható ágyában, de ha nem volt másút hely. Most az illenék, hogy valaki szórakoztassa, körötte járjon. Mióta tegnap este megérkezett, ő alig mondott neki két mondatot. Még leginkább László tartotta szóval. László mindig tudja, mit kell csinálni. Annuska is tudta, bár Annuska egész bizonyosan nem szólna a nagymamához. Micsoda nagymama az ilyen? Ordította Janka fülébe a 10 éves Annuska. Más ajándékot küld az unokáinak, ez meg még csak nem is ír, aztán mi küldünk neki pénzt, de meg se köszöni. De talán Zsuzsanna. Szuszu hajlandó volt kimenni a kertbe. Janka megigazította a köténye szalagját, a karjába adta a babáját. Szuszu lassan lépegetett kifelé, s a konyha küszöbön megállt. Ma szerda van, mondta Szuszu. Ha megengedett, hogy széttörjem a disznómat, kivehetném a pénzt, és visszafelé a temetés után visszavásárolhatnánk a könyvet Rozika nénitől. Janka belehajtott a fejét a gyászruha gőzébe. Szuszu arca öreges lett, bölcs és megértő. Igaz, igaz, mondta a Szuszu szeme, hogy is szállhatnánk ki mi ketten a kocsiból, s hogy mehetnénk egy ilyen napon a zsibogóba. Odalépett az anyjához és megcsókolta. Janka odaszorította magához, érezte teste jószagú melegét. Ne félj, csak higgy, mondta neki László valaha a nő egyletteljáján, ahol körülbelül eldőlt már, hogy hozzám egy feleségül. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Szuszu kiment a kertbe, az ablakon át behallatszott távoli felnőttes hangja, ahogy a dédanyjával beszélgetett. Janka kihúzta a vasaló zsinórját, nagyon átmelegedett. Milyen furcsa, hogy a mondatokra pontosan emlékszik, de a szavaknak külön nincsen értelmük. Mit jelent az, hogy út, igazság és élet? Apa meg tudná magyarázni, de ő sosem érti meg az apa magyarázatait. László is meg tudná, de ő mindjárt úgy beszél, mintha az egyetemen adna elő. Ne félj, csak higgy! Iszonyúan fél, mindig is félt, mióta világon van, mintha szüntelenül valami szörny leselkednék rá. Egész életében félt. Csak akkor nem, mikor Annuska ott állt mellette. Istenben kellene hinnie, de az apa istene olyan, mint apa, és ő apától fél. A László istene meg olyan, mint László, és ő Lászlótól is retteg. Árpád ellopta a történelmet. Rozika néni a zsibogon árulja a könyvtárukat, s ezt Zsuzsannának kellett észrevennie. Hol lehet az Annuska ezüst kanala? Ne félj, csak higgy. Dehogy nem fél, holtáig félni fog. Szuszu. Lehet, hogy Szuszu az út és az igazság. Mert ő csak Szuszutól nem fél, és Szuszuban hisz egyedül. Négy. Zsuzsanna és a vénasszony fecsegése behallatszott az árvához is, a nyitott veranda ajtón át. Elunta hallgatni. Úgy döntött, hogy nem szól senkinek Annuskáról az ebédig. Egyelőre nem érdemes. Ebédre apácska is előkerül özvegyi cellájából, a veres bolond is megjön a tanácsból. Vajon mind susmékol megint? Majd leszegi a tokáját, ha megtudja, hogy Annuska mégis megjött. Ebben a családban senki sem ért a pszichológiához. Milyen lelki nyugalommal megegyeztek abban, hogy az illendőség kedvéért minden családtagot értesítenek, tehát a nagymamát és a tékozló leányt is, s alapjában meg voltak győződve, hogy a szégyen minden nem kívánatos elemet távol tart majd a temetéstől. A nagymama tegnapi megérkezése is óriási riadalmat keltett. Apa folyton a bajuszát rágta idegességében. Jó kis temetés lesz, csak ne tartson nagyon sokáig. Ötre neki a taggyűlésen kell lennie, és ott is lesz. Ha csak egy csepp tisztesség van az öreg takaró nagyban, és megfékezi az ékes szólását. Sok jót úgy se lehet mondani mamácskáról. Rosszat meg csak nem prédikál egy koporsó mellett. Az árva 20 éve lakott ebben a házban, s úgy ismerte a különböző alkalmakra írt szentbeszédek szerkezetét, stílusát és frázisait, hogy minden gondolkozás nélkül előre meg tudta volna írni a mamácskát elparentáló szónoklatot. Takaró nagy, a vén hülye, majd elbőgi magát a végén. Ideális pap, még a saját szövegétől is meghatódik. A taggyűlés 5-kor kezdődik. Talán lesz annyi ideje, hogy egy fél órára visszajöjjön a gyászházhoz a familiával, aztán majd csak megszökik valahogy. Tulajdonképpen nem is izgul. Az idő most igazán a legmegfelelőbb. Tavaly előtt még gondolni sem mert volna rá, hogy tagjelölt legyen. Éppen elég baja volt Bozónéval, a párttitkárral. De ez az új párttitkár aranyat ér. Olyan jó, hogy az ember szíve megreped. Ha megütnék a jobb arcát, ez a balt is oda tartaná, nem úgy, mint apácska, aki, ha dühös, iszonyúan verekszik. Hát a Szabó Szabolcs türelme végtelen. Micsoda név? Lehet, hogy emiatt olyan megértő. Szabó Szabolcs, az Isten fáját. Nem lesz nehéz kommunistának lenni, gondolta az árva. Viszont éppen ideje már, hogy belépjen a pártba. Ez a szeptember határozottan bővelkedik a sorsdöntő eseményekben. Apácska gyűrögeti a szentírást, mamácskát végre eltemetik, Annuska hazajön, a vénasszony megjelenik, ő pedig belép a pártba. A veres bolond meg csak fogja be a száját. Ő a békepap, ő kezdte az egészet. Persze az a legérdekesebb, hogy Kun László komolyan is gondolja, mit csinál. Micsoda hülyeségeket össze nem fecseg a békéről. Ki az Isten nyilának lényeges annyira a béke? Amennyire vissza tud emlékezni, életében nem mulatott annyit, mint amikor az ostrom alatt minden a feje tetejére állt, és a házak ugráltak az ágyú dörgés zajában. Éppen 10 éve lett az ostromnak ezen az őszön. 14 éves kamasz volt, eszébe se jutott félni. Janka összetett kézzel tördelte a miatyánkot a pincében, apa krétafehéren olvasta a Bibliát, Kun László, mint egy csúnya próféta, az utca közös nagy óvóhelyének tartott házi istentiszteletet. Kati néni bebújt a dunyha alá, és semmiképpen nem lehetett előcsalogatni. Anzsu naphosszat vermelt valamit, Annuska pedig a kapubolt alá húzódva állt, s moccanás és hang nélkül figyelt kifelé, mintha az élete függene az ajoktól. No, ő fütyörészve állt az udvar közepén, vagy felmászott a padlásra, és onnan nézte, hogy oldják meg terhüket a gépek a város felett. Hogy sziszegnek le a bombák szabályos félkörívben, hogy csap fel a füst, a láng a nyomukban. Mitől félt volna? Annál izgalmasabbat, mint mikor a légitámadások után kirohanhatott az utcára, és összeszedhette a szétszóródott lomokat. Még az égőboltokba is bement. Mit össze nem hordott, Szent Kleofás? Krisztusi lélek van a fiúban, mondta apácska. Voltám, de mennyire? Soha olyan jól nem élt, mint ezekben a hetekben, annyi mindent összeszerzett. Mikor meg az oroszok bejöttek, csak az a hülye Janka csinált olyan nagy dolgot belőle. Azt a két pofát, Jankát, aki valami vénasszonykendővel bekötötte a haját, és összekormozta az arcát, s Kati nénit, aki minden ruháját magára vette, hogy el ne lopjanak tőle semmit a katonák. Nem, a háború nagyon mulatságos dolog volt. Életében nem nevetett annyit. Hát nem volt megszakadni való, mikor Kun László az ostrom valamelyik éjszakáján saját kezűleg egy nagy alfát és omegát festett olajfestékkel a kapura. Annuskával akarta megcsináltatni, de Annuska káromkodott, és az arcába csapta az ecsetet. Olyan volt a ház, mint a Bibliában az angyal megjelölte egyiptomi hajlék. Sokra is ment volna vele, ha ő reggel ki nem szalad, és krétával fel nem rajzol a Kun László ábrái mellé egy irtózatos nagy keresztet. Mindenki milyen hülye volt, bámulatos. Apa, akiben egy színész veszett el, teljes papi díszben fogadta az oroszokat. Őszhaja nagy hullámokban bukott elő brokács sapkája alól, egyik kezében a Biblia volt, a másikban, ezt igazán senki se tudta miért, az úrvacsora kancsó. Az oroszok, a drága lelkek, az Isten borát megitták egy cseppig, de a kancsó nem kellett nekik. Nem, igazán nem kellene annyit ugatni a békéről. Nem volt rossz az a háború, ő rengeteget röhögött. Egyébként pedig rá igazán egy szavuk sem lehet. Ha ő nem tartja el akkora házat, mind felfordulnak éhen az infláció idején. Telt a ládikából, amit az öreg Cukker a kezébe nyomott, mielőtt elvitték volna a gettót Tarbából. Szerencse, hogy elégették az öreget. Nagyon kellemetlen lett volna, ha a ládikót számon kéri. Egyébként úgy kell neki, minek egy zsidónak annyi ékszer. Hát a tanítóskodásból minden esetre elég volt. Béke ide-oda, jó lesz más vizekre evezni. Zsófia azt mondja, ki van zárva, hogy valami megzavarja az ügyet. S ha a dolog egyszer tovább kerül a kerülethez, síma útja lesz, ott nagyon tisztelik a veres bolondot. Végre Kun László is hasznot hajt egyszer, nem hiába fényképezik le állandóan előről hátulról. Persze, ha fordul a rendszer, a hívek majd beverik a fejét, de úgy kell neki, miért ilyen marha, minek ugrik be a saját hazugságának. Az ember csak úgy legyen kommunista, ha kívülről nézi a dolgot, és humorosnak találja. Meggyőződésből és ingyen hülyeség. Zsófi azt mondja, először majd az életrajzát kell ismertetnie. Lelkére kötötte, hogy készüljön fel, jól gondoljon át minden apró részletet, mert sose lehet tudni, ki min akad fenn, mit kérdez meg tőle. No, őt kérdezhetik. Zsófi igazán a legbizalmatlanabb proletár, aki csak valaha a Nagy Lajos, azaz Belojannis telepen a világra jött. S lám, Zsófi követi, mint a kiskutya, s amit mond neki, minden jó és szép. Nem is olyan rossz az, ha valaki árva. Zsófi kövér könnyeket szokott hullatni, mikor anya nélküli gyerekkoráról mesél neki. Anya, na még csak az kellett volna. Az úr, mint apácska mondaná, őróla is gondoskodott, nem csak a mezők liliomáról. Anya, Isten nyugtassa, a legjobbat cselekedte, mikor befordult a Kompalatiszába. Ha nem teszi, ő máig ott ragad Emecsén, aztán cuppoghat a sárban, mint a többi paraszt. Ki az ördög iskoláztatta volna? Anya maga is alig tudott írni, olvasni rendesen. Egyébként igazán nem mondhat rá semmit. Minta anya volt. Mintha csak tudta volna, milyen szüksége lesz rá ezekben a napokban. Egy valóságos, nincstelen, szegény paraszti származású, fél analfabéta anyára. Mivel ellensúlyozná atyját, a jegyzőt, akit ugyan még akkor elvitt a tüdővész, mikor ő a második évét töltötte be, és olyan szegény volt, mint az a bizonyos templom egere, de aki a kommunista szentírás szerint mégiscsak a nem kívánatosok közé számítódik. Zsófi azt mondja, azon sem múlik semmi, hogy az apja jegyző volt. A hangsúly majd anyára kerül, aki a vízbe fúlt. Az árva elvigyorodott, mert eszébe jutott az életrajza. Azzal is olyan formán van az ember, mint a gyászjelentésekkel, vagy az ifjúsági kiadású könyvekkel. Mikor gyerekek voltak, apácska sosem engedte meg nekik, hogy a klasszikusokat eredetiben olvassák, hanem ha meg lehetett szerezni a művek ifjúsági kiadását, azokat adta a kezükbe. Amikor felnőtt, óriási gaudiummal olvasta újra a regényeket a maguk eredeti mi voltában. Az, aki valaha az ifjúság számára átdolgozta őket, úgy kiherélte a műveket, hogy a szerzőnek nagy fáradtságába került volna ráismerni az alkotásokra. Minden benne volt pedig, csak hogy minden másképpen, szelídebben, mindennek más volt a hangulata. A gyászjelentés is ilyen kiherélt irat, hát még az életrajz. Az övé valóságos irodalmi remekmű. Atya a jegyző, puskini kedély, a parasztság is tápolója, aki úgy mutatta meg, mennyire a dolgozó néphez húz, hogy hitvesét is, Kozma Juliannát a summás parasztok közül választotta. Ide az igazság kedvéért azt kívánkoznék, hogy Kozma nagyapa, Anzsu szerint, aki járt Emecsén, vasvillával kergette a jegyzőt a kertek alatt, mikor a lányának már nagyon megkurtult a szoknyája. Isten éltesse Kozma nagyapát. Állítólag még megvan valamerre, ha tudná, hogy TSC tag, meg is látogatná. Azt ezek után minden vezetőségi tag megértheti, hogy egész életében árva lévén anyát keres magának anya helyett, s ezt az anyát a pártban véli feltalálni. Megint elnevette magát. Hát azért, ha választani kell a párt és Janka között, inkább csak a párt mellett marad. Mert a párt a kenyér mellé vajat is ad, és éppen elég volt már a tanítóskodásból. Miért más üljön mindig a kulturális ügyosztályon, vagy a megyei tanács oktatási osztályán? Majd megveszett 900 forintért kiordítani a tüdejét. Az Isten is szakfelügyelőnek teremtette, minimum. De jól is fogalmaz, folyamatosan színesen beszél, a memóriája közismert. Miért ne kerülhetne fel Pestre, a sajtóhoz, vagy valamelyik minisztériumba? Az árva nem aggódott. Ahogy meggyőzte Zsófit, a szakszervezet elnökét, ezt a bizalmatlan fruskát, aki télidőn fekete patentharisnyában jár, és annyi humora sincs, mint egy csirkének, meggyőző mindenkit. Itt csak egyetlen izgalmas pont lehet, ha a most végzett Csabai, az a pesti kölyök, elkezd kérdezősködni. A többi tanító, tanár jó részt mind ide valósi, vagy évek óta él már a városban, azok nem fogják molesztálni. Mind nagyon jól tudja, hogy mamácska bolond volt. Apácska a légynek sem vétett soha, s hogy Kun László a városi pártszervezet jobb keze. Csabaitól fél. Az olyan hideg szemű, firtató pesti. Annak még minden új lesz. No, mindegy, csak megfelel neki is. Egyébként minden rendben van. A 40 tagú tantestület 11 párt tagja közül 5 külön-külön oda ment hozzá, amikor már jobban megismerték, és szépen megkérte, ne gondoljon róla rosszat amiatt, hogy belépett a pártba. Valaha szocdem volt, aztán muszáj volt egyesülnie. Gyulait az űzte be, hogy valamikor a kisgazdákhoz tartozott, egynek meg valami nagy baj volt az apósával. Zsófi, a Nagy Lajos telepi Zsófi volt az egyetlen köztük, aki komolyan vette ezt a mókát. No meg Szabó Szabolcs, a krisztusi kedély, aki légnyomást kapott a háborúban. De Szabó Szabolcsnak zsidó a felesége. Nem, itt nem lesz baj. A többi meg örül majd, hogy ő is hozzájuk csatlakozik. Csak Csabai ne köpjön a tálba, mert az nagyon kínos lenne. A tagjelöltség ideje gyorsan elrepül, közben meg majd tájékozódik mindenfelé. A tagjelölt majdnem olyan már, mint az igazi tag. Szegény Zsófi, ha tudná, hogy voltak éppen mik a tervei, titokban bizonyosan abban reménykedik, hogy elveszi feleségül. Hogyne, ha bolond lenne. Óvatosan csinálta ő ezt. Zsófi nem vethet majd semmit a szemére. Ő mindenkihez egyformán nyájas volt. Zsófihoz csak panaszkodni járt, és tanácsot kérni tőle. S ilyenkor Zsófi átszellemült a saját fontosságától. Nem, ahhoz már nem olyan fiatal, hogy valami hibát kövessen el. Nem vét az erkölcs ellen, nem kezd viszonyt Zsófival, még csak meg se fogja csókolni. Szerencsére nem is nagy a kísértés. Isten őriz, azt a széles parasztarcát, fúj! Tanulmányozta ő, milyennek képzeli az új irodalom a haladó értelmiséget. Az igazi pozitív hős jó, bátor, szenvedélymentes, de nagy feladatokra vállalkozik, áldozatkész, önzetlen, és szereti a hazát. És főleg erkölcsös. Csabai megkérdezheti, hogy milyen a családjával a viszonya. Akkor majd Kun Lászlót állítja az előtérbe, ő nagyon megfelelő családtag. Kun László már 45-ben, mindjárt az Annuska eltűnése után felismerte, mire van szüksége országunknak. S mivel alkotmányunk biztosítja a polgárok lelkiismereti szabadságát, Kun László azonnal azon iparkodott, hogy egyengesse az egyházi és az állami érdekek különválasztásának útját. Kun László volt az első békepap az országban. Az első nagy prédikációja után 39 olyan levelet kapott, amelyben részint csirkefogónak titulálták, részben közölték vele, mi lesz a sorsa, ha egyszer megfordul a kocka. Szerelmes Isten, mennyi még a reakciós ebben az országban? Ha valami csak ugyan történik, egyelőre minden esetre kilóg a házból. De aztán, ha majd a hullámok elcsitultak, hazajön, mert nagyon kíváncsi rá, mi lesz a familiával. Amilyen múja egy nemzet ez, bizonyára csak jól összeverik a veres bolondot. Pedig elmenne a temetésére, nagyon utálja őt is. Apáról csak annyit fog mondani, hogy szerencsétlen körülményei megtörték, s idő előtt visszavonult mindentől. Janka nem számít, ő Kun Lászlóval együtt tesz ki egyet, s bár ő beleírta az életrajzba, hogy nevelőapja kisebbik lánya 9 évvel ezelőtt megszakította az érintkezést a családdal, nem valószínű, hogy épp Annuskával kezdjék a kérdezősködést. Ha csak az a hülye Csabai nem. Az még képes lesz azt hinni, hogy Annuska valami politikai ok miatt szökött meg hazúról, s a tanítók mind kíváncsiak, még majd hagyják beszélni. Hely, ördög vigye Annuskát! Csak ugráljon Csabai, majd Annuskát is megmagyarázza. No, nem az igazságot fogja mondani, az igazság magában nyers és alaktalan. Azt meg kell komponálni előbb, mint egy zeneművet. Annuska azért távozott a szülői házból, mert világnézete nem felelt meg a papi ház légkörének. Ez nagyjából így is van. Erre akár meg is esküdhetik. Erre még az a Szent Janka is megesküdnék. Annuska, bár nem tudja a címét, mert apácska megtiltott vele minden érintkezést, már 45-ben kapcsolatot keresett a munkásmozgalommal, és hogy eszméinek élhessen, Pestre távozott. Csak nem ismeri Csabai véletlenül. Iszonyú volna. Mindegy, ő akkor is így tudja. Ő nem tehet róla, ha rossz emberek félrevezették egy ilyen szegény árvát. Annuska elég demokrata volt mindig, tetszenék a kommunistáknak. Zsófi bizonyosan szeretné, mert Annuska is szerette az olyan alja embereket, mint Zsófi. Ha egyáltalán tud szeretni valakit, akkor azt a vén csirkefogó Anzsut szereti. Persze, az azért nem lesz nagyon felemelő pillanat, mikor apácskának meg kell mondania, hogy belépett a pártba. Apácska minél öregebb lesz, annál jobban ragaszkodik az elveihez, és annál jobban gyűlöli a kommunistákat. Majd valahogy megmagyarázza neki, ő mindent meg tud magyarázni. S ha véletlenül olyan sebet ejtene az apácska érzékeny szívén, hogy nem kapna bocsánatot, akkor... Ez az életforma úgyis tarthatatlan, meddig lakik még a parókián. Ha sikerült kikerülni az iskolából, és valami értelmesebb állást kap, úgyis elköltözik. Építtet magának lakást, mint Szabó Szabolcs. Ide nem lehet nőt se hozni, egyáltalán még vendéget se lehet fogadni. A barátaival valahol a városban kell találkoznia. Különben is, ha tagjelölt lesz, minden népfrontos enyhülés ellenére sem lakhatik ebben a házban. Előbb párttagság, aztán pénz, aztán pozíció, aztán új lakás, aztán Isten hozzád kapuférfa, torzsalkodjanak nélküle. Milyen szerencse, hogy a veres bolond is, apácska is mélységesen vallásos férfiú, mert a hitbéli meggyőződés féken tartja iszonyatos szenvedélyeiket. Ha csak egy kicsit kevésbé vallásosak lennének, valamelyik meggyilkolná a másikat. Egyelőre Kun László az erősebb. Apácska határozott tilalma ellenére kapcsolódott a béke mozgalomba, s mikor apa végighallgatta az első ilyen értelmű prédikációját, kirohant a templomból. Nagy botrány volt, akkor kellett apának nyugdíjba mennie. Kun Lászlótól egyébként igazán szép, hogy megtűri a parókián. Kotormán, a káplán, minden héten példálódzik, hogy az ómalom mellől kell naponta begyalogolnia. Persze apácska lakik a kancellárián, s a káplánia iroda lett. Hogy mondja meg apácskának? Majd kitalál valami megfelelő formát. Szerencse, hogy Annuska nincs itthon, mert Janka mindenre csak bólint. Kun László pedig méltóságán alulinak érzi, hogy beleszóljon bármilyen házbeli ügybe. Annuska bezze kinyújtaná a nyelvét, és valami borzasztó szót kiáltana neki. Annuska. Megint el kellett nevetnie magát, ha arra gondolt, hogy Annuska politikai ellentétek miatt hagyta el a parókiát. Ezt a részt még gondosabban ki kell dolgozni, itt minden szónak súlya lehet. Nem szabad, hogy azt higgyék, hogy az ő házukban bármikor is rossz volt a légkör. Neki mindenképpen hálásnak kell lennie a papiránt, aki felnevelte, ruházta, tanítatta, s jobb, ha apácska derék, de boldogtalan ember, s Annuskával sem azért került összeütközésbe, mert Annuska a munkásmozgalom iránt érdeklődött, hanem mert nem volt elég vallásos a lánya. Így jobb lesz. Apától elvégre senki sem kívánja, hogy ne legyen hívő, mikor pap. A tanítók mind vallásosak. Még Zsófi is biciklin jár köntösbe a szomszéd faluba úrvacsorát venni. Még talán rossz vért szülne, ha apácska nem volna elég vallásos az ő ábrázolásában. Annuska azonban lehet ateista. Annuskának teljesen mindegy. S elég vad gyerek volt, elhiszik róla. Persze azért nem bánná, ha nem kérdezősködnének sokat. Ez elég nehéz nap lesz. Előbb a temetés, aztán a taggyűlés. Zsófi megkérdezte tőle, hogy a pártvezetőségi ülésen milyen napot tűzzenek ki a taggyűlésre. A mai napban állapodtak meg. Honnan tudhatta volna még akkor, hogy mamácska közben meghal? Most már mindegy, majd túlesik rajta. A temetés Annuskával súlyosbítva minden esetre mulatságos lesz. Mikor is szökött meg az a lány? 45 tavaszán. Akkor indultak meg az első vonatok. Igen, most már pontosan emlékszik rá, hogy pénteki napon, péntekre virradóra szökött el. Apácska mindig pénteken írta meg a vasárnapi szentbeszédet, s aznap elmaradt a prédikáció írás, olyan nagy volt a felfordulás, a tanácstalanság. Úgy kellett apának, minek verte össze előző nap? Nem mintha sajnálná, eszében sincs. Annuskának felőle bárki összetörheti valamennyi csontját, de azért mégis lehetetlen, hogy egy felnőtt, erős férfi nekiálljon megverni egy 20 éves lányt. Az árva az iskolában a hangjával meg a személyével tartotta fenn a rendet. Sose nyúlt a gyerekekhez egy ujjal sem. Szünetben a két legcsintalanabbat a karjára fűzte, a verekedőket maga köré csoportosította, úgy sétált velük. Aki csak rájuk nézett, elgyönyörködött, milyen szép kép a hivatásáért lelkesedő fiatal tanító. Hogy is ne majd még verni, inkább sétálgat, és olyan kedves, mint egy ifjú anya. Nincs gyerek, aki ne szeretné, a szülők meg tűzbe mennének érte. Ez csak idegrendszer kérdése. Ha az ember elég makacs és elég türelmes, meg tudja fogni és fékezni az osztályt. Milyen megható lehetek, mulatott magában az árva. Akár Jézus a gyerekek közt, engedjétek hozzám.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcske. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
1: A
2: gólyakalifa.
1: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. A UNICEF Magyarország az ENSZ-Genfi egyeztetésén hívta fel a figyelmet a hazai gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a mentális egészség válságára. Mészáros Antónia ügyvezető igazgató konkrét reformjavaslatokat ismertetett a novemberi vizsgálatot megelőzően. A szervezet adatai szerint a gyermekvédelmi gondoskodásban élők közül sokan szegénység miatt nem nevelkedhetnek a családjukkal, és súlyos elhelyezési válság is tapasztalható a kórházakban rekedt kisgyermekek miatt. Emellett az oktatási rendszerben fennálló szakemberhiány,

0: szegregáció és a sajátos nevelési igényű gyermekeket érintő nehézségek is gátolják a felzárkózást. A mentális egészség terén az iskolások túlnyomó többsége küzd pszichoszomatikus tünetekkel, miközben az iskola pszichológusok egyre gyakrabban szembesülnek szorongással és depresszióval. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a magyarországi naperőművek kibervédelmét a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és partnerei vezetésével. A projekt célja, hogy korszerű adatbiztonsági és adatkezelési protokollokat dolgozzanak ki az 1 megawatt feletti kapacitású megújuló energiát termelő egységek számára. A fejlesztések során kiemelt szerepet kap a hálózati anomáliák korai felismerése, a gyorsabb incidens kezelés, valamint szükség esetén a mesterséges intelligencia alapú megoldások alkalmazása. Emellett a szakemberek képzésekkel és tájékoztató anyagokkal is támogatják az iparági szereplők kibertudatosságának növelését. A visszanemtérítendő támogatást egy konzorciumi együttműködés keretében használják fel a hazai energiaszektor biztonságának megerősítésére. Hegyi Zsolt vezérigazgató bejelentése szerint a MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. A javulást nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával, a balatonfüredi mozdonycsere technológiájának felülvizsgálatával, valamint a lassú jelek felszámolásával érték el. A nyári tapasztalatokat az augusztus 31-én kezdődő utószezonban is figyelembe veszik, így a modern Katica interrégió és a kék hullám vonatok továbbra is közlekednek. Emellett Tapolcáról kora reggel új IC minőségű Levendula Intercity indul Budapestre, az őszi időszakban pedig hétvégente a Tanúhegy vonatok is segítséget nyújtanak a kirándulóknak. A MÁV tájékoztatása szerint az utószezonban is számos nagyvárosból biztosítanak közvetlen kapcsolatot a Balatonhoz kibővített kerékpárszállítási kapacitással. Átadta szakmai kulturális javaslatcsomagját a Magyar Színházi Társaság pénteken a Budapest Báb Színházban tartott évadnyitó szakmai fórumon Karácsony Gergely főpolgármesternek és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárnak. Bodor Johanna elnök ismertetése szerint a 145 pontos átfogó koncepció és a 17 munkacsoport által kidolgozott anyag egy új előadó művészeti törvény alapját képezheti a színházi világ megújításához. Karácsony Gergely beszédében hangsúlyozta Budapest színházi sokszínűségének értékét, valamint a független társulatok támogatásának és a kiszámítható fenntartói struktúrának a fontosságát. Nagy Ervin államtitkár kiemelte a Párbeszéd jelentőségét és ígéretet tett az európai szabványokhoz igazodó színházművészeti etikai kódex, valamint a zaklatási ügyek megoldására szolgáló keretrendszer közös kialakítására. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmét, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki Mohácson. A Nemzeti Bank tiszteleg a csata hősei és áldozatai előtt még a korlátozott példányszámú érméket Endrődi Zoltán tervezte. A Magyar Posta által kibocsátott bélyegblokk keretrajzán egy 1526-os fametszet látható, a bélyeg képeken pedig II. Lajos arcképe és a csatát ábrázoló festmény részlete jelenik meg. Az ünnepnapon tartott mohácsi eseményen részt vett Sipos Tompa Levente, MNB alelnök, Németh Emil postaigazgató és Pávkovics Gábor polgármester is.
1: Az időjárásról.
0: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban Bruce Springsteen 1975-ben megjelent Born to Run lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Springsteen, Bece nevén The Boss, amerikai énekes, zenész, gitáros, rendkívül közkedvelt előadó, aki eddig több mint 65 millió lemezt adott el az Egyesült Államokba, és több mint 120 milliót világszerte.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Springsteen számos díjat nyert el, így a 20. Grammy díját, 2 Golden Globe díjat, a 20. század egyik legmeghatározóbb dalszövegírójaként tarták számon, 2004-ben pedig a Rolling Stone zenei magazin minden idők 23. legnagyobb művészévé választott.

Az 1975-ös Born to Run Bruce Springsteen amerikai énekes harmadik nagylemeze azonnali kereskedelmi siker lett, a kritikusok is dicsérték, így meghozta Springsteennek az áttörést.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Billboard 200-as listán a harmadik helyig jutott, világszerte 6 millió példányba kelt el. Két kislemez jelent meg az albumhoz, a Born to Run és a 10th Avenue Freeze Out, előbbi a mainstreambe juttatta a Springsteent. 2003-ban 18. lett a Rolling Stone magazin minden idők 500 legjobb albuma listáján, szerepel továbbá az 1001 lemez, amit hallanod kell című könyvben.

0: Zenes Álom című műsorunkat hallották, melyben Bruce Springsteen 1975-ben megjelent Burn to Run lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.
2: Amikor elléptem

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. A rendkívüli aszály miatti vízhiányokán csütörtökön megkezdődött a tiszalöki vízlépcső felvizének csökkentése. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy többlet vízhozamot vezessenek át a Tiszató, a keleti főcsatorna és a Körösvölgy irányába. Ezzel a lépéssel biztosítják Kisköre felsőn a magasabb vízállást, valamint a betárazott készletek hatékonyabb felhasználását. A jelenlegi alacsony vízszint és vízhozam miatt a tiszalöki erőmű nem tud működni, így a vízkormányzási feladatokat az igazgatóság vette át. A szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy a rendelkezésre álló vízkészleteket a lehető leghatékonyabban hasznosítsák a tartós szárazságban. Közel 4300 első éves hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a Miskolci Egyetemen az általános és a pótfelvételi eljárás eredményei alapján. A pótfelvételin 559 jelentkező nyert felvételt, amivel az intézmény országosan a 8. legmagasabb felvett létszámot ért el. A legtöbb új hallgató a gépészmérnök és informatikus.

0: matematikai karon, valamint az állam és jogtudományi karon kezdi meg az évet. A legnépszerűbb szaknak a jogászképzés bizonyult, de az igazságügyi igazgatási és a villamos mérnöki szakok is sok hallgatót vonzottak. Az intézmény adatai szerint több képzésen is kiemelkedő ponthatár alakult ki, így például a kriminológia mesterképzésen a maximális 100 pontot kellett elérni a bejutáshoz. Pénteken ünnepélyesen megnyitották az 5. Színva Örökség napokat a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci területi székházában. A program sorozat megálmodója Fedor Vilmos köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a színvapatak végig kíséri és összeköti a várost. A rendezvényen lokálpatriótaként összefogásra buzdította a papszeren álló egykori múzeumi és oktatási épület Miskolc első középületének megmentéséért. Kocsis Károly, az MTA Észak-Magyarországi elnöke szintén méltatta a város megismerését és megszerettetését célzó esemény sorozatot, a nyitónapon tudományos konferenciát, könyvbemutatót, valamint a Szimfónia Alapítvány növendékeinek és tanárainak műsorát is megtartották. A folytatásban horgászversennyel, a színvapatak medrének tisztításával folytatódnak a programok. A rendezvény sorozat vasárnap zárul. A háromnapos ünnepség lezárásaként vasárnap ünnepi gála műsorra kerül sor az avasi református templomban. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kiemelt partnereként a Miskolci Egyetem idén is izgalmas kulturális élményeket kínál szeptember 5-e és 12-e között. A Cineversity keretében szabadtéri filmvetítések, beszélgetések és ingyenes koncertek várják az érdeklődőket a Csengei kertben, Lilafüreden, a Szeleta parkban és az Egyetem városban. A program kínálatában olyan alkotások szerepelnek, mint Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje, míg a zenei felhozatalt a 30Y és a Kis csillag fellépése gazdagítja. Emellett a Cinefest Adventure program sorozat természet- és sportfilmekkel, valamint a Miskolci Egyetemen rendezett Történetek ereje konferenciával is gazdagítja a fesztivált. A rendezvényen bemutatják a kárpátaljai magyar közösségről szóló Hajnali könycsepp című dokumentumfilmet, amely után közönségtalálkozót tartanak az alkotóval. Életének 83. évében elhunyt Nádas Péter Kossuth Díjas író, a kortárs magyar és európai irodalom meghatározó alakja. A pozsonyi úti református templomban megkeresztelt alkotó életében a Biblia és a hit gyermekkora óta meghatározó szerepet játszott, felnőttként pedig Kisoroszliban konfirmált. Első, 1967-ben megjelent kötetének címe is a Biblia volt, pályája során pedig olyan jelentős műveket alkotott, mint az Emlékiratok könyve és a Párhuzamos történetek. Munkásságát számos rangos hazai és nemzetközi elismeréssel, többek között József Attila díjjal és Kossuth díjjal jutalmazták. Írja a református.hu.
1: Az időjárásról.
0: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néha zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan.
1: Határtalan.
0: A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Felvételt hirdet a Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium.
3: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést. Ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni, és mindenképpen tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel egyenesen arányos az, hogy ha valaki most esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás.
2: Fiatalok a városért. Online szavazás zajlik a Common Kolozsvár fiatalok által benyújtott projektjeire.
4: Common Kolozsvár egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem tudom, sorban a döntést arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg.
2: Az alfa generáció.
5: Egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, amikor a Kölcsey Nyári Pedagógus Akadémián adhattam elő az egyetemen, és az én prezentációmnak a fókuszában valóban itt a nemzedékek, nemzedéki sajátosságok álltak. Egész egyszerűen azért fontos erről beszélgetni pedagógusok körében, hiszen rendkívül összetett az a szegmens, az a diák csoport, akikkel foglalkozik most a napjaink pedagógusai az iskolában.
2: 17. alkalommal startol a Kolozsvári Magyar Napok.
6: Hát a program az mindig alapvetően két nagy blokkból áll, a mi szempontunkból, a központi szervező stáb szempontjából. Egyrészt az általunk szervezett programok, ide tartoznak a nagy kiállítások, általában a Bánfi Palotában, a Művészeti Múzeumban szervezett kiállítások, a főtéri Bánfi Palotában szervezett koncertek, a Farkas utcai programok, a vásár, és sorolhatnám tovább, tehát ezek a Donaton futó verseny, a főzőverseny, ezeket szervezi a Kincses Kolozsvár Egyesület és a Kolozsvári Magyar Napok Egyesület.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan.
1: Határtalan.
0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
2: Kárpátalja. Felvételt hirdet a Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium a 2026-27-es tanévre. A szakkollégium olyan fiatalokat vár, akik felsőoktatási tanulmányaik mellett közösségben szeretnének élni, szakmailag fejlődni és hitükben is megerősödni. Hogy kik jelentkezhetnek, milyen lehetőségeket kínál a szakkollégium, és mit érdemes tudni a felvételiről, arról Margitics János református lelkipásztorral beszélgetünk.
7: Hát a mai adásunkban kicsit a Kálvin kollégiumnak az életéről, működéséről és az új kihívásairól beszélgetünk, mert 2026-ban egy újabb tanév veszi kezdetét, amely nem csak a tanintézmények számára új kezdetet jelent, hanem a Kálvin kollégium életében is rengeteg új arcot jelent majd a régiek mellett. A felvételi felhívások kimentek, mit kell tudni ennek az időszaknak a lényegéről?
3: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést. Ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni, és mindenképpen tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel egyenesen arányos az, hogy ha valaki most esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás. Több kollégium is van a városban, de azt gondolom, hogy a miénk egy kiemelkedő a kínálatát tekintve. Az elmúlt évek áldásos közreműködései nyomán magyar állam támogatásával gyönyörű szépen megújulhatott. Ennek következménye, hogy az amúgy is professzionális, kollégiumi lakhatási feltételek egy olyan csomagolásba kerültek bele, ami azt hiszem, hogy nem csak a szemnek, hanem a léleknek is nagyon jót tesz. Hozzátéve még azt, hogy a kollégiumi elhelyezésbe igyekeztünk a kényelmet és azokat az otthonos alapfeltételeket megteremteni, amivel egy diák úgy tud betérni a szállás helyére, hogy azt második otthonoként is tudja használni. Ehhez hozzájön még az, hogy mi nem csak az épület falaiban és szolgáltatásokban gondolkodunk, hanem egy olyan diák életet is igyekszünk minden tanévben megszervezni, ami jóval több ideig elkíséri a diákot, mint az, hogy kellemes és kényelmes volt a szoba. Ezzel kapcsolatban meg annyi történet áll rendelkezésre, de hogy valaki ide be tudjon kerülni, ahhoz szüksége van arra, hogy végigmenjen a felvételi eljárásunkon, ami plakát formájában megtalálható, kihelyezve különböző helyein a városnak, internetes formában a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet Facebook oldalán található meg. Ugye itt még a név nem követte le az egyetemmé válásnak a dolgait, de ezt a szót, hogy frígy, ezt a kis gyűjtőszót átalakítani, óriási munka és talán szép fájdalom is, mert egy több mint egy évtizednek az emlékei vannak ez alatt, a kis hívószó alatt. A betűjátékok azok nem kecsegtetnek túl jó lehetőségekkel, úgyhogy itt még mindig a kreatív energiákkal próbálunk dolgozni e téren, de ez minden esetre egy másodlagos kérdés, hiszen a fiataloknak a szállás kérdés az egy nem megkerülhető dolog. Igyekszünk figyelembe venni azokat a kéréseket, kérdéseket, amelyeket elhelyezésnél megfogalmaznak úgy univerzálisan, és a felvételi eljárásunknak egy két lépcsős rendszere van. Egyrésztről bekérjük mindenkitől online az adatokat, megfelelő módon egy Google űrlapon keresztül. Erre azért van szükség, hogy a későbbiekben az adatok keresése és mindenféle egyéb dolog az könnyen megtörténhessen, és csalódva a technika által nyújtott stabilitásban, ezt papírformában is kérjük. Sajnos akármennyire is ez lenne a kívánatos, hogy minél kevesebb fizikai eszközzel kelljen egy ilyen felvételének lebonyolódni, sajnos még mindig ez jelenti a stabil pontot, ahova vissza lehet nyúlni a mai világba, hogyha az eljárásrendbe meg akarunk nézni valamit. Egyébként a legfrissebb posztokban ott megtalálható a felvételinek a menete. Egy egyszerű megoldás, amiből kiemelném a lelkészi ajánlásnak a fontosságát. Sokszor felmerül a kérdés, hogy csak reformátusok vehetik-e igénybe a kollégiumnak a szállási lehetőségét. Nem, ez nem egy kizárók, ha valaki más felekezetből érkezik, abból a felekezetben is feltalálható pap vagy lelki pásztor, és akkor az ő ajánlásával kérjük a jelentkezést benyújtani, és a felvételi elbeszélgetés, ami augusztus 31-én lesz, ez egy hétfői nap. Erre várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ebből a három dologból tevődik össze hozzánk való jelentkezés, és igyekszünk mindenkinek biztosítani azokat a lehetőségeket, hogy egy stabil, kiszámítható körülmények között tudja a diák éveit eltölteni. Szeretném még népszerűsíteni, hogy a már itt lévő hallgatóink felé van egy olyan gesztusunk, egy olyan rendszerben tudják a maguk dolgait elképzelni és tervezni, amelyben számukra könnyített újrajelentkezés van. Tehát, hogyha valaki egyszer már a felvételin sikerrel teljesített és elnyerte a helyét, akkor onnantól kezdve, hogyha a kollégium rendszabályzatával és ritmusával együtt mozog, él és bekapcsolódik, akkor számára a szeptemberi kollégium elhelyezés nem egy kérdőjel. Én úgy gondolom, hogy ez rövid és hosszú távon is egy óriási előnyt jelent, és én ezzel szeretném többszörösen hangsúlyozni, hogy egyedülálló lehetőségeket biztosítunk ilyen szempontból.
7: A Kávin kollégium egy szakkollégium, amely többet ad, mint egyfajta szállást éjszakára. Közösséget teremt, szolgáltatási tereket biztosít, illetve azt gondolom, hogy mindenféle szempontból egy családias légkört próbál kialakítani a tagok között.
3: Igen, a legfőbb célkitűzésünk, hogyha Kárpátalja keresztény értelmiségének a felnövekvő generációja kegyelemből ide közel helyeztetik hozzánk, szándékosan a szenvedő szerkezetet használom, mert valahol minnyájan Isten vezetését véljük felfedezni ezekben a dolgokban, akkor ezeket az értékes, nagyon sokra való fiatalokat igyekszünk becsatornázni azokba a dolgokba, ahol egyrésztről ők is fejlődhetnek, másrésztről ők szolgálhatnak egymás irányába. Média csoporton keresztül, dicsőítő csoporton keresztül, négy érzék színházon keresztül, konyhatündéri szolgálaton keresztül, és nem utolsó sorban a Fridbendet talán már mondtam, az is az erősítésen keresztül. Ezek olyan lehetőségek, amikbe a fiatalokért szolgálnak, és én azt gondolom, hogy ez bőven meghaladja a szakkollégiumi képzésnek a természetét, mert ez egy későbbi társadalmi létezésben is egy olyan alapvetés, amitől azt mondják a mai világban, hogy egy-egy társadalom nagyon jól tud működni, ha ilyen képességei vannak. Hát ezt nem tudományos kutatások nyomán fedeztük fel, hanem ez a Szentírásnak az alap gondolata, hogy az ember az Isten szavára szolgál, szolgálja az Urat, és ennek egy nagyon erős következménye az, hogy szolgálok az embertársaim felé. És ebből óriási dolgok szoktak kijönni, akár ha hitmélyítő heteinkre gondolok, akár azokra a fél évkezdő hétvégékre, amikor együtt vagyunk, építjük a közösséget, beszélgetéseket folytatnak le egymással az emberek, igei gondolatokat fogalmazunk meg, ami egy egész évre elkísérheti az embert. Próbáljuk a még ismeretlen szereplőket egymáshoz közelebb hozni, hogy amikor találkozunk a folyosón, akkor egy biccentésen túl talán még egy mosoly is beleférje, vagy egy hogy vagy kérdés. Igyekszünk nemzetközibb vizeken is ott lenni a fiataljainkat, bekapcsolni a Kárpát-medencei egyetemi gyülekezetek találkozójába, ahol a Kárpát-medencében működő egyetemi közösségeknek a diákságával lehet találkozni, lelkészeivel. Olyan programokra megyünk, amelyek országhatárokat átívelnek. Már jó pár éve van egy egyetemi gyülekezeteknek a kirándulása, ahol Krakkó, Zágráb és sorolhatnám még hány és érdekes helyszínt jártak már be a különböző évfolyamokból, évadokból oda sereglett fiatalok, és ezek messzire elvezetnek, és ami azt gondolom, hogy egy kollégiumi élménycsomagnak egy nagyon jó visszajelzése, hogy ez mennyire egy mély dolog. Rengetegszer lehet beleszaladni abba, hogy egykor nálunk itt lakott szobatársak, egymás koszorús lányai, kereszt szülők és olyan szövetségek, olyan emberi kapcsolatok.
7: Férj-feleség.
3: Férj-feleség természetesen, tehát olyan emberi kapcsolatok szövődnek itt, amikben sokkal több van annál, mint hogy egy jó tanévet együtt töltöttünk. Nyilván ez nem automatikus, nyilván ahogy az élet minden területén ezbe is lehet jóval több munkát belefektetni, és kell is. A mi célkitűzésünk, hogy Szentírás értékeit, a feltámadott Úr Jézus Krisztust felmutassuk, és a tanulmányokhoz szükséges alapfeltételeket magas színvonalon a lehetőségeinkhez mérten biztosítsuk. És ezzel a meghívással fordulok oda minden diákhoz, aki gondolkodik, hogy hol legyen a szállása, hogy próbálja ki a mi közösségünket, nem fogja megbánni.
7: Mit kell tudni a különböző technikai adatokról? Hány ember fér el, milyen szobák vannak, hány fő is a közösség?
3: Többféle szobánk van. Van két ágyastól egészen hat ágyasig, és ami számomra az egyik legérdekesebb dolog, hogy mindig azon aggódunk, hogy vajon a hat ágyas kinek kell majd, és ki akar ilyen nagy csapatokba együtt élni, és nem egyszer és nem kétszer megjelenik az igény, hogy az az X ember, azok a fiatalok egy liceumból érkezve, egy másik helyről, iskolából érkezve, igénylik azt, hogy egy ilyen tágas térbe együtt tudjanak lenni. Úgyhogy a kollégiumunkban megtalálható ezek közül, az adottságok közül majdnem minden, és jó felszerelt konyháink vannak, olyan lehetőségünk van, ami egy fejlesztés nyomán megvalósulhatott, hogy a téli áramszünetekben fényünk van. Ez egy ritka és nagyon nagy ajándék. Nem adatik meg sajnos mindenkinek, de a kollégium közösségében egy ilyen lehetőséget lehet. Tehát egy ilyen lehetőség támogatja a fiatalt, és szerintem ez egy olyan valami, amit így talán most a könnyebb mindennapokban nehéz a helyére tenni, de télen azért én maguktól, a fiataloktól hallom azt, hogy hát azért ez nem semmi, hogy nekünk ilyen adatot.
2: Az elmúlt percekben Margitics János református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély, Akámon, Kolozsvár, egy fiataloknak szóló részvételi költségvetési program, amely lehetőséget kínál arra, hogy a 14 és 27 év közötti Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó fiatalok saját ötleteikkel járuljanak hozzá a helyi közösség fejlődéséhez. A programot Farkas András, a PONT csoport szervezetének stratégiai igazgatója mutatta be, a riporter Pilbák Kincső.
2: Kolozsvár egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem utolsó sorban a döntést arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg. Ebben a fázisban, ebben a pillanatban a szavazási fázisban vagyunk, amikor gyakorlatilag bármely Kolozsváron lakó, dolgozó vagy tanuló személy, aki betöltötte a 14. életévét, megnézheti a már javasolt ötleteket a fiatalok részéről, és döntést hozhat arról, hogy melyikeket szeretné megtámogatni.
3: Milyen ötletekkel, kezdeményezésekkel, projektekkel jelentkeztek inkább idén a fiatalok?
2: Nagyon röviden, idén 98 olyan ötlet érkezett fiatalok részéről, amivel ment a szavazási fázisba, és készítettünk el rövid elemzést arról, hogy összességében véve körülbelül mikről szólnak ezek az ötletek. Azért nem emelnék ki egyet se konkrétan, mert ugye mivel szavazás van, ezért nem szeretnék esetleg egy előnytelen helyzetet létrehozni egyes csapatok számára, mások kárára. Tehát legalább három főből álló fiatal csapatok javasolhattak ötleteket. Ez az ötletelési fázis július végéig tartott. És nagy összességében véve három, meg mondhatni plusz egy témakör az, ami kisejlik ezekből a javasolt ötletekből. Az első az főképpen ez a közösségi szellem, a közösségi kapcsolódás és a mentális jóléthez kötődik. Vagyis olyan fiatal szeretnének a kolozsváriak, ahol könnyebb kapcsolódni egymáshoz, közösséget lehet találni, és biztonságosan jelen lehet ezekben a közösségekben lenni. Sok ötlet szó például olyan közösségi programokról, offline találkozókról, amelyek a mentális egészség kérdéskörét, az önismeretet, vagy akár a sportot hozza előtérbe, vagy olyan tereknek az aktiválásáról szól, ahol nem kell semmit fogyasztani ahhoz, hogy valaki tartozhasson valahová és létezhessen. Tehát ilyen szabadtérről lehet szó, különböző találkozóhelyekről. A másik fontos ilyen klaszter az igazából a tanulásról, az alkotásról és mondjuk ugye az egyéni kibontakozásról szól. Itt például erős igény látszik a gyakorlatias tanulásra, a kreatív önkifejezésre és különböző típusú új készségek megszerzésére. Itt jelenik meg a kultúra, művészet, technológia, pályaorientáció, mentorálás és a közvetlenül a fiatalok közötti egymástól való tanulás. De mind azt mutatják, hogy a fiatalok igazából alkotó és kezdeményező is szeretnének lenni a város életének. És harmadik, amit szintén látunk, hogy megjelent, mint tendencia, az a befogadóbb, zöldebb és hozzáférhető város. Tehát egy olyan városi környezet igazából, a javaslatok arról szólnak, hogy egy kicsit mondhatni igazságosabb és élhetőbb város jöjjön létre, nagyobb hozzáférés legyen a fiataloknak különböző szolgáltatásokhoz, különböző tevékenységekhez, a különböző hátrányos helyzettel rendelkező fiatalok, ha ez a fogyatékosság, ha egy egyéb típusú egészségi probléma, ezeknek a fiataloknak is megközelítőleg legalábbis egyenlő esélyük legyen hozzáférni különböző dolgokhoz a városban. Igazából összességében ezzel foglalnám össze az ötleték jellegét, valahogy az mutatkozik meg, hogy a fiatalok városalakítók szeretnének lenni. És igazából, mikor a Kaman Kolozsvárt ezelőtt most már 12 éve, 11 éve létrehoztuk, akkor is abból a kiinduló pontból, vagy abból a motivációból tettük, hogy úgy gondoltuk, hogy van egy ilyen fiatal környezet, egy ilyen fiatal közeg, amely szeretne városalakító lenni. Akkor ezt inkább érzésből gondoltuk úgy. Azóta igazából a statisztikák, az elemzések, az ötletek, amiket ugye 11 év alatt megkaptunk, mind azt mutatják, hogy van egy ilyen fiatal generáció. Ez nem azt jelenti, hogy minden fiatal a városba szeretne cselekedni, és nem is várhatjuk ezt el, de van egy olyan maga viszont, amely viszont ezt szeretné tenni, és a Kamaskolozsvár itt jön be igazából azzal a következő lépéssel, hogy egyrészt forrásokat mobilizál, főképpen ugye az önkormányzat részéről, amely megtámogatja ezeket az ötleteket, és mi magunk már megteremtjük azt a folyamatot, amin keresztül ezeket az ötleteket a fiatalok megtehetik, javasolhatják, a városlakók eldönthetik, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, és utána a pontcsoport révén ugye anyagilag is megtámogatjuk azt, hogy ezek az ötletek megvalósuljanak, és a fiatalok konkrétan megkapják a pénzt arra, hogy ezek az ötletek kivitelezésre kerüljenek.
3: És megfigyelhető-e valamilyen változás így a fiatalok gondolkodásmódjában az elmúlt évek során? Tehát melyik időszakban inkább mire fókuszáltak, vagy a mostani újabb generáció esetleg mennyire tér el mondjuk a 10 évvel ezelőttitől?
2: Nem szeretnék olyan átfogó következtetésbe bemenni, ami esetleg még nem valós, de érzésből, és nagyon jónak tartom a kérdését, az biztos, hogy a járvány előhozott egy fokozottabb érdeklődést a mentális egészség iránt. Ez nem csak a járvány miatt van, ugye a járvány az ugye lezárta az embereket, pont ez a társadalmi közösségi interakció hiányzott a járványból, és ez talán azt a fiatal generációt is, amelyik ott ötleteket javasolhat, ugye a 14-27 évesek javasolhatnak ötleteket, ők a járvány ide alatt körülbelül mondjuk úgy 8-20 évesek voltak. Tehát ők megélték, legdurvábban élték meg talán. Mert ugye a fiatalnak mi hiányzott abban a 2-3 évben. Pontosan az, hogy létrehozza a saját baráti környezetét, társadalmi közösségi hálózatait, nem járhatott ki, nem találkozhatott másokkal. És ugye az élete egy fejlődő időszakában ez nagyon meghatározza a fiatal. Ezért úgy érzem, hogy például a mentális egészség az egy jelentősen megjelent. Persze hozzá lehet tenni, hogy a közösségi média is generálja ezt a dolgot, vagyis van egyfajta, nem frusztrációnak nevezném, de ez az általános szorongás, ami ellen cselekedni próbálnak. És a cselekvés abban nyilvánul meg, hogy javasolnak egy olyan tevékenységet, ami egy fiatal nem egyedül versz, hanem maguk azok, akik javasolták is csapatokra javasolták. És a megvalósításban is azt szeretnék, hogy a fiatalok és egyébként mások is találkoznának. Tehát van egy ilyen fajta eltolódás, ez egyértelmű. Azt hiszem, hogy ami szintén, bár jelen volt régebb is, de most talán egy kicsit hangsúlyosabb, ez a, mit jelent ez a személyes fejlődés, ez a tanulás, pályaorientáció, hogyan hozok döntéseket az életemről, és milyen irányba megyek tovább, és kitől kapok segítséget, hogy ezeket a döntéseket meg tudjam hozni. Tehát mire van igazából szükségem a város részéről, a támogató rendszer részéről, mármit jelentsen ez, mentorokat, különböző szervezeteket, amelyek engem megsegítenek, vagy egyáltalán csak egy-egy olyan képzés, amiből valami tanulok, olyan valami tanulok, amit esetleg nekem az iskola, vagy akár az egyetem nem nyújt. Tehát, hogy látok egy ilyen fajta eltolódást. Azt hiszem, hogy a környezetvédelem, illetve a környezet tudatosság, inkább így fogalmaznám, az jelen volt 10 évvel ezelőtt is, 10-12 évvel ezelőtt is, az egyértelmű, hogy annak tükrében is merre halad ugye a klímaválság, vagy egyre több extrém esemény jelenik meg. Ez egy kicsit megjelenik, vagy visszatükröződik abban is, hogy olyan tevékenységeket javasolnak, amelyek ezt a környezettudatosságot érintik, mondjuk úgy. És persze ez nem azt jelenti, hogy egy kis kezdeményezés egy klímaválságot meg tud oldani, de az biztos, hogy ahhoz hozzátesz, hogy egy generáció ezt még tudatosabban élje meg, és ezt olyan formában vetítse le a saját valóságára, hogy a saját cselekvése révén ő már környezettudatosabb, és ezáltal is akar üzenni, hogy az az életmód, amit folytatunk, az lehet, hogy nem elég fenntartható, és ezt lehet fenntarthatóban is csinálni.
3: És akkor hogyan és hol lehet szavazni ezekre a kezdeményezésekre?
2: Szavazás egészen augusztus 18-áig tart, vagyis még mintegy hét van hátra. Gyakorlatilag bármely, még egyszer Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó személy, aki betöltötte már a 14. életévét, szavazhat a Kamang Kolozsvárban. Gyakorlatilag azt kell tegye, hogy be kell menjen a kamangplus.ro oldalra, de igazából, ha valaki beírja a keresőből Kamang Kolozsvár, akkor ki fogja adni a weboldalt a kereső. Ott egy helyen meg lehet nyitni az ötleteket, amik javasolva voltak, és akkor ott lehet megnyitni egy szavazási szessziót igazából, az ember megadja a kontaktadatait, ezáltal kap egy biztonsági kódot, és szavazni tud. Ami nagyon fontos, hogy egy személy, vagyis ha én szavazok például, akkor a létező 98 ötletből legalább 3 és legtöbb 10 ötletet szavazhatok meg. Rajta múlik az, hogy melyikeket szavazom meg, és a végső rangsor igazából ezeknek a szavazatoknak az összeadásából alakul ki, és igazából sorra vesszük a létező költségvetés tükrében, sorra vesszük szavazatszám szerint az ötleteket, és ezáltal tudjuk a támogatásokat megítélni. Két fontos részlet még, hogy van két külön kategóriánk, a csapatok, ahol csapatokat néztük, hogy ezekhez a külön kategóriákhoz tartoznak-e. Az egyik egy teen, vagyis tini külön kategória, ahol a 19 év alatti fiatal csapatok külön futnak, vagyis nekik van egy garantált díjalap, ami félre van téve, és van egy másik, egy connect kategóriánk, amelyhol azoknak a fiataloknak az ötletei külön számoljuk, amelyek esetleg valamilyen hátrányos helyzetű környezetbe jönnek, ez lehet gazdasági, társadalmi, szociális, egészségi, egyéb típusú hátrány. Ezt azért teszünk mind a két külön kategóriát, mert ezáltal különlegesen is arra akarjuk sarkalni az ilyen környezetből jövő fiatalokat, hogy ők is jöhetnek értékes ötletekkel, és a város külön is figyel rájuk, és ezért szeretnénk, hogy ők is jelen lennének, és részt vennének a Kamandan. Úgyhogy még egyszer, augusztus 18-áig, keddig zajlik a szavazás, még egyszer bármely önmagáról nyilatkozó személy, amely Kolozsváron dolgozik, lakik vagy él, részt vehet a szavazáson, és be kellett töltse a 14 éves korhatárt, első korhatár az nincs.
1: Az elmúlt percekben Farkas Andrást, a Pont csoport szervezetének stratégiai igazgatóját hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Milyen kihívások elé állítja a pedagógusokat az alfa generáció, és hogyan változik az iskola szerepe egy olyan világban, ahol a digitális technológiák a gyermekek mindennapjainak természetes részévé váltak. Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ Konstantinovics Milán, az MCC szakmai és oktatási igazgatója a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség Kölcsey Nyári Akadémiáján. Előadásában az alfa generáció sajátosságairól, az oktatás előtt álló új kihívásokról és az iskola jövőjéről beszélt.
2: A napokban Kárpátalján jártál, és előadást tartottál az alfa generációnak a működéséről, kapcsolódásáról a többi generációhoz a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Konferencián. Mit kell tudni ennek a témának a hátteréről? Miért is jó, hogyha ezeket a generációkat jól látják a pedagógusok, és persze a szülők is, mert azért mindenképpen nekik is szól ez a téma.
3: Igen, egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, amikor a Kölcsey Nyári Pedagógus Akadémián adhattam elő az egyetemen, és az én prezentációmnak a fókuszában valóban itt a nemzedékek, nemzedéki sajátosságok álltak. Egész egyszerűen azért fontos erről beszélgetni pedagógusok körében, hiszen rendkívül összetett az a szegmens, az a diák csoport, akikkel foglalkoznak most a napjaink pedagógusai az iskolában, így egészen a legkisebb ebbektől, ugye az alfa generációtól már a kicsit nagyobbak, ugye az Y generációig terjed azoknak a sora, akikkel találkozunk az iskolapadban, és a legkisebbek, itt az alfák egy olyan izgalmas világot jelentenek, akiket hát meg kell ismernünk ahhoz, hogy meg tudjunk érteni őket. Ők azok, akik 2010 után születtek, és most kerülnek a gimnáziumba, a középiskola padját most kezdik koptatni.
4: Melyek azok a legnagyobb kihívások, ami tanár és diák, valamint szülő és gyermek között így generációk miatt mindenképpen felmerülnek?
3: Az egyik legnagyobb feszültséggóc az a digitális térből fakad. Talán nem mondok azzal újat, hogy mennyire átforgatta, átformálta a világunkat a digitális eszközöknek, az internetnek, és most már a mesterséges intelligenciának a megjelenése, és óriási veszélyeket hordoz az magában, hogyha a diákoknak az elsődleges szocializációja, ami adott esetben ugye a családban zajlik, ami hagyományos írás és olvasás elsajátítást jelent, az vegyül a digitális szocializációval, és túl hamar, túl korán kezdenek el okos eszközökkel foglalkozni, és ezen keresztül ugye a közösségi média felületekhez, vagy az internet egyéb bugyraihoz kapcsolódni, és ez olyan zavarokat okozhat, amelyeknek a kiküszöbölése bizony komoly problémát jelent a későbbiekben a pedagógusok számára. Ilyen lehet az, amikor összeakadnak a különböző nyelvhasználati szinterek, és erre hoztam az előadásomban pont egy példát, hogy találkoztam olyannal a fiatalok között, hogy a különböző dolgozatokban, esszékben különböző smiley-kat, hangulatjeleket írnak, minthogyha nem éreznék elég erősnek a nyelvnek a kifejező készségét, és ezt még az internetből, a chat nyelvből hozott különböző ilyen kis emotikonokkal próbálják árnyalni. De hát egy ilyen kérdéskör lehet az is, ami előkerült ezen a konferencián, és ugye a későbbi beszélgetések is megerősítették, hogy ez valóban egy kurráns probléma, hogy nagyon gyakran nincsen a pedagógusnak, meg a szülőknek rálátása arra, hogy mi zajlik az online térben, hogy milyen közösségekhez csatlakozik, milyen csoportnyomás éri a gyermekét, a diákját, milyen influencereket követ, milyen trendekre ül fel, milyen esetleges önkárosító kihívásokat követ.
2: Igen, de teljesen más, amikor a gyermekünk a nagyitól, nem tudom, kis kertkapálás vagy gyomlálás közben, a tyúkoketetése közben kapja az információkat a múltból, az életről, az életértékeket, az életbölcsességeket, mint hogyha ugyanezt az időt töltve digitális benszülöttként egy influencernek a gondolatait iszza magába pont ilyen elkesedéssel mami helyett. Mármint, hogy azért ez nem mindegy kérdés.
3: Abszolút nem mindegy, mert ez ugye szemléletformálás, értékválasztás szempontjából azért meghatározó ebben a korosztályban, és készültek arra vonatkozó felmérések, hogy milyen arányban fogadják el a fiatalok az influencereknek a véleményét, mennyire követik őket, és egy néhány évvel ezelőtti statisztikát tudok idézni, amit az MCC Ifjúság Kutató Intézete készített, és abban az jött ki, hogy a fiataloknak a 15%-a számára pontosan az influencerek véleménye, mint a szülőknek az álláspontja véleménye. És nyilván azért ez egy elég jelentős szám, mert ugye itt most a fontosabbat néztük, de hogyha tágítjuk, hogy mennyire meghatározó, vagy mennyiben veszik figyelembe a döntéseknél, akkor ez egy még nagyobb arányt jelent. És azért tudjuk azt, hogy az interneten nem minden influencer követ olyan elveket, vagy mozog olyan tudományos alapon, ami megnyugtató lehet a diákok, gyermekek számára, hogyha követőként választják őket.
4: Igen, pont ez jut eszembe, hogy vajon az influencerek önmaguk tudatában vannak-e annak, hogy mekkora felelősség van az ő vállaikon?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez meg oda vezet, hogy alapvetően van-e valamiféle reflexió, van-e valamilyen önreflexió ebben a közegben, és én azt hiszem, hogy sajnos nagyon sok esetben nincs, és ezt mutatják a kicsit idősebb generáció, tehát hogyha lépünk egyet vissza a Z-kről, még nem beszéltünk, ugye a Z-generáció esetében, nagyon népszerű online coachok, mentorok, életvezetési tanácsadók, ilyen életmód guruk, akik nagyon gyakran önjelölt szakemberként, idézőjeles szakemberként folytatnak tevékenységet, és mondjuk nincs mögöttük valós tudományos talapzat, nem arra építik a munkásságukat, hanem inkább megfigyelésekre, trendekre, tényleg hasraütésszerű ilyen kinyilvánításokra, és a legnagyobb probléma az, hogy főleg a most iskolapadba kerülő alfa generáció nem tanulja meg ideje korán szűrni ezeket a tartalmakat, nem alakul ki az a kritikai érzék, amivel mondjuk szét tudná szálazni, hogy mi az, ami csak mondjuk egy önjelölt életmódgurunak a mondása, és mi az, ami mondjuk egy valós pszichológusnak, egy valós szakembernek a tanácsa. És amikor ezek összemosódnak, főleg mondjuk életvezetési vagy akár egészségügyi kérdésekben, azoknak azért elég jelentős hatása meg árnyéka lehet a fiatalok életére.
4: Mi okozza azt, hogy az influencerek vagy önmagában az interneten tapasztalt dolgok vagy vetített dolgok, azok nagyobb hatással vannak erre a generációra? Önmagában az, hogy digitálisan történik a kommunikáció, vagy az ő stílusok, vagy melyik azok a pontok, ami miatt, hát mégis csak ők az elfogadottabbak, mondjuk akár néha a szülőhöz vagy a pedagógushoz képest?
3: Egy nagyon jó kulcs gondolatot kiemeltél, hogy a stílus igen, tehát hogy annyira közvetlen, annyira laza, annyira könnyen befogadható ugye az a kommunikációs stílus, az a nyelvhasználat, amit ezek az influencerek meg oldalak használnak, ami leképezi a hétköznapi kommunikációt, a kortársakhoz való kapcsolódást, ezért könnyen befogadható, és innentől kezdve hitelessé válhat a fiatalok számára. És a másik, amit ne felejtsünk el, hogy ezek a tartalmak azért nagyon komolyan kikísérletezett, ilyen tapasztalás alapján örökített audiovizuális összhatást, inger összhatást jelentenek, ami nagyon könnyen odaláncolja a fiatal generációt a képernyő elé. Gondoljunk a TikTokos vagy Instagramos tartalmakra, azok olyan ingereket aktiválnak, úgy emelik meg a dopamin szintet, hogy észrevétlenül is odaláncolják a fiatalokat a monitorok elé, vagy az okos eszközök elé, és ennek aztán lesznek olyan következményei, amiről szintén tettem említést az előadásom során, hogy sokkal lassabbnak, unalmasabbnak, monotonabbnak fogják találni a hagyományos kötelező olvasmányokat, illetve a hagyományos oktatásnak a dinamikáját. És ez bizony egy komoly iskolai kihívás, nem csak a jövőben, hanem már most napjainkban is.
4: Mi lehet a megoldás? Tehát tehát ha jól értem, akkor a szülők és a tanárok most lehetséges, hogy nagyon leegyszerűsítve vagy nagyon sarkítva unalmasak az interneten tapasztalt impulzusokhoz képest, de hát mégiscsak valahol az értékeket, a tudást ők, te értem ez alatt a szülők és a tanárok adják át. Tehát nekik kell változni, vagy az alfa generációnak kellene nyitottabb füllel rendelkezni, vagy a kettő között hol találunk majd összekötő kapcsot.
3: Hát igen, szoktam én is ezt mondani, hogy alapvetően nem lehet túl licitálni a influencereket, meg ezt az impulzus rengeteget, tehát hogy nem lehet azt elvárni, hogy a pedagógus a katedrán brékeljen, miközben a fején zsonglőrködik, és közben valamit rappel, és akkor hát, ha elérjük azt az inger küszöböt, fordulatszámot, amit kapnak a közösségi felületekről, de nem, én sokkal inkább azt gondolom, hogy máshonnan érdemes ezt megfogni, mert mi az, amit egy tanár tud, és nem tud ugye a kortárs média, a közösségi platform. Például azt, hogy a tanár a továbbra is a személyiségével dolgozik, és hogyha kellően lenyűgöző, kellően karizmatikus, magával ragadó, életszerű példákat hoz, akkor azért nagyon könnyű hozzá kapcsolódni, és a másik, amivel a pedagógus tud dolgozni, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy az osztályteremben ott közösség működik, ott egy csoportdinamika működik, és azért én abban hiszek, hogy még a jövőben is azért lesz annak egy értéke és élvezeti faktora is, amikor egymással fizikai jelenlétben, egy térben, egy időben lehet kapcsolódni, csoportfeladatokon lehet dolgozni, közösségi projektekbe, diskurzusokba lehet elmerülni, és ez az, amit az online tér, ami teljesen elmagányosít, legalábbis a valós kapcsolatoktól elidegenít, nem tud megadni, és azt gondolom, hogy ezekkel az eszközökkel kell dolgozni a pedagógusnak, mert ha kizökkentjük a diákokat ebből az online fogyasztói jelenlétből, akkor meg lehet tapasztalni azt, hogy hoho, hát azért az offline személyes világ az legalább ennyire izgalmas. Ehhez persze a pedagógusoknak folyamatos módszertani fejlődésre, nyitottságra, illetve hát nyilván az online veszélyforrások megismerésére van szükség, és talán akkor lehet változtatni egy kicsit a jelenlegi helyzeten.
1: Az elmúlt percekben Konstantinovics Milánt, az MCC szakmai és oktatási igazgatóját hallhatták.

0: mi történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A kolozsvári Magyar Napok idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. A több mint 600 esemény között 30 koncert, 16 klasszikus zenei rendezvény, 36 kiállítás és 41 filmvetítés szerepel. A családok számára pedig mintegy 90 program kínál kikapcsolódási lehetőséget. A programról és szervezésről Gergely Balázzsal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: A kolozsvári Magyar Napok idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. A több mint 600 esemény között 30 koncert, 16 klasszikus zenei rendezvény, 36 kiállítás és 41 filmvetítés szerepel, a családok számára pedig mintegy 90 program kínál kikapcsolódási lehetőséget. A programról és szervezésről Gergely Balázzsal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. 17 éve szervezik a kolozsvári Magyar Napokat. Hogyan alakult a rendezvény az évek során?
3: Hát elvárásaink fölött, mert hogy amikor elindultunk, akkor még a legbátrabbak közülünk sem merték azt hinni, hogy ilyen szépen kikerekedik, és ekkora rendezvénysorozat lesz belőle. Úgy gondolom, hogy mindenféle szerintelenség nélkül mondhatjuk, hogy a Kárpát-medence egyik legjelentősebb, és Erdély talán legjelentősebb kulturális seregszemléjét, programkavalkádját nyújtjuk. Tehát a 600 program, ami az idén összeállt, összejött, az párját ritkítja, vagy talán egyedülálló a Kárpát-medencében, és ami ennél is fontosabb az, hogy sikerült egy olyan minőségi, egy olyan mércét megtartani, illetve mindig emelni egy kicsit, amely ugyancsak párját ritkítja.
2: Hogyan áll össze az idei program, mik a fontosabb momentumai?
3: Hát a program az mindig alapvetően két nagy blokkból áll, a mi szempontunkból, a központi szervező stáb szempontjából. Egyrészt az általunk szervezett programok, ide tartoznak a nagy kiállítások, általában a Bánfi Palotában, a Művészeti Múzeumban szervezett kiállítások, a főtéri Bánfi Palotában szervezett koncertek, a Farkas utcai programok, a vásár, és sorolhatnám tovább. Tehát ezek a Donaton futó verseny, a főzőverseny, ezeket szervezi a Kincses Kolozsvár Egyesület és a Kolozsvár Magyar Napok Egyesület, és akkor emellé jönnek be azok a programok, a második blokk a mi szempontunkból az, amelyet külső civil szervezetek, iskolák, egyetemek, intézmények hoznak, egyházközségek nagyon gyakran, illetve hát ugye ide sorolnám az egyházzenei biennálét, amely egy társrendezvényünk, rendezvénysorozatunk, és hát ezekkel egészül ki, és áll össze az óriási paletta, amely tényleg lassan komoly intellektuális erőfeszítést kíván, hogy egyáltalán áttekinteni tudjuk, de hát a bőség zavarában is úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja azt, ami számára kedves, fontos, és meg tudja határozni a prioritásokat, hogy mi az, ami a leginkább érdekli.
2: Említette, hogy a magyar civil közösségek, egyházak, mindenki összefog. Ilyenkor hogyan vált ez a rendezvény egész Kolozsvárnak a közös ügyévé?
3: Hát alapvetően, amikor elindítottuk a kolozsvári Magyar Napokat, az volt a cél, hogy a korábbi évtizedekkel szemben, sajnos ugye ismerjük, hogy milyen előtörténete volt kolozsvári magyarságnak a kommunizmus alatt is, és a funár időszakban is, lakjuk be a köztereinket, és próbáljunk participatív módon bevonni mindenkit, aki él és mozog, nem csak a Kolozsvár polgárait, lakóit, a környék lakóit, illetve a vendégként azokat, akik esetleg Kolozsvárról elszármaztak és visszajönnek ilyenkor, vagy az érdeklődőket, a Kolozsvár iránti érdeklődőket, hanem mindazon intézményeket, műhelyeket, oktatási intézményeket, egyházakat, akik szeretnének valamit mutatni köztereken, vagy akár a saját tereikben, az éves terméseikből, a múlt értékeiből. Kolozsvárt úgy szokás emlegetni, hogy a kincses város. Ezt a kincses ládát akartuk kinyitani, és ahhoz, hogy ki tudjuk nyitani, ahhoz mi kevesek voltunk, ez kellettek azok, akik valódi kincsekkel rendelkeztek, és ez úgy gondolom, hogy sikeres volt, és egy olyan kohéziót teremtett, egy olyan összefogást teremtett, ami teljes mértékben példátlan volt korábban Kolozsvár vonatkozásában is, de úgy érzem, hogy nem túlzás azt mondani, hogy modellé vált Erdély szerte.
2: És hogyan fogja össze a magyar-román kapcsolatokat, hogyan erősíti a rendezvény?
3: Nagyon sok visszajelzés alatt alapján azt mondhatjuk, hogy a kolozsvári magyar napok 16 év alatt minőségi módon hozzájárult a román-magyar kapcsolatok javulásához. Ez visszajött nekünk különböző közvéleménykutatásokból is, tehát például a kolozsvár románság körében ezelőtt néhány évvel a kolozsvári magyar napok volt a harmadik legnépszerűbb fesztivál rendezvénysorozat, tehát szeretik, de látjuk, hogy kijönnek a rendezvényeinkre, és érezhetően talán ez a legfontosabb, hogy puhult az a korábban nagyon bizalmatlan és feszült viszony, amely Kolozsvár belső társadalmát jellemezte. Nekünk ez deklarált célunk volt, tehát ezt kinyilvánítottuk az elején, ezért törekedtünk nagyon a kétnyelvűségre, ezért törekedtünk nagyon arra, hogy olyan programblokkokat is létrehozzunk, illetve programokat szervezünk, amelyekkel őket szólítjuk meg, mert meggyőződésünk, hogy ez egy missziós feladat, ebben a városban, ha tetszik, hanem együtt kell élnünk, és azok a zárt közösségek, akik bezárkoznak és nem mutatnak semmit magukból, azok általában bizalmatlanságot keltenek, azoktól inkább tartanak. Azzal, hogy megnyitottuk a kapuinkat a idei szlogenünknek megfelelően 16 évvel ezelőtt, és beinvitáltuk őket, ezzel gyakorlatilag azt is jeleztük, hogy mi nyitottak vagyunk, nekünk rejtegetni valunk nincs, ellenben vannak értékeink, szerethetők vagyunk, és ez a stratégia úgy tűnik, hogy bejött, és a példáján sok más rendezvény is felbuzdulva és kezdeményezés elindulva ezt a viszonyt ezt tovább javította.
2: Szóba került az idei rendezvényi elmondata, ez hogyan kapcsolódik a programokhoz, hogyan jelenik meg a programokban?
3: Hát az idei jelszavunk vagy jelmondatunk az alapvetően a Kolozsvár történelmi címeréből, illetve annak a stilizált változatával, a kolozsvári magyar napok logójából, jelképéből ihletődött. Alapvetően azt szerettük volna jelezni, hogy ugyanúgy, ahogy ezek a háromtornyos kapu, tornyok, várfalak nyitott kapukat ábrázolnak a címereinkben, ugyanúgy a kolozsvári magyar napok is egy nyitott rendezvénysorozat, ugyanúgy, hogy a Kolozsvár maga és a kolozsvári szellemiség mindig nyitott volt, kibejártak rajta emberek, gondolatok, és gyakorlatilag ennek köszönhetően válhatott Kolozsvár azzá, amivé, nem egy zárt város, nem egy zárt kincses láda volt, hanem egy nyitott. Ennek megfelelően a mi rendezvénysorozatunk is ilyen, és bízunk benne, hogy mindazok, akik eljönnek, meglátogatnak minket, visznek majd valamit tőlünk, és mi is, amikor egy ilyen rendezvénysorozatot szervezünk, azáltal, hogy meghívunk másokat, máshonnan származó előadókat, értékeket, kulturális kincseket bevonunk a városunkba, ezáltal gyakorlatilag mi is gazdagodni tudunk és fogunk.
2: És mik a jövőbeli tervek?
3: A jövőbeli tervek azok gyakorlatilag mindig a múlt terveinek megfelelőek. Alapvetően mindig azt mondtuk, hogy nem szeretnénk, nem is hiszünk abban, hogy folyamatosan valamilyen exponenciális fejlődést lehet produkálni, mi egy szintet szeretnénk tartani.

0: Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
1: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Ingyenes képzésekkel és gyakorlati segédletekkel támogatja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az iskolákat, amint egy 25 ezer anafilaxiás, allergiás gyermek biztonságos tanévkezdéséért. Lanner Judit miniszter bejelentése szerint a pedagógusok az Allergia Képzett Iskola Egyesület online tanfolyamán, valamint egy vizsgával záruló képzésen sajátíthatják el a szükséges ismereteket. Emellett a Betesda Akadémia oktató videója segíti az anafilaxia felismerését, a biztonságos környezet megteremtését és az EpiPen helyes használatát. A felkészülést az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület és a MAKIT közös szakmai segédlete is támogatja, amely pontos eljárásrendet ad a pedagógusok kezébe. Az új tanév előtt így minden intézmény gyorsan és hatékonyan felkészülhet a súlyos allergiás reakciók kezelésére. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok és felügyelő bizottságok kuratóriumai, mivel a sikeres pályázatok nyomán a társaság 98%-a lecserélődött. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés a szenátusok véleményének figyelembevételével és az állami számvevőszék vizsgálatát követően. A kiválasztás során cél volt, hogy a kuratóriumokba jogi és pénzügyi kompetenciák is bekerüljenek, az összeférhetetlenségi vizsgálatokat pedig az integritás hatóság végzi. A megszüntetés előtt álló közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van, hogy a kuratóriumok jogkörei a minimumra szűküljenek. Az új kuratóriumok legfőbb feladata az alapítványok átvilágításához szükséges adatszolgáltatás biztosítása és a megszüntetési feladatok ellátása lesz. Ezzel párhuzamosan az egyetemek alapító okiratainak áttekintése is zajlik, hogy az intézmények működése október 31-éig teljes körűen megfeleljen az új erőírásoknak. Kiváló eredménnyel zárta a pótfelvételit a Debreceni Egyetem, hiszen csak nem ezren nyertek felvételt az intézménybe. Így szeptembertől több mint 12 ezer elsőéves kezdheti meg tanulmányait ott. Az idei általános és pótfelvételi eljárás összesített adatai alapján az elmúlt évek legjobb eredményét érte el az egyetem. A pótfelvételizők közül 230-an állami ösztöndíjas, 709-en pedig önköltséges képzésre jutottak be. A legnépszerűbbek az egészségügyi, a gyermeknevelési és gyógypedagógiai, valamint a gazdaságtudományi karok voltak. Fenyves Veronika oktatási elnök szerint az eredmény jól tükrözi az egyetem naprakész, hallgatóközpontú beiskolázási stratégiáját. Idén júliusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, ami 29.000-rel több a júniusinál a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma is emelkedett, hiszen 8.000-rel 222.000-re nőtt, még a munkanélküliségi ráta 4,5%-ot tett ki. A megelőző év azonos időszakához képest ugyanakkor a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélkülieké pedig kismértékben emelkedett. A május-júliusi három hónapos időszak átlagát tekintve a foglalkoztatottak száma 4.651.000 volt, míg a ráta 4,6%-ot ért el. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai alapján a nyilvántartott álláskeresők létszáma július végén 216.000 főre mérséklődött. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai PET kupán, a szervezők tájékoztatása szerint. A 12 csapat az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon az árterekből tisztította ki a szemét jelentős részét. Ebből a mennyiségből a Bodrog folyószakaszán 3 nap alatt majdnem 10 tonna, míg a Tiszán további 9 tonna hulladék került elő. A rendezvényen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtését segítette. A 2026-os versenyszezonban eddig összesen 4 megmérettetésen 36,4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek.
1: Az időjárásról.
0: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad a szél. A csúcs hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, 2026-ban a Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatási díjában részesült Kovács Róbert Péterné, a Szalai Sámuel Református kéttanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettese a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Tiszaújvárosi Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. Őt köszöntöm most műsorunkban, áldás békesség, és szeretettel gratulálok ehhez a díjhoz.
2: Köszönöm szépen, áldás békesség.
1: 2026-ban a Tiszáninneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén júliusban kapta meg ezt az elismerést igazgató helyettes asszony, és arra kérném, hogy beszélgetésünk elején erre az ünnepségre emlékezzen, visszaidézze vissza nekünk ezt az alkalmat, illetve hogyha néhány gondolatban a felterjesztésről is szólna, akkor szeretettel hallgatjuk.
2: Magáról a felterjesztésről megmondom őszintén, hogy semmilyen tudomásom nem volt, teljesen meglepetésként ért ez a megtisztelő elismerés. Július közepén, egy keddi napon kaptam Rácsok András úrtól a meghívó levelet erre a közgyűlésre. A meghívó levélben természetesen ott volt a tárgya is. Megmondom őszintén, hogy többször el kellett olvasnom a levelet, hogy miről is van szó, mert nagyon meglepett ez a meghívás. És pár nappal később került sor a közgyűlésre, ahol ünnepélyes keretek között ezt a díjat is megkaptam másokkal együtt, nem csak én, hanem más kollégákat is felterjesztettek, és megszavazta a közgyűlés nekik is, és rendkívüli megtiszteltetésként ért ez engem. Azokban a napokban, amikor erről értesültem és gondolkodtam, hogy hogy is került ez a történetbe, hogy is kerültem én bele, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én az elmúlt időszakban, az elmúlt 40 év alatt tettem nap mint nap a dolgomat, természetes volt minden számomra, és hogy mit is éreztem én ezzel kapcsolatosan, hálát a Jóistennek, hogy alkalmassá tett a szolgálatra, a munkára, és hogy szolgálhattam. A dicsőség természetesen az nem az enyém, hanem a Jóistené, az ő kegyelme, hogy megtartott nap mint nap, és erőt adott sokszor nehéz helyzetekben és problémák megoldásában, de igazából most is, ha visszagondolok, most is azt érzem, hogy kegyelem volt minden nap, minden tanév, és az elismerés az nem csak az enyém, hanem azé a közösségé szerintem, amiben dolgozhattam, mert a pedagógus munkája, egy vezetőhelyettes munkája az mindig csak közösségben lehet értelmezni, és közösségben lehet megélni. Ezért amikor egy díjat kap akár egy közösség, akár egy személy benne, én úgy gondolom, hogy az mindig egy egész közösségnek az elismerése. Úgyhogy én ezt így élem meg most is, és hálás vagyok az Úrnak, hogy itt szolgálhattam ebben a tantestületben.
1: Ugye most így 40 év pedagógusi pályára tekint vissza Erika, hiszen 1986-ban kezdte meg a Tiszaújvárosi 3. számú általános iskolában a pedagógusi pályát, amely később vette fel a Kazinczy Ferenc általános iskola nevet, és csak nem 3 évtizedig dolgozott ebben az intézményben, illetve ugye a Tiszaújvárosi Református Egyházközség tagja. Ugye néhány héttel, néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk hosszabban az eddigi szakmai és magánéleti útról is, és ott a következő percekben, hogyha visszatekinthetünk azért arra az elhívásra is, illetve azt a szakmai munkát, amely az elmúlt 4 évtizedet jellemezte, itt visszaidézné nekünk igazgató helyettes asszony.
2: Igen, hát fiatalként, 21 évesként kezdtem a pályát hallgatóként, az utolsó évét a főiskolának már munkában töltöttem, levelezősként, tehát 3 év nappali tagozat és 1 év levelező tagozaton végeztem el Nyíregyházán a tanárképző főiskolát, és Tiszaújvárosban kezdtem meg a munkámat. fiatalként, lelkesként, és ugyanebben az évben kötöttem házasságot is a férjemmel, akivel szintén a 40. házassági évfordulónkat ünnepeltük az idén, és hát folyamatos volt a szakmai tapasztalatszerzés és a pályán történő előrehaladás, amit napi szinten természetességgel éltem meg. Fordulópont igazában az életemben az volt, amikor a Református Egyházközség 2012. szeptemberétől átvette a fenntartását a Tiszaújváros egyik általános iskolájának, amely a Kazinczy Ferenc nevét viselte, és most is jelenleg is a Tiszaújvárosi Református Egyházközség fenntartásában működik ez az intézmény, ahol vezetőhelyettesi feladatokat kaptam, és ott 5 éven keresztül dolgoztam vezetőhelyettesként, és tanítottam pedagógusként, majd az Úr ide hívott engem Miskolcra, 2017-ben, amikor itt matematika szakos kollégát kerestek, és az nekem hiányzott az életemből, hogy a technika szak mellett azt is tudjam tanítani, és akkor úgy döntöttem, hogy megpályázom ezt az állást, amit aztán meg is kaptam, és így kerültem 2017-ben Miskolcra a Szalai iskolába. Az életemben is fontos fordulópont voltak a 2010-es évek, akkoriban kaptam meg a hit kegyelmét az Úrtól. Ez természetesen nem egyik napról a másikra történt, hanem ahogy az igében is benne van, az Úr elkezdi a munkát, és napról napra történik az ember megtérése, és ez egy folyamat egész az élete végéig, úgy gondolom a hit útján való járás. Ez így visszatekintve úgy gondolom, hogy ez akkoriban az ő kegyelmi ajándéka volt, ami naponta számomra megadatik, és hálás vagyok ezért, minden nap hálát tudok adni.
1: Mostani beszélgetésünkben még nem hangzott el, de hogy itt az imintiekben hallhattuk, ugye matematika-technika szakos tanár, és ugye szaktanácsadó is igazgató helyettes asszony, illetve 2021-től a Református Pedagógiai Intézet szaktanácsadójaként szélesebb körben is szolgálja a református köznevelést. Hogyha még erről a munkáról is szólna, illetve ugye arról az értékrendről, amely itt a pedagógusi pályáját jellemezte, amelyet szem előtt tartva, mind a gyermekek felé fordulva, mind pedig ugye afelé a munkatársi közösség felé, akikkel a mindennapokban az intézményben, intézményekben együtt tevékenykedett, illetve ugye a gyülekezeti tagságról is szóljunk.
2: Igen, a szaktanácsadói feladatokat is szolgálatként élem meg. Pontosan azért, mert az ember, ha úgy tekint a közösségre, hogy a közös munka a gyerekek személyiségének fejlesztése, tudásának gyarapítása, akkor mindenképp a tudás megosztás az egy nagyon fontos területe a munkánknak, és a szaktanácsadóként erre is van lehetőségem. A tantájékoztató szaktanácsadók feladatai nagyon sokrétűek, de legjobban nekem ebben az áll a szívemhez közel, amikor az eddigi tapasztalataimat meg tudom osztani, tehát módszertani fejlesztő eszközök készítése, oktatóvideók, digitális feladatok, tudásmegosztás, webináriumok tartása, ezek leginkább amelyek a tapasztalat megosztását lehetővé teszik a szaktanácsadók, illetve a kollégák számára, és ezt nagyon szívesen tettem mindig, és teszem még amennyire lehetőségem van erre a nyugdíjazásomig, ami nem sokára szeptembertől meg is történik. Közösségként mi ebben a kis közösségben, itt a Szalai iskolában együtt munkálkodunk a gyerekek fejlesztésén. Elmondhatom, hogy olyan tanulói közösségünk van, amelyeknek a nagy százaléka hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, így aztán a összefogás szülőkkel, fejlesztő pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal nagyon összetett feladat, és egyen-egyenként kell minden tanulóra úgy tekintenünk, hogy hogyan lehet nekik a legjobb fejlesztő eszközöket, programokat megtalálni, és eljuttatni őket a saját képesség szerint a lehető legmagasabb szintre, két-két tehetsége szerint, vagy éppen valamilyen képességzavar miatt fejlesztésként neki megadni azt, hogy minél jobban fel tudjon zárkózni a többi tanulóhoz. Ebben nagy segítség az, hogy hitben tehetjük ezt, hogy napi szinten szólhat az iskolánkban is az ige, illetve az intézményi lelkészünk napi szinten tudja segíteni a munkát azzal, hogy a hitéletben is támogat bennünket. Vannak bibliaóráink, természetesen a gyerekeknek hetente kétszer vannak hittanóráik, és olyan közösségi programok, amelyekben a hitüket erősíthetjük a gyerekeknek.
1: Esetleg így arra vonatkozóan az elmúlt évekből, évtizedekből jut eszébe olyan történet, olyan megélés, amikor a hitének a mindennapi megélése úgy megszólított egy gyermeket, vagy egy másik embert, amely által ő is fejlődött ezen a téren, vagy sokat jelentett neki.
2: Igen, a napokban jutott eszembe egy olyan kollégával kapcsolatos eset, nyilván ezt most név nélkül mondom el, amikor tudtam neki lelkiekben tanácsot adni, segíteni, nem feltétlenül csak szakmai, hanem pontosan hitéleti, hittel kapcsolatos dolgokban, hogy egy nehézségben ő hogyan tudott úrrá lenni és kilábalni belőle, és néhány héttel, hónappal ezelőtt éppen meg is köszönte ezt nekem, és akkor döbbentem rá, hogy az csak egy beszélgetés, vagy néhány beszélgetés volt számunkra, hogy ez neki ennyire fontos volt, és ezért is hálát adok a Jóistennek, hogy így is használ engem eszközként, így is szolgálhatok, nem csak szakmailag, hanem embertársként is. De nem csak személyes tapasztalat, hanem amint a közösség életét figyelem, számtalan olyan eset volt a gyerekeknél, akik itt kaptak hitet úgy, hogy nem olyan családból jöttek, ahol ez természetes volt, hanem itt tudtak megtérni, konfirmáltak, és ez a későbbi életükön is látható. Úgyhogy ez is egy olyan nagyszerű élmény számunkra, pedagógusoknak, akik hitben járó pedagógusok vagyunk, hogy nem csak a tanítás, a szakmai fejlesztés, hanem a lelki gondozás is nagyon fontos feladata kell, hogy legyen egy református pedagógusnak.
1: És ugye a család, ön is a család támogatását mindig is megtapasztalta.
2: Mindenképpen. Nagy kegyelem és hála az is a részemről, hogy a férjem is hitben járó, ő a Tiszai Városi Református Egyházközségnek presbitere is 2018-tól, és napi szinten együtt élhetjük meg hitünket. Reggelente mindig igeolvasás kezdődik a napunk a reggeli kávé mellett és imádkozással. Ezt is kegyelemnek élem meg, és hálát adok ezért az Úrnak. Gyermekeink közül a nagyobbik lányom az külföldön él, és ő is hitben járó a férjével, rendszeresen szolgálnak is az ottani gyülekezetükben, úgyhogy ezt is hálával élem meg, és a családi támogatás az mindenképpen nagyon fontos. Unokám, a nagyobbik unokám az szeptemberben fogja kezdeni az iskolát, Tiszaújvárosban városban laknak, és ő is a református iskolában fogja megkezdeni a tanulmányait, úgyhogy nagy várakozással tekint a család is erre az időszakra majd.
1: És hogyha még ezt a gondolatot folytathatjuk, ugye, hogy egy gyermek életében, aki az általános iskolai tanulmányait kezdi, illetve az azt követő években is, hogy mennyire fontos a pedagógus szerepe, ezt ugye, hogyha visszagondol a saját életére, a gyermekei életére, illetve ugye most, ahogy az imént hallhattuk is, az egyik unokájának az életébe kezdődnek meg a iskolai évek, illetve nagyon sok gyermekkel találkozott természetesen az elmúlt 4 évtizedben, akik ebben az élethelyzetben voltak, hogy mennyire fontosak a kezdetek ezzel kapcsolatban, ha néhány gondolatot szívünkre helyezne.
2: Igen, hát az ember a saját iskola kezdésére, iskolai éveire gondol vissza, akkor biztos mindenkinek vannak meghatározó pedagógusok az életében. Nekem pontosan az első osztályos tanítónénémre emlékszek így vissza, aki annyira nyugodt természetű és kiegyensúlyozott, ugyanakkor rendkívül következetes és határozott volt, aki szerintem biztos, hogy a pályaválasztásban is fontos szerepe volt annak, hogy ilyen példaként tekinthettem rá. De ugyanígy látom a gyerekek életébe, akik az én tanítási időszakomban lehetőségem volt az ő életüket nyomon követni 4 vagy akár 8 éven keresztül is, hogy nekik is nagyon meghatározóak azok a pedagógusok, akik valamilyen nyomot hagytak az ő életükben, akik vagy a kedvességükkel, vagy a határozottságukkal, vagy éppen a tantárgy megszerettetésével adtak nekik valamilyen töbletet. Nem is biztos, hogy az a tantárgy volt a kedvenc tantárgya annak a gyermeknek. Például ugye én a matematikát tanítom, hát az nem feltétlenül szokott a legkedvencebb tantárgy lenni a diákok körébe, és nekem is volt egy olyan diákom, aki rendkívül szorgalmas volt, de nem volt éppen matematikai beállítottságú. de éppen az édesanyja mondta azt egy fogadóórán, hogy valamiért az én személyiségem miatt szerette meg a matematikát, és ez is egy nagyon fontos dolog, és nagyobb ajándék nincs is szerintem egy pedagógus számára, hogyha olyat tud adni, olyan értéket a gyermeknek, amit magával visz egy egész életen keresztül.
1: És ugye így a gyermekek részéről, a szülők részéről, és bizonyára ugye itt a kollégák részéről is érkeztek ön felé visszajelzések így a eddigi pályája során, hiszen ugye mesterpedagógusként is tudott utat mutatni, irányt mutatni a kollégáinak is, és bizonyára nagyon sok gyermeket itt a szakmai tudás átadása mellett ugye ön is támogatott visszajelzéseket adott nekik, mind a pedagógiai módszerek tekintetében, mind emberileg is. Hogy egy ember életében a visszajelzések mit jelenthetnek? Ezt hogy látja, vagy hogy élte meg?
2: Fontosak, mert meg is őrzöm az ilyen emlékeket, hogyha ezek tárgyi emlékek, gyakran kapunk főleg ballagó gyerekektől ilyet kollégákkal együtt, meg szoktuk ezt beszélni, és éppen nemrégiben dolgaimat rendszereztem otthon, és került a kezembe egy olyan kis levélke, amit egy sok évvel ezelőtt egy nyolcadikos kisfiú írt, hogy köszöni szépen az elmúlt éveket, és hogy ígéretet tett, hogy az, amiket ő fogadkozott, meg is fogja tartani, és hát egy olyan kis kedves levélke, amiben igazából háláját fejezte ki, és hát köszönetet mondott, és ezek nagyon fontos visszajelzések a pedagógusok számára, mert a napi szinten megélt dolgok nem feltétlenül maradnak így meg, de ezek juttatják az ember eszébe, hogy fontos a munkája, amit nap mint nap végez, mennyire fontos, hiszen emberekkel, gyerekekkel dolgozunk, és minden megnyilvánulásunknak hatása van, ezt soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a pedagógus is ember, és bármilyen körülmények között van, és éppen nehézségek között, ahogy viselkedik, amit mond, amit tesz, az mindig mint a gyermekek számára, soha nem szabad elfelejtenünk. Így kell ma mindennapjainkat megélni, és a feladatainkat végezni, hogy példát tudjunk a gyermekeknek adni, nem csak emberségből, de hitből is.
1: A vezetői munkája során nyilván itt az elhangzottakat csak kiegészítve lehet még azokat a gondolatokat megfogalmazni, amelyeket értékként szem előtt tartva végezte azt a szolgálatot is.
2: Igen, ez egy teljesen másik területe az ember munkájának, ha pedagógusként dolgozik, és mellette még vezető helyettesi feladatokat is ellát. Ez a kettő valamilyen szinten különbözik is, de összehangolni is tudni kell az embernek, hiszen nem csak tanítottam, sőt ez az utóbbi 11 néhány évben a kisebb százaléka volt a munkámnak, a nagyobbik pedig az oktatás szervezés, a tanügyigazgatás segítése az igazgató munkájának. A segítése. Én ezért is hálás lehetek, hogy olyan vezetőkkel dolgozhattam Tiszaújvárosban, illetve itt a Miskolci Szala iskolában is, akikkel nagyon hamar megtaláltam a közös hangot, és együtt tudtunk dolgozni, és emberségből is tanulhattunk egymástól, illetve nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük az iskola vezetésével kapcsolatosan is, tehát vezetői munkákban is sok tapasztalatot tudtunk szerezni közösen, egymást munkáját segíteni, illetve a tantestülettel együtt dolgozni, tehát ez is azt gondolom, hogy az ember személyiségét formáló, egymást formáló feladat volt a számomra.
1: A Tisztújvárosi Református Egyházközségről is szóljunk néhány gondolatban.
2: A gyülekezetünkért kifejezetten hálás vagyok. Úgy gondolom, hogy egy stabil, sőt épülő gyülekezet, mert látok benne fiatalokat is. Gyerekisten tiszteletek is vannak vasárnaponként, és szerintem növekszik a gyermekek száma a gyülekezetünkben, és ez mindig a gyülekezet megújulását mutatja. Évről évre mindig szép számmal vannak, akik konfirmálnak is a gyülekezetünkbe, és olyan lelkészek dolgoznak ott, akik elhivatottak, az ige, élő ige szól vasárnaponként, és ezért nagyon hálás a gyülekezetünk, úgy gondolom. És a gyülekezet tagjai is egymást segítik, van egy jó kis mag benne, akik bármikor, bármilyen feladatról van szó, összefognak, egymást segítik, és gyülekezetépítő a munkánk, úgy gondolom, és ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ennek a gyülekezetnek a tagja lehetek a férjemmel együtt.
1: Ahogy az imintiekben elhangzott, a nyugdíjas éveit kezdi meg igazgató helyettes asszony, de arra szeretném kérni, hogy most így néhány nappal a 2026-27-es tanév előtt hallgatóinkhoz, azokhoz a gyermekekhez, szüleikhez intézzen néhány gondolatot, akiknek megkezdődik szeptember 1-én a tanév.
2: Azoknak a tanulóknak, illetve a szülőknek, akiknek a gyermekei most kezdik meg a 2026-27-es tanévben az iskolát, azoknak azt kívánom, hogy Isten áldása legyen az életükön, bízzanak a pedagógusokban, akikre a gyermekeiket rábízták, és együtt közösen munkálkodjanak gyermekeik jövőjéért. Isten áldását kívánom az ő életükre.
1: És azt szeretném kérni, hogy mostani beszélgetésünket egy igei gondolattal zárja.
2: A 131. Zsoltárt szeretném, ezt azért választottam, mert ez egy nagyon rövid Zsoltár, Dávid Zsoltára, és azokban a napokban, amikor tudomást szereztem arról, hogy milyen elismerésben részesülök, éppen ez a Zsoltár volt a napi ige, és úgy gondoltam, hogy ezt Isten helyezte a lelkemre, mert teljesen azok a gondolatokat fogalmazza meg, amit én éreztem a kapott elismeréssel kapcsolatban. 131. Zsoltár, Zarándokének, Dávidé. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Ámen.
1: Kovács Róbert Péterné Erikának, a Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettesének, aki 2026-ban a Tiszáninani Református Egyházkerület oktatási díjában részesült. Szeretettel köszönöm meg a beszélgetést, és még egyszer gratulálok ehhez az elismeréshez, áldás békesség, és Isten áldását kívánom további életére.
2: Köszönöm szépen, áldás békesség!

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvost, fogszabályzó szakorvost köszöntöm tisztelettel műsorunkba, stúdiónkba. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én is üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Nagyon fontos, hogy ne csak probléma esetén, hanem bizonyos időközönként ellenőrzésre is elmenjünk a fogászatra, és ugye szakember tudja megnézni a szájüregünknek, a fogainknak az állapotát, de egy ilyen ellenőrzés, vagy akár egy fogászati beavatkozás során sok olyan jel van ezen a területen, vagy lehet jel, ami egy szakember számára már figyelemfelkeltő lehet, hogy esetleg olyan problémára, egészségügyi problémára utal, vagy utalhat, amivel érdemes foglalkozni, vagy szükséges foglalkozni. Ugye sok minden előfordulhat ilyen tekintetben. Mi az, amit figyelembe kell venni, amire érdemes odafigyelni, illetve ami talán megijeszti az embert, de nem olyan nagy dologról van szó? Mikkel találkozott ilyen tekintetben?
2: Először is a pácienseknek a nagy része sajnos nem rutin szűrővizsgálaton jelenik meg, hanem inkább, hogyha valamilyen panasza van, vagy már érzékel valamilyen eltérést. Hát ilyenkor nyilván az a legfontosabb, ami a panasz, tehát a fájdalomnak a megszüntetése, ilyenkor ezt vesszük prioritásnak. De amikor ezen túl vagyunk, vagy amikor a páciens tényleg szűrővizsgálaton jelenik meg, olyankor így van, minden egyéb dolgot is megfigyelünk a szájban, tehát nem csak egy-egy adott fognak az állapotát, vagy akár a fogazatának az állapotát, hanem a teljes szájüreg, tehát a lágy részeknek az állapotát is. Ilyenkor akár véletlenszerűen is észrevehetünk dolgokat, ami mondjuk már gyanakvásra adhat okot, ilyenkor mindenképpen tovább küldjük szakrendelésre, szájsebészeti szakrendelésre, ahol már olyan célzott vizsgálatokat tudnak végezni, amik eldöntik, hogy merre tovább. Tehát, hogy kell-e kezelni az adott páciens, milyen állapotban van, vagy mi is valójában az az eltérés. És így van, nagyon gyakran inkább fordított az eset, hogy nagyon megijednek, mert mondjuk valamilyen kis nyálkahártya duzzanat, vagy valamilyen kis kitüremkedést találnak, akár a nyelven, akár az ajaknak a belső felszínén, és nagyon gyakran ezek olyan jó indulatú elváltozások, mondjuk mint egy nyálmirigy duzzanat, amikor a nyál kicsit pang, ott a kis mirigyben nem tud kiürülni, és aztán szépen az vagy elmúlik, ha nem, mert mondjuk valamilyen fibrotikus elváltozás, akkor sem feltétlenül kell ezt kimetszeni, de van olyan eset, amikor igen, tehát ebben az esetben is tovább küldjük szájsebészeti szakellátásra, ahol eldöntik, hogy az kimetszést igényel, vagy sem. Nagyon sokféle eltérés lehetséges, gyulladások, valamilyen krónikus, fibrotikus szövött tömörülés, ilyen fehéres, plakkos felrakódás, tehát sokféle jel lehet, mint a bőrgyógyászatban, hogy ha valamilyen változást észlelünk, ami eddig nem volt ott, akkor érdemes egy szűrővizsgálatra, egy fogászati check-upra bejelentkezni.
1: A teljesség igénye nélkül, és nem nagyon belemenve a részletekbe, néhány konkrét példát esetleg, hogy milyen egyéb egészségügyi probléma állhat egy ilyen dolog mögött, szabad kérdem, hogy emeljen ki?
2: Hát általános betegségeknek, tehát egyéb a szervezetben máshol lefolyó betegségeknek is lehet szájban jele.
1: Gyulladásnak is például?
2: Gyulladásnak is, de például fertőző betegségekre gondolnék most itt, tehát mondjuk egy skarlátnak a szájüregben is van jele, olyankor a nyelv ilyen szederjessé válik, nagyon, nagyon megduzzadhat, pirossá válik, tehát hogy sok szisztémás betegségnek, tehát hogy a test más területén zajló betegségnek is van szájüregi jele, vagy lehet szájüregi jele. Tehát számos ilyen betegség van, illetve gastroenterális betegségeknek a jeleit is láthatjuk a szájüregben, például a reflux. A gyomorsav ilyenkor feljön a szájüregben, és mint bármilyen egyéb más savhatás, amit mondjuk táplálékkal vihetnénk be, ez sokkal erőteljesebben jelenik meg a szájüregben, hiszen folyamatosan, napi rendszerességgel, naponta többször, hogyha a gyomorsav felkerül a szájüregbe, ott kifejti a hatását, és a fogak kopottá, erodáltá válnak, elég látható módon. Tehát ilyenkor megkérdezzük a pácienst, hogy tud-e róla, ilyen esetben tovább is tudjuk küldeni gastroenterológushoz. Például.
1: És akkor itt térjünk is át a fogakra, mert annak a, akár a színében, vagy minőségében, erősségében, a fogzománc állapotában látnak fogorvosként olyan elváltozásokat, ami még az előző kérdéshez kapcsolható, hogy a fogon hogy látszanak esetleg ezek a problémák, vagy látszanak-e, vagy ugye előfordul, hogy egy keményebb étel elfogyasztása során lepattan a fogból, letörik. Ez egy természetes dolog is nyilván legtöbb esetben, de válhat ez rendszeressé, hogy a fogaknak az erőssége, hogy kevésbé ellenálló?
2: Nagyon jó kérdés összességében. Pontosan ezért is fontos minden szűrővizsgálat, így a fogászati szűrővizsgálat, mert azok az eltérések, amiket könnyen lehet kezelni, gyorsan lehet kezelni, azok nem adnak tünetet. Tehát még nincs tünetük. Akár egy fogszúvasodás, a legegyszerűbb dolog, a fogszúvasodás, ha már tünetet ad, tehát már fájdalom jelentkezik, már gyulladás jelentkezik, akkor ott már az elváltozás is nagyobb, tehát már nem biztos, hogy egy sima tömésre van csak szükség, hanem már ettől komolyabb dolgok, lásd gyökérkezelés, vagy akár a fog eltávolítása. Tehát nagyon fontosak a fogászatban is a szűrővizsgálatok, hiszen olyan apró, viszonylag apró, laikus számára nem látható, de a fogorvosi székben egy jól megvilágított területen, ugye több szem többet lát, más szögből nézzük, mint a tükörben nézzük magunkat.
1: Speciális
2: fénnyel, kis eszközökkel, vannak diagnosztikus eszközeink, többfajta olyan lámpák esetleg, hogyha mi sem, illetve a röntgen, hiszen a röntgen már aztán a tényleg sok mindenben el tudja dönteni, még a szem, hogyha kérdőjeles, még az orvos szeme, tükre, fénye sem elegendő, azért már ott a röntgen is besegít, hideg sprével is tudjuk tesztelni a fognak a vitalitását, tehát hogy éle még, vagy már elhalt, tehát több diagnosztikus eszköz, jó sok diagnosztikus eszköz áll a rendelkezésünkre, amivel szépen alaposan át tudjuk vizsgálni a fogacskákat és a szájüreget. Tehát a színében is változik ilyenkor a fog a szúvasodás során, nem feltétlenül alakul ki már rögtön üreg, az már, ahogy halad előre a folyamat, akkor már igen, és pontosan amit említett is, tehát ilyenkor, ha már meggyengül a fognak a belső szerkezete, akkor már letörik, és általában ekkor veszi észre a pácienseknek a nagy része, hogy hopp, itt valami történt, letört a fogam. Hát innentől már a fogorvos tudja, hogy 90%-ban a szúvasodás miatt tört le, mert belülről már meggyengült a fog.
1: Itt elhangzott ugye a fogkő. Kinek van szüksége fogkő eltávolításra, illetve ezzel kapcsolatban mik lennének azok a legfontosabb tudnivalók, esetleg tévhitek, vagy ennek a megléte mit okozhat hosszú távon, hogyha ezeket egy picit így összefoglalóan elmondaná?
2: Minden kezelésnek az alapja, vagy minden esztétikai és funkcionális kezelésünknek, gyógyulást segítő kezelésünknek az alapköve az, hogy tiszta fogak legyenek. Tehát a szájhigiéné fontossága elengedhetetlen. Nem kezelünk úgy, legalábbis a mi rendelünkben az az elsődleges dolog, hogy ha valaki megjelenik, és mondjuk nincs sürgős teendő, olyan fájdalmat okozó teendő, vagy tünete, ami kezelést igényel, akkor bizony fogkőleszedéssel és egy alapos tisztítással, polírozással kezdünk. Tiszta felületen, tiszta területen sokkal jobb dolgozni, sokkal könnyebb, sokkal szebb és sokkal jobb eredményt fogunk kapni. Másrészt, hát vezető ok vagy vezető tünet vagy vezető betegség a fogingyulladás az emberek körében. Ami legyen akár lokális, tehát helyi, egy-egy fog körüli gyulladásról szó, vagy pedig akár generalizált, ami azt jelenti, hogy az összes fog környékén jelen lévő fogingyulladás. Tehát emiatt, hogy ezt visszaszorítsuk, mindenféleképpen fontos a fogkő eltávolítása, mert a fogkő az lepedék, megkövült lepedék. Tehát a lepedék és a nyálból kiváló ásványi anyagoknak az együttese a fogkő, ami baktériumokat tartalmaz, olyan anyagokat tartalmaz, amik nem kellenek oda a szájüregbe. Tehát nem szabadna, hogy ott legyen a szájüregben. Míg a lepediket el lehet távolítani otthon alapos fogmosással, a fogkövet már nem, tehát oda szakember segítsége szükséges.
1: A fogak érzékenységéről is hát sokat hallani, vagy sajnos ugye azért ezt is többen megtapasztalják. Ennek milyen okai lehetnek, vagy milyen okokra vezethető ez vissza, és hogyan kezelhető, vagy mennyire lehet ez akár egy ideiglenes állapot?
2: Szerencsére az esetek nagy részében, legalábbis én azt tapasztalom, hogy ezek időleges érzékenységek, és csak lokálisak, tehát hol itt, hol ott, egy-egy fok körül jelentkező, fellépő érzékenység. Nagyon jó termékek vannak már az üzletekben, fogérzékenységet csökkentő fogkrémekre gondolok itt, tehát amik a szenzitív fogkrémek, ezek amiket nem is... nagy részre arra fejlesztettek ki, hogy amikor húzódik fel a hát ez egy fiziológiai folyamat, idővel, ahogy korosodunk, húzódik fel az ínyünk a fogakról. És ilyenkor már a zománc, ugye a zománc fedi a koronai részt, de csak a koronai részt, ahogy húzódik fel az íny, akkor már ott előtűnik a gyökéri rész, amit már nem fed zománc, hanem cement fed, és itt viszont már sokkal könnyebben támadható a savak, a baktériumok számára ez a felület, ami nem zománccal fedett, hanem csak a cementtel fedett gyökéri rész, és itt már ez egyből érzékenységgel jelentkezik. Itt nagyon gyakran érzékenység jelentkezhet ebben a fognyaki régióban, ahol vékony a zománc, vagy már nincs zománc, csak a gyökérnek a cementi rétege van. És itt ezek a fogkrémek, ezek az anyagok olyan anyagokat tartalmaznak, amik beépülnek ebbe a vékony zománci rétegbe, vagy ebbe a vékony gyökéri rétegbe, és hát így eldugaszolják azokat a kis csatornákat, amik az érzékenységet okozzák. Maga az érzékenység, tehát a fog ez nem egy tömör kocka, betonkocka, vagy egy tömör márványkocka, hanem egy szerves anyag, a dentin, a fognak a belső anyaga, ilyen kis tubuláris, tehát csövecskés szerkezetű, ugye a belsejéből, a fognak a belsejéből, a fogbélből, kis tubulusokon keresztül a vérerek, az idegek, ide még az első egy harmadáig, tehát a fogbél felüli harmadig még vannak élő sejteknek is nyúlványai. És hogyha itt bármilyen mozgás, hideg, vagy édes, tehát valamilyen ozmotikus hatása cukorra, folyadék áramlás történik, akkor ez érzékenységet fog okozni, ez lesz a tünet, hogy itt van valamilyen érzékenység, hiszen ezek a sejtek érzik, hogy itt valami történik. Hogyha ezeket a külső kis tubulusoknak a külső kis nyílásait lezárjuk, eldugaszoljuk, akkor meg tudjuk szüntetni az érzékenységet, a fognyaki érzékenységet, ez igen, nagyon gyakori.
1: Akkor ezt otthon a mindennapi rutin keretében beépítve bárki meg tudja oldani. Mikor szükséges már emiatt felkeresni szakembert?
2: Hát, hogyha ez nem múló.
1: Mennyi időt adjunk ennek?
2: Ha mondjuk visszatérő, mert mondjuk nyáron a 40 fokban, isszuk a hideget, fagyi, ez meg az jégkrémecske, hát ezek azért ilyen múló, tehát nem hosszú ideig, nem krónikusan fennálló panaszok. Ilyenkor csak ki kell várnunk, hogy egy kicsit kiegyenlítődjön a hőmérséklet, ne 40 fokba együk a mínusz 10 fokos ez meg az, és ilyenkor általában el is múlik. De egyébként ez fordítva is igaz, hogyha télen, a nagy hidegben egyéb más hőmérsékletű ételt teszünk, ott is ugyanez, tehát a nagy hőmérséklet különbség tud ilyeneket okozni. Úgyhogy ez azért változó az idő, én azt mondanám, hogy ne is kifejezetten az idő, hanem a rendszeresség, hogy ha megkeseríti az életünket, ha fájdalmat okoz, vagy ha már este is fáj, lefekvésnél fáj, akkor lehet, hogy ott már más a panasz, ott már más okozza ezt a panaszt, mert akkor már lehet, hogy tényleg van valami olyan folyamat, ami már előre haladottam, már a fog belseje felé haladt, és akkor már sima a fogkrém, már nem fogjuk tudni ezt megoldani, akkor ott már valamilyen beavatkozásra van szükség. Például egy tömés, lehet, hogy már csak egy kis tömésre van szükség, akár egy fognyaki tömésre, ami ott már biztosabban egy vastagabb anyagot képezve tudja elállni ezeknek az anyagoknak a érzékenységet okozó ételeknek az útját.
1: Dr. Molnár Edina miskolci fogszakorvosnak, fogszabályzó szakorvosnak köszönöm szépen, hogy ezeket a szakmai gondolatokat megosztotta velünk, és köszönöm a beszélgetést.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. A UNICEF Magyarország az ENSZ Genfi egyeztetésén hívta fel a figyelmet a hazai gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a mentális egészség válságára. Mészáros Antónia ügyvezető igazgató konkrét reformjavaslatokat ismertetett a novemberi vizsgálatot megelőzően. A szervezet adatai szerint a gyermekvédelmi gondoskodásban élők közül sokan szegénység miatt nem nevelkedhetnek a családjukkal, és súlyos elhelyezési válság is tapasztalható a kórházakban rekedt kisgyermekek miatt. Emellett az oktatási rendszerben fennálló szakemberhiány, a szegregáció és a sajátos nevelési igényű gyermekeket érintő nehézségek is gátolják a felzárkózást. A mentális egészség terén az iskolások túlnyomó többsége küzd pszichoszomatikus tünetekkel, miközben az iskola pszichológusok egyre gyakrabban szembesülnek szorongással és depresszióval. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a magyarországi naperőművek kibervédelmét a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és partnerei vezetésével. A projekt célja, hogy korszerű adatbiztonsági és adatkezelési protokollokat dolgozzanak ki az 1 megawatt feletti kapacitású megújuló energiát termelő egységek számára. A fejlesztések során kiemelt szerepet kap a hálózati anomáliák korai felismerése, a gyorsabb incidenskezelés, valamint szükség esetén a mesterséges intelligencia alapú megoldások alkalmazása. Emellett a szakemberek képzésekkel és tájékoztató anyagokkal is támogatják az iparági szereplők kibertudatosságának növelését. A visszanemtérítendő támogatást egy konzorciumi együttműködés keretében használják fel a hazai energiaszektor biztonságának megerősítésére. Hegyi Zsolt vezérigazgató bejelentése szerint a MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. A javulást nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával, a Balatonfüredi mozdonycsere technológiájának felülvizsgálatával, valamint a lassú jelek felszámolásával érték el. A nyári tapasztalatokat az augusztus 31-én kezdődő utószezonban is figyelembe veszik, így a modern Katica Inter

0: régió, és a kék hullámvonatok továbbra is közlekednek. Emellett Tapolcáról kora reggel új IC minőségű Levendula Intercity indul Budapestre, az őszi időszakban pedig hétvégente a tanúhegyvonatok is segítséget nyújtanak a kirándulóknak. A MÁV tájékoztatása szerint az utószezonban is számos nagyvárosból biztosítanak közvetlen kapcsolatot a Balatonhoz, kibővített kerékpárszállítási kapacitással. Átadta szakmai kulturális javaslatcsomagját a Magyar Színházi Társaság pénteken a Budapest Báb Színházban tartott évadnyitó szakmai fórumon Karácsony Gergely főpolgármesternek és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárnak. Bodor Johanna elnök ismertetése szerint a 145 pontos átfogó koncepció és a 17 munkacsoport által kidolgozott anyag egy új előadó művészeti törvény alapját képezheti a színházi világ megújításához. Karácsony Gergely beszédében hangsúlyozta Budapest színházi sokszínűségének értékét, valamint a független társulatok támogatásának és a kiszámítható fenntartói struktúrának a fontosságát. Nagy Ervin államtitkár kiemelte a Párbeszéd jelentőségét és ígéretet tett az európai szabványokhoz igazodó színházművészeti etikai kódex, valamint a zaklatási ügyek megoldására szolgáló keretrendszer közös kialakítására. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmét, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki Mohácson. A Nemzeti Bank tiszteleg a csata hősei és áldozatai előtt, még a korlátozott példányszámú érméket Endrődi Zoltán tervezte. A Magyar Posta által kibocsátott bélyegblokk keretrajzán egy 1526-os fa metszet látható, a bélyeg képeken pedig II. Lajos arcképe és a csatát ábrázoló festmény részlete jelenik meg. Az ünnepnapon tartott mohácsi eseményen részt vett Sipos Tompa Levente, MNB alelnök, Németh Emil postaigazgató és Pávkovics Gábor polgármester is.
1: Az időjárásról.
0: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban Bruce Springsteen 1975-ben megjelent Burn to Run lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Springsteen, Betsen Eveinte Boss, amerikai énekes, zenész, gitáros, rendkívül közkedvelt előadó, aki eddig több mint 65 millió lemezt adott el az Egyesült Államokba, és több mint 120 milliót világszerte.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Springsteen számos díjat nyert el, így a 20. Grammy díját, 2 Golden Globe díjat, a 20. század egyik legmeghatározóbb dalszövegírójaként tarták számon, 2004-ben pedig a Rolling Stone zenei magazin minden idők 23. legnagyobb művészévé választotta.

Az 1975-ös Born to Run Bruce Springsteen amerikai énekes harmadik nagylemeze azonnali kereskedelmi siker lett, a kritikusok is dicsérték, így meghozta Springsteennek az áttörést.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Billboard 200-as listán a harmadik helyig jutott, világszerte 6 millió példányba kelt el. Két kislemez jelent meg az albumhoz, a Born to Run és a 10th Avenue Freeze Out, előbbi a mainstreambe juttatta a Springsteent. 2003-ban 18. lett a Rolling Stone magazin minden idők 500 legjobb albuma listáján, szerepel továbbá az 1001 lemez, amit hallanod kell című könyvben.

0: zenes álcímű műsorunkat hallották, melyben Bruce Springsteen 1975-ben megjelent Burn to Run lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.
2: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az árt.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. A rendkívüli aszály miatti vízhiányokán csütörtökön megkezdődött a tiszalöki vízlépcső felvizének csökkentése. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy többlet vízhozamot vezessenek át a Tiszató, a keleti főcsatorna és a Körösvölgy irányába. Ezzel a lépéssel biztosítják Kisköre felsőn a magasabb vízállást, valamint a betárazott készletek hatékonyabb felhasználását. A jelenlegi alacsony vízszint és vízhozam miatt a tiszalöki erőmű nem tud működni, így a vízkormányzási feladatokat az igazgatóság vette át. A szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy a rendelkezésre álló vízkészleteket a lehető leghatékonyabban hasznosítsák a tartós szárazságban. Közel 4300 első éves hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a Miskolci Egyetemen az általános és a pótfelvételi eljárás eredményei alapján. A pótfelvételin 559 jelentkező nyert felvételt, amivel az intézmény országosan a 8. legmagasabb felvett létszámot ért el. A legtöbb új hallgató a gépészmérnöki és informatikai karon, valamint az állam és jogtudományi karon kezdi meg az évet. A legnépszerűbb szaknak a jogászképzés bizonyult, de az igazságügyi igazgatási és a villamosmérnöki szakok is sok hallgatót vonzottak. Az intézmény adatai szerint több képzésen is kiemelkedő ponthatár alakult ki, így például a kriminológia mesterképzésen a maximális 100 pontot kellett elérni a bejutáshoz. Pénteken ünnepélyesen megnyitották az 5. Színva örökség napokat a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci területi székházában. A program sorozat megálmodója Fedor Vilmos köszöntőiben arra hívta fel a figyelmet, hogy a színvapatak végig kíséri és összeköti a várost. A rendezvényen lokálpatriótaként összefogásra buzdította a papszeren álló egykori múzeumi és oktatási épület Miskolc első középületének megmentéséért. Kocsis Károly, az MTA Észak-Magyarországi elnöke szintén méltatta a város megismerését és megszerettetését célzó esemény sorozatot, a nyitónapon tudományos konferenciát, könyvbemutatót, valamint a Szimfónia Alapítvány növendékeinek és tanárainak műsorát is megtartották. A folytatásban horgászversennyel, a színvapatak medrének tisztításával folytatódnak a programok. A rendezvény sorozat vasárnap zárul. A háromnapos ünnepség lezárásaként vasárnap ünnepi gála műsorra kerül sor az avasi református templomban. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kiemelt partnereként a Miskolci Egyetem idén is izgalmas kulturális élményeket kínál szeptember 5-e és 12-e között. A Cineversity keretében szabadtéri filmvetítések, beszélgetések és